0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Elvitetni Orbán Viktort, üzente Magyar Péternek egy fideszes influencer, különben 500 ezeren vonulnak utcára, hogy kiszabadítsák. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
2: Pócs János szerint az emberek ugyanúgy félnek Magyar Pétertől, mint Adolf Hitlertől. A fideszes képviselő Dokmennek adott interjút. 2030-ban csatlakozhatnánk az eurózónához. Magyar Péter az euró bevezetés kapcsán azt ígéri, hogy nem lesz megszorítás. Előkerült Pesti László, a fideszes filmes azért menekült el, mert halálos fenyegetést kapott a NER korrupciós ügyeinek kiteregetése miatt. Ma esti vendégeink Lendva Ildikó, az MSZP korábbi elnöke, Németh András, a HVG újságírója és Kele János közgazdász.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Régebben kicsit tartottak a szerkesztők a péntek estéktől, főleg, hogyha 30 fok volt nyárban, mert hogy kifullad a hírfolyam, és akkor majd miről beszélgessünk, hát most ez abszolút nem így van, elképesztően sűrű ez a mai nap is. Mindjárt mondunk egy meglepő témát, de kezdjük a nap kérdésével, ami így szól. Ön tart az euróbevezetés esetleges negatív hatásaitól? 13%-a mondja válaszadóinknak, hogy igen, tart ettől, 87%-a nem tart. Köszönjük szépen, ez az utolsó téma lesz, úgyhogy még bőven szavazhatnak, és majd mutatjuk a végeredményt, valamint néhány érdekesebb kommentet is. Szóval az egyik meglepő, váratlan, amit nem láttunk jönni hír, egy fideszes képviselő szerint úgy félnek az emberek Magyar Pétertől, mint annak idején Adolf Hitlertől. Nézzük.
3: Én tudod, mit látok különben? Most ezt ne értse senki félre, aki nézi, de kicsit hasonló a hadviselése a Hitleréhez. Hogy egyszerre annyi frontot nyit meg, amit aztán nem lehet menedzselni. A politikájában annyi fronton háborúzik, nem tud kiépíteni egy normális működést. És az előbb-utóbb visszafordul.
4: És az emberek, a választópolgárok ugyanolyan szinten félnek tőle, ahogy féltek Hitlertől. Hangsúlyozom, egzisztenciálisan félnek az emberek. Vagy a székét félti, vagy az életét, vagy a megélhetését. Minden ember fél.
1: Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Ezt a Fidesz álláspontjaként kell értelmeznünk, mert hogy Pócs János a második megszólaló fideszes parlamenti képviselő.
5: Hát azt mondanám, hogy Pócs János, ha létezik fideszes munkamegosztás, már pedig romjaiban valami létezik, akkor a Fidesz hivatásos provokatőrje. Nem gondolom, hogy ezt a különösen ostoba, és éppen ezért nem sok hatással bíró mondatot szó szerint egyeztette, de hogy ő legyen az, aki ilyen vadakat mond, akkor is, ha ezek néha két nap alatt megcáfolódnak, az szerintem benne van a Fidesz munka megosztásában.
6: Hát a fő irányvonalhoz mindenképpen konvergál, tehát ugye a fő cél az, hogy Magyar Pétert ördögként lefesteni, de engem az lep meg azért, hogy most lehet, hogy ez bántó, de Pócs János nem tartják a legélesebb késnek a fióban, ahogy a Dokment sem, és rengeteg olyan dolga volt már korábban is, például ezek a disznós ügyek, amikor a Soros kampány idején ráírta egy pörkölt disznóra, Soros vagy a Szenti Romulus idején, hogy zsírakció, tehát én úgy érzem, hogy ezekkel, amiket ők mondanak, tovább ássák magukat a gödörben. Tehát ezzel a propagandával veszítették el a választást, és egyszerűen a Fidesz egyeztetve, vagy nem egyeztetve, de nem tud megszabadulni ettől a narratívától, és minden egyes alkalommal, amikor egy ilyen mondat elhangzik, bárki is mondja, az embereknek eszébe jut az a 16 év, és az, hogy ők mit csináltak személy szerint. Tehát amikor valaki azt mondja, az egzisztenciájában félnek az emberek, csak az jut az eszembe, amikor, nem tudom, emlékeztek arra, amikor ugye megváltoztatták Ferihegyről Liszt Ferenc-t repülőtérre, a repülőtér nevét, ott volt ez a névbizottság, és ők nyelvtanilag kötöttek bele, hogy ez nem helyes nyelvtanilag, és a bizottságot feloszlatták, és még a polgári foglalkozásából is kirúgták, és akkor ők mondják az egzisztenciális félelmet.
7: Vagy az Országos Meteorológiai
6: Központ
7: kapcsán sajnos rengeteg ilyen példából lehet válogatni. Én azon gondolkodtam, hogy megmerjek-e szólalni Pócs János ügyében, mert bevallom, ő mindig meg tud engem lepni, tehát azt gondolom, hogy az ízléstelenségnek nincsenek további fokozata, és rendre bebizonyítja, hogy vannak. Tehát például ez, amit itt láttunk, az egy különösen érdekes részlete volt ennek a beszélgetésnek, hogy Dopman fölvezeti ezt a témát a saját maga stílusában, vagy hát ezzel az egész hasonlattal, amit itt leírt, és egyszer megpróbál közbeszólni Pócs János, de még egymással párhuzamosan beszélnek, tehát lett volna ideje akár meg is gondolni magát, de hogy nem. Ezt ki kell mondanom, vagy nem, de láthatóan nem futott át ez az agyán, és meg volt abban győződő, hogy ez egy találó mondat lesz. Én nem akarok ízléstelen lenni Pócs Jánossal ellentétben, de nem tudom kiverni a fejembe, hogy remélem ebből nem az következik, hogy ezt követően a képviselő egy Adolf Hitler kartonfigurával fog járkálni, ugye, mert korábban Magyar Péter kartonfigurával járt mindenhova, ez egy különleges obszesszió volt az ő részéről, hát az eredményjelző mutatta, hogy mekkora sikerrel alkalmazta ezt akár a saját választókerületében, vagy országosan. Tényleg az az érdekes, hogy abszolút a közhangulat ellenében politizál a Fidesz. Tényleg úgy néz ki, mintha Magyarországon az ellenzéki pozíció az együtt járna azzal, hogy valaki teljesen vak lesz a világra, és teljesen vak lesz arra, hogy a választók egyébként hogyan érzik magukat az országban, és csak azért, hogy mondjon valami olyat, amivel bekerül ebbe a 35 fokos pénteki hírfolyamba, mert ezt kétségkívül hozta Pócs János. Azon kívül én nem gondolom, hogy a medián által 67-70%-ra mért Tisza kapcsán az egy releváns közéleti megszólalás lenne, hogy az emberek félnek, bár azt elismerem, hogy Pócs János ezt első kézből tudhatja, hogy milyen az, amikor egzisztenciális félelemben vannak tartva emberek, mert ő a saját választókerületében ezt azért elég tevékeny.
5: Meg a saját munkavállalóit.
6: Igen. Hát igen, ebben a videóban is, ahol gyakorlatilag ezt a roma embert azzal fenyegeti, hogy begyújtalatta a kazánban, tehát, és ezután
5: ezek
6: még hiteles
5: hazon. Ezek nem utalnék nácsirgyákra a helyébe. De amielőtt csak extrémitásnak kezelnénk, illetve gondolkodnánk, hogy illik ez a Fidesz vonalába. Említette, hogy a közhangulattal szembe megy. Én úgy látom, hogy most azt a stratégiát, ha van ilyen, választotta Orbán is, hogy nem a közt, tehát nem a szélesebb rétegeket akarja megnyerni, hanem, mint maga elmondta, a szélrehajt. Ehhez meg valószínűleg Dopman és Pócs nyelve is kell, hogy közben elveszíti a közepet, ha még egyáltalán van náluk ilyen, az, hát azt úgy látszik, hogy neki nem veszteség.
1: Megyünk tovább, ugyanis nagyon izgalmas az a kérdés is, hogy ki rendelhette el az ukrán aranykonvoj megállítását, a pénzszállítók őrizetbevételét, azt a bánásmódot, amiben részesültek, és hogy ez miért volt indokolt, hiszen végül is elengedték őket, és a magyar államnak semmilyen követelése nincs azóta sem az ukránokkal. Fordítva viszont annál inkább nézzük a bejátszást.
8: Orbán Viktor, Hajdú János, Farkasörs és Demeter Tamás őrizetbevételét és letartóztatását indítványozta Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók ügyvédje. Az ügyvédkörelnöke hétrendbeli aljas indokból a sértett sanyargatásával megvalósuló jogellenes fogvatartás büntette és kényszervallatás büntette miatt nyújtott beindítványt. Az indoklásban az szerepel, hogy a beadványt a sajtóban megjelent értesülésekre alapozzák. Azzal érvelnek, hogy a sajtóinformáció nem pusztán politikai értékítélet, hanem olyan konkrét ügyészségi megállapítás, amely szerint a büntetőjogi felelősség tisztázásának elsődleges eszköze az utasított személyek vallomása lehet.
1: Az ügyészség egyébként reagált azon aznap, amikor Magyar Péter felszólította a legfőbb ügyészt, hogy mondjon valamit aranykonvoj ügyben, és nagyon tanúságos mondatok vannak elrejtve egy kicsit bikfa nyelven megírt hosszabb közleményben, majd mindjárt idézek ebből, de az első kérdés hozzátok, hogy szerintetek megtörténhet az, hogy ebben az ügyben Orbán Viktort előállítják?
6: Hát, hogyha valamilyen ügyben, akkor ebben talán igen. Tehát itt szerintem teljesen egyértelmű, hogy erre kiadott utasítást, erre senki más nem szólíthatott volna senkit. Teljesen egyértelműen tűnik, hogy itt ez a választási kampány része volt, és az volt a cél, hogy Ukrajnát még inkább besározzák, ahogy ugye később jött ez a bomba hisztériai Szerbiában. Tehát ez egy pontosan ugyanolyan módszer volt. Én szerintem hogyha megpróbálják alulról megtalálni a felelősöket, én nagyon bízom abban, hogy előbb-utóbb azok az emberek, akiket elvisznek, és kihallgatnak, ők saját maguk mentése érdekében el fogják mondani, hogy erre kiadott utasítás. Valószínűleg erre azért írott utasítás nincsen, de biztos vagyok abban, hogy ezt kirendelt el, és nagyon bízom abban, hogy ennek lesz következménye. Az egész ügy egyébként, tehát ugye mindenki tudja azt, hogy ez egy bevett szokás volt, hogy ezek a konvojok jártak Magyarországon keresztül. Ez nem ukrajna pénze volt egyébként, hanem a Raiffeisen banki, amelyik szintén ragaszkodik ahhoz, hogy itt felelősségre vonás legyen. Ukrajna is szeretné, hogyha kiderülne, mi lenne. Tehát az én ukrán forrásaim szerint nem csak egy ember kapott ilyen igazságcérumot, hanem mind a hét, és utána ugye rejtegették a hatóságok elől, magas az ukránok elől, és szintén úgy hallottam, hogy végül Pintér Sándor belügyminiszter mondta meg az ukránoknak, hogy hol tartják fogva az ukránokat, akinek ebből elegett a magyar hatóság viselkedéséből.
1: Hát nyilván, hogyha nem lett volna kormányváltás, akkor nem jut el az idáig az ügy, legalábbis én ezt feltételezem. Viszont megfordítva, hogy most, hogy kormányváltás volt, és eljutott idáig az ügy, egy esetleges hatósági eljárás a volt miniszterelnökkel szemben, ez elválasztható a politikától?
5: Hát annyiban nem, hogy az előző politika valóban fedezte és kreálta is ezt a bűncselekményt, de annyiban elválasztandó, hogy egy rendes jogi eljárás szükséges. Ez egy nagy ügy. Ez a mai napok legnagyobb ügye. Ha Orbán valamiben kriminálisan, jogilag is megfogható, akkor szerintem ez az. Nincs olyan ország még nálunk sokkal demokratikusabb, sokkal kevésbé egyszemélyi vezetés alatt álló sem, ahol egy ilyen ügy a miniszterelnök tudta nélkül mehet végre. Egy szomszédos ország ellen egy olyan típusú postarablást elkövetni, amiből lehet tudni, hogy iszonyatos politikai háború következik, méghozzá azt is lehet tudni, nem véletlen, hogy Pintéréket kihagyták az egészből tulajdonképpen, azt is lehetett tudni, hogy ezek bejáratott úton, rendőrségi engedéllyel régóta áthaladó szállítmányok. Nincs ember, de még egyszer mondom, nincs más ország sem, ahol ez ahol és aki a miniszterelnök tudta nélkül csinál ilyet, ha rávallanak, ha nem. Hát azért remélem, hogy rávallanak. Ezt tehát a jog alól kivonni egy rendes országban lehetetlen. Én magam nem vagyok híve, hogy mártírt csináljunk föltétlenül Orbánból, de ezt az ügyet, vagy ebben az ügyben őt nem lehet futni hagyni.
1: Az sem világos számomra, hogy mi lehetett ennek az intézkedésnek, vagy tervnek, meg az akciónak a célja. Ez március 5-én volt, minden mértékadó intézetnél már 20% ponttal vezetett a Tisza pártát, sejthették a fideszes döntéshozók, hogy itt kormányváltás lesz.
7: Nem tudom, ki emlékszik még rá. Úgy történt ez a sztori, hogy Orbán Viktor egy délelőtti eseményen, egy reggeli eseményen, talán valami gazdasági fórum volt, vagy nem vagyok benne biztos, igen, de egy nagy eseményen arra válaszul, hogy ugye a barátságkőolaj vezetéken nem érkezett már akkor olaj, azt mondta, hogy vissza fogunk ütni, vissza fogunk csapni, és érteni fogják az ukránok, hogy ezt nem lehet megtenni. És ezt követte délután ez az akció. Tehát titkot sem nagyon akartak abból csinálni, hogy ez egy erre adandó politikai válasz. És szerintem ott van nagyon nagy különbség, hogy nyilvánvaló, hogyha egy ilyen eset történik, mert mondjuk van egy nyomozati munka, ami megelőzi ezt, felmerül valamilyen bűncselekmény gyanúja. Az ezzel megbízott hatóságok, hivatalos szervek arról tájékoztatják egyébként a végén a láncnak a miniszterelnököt, hogy egy ilyen akciót indokoltnak tartanak, de tudják, hogy ennek vannak politikai, külpolitikai, geopolitikai vonzatai, megvan erre az engedély az adott anyagok, nyomozati anyagok alapján, hogy így a miniszterek tudtával történhet csak egy ilyen. Jó. De itt ugye nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ezek ugye akkor tudottan, és hiszen akkor is beszéltünk erről különféle műsorokban, nyilvánvalóan voltak, hogy nem voltak meg ezek az előkészítő dokumentumok, itt igazából nem az történt, hogy a miniszterelnök tudtával, hanem a miniszterelnök utasítására történt ezt a nyomozati munkát kiderülve, vagy kikerülve. Legalábbis ez a gyanú. És ugye a másik vonal pedig ez az igazságszérum jogellenes fogvatartás, ott szerintem nehezebb bizonyítani a Orbán Viktor felelősséget vagy utasítását.
5: Nem csak az egész tervben lehet.
7: Az egész tervben lehet, meg abban, hogy ő adott utasítást arra, hogy tartóztassák föl ezt a pénzszállító konvojt, aminek egyébként Garancsi István cége biztosította az útvonalát, ez csak egy ilyen.
9: És korábban minden rendben volt.
7: Az a nagyon érdekes, még bocsánat, és nem akarok nagyon hosszú lenni, hogy itt ugye volt egy ügyészségi levelezés, ami kiszivárgott a tegnapi nap során.
5: Igen.
7: Amiben ugye azt indítványoz az egyik ügyészségi szerv, az egyik levél ebben, hogy ennek a négy az előbbiekben felsorolt embernek nem javasolja a tanúként való kihallgatását. Ez ugye azt jelenti a jogi bikfa nyelven, hogy ő belőlük gyanúsított lehet később, hiszen azokat nem szabad tanúként kihallgatni, hiszen a tanút igazmondási kötelezettség terheli, ezért nem szabad ilyen módon bevonni az eljárásba, meg kell várni, hogy meg tudják-e gyanúsítani őket. Ebből én arra következtetek, hogy az ügyészségen belül van egy vita.
9: Igen, akkor
7: erről, hogy meg szabad-e gyanúsítani.
6: És még csak egy mondat, ugye, hogy ennek mi lett a célja. Tehát én szerintem ez már az elkeseredettsége volt a Vitesz kampánynak.
5: Tehát épp a 20%-os lemaradás miatt, és tehát, nem annak ellenére.
9: Hogy még ezzel megfordítható?
6: Nem, tehát hogy tényleg nagyon sokszor mondtuk azt, hogy nem volt pozitív üzenet a Fidesznek. Tényleg csak ez az ukrán dolog volt, ami 22-ben a választásoknál valamennyire működött. Tehát valószínűleg ezt kellett elvinni a végletekig, nem sikerült szerencsére, de...
9: Akkor nem mérték fel a kockázatot, hogy jó, le vagyunk maradva, lehet, hogy vesztünk, de ha még ezt is meglépjük, akkor ennek már BTK-s következményei lehetnek.
6: Ez szerintem az all-in volt, hogyha pókert játszunk.
9: Értem. Akkor most mutatnék egy-két idézetet, mert a legfőbb ügyész végül is válaszolt Magyar Péter felhívására tegnap 3 óra előtt 10 perccel, és például a közleményükben ilyen mondatok vannak. Az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani. A nyomozó ügyészség gyanúsítotti kihallgatás iránt intézkedik. Egyes magas beosztású érintettek kapcsán már most megfogalmazódott bűncselekmény megalapozott gyanúja. A nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Azért ez elég izgalmas.
7: Azt akartam az előbb mondani, hogy nyilván azért szivárog ki egy ilyen levél, mert van egy belső vita az ügyészségen. És az, hogy kiszivárog egy ilyen levél, az egy nyomásgyakorlás azoknak a részéről, akik azt szeretnék, vagy azt tartják megalapozottnak.
5: Akik
7: eltusolnák. Ne, fordítva, azok ellen. Tehát nyilván vannak, akik azt gondolják, hogy talán a volt miniszterelnököt azért nem kéne mégsem bűncselekménnyel megvádolni, akár éppen olyan megfontolásból is, hogy nem érdemes mártírt csinálni valakiből, mert nyilván ellentétes oldali politikai következménye is lehetnek. És nyilván van egy olyan oldal, aki meg azt gondolja, hogy ez megalapozott, és ebben zajlik egy ilyen belső vita. Ez szerintem árulkodó.
9: De ez politikai vagy szakmai vita, mert erre utaltam az előbb, hogy ebben az ügyben távol lehet-e tartani a politikát, tehát a győztes oldalt, hogy ez még csak ne is nyúljon, újra se érintse.
6: Szerintem az ügyészségemből ez mindenképpen politikai vita, mert a tények azok, amiket említettél. Tehát
5: szakmailag már nincs mit vitatkozni.
6: Igen, tehát ez egy egyértelmű politika, viszont amit tetszett mondani, hogy ez annyiban nem politika, hogy tényleg megvannak a tények, tehát ha ez egy valódi bűncselekmény, tehát nem egy koncepciós per.
7: Itt megint bocsánat, szerintem az a fontos, hogy ez működhet úgy, hogy a legfőbb ügyész, vagy az ügyészség dolgozói és a legfőbb ügyészen keresztül azt mondják, hogy itt van egy ügy, ezek a megalapozott bizonyítékok, ezek alapján megalapozottan gyanúsíthatjuk a volt miniszterelnököt ezzel és ezzel a bűncselekménnyel, ha eljutunk ideig, és ez oda viszik a miniszterelnöknek. Én azt gondolom, hogy ez nem tud másképpen működni nálunk szerencsésebb fekvésű történelmi országokban sem, és azt mondják, hogy jóvá hagyja-e azt, hogy ezt az ügyészség megtegye. Meg működhet úgy is, és nem működjön így, és ez a rossz, amikor a miniszterelnök utasítja a legfőbb ügyészt, hogy ezt és ezt és ezt, erre dolgozzanak rá és vádolja meg. Ez ugye nem ugyanaz a két dolog. Mind a kettőben van politika, de mégis nagyon más a tartalma, meg az iránya.
5: Igen, azért picit, bocsánat, csak azt szerettem volna mondani, hogy kicsit nyugodtabb lennék, ha már egy új legfőbb ügyész állna az ügyészség élén, mert így most egyszerre két gyanú is felvetődhet, hogy el akarja kenni, vagy el akarják kenni, másrészt meg, mert ennek is vannak itt-ott jelei, hogy ez a legfőbb ügyész és közvetlen munkatársai most túl teljesítenek, mert igazodni akarnak a saját bőrük mentéséért. Jó volna, ha ezek a szempontok egy új embernél már nem vetődhetnének fel.
7: Ott van például az MVVH, ugye ez a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal, amire most benyújtották a törvényjavaslatot, mint egy társadalmi egyeztetésre. Hát, hogy mondjam, ez is olyan dolog, ami azért tudja ösztökélni az ügyészséget arra, hogy itt be van nyújtva egy rivális, kvázi rivális szervnek a koncepciója. Hát bizony. Most nekünk bizonyítanunk kell egyfelől azt, hogy tudunk mi jól dolgozni, igen. Ha az a cél. Meg hát, hogy tovább ne menjek, esetleg olyan ügyészek szeretnének bizonyítani, hogy aztán utána később abba a hivatalba kerüljenek, de ez már tényleg csak az ilyen emberi része, hogy hogyan hat ez egyébként a pszichére.
9: Annak van jelentősége, hogy Orbán Viktor legalábbis délutánig figyelve a Facebook oldalát kedd reggel óta nem adott életjelet magáról, tehát nem szólalt meg semmilyen ügyben, pedig hát itt most már eléggé az ő személyét érintő folyamatok zajlanak
5: napok óta. Nem tud mit, ebben az ügyben ő, aki hát egy jó kommunikátor vagy az volt, mit mondhatna? Azt nem mondhatja, hogy ő az egészségügyről nem tudott. Azt nem mondhatja, hogy itt valóban pénzmosás történt, mert hiszen még az ő kormányzása alatt sem váltak valóra azok a következmények, amiknek egy valódi pénzmosás esetén meg kellett volna lennie. Szerintem nincs mondandója, azt reméli, hogy erről minél kevesebb szó esik, annál jobb neki, és egyelőre még megúszta azt, pontosan a maga kérdésére, hogy mi céljuk volt, kelljen neki választ adnia. Pedig tudjuk, emlékszünk, hogy eredendően még az akkori ellenzéket is bele akarták keverni a dologba. Mindenféle hadovákat mondtak, hogy lekanyarodott arra felé az autópályáról az aranyszállítmány. Azt is tudtuk, és sajnos ez részsikerrel járt, hogy provokálni akarják Zelenszkijt, aki tényleg rögtön egy órával a hírvétele után mondta azt a szerencsétlen ügyet, hogy telefonon majd fölhívják az embereink, mert tudjuk azt.
6: Ráadásul sajnos nem is telefonon, tehát én annyira tudok sajnos ukránul, hogy az az ig, amit használt, az személyes megjelenés, és csak akik rossz védeni akart,
5: volt, igen. Rossz mondat volt, az nem is vitatott, igen. Ebbe is bele akarták provokálni. Ez az ellenzéki ügy, hogy rákenjék az ellenzékre, ez érdekes, hogy nem sikerült, úgy látszik a saját embereinek már többe se volt, ők látták ezt a 20%-ot, és odáig nem akarta kell menni, hogy a Tiszát belekeverjék.
9: Ezzel az üggyel folytatjuk a reklám után, ugyanis egy volt megafonos fideszes influencer már arra reagált, hogy mi történne, ha Magyar Péter pribékjei mégiscsak elvinnék Orbán Viktort, most az influencert idéztem, szóval erre is van terv, a reklám után ezzel jövünk.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Köszönjük szépen a türelmet, továbbra is azzal folytatjuk, hogy az ukrán aranykonvoj szállítóinak az ügyvédje Orbán Viktor őrizetbevételét indítványozta. Erre reagált tegnap egy Szakács István nevű férfiú, aki a Megafon munkatársa volt 2025-ig, ott egy botrány miatt aztán megszakadt a kapcsolat, de továbbra is Orbán Viktor feltétlen híve. Egy videóban ecsetelte, hogy mire számíthatunk, ha megtörténne ez a mozzanat. Nézzük!
3: Ide figyelj, Magyar Péter! Meg ne próbáld csinálni azt, hogy elviteted Orbán Viktort a pribékeiddel azért, hogy ti mutogatni tudjátok azt, hogy Orbán Viktor le lett tartóztatva. Mert abban biztos lehetsz, hogy abban a pillanatban, amikor ez a hír megjelenik, akkor ott 500 ezer magyar fog menni, és ki fogjuk szabadítani akárhonnan, akár kiáll velünk szembe Orbán Viktor. Ebben biztos lesz. Ne csináld ezt, ne fordítsad egymás ellen a magyarokat, ne akarjál itt forradalmat, hanem most már csináld azt, amire megválasztott a nép.
2: Orbán Viktortól megkérdezték a Patrióta podcastban, hogy ha esetleg bármiféle vizsgálat indulna ellen, akkor mi a reakciója? Azt mondta, hogy áll elébe bármilyen vizsgálatnak, igaz, ez korrupciós tematikát érintett, ez a része a beszélgetésnek, és megadja majd a választ úgy, hogy a fal adja a másikat. Ezek után láttuk ezt a videót, ezt szerintetek komolyan kell venni? Tehát, hogy tömeghatást váltana ki egy hatósági...
4: Hát egy tüntetés biztos lenne, hogy 500 ezeres vagy nem 500 ezeres, azt nem tudom, de ott téved alapvetően ez a szerencsétlen mandineres ember.
2: Megafonos volt.
4: Megafonos,
2: korábbi
4: jelentős különbség. Nem akartam. Akinek elég baja van, mert mindenkit elbocsátottak, amúgy is, őt meg már korábban a Megafontól, de ott téved, amikor azt mondja, hogy Magyar Péter tegye azt, amiért megválasztották. Én többek között ezért választottam meg, most nem föltétlenül személyre szólóan, hanem hogy tisztítsa ki a közéletet, és nem voltam egyedül. Ezt a nagyon sokszínű tábort, ami a Tiszát abszolút, sőt kétharmados többséghez juttatta, éppen ez a kovás tartotta össze leginkább, hogy elegük volt, és véget akartak vetni annak a világnak, ami történt. Tehát ami most történik, az explicit formában a választási ígéret végrehajtása, az, hogy mindennek utána nézni. Természetesen, ismétlem, valóban lenne az Orbán hívók körében demonstráció és fölháborodás és minden, amit akarunk. Nyilván politikailag mérlekelni kell éppen ezért, hogy ez jogilag, mint a vas, úgy álljon meg, de azért kiszabadítani, mint Táncsics Mihályt a saját vállukon, azt sem nem fogják.
5: Vajon tudja, hogy ki az a Táncsics Mihály? Ezen gondolkodtam, mármint hogy Szakács, ez a Szakács nevű férfi. Szegény pedagógusai, biztos mindent elkövettek a közoktatásba, de ennyire tellett. Szóval, hogy tényleg, mert azon gondolkodtam, hogy ő a fal, hogy azt mondta Orbán, hogy a fal adja a másik. Nem tudom, hogy esetleg ő a fal ja, már tényleg. Személyesen. Egyébként nem tudom, hogy az a tisztában van ez a Szakács nevű egyén, hogy itt az igazságszolgáltatást akadályozza, vagy fenyegeti, tehát viszonylag nagy nyilvánosság előtt itt fenyegetőzik azzal, hogyha igazságszolgáltatási eljárás indul, vagy esetleg gyanúsítottá válik Orbán Viktor, akkor ő 500 ezer embert mozgósít, és ezt meg ezt csinálja. Nem vagyok jogász, utána kellene néznem. Szerintem egy ilyen BTK csekkolás lehet, hogy megérez, hogy ilyet egyébként lehet-e mondani. Most nem vagyok abban biztos, hogy 2025-ben emiatt kellett távozni a Megafontól, mert bevallom, hogy nem követem.
2: Nem ott Karsai Dániellel kapcsolatban, tehát egy nagyon durva.
5: Ezt akarom mondani, tehát csak legyen világos, aki néz most bennünket, és azért akarom ezt elmondani, mert hogy az Egyenes Beszéd ezzel ért véget Karsai Dániel történetével, egy nagyon szerintem szívmelengető, és egy abszolút innen is gratulálok, még egyszer személyesen is gratuláltam nekik. Szóval, hogy ő volt az egyén, nem tudok máshogy fogalmazni, aki ugye azt mondta, hogy ne hisztériázzon, hanem vegyen be két levél, és nem akarom befejezni a mondatot. Tehát, hogy ő ez az ember, és ő továbbra is a nyilvánosságban valamilyen számomra rejtés oknál fogva emberek fontosnak gondolják, hogy egy ilyen minőség ember mit mond, mi a véleménye, és mivel fenyegetőzik. Ez önmagában szerintem borzalmas.
2: Igen. Viszont 2006-ban valóban voltak utcai zavargások, TV-székház felgyújtása, és azt egy szélső jobboldali, nem mondom, hogy csűrhe, de közönség, vagy választói réteg követte, tehát hogy azért ez egy, benne van a pakliban.
6: De a helyzet egészen más azért, tehát ez most tényleg összeomlott állapotban van a Fidesz, amiből ők jelszemmel általában nem tudnak kijönni. Egyrészt is ugye, amit tetszett mondani, tényleg a Batthyány téren, amikor elhangzott Orbán Viktor neve, akkor az volt a tömeg, amit többször megismételt, hogy börtönbe. Tehát viszont ebben az esetben én nem gondolom azt, hogy ez egy egyeztetett dolog lenne a Fidesz központjával. Tehát ez annyira durva, és szerintem tényleg BTK-t követelő fenyegetés, amit szerintem nem hiszem, hogy közvetlenül a Fidesz érkezett volna. Ez szerintem Szakács kollégának a saját döntése, és ez a fajta stílus, ez szerintem megint sokat elárul róla. Tehát én is azt gondolom, hogy tüntetések lehetnek, hogy lennének, de kiszabadító hadművelet nem indulna. Egyszerűen össze van roskadva a Fidesz tábor, és szerintem ők is azért sejtik a lelkük mélyén, hogy itt azért vannak szabálytalanságok, vagy voltak.
2: Akkor néhány politikus nevét megemlíteném, mert tényleg megdöbbentő, hogy már ilyenről beszélünk Magyarországon 2026-ban, hogy a nemrég leköszönt miniszterelnököt esetleg őrizetbe vehetik el. Tehát az elmúlt 11 néhány évben Európában nagyon sok ilyen eset volt. Nastase volt román miniszterelnök 6 év, Berlusconi volt olasz miniszterelnök 4 év közmunka, korábbi görög védelmi miniszter 20 év, ez egy 2013-as ítélet, Ehud Olmert volt izraeli miniszterelnök 6 év, Ivo Sanader volt horvát miniszterelnök 8 év, Nicolas Sarkozy volt francia elnök 1 év, ez egy 21-es ítélet, Grúzia volt miniszterelnöke 5 év, ez egy idei ítélet, és 4 nappal ezelőtt egy korábbi spanyol közlekedési miniszter 24 évet kapott Covid közbeszerzési korrupciós ügyben. Szóval nem tudom, milyen benyomást tett rátok most ez a lista?
4: Hát azt, hogy, és ez nem volt mindig így, Európában van, nem számítanak, idézőjelben mondom, védett állatnak a vezető politikusok. Tényleg nem volt mindig így, sokáig kevés példa volt erre. De az, hogy következménye legyen egy politikus adott esetben bűncselekményének, és nem csak a politikai kudarcainak, azt én mindenképpen helyeslem. Ennél a jó embernél, tehát a megafonosnál, ezért fontosabbnak tartom, hogy Orbánnak mi a terve erre az esetre. Lehetetlen, hogy ne legyen valami terve, és azért nem zárom ki, hogy ő is úgy gondolja, meg különben már rég külföldön lenne valahol, hogy valami ilyen tömegakció, vele szolidáris tömegakció kirobbantására ez az utolsó kétségbe esett esélye. Épp ezért a nyomozóhatóság helyében, bocsánat, amit Isten ments beleszólni, nem látványra törekednék, hogy vezető száron vezessék el, azt nekem az én ízlésem szerint úgyis kicsit túl sokat csinálják, de hogy gyanúsítottként meghallgassák első lépésben, az a minimum.
6: És akikkel én beszélgetek, nagyon sokan mondják azt, hogy ők nem is a pénzt akarják vissza, hanem pont ezt szeretnék tudni, hogy felelősségre vannak vonva. Tehát az igazságérzet szerintem erősebb, mint a pénz visszaszerzés, amiről nagyjából sejteni lehet, az összes pénzt nem lehet visszaszedni, mert az már átalakult 120 milliós tritiküllé, de tényleg ez a csukjuk le felelősségre kéne vonni, ez nagyon erős. Viszont én azért gondolom, hogy ők azért nem menekülnek, és többeknek lehetne menekülniük. Tehát én gondolok akár a külminiszterre, a volt külminiszterre, mert ez valamilyen szinten azért a bűnösség beismerése lenne. És szerintem az utolsó pillanatig próbálnak valamilyen csodában bízni, vagy abban bízni, hogy ugyanúgy lesz elszámoltatás, mint ahogy korábban volt, ahogy ugye nem volt. Tehát ez a lelkesedés csökken, én bízom benne, nem csökken a lelkesedés.
5: Az, hogy Magyarországon nem volt korábban ilyen eset, nyilván sok oka van, vagy sok oka lehet. Azon gondolkodtam, hogy ennek milyen hatása van arra, hogy mi a társadalom percepciója az igazságszolgáltatásról, hogy az mennyire független a politikától, vagy ez egyfajta politikai alkú, hogy azért ilyen eddig nem megyünk el, senkinek ne kelljen attól tartani, hogyha a politikai hatalmat elveszti, akkor a szabadságát is elveszti, hogy ezeket összefüggésben van egymástól. Hát azért a felsorolt ország közül jó néhányban fordult elő az, hogy alternatív nyomozóhatóságokat, például Romániában egészen biztosan ez volt, hogy ez a korrupciós hatóság, tehát hogy kivonták a klasszikus értelemben a nyomozóhatóságok, a rendőrség, az ügyész kutatásokat csináltak, és speciálisat, és az dolgozott rá politikusokra, de hogy ebben mindegyikben kulcskérdés, hogy a társadalom mennyire bízik abban, hogy ezek nem politikai bosszú hadjáratok, hanem valójában megalapozott jogi eljárások, amiknek büntetőjogi megalapozottsága van. Mert hogyha nem, és ez nem elég erős, ezért nagyon fontos, hogy mi lesz a legfőbb ügyészséggel, mi lesz ezzel az NVVH-val, mit gondol majd erre a lakosság, mert hogyha ha nem lesz meg ebben a bizalom, akkor nagyon könnyű beleesni abba, hogy minden választás az rendszerváltás, valójában minden volt miniszterelnök az majd utána megy a börtönbe, és hogyha ezek a reflexek alakulnak ki politikusokban, hogy attól kell tartanom, hogyha elvesztem a választást, akkor megyek a börtönbe, mert a másik is azt fogja csinálni velem, amit én csináltam az erődömmel, akkor az nagyon-nagyon rossz reflexekhez vezet, és akkor az a demokrácia leépülését jelenti mindenhol.
2: Mondjuk ezt úgy lehet elkerülni, hogyha az adott miniszterelnök semmilyen jogszabályt nem vét, akkor viszont nem kell tartani egy kormányváltástól sem.
4: Úgy könnyű,
2: persze.
6: De mondjuk azért előfordulat politikai, tehát ez egy valós veszély, tehát hogyha a következő kormányzat az vissza akar csapni, lehet a legbecsületesebb miniszterelnök, az is akkor mehet a kóterbe. Tehát azért például Grúziában, ott azért vannak kétségeim, hogy a volt államfő Mihály Szákásvilit mennyire jogosan zárták börtönbe, tehát ott teljesen egyértelműen egy politikai processz zajlott le, tehát ez valós veszély sajnos, hogy ez egy rossz precedens teremthet, annak ellenére, hogy én szerintem szükség lenne rá.
2: Egy nagyon érdekes fordulat, ha emlékeznek a kedves nézők Pesti Lászlóra, itt az ATV-ben is gyakran szerepelt a Csat című vita műsorban, ős fideszes, dokumentumfilmes. Ő beszélt először talán 3 évvel ezelőtt túlsványosan a lölő jelenségről, akkor picit értetlenkedve fogadták, elkezdte ütni ezt a vasat, és azt mondta, hogy valójában már a NER-en belül is történnek cég elvételek, tehát vagy kap egy nagyon kedvezőtlen ajánlatot egy cég tulajdonos, vagy 3 nap múlva már ennél is kedvezőtlenebbül kell megszabadulnia, megválnia pontosabban a cégétől. Pesti László azt mondta, hogy erről egy adatbázist is készített, és minden elérhető lesz. Aztán idén februárban a rendőrség közölte, hogy eltűntként keresi Pesti Lászlót, most viszont a 24.hu megtalálta, és kiderült, állítása szerint ő bujkált, mert hogy életveszélyes fenyegetést kapott. Nézzük a bejátszást.
7: Életveszélyesen megfenyegették, ezért tűnt el hónapokra, állítja Pesti László. Az ősvideszes dokumentumfilm rendező a 24.hu-nak adott interjúban azt mondta, februárban ismeretlenek keresték fel az otthonánál, és szó szerint azt mondták, ha az áprilisi választásokig megint kitalálod nyitni a pofádat, a hulládat Mohácsnál vetik ki a hullámok. Ezt követően Pesti 10 perc alatt összepakolta a holmiát és elmenekült. A fenyegetést politikai természetűnek tartja. Úgy fogalmazott, hiszen kinek az érdeke volt engem megfenyegetni, miután elkezdtem a NER-es korrupcióról beszélni. Jól ismerem a fiúkat.
2: Hát megdöbbentő, ugyanakkor nem biztos, hogy teljes mértékben minden egyes mozzanat a valóságot tükrözi, mert hogy a menekülésben ilyen csodálatos elemek is vannak, de nem is ez az érdekes, hanem az egész, a nagy kép, hogy ehhez mit szóltok, az kétségtelen, hogy ő beszélt a lölő jelenségről először, és ezt az adatbázist is létrehozta, bár ebben nem nagyon lehetett betekinteni, de ott voltak a sztorik.
4: Igen, a történetnek valóban vannak olyan fordulatai, amit az ember túl romantikusnak talál, de attól még az a tény, hogy itt egy zaklatott ember őszintén beszél az üldöztetéséről, vagy amit ő annak vélt, az hiteles. És tudunk néhány tényt. Az egyik, amit elmondott, hogy már 2023-ban Tusnádfürdőn ő volt az ősfideszesként, aki szóvá tette az úgymond lölő jelenséget, szemérmetlen lopásokról beszélt, és még keményebb szavakat is használt. Utána érték üzleti és egyéb veszteségek, és utána, hogy mekkora joggal nem tudom, de jellemző, hogy egy ősfideszes gondolta úgy, hogy neki félni kell az üldöztetéstől. Ki tudhatja jobban, mint ő, aki ezeket a belső berkeket nagyon-nagyon-nagyon jól ismerte.
6: Még én attól számomra azért sokat levon a történetből, hogy ő egy másik interjújával arról beszélt, hogy a fideszes maradt is, érted, haragszom, nem ellened. Amikor ugye kiderültek ezek a lőjelenség, akkor alapvetően az a volt baja, hogy az ismerőseinek a cégeit érték ezek a fenyegetések, és különösebben nem szólalt föl korábban, amikor a NER-en kívüli embereket zaklatták. Ugyanígy azért nagyon jelentős, hogy 20 éven keresztül, vagy 11 éven keresztül állami megrendelésekből élt. Tehát én változatlanul úgy gondolom, hogy egyrészt nem túl hiteles, amit mond, kettő, az furcsa mindenképpen, hogy amíg nem az ő baráti köröt bántalmazták, addig őt ez különösebben nem érdekelte.
5: Én elég szemérmes vagyok ebben, vagy tartózkodó vagyok ebben, hogy a médiának hogyan kellene azokhoz esetekhez állni, amikor nyilvánvalóan legalábbis fölmerülnek kétségek az a kapcsolatban, hogy milyen egészségügyi mentális állapotban van az a valaki, aki lehet, hogy ő úgy érzi, hogy nagyon szerepelnek, és nagyon fontosnak tartani elmondani, de nem biztos, hogy erre egyébként
4: alkalmas, vagy képes, vagy
5: hogy ez, hogy mondjam, alkalmas arra ez a produktum. És pont tényleg ez, mert nagyon személyes dolog, és ebben nem illik belemászni ilyenkor, és nem is tudjuk megítélni innen. És az a baj, hogy ez ugye vet egy ilyen árnyat erre az egész elmondott történetre, miközben a lényeg, amiről itt beszélnénk, ez teljesen közismert. Hát városszerte, országszerte beszélik, szerintem mindenkinek van olyan ismerőse, aki szembesült azzal, hogy de szép céged van, nem eladó? Dehogy nem. És konkrétan tudok, hát mindenki, aki a gazdaságban forog, tud olyat, olyan cégekre, amik nem akartak egy bizonyos bevételi nagyság felé nőni. Tehát amikor a tulajdonos azt mondja, hogy nem akar több bevételt, nem akar több profitot, mert akkor szemet szúr a cége, és ő meg szeretné megtartani, mert ez élete munkája. Ez konkrétan szerintem nemzetgazdaságilag kimutatható károkat okozott az elmúlt években. Az utóbbi 4-5-ben már egészen biztos. Tehát ez egy létező jelenség, és most erről részben beszélünk Pesti László apropójából. Én neki jó egészséget kívánok, meg azt kívánom neki, hogy jöjjön helyre és rendbe az élete, és találja meg a helyét újra, és a cégét is tegye rendbe, és végezzen alkotó munkát, mert amikor azt végezte, akkor én azt gondolom, hogy az mindannyiunk figyelmére méltó volt mindig.
2: Még egy idézetet azért behoznék ebből az interjúból, de akkor kezelhetjük úgy is, hogy most figyelmen kívül adjuk, hogy kitől van, de a tartalomra koncentrálunk. Tehát Pesti László azt mondja, olyan rejtett csapdák vannak az elmúlt 16 év uraitól elhelyezve, hogy nem gondolnánk. Koncentráljon arra az új kormány, mert bizony nincsen biztonságban. Miféle csapdák lehetnek, Ildikó? Mit hagyhat maga után egy kormány?
4: Szerintem arról van szó, amit már mindnyájan tapasztaltunk a bebetonozott emberektől, a bonyolult és nehezen földeríthető üzleti hálózatokról, magyarán a maffia módszerekről, de én nem vagyok olyan pessimista, mint ő, mert ekkora tömegtámogatással és politikai kétharmaddal azért ezeket a csapdákat ki lehet ásni, vagy be lehet temetni, nem tudom, mit kell csinálni egy csapdával, de nem kötelező beleesni.
5: Tisztító tűz, az kell a csapda ellen. Úgy tűnik.
4: Úgy most hívják, ez a terv. Pontosan. Ezért van a tisztító tűz a csapdák ellen.
2: Egyébként Molnár Áron azt mondja, hogy az évszava a Fideszben a vádalkú lesz, ha már itt szóhoztad a tisztított tüzet.
6: Nem, azt teljesen egyetértek, tehát is arra gondolok, hogy ez akkora felhatalmazást adott a Tisza kormánynak, egyrészt társadalmi felhatalmazást, másodszorban alkotmányos felhatalmazást, hogy a csapdák jelentős része kikerülhető lesz, és a számból vetted ki a szót, tehát én rengeteg vádalkúra számítok, és tényleg ez, szerintem ez a folyamat, a tisztító tűz lassabb lesz, mint szerintem a legtöbben szeretnénk, de még hogyha lassan sikerül, akkor talán megalapozottabbnak is tűnik majd a végeredmény, hogy alulról elindulva sikerüljön eljutni a legfelsőbb csúcsig, és ha ez sikerül, akkor az jó lesz, csak azt nem tudom, hogy a társadalmi türelem meddig tart, tehát az mindenképpen érezhető, hogy szerintem nagyon sokan Magyarországon gyorsabb eredményeket várnak. Én szerintem irreális volt ez a várakozás, de akkor is egy valós várakozás.
2: Ez azért az elég gyors, hogy 43 nappal a kormányváltás után vezetőszáron látunk két B-vonalas fideszes.
6: Igen, de B-vonalas, és ugye ilyenkor minden egyes ismerőső megkérdezi, és akkor a Matolcsi. Tehát amikor másfél milliárd vagy 10 milliárd, ami tényleg felfoghatatlan összeg, de hát azért tudunk arról, van 500 milliárd, és szabadon járkál jobbra, balra, lefel, tehát ilyenkor tényleg úgy tűnik, hogy az egészen kis halak akadnak először horogra, és várjuk azt, hogy a nagyobb halak mikor fognak bekerülni a szágba.
4: A várakozás annyiban jogos, hogy bírósági ítélet nem történhet 5 perc alatt, de az a legfontosabb ügyekben, a már említett Matolcsi ügy, vagy a aranykonvoj ügye, az ilyen ügy, a gyanúsításoknak már csak azért is meg kell történnie, mert akkor ez bizonyítja a kormány és az igazságszolgáltatás valódi tisztító szándékát. Én nem is a purgatóriumra gondolok elsősorban a tisztító tűz néven, hanem arra, hogy például a középkori pestis járványokat úgy fékezték meg, hogy felégették a fertőzött helyeket. Ilyen tisztító tűz bizony kell.
2: Az utolsó témánk már teljesen más terület, az euróbevezetés. Nézzük meg gyorsan a bejátszást.
8: Magyarország eurózónához való csatlakozásának lehetősége volt az egyik kiemelt témája annak a budapesti találkozónak, amelyen Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter fogadta a görög pénzügyminisztert, aki egyben az Eurogroup elnöke is. Magyar Péter szerint Magyarországon kiemelkedően magas az euró bevezetésének támogatottsága. Ezt támasztja alá a Medián HVG-ben megjelent friss felmérése, amely szerint a magyarok 3/4 támogatná a közös európai valuta bevezetését. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 2030-ig megfeleljen a Maastrichti kritériumoknak. Úgy fogalmazott, Magyarország jelenleg ezek közül egyiket sem teljesíti.
9: És szomorú azt mondani, látni, hogy amikor 22 évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor közelebb voltunk sok tekintetben egy esetleges eurózóna csatlakozáshoz, mint ahol most vagyunk.
2: Nagyjából fejenként fél perc maradt, elnézést kérek, nehéz kiszámítani ezt a műsort, de azért voltak olyan országok, Görögország, Olaszország, Franciaország, amelyeknél nem volt egyértelmű sikertörténet az eurózónához való csatlakozás. Tehát ki mit gondol, csatlakoznunk kéne, vagy nem?
5: Mindig elmondom ilyen műsorokban, hogy ez nem opcionális, tehát ez a csatlakozási szerződésben kötelező a euró bevezetése, csak nem rendelnek hozzá céldátumot, ez a trükk, tehát ezért lett eltolni a végtelenség, tehát igazából nincs ilyen kérdés, hiszen az EU tagjai, tehát bekevezettük az eurót, majd valamikor kiszámítható, stabil gazdaságpolitika kell hozzá. Azért kerültünk ettől távol, mert az elmúlt években nem volt Magyarországon gazdaságpolitika, hanem a kormánynak a rángatása ment ide-oda, adhok intézkedések. Szerintem is az a kulcs, amit a miniszterelnök elmondott, a Maastrichti kritériumokat kell teljesíteni 2030-ig, de nem megszorításokkal, hanem kiszámítható, felelős, normális gazdaságpolitikával.
2: Már csak egy kérdés maradt, hogy Ildikó, illetve András, tartottok-e bármilyen nehézségtől az euróbevezetés kapcsán, mert ez a nap kérdése is.
4: Hát mindig nehézségekkel jár, tehát az egy nagyon naív vagy megtévesztő válasz volna, hogy ez csak egy diadalmenet, árfolyam kérdése és így tovább, de a magyar közvélemény a kutatások szerint okos, és így tovább, de a magyar közvélemény a kutatások szerint

0: tart az euróbevezetés esetleges negatív hatásaitól, 2% pontot faragtunk, köszönjük szépen, 89%, tehát nem tart. Köszönjük szépen az aktív együttműködést, azt, hogy figyelték műsorunkat. Mára ennyi fért a műsoridőbe. Legyen szép hétvégéig a vendégeknek. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, eljöttek. Minden jót, viszontlátásra.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Bő 20 éve, 21-ben van fönn egy űrteleszkóp, nem csak egy, és most nem arról beszélünk, aminek a nevét sokszor szoktuk hallani. Ez a Neil Gale Swift Observatórium űrteleszkópja. Nem sokat hallottak róla, pedig most aztán benne lesz a hírekben. Két ok miatt, akkor, hogyha sikerül a holnapi manőver, meg akkor, hogyha nem. Ugyanis közelít úgy a Földhöz, hogy van rá esély, hogy nem tudják kint tartani a világűrben, ezért aztán repülőgépre rakétát indítanak, azzal megpróbálják megtolni, és akkor megpróbálják valahogy fönntartani. Hát ez pont úgy néz ki, mint ami a filmekre kívánkozik. Nem tudom, hogy mi az, ami ebből végül majd össze fog jönni. Meglátjuk, holnap indul ez a misszió. Szabó Oliver Norton csillagász demonstrátor, a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézetben. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van nálunk. Mekkora mutatvány ez?
3: Hát ez hatalmas. Hogyha sikerül, akkor ez világelsőség és óriási szenzáció. Hát olyan még soha nem történt, hogy egy űreszközt úgy emeljünk magasabb pályára, hogy egyáltalán nincsen erre felkészítve. Tehát mondjuk a kerülgetett Hubble űrtávcső, hogy mondjuk ki a nevét, őt arra találták, hogy szervizeljék. Tehát fel lehet menni, vannak rajta kapaszkodók, meg lehet emelni. A Swift űrtávcső, űrobszervatórium viszont úgy készült el, hogy soha senki nem gondolta, hogy egyáltalán a közelébe megy egy másik űreszköz. Tehát nincsen rajta fogóckodó, nincsen rajta fixpont.
2: És pont, ami megtolják, vagy valami.
3: Tehát semmilyen nincsen kialakítva, hanem kering ez a nagyon érzékeny űreszköz, és meg kéne emelni, mert különben év végéig bezuhan a Föld légkörébe.
2: Aktív egyébként ez az eszköz?
3: Most már nem. Egyébként tökéletesen működik. Tehát, hogy semmilyen baja nincsen. Egyedül azért nem használjuk most is tudományos célokra, mert hogyha ezt tennénk, akkor még jobban felgyorsulna az az ütem, ahogyan süllyed a légkörbe. A világűr az nem egy éles határ, tehát nem, hogy egyszer csak elvágják a levegőt, és onnantól nincsen, hanem kis légellenállással még a nemzetközi űrállomás is találkozik. És emiatt folyamatosan süllyednek ezek az eszközök.
2: Ez lassítja.
3: Ez lassítja folyamatosan az eszközöket, és egy idő után folyamatosan gyorsulva bezuhannak a Föld légkörébe. Körülbelül, hogyha 300 km alá ér a Swift űrtávcső, akkor onnantól kezdve hetei, hónapjai vannak hátra. És ezt lehet lassítani. Hogyha beállítjuk olyan szögbe, hogy éléről kapják mondjuk a napelemek ezt a surlódást, akkor akár 30-40%-ot lehet nyerni. Most erre koncentrálnak, hogy minél jobban kitolják, meg legyen a lehetőség arra, hogy ezt az emelőműveletet végrehajtsák. Ha sikerül, akkor legalább 10 évvel megdobtuk az életét ennek az űreszköznek, és folytatja a kutatást.
2: Hogy fog kinézni ez most? Odáig tudom, vagy amit én láttam belőle, hogy egy régi egyébként, egy nagyon régi, de erre jó, egy háromhajtóműves, sugárhajtású gép elindul, arról elindítanak egy rakétát, az így célba veszi ezt az űreszközt, odaér, és akkor?
3: Igen, nagyon különleges már maga az indítás, tehát hogy egy repülőgép szárnyára erősített rakéta, ezek az utolsó küldetését fogja végrehajtani. Egy aprócska szerkezetet fog magából kivetni, nem nagyobb, mint ez az asztal itt előttünk, aminek karjai vannak, meg tudja közelíteni az eszközt. Kétszer el fog repülni mellette, először körbefotózza, hogy egyáltalán olyan állapotban van-e, mint amire számítunk, és megpróbálja megtalálni azokat a pontokat, ahova rá tud kapaszkodni. És itt a kapaszkodásra szó szerint kell venni, mert ilyen robot karjai vannak, amikkel dokkoló portra.
2: Meg kell keresni ezeket a pontokat rajta?
3: Ezeket meg kell találni.
2: Nincsenek itt a tervrajzok? Lenne a Földön megnézni, lemodell, megépíteni kartonpapírból, tejfölös dobozból, és azon kipróbálni.
3: De megvan, és meg is csinálták. Tehát egy az egyes modellen kipróbálták, végignézték az egészet, de hát az elmélet és a gyakorlat között tudjuk, hogy mi a különbség. Elméletileg semmi, gyakorlatilag azért szokott lenni. Tehát egy kiálló kábel, egy rossz helyre hajtogatott hővédőcsempe, bármi lehet ezen az eszközön. Úgyhogy körbe kell nézni, és amik esetleg lehetnek, konnektort megfogni, amivel töltötték az űreszközt, vagy azt a dokkolót, amivel a rakétára erősítették. Tehát itt van esély elkapni ezeknek a kis manipulátorkaroknak. Ha sikerül, és jól elkapta, akkor beindítja a hajtóműveit, és megemeli a pályát.
2: Na most eleve nem kisebességgel közlekedik a világűrben ez az eszköz, végképp nem kisebességgel fogja utolérni az, aminek dolga volna megemelni. Van tömegük, és bár tulajdonképpen szabadesés és súlytalanság, de ettől függetlenül sebesség és tömeg van. Szóval itt azért a fizikának nagyon keményen kell dolgozni, és nagyon precíziósan kell dolgozni. Van-e a Földről beleszólás, vagy milyen szinten automatizált?
3: A rendszer nagyjából autonóm, lidar berendezések és optikai szenzorok vannak rajta, amivel tud tájékozódni, de közel vagyunk viszonylag alacsony földkörüli pályán, igaz, hogy ott van az a 27 000 km/h sebesség, amivel száguldanak, de majdnem, hogy joystickkal irányítható innen a Földről. Tehát folyamatos monitorozás és nagymértékű beleszólás lesz, de kb. Autonóm maga a szerkezet. Meglátjuk, hogy működik-e egyáltalán. Azért ez egy nagyon gyorsan, nagyon kis költségvetésből összerakott tűreszköz. Tavaly augusztusban nyerte el a pályázatot egyáltalán a cég, aki készíti. Tehát, hogy kevesebb, mint egy év alatt, kevesebb, mint 100 millió dollárból űreszközt kiküldeni, ez tényleg szenzáció. Hatalmas a nyerési lehetőség. Tehát, hogy
2: 500 sikerül... millióba kerül, nem mondjuk a teleszkóp, vagy annyiba került.
3: Igen.
2: Vagy tehát... pótolni még többbe kerülne.
3: Meg évtizedekbe valószínűleg. Tehát nincsen olyan, hogy a sufniból leveszek egy gamma obszervatóriumot, és akkor azt kiküldöm, hanem tényleg évtizedeket és sok 100 millió dollárt lehet nyerni hatalmas kockázattal, de igazából mégse akkora a kockázat, mert ha nem sikerül, év végéig így is úgyis megsemmisül akkor az eszköz.
2: Hogyha már hogy a sufniból nem lehet ilyet elővenni, ez, amit most látunk, maga a technológiai kivitelezés, tudom, hogy ez nem teljesen pontos, de ahhoz képest, hogy mekkora erőforrások vannak egy-egy misszió mögé állítva, ez mennyire számít sufni megoldásnak?
3: Hát eléggé, ez ilyen gyorsan összekapott megoldása a szituációnak.
2: Tényleg, és technológiailag nyilván nem az, nem ezt akartam mondani.
3: Technológiailag nem, de amennyire hívhatunk egy űrmissziót kapkodva összerakottnak, ez annyira kapkodva összerakott. És ezzel nem lekicsinyíteni akarom, tehát hogy ez talán még jobban emeli a fényét ennek az egész indításnak, de tényleg kis költségvetés hirtelen összerakva, és egy nagyon új technológia. Tehát ezzel, hogy emeljünk meg műholdakat, és hosszabbítsuk meg évekkel az élettartamukat, próbálkozott már nagyon sok szereplő, például az amerikai védelmi minisztérium is, nekik beletört a bicskája. Most gyakorlatilag egy startup próbálja meg ezt újraéleszteni, és hogyha működik, akkor az nem csak a Swiftnél lehet használni akkor, hanem rengeteg olyan tudományos, kommunikációs, navigációs műhold van, aminél ez a technológia globális szinten dollármilliárdokat spórolhat.
2: Nem csak a nagy mérföldkövekben, hanem az ilyen viszonylag kicsinek tűnő projektekben is hallatlan érdekes az űrtechnológia és az űrkutatás. Kövessék egyébként, hogyha tehetik. Szabó Oliver Nortonnak, a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet demonstrátorának. Köszönöm, örülök, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen.
1: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Szent Iván éjszakája június 23-áról 24-ére virradó éjszaka, amely a nyári napfordulóhoz kapcsolódó ősi hagyományokat őrző ünnep. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kihez kötődik az ünnep a keresztény hagyományban? Start 1. Keresztelő Szent Jánoshoz. Start 2. Szent Mártonhoz. Heti nyereményünk egy havi Dr. Sámson hajregeneráló étrend kiegészítő a drsamsonhair.com jóvoltából. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Nem úgy néz ki, hogy nagyon bejött volna Ausztráliában az, hogy a tiniket kitiltották a közösségi média platformokról, mert persze, ahogy azt így elképzelték. Szóval vannak ilyen kezdeményezések Európában is, külön-külön országokban, illetve Európai Uniós szinten is van kezdeményezés arról, hogy a kétségkívül meglévő negatív hatásait a közösségi médiának azt tompítsák a fiatalokra nézve. Hát mi volna a legegyszerűbb, elválasztani őket egymástól, na ez az, ami úgy tűnik, hogy nem sikerül. Klaus Melinda, közösségi média szakértővel beszélgetek, ez itt csokolom, örülök, hogy itt van nálunk. Mi volt a kudarcok, hogy kódolt volt ez a kudarc Ausztráliára?
2: Ez egy nagyon nehéz és összetett feladat, mert ugye az, hogy 16 éven felül használhassák a social médiát, annak nagyon sok előfeltétele van. Bizonyítani kell tényszerűen, hogy ő 16 év alatti vagy feletti. És itt van a nehézség, mert digitálisan ugyan be lehetne mérni, hogy ő hány éves, de jogilag ezt biztosan bizonyítani, ez nagyon nehéz. És ugye a tinédzserek azért nagyon rafináltak. Már regisztrációkor hamis adatokat használnak, 18 éven felülinek regisztrálják magukat, VPN használatával kikerülik Ausztráliát, más országba átugranak, vagy olyan profilokat vásárolnak.
1: Már úgy ugranak át csak, hogy anyám is értse, tehát ugyanúgy ül, ugyanannál a gépnél ül, csak egy kanyarra érkezik vissza.
2: Igen. Így van, egy másik országba jelentkezik be technikailag, és akkor úgy érzékeli a számítógép, minthogyha ő nem Ausztráliában lenne, és már is olyan országban, ahol nincsen ilyen határ, már is tudja használni az összes social media felületet.
1: A szabályalkotónak volt az elképzelése az, hogy ez így formában megvalósuljon, miközben se a felhasználónak, se az oldalüzemeltetőjének nyilvánvalóan nem érdeke, De hát ilyen szokott lenni, hogy a szabályozás az éppen az érintettek. Ezért hívják szabályozásnak. Hogy így a szabályalkotónak milyen eszköze marad?
2: Igen, itt egy nagyon összetett dolog van, mert ugye jogilag, hogyha személyigazolvánnyal regisztrálva használná valaki a social media felületet, akkor megfelelő módon tudná bizonyítani, hogy ő hány éves. Na most pont a például unión belül a GDPR miatt elkezdték fejleszteni azt, és már egyébként tesztelés alatt van különböző országokban, hogy egy tanúsítványt állítanak ki az életkoráról az illetőnek, emiatt a social media felület nem kéri be a személyigazolványokat, csak ezt a tanúsítványt hívja be, és ezt követően tudja használni az illető a felületet az adott életkornak megfelelően. Mert hogyha minden más eszközt bevetünk, ott mindig vannak súranó pályák, és ugye maguknak a tech cégeknek nem feltétlenül érdekük, hogy kitiltsák, vagy csökkentsék a tizenévesek számát, hiszen rengeteg tartalmat gyártanak, és nagyon-nagyon sok tartalmat fogyasztanak, nem mellesleg pedig a hirdetési bevételek jelentős része abból jön be, hogy nagyon sok tinédzser vásárol, akár a szülei bankkártyájával is.
1: Mennyivel nagyobb a piaci értéke egy 16 évesnek, mondjuk a Facebookon, mint nekem?
2: Ezt nehéz megállapítani, mert ugye a felhasználói szokást kéne ön kapcsán is ismerni, hogy mennyi a vásárló értéke.
1: Akkor vegyük az átlagos 16 éves, meg az átlagos 49-48 éves.
2: Igen, egyébként ugye az érdeklődési köre miatt, mivel átlagosan 9 órát vannak ők az online térben, egy átlagos felnőtt pedig 6 óra 45 percet, azért ez se kevés, legyünk őszinték, de mégis a tinédzsernek a fogyasztási és tartalomfogyasztási gyorsasága és tempója miatt sokkal több tartalom tud a hírfolyamban megjelenni, sokkal több hirdetéssel is találkozik, és ezáltal 2-3-szoros felhasználói bázis vagy érdeklődési kör jelenik meg az ő felületein.
1: Hogyha vannak korlátozási szándékok, akkor mik lehetnek a járható útak? Meg hát akkor, amikor vannak EU-s tagállamok is, amelyek külön-külön szabályozásban gondolkoznak, itt nekik összekön annyi a dolguk, hogy az Európai Uniós szabályozással ezt összhangba hozzák, vagy pedig itt párhuzamos szűrőrendszerek fognak működni?
2: Na igen, ez a jövő kérdése, azt gondolom, mert az a nehézség ebben a történetben, hogy tényleg amikor mindegyik ország külön-külön szabályozza, onnantól pont a VPN-nek köszönhetően átugranak digitálisan egy másik országba, és megkerülik az adott ország szabályozását. Tehát itt majdnem azt lehetne mondani, hogy egy világszintű szabály kellene, és vagy a tech cégek irányába egy olyan fajta döntési mechanizmust kellene elindítani, amire egyébként szintén az Unió már tett lépéseket, hogy maga a digitális hírfolyamokat picit átalakítani, hogy ezek a függőségek, dopaminlöketek ne olyan erősen jelentkezzenek meg a social media térben.
1: Na de erre vannak itt, vagy így vannak kitalálva eleve.
2: Na igen.
1: Tehát ez így a gerezisüket, vagy a... Igen.
2: Igen, ez egy nagyon nehéz helyzet, mert pont azzal, hogy ugye kiszednénk ezeket a befolyásoló tényezőket, hogy személyre szabott a tartalom, már is kevesebb időt töltenének a social media felületen, és ebből kifolyólag ugye kevesebb vásárló erejük lenne. Viszont ezzel egy fokkal ugye könnyebben lehetne szabályozni azt, hogy mennyi időt töltenek a felületeken, hogyha ezeket a motiváló tényezőket kiszednénk. Ha mindegyik ország külön-külön szabályozza ezt, akkor ezek a lehetőségek sajnos nagyon gyorsan elhalhatnak, illetve a tinédzserek esetében mindig van, de felnőttek esetében is egyébként, de a tinédzsereknél hatványozottan, hogy ki tudják valahogy kerülni, megbumlizzák, feltörik, olyan fiókot vásárolnak, ami már egyébként bizonyítottan 18 év feletti, és ebből kifolyólag az algoritmus lassabban ismeri föl, hogy ők például 13 évesek csak a felületen.
1: Hát érdekes lesz. Volt nem olyan nagyon sokáig, amikor az ember próbálta magát 18-nál fiatalabbnak hazudni. Látom, most azért vannak itt már olyan trendek, amik pont az ellenkező irányba hatnak. Klaus Melinda közösségi média szakértőnek köszönöm. Örülök, hogy itt volt nálunk. Önöknek, akár az ATV-n, akár a Spirit FM-en követték a startot ma, illetve egész héten. Köszönöm szépen a figyelmüket. Irgalmatlan meleg lesz a hétvégén. Ne menjenek tűző napra, nagyon figyeljenek oda, hogy ne hagyják a napon a kocsit, vagy forró autóban üljenek, igyanak vizet, keressék az árnyékot, éjszaka szellőztessenek, és főleg figyeljenek oda az idősekre és a gyerekekre, vagy bárkire, akiről esetleg látják, akár csak az utcán, hogy segítségre van szüksége. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Támogatott tartalmat hallottak!

pray. Műsorajánló. Utazó podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM. Isszák! Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: A nap benéz a régi bérlakáson át. Kiterjedünk a gazda test az oktogon. Sok vesztes issza újra jó szokásosát, elkenődve, mint az appa fresh a fogsoron. Tükörben nézel, ez mindenki, csak nem én. De a fény egy újabb alkotás a plaszteren. A nyár ma délelőttös, mint a bakremény, s az élet újra próbálja, hogy klassz legyen.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Szeretnénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg. Miközben a király az övéivel mennybe megy. A nap sötét lesz, földre hullanak a fellegek. Az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontos lenne? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk.

0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban visszautazunk az időben 2025. július 4-ig. Ezen a napon derült ki, hogy a Közép-Texasban pusztító áradások 51 ember köztük 15 gyermek életét követelték. És ezen a napon a Spirit FM exkluzív című műsorában Novák András vendége Borbás Gergő, a Bálint Ház kreatív igazgatója volt, akivel a kisebbségek támogatásáról és befogadásáról beszélt.
3: Elindul az exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en, vendégünk Borbás Gergő, a GCC Bálint Háznak a kreatív igazgatója. Én nagy szeretettel köszöntelek, és mindig a programokról szoktunk beszélni, hogy nálatok mi van, és mi lesz, és egy csomó mindenbe beleálltok, és egy csomó minden mellett kiálltok, és hát rengeteget dolgoztok azért, hogy összetartsátok a zsidó közösséget, de azért is egy csomó külsős vagy outsider-t bevonjatok. Abszett. És azt hiszem, az elmúlt években ez remekül sikerült. És most is szeretném, hogyha hirdetnél olyan programokat, vagy beszélnénk olyan programokról, amelyre várjátok majd a vendégeket. Például egy-két hónap múlva lesz ugye a Judafest.
4: Igen.
3: Ugye az megint nagy buli lesz. Ugye most az elmúlt hónapban nektek egy nagy kampány volt, hogy a Pride-on részt venni, ami igen, nem is most Pride lett a neve, vagy most önkormányzati. Mindegy, szóval a lényeg az, hogy nektek ez fontos ügy volt, és hogy a Bálint Ház kiálljon mellette. Kezdjük az, a miért volt fontos? Vagy ez évek óta mentek, ugye? Vagy hogy
4: évek óta megyünk a Pride-ra, és évek óta támogatjuk is a Pride, a Szivárvány Misszió szervezetet, meg a Pride közösségét, úgyhogy mint a Bálint Ház egy ilyen biztonságos tér, meg is kapta ezt a biztonságos térjelzőt, úgyhogy nagyon sok Pride-dal kapcsolatos programot fogadunk be. A Bálint Háznak ezek az alapértékei. A kisebbségek támogatása, az elfogadás, a befogadás, és ez akkor is vonatkozik mindenkire, hogyha a zsidó közösség része, vagy nem a zsidó közösség része. És mi hiszünk ebben, sőt van, nagyon régóta van, a Szimsalom kezdte el szervezni, az egyik reform zsidó közösség LMBTQ támogató istentisztelet a Bálint Házba szombat reggelente, így a Pride hónap kapcsán, és egyébként a Bálint Ház volt az a szervezet, aki ennek így a zsidó közösségen belül az élére állt, és már tavaly is, de idén is 20 zsidó civil szervezettel közösen vonultunk a Pride-on.
3: Azért azt tudod, hogy idén azért ez egy politikai rendezvény lett, tehát sokkal kevésbé Bálint Ház, sokkal kevésbé meleg felvonulás, ez inkább most, szerintem a létszám is azért lett ekkora, rengeteg interjút néztem meg figyeltem a tudósításokat, ugye mégiscsak riporter vagyok, és azt láttam, hogy a nyilatkozók 99%-a kevésbé beszélt a Pride-ról, vagy a melegekről, vagy a melegek jogairól, hanem azt mondták, hogy úgy érzik, hogy elveszik a szabadság jogaikat, és ezért kellett kiállni. Tehát talán ezért is voltak ennyien.
4: Talán nem ezért tudom. Is. Én azt gondolom, hogy nem egy, szóval, hogy ez a Pride felvonulás, ez bele lett tolva tudatosan egy politikai rendezvénybe, uh-huh. vagy tudatosan vált ez politikai rendezvényé. Ez annyiban volt eddig politikai szerintem, hogy egy társadalmon belüli negatív, vagy hát elnyomott, vagy bizonyos szempontból elnyomott kisebbség kiáll a jogaiért. Ennyiben ez politikai volt korábban is szerintem, de ez egy tudatosan politikába tolt rendezvény lett idén, és ennek nyilván következménye volt az is, hogy ilyen nagyon-nagyon sokan voltak, talán ez volt a legnagyobb tömegrendezvény a rendszerváltás óta, és hát igazából az, hogy most az LMBTQ közösség mellett, vagy a szabadságért állnak ki emberek, ez végtére is, vagy a gyülekezés szabadságáért, ez végtére is egymás támogató, és nem egymás ellenmenő ügyek szerintem. Mert én ebben egyetértek, szóval, hogy ha nem szabad mindenki, akkor senki nem szabad, és ebben szerintem a zsidó közösségnek évezredes tapasztalata van.
3: Hát igen, és ez kifejezetten negatív tapasztalat. Igen. Tehát, hogy a történelem, a zsidó kisebbség megítélése, és itt ez egy érdekes dolog, hogy összeálltok ezzel.
4: Még egy gondolat nyugodtan. Ehhez, hogy amikor Ukrajnában kitört a háború, akkor a Bálint Ház és a Bálint Ház közössége egy pillanat alatt állt át krízis központtá. És 50 000 ukrán menekült

0: lépte át a Bálintház ajtaját a háború kitörése óta.
1: Tehát egy ilyen első befogadó központként működött.
0: Abszolút, ugye? Charity shop volt, tehát ami hiányzott, ami kellett, azt hozták adományba emberek.
1: Ruha, élelmiszer, egészségügy.
0: Tisztálkodás, egészségügy, minden. Kórházi ellátást szerveztünk, lakhatást szerveztünk, ha kellett. Rengeteg embert mozgattunk meg a zsidó közösségen belül, akik segíteni szerettek volna, és rengeteg embernek tudtunk segíteni ezáltal. És voltak olyan emberek, vagy szervezetek, akiktől jött az a kérdés, hogy na jó, de hát akkor zsidó-ukrán menekülteknek segítetek?
1: Nem, valószínű ez a válasz, ugye?
0: És erre mindig az a válasz, hogy nem azért segítünk, mert ők zsidók, hanem azért, mert mi azok vagyunk.
1: Fú, de jó válasz. Ez nagyon tetszik.
0: És ez a Pride-ra is érvényes. Nem azért vagyunk ott, mert mindenki a Pride-on, vagy az LMBTQ közösség legnagyobb része zsidó, hanem azért, mert mi zsidók vagyunk, és tudjuk, hogy milyen az a történelmi tapasztalat, amikor valakit a származása, identitása miatt hátrányossal megkülönböztetnek.
1: Ezer éve ismerjük egymást, és ha már rámentünk egy picit a politikára, nagyon szeretném megkérdezni Izraellel kapcsolatban. Azért most a világban, és mondjuk Magyarország talán azért egy pozitív példa ebből a szempontból, vagy egy jó sziget, mert ahhoz képest, amivel Nyugat-Európában van, vagy egy-két helyen van, azért most óriási a zsidó gyűlölet, és nagyon nagy a hát nem is tudom, hogy kell mondani, a kampány ellenetek, és most akkor bocs, hogy így fogalmazok, nagyon, nagyon nehéz lehet ezt megélni, nem? Belül, hogy
0: nagyon furcsa ez a helyzet.
1: Tehát a social médián, amit látni, hogy micsoda anticionista, anti-izrael, anti-zsidó, és minden, ami antiszemita, és minden, ami ilyen, hát azért ömlik. Te is így érzed, vagy látjátok? Vagy
0: abszolút,
1: érzed?
0: Persze. Látjuk ezt. Az nagyon érdekes. Rendszeresen járnak hozzánk amerikai csoportok. Budapestre látogatnak.
1: Vendégként
0: jönnek, eljönnek a Bálintházban, vagy mi megyünk Amerikába, mert nagyon szoros kapcsolatunk van Amerikában lévő zsidó közösségekkel. És éppen tegnap jött egy csoport, szerintem nagyon sok helyről, többek között New Yorkból is voltak vendégek, és pont nyilván szóba jött ez, hogy van ez a helyzet Magyarországon, hogy van ez a helyzet Amerikában, és nagyon fura mindig arra a konklúzióra jutni, hogy évtizedekig, hát emlékszel, szóval azért a 2000-es évek elején, közepén nagyon, nagyon durva antiszemita incidensek voltak Magyarországon is, meg akkor erősödött, meg úgy igazán a szélsőjobb. És hogy én emlékszem erre az időre, és akkor az volt, azt mindig azt a kérdést kaptuk akkor, hogy hát hogy lehet egy ilyen antiszemita országban élni, vagy milyen zsidóként élni egy ilyen helyen, és most pedig azt a kérdést kapjuk, hogy hát hogy lehet az, hogy Magyarország a legbiztonságosabb európai ország ma, vagy az egyik legbiztonságosabb európai ország a zsidók számára, és ez mindig ilyen, azért erre magyarként szerintem tök furcsa válaszolni erre a kérdésre, mert hirtelen azért azt nem lehet mondani, hogy hirtelen 20 év alatt megváltozott ez az ország a talpától a feje búbjáig. Hát nyilván olyan folyamatok, olyan döntések születtek, aminek ez a következménye, ami egy pozitív következmény természetesen, de hát a bőrünkön érezhető antiszemitizmus az ma Magyarországon nagyon alacsony.
1: A múltkor itt voltam egy erőanatár abbi, és azt mondta, hogy sokat járja az országot, ugye most éppen New Yorkban van, de megkérdeztem tőle, hogy bántják-e azért, mert ő rajta ugye mindig van kipa, klasszik szakál, tehát igen. Azt mondta, úgy nézek ki, mint egy zsidó karikatúra, mondta magáról, és mondta, hogy nem, tehát hogy teljesen mindegy, hogy egy 9. kerületbe megy be, vagy Békés Csabára, vagy teljesen mindegy, Szászhalombattán, soha senki nem szól neki be.
0: Nekem is ez a tapasztalatom.
1: És ez, azt gondolom, hogy ez rettentő menő. Igen. És ugye most, ha már a New Yorkiakat mondod, most van egy nagyon visszás, vagy ilyen paradox helyzet. Ugye a zsidók általában demokratákra szavaznak Amerikában. Ugye most megszavazták az új demokrata jelöltet, aki egy muzulmán bevándorló, aztán marokkói, akit 5-6-szor kérdeztek rá televíziós beszélgetésben, hogy ítélj el az intifádát, és nem hajlandó. Képzeld el, és ez most egy óriási nagy, nem tudom, tudsz erről.
0: Hallottam róla, olvastam.
1: Nagyon, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon gáz, ez egy óriási problémát jelent. Szerintem ott belül ez egy nagy meghasonulás lehet, hogy most akkor szavazzanak a republikánusra, vagy szavazzanak egy olyan polgármesterre, aki rettenő, vallja magáról, hogy ő kommunista és szocialista, és hogy nem hajlandó az intifádát, tehát a zsidó népirtást elítélni, és nem is mondja ki a száján ezt a szót, pedig most egy csomó tévétársaság, tehát még az ABC, meg az MSNBC is felszólította, hogy mondja már ki, hát ezt várjuk önt, és azt mondta, nem, ezt mindent, és akkor ugye elmismásolta a kérdést. Hát Amerikában most nem egyszerű.
0: Nem, egyáltalán nem egyszerű, és mi is járunk Amerikába, éppen most fogunk menni San Diego-ba a jövő héten, és hát ez egy nagyon fura helyzet, ezzel szembesülni, és közben meg nehezen is tudjuk megítélni, mert az, ami Nyugat-Európában az egyetemeken megy, azt mi nem érezzük a saját bőrünkön Magyarországon szerencsére. Az, ami Nyugat-Európában a médiában megy, az ma Magyarországon egy kisebbség az, aki ebbe a helyzetbe áll bele, de nagyon bonyolult a helyzet. Szóval, hogy zsidó szempontból is én azt gondolom, hogy ez egy iszonyú bonyolult helyzet, és minden leegyszerűsítés az ellene megy a helyzet megértésének. Azt gondolom, hogy iszonyú sok minden keveredik ebben a szituációban. Hogy a zsidóság, Izrael és cionizmus, ez három olyan fogalom, ami kapcsolódik egymáshoz, de teljesen mást jelentenek ezek a fogalmak valójában. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor a tájékozatlanság is része annak, hogy milyen a közbeszéd erről a témáról.
1: Hát ha egy napig beszélgetnénk és elemeznénk, és még hívnánk két rabbit, hogy meséljük el, hogy mi a különbség a zsidóság, Izrael állam, a cionizmus, akit Herzl-Ti vadar, ráadásul magyar származású zsidó. Hogy miért van az, hogy nekem semmi bajom a zsidókkal, de a cionistákat utálom, meg ilyen mondatok vannak, tudod, abszolút. És annyira érthetetlen, de hogy tényleg akár napokat vagy heteket kéne erről beszélni, vagy beszélgetni, hogy mi a különbség, vagy mit jelent.
0: És hogy iszonyú bonyolult ez a helyzet, és hogy innen messziről az ember nagyon könnyen tud át vagy bét mondani, de valahol ennél sokkal-sokkal árnyaltabb ez a helyzet. Izrael állama egy demokrácia, nem lehet egységként kezelni Izrael államát. Izrael államában vannak kormánypártiak, kormányellenesek, vannak olyan családok, túszok családjaik, akik tüntetnek a kormány ellen, mert egy demokráciában ezt lehet csinálni.
1: Vannak olyanok, akik a kormány mellett tüntetnek.
0: Iszonyú bonyolult.
1: Nagyon nehéz.
0: Azt mondani 2000 kilométerről, hogy ez a jó, vagy így van jól, vagy ti ezt csináljátok, szóval az van, hogy én ezt az izraeliekre bíznám. Szóval ők azok, akiket bombáznak, ők azok, akiket támadások érnek nap mint nap, és ők azok, akik el tudják dönteni, hogy mi jó nekik, és egy demokráciában, az egyetlen demokráciában a Közel-Keleten ezt meg is tehetik szerencsére.
1: Abszolút az egyetlen demokrácia. Talán azért is fontos, hogy beszéljünk róla, és minél több álláspontot, vagy minél több...
0: És volt a sabolti rendezvényünk a Turbinában, és ott pont ez volt a cél. Se volt a tóraadás ünnepe, amikor Mózes megkapta az írott és a szóbeli tant az örökkévalótól a Szinájhegyen, és a Bálintháznak egy...
1: Ez a 10 parancsolatról beszél most a Gergő.
0: Igen, a 10 parancsolatról beszélek, és az a hagyomány ilyenkor, hogy a zsidók egész éjszaka fent vannak, és hát a vallásosak, és akik hagyományos értelemben ünneplik ezt az ünnepet, a tórát tanulmányozzák, és imádkoznak, mi pedig a Bálintházzal most már 2 éve a Turbinában szervezünk mindig egy egész éjszakán áttartó, vagy egy egész estén áttartó programot, aminek van egy fő témája, tavaly az örökség volt, idén a haza volt a téma, és pont ezt szerettük volna bemutatni, hogy mennyire árnyalt ez a helyzet, és hogy a zsidó közösségen belül is milyen kevés kommunikáció van arról, hogy minket hogyan érint Magyarországon az, ami történik velünk, vagy ami történik Izraelben, és hogy mennyire... Hogy nem egy hang van a zsidó közösségen belül, hanem ez egy izgalmas, pezsgő, sok gondolat ütközik, sok téma ütközik, úgyhogy volt egy vita Izraelről és identitásról, amiben Novák Attila Seres Dániellel beszélgetett, és utána pedig volt egy közösségi vita, amit Tóth Jakab vezetett, és a résztvevők szólhattak hozzá a témához, és ez egy nagyon izgalmas, nagyon-nagyon érdekes élmény volt.
1: Igen, ugye rengeteget járok forgatni Izraelbe, te is tudod.
0: Igen.
1: Egyébként pont egy hónapja voltam egy hétig a nagykövetséggel, és Rengeteg tudósítást adtunk, rengetegszer jelentkeztem be élőben. Egy biztos, Izraelnek nagyon fontos Magyarország, és Magyarországnak is nagyon fontos itt Izrael. Van. Most nem is azt mondom, hogy number one, de az ott élő magyar közösség miatt is rengetegen beszélnek magyarul, tehát rengetegen, tényleg. Nem is emlékszem, útkor csináltunk dokumentumfilmet, és hát a megszólalók 80%-a magyarul beszél be, nem kellett szinkronizálni. Amit imádok, amit ezt nagyon szeretem, hogy ennyi magyar kötődés van. És itt is azért 100 000 fölött van a zsidók, vagy rokoni kapcsolatban Izraelhez köthetőknek hát a száma, ami ez egy nagyon komoly community itt is, meg nagyon komoly kisebbség ott is Izraelben, abszolút. Tehát szerintem ezzel nekünk beszélni kell, és mindenképpen még ilyen érint, illetve nagyon sokszor szoktuk azt mondani, én, mint tudott biztonságpolitikával foglalkozó riporter, hogy amit a CHL, tehát az IDF csinál, az sok esetben az itteni kultúrának a megvédését is jelent, és
0: abszolút.
1: Sose felejtsük el, hogy amit... Hogyha ezek a terror szervezetek a zsidókkal végeznek, akkor a keresztények a következők, tehát ne felejtsük el, hogy itt vannak bizonyos közös érdekek, meg közös vonulatok ebben abszolút, a kérdésben. Minden, beszélni kell róla igen, mindenképpen.
0: Minden szinten nagyon erős ez a kapcsolat. Rengeteg izraeli él Budapesten. Szóval én a zsidónegyed szélén lakok, néha több héber szót hallok magam körül, mint magyar. Rengeteg izraeli él Budapesten, és hát a magyar zsidó közösség is ezer szállal kötődik Izraelhez.
1: Ide jönnek, mert itt biztonság. Tehát amikor ülök a repülőn és kérdezem őket, mondták, hogy itt jó, mert jó igen. A kaja, mert kedvesek az emberek, mert szeretnek utazni, szeretnek vidékre menni.
0: És ne feledjük, hogy a Bálintház bármikor történik valami Izraelben, és itt ragadnak emberek, például amikor az iráni támadások történtek, és itt ragadtak.
1: Most is itt ragadtak, hiszen lelőtték a repülőket, nem tud.
0: Így
1: nem,
0: van, leállt a repülők, a közlekedés, itt maradtak Budapesten, akkor a Bálintház tágra nyitja az ajtajait, és minden gyerekfelügyelettől kezdve szállás
1: most
0: lehetőség. És most is
1: csináltátok?
0: Volt. Igen, október 7-e után is volt, és most is volt, és ott volt minden nap legalább 50 izraeli, aki csak egy biztonságos teret keresett, akik információt cseréltek egymással, a gyerekek játszottak a játszóházban, ha kellett, e-maileztek, ha kellett, nyomtattak, ha kellett, akkor volt valaki, aki beszélt hozzájuk héberül.
1: Szerintem ez iszonyú fontos, és köszönjük akár a zsidó közösség, vagy akár az ország nevében is, szerintem ez fontos, meg az is fontos, hogy beszéljünk róla. Kicsit beszéljünk a programokról, ja. Ugye mindjárt nekiállunk augusztus-szeptember, most is idén is lesz egy csomó minden, mesélj róla, mi a következő nagy lépésetek?
0: Korábban volt egy mini nyári leállás a Bálintházban, ez az utóbbi években már egyáltalán nincsen.
1: Nincs rá időnk
0: egyszerűen. A nyár folyamán alapvetően csoportok jönnek vagy mennek, ahogy említettem, most 12 tínédzserrel megyünk San Diego-ba egy csereprogram kapcsán a jövő héten érkezik Palm Beach-ből egy zsidó csoport, Budapestre és aztán a Szarvasi táborba, Szarvasi Nemzetközi Ifjúság zsidó táborba, és ez...
1: Mi a program egyébként a táborban?
0: Hát a tábor az egy, a maga a szarvasi tábor az nem a Bálintház szervezése, de nagyon szoros kapcsolatban vagyunk velük. Hát az a legfontosabb identitás formáló közeg, azt hiszem a fiatal zsidók számára Magyarországon, és nemzetközileg is nagyon fontos. Ez egy olyan tábor, ami nagyjából 10 nap, 2 hét, és korcsoportok vannak, és zsidó identitással kapcsolatos programok, sportprogramoktól elkezdve korcsoportvezetők tartanak foglalkozásokat, szóval ez egy fantasztikus élmény. Mi is a szarvasi táborba tartjuk a Bálintházas tavaszi tábort fiataloknak, és a Manóra Egyesülettel közösen pedig családi tábort is tartunk Szarvason. Augusztus utolsó hetén szokott lenni a családi tábor, ez idén is lesz, és ott pedig kicsi gyerekekkel, vagy egész családokkal jöhetnek le, és kaphatják meg ezt a tábor élményt, ezt a nyári tábor élményt, és utána meg futunk rá az őszre, és szeptember 14-én lesz a Judafest, azzal szoktuk indítani az évadot, szeptember 14-én, idén a Klauzál téren, és nem a Madács téren lesz.
1: Ugye tavaly volt az, hogy rengeteg sátor befüvesítettétek az egészet, iszonyú sok ember volt, igen. Akkor is beszéltünk róla, akkor is itt voltál. Na mi lesz? Azt mondtad, azért egy pár program elmondhat.
0: Egy párat elmondhatok, igen.
1: És egy pár meg nem.
0: Egy párat meg nem mondok azt el, hogy hívd be legközelebb, és még szeptember előtt is el tudjam mondani.
1: Beszélünk a szerkesztővel.
0: mindig megjelennek a zsidó szervezetek, zsidó civil szervezetek ezen a fesztiválon. Ez egy nagyon fontos, hogy nagyon sok szervezet, tucatnyi szervezet, igen, megjelennek és bemutatják a munkájukat. Vannak városi séták, amik a Judafesthez kapcsolódnak, és hát természetesen van a színpadi program. Az Alma Együttessel fogunk kezdeni reggel, gyerekprogram lesz, lesz bábszínház, lesz kórus, a Lauder iskolának a kórusa fog fellépni, mm-hmm. gyerekkórusa. Mindig van közösségi ebéd, most is lesz. Lesz, úgyhogy száz adag sóletre fogjuk megvendégelni a látogatókat.
1: Olyan régettem, és most annyira éhes lettem, pedig reggel veszük fel, hogy a felvételről megy a beszélgetés, és jaj, de szívesen ennék, meg lesz flódni is biztos.
0: Igen, lesz flódni, és a Klauzál téren, ugye gyönyörűen felújították a Klauzál téren a parkot, úgyhogy a park is a fesztivál része lesz, ott lesznek a gyerekprogramok, játszótér lesz, bálintházas pokrósz, le lehet heveredni a fűbe, szóval igazi piknik hangulat lesz, és aztán este Hakumba koncert, vagy délután Hakumba koncert, Szena, és a főfelépőt még nem mondom el neked, hogy azt majd legközelebb
1: tudjam elmondani. De Szena is nagyon jó, és igen. Tudod, hogy az ő anyukája Gánában él.
0: Igen.
1: És forgattunk vele, és nagyon tündéri. Egyébként ilyen karkötőket, gyöngyöket, nyakláncokat, meg ilyeneket csinál Szena anyukája, és nagyon-nagyon-nagyon szeretnék majd Szenával erről folytatni. Már forgattunk egy dokumentumfilmet, le a kalappal előttetek, hogy ezt nyomjátok, meg rettentő sok érdeklődő van, és szerintem, te mindig azt szoktad mondani, hogy zsidóknak és nem zsidóknak szól, de szerintem inkább a nem zsidóknak szól. Tehát szerintem sokkal fontosabb az, hogy involváljátok azokat, akik érdeklődnek, majd vegyenek részt ezeknek.
0: És soha senkitől nem kérdezzük meg, hogy ő zsidó-e vagy sem. Azt kérdezzük meg, hogy hogy tetszik ez a program. És szerintem ez ennyire egyszerű.
1: De ez egy fontos üzenete is talán a Bálintháznak, nem?
0: Tehát... ez egy mindenki számára nyitott közösség. Mindenki kapcsolódhat, aki azokat az értékeket, amiket mi vallunk, elfogadja. Elfogadás, befogadás, élethosszig tartó tanulás, társadalmi felelősségvállalás, ezek mind adományozás, ezek mind zsidó értékek. Mi ezek alapján, az értékek alapján dolgozunk, és nyilván mindig van egy zsidó íz abban, amit csinálunk. Jön a Zsidó és Izraeli Filmfesztivál is idén, most már 14. alkalommal.
1: Gyere, mesélj róla, ami szoktam lenni, ugye ezt mindig ott igen. vagyok, és én is hát sose felejtem el, együtt néztünk egy csomó filmet, Gergő, hát a Golda, hát azok igen. is mindenkinek ajánlom, hogy micsoda nagy dolog az a film, és hogy de kár, hogy nem vetítjük többet, vagy hogy nem látják, és mennyire hasonlóság van a mostani október 7-ig támadás, és annó
0: abszolút,
1: az igen. 1900...
0: És ha már, akkor mennek a folyamatosan futó programjaink, folytatódik a közel-keleti előadássorozat, ami egy geopolitikai előadássorozat, volt szó Iránról, volt szó a nyugati egyetemeken a narratíváknak az ütközéséről, Balázs Gábor és Takács Márk, ők a házigazdák, és mindig van egy meghívott vendég. Legutóbb a Sabolton Berkovics Balázs volt a vendégük, és Iránról, az iráni fenyegetésről, ami aztán nagyon aktuálissá is vált, arról beszélgettek. Szóval, hogy mindenki megtalálja azt a könnyedebb, vagy azt a nehezebb témát, vagy mélyebb témát, amivel foglalkozni
1: szeretnél. Várunk szeretettel először, és mielőtt elköszönnék Borbás Gergőtől, azért ne felejtsük el, hogy én láttalak téged színpadon is, nem is egyszer. Vagy még?
0: Vagyok.
1: Szerepélsz még? Mesélj egy kicsit saját sztorit.
0: Vagyok.
1: Leszel is, vagy vagytok is? Vagy
0: leszek, hogy van ez? Vagyunk, igen, van a Rádió utcában egy színházunk itt, és most társulat néven, ez egy improvizációs színház, úgyhogy ott...
1: Bevonjátok a közönséget, nem akarom, a gyerekem is ott volt, és igen, bevontátok a gyerekemet is, igen. Vagy reklámozzalak titeket, mert szívvel lélekkel csináljátok a csapattal. Mikor, mi lesz, mi várható most tőletek?
0: Szeptemberben indul az évad, jön vissza a meseelőadás, a családi meseelőadás. Uh-huh. Minden hónapban lesznek nagy volumenű színházi formáink, van egy Memento című formánk, ahol egy filmes zsáner előadást játszunk, tehát mondjuk egy skifit improvizálunk visszafelé, időben visszafelé, tehát a film utolsó jelenetével kezdődik az előadás, de lesz illúziók, ahol így az illúzió és a valóság határán játszunk, illetve most van egy nagyon izgalmas együttműködésünk a Connect Conflict Night-tal, ezt közösen kezdtük el, és az Átriumban lesz havonta egy előadás, ahol alapvetően céges helyzeteket nézünk meg, mondjuk generációváltás cégeken belül, vagy generációs helyzetek, a színészek jeleneteket improvizálnak ebben a témában, és vannak szakértők, akik ezeket a helyzeteket kommentálják, Józsi bácsi a túsztárgyaló, van kommunikációs szakember, van coach, mindenféle szakértők kommentálják ezeket a jeleneteket, és aztán színészek visszajátszák, és ez nagyon szórakoztató, és közben tök edukatív is, úgyhogy én ezt is nagyon ajánlom. ajánlom.
1: Jaj, nagyon kreatívak vagytok, és ez nagyon tetszik. Ha már kreatív, akkor a kreatív igazgatót hallottuk a Bálintházból, Borbás Gergőről. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, ez volt az exkluzív a Spirit FM-en. Na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na. Na-na-na.

Elsuhannak a fejem mellett a homályos esti képek, olyan, mint a moziban a film előtti reklám, csak ennek itt van vége. És egy sötét

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt. 2025. július 5-ére lapozunk a naptárban. Ezen a napon tett közzé fotókat Kulja András, amelyeken az volt látható, hogy leszakadt a mennyezet a Berettyóújfalui Kórház pszichiátriai osztályán a betegágyaktól mindössze pár méterre, és ezen a napon a sportpubban Tóth Viktor Lakatos László humoristával beszélgetett.
2: Köszöntök mindenkit a Sportpubba. Továbbra is köszönöm szépen, feliratkoztok a YouTube csatornámra, ott is Sportpubba, de ez néven találhatok meg, de TikTokon, Instán, Spotify-on is ugyanezzel a néven vagyok megtalálható. A mai adásban pedig mondhatni, hogy a Duma Színház Rocky Balboája és a legjobb boxolója jött el hozzám, Lakatos László személyébe. Szia Laci, kész, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Csáó, sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Hát egy évvel ezelőtt durán, vagy egy másfél évvel ezelőtt meglepődtél volna, azt mondod, hogy egy sport tematikájú podcastben itt leszel, mert azért ennyire ez nem volt ott a mindennapi életedben.
3: Ugye soha nem voltam normális, de hogyha valaki azt mondja, akkor biztos rávágtam, hogy lehetséges, mert bármi lehet. Hát ugye kiszámíthatatlan vagyunk.
2: És hát azért kezdjük a Starbox-szal, ugye volt boxos előéleted, majd erről is fogunk bővebben beszélni, de mikor jött a megkeresés, hogy jött a megkeresés, ez nagyjából milyen hosszú ciklus volt?
3: Már az előző szériában is csábítottak, de akkor még nagyon-nagyon elfoglalt voltam, nem éreztem azt, hogy bele tudnék állni úgy, ahogy én azt szeretnék, vagy ha bármit csinálok, akkor ezt nagyon szeretem maximálisan oda tenni magam, mert akkor vagyok nyugodt. Ez az előző szériában még nem tudtam volna, vagy nem tudott volna megvalósulni úgy, ahogy én azt szerettem volna, mert viszont az idejét azt a csillagok is úgy álltak, hogy most már igen tudjak mondani.
2: És mikor kezdted ezt előkészíteni, meg gondolom, akkor az összes fellépésedet, önálló esélyedet, minden de szerint kellett alakítani, ezt nagyjából mennyivel korábban kezdted el alakítani?
3: Hát én nagyon-nagyon nehéz eset vagyok, szerintem a szegény Wisinger Jannék nagyon sokat szívtak velem, én azért nagyon-nagyon tudok majolni. Úgyhogy az előkészületek azok így folyamatosak voltak, hogy próbáltam úgy egyengetni a dolgokat, hogyha tényleg mindenre azt mondjuk, hogy akkor ez így mindenkinek megfelel, akkor utána bele lehessen vágni úgy, ahogy azt kell. Tehát egy pár hónapról beszélünk.
2: És mi volt a fogadtatás? Tehát otthon volt, aki meglepődött, támogattak, vagy hogy fogadta ezt a családi köröd?
3: Hála Istennek, a család engem mindig támogat. Hogy akármilyen hülyeséget kitalálok, mindig mellettem vannak. De tényleg ezt úgy képzeld, hogyha mondjuk szeretnék egy lakásétteremet, és akkor mondjuk édesanyámnak szeretném megcsinálni, és azt mondom, menjen el iskolába, akkor anyukámat beiratom iskolába, és ő megy.
2: Fogunk majd a lakásétteremről is beszélni, mondom, csak szerintem.
3: Hogy ehhez így, hogy tényleg mindenben mellettem vannak, hogy hála Istennek, nagyon-nagyon jó a családom. Szüleim, asszony, a gyerekek, mindig mindenki támogat. Szóval azt szerintem nagyon fontos, bármiről legyen szó az embernek az életében, hogyha vannak mellette, az nagyon nagy segítség.
2: Hát főleg a te szakmádban azért ez szerintem így külsősként egy olyan szakma, azért tényleg kell az összetartozás, mert azért ez nem lehet könnyű elviselni, hogy családapaként hol éjszaka érsz haza, holnapokig nem látnak, vagy csak tényleg konkrétan aludni jársz haza, tehát összességében azért ez egy nehéz munka, vagy szerep lehet a feleség szerep ebbe a felállásba.
3: Hát igen, ez egy más életmód, ez az előadó művészet, de hát itt is arra kell törekedni, hogy azért mindenkinek jó legyen.
2: És ugye említettük már itt a boxhoz való viszonyodat és a múltodat, ugye többször említetted, hogy Denisszel vagy Hadházi Lacival lejártatok már öklözni, ezek hogy néztek egyébként? Mennyire voltak komoly?
3: Viccesen, semmi köze nem volt a boxhoz. Igen. Így kérdezett, hogy milyen volt, tehát kinézett, semmi. Nem, hát én még nagyon-nagyon régen a madárfészekbe mentem le oda Újpestre, az Ács Józsinál kezdtem el így boxolgatni egy barátommal, csak a társaság miatt jártunk le, de csak így hobbi szinten akkor is azért, hogy fogyja, kicsit életmódot váltani, még nagyon régen, de sajnos utána abban maradt, mert nagyon messze volt a 8-tól Újpest, és akkor állandóan oda kiutazgatni, akkor utána voltam ott a BSK-ba, úgyhogy rengeteg helyen voltam, hogy szerintem, hogyha az ember lemegy egy boxterembe, akkor két lehetőség van, hogy vagy azonnal szerelmes lesz ebbe a sportba, vagy pedig azt mondja, hát jó, kipróbáltam, de elég is volt. És akkor a Denis meg a Hadházit én rángattam le, mert az öregnek is mondta, hogy ő is szeretne fogyni, kicsit mozogni, és akkor mondtam, hogy na, akkor gyere le velem boxolni. És hogy hát ő azt világ életében ki szerette volna próbálni, de hogy nagyon sok ilyen rossz prekoncepció van az emberekben, hogy akkor milyen egy ilyen küzdősportos helyre lemenni, de ezek mind megdőltek. Szóval a Hadházi Lackó is nagyon sok mindent kipróbált, és ez bakancslistás volt neki, és annak nagyon örülök, hogy én voltam az, aki ezt úgymond kipipálta az ő életébe, mert nagyon-nagyon szerette, nagyon-nagyon élvezte, és amíg nem volt sérülés, addig rendszeresen jártunk. Szóval ő is például pont az utóbbi, hogy ő beleszeretett ebbe a sportba.
2: Hát igen, mert azért ezt lehet biztonságosan is csinálni, nem? Tehát így steril edzés körülmények között, hogy minél nagyobb kesztyűt választasz, ott a fejvédő, fogvédő rajtad, tehát azért, ha csak tényleg nem akar szándékosan valami kárt okozni, akkor tényleg lehet egy sportszinten művelni.
3: Meg szerintem pont ez, hogy itt azért most már itt a sportolók vannak, meg az edzők nagyon sokat számítanak, hogyha ezt bárki hallgatja, mondom, nyugodtan menjen le, próbálja ki, mert ott olyan elfogadó, meg szerető a közeg, hogy inkább ott azon vannak, hogy a másikat segítsék, hogy ott nincsenek olyan izmozások. Szóval, hogyha például valaki mondjuk nulla tudással lemegy arcoskodni, akkor ő lehet, hogy rosszul jár, de aki tényleg szeretetből, meg alázattal megy le, ott a vadidegenek próbálják segíteni. Szóval azért mondom, hogy ez más közösség, hogy azért itt azért sportolókról beszélünk, vagy akik tényleg azokat az elveket kapják meg, amit az edző átad nekik. Szóval mindenkit bíztatok, hogy legalább egyszer próbálja meg ne legyen benne félsz, mert higgyel, hogy csak pozitívan fog távozni az első edzés után.
2: Igen, és szerintem az a legbeszédesebb, hogy az eddig már szereplő boxolók a korábbi évadokban, hogy nagyon nagy százalékuk ott marad, és a mai napig lejár edzegetni, sőt, elindulnak amatőr versenyeken, tehát nagyon sokaknál ott marad. Szerinted nálad is ott fog maradni szeptember-október után ez az életedben, vagy azért a fellépések miatt azért ezt nagyon nehezen lehet összeegyeztetni?
3: Hát én még, miatt még elfogadtam volna a Starbucksot, én már amúgy is belekezdtem egy ilyen életváltó projektbe, és ez ki is fog csúcsosodni, mert egyébként most csinálok ott a lakásétterem mellett egy ilyen privát edzőtermet is, szóval én nagyon szeretném azt, meg azon vagyok, hogy ez továbbra is az életem része legyen. Én nagyon sokat dolgozom, de remélem jövőre most már össze tudok rakni egy olyan ritmust, tényleg egy olyan felépítést az életemnek, hogy ez is része legyen, meg bele tudjam építeni.
2: És akkor lakásétterem, saját kondi, plusz fellépések, plusz családapa, ezt így mind egyszerre szeretnéd majd a jövőbe?
3: Igen, szeretném, mert hogyha az ember jól beosztja az idejét, akkor szerintem mindent lehet. Csak azon vagyok, hogy ezeket megtehessem, hogy akkor nyugodtan tudjak szelektálni meg. Amit szeretnék, tényleg azt tudjam csinálni.
2: És akkor beszéljünk picit így az életmódváltásodról, amivel ugye már elég régóta küzdködtél, így olvastam, meghallottam róla, hogy eléggé drasztikus módszerekkel, és amikor pár száz kalóriákat ettél naponta egy-egy tojás vagy meg keksz formájába körülbelül. Mi volt az első lökésem, amikor azt mondtad, hogy na jó, innentől kezdve azért már csak kéne egy szakember, és csak vele kellene egyeztetnem?
3: Hát amikor már megengedhettem azt magamnak, most nemrég, hogy tudjak szakember segítségét kérni. meg szerintem nem csak ez a része nehéz, hanem az, hogy az embernek tényleg legyen ideje saját magára. Szóval, amit mondasz, igen, én ezzel már régóta szenvedek, de sajnos, vagy nem sajnos, olyan ember vagyok, hogy én magamat mindig háttérbe rakom. Nekem tényleg a család az tényleg mindig előttem van. Hogy az, hogy én hogy érzek, vagy hogy nézek ki, ez nekem a számomra mindig háttérbe szorult, és most próbálok magamra is koncentrálni, vagy fókuszálni. Szóval, aki nem olyan, mint én, és tényleg feljebb áll a ranglétán önmaga, mint a többiek, akkor annak könnyebb dolga van. Nekem ez most jött el az életemből, de szerintem jól van ez így.
2: És ezt jól hallottam, hogy a feleséged együtt csináljátok ezt a kihívást, úgymond?
3: Hát akarva akaratlanul ő belefolyik, hiszen ő tud főzni, ő tényleg mindenbe támogat engem. Úgyhogy igen, ő is így életmódot vált, vagy váltunk, a gyerekekre is próbálom így erőltetni, súlykolni, hogy ne kelljen annyit szenvedni, mint nekem. Jól állunk szerencsére.
2: És a gyerekeknél mi volt a fogadtatás? Mert azért most visszagondolsz, hogy a 10-10 éves önmagadra, akkor te hogy fogadtad volna, amikor ehetnéd a szüleid, vagy a nagyszüleidnek a finom kajáit, és akkor azt mondja neked édesapád, hogy egyed csak a salátát, meg a nem tudom micsodát.
3: Nem, hát így finoman próbáljuk bevezetni, szóval nem ilyen drasztikus, hogy gyerekeknek sincsen most már nukedli meg pörkölt, hanem pont az, hogy legyen meg ez az egészséges egyensúly, legyen meg a mozgás, akkor lehet enni, csak hogy odafigyelve, hogy azt szeretném, hogy azt tanulják meg, hogy az étel nem csak kaja, hanem tényleg az, hogy ez fontos, hogy mit viszünk be. Úgyhogy, hogyha ez a tudatosság meg lesz, annak akkor az már jó.
2: És ti ezt nagyjából mióta csináljátok a feleségeddel?
3: Nem tudom, egy jó pár hónapja. De most már úgy belejött, hogy ő a szemre meg tudja mondani, hogy mi hány gram. Úgyhogy tényleg az elején komoly odafigyelést igényel, de utána meg tényleg az ember az megszokja. A kókuszsíron csinálja a kaját, az airfryer, nem tudom micsoda. Úgyhogy vannak ilyen praktikák, hogy tényleg igazából az odafigyelés kell, meg hogy az ember tudatos legyen. Mert ha tudatos, akkor tudja, hogy na, nem fél tábla csokit eszek meg, vagy 3-4 támlával pontosabban, hanem pár kockát, és akkor hogy elég.
2: És voltak olyan pillanatok, amikor legszívesebben feltépted volna a hűtő?
3: Mindig vannak olyan pillanatok, egyem a szíved, mindig.
2: És hogy tudod ezt kezelni? Vagy tudod valamivel elnyomni ezt a sóvárgást? Vagy mit csinálsz ilyenkor, amikor ez rátörik?
3: Hát akkor nyomok egy kis gyümölcsöt, vagy próbálok inni. Hát ezért nagyon például fontos az, ami nálam is néha még mai napig nehéz, hogy akkor nagyon sok dolgom van. Most azért a kaját nem viszem el sajnos Tupperwareba, de nem tudom most mennyi az idő, ezt be lehet mondani.
2: 3-4-6.
3: 3-4-6, és ma még nem ettem. És ilyenkor már azért érzem azt, hogy...
2: És a dietetikus ezt nem szabályozza, hogy azért ilyenkor már jól
3: lenne? De kéne, csak hát ezeket titkolom, csak most itt nagy nyilvánosság előtt, meg neked. Lesz, igen, azért mondom, most ezt elmondom, de nem, hogy vannak ilyenek, és akkor ilyenkor kell észni lenni, hogy na, nem nyúlok rám, amikor már ki van éhezve az ember, akkor bele lehet szaladni, nem azt, akkor inkább iszok, nyomok egy fehérjét, és még utána is éhes vagyok, akkor eszek.
2: És valami pozitív hozadékot azért észrevettél magadon? Tehát így most nem a külsőre gondolok, mert nyilván az jól vannak a kilóg, de...
3: Nagy pacák vagyok, köszönöm, ez jól esett, jó.
2: Hát azért a szemmel látható, de így most belsőre gondolok, tehát, hogy érzetre, jobban érzed magad, van bármi, amit így észreveszel magadon, vagy nagyjából így belső érzésre ugyanazt érzed, mint 2-3 hónappal ezelőtt.
3: Jobban érzem magam a bőrömbe, meg érzem, hogy energikusabb vagyok, hogyha felmegyek a negyedikre, nem fulladok úgy. Szóval azért vannak ilyen pozitív visszajelzések, olyan nagy még nincs, mert hát azért nem tudom, egy mínusz mennyinél lehetek. Összesen 13-14 kilót fogyhattam eddig, hogyha azt veszük alapul, amikor elkezdtem még ezt a saját életmódváltást így a dietetikus által, akkor 133-134 kiló lehettem, most meg ma vagyok 122.
2: Hát azért pár hónap alatt szerintem az teljesen korrekt eredmény.
3: Jó, meg pont ez, hogy mondom, azért nem nagyon éhezek, hogyha tényleg időben tudok enni, úgyhogy jól érzem magam, hát majd a végére, szeptemberre kiderül.
2: És az lesz a vége, vagy utána azért próbáljátok még tartani, vagy ha azért lemegy a Starbucks, akkor utána lesz egy ilyen kis kiengedős időszak, amikor azért azt fogod enni, amit megkívánsz.
3: Hát nem, ezt mondom, ezt hosszú távon szeretném, hogy most sokkal nehezebb, mert tényleg azért csak mínuszba kell lennem, kalóriadeficitbe meg fogynom kell, utána pedig azt szeretném, hogy azért ugyanúgy tudjak enni nokedlit, pörköltet, csak pont ez, hogy akkor már fogok mozogni, hogy akkor így stagnáljon a súlyom. Visszahízni már semmiféleképpen nem szeretnék.
2: a Starbucks-os edzők, ugye van konkrét stábod is oda, amikor...
3: Én csapatot nagyon összetudtam szedni, most már csak nekem kéne valamit csinálni.
2: Akkor csapat
3: olyan edzőim vannak, hogy nem igaz, most már csak egy jó versenyző kéne.
2: De azt hiszem, minden edző ilyen versenyző szeretne, aki már előre dicséri őt, és akkor magára veszi a balhét. Ők beleszóltak egyébként ebbe a fogyókúrába, étkezésbe, vagy kiegészítették bármivel, amit a dietetikus adott neked előtte, vagy nagyjából azt leokézták, és rád bízták, hogy ez hogy nézett ki?
3: Nem, most egy új dietetikusom is van, ő személyedző, a Roda Péter, a Veres Laci, a boxedző mutatta be nekem, hogy azért így a versenydiét azt mondta, hogy egy kicsit más, most vele kezdtem el dolgozni, akkor ő is azonnal adott ilyen étrendet, akkor mondta, hogy milyen vitaminokat, vagy miket, ilyen táplálékkiegészítőket szedjek, hogy akkor azok segítsenek. Úgyhogy most úgy irányba ment el az én kajám, de szerencsére tudom tartani, nem vagyok éhes, nem vagyok gyenge, nem érzem magamon. Ha lement a súly, akkor biztos, hogy ő is fog megint módosítani, hogy akkor még több izmot tudjunk rám pakolni.
2: Szúri a combba, meg minden, ami meg...
3: Persze, a bulba megy a vitamin.
2: És azért azt te is említetted, amikor volt még a saját YouTube csatornádon egy másik dietetikus hölgyel, ugye egy közös részed, hogy akkor te inkább arra álltál, hogy mozgás nélkül szeretnéd ugye redobni a kilókat, és most azért, hogy ez bejött ez a versenysport is, és ez a box, gondolom azért jóval megemelték a kalória számodat, nem? Tehát azért gondolom szemmel láthatólag más étrendet kaptál.
3: Hát persze, többet kell így bevinnem. Hát azért próbáltam meg azt a hölgyel, mert én szeretek mindent kipróbálni, hogy pont az, hogyha például valaki azt mondja, hogy nincsen ideje edzeni, vagy tényleg nagyon-nagyon zsúfolt a kanapjai, hogy ő nem bír életmódot váltani, hogy pont azért próbáltam ki azt is, hogy mi van akkor, hogyha például valaki csak az étrendén változtat. És ott is jöttek az eredmények, és ugyanúgy, hogy nem éheztem. Hogy nekem ez nem csak számomra, meg a családomnak egy utazás, hanem azt azért te tudod meg, fogsz is róla beszél, hogy mindig szeretek én jótékonykodni, akinek nincs olyan helyzete neki segíteni, mert én tényleg soha nem fogom elfelejteni, hogy honnan jöttem, és pont ezért inkább az, hogy én végigcsinálom, vagy én kifizetem a kaját, és én azt ugyanúgy felraktam az internetre másoknak, hogyha ezzel is tudok nekik segíteni, akkor egészségükre váljon. Úgyhogy igazából ezért kezdtem el úgy, hogy mozgás nélkül, hogy ott is tudtam hozni az eredményeket, meg tudtam mutatni, hogy ez is lehetséges. Most meg, hogy kell mozogni, ami így meg még látványosabb lesz.
2: Hát meg azért gondolom neked, mint előadó művész azért kimondottan figyelni kell arra is, hogy ne az legyen, hogy megeszel 500 kalóriát, és akkor dőlöngész a színpadon, tehát azért neked mentálisan ott kell egy frissesség, amit...
3: Nem árt, hogy a képben vagyok, hogyha már az emberek egyet váltottak, hogy szórakoztassam őket.
2: És már egészség, említetted itt, hogy azért egy másik műsorban, hogy a cigarettát egyáltalán nem veted meg, és akár ilyen két-két és fél doboz simán lemegy. Ez a mai napig így van, vagy ebből azért?
3: Őszintén, igen.
2: Nem is nőtt a box miatt, esetleg stressz miatt, hogy bármi miatt? Tehát ez ahogy bejelölt ez a Starbucks azóta, ez a két-két és fél doboz, ez stagnál, se nő, se nem csökkent lefelé?
3: Á, van mennyi, jól esik, annyit ennél is szívok.
2: És ezt tervezel ezen változtatni egyébként, nem. Vagy?
3: Amíg nincs belőle hátrányom, vagy az edzők azt mondják, hogy na pont ezért nem megy valami, akkor muszáj leszek, mert azért aláírtam egy szerződést, az felelősséggel jár, de hála Istennek, ott a tüdőmmel eddig nincsen probléma, vagy az, hogy ne kapnék levegőt. Nem inkább fizikailag vannak velem még problémák, mert azért látszik, hogy ilyen intenzíven nem edzettem, azért a derekam fáj, az oldalam, a csípőm, a vádlim begörcsöl, de ez nem a dohányzásnak tudható be, hanem az, hogy 33 évig nem foglalkoztam magammal.
2: És ha vége lesz a Starbucksnak, akkor van bármi listád, amit nem azt mondod, hogy ezt most mindenképpen nem kell, vagy most van bármilyen csaló étkezés, tudsz bármit egyébként, amit megkívánsz, vagy azért nincs egyetlen egy ilyen nap sem már hónapok óta, amikor te azt megettél volna, amit megkívántál.
3: Hát a nokedli az hiányzik, meg a tészták, azok hiányoznak.
2: Ilyen teljes kiörlésű, meg ilyeneket se szoktál belőle egyébként?
3: Nem. Hús, ezek a saláták vannak, puffasztott rizs.
2: Ezeket mennyire ismerted a Starbucks erőtet?
3: Láttam róluk képeket. Hát a Fanni már ugye a dietetikus hölgy már megmutatta azokat, szóval azért már nagyjából képben voltak, úgyhogy legalább ebbe szerencsém, mert hogy úgymond akkor ezáltal is akkor készülhettem a Starbucksra.
1: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM ajánlót hallottak.

0: kérdésen. Túlélők után kutatnak Venezuelában. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ismét megdőlt itthon a napi melegrekord. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett ma az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Otthoni munkavégzést rendel el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kabinet arra kér minden munkáltatót, ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzés lehetőség szerint halasszák el. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat. Gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jóllétéről. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívüli magas fogyasztás idején. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengés után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. Közben a halottak száma meghaladta az 1400-at és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a humanitárius segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett, a károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainben, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást, ami a Hormuzi szoros biztonságát és a nukleáris tárgyalások folytatását is veszélyezteti. Budapesten készült az év fagylaltja, aranyérmes és a Vándorkuba idei győztese, a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Solléa Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. A mentes kategóriában a balatongyöröki promenád cukrászdából a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új, ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török mézízű fagyi lett. A sok napsütés mellett főleg a keleti megyékben lehet záporzivatar, napközben 36-41, késő este 22-30 fok valószínű. Keddig marad a rendkívüli hőség, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak enyhülést.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában. Mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszükleten kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. A 3. kerületben a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. Egyirányosították mától a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerémi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Szintén a 11. kerületben a Gazdagréti úton befelé az Angyalka utcánál mától útszűkületre számítsanak elektromos közműjavítása miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek! Aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Mondhatnám, hogy forró üdvözletem mindenkinek, de ebben a melegben szerintem az senkinek nem hiányzik, hogy egyszerűen csak jó reggelt kívánok. Június 29-e van, ez egy hétfői nap, ma sem fogunk fázni, de azért köszöntsék fel a Pálokat és a Pétereket, ők fognak neki örülni akkor is, ha melegük van. Mint ahogy nekünk is tulajdonképpen. Elkezdjük ezt a beszélgetés sorozatot, ami a Startot jelenti egészen 8:30-ig. Csillag Márton az első vendégünk, jó reggelt kívánok. A Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet vezető kutatója, örülök, hogy itt van.
2: Köszönöm szépen.
1: Munkaerőpiaci kérdésekről fogunk beszélgetni. A múlt héten elég nagy teret kapott az a hír, hogy a fiatalok nehezen találnak munkát. Az nem derült ki feltétlenül, hogy a frissen végzett egyetemet végzett fiatalok, vagy éppen mondjuk a középiskolát végzettek, de általában véve igaz ez a képlet?
2: Azt gondolom, hogy elsősorban itt a diploma nélküli fiatalokról van szó. Az elmúlt nagyjából 10 évben az derült ki, hogy akik diplomával rendelkeznek, ők elég jó helyzetben vannak a munkaerőpiacon, még a pályakezdők is. Tulajdonképpen itt ugye arról van szó, hogy már 2010 óta nem bővül azoknak az aránya egy adott népességcsoportban, a fiatalok körében, akik szereznének felsőfokú végzettséget. Ez ahhoz vezet, hogy ők nagyon jó helyzetben voltak a munkapiacon, mert Magyarországon 2010 és 2025 között nagyjából olyan 30-32% között volt azoknak az aránya, akik szereztek diplomát. Ugyanebben az időben, az Európai Unióban ez 32%-ról 43%-ra nőtt. Ugye ez azt jelenti, hogy feltehetően a munkáltatók között egyre nagyobb a verseny a jó készségű fiatalok iránt, vagyis egyre nagyobb volt a verseny a jó készségű fiatalok iránt, és ennek örömére ezek a jó készségű fiatalok, akik diplomát szereztek, nagyon jó eséllyel helyezkedtek el, és egészen gyorsan jó fizetési állásokhoz jutottak.
1: Ezek szerint a legnagyobb bajban azok vannak, akik egy érettségivel állnak, és az érettségi mondjuk adott esetben szakmát sem adott.
2: Ez így van, és sajnos, amikor megnézzük az adatokat, azt látjuk, hogy a középfokú végzettségűek körében azok, akiknek viszonylag jók a készségeik, igencsak alacsony. Tehát nem csoda, hogy a munkáltatók a felsőfokú végzettségűeket keresik, mert az ő körükben mondjuk 2/3 ezeknek a fiataloknak olyan, akiknek jók a készségeik. A középfokú végzettségűek körében ez sokkal alacsonyabb, ez annak a csoportnak az egy negyede. Tehát itt egy nagyon fontos probléma van az, hogy olyan készségekkel kerülnek ki ezek a fiatalok a munkapiacra, ami nem készíti föl őket a folyamatosan bekövetkező változások.
1: Hát meg ugye van itt egy másik probléma, és ez a mesterséges intelligenciával függ össze, hogy az érettségével bíró fiatalok, akik nem tanultak tovább, általában olyan adminisztrációs feladatokat Igen. tudtak kapni, amiket most pont a mesterséges intelligencia.
2: Így van, sajnos ez könnyen lehet, hogy így lesz az elkövetkező 2-3-5 évben, és azt látjuk az adatok alapján, hogy egy dolog az, ami egy elég súlyos problémát jelent Magyarországon is, egyébként a többi kelet-európai országban is, az, amit úgy neveznek a szakemberek, hogy probléma megoldó készség. Tehát a probléma megoldó készség az arról szól, hogy egy nem várt helyzethez milyen gyorsan tud az ember alkalmazkodni, hogyan tud döntéseket hozni, és nyilván egy olyan környezetben, ahol egyre felgyorsulnak a munkapiaci változások, és egyre inkább kell tudni ezeket az új technológiákat alkalmazni, erre lenne szükség. De sajnos ezek a fiatalok, egyébként az idősebbek is, elég alacsony készségekkel végeznek az iskolában.
1: Tehát nincs más, mint az érettségi után szakmát tanulni.
2: Nem egyszerűen a szakmatanulás, mert az is fontos, hanem arra lenne szükség egy hosszabb távon, hogy folyamatosan fejlesszék önmagukat ezek a fiatalok, illetve a középkorúak
1: is. Egyre idősebb fiatalok.
2: Egyre idősebb fiatalok, akár csak jó magam. Tehát erre lenne szükség, és sajnos Magyarországon azt látjuk, hogy ez sokkal kevésbé valósul meg, mint mondjuk Nyugat-Európában. Magyarán az ilyen közepes készségekkel rendelkező fiatalok viszonylag alacsony arányban képzik önmagukat, vagy viszonylag alacsony arányban képzik őket a munkáltatók.
1: Meg is kaptuk a választ arra, hogy milyen nehéz elhelyezkedniük. Mi van az egyetemit végzettekkel? Mennyire készíti fel a valós munkaerőpiaci helyzetre az egyetem ma azokat, akik végzősök?
2: Azt, hogy mennyire készíti föl, azt gondolom, hogy viszonylag jól, és egyébként lévén, hogy viszonylag kevés egyetemet végzett ember van, a munkáltatók óhatatlanul közülük válogatnak, és majd őket fogják tovább képezni vagy betanítani. Tehát az ő helyzetük, legalábbis az elmúlt néhány évig, egészen jó volt. Nagyon jó helyzetben be tudtak lépni a munkapiacra, és viszonylag gyorsan előre is tudtak lépni. Nyilván a munkáltatók körében ez egyfajta problémát okozhat, vagy okozhatott, mert hogy bérfeszültséghez vezet az, hogy belépnek fiatalok, akiknek viszonylag magas béreket kell fizetniük, és a náluk 10 vagy 20 évvel idősebbek meg azt látják, hogy az ő béreik ezekhez a fiatalokhoz képest nem annyival magasabbak. De tulajdonképpen ezeknek minket a fiatalokat, különösen akik ugye beszélnek valamilyen idegen nyelvet, jó esélyekkel rendelkeztek a munkapiacon.
1: Egy másik, szerintem ez nem kibeszélt téma, ami most nekem eszembe jutott, az pedig, hogy most elég sokan abban reménykednek, hogy majd az ő gyerekeik visszajönnek Nyugat-Európából, mondják az idősebbek, mert hogy megváltozott itt a hangulat, más lesz a gazdasági helyzet, stb. Stb. Ezt most nem részletezem, a kormányváltással függ össze. Na de felszívja-e őket a munkaerőpiac? Tehát várják-e azokat valóban, akik elmentek és máshol találták meg eddig a munkájukat?
2: Akik jól beszélnek idegen nyelveket és jó készségekkel rendelkeznek, természetesen ők fognak tudni találni munkát. Az, hogy ő nekik mennyire vonzó idejönni és azokat a típusú munkákat végezni, amikhez itthon juthatnak, ahhoz képest, amit külföldön, azt
1: itt a munka vagy a munkadíjazása a nagy különbség?
2: Mindkettő. Mindkettő. Tehát ugye nyilván a magyar bérek száma tevően alacsonyabbak, mint a nyugat-európaiak is. Egy csomó helyzetben olyan munka folyamatokat, olyan beosztásokban és olyan feladatokat végeznek itthon ezek a fiatalok és kevésbé fiatalok, amiket egyszerűen a nyugat-európai vállalatok mivel ezek egyszerűbb feladatok, ide kiszerveztek.
1: Hát akkor ez nem egy vonzó alternatíva a legtöbbik számára.
2: Nem feltétlenül vonzó alternatíva, de akik itt végeztek és úgy döntöttek, hogy itt éljenek, ők még viszonylag jó állásokhoz tudnak jutni.
1: Az Orbán kormányzás egyik alapvetése volt az alacsony munkanélküliség, és hát ezt sikerült is elérni. Fenntartható ez?
2: Fenntartható, de akkor, hogyha a közmunka és hasonló programok helyett a közepes és alacsony készségűeket megpróbáljuk képezni. Megpróbáljuk képezni abban az értelemben, hogy ahogy mondtam, egy csomó fiatal és középkorú embernek arra van szüksége, hogy fejleszik a készségeiket. És ez erre nem áll készen jelenleg sajnos a magyar felnőttképzési és munkaügyi rendszer. Tulajdonképpen arra lenne szükség, hogy a munkaügyi rendszer fejlesztésén keresztül eljussanak azok az emberek, akik esetleg a munkájukat elvesztik, ahhoz, hogy valamilyen készségfejlesztésen essenek át.
1: Ez mennyire a munkaadó feladata, és mennyire az állami? Nagyon sok helyen a továbbképzés maga a munkaadó biztosítja.
2: Is. Ugye a jelenleg a nyugat-európai példa azt mutatja, hogy az államnak és a munkaadónak együttműködve kellene ezeket a képzéseket beindítani. Mert ugye a munkáltatónak tulajdonképpen az lenne a jó, hogyha meg tudná tartani hosszabb távon ezeket a munkavállalókat, csak éppen nem feltétlenül áll készen arra, hogy megfinanszírozza, illetve hogy megszervezze, hogy hogyan képezze ezeket az embereket. Tulajdonképpen egy kisebb munkáltatónak nincs erre kapacitása, hogy megszervezze ezt a készségfejlesztést, ezt a tanulást. Tehát ezért lenne szükség arra, hogy legyen egy olyan szereplő, például a munkaügyi szervezet, aki ezt a folyamatot koordinálni tudja. És nyilván arra lenne szükség, hogy valaki kifejleszen olyan jellegű képzéseket, amit nem egyszerűen egy szakma adása, hanem egy folyamatos, kisebb egységekből egymásra épülő tanulási folyamatot feltételez.
1: Mint egy modulrendszerben.
2: Gyakorlatilag igen, és arra is szükség van, hogy valaki, aki elveszti, vagy azelőtt áll, hogy elveszteni az állását, felmérje valaki azt, hogy tulajdonképpen mennyi képzésre van arra, ahhoz szüksége, hogy tovább tudjon lépni, vagy meg tudja tartani az állását. Mert nem feltétlenül kell egy teljesen új szakmát tanulni a mai világban, a mai munkaerőpiacon, de bizonyos készségfejlesztésekre és bizonyos modulokra nagyon sok embernek szüksége van. Tehát tulajdonképpen ez az egyik kulcsa annak, hogy hogyan tudjuk a magyar munkavállalókat termelékenyebbé tenni, vagy a termelékenységüket megtartani, és csak ezen keresztül lehet elérni azt, hogy ne nőjön a munkanélküliség.
1: Köszönöm szépen. Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet a vezető kutató képviselő Csillag Márton.
2: Köszönöm szépen.

0: Laco Adrián ügyvéddel folytatjuk, aki hát rendesen bedobta a követ a vízbe, azóta is veri a hullámokat. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ugye megnevezni azokat, akiknek a meghallgatását azért követelik, mert úgy érzik, hogy eleve lenne ott mit kapirgálni, az egy bátor húzás egy ügyvédtől a nyilvánosság előtt. Azt szokták mondani, hogy ilyet nem csinálunk, mert hogy utána majd a mi nyakunkba ömlik a rengeteg forró víz. Önök bevállalták ezt Horváth Lóránttal. Úgyhogy bátrak voltak?
1: Bizonyos szempontból igen, bátrak voltunk. Azt gondolom, hogy ez az ügy ez nagyon-nagyon sok szempontból rendhagyó. Ez is igen, egy rendhagyó aspektus. Általában az ügyvédek nem szoktak ilyen direktben nyilvánosan fogalmazni, de még beadványokba is ritkán. De ez az ügy, ez olyan mértékig felháborító, olyan mértékig jogtipró, törvénytelen, és olyan komoly a veszélye annak, hogy adott esetben lehet, hogy az igazi felelősök ki tudnak maradni belőle, hogy úgy gondoltuk, hogy egy picit igen, talán meg kellene kavarni az állóvizet. Dolgozzanak már meg azok a fiúk, hogyha tényleg ki akarják hagyni, ahogy attól tartunk, hogy ki akarják hagyni az igazi felelősöket, akkor azt próbálják meg megindokolni, és ezt nem titkolom, úgy gondoltuk, hogy a nyilvánosság ebben segítségünkre lesz.
0: Ugye a 444 birtokába jutott egy dokumentum az aranykonyvói ügy kapcsán, ami állítólag egy június 9-én született ügyészségi dokumentum. Önök meg tudtak-e bizonyosodni arról, hogy ez a dokumentum valódi?
1: Igazából ugyanúgy, ahogy a 444 nem cáfolta nekünk senki, és azt gondolom, hogy megcáfolták volna, hogyha meg lehetett volna cáfolni, tehát ebben az esetben a hallgatás az egyenlő volt a beismeréssel.
0: Meddig jutottak önök a vizsgálatban? Ugye megnevezték például Orbán Viktort, megnevezték a főügyészt, a TEK vezetőjét, a volt vezetőjét, Hajdú Jánost. Konkrét nevekhez konkrét cselekményeket tudnak már kapcsolni?
1: Nyilván minden információval nem rendelkezünk, egy kicsivel többel azért talán, mint a nyilvánosság, hiszen mi több emberrel beszéltünk, illetve jelen volt Horváth Lóránt, az irodavezető több tanú kihallgatáson is, nem mindent mondhatok el, de azt gondolom, hogy a józanész is azt diktálja, és ebből a dokumentumból is kiderül, hogy nem működhetett máshogy. Tehát itt ezeknek a szervezeteknek a vezetői, karöltve a miniszterelnökkel, karöltve Farkasos államtitkárral együtt tudták ezt elhatározni, máshogy ez az összehangolt akció nem jött volna létre. Tehát következtetnünk kell, és én azt gondolom, hogy azok az emberek, akiket meghallgattak már az eljárásban, amiket mi nem tudunk, mert ugye nem láthattunk mindent, azok biztos vagyok benne, hogy ezt alá is támasztották. Most már csak az a kérdés, hogy mire van akarat a szervezeten belül, hogy meddig indulnak el, elindulnak-e fölfelé. Én szerintem most ajtóablak, tehát teljes mértékig rendelkezésre állnak a bizonyítékok.
0: Önök találkoztak olyan tanúvallomással, ahol arra, amit feltételeznek, arra látnak bizonyítékot? Tehát volt olyan tanúvallomás, ahol ezeket az említett urakat megnevezte valaki?
1: Tudok róla, hogy volt ilyen tanúvallomás, igen.
0: Tehát nem mondhatja azt az ügyészség, hogy ja, de hát mi ezt nem tudtuk.
1: Hát, hogy mit mondhat az ügyészség, és mit nem mondhat, eddig is volt nekem elég sarkos véleményem arról, hogy miket nem tehetne az ügyészség, és megtették, de én abban bízom, hogy most az ügyészségen belül már elindult a megtisztulási folyamat, tehát nem fogják hagyni, hogy bárki, beleértve akár a legfőbb ügyészt is, szőnyeg alá söpörje ezeket a bizonyítékokat.
0: Az önök nyilvános megszólalása az nyilván nem csak a nyilvánosságban zajlott, hanem közvetlenül eljuttatták a főügyészhez is. Kaptak-e választ?
1: Még nem.
0: Kellett volna?
1: Nem. Egyrészt nem ilyen gyorsan, és nem feltétlenül kell felénk reagálnia az ügyészségnek. Az ilyenfajta indítványok néha válasz nélkül maradnak, de azt gondolom, hogy a közeli napokban fogunk kapni rá választ, akár így, akár úgy. Nem feltétlenül úgy, hogy az ügyfélkapunkon landol egy ügyészségi átirat, inkább úgy, hogy értesülünk arról, hogy valamilyen nyomozati cselekményt végrehajtottak.
0: Mondta az előbb az ajtóablak kifejezést, tehát más szempontból is van itt ajtóablak. Magyar Péter azt gondolom, hogy örömmel fogadta az önök közlését, azon nyomban a főügyészhez is fordult. Egyrészt egy sajtótájékoztató, másrészt utána megismételve azt, hogy elvárja azt, hogy ez az ügy ez végigmenjen és kivizsgálják. Ez mennyire zavaró egy ilyen ügyben, hogy a politika megszólal?
1: Azért az már régóta tapasztalatunk, vannak politikailag frekventált ügyek, ez az ügy teljes joggal tartozik ebbe a körbe. Én azt gondolom, hogy amit a miniszterelnök mondott, az nem lépett túl semmilyen határt, ő nem közölte azt, hogy szerintem milyen eredményének kell lenni a büntetőeljárásnak, azt se közölte, hogy valakit őrizetbe kell venni, meg kell gyanúsítani. Azt azért a kormányfő kifejezheti azon óhaját, hogyha egy ilyen ügy van, akkor azt vizsgálják ki, és az, hogy a legfőbb ügyésztől elvárja, hogy erről részletes tájékoztatást nyújtson, a helyett a terelés helyett, amit mostanában hallunk tőle, szerintem azt is nyugodtan mondhatja egy kormányfő.
0: A közleményükkel volt egy kis kavar, hogy letartóztatást kezdeményezik a volt kormányfőnek, amivel aztán önök is jelezték, mások is jelezték, hogy ez nem így működik, tehát önök nem kérhetik a letartóztatást, legfeljebb a következtetést születik le, hogyha meghallgatják, ennek ez lesz a vége, ugye?
1: Ez teljes mértékig így van. Nyilván a sajtótermékektől meg nem elvárható, hogy ilyen finomságokra odafigyeljenek. Nyilván mi azt indítványoztuk, hogy történjen meg a gyanúsítás, történjen meg az őrizetbevétel. Mi kérhetjük az ügyészséget, hogy fontolja meg, hogy indítványozza a letartóztatást, de természetesen ügyvédként a közvetlen indítványt a letartóztatásra nem tehetjük meg.
0: Ez az ügy, ez most innentől kezdve előttünk, a mi szemünk előtt hogyan kell, hogy tovább menjen? Mit kellene nekünk most látnunk?
1: Hát én azt gondolom, hogy most már azért lassan gyanúsítást kellene látnunk. Tehát most már rengeteg bizonyíték egészen biztosan a Központi Nyomozó Főügyészség kezében van. Én biztos vagyok benne, hogy most már eljött arra a pillanat, hogy olyan embereket is meggyanúsítsanak, akikről a nyilvánosságot tájékoztatni kell. Amennyire én tudom, ez eddig nem történt meg.
0: Van egy másik szála ugyanennek, az eredeti nyomozás, amely pénzmosásra vonatkozik. Hogyha visszaadták a pénzt, ha elengedték a ukrán szállítókat, akkor igazából milyen ügyben nyomoznak?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és az a baj, hogy némileg hozzánk eljutott információk alapján összeraktuk azt a lehetséges forgatókönyvet, és nagyon félünk attól, hogy ez a forgatókönyv esetleg másnak is eszébe jutott, hogyha azt a nyomozást még egy kicsit húzzák, és ne adj Isten, bizonyítottság hiányában szüntetik meg, nem pedig bűncselekmény hiányában, ahhoz kellene, hiszen semmiféle adat eleve nem volt pénzmosásra, akkor ráhúzhatják esetleg azt, hogy hát bizony a magasrangú intézkedők, beleértve mondjuk a TEK vezetőjét, a főügyészség vezetőjét, a ne adj Isten a miniszterelnököt, az akkori miniszterelnököt, ők mind akkor rosszul ítélték meg a helyzetet, de igazából utólag csak azt tudjuk mondani, hogy hát lehetett is, meg nem is. Tehát én azt gondolom, hogy azért húzódik még annak a büntetőeljárásnak a sorsa, mert ebbe az irányba próbálják ezt a dolgot elvinni. Ha ez így van, az nagyon nincs jól, mert kristálytiszta és teljesen egyértelmű, hogy soha nem is volt gyanúja ennek a bűncselekménynek. Tehát ha nem bűncselekmény hiányában szüntetik meg a nyomozást, akkor az ellen nyilván azért fel fogunk lépni.
0: Ez a főügyész döntése lesz? Hogy így legyen, vagy ne így?
1: Igen. Ebben biztos vagyok, hogy a főügyésznek, a legfőbb ügyésznek ebben szerepe lesz.
0: Az ő pozíciója, hát finoman szólva is ingatag. Mondhatja, hogy már mindegy.
1: Én nem tudok az ő fejével gondolkozni, sok szempontból nem tudok, én semmit nem csináltam volna abból, amit ő csinált az elmúlt egy évben, amióta kinevezték, tehát persze, mondhat bármit, nyilván... Butaság lenne azt feltételezni, hogy a háttérben ezek a szereplők nem egyeztetnek egymással, tehát nyilván próbálnak kitalálni valami olyan forgatókönyvet, hogy a lehető legjobban jöjjenek ki belőle.
0: Azt mondja, hogy ha egy olyan forgatókönyvbe jutnak, amivel fel lehet menteni a felelősöket, akkor azt önök nem fogják hagyni. Erre milyen eszközük van?
1: Hát panasszal élhetünk. Abban az ügyben szerintem panasszal élhetünk, bár azt is el tudom képzelni, hogy olyan módon oldják meg, hogy ne legyen panaszjogunk. Nyilván mindent meg fogunk próbálni. Egyébként azért vannak még abban az eljárásban is ügyvédek számára lehetőségek, tekintettel arra, hogy abban azért az ügyfeleink igen súlyosan érintettek. Hát elsősorban az ukrán bankról beszélek, hiszen az ukrán állampolgárokat abban az ügyben meg is gyanúsították, tehát ők nem ügyfelek abban az eljárásban, annak ellenére, hogy 30 órát töltöttek bilincsben.
0: Ez önmagában elég elgondolkoztató. Tehát, na jó. Ebben most már nem megyünk bele, ezt egyébként meg is beszéltük már többször itt ebben az adásban is, meg az estiben is. Laco Adrien, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Azonnali klímakar...
0: A Spirit FM-en.

0: 11 és 15 óra között, lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungaromet adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB sugárzás. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatott, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy átfogó hűtésrekonstrukciós program is. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. Az élő környezetért felelős miniszter közben arról tájékoztatott, hogy ma és holnap Nyíregyházán is vizet osztanak. Reggel és délután a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak, és lehetőleg saját kulacsot használjanak. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, hogy aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell. A kormányfő úgy fogalmazott, nem hagyják, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát. A koreai jazz hírességei lépnek fel Budapest több pontján egy héten át. Játszik mások mellett a zongora virtuóz Choi Yun-sung és zenekara, Na Yun-sun a kortárs jazz énekes zeneszerzője duóban lép fel, de lesz progresszív fúzió jazz is. A koreai fókusz programjairól és a helyszínekről részletek a Koreai Kulturális Központ honlapján találhatók. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, vagy egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tiszató 26 fokos.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsórakparton a Lánchídnál. A H8-as év Gödöllő és Magyaró között mindkét irányban az Örs-vezér tere irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Élénk a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a 10-es főúton szintén befelé az Ürömi körforgalom előtt, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávia utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. Társadalmi célú reklám következik.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt tévénézőknek, rádióhallgatóknak, ugye a Spirit FM hallgatóit köszöntjük ilyenkor, kellemes hetet kívánok mindannyiuknak. Galgóczi Eszterrel fogunk elemezni, mert az elemző elemez. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És hát van nekünk 50 napunk, amit érdemes átnézni, ez a Magyar Péter vezette kormány első 50 napja. Ugye szokták ezt a 100 napozást mondani egy kormányváltás után, hogy adjuk meg a 100 nap bizalmat egy kormánynak. Ha ezt a 100 napot tekintjük alapul, és most vagyunk fél időben, az első fél idő hogy telik?
2: Én azt gondolom, hogy az első 50 nap az kifejezetten egyszerre telik gyorsan, meg egyszerre telik lassan. Nagyon sok minden történt ebben az időszakban. Nyilván a kormányon látszik, hogy megpróbálják minél hamarabb lepörgetni a saját ígéreteiket is, vagy legalábbis egy részét. Hogyha nagyobb tematikákra lehet bontani, akkor gyakorlatilag van egy elszámoltatás, ami valamilyen fajta elszámoltatás, legalábbis az ügyeknek a feltárása vagy bemutatása, ugye ez a kormánynak a reszortja, vagy ez az, amit ők megtehetnek önerejükből, ami folyamatosan zajlik, miközben egyébként az Európai Uniós pénzek hazahozatala az egy nagyon erős időnyomást helyez a kormányra, és nyilvánvalóan ebben is haladnak. Miközben ugye megkezdődik a parlamenti munka, azért abból is láttunk ízelítőt, nagyon sokan követik ugye élő adásban is, és ezeken felül egyébként már az alkotmányozás kérdéskörébe is talán bele tudunk menni, hogy az hogyan fog kinézni, de talán ami a napokban egy nagyon izgalmas kérdéskör, hogy az elején is meghirdetett társadalmi párbeszéd, és annak a miensége vagy a hogyansága az most jelentkezett, hogy hogyan képzelik el ugye a múlt héten, már azt gondolnánk, hogy ez is évekkel ezelőtt is így történt, de a múlt héten láthattunk belőle ízelítőt, hogy hogyan képzeli el a Tisza, nem feltétlenül azokra a szervezetekre vagy szakmai szervezetekre alapoz legalábbis amennyit jelenleg láthatunk ebből, hanem kifejezetten az emberek véleményét próbálják meg feldolgozni, ugye ez most én azt gondolom, hogy egy gyakorló folyamat, amiben éppen vagyunk.
1: Mondjuk ez egy erős populizmus, mert az emberek nyilván többségükben általában arra szavaznak szívesen, ami a kedvező és nem feltétlenül a jó döntés. A kedvező az, ami neki jó. A jó döntés meg ami az országnak.
2: Igen, alapvetően itt egy nagyon erős kérdéskör lesz, ezért is mondtam, hogy szerintem ez egy ilyen gyakorló történet, és nyilvánvalóan a politikusokon fog múlni, hogy ők is hogyan értékelik ki mondjuk a jelenleg zajló eseményeket. Én is azt gondolom, hogy itt azért időben ez egy nagyon szép kezdeményezés, hogy az emberek véleményét kérjük ki. Nyilvánvalóan azért látszik is a különbség a nemzeti konzultáció meg a között, hogy én magamtól úgy dönthetek, hogy véleményezem azt, amit a kormány szeretne csinálni. Nyilván itt is lehet azt is felvetni, hogy ehhez mondjuk az állampolgároknak egy nagyobb aktivitásra van szüksége, ugye nem kapjuk készhez, hanem meg kell keresni egy honlapot.
1: Meg szempontokra. De most csak bocsáss meg, hogy ha arról kell véleményt mondani, hogy hány év legyen egy képviselői mandátum maximális időtartalma, 12 vagy 8, ugye Magyar Péter a múlt héten, amikor az egyenes beszédben járt, mondta, hogy csomóan írják, hogy 8 legyen. Hát erre lehetne mondani, hogy miért ne legyen 4? Egyszer már láttunk mennyire. Szóval, hogy kellenének szempontok, hogy igazából mi dönthet emellett, meg mi dönthet amellett.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy gyakorló fázis, így ez nyilván sokkal jobb ennek a honlapnak a szerkezete, mint mondjuk egy nemzeti konzultáció volt, ahol tudtuk, hogy mit kell, ha akarunk visszaküldeni, válaszolni a kérdésekre, mert ott egyértelműen irányítva volt.
1: És hát igen, vagy igen, ezek között lehetett választani nagyjából.
2: Igen, igen, vagy én egy rossz ember vagyok, tehát nagyjából ugye ezek voltak a válasz lehetőségek. Ehhez képest egy ilyen letisztultabb, egy egyszerűbb oldal talán mégiscsak célra vezetőbb lehet, vagy azt érezheti az ember, hogy valóban az ő véleményekre kíváncsiak. Én nekem az idő rövidsége tűnik egyébként talán egy kicsit nem is mondanám, hogy problematikusnak, csak nehézkesnek olyan szempontból, hogy igen, tehát hogyha a kormány azt mondja, hogy én ezt szeretném végrehajtani, ezért, és ez egy ilyen nagyon letisztult fogalmazási mód, akkor is legyen idő olyan társadalmi vitára, akár mondjuk civil szervezetek tudják megfogalmazni a saját véleményüket, akár az ellenfelek, ellenpolitikusok, ellenlábasok is tudják megfogalmazni a saját érveiket. Tehát én azt gondolom, hogy több időt hagynék egy pont de egy hát ilyen horderek.
1: Te az időnyomással épp az előbb. Csomó dologban tényleg
2: én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben valóban van időnyomás, és ezekben a helyzetekben kifejezetten türelmesnek is lehet lenni. Az alkotmányozás folyamata, vagy annak az elkezdésében is nyilván láthatjuk, hogy mondjuk a Súlyog Tamás esetében megkezdődött vitát valahogyan le kell zárni. Itt én azt gondolom, hogy ez egy érthető folyamat, és tehát ilyen kérdéskörök mindig fel fognak merülni. De vannak azok a helyzetek is valóban, ahogy kiemelted a 12 éves cikluskorlátozás, amelyeknél azért gondolom, hogy az időnyomás talán nem tesz jót, mert még nagyon közel vagyunk ugye az elmúlt 16 évhez. Én azt gondolom, hogy nagyon sok érv inkább azért van az emberekben benne, mert érzelmileg reagálnak arra, hogy mi történt velünk az elmúlt időszakban. Amúgy is a politikus az nem feltétlenül az az ember, akit a legjobban kedvelünk, tehát hogyha őket lehet ugye korlátozni, ez mindig egy nagyon becsületes és tiszteletre méltó történet.
1: Hát meg úgy könnyű, hogy most az összes tisztás új. Tehát minden nagyon láthatóan nem róluk szól.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontot fel lehet itt vetni, amelyek hát legalábbis átgondolásra vagy megbeszélésre érdemesek, de ilyen azért is mondtam, hogy mondjuk ebben a helyzetben nincsen időnyomás, tehát ebben a helyzetben talán az a legfontosabb érv, hogy erre még ráértünk volna, vagy ez lehetett volna a hosszabb alkotmányozási folyamatnak a része, illetve azért vannak arra utaló jelek, hogy itt tényleg a választási rendszertől kezdve a parlamentáris demokráciának a működéséig gyakorlatilag nagyon sok mindent fogunk átgondolni, és annak lehet ez egy eleme, amit hogyha külön-külön az elemeket próbáljuk meg összerakni, akkor az egy nehézkesebben működő történet.
1: Adjuk meg, amiben biztosan jól működtek. Tehát az Európai Uniós források hazahozatalával kapcsolatban az emberben óvatatlanul voltak kételyek, pontosan az időablak miatt, ami rendkívül rövidnek tűnt. Úgy tűnik, hogy kiválóan vizsgázott ez ügyben a magyar kormány. Ugye a múlt héten el is fogadta az Európai Bizottság az előterjesztést. Hogyha ezt tesszük alapul, akkor ez egy óriási siker.
2: De azt gondolom, hogy ez az az óriási siker, amely valóban javíthat az embereknek az életminőségén, ami valóban egy ilyen látványos javulást fogunk érzékelni, és valóban voltak kétségek, vagy lehettek kételyek az emberben, de sikerült mindent megoldani, de azért ezen kívül is egy kicsit más országban élünk. Tehát nagyon sok mindenen látszik ez, az emberek hozzáállásán is, hogy az embereknek a bizalommal fordulása a kormány felé, én azt gondolom, hogy kifejezetten hasznos, tehát nem csak arról van szó, hogy itt vannak ezek a pontok, elfogadtuk, hogy a kormány dolgozik, mi nem figyelünk oda, hanem pont ezért mondjuk, hogy ha csak a hőhullámokra gondolunk, ami most azért igenis betört az életünkbe, hogyha Kapitány István megfogalmaz egy kérést, azért jóval kevesebben mondják azt, hogy na én ez biztos, hogy nem fogom megtenni. Tehát egy ilyen közösségi együttélés szempontjából, és én azt gondolom, hogy a kormánynak még azon nem feltétlenül döntései, de hogy ahogyan állnak a munkához, az is nagyon sokat javított az életünk.
1: Tisztító tűz hadművelet, azt mondja művelet, a Németh Balázs, had nélkül, igen. Azt mondja Németh Balázs, hogy ez maga az AVH.
2: Hát,
1: ugye, hogyha idézünk egy fideszes véleményt is.
2: Igen, alapvetően itt azért látható, hogy a fideszesek próbálnak fogást találni a Magyar Péternek a kezdeményezésein, és még akár meg is fogalmazhatnak olyan kritikákat, amelyek relevánsak is lehetnének. Nem feltétlenül ez egy politikustól származó erős túlzás, vagy egy olyan...
1: Meg is kapta rögtön, hogy foglalkozom Mici Mackóval inkább. Ez ráragadt szegélyre.
2: Igen, tehát alapvetően azért a parlamentben elhangoznak nagyon kemény adok-kapokok, amiben talán a Fidesz még mindig hátrányban van, és ezt nem is fogja egy hamar levetkőzni, hogy minden egyes ilyen válaszra azért mégiscsak azt lehet mondani, hogy pont maguk mondják ezt. Tehát azért láttuk ennek a tükörképét. A vagyon visszaszerzési hivatalnak a felállítása nem csak azért, mert ez egy ígéret volt, hanem azért, mert az ígéretek szerint ez ugye kivizsgálja alapvetően azt, hogy hogyan tettek el emberek közpénzeket, azért ez nem ugyanaz, mint amelyeket a fideszesek csináltak. Például vizsgálni civil szervezeteket csak azért, hogy eltávolítsák őket a politikai palettáról, vagy kritikát ne tudjanak megfogalmazni. Nyilvánvalóan lehet ilyen erős költői túlzásokkal élni, és bizonyára vannak olyan emberek, amelyeknél ez akár táptalajra is talál, de nem gondolom, hogy ez egy nagyon produktív kritika, amit megfogalmaztak a Tiszával szemben. Valószínűleg produktívabb lenne, hogyha a Fidesz is inkább tényleg megpróbálna szakmai javaslatokkal hozzájárulni a parlamenti.
1: Lesz elmúlt 16 évezés, mint ahogy éltünk az elmúlt 8 évezés korszakában?
2: Hát ez nyilvánvalóan a politikusoknak a döntése, de alapvetően ez egy nagyon kényelmes eszköz arra, hogy a kritikákat, minden jellegű kritikát, nem csak az ennyire érezhetően inkább színpadias kritikákat, hanem alapvetően azokat is, amelyeket akár meg is lehetne fontolni, azokat is vissza lehet ezzel verni. Politikusok döntése, hogy élnek-e ezzel.
1: Önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztérium jött létre. Például ez is egy korábbi ígéret volt, teljesülni látszik.
2: Alapvetően én azt gondolom, hogy a nulladik pillanattól arra nagyon erősen odafigyelt a Tisza kormány, hogy azokat az ígéreteket, amelyek azért már hosszú évekig kívánkoztak a magyar társadalomból, és akár még az előző ellenzéki pártok is zászlajukra tűzték őket, és azok közül azok, amelyek nyilván valamiért vagy az idő miatt fel kell állítani a kormányt, és annak azonnal be kell, vagy meg kell születnie. Ezeket tényleg igyekeztek mindegyiket pontról pontra végigvenni, és pontról pontra megvalósítani. Nyilvánvalóan majd hosszú távon látni fogjuk, hogy ezek hogyan működnek, vagy mennyire van autonómiájuk, és hogy gyakorlatilag milyen lesz ezzel együtt a kormányzás, de egyelőre azért mégiscsak azt látjuk, hogy Magyar Péter, mint hogyha nagyon-nagyon komolyan venné, talán egy picit túl komolyan is, hogy mindenképpen végig kell menni a programon, és azonnal teljesíteni kell arról majd, hogy nem minden pontot.
1: Na jó, csak hát itt van egy nagyon komoly különbség, tehát, hogy volt program, az elmúlt időszakban ehhez nem voltunk hozzászokva, és hogy van következmény. Tehát a programból következnek dolgok, amiket végre kell hajtani. Nem vagyunk mi ezt hozzászokva.
2: Egyáltalán nem, és azt gondolom, hogy nagyon régóta az a problémája a magyar társadalomnak a politikusokkal szemben, hogy gyakorlatilag ígéreteket nagyon könnyű tenni, azokat az ígéreteket megtartani kifejezetten nem könnyű. Ezért is gondolom egyébként, hogy Magyar Péter vagy a Tisza kormány számára ez nagyon fontos, hogy megpróbálják visszaállítani a társadalom bizalmát, vagy az embereknek a bizalmát, azzal, hogy ők megmutatják, hogy talán máshogy is lehet.
1: Legyen úgy, és akkor talán máshogy is lehet. Esztel, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.

0: Nagyjából 15 ezer plakáthely volt Budapesten, azt mondják, ebből kb. 10 ezeret megszüntet egy határozat, amelyet a fővárosi közgyűlés hozott, nem utolsó sorban egy parlamenti felhatalmazásra reagálva. Őszintén szólva, nem vagyok biztos benne, hogy nagyon fogunk sírni mi átlagpolgárok, akik nem ebből élünk, akiknek nem ez a munkánk, és akik számára ez inkább könnyebbség, mert olyan plakátokat láttunk az elmúlt időszakban, amelyek méltatlanok voltak szerintem hozzánk is. De hát nyilván mi másképp látjuk ezt, mint a szakmabeliek. Jó reggelt kívánok Bauer Tamásnak, a Magyar Reklámszövetség tagozatelnökének. Szóval önöket meg ez mély ütésként éri nyilván, mert hát ez a munkájuk, ez az életük.
1: Így igaz, azt mindenek előtt hadd tisztázzam, hogy úgy globálisan, és nem csak a közterületről beszélek, ha megkérdezünk embereket, hogy mennyire szeretik a reklámokat, arra nagyon ritkán szoktak egyébként úgy reagálni, hogy nagyon. A világban, szinte az összes országban a közterületi reklám, a közterületi média a legkevésbé zavaró hatású média csatornának számít. Ez nyilvánvalóan ma Magyarországon nem így van. Nem tudom, hogy meddig kell visszamennünk, de mondjuk 9 évet a stopsoros kampányok megjelenéséig. Amit a mi honfitársaink végignéztek az elmúlt években az utcákon, az alapján teljes joggal mondhatják azt egytől egyik, hogy ők gyűlölik a plakátokat.
0: Hát én emlékszem, hogy magyaráztam a gyereknek, hogy az a bomba, az csak egy illusztráció, azt nevet komolyan, az nem jön.
1: Igen. Igen, igen. De van egy nagyon fontos dolog, hogy és akkor majd a törvényről és a fővárosi rendeletről is beszéljünk mindenképpen. Van a plakát és van a tábla. Május elején volt egy nagyon érdekes kampány, a Szentendrei út 99-en. Ott egy hónappal korábban még ezek a tipikus gyűlöletkeltő plakátok jelentek meg. Majd májusban erre 8 táblára egy virágokkal teli, és mindösszesen 3 szót tartalmazó kampány került ki. Ez azt mondta, hogy lehet szép is. Ez azt sugallta, hogy nem a plakát, tehát hogy a plakátot le lehet cserélni, a tábla nem tehet erről. Biztosan sokan vagyunk úgy, hogy amikor a laptopunkon ezt az elhíresült AI videót, a fejbelövős AI videót megláttuk, akkor nem jutott az eszünkbe, hogy a laptopot a szemétbe dobjuk. Amikor a rádióban hallgattuk az Állítsuk meg Brüsszelt, nem vertük szét az autónkban a rádiót.
0: Nem, de következménye lett, hiszen erről is szólt április 12-e. Lett következménye.
1: Igen, igen. És ettől szinte automatikusan megszűnt ez a típusú gyűlöletkeltő propaganda. Az, hogy a Tisza kormány még ezt is bebiztosította, hogy ez soha ne térhessen vissza, és törvényben mondta ki, hogy ezt definiálja, tiltja és szankcionálja, az egy nagyon helyes út, de ezzel azt is elérte, hogy ezek többet nem jelenhetnek meg ezeken a bizonyos felületeken. A múlt héten elfogadott törvény az önmagában egy nagyon szigorú korlátozást vezet be ezen a médiatípuson. Amikor június 2-án este ez a törvényjavaslat megjelent, akkor mi szakmabeliek még nem tudtunk erről semmit. Dicséretes módon kaptunk lehetőséget arra a kormánytól, hogy elmondjuk a véleményünket személyesen, és ennek megfelelően a törvény az úgy jelent meg, hogy a kormányrendeletben még vannak olyan mozgásterek, amit ebben a pillanatban még nem ismerhetünk. Tovább megyek. A kormány megkereste a tagozatunkat időközben, hogy a kormány rendelettel kapcsolatban kezdjük meg az egyeztetést. Ami a fővárosban múlt hét pénteken történt, az ezzel teljesen ellentétes. Múlt hét előtti pénteken jött ki a rendelettervezet, 5 napot kapott a szakma, és egyébként mindenki, akár ön is, hogy reagáljon erre egy e-mail címre történő vélemény nyilvánítás formájában. Ha jól értettem, kevesebb, mint 150 ilyen vélemény érkezett.
0: Önök reagáltak?
1: Természetesen. Hivatalosan is, magánemberként is egyaránt. Amit megfelelő mértékű társadalmi szakmai egyeztetésnek fogott fel a főváros. ők az egyébként valóban szigorú törvényhez képest is további szigorítást fogalmaztak meg, ha szükséges, belemeltünk a részletekbe is, és ezt meg is szavazták. Én kaptam lehetőséget felszólalni a közgyűlés előtt, és több dolgot is kihangsúlyoztam. Az egyik az egyeztetés hiányának problematikáját. Ezen nagyon-nagyon sok vállalkozás, és közvetve nagyon-nagyon sok ember érintett. Gondoljunk abba bele, amit maga a törvény, illetve a rendelet is megfogalmaz, hogy nagyon sok olyan óriás plakát van ma Magyarországon, illetve Budapesten, melyik magánterületre van lerakva. Ott ezek a cégek, akik ezt értékesítik, bérleti díjat fizetnek. Azok a családok ettől a bérleti díjtól jövő január 1-től elesnek.
0: Ön azt az érvet, hogy ez voltak éppen egy város kellős közepén egyfajta vizuális szennyezés. Függetlenül a plakát tartalmától, tehát hogyha három sárga lépát akar eladni egy áruházlánc, az sem biztos, hogy egy ház oldalfalán kell, hogy legyen.
1: Igen. Egy fontos és egy pikáns dolgot, hogy említsek ezzel kapcsolatban. A politikai oldalról gyakran elhangzott az a vélekedés, miszerint a régiónkban, a nagyvárosokban nem látható ilyen vizuális környezetszennyezés. Én a közgyűlés előtt felhoztam azt a példát, a hozzánk legközelebb álló, sok szempontból legközelebb álló Bécs példáját, ahol jelentősen több reklámeszköz található. Ott ugyanezt nem érzi az ember, de nem azért, mert kevesebb reklámfelület van, több van, ott a szabályozás olyan, amelyik megteremti ezt a hármas egységet, a városkép, a hirdetők érdekeinek és a város érdekeinek az egységét, hiszen Bécs városa évi szinten több 10 millió eurós bevételt tesz szert. Mondok egy nagyon extrém példát. A Stephansdomon van kereskedelmi hirdetés, amelyik eltakarja a homlokzat felújítási munkákat, és nyilvánvalóan jelentősen hozzájárul a felújítás anyagi hátteréhez. Mondok még egyet, nem akarok személyeskedni, de egy kicsivel több, mint egy évvel ezelőtt Karácsony Gergely két képviselőtársával 1190 ilyen felületen jelent meg itt körülöttünk. Ő maga is használta, ő maga is élt ennek a médiának, ennek a média csatornának az előnyeivel. Érthetetlen, hogy mi történt egy év alatt, hogy miért lett vizuális környezetszennyezés, miért nem...
0: Hát talán a lehetőség teremtődött meg a változtatás egy év.
1: Jogos, igen, de a lehetőség arra is meg lehetett volna ezzel a felhatalmazással, hogy megfelelő bevételteremtés mellett alakítsák úgy a piacot, hogy az egy sokkal szellősebb, sokkal szebb város.
0: De hát ha jól értem, itt igazából nem a főváros bevétele az, ami eltűnik, hanem magánszemélyeké, az önöké,
1: többek között,
0: tehát kevésbé a fővárosi.
1: Igen, többek között így van, de amikor én azt mondtam a közgyűlés előtt, hogy nagyságrendileg 1 milliárd forint esik ki, akkor én konkrétan BKV-re gondoltam, hiszen a BKV bevételeinek a tervezetnek megfelelő szabályozás mellett BKV reklámbevételei ennyivel csökkennek. Ez a BKV költségvetésének ugyancsak 0,5%-a, de 0,5%-a. És megvan a lehetőségük, miután az önkormányzatok megkapták a rendelkezés, az ellenőrzés jogát, e fölött az iparág felett, azért nem kell nagyon nagy kreatív tudás ahhoz, hogy ezt megfelelő adókkal, vagy más járulék típusú bevételekkel kiegészítsék, tehát ez lehetne több.
0: Na most ugye, a BKV nem szünteti meg a kereskedelmi tevékenységet ilyen módon, tehát lesznek BKV-s hirdetések ezután is, csak nem abban a formában, vagy nem úgy, mint ahogy eddig láttuk, teljesen mondjuk átszínezve egy villamost, vagy egy autóbuszt, ha én jól olvastam, jól értettem. Másrészt igazából most az a kérdés, mert a döntések megszülettek, hogy önök még tárgyalnak-e, próbálnak-e egy újabb közgyűlésre bevinni valamit?
1: A szakma nevében kénytelenek vagyunk megtámadni ezt a pénteki döntést, mert jogi szempontból kérdéses az, hogy a rendelkezésre bocsátott 5 napos konzultációs határidő az elegendő-e?
0: Hát úgy tűnik, hogy ez az 5 nap a bevett lesz Magyarországon, ugye Magyar Péter is 5 napokat ad különböző konzultációkra.
1: Én úgy tudom, hogy jogszabály 8 napos konzultációs időt ír elő. De nyilván ez, tehát mindenki veheti úgy, hogy a szőrszál hasogatás, nem is erről van szó. Sokkal fontosabb, hogy a törvényhez kapcsolódó kormányrendelet, amelyik egyrészt bizonyos dolgokat hivatott megmagyarázni és kiegészíteni, az még nem ismert. Tehát a főváros a kormányrendelet ismerete nélkül hozta meg a saját szabályozását, ami szerintem mindenképpen agályos.
0: Hát, hogyha a kormányrendelet majd valamilyen módon nem egyezik azzal, hogy a főváros gondolkozott erről. Nyilván önöknek az a céljuk, hogy a kormányrendelet úgy szülessen majd meg, hogy ne egyezzen.
1: A konzultációs hajlandóság megvan a kormány részéről, nagyon reméljük, hogy nem ebbe az irányba megyünk.
0: Mondjuk az egy hadüzenet lenne a kormány felől, hogyha a főváros gondolkodásmódját is megszületett döntését felülírnák egy kormányrendelettel.
1: Ehhez én nem értek.
0: Vagy hát legalábbis nem akar most. Én értem. Mennyi pénz ugrik ki, hogyha úgy lesz, ahogy a főváros szerette volna az iparágból?
1: Nagyságrendileg, és most tavalyi számokról beszélek, a közterületi reklámbevétel az 37 milliárd volt tavaly, szerintem nyugodtan mondhatnánk azt, hogy idén körülbelül 40 lenne, mert ha a törvényt, illetve a rendeletet nem veszük, akkor ez egy hirdetők által keresett igényelt.
0: De valóban annyi tábla kell, mint amennyit a politika mondjuk elhasznált az elmúlt időszakban?
1: Nem. Mi ezt javasoljuk, hogy legyen szabályozás, legyen bontás adott esetben. Nem lesz szükség annyi táblahelyre, mint amennyi volt. Lehetetlen megjósolni azt, hogy hány olyan hirdető lesz, akit a megmaradó felületekre rá tudunk beszélni adott esetben, és hány olyan hirdető van, aki azt mondja, hogy köszönöm, de inkább elviszem mondjuk social médiába, ahonnan a pénz eltűnik az ország.
0: Hát ez egyelőre feltételezés, hogy ez azt is jelenti, hogy hátat fordítanak-e. Vagy éppen verseny lesz azért a kevés megmaradt helyét. Na mindegy, ezt meglátjuk. Bauer Tamás, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Folytatjuk a startot méghozzá egy aktuális témával. Tegnap este Budapest néhány kerületében is, meg az agglomerációban is áramzavarok, kimaradások voltak. Nem vagyunk mihez hozzászokva, kérem, lehet ezt mondani így is, meg úgy is, hogy teljesen érthető, nem vagyunk hozzászokva 40 fokhoz sem, és ahhoz sem, amilyen terhelés ez jelent a rendszernek. Keresztes Attila energiastratégia a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Kérdezem, hogy tényleg nem bírjuk, vagy ez egy egyszerű anomália lehetett?
2: Nem, ez nagyon helyesen láttad, nem bírjuk. A villamos energiarendszer nem 40 fokra van tervezve. Egyszerűen, amikor ezeket a hálózatokat fejlesztették, ezeket a technológiákat kialakították, nem volt még ilyen meleg. Egy transzformátorállomás az 40 fokban bármikor kigyulladhat. Ez nagyon gyakori jelenség. Nekem például van egy erőmű rendszerem, ahol van 28 transzformátor, abból tavaly, amikor nagy hőség volt, 5 kigyulladt. Mire rájöttünk arra, hogy a technológiai fejlesztésben egy hiba történt korábban, amikor azt megjavítottuk, utána már nem volt újabb tűz, de ki tudja ezekről a most működő transzformátorok, ról, hogy melyikben van valamiféle rejtett hiba.
1: Azt tudjuk, hogy 95%-ra volt terhelve, talán pénteki adat volt ez a hálózat a legmelegebb napokon és a legforróbb esti órákban. Ugye attól forró ez az esti időszak, mert akkor már nem termelnek a napelemek, tehát a rendszer maga koppanásig van terhelve.
2: Így van, és ez egy szinte megugorhatatlan helyzet. Nem véletlenül mondta azt kapitány, hogy este 6-tól 9-ig fogjuk vissza a fogyasztásunkat, hiszen egy energetikai rendszerben vannak termelők, meg vannak fogyasztók, és esetleg majd a jövőben lesznek tárolók. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy ezeket arányosan működtessük. Ha lehet, akkor ezt az esti fogyasztást, ezt próbáljuk meg átütemezni napközbenre. Például csak ilyen egyszerű dologra kell gondolni, hogy a mosogatógépet nyomjuk be. Ne este menjen, hanem nyomjuk be arra, hogy reggel vagy 11. A legjobb lenne akkor, amikor süt a nap nyilván.
1: Olyankor abban mostanában nincs hiány.
2: Abban nincsen hiány, de mégis ezeket a megszokásokat, hogy mondjuk este mosunk, meg a szárítógép is este megy, ez nagyon nehéz megváltoztatni.
1: Meg hát akkor vagyunk otthon. Tehát azért akkor az vagyunk, is számít.
2: De tudod, most már ez a mosogatógépen van egy olyan gomb, hogy mondjuk 2 óra múlva induljon is ez a mosógépen is. Tehát ma már ezért ez megugorható lenne. Nekem is nagyon nehéz volt egyszerre megszokni ezt.
1: A nagy melegben a Duna vizével hűtött paksi atomerőmű is kénytelen a teljesítményét csökkenteni. Erről igazából nem nagyon kapunk híreket, de hát a nagy melegben nyilván a Duna vize is melegszik, és ilyenkor szabályok szerint a paksi atomerőmű termelését csökkenteni kell. Ez mennyire számít ma a magyar energiarendszerben egy kardinális kérdésnek, hogy mennyire?
2: Egyszerűen nem ilyen környezeti feltételekhez van megtervezve a rendszerünk, úgyhogy nagyon. És ez egy kritikus kockázati elem. Az, hogy most csak kellett csökkenteni az atomerőművet, és nem kellett esetleg teljesen kikapcsolni, de ez is azért egy komoly kockázat. Lehet, hogy ez már most a határokat feszegetjük. És ez minden elemére igaz. Egyébként a napelemes rendszereknek sem tesz jót már ez a hőség. Semmilyen energiatermelő egységnek sem. Hűvösebb klímára van kitalálva ez az egész technológiai környezet, amiben élünk.
1: Azt mondják a szakemberek, erről még a mai műsorban is lesz szó, hogy már pedig hűvösebb klímánk nem nagyon lesz, legalábbis a nyaraink nem lesznek hűvösebbek. Mi a megoldás? Szélerőmű?
2: Szélerőmű az egy része az energiamixnek. Ugye Magyarországon az a probléma, hogy az elmúlt 16 évben nagyon előre szaladtak a naperőművek, aránytalanul sok van. Ezért fölborult az energiamixnek az aránya. Most a szélerőművek, hogyha ezek a fejlesztések megtörténnek, akkor ez egy kicsit egészségesebb lesz ez a rendszer. azért azt tudni kell, hogy Kapitány István bejelentette ezt a 3000, egyébként azt mondta, hogy 4000 megawatt, néha 3000, néha 4000, de a lényeg az, hogy 4000 megawattot 2030-ig fogunk fejleszteni. Ez nem nagyon tud megvalósulni, már csak azért sem, mert egy naperőmű fejlesztéshez több idő kell, tehát ez inkább olyan 2032 utáni projekt.
1: Tehát technológiailag nem érünk oda 30-ig?
2: Nem. 4-6 év optimális esetben egy fejlesztés, és utána még föl kell építeni az erőművet. Tehát nem lehet ennyi időt megcsinálni. És akkor ezen kívül még van egy nagyon komoly kérdés, hogy lesz-e befektető. Tehát nem elég ezeket a hangzatos projekteket ugye belengetni és kommunikálni, hát ez egy nagyon komoly befektetési kockázat. És most Magyarországon van egy úgynevezett titkos energetikai háború, mégpedig az ipari energiafogyasztók és a naperőmű tulajdonosok között, és ez a háború ez arról szól, hogy amikor a naperőmű fejlesztések megtörténtek, akkor az állam elvállalta azt, hogy 25 évig át fogja venni a megtermelt villamos energiát. Viszont ennek van egy költsége, hiszen most már ugye túl sok naperőmű van, időnként negatív az ár, de akkor is fizetnek a naperőmű tulajdonosoknak. És ezt a költséget, ami így keletkezik, ezt ráhárítják az ipari energiafogyasztókra. Az ipari energiafogyasztók meg ezt sérelmezik, és most az a probléma, hogy a sikeres lobby eredményeként a kormány fontolgatja azt, hogy ezt az eredeti vállalását, ezt a 25 éves szerződést fölbontsa. Viszont ez egy hitelességi válság. Már csak az, hogy önmagában ez az igény nem lett azonnal elutasítva, ez már egy nagyon komoly befektetői kétséget gerjesztett, és én például kaptam a saját bankunktól olyan visszajelzést, hogy akkor most megfontolják, de inkább nem fognak finanszírozni megújuló energetikai projekteket Magyarországon. És én is úgy döntöttem, hogy akkor most a szélerőmű fejlesztések, de Magyarországon nem szállunk be, mert ez túl nagy kockázat.
1: Tehát, azért nagy a kockázat, mert bármikor egy kormány azt mondhatja, hogy mégsem úgy?
2: Igen. És ez egy hitelességvesztés. Tehát mi azt
1: de még nem lépett ilyet a magyar kormány.
2: Nem.
1: Csak azt mondta, hogy meggondoljuk.
2: Igen, és ez önmagában...
1: És ez, már elég.
2: Ez nekünk elég. Ez nekünk egy vészjelzés, hogy meg lehet gondolni azt, hogy nekünk van egy írásos szerződésünk a kormánnyal, és a kormány meg meggondolja azt, hogy egy oldalúan ezt módosítja. Akkor köszönjük, mi nem fektetünk be ide, hanem olyan országba, és most úgy mondom, hogy befektetünk, tehát nyilván, mint egy bármilyen befektető, ahol biztonságosabb és kiszámíthatóbb a környezet. Tehát én ezt egy nagyon komoly krízisnek látom, ami most Magyarországon van, csak ez olyan csendben történik.
1: Hát mert ez nem a mi ügyünk, a hétköznapi polgárok ügye, ez a fejünk fölött szokott zajlani.
2: De a végén mi fizetjük a számlát?
1: A végén mindig mi fizetjük a számlát. Ha arról beszélünk, hogy szélerőmű, akkor beszélünk az MVM szerepvállalásáról is? Tehát az állam maga beszállhat ebbe?
2: Én azt javasoltam, hogy szálljon be az állam, és csinálja meg az állam a szélerőmű beruházásokat, és ugyanúgy csináljuk, mint Norvégiában, mint a norvég alap, ahogy van, hogy az ebből keletkező jövedelem az legyen az állampolgároknak egyfajta juttatás. De most úgy tűnik, hogy nem ez a verzió lesz, hanem az, hogy meghirdetik tenderben, és tenderen lehet pályázni, tehát magánbefektetők fogják megcsinálni ezeket a beruházásokat, nem MVM-es projekt lesz.
1: De hogyha ez így van, akkor ez nem kerül az államnak pénzbe. Nyilván itt az érv az, hogy úgy sincs pénzünk, most miért költsünk még erre is?
2: Hát egyrészt az állam ezt könnyen tudná azért hiteleken keresztül finanszírozni, és jelentős profitot enged el, tehát én azt gondolom, hogy azért ez az érvelésre lehetne vitatkozni. A magántőkénél pedig az a kérdés, hogy egy ilyen befektetési környezetben, ahol megjelentek kérdőjelek és bizonytalanságok oda, befektete valaki, vagy pedig inkább más országba megy.
1: Visszakanyarodva az első témánkhoz, az áramszünetek, az áramkimaradások témájához, várható, hogy ez egy általános jelenség lesz a következő napokban? Ugye azért még 3-4 napig velünk marad ez a kánikula.
2: Hogyha együttműködőek az állampolgárok és átütemezik a fogyasztást, akkor szerintem ezt megússzuk. Ha nem, ha előfordul az, hogy dafke fogyasztanak, mint ahogy most elég sok ilyen reakció van, hiszen át lett politizálva teljesen ez a téma, akkor viszont elképzelhető, hogy lesznek áramkimaradások, amiket egy bizonyos mennyiség után már nem is olyan egyszerű javítani.
1: Viszont a politika, ha már itt tartunk, akkor azt tudja mondani, hogy na ugye.
2: Hát
1: igen. Ez a célja. Keresztes Attila, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Ma és holnap is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Továbbra is keresik a Dunában a szombaton eltűnt egyik fürdőzőt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A kuláküldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások és hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre. Minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások

0: rendezése. 25 vasút és több hévvonalon sebességkorlátozást vezettek be. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, néhány településen pedig tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkáltatót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet, vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Hegedűs Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a betegvárókba mindenki vigyen magával ivóvizet. Két ember holttestét már megtalálták azok közül, akik szombaton merültek el a Dunában. Egy fürdőzőt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyek és a folyók még a jóúszóknak is veszélyesek lehetnek. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy erős széllel kísér zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a Budaörsi úton kifelé a Nagyszőlős utca előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsórakparton a Lánchídnál. A H8-as év Gödöllő és Magyaród között mindkét irányban az Őrs vezértere irányú vágányon közlekedik baleset miatt. Nehéz az előrejutás a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Érinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: kampánya.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden nap.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Hát ez borzasztó téma lesz, úgyhogy az érzékeny lelkűektől előre is elnézést kérek. Emberi testrészeket találtak egy budapesti férfi lakásán, és a saját állítása szerint evett is belőle. Solti Ágnes kriminológus, jó reggelt
2: kívánok. Jó reggelt kívánok.
1: Az ember azt gondolná, hogy hát ilyen nincsen csak a legelvetemültebb krimi szerzők életművében. Aztán van.
2: Egyébként valóban ritkán van, tehát azért nagyon ritka az ilyen eset, hogy téma kapcsán utána néztem, hogy mi volt, korábban volt ilyen eset Magyarországon, és hát nem igazán. Tehát ez az emberi test tiltott felhasználása, ez a jogszabály, ami alá esik igazából, és ilyen pár évente egy van, és alapvetően nem ilyen ügyek ezek, hanem az orvosi felhasználás miatt a szervek illegális eltávolítása, a donáció, ilyesmi tartozik ebbe a tényállásba.
1: Hát a kannibalizmus nem gondolta talán a jogalkotó, hogy külön jogszabályban kellene rögzíteni.
2: Igen, erre nincsen semmilyen ilyen, ennek nincsen lenyomata, nyilván ez egy borzasztóan ritka jelenség, és azt hiszem, hogy inkább a mentális betegségekhez sorolandó sem, mint a jog témakörébe.
1: Na, de hát akkor beszéljünk arról, hogy mi lehet itt. Mert az ember azt gondolná, hogy józan észre nem csinálunk ilyet, ugye? Ehhez képest ő a munkahelyéről vitte haza, meg a temetőből. Azt utóbbit azt nem is értem. Vitte haza az emberi testrészeket. Aztán lefagyasztotta, majd elfogyasztotta. Miért?
2: Hát azt lehet tudni ebben az ügyben, hogy ilyen patológiás érdeklődésű volt mindig is furcsa volt. Kisfiúként is azt mondták a környezetében, hogy más volt, mint a többiek. Ez egy nagyon sajátságos deviancia. Az, hogy miért pont ez alakult ki, az szerintem eléggé visszakövethetetlen. Nyilván elmeorvosi vizsgálat szükséges ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a mentális állapotához, vagy a pszichészavarához. Az biztos, hogy van benne egy ilyen speciális érdeklődés, ami ilyen beteges szenvedély alakult. Az, hogy miért fogyaszt valaki, vagy miért kóstol meg emberi testrészeket, vagy bármit, tehát erre épp eszű magyarázat nincsen.
1: Ez azt is jelenti, hogy most független attól, hogy nyilván elítélhető bizonyos jogcímek alapján, amit tett, de hát a kannibalizmus, ugye ezt megbeszéltük, ez nem egy jogszabályi tétel. De egyáltalán elítélhető lehet?
2: Persze, mindenképpen bűncselekményt
1: követett. Beláthatta azt, hogy mit csinál?
2: Hát ez egy vizsgálat eredménye, igen, hogy a belátási képessége, a beszámíthatósága az egyáltalán milyen, van-e vagy nincsen. Azért vélemezhetően, hogyha ez egy büntetlen előéletű 30 éves férfi, akinek rendszeres munkája volt, kapcsolatai voltak, párkapcsolata van, akkor azt gondolom, hogy a vége az lesz, hogy beszámítható és elítélhető, de természetesen ezt meg kell, hogy előzze egy elmeorvosi szakértői vizsgálat. Igen, de amennyiben beszámítható, úgy az emberi test tiltott felhasználása tényállásba esik az, amit ő csinált. Most ez nem kifejezetten az, hogy elfogyasztotta ezeket a szerveket, vagy evett belőlük, hanem egyáltalán az, ahogyan illegális módon megszerezte, hozzáfért. Ez egy olyan bűncselekmény, ami nagyon mélyen sérti az emberi méltóságot és a kegyeleti normákat, úgyhogy emiatt nagyon nagy társadalmi visszhangja van és felháborodás.
1: Hát hogyne? Az
2: borzalmasan tabu döntögető vagy tabusértő az, amit csinált, anélkül is, hogy fogyasztott volna ezekből a szervekből, emberi testrészekből, de így különösen hátborzongató. És nem is igazán az okozott sérelem vagy kár az, ami ilyenkor a társadalmi normára való veszélyesség kérdését illeti, hanem az, hogy alapvető együttélési tabukat sértett meg, ami morális felháborodást és morális pánikot is kelthet, mint ahogy lehetett hallani arról, hogy ahol bűnügyi felügyeletben van egy vidéki városban, ott mekkora felháborodást és ijedelmet, riadalmat keltett az, hogy jaj, akkor most mi lesz, kiengedhetjük a gyerekeket az utcára, biztonságosan még a városka. Nyilvánvalóan azért ezek eltúzott félelmek, de ebből fakadnak, ebből a mélységes tabu sértésből, amit ez az ember elkövetett. Az viszont, hogy erőszakos bűncselekményre adná a fejét, az ezekből a felmerült adatokból egyelőre nem
1: következik. Hát ő halottak testrészeit vitte kórházból, temetőből.
2: Igen, tehát hogy az a félelem, hogy akkor majd esetleg embert is ölhet azért, hogy hozzájusson ilyen testrészekhez, ez egyáltalán nem megalapozott feltevés.
1: Sok ilyen... Hát keresem a jó szót. Sok deviáns, és ennyire súlyosan deviáns él köztünk? Akkor is, ha mondjuk nem szembesülünk velük?
2: Szerintem nagyon sok a mentális beteg, nem csak szerintem, hanem lehet tudni, hogy nagyon sok a mentális beteg. A mentális betegségeknek a spektrum az nagyon széles, és mivel ma a pszichiátria Magyarországon nem kielégítő mértékben elérhető, ezért ténylegesen azt lehet látni mind a gyerekek, mind a felnőttek körében, hogy a pszichés betegsége, pszichés zavarral érők köre az nagy, és mivel ezek kezeletlenek, ezért még veszélyesebbeké tudnak lenni, hát még több devianciát, szélsőségesebb deviancia felé.
1: Ön találkozott már hasonló történettel?
2: Nem.
1: Mert azért az ember azt érzékeli ebben az egészben, hogy a leginkább hátrahökölt tető az az, hogy nálunk is előfordulhat ilyen. Olvasunk időnként ilyen szenzációkról, és akkor azt mondjuk, hogy jó, persze, hát valaki kitalálta, hogy egy norvég kis szigeten valaki megevett valakit. Nem igaz bele semmi, de hát ez igaz, és ez itt történt.
2: Igen, hát ez igazából bárhol történhet. Tehát ez egy ilyen olyan fokú egyéni deviancia, olyan mértékű, ami nem attól függ, hogy milyen társadalomban élünk, hanem vannak ilyen emberek, akik különböző betegségekkel kell, hogy együtt éljenek, és nekünk meg velük. Az kérdés egyébként, hogy mennyire lehetett volna ezt megelőzni, hogy ilyen szélsőséges irányba menjen el tényleg mondjuk ez a fajta patológiás érdeklődés, ami ennek az embernek vélelmezhetően van. Tehát nem feltétlenül kell, hogy illegális cselekményekbe csapjon az át. Az vizsgálandó tényleg, hogy hol lehetett volna beavatkozni, hogyan lehetett volna megelőzni, hogy ez ilyen fokú bűncselekményé váljon.
1: Az előbb említette a pszichiátriát, mint hiány szakmát Magyarországon. Egy pszichológus meg tudta volna előzni ezt? Egy pszichiáter tudott volna segíteni?
2: Nem tudom, hogy meg tudta volna előzni. Vélhetően kisebb eséllyel alakulhatott volna ki ez a magatartásforma. Tehát ez, azt lehet látni, hogy ez identitása része volt. Nem egy egyedi, egyszer előforduló történet. Ez az ember felépítette ezt az életet. Igazából elkezdte régóta gyűjtögette ezeket a különböző emberi testrészeket. Egészen fiatalon már érdeklődést mutatott. Ugye lehet tudni, hogy az orvosi egyetemre is jelentkezett, de nem vették fel, hogy nyilván úgy kereste a foglalkozását, hogy ezekhez hozzáférhessen. Tehát ez egy identitása része.
1: Azt mondja, hogy párkapcsolata is volt. El tudja képzelni, hogy a párja erről tudott?
2: El tudom képzelni, igazából azt lehet tudni, azt nyilatkozta, hogy a közvetlen környezetében többen tudtak erről. Az persze kérdés, hogy milyen mértékben, tehát hogy mennyit tudtak erről, mennyit mondott, hogy az, hogy például fogyasztott ezekből a testrészekből, azt egyáltalán nem biztos, hogy tudták. Nyilván a környezetében ez egy nagyon nagy fokú bizonytalanságot kell, tehát hogy mit lehet ezzel kezdeni. Ez most egy jó pofa dolog, meddig ilyen különleges érdekesség, és honnantól fogva egy beteges szenvedély, és honnantól fogva bűncselekmény.
1: Hát mindenképpen elképesztő. Köszönöm, hogy beszélt róla.
2: Köszönöm én is.
1: Zsolt Ágnes kriminológus volt a vendégünk.
0: Július 1-e a Magyar Egészségügy Napja, másik nevén a Semmelweis Nap. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hol halt meg Semmelweis Ignác, az anyák megmentője? Start 1. Elmegyógyintézetben. Start 2. Amerikai emigrációban. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a TNT július 17-i Tokaji koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Nem fogom önöket meglepni azzal a hírrel, hogy meleg van, mert most reggel is ilyen 28-30 fok van sok helyen, lesz ez 40 közelében is, és hát azt gondoljuk erről, hogy ez teljesen nem normális, tehát hogy ehhez nem vagyunk hozzászokva, és hát ezen az éghajlati övön ez nem is természetes, de azzá válhat, mondják a szakértők, egy szakértő, Farkas Viktor Mátyás, az éghajlatvédelmi szakértője a WWF Magyarországnak a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
1: Ehhez hozzá lehet és hozzá kell szoknunk?
3: Sajnos hozzá kell szoknunk, igen, tehát hogy nem ez lesz a normális, tehát amit most tapasztalunk, az egy extrém meteorológiai jelenség, egy hőkupola mozgott először Nyugat-Európába fölött, és aztán most elért ide Közép-Kelet-Európába. De hogy az, hogy ilyen szélsőségek néha-néha lesznek, az viszont a normalitás lesz. Tehát, hogy erre mindenképpen föl kell készülni, valahogy alkalmazkodni kell ezekhez a megváltozott körülményekhez.
1: Azt mondja Ürge Forzasz Diana, hogy az elmúlt 3 évtizedben Magyarország középső része melegszik Európában a legjobban.
3: Igen, a leggyorsabban melegedő régiók között van.
1: De jó.
3: Tehát, hogy vannak olyan részei Európának, például Skócia, Anglia, vagy az ibériai félsziget, ami most is nagyon meleg, ami egy picit lassabban melegszik, de Magyarország, Ausztria, Svájcnak egyes részei is, Ukrajna teljes területe, ezek olyan részek, ahol a Kopernikusz program mértaratai szerint, a Kopernikusz program az Európai Uniónak egy műholdakat üzemeltető és azoknak az adatait elemző programja, tehát azt számították, hogy az elmúlt évben Magyarországon majdnem évtizedenként egy fokot, tehát 0,75 °C melegszik a hőmérséklet, ami nagyon-nagyon gyors.
1: Emlékszünk még, volt egy olyan terv, hogy meg kéne akadályozni, hogy, és akkor különböző szinteket mondtuk, hogy mennyivel emelkedjen az átlag hőmérséklet. Azt globálisan szoktuk érteni. De ha csak saját magunkra gondolunk, ez az évtizedenként közel egy fokos hőmérséklet emelkedés, ez meddig mehet, és hol lesz az a határ, amikor azt kell mondanunk, hogy valamit tennünk kell végre ellene?
3: Hát ezt már nagyon régóta mondjuk, hogy valamit tennünk kell
1: végre.
3: Sajnos nagyon lassú ez a cselekvés.
1: Meddig mehetünk ezen az úton?
3: Hát, hogy mondjam, fizikai korlát nem hiszem, hogy van, tehát bármeddig, de a legpesszimistább forgatókönyvek ezeket a célkidőzéseket, ezeket az évszázad végéig szokták ugye meghatározni. Tehát a párizsi klímamegállapodásnak az a célja, hogy 1,5 fokban limitáljuk a globális átlaghőmérséklet emelkedését 2100-ig.
1: Ha jól értem, mi most a duplájánál járunk nagyjából, nem a közel 3 fok.
3: Nem, a duplájánál még nem járunk.
1: Hát ha évtizedenként közel 1 °C és 3 évtizedre visszamenőleg.
3: Igen, de tehát valóban Magyarország az átlag fölött melegszik, de globális szinten még nem járunk a duplájánál. Viszont ugye azt mondják, most már gyakorlatilag elméleti esély van csak arra, hogy 1,5 fok alatt tartsuk a felmelegedést, tehát gyakorlatban ez szinte biztos nem fog tudni bekövetkezni. Hogy meddig mehet, ugye a legpesszimistább forgatókönyvek azok 4-4,5 fokos globális átlaghőmérséklet emelkedéssel számolnak, ami egy-egy régióban, például hogyha Magyarország ilyen régió lesz hosszú távon, ami az átlagnál gyorsabban melegszik, akkor ez még ennél is több lehet. Ez gyakorlatilag katasztrofális lenne.
1: Milyen módon fogjuk érzékelni azt, hogyha elszabadul ez. Most látjuk, tehát lényegét tekintve 25 fokos éjszakák és 40 fokos nappalok, napsütés és felhőszakadás, hogyha egyszer-egyszer esik az eső, ez lesz a hétköznap?
3: Igen, tehát a hőmérséklet rendszerű emelkedésén túl, ugye azt szoktuk mondani, hogy a szélsőségek azok, amik erősödnek. Ezt egyrészt hőmérsékletileg is kell érteni, tehát olyan hőhullámok, mint amik most vannak ezek, ahogy mondtam, gyakrabban elő fognak fordulni, és a másik a csapadék eloszlásnak a szélsőségei. Tehát egyébként a csapadék változásban globális szinten sem, meg Magyarországon sem látunk trendszerű változást. Ez nagyon hektikus. Vannak olyan részei a világnak, ahol van, ahol nő, van, ahol csökken, de összességében nincs rendszerű változás, Magyarországon sincsen. Ami egyértelmű, az az eloszlásnak a változása.
1: Csendes eső szünt.
3: A csendes háztató tavaszi eső, ami ugye azért is nagyon fontos, mert ez tud beszivárogni, ez az, ami nem lerohan a hegyoldalon, és akár villámárvizeket okoz, hanem ez az, ami tényleg tud hasznosulni. Sajnos ez az, amiből egyre kevesebb van.
1: Abból kiindulva, ahogy mi ezt most viseljük, ezt a 40 fokot, nyilván szokatlan. Tehát azért voltak ilyen napok már, amikor közel 40 fok volt az elmúlt években, és nem ilyen hosszan. Ez az emberi szervezet számára elviselhető itt ezen az éghajlaton? Ugye szoktuk mondani más, hogyha valaki az egyenlítőre születik, mert hogy gyakorlatilag ebben nő fel, tehát ez lesz az ő szocializációs receptje az életre. De a miénk nem ez.
3: Igen, hát elviselhető ez a hőmérséklet, egy egészséges felnőtt szervezet számára. De hogy ez egy nagyon nagy probléma, hogy talán amit a legerősebben érez a társadalom, nem egyébként sok részét érzékeli a társadalom ennek az extrém melegnek, de az a megugró halálesetek száma. Tehát, hogy a nagyon fiatalok, a csecsemők, az idősek, szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők, ők nagyon-nagyon kitettek egészségügyileg ezeknek az extrém hőségeknek, és vannak is ilyen mutatók, hogy mennyivel növekszik meg a többlethalálozás egy-egy ilyen hőhullám alatt vagy után. Biztos, hogy itt is lesznek majd ilyen számok és becslések, hogyha ez átvonul Európa fölött, hogy mennyi többlethalálozást okozott ez a hőhullám. Tehát, hogy elviselhető, de nagyon nehezen.
1: Saját magunkról gondolkodunk elsősorban ilyenkor mindig, de például az állatvilág ezt hogy viseli?
3: Biztosan ők is nagyon rosszul, az állat és a növényvilág. Ugye itt egy olyan hosszú távú trend van, hogy az állatok is és a növények is tudnak helyet változtatni, tehát hogy mozognak, az egyes fajoknak az elterjedése az ugye mozog folyamatosan észak felé, vagy déli féltekén dél felé, tehát a sarkok felé, illetve hogyha egy hegy lábán, vagy egy hegynek a vonulata mentén nézzük, akkor fölfelé, tehát próbálják a területüket, az elterjedési területüket hozzáigazni.
1: Tehát az élővilágunk is át fog alakulni, ugyanúgy, abszolút, mint az életvitelünk is nyilván át fog alakulni.
3: Abszolút. Az egyik dolog, amit Magyarországon most például hatalmas szakmai vita van, hogy az erdőknek mi a jövője Magyarországon, milyen fafajok lesznek képesek egyáltalán életben maradni, hol lehet még Magyarországon állandó nagyfokú erdőborítottság, vagy bocsánat, ezt úgy nevezik, hogy zárt erdők, zárt romkoronájú erdők, például lehet, hogy a Duna-Tisza közi homokhátságon ez már nem lesz fenntartható, mert egyszerűen annyira meleg van, vagy annyira csapadék hiányos, hogy egy úgynevezett erdős csepp kategória az, ami inkább elterjed.
1: Kaktuszligetek lesznek?
3: Akár kaktuszligetek is lehetnek, igen. Sajnos vannak olyan invazív kaktuszfajok, amik jönnek be és terjednek el, de remélem, hogy nem ez lesz a jövő.
1: Nem túlságosan optimista, hogy így hallgatom.
3: Sajnos én már nem vagyok túl optimista ezzel kapcsolatban, igen. Tehát az biztos, hogy erre a felmelegedésre készülni kell. Ami kapcsán nagyon sokat tehetünk, az tényleg az, hogy hogyan készülünk fel erre a megváltozott éghajlatra. És például városokban nagyon-nagyon fontos a zöld felületek arányának a növelése. Ugye ezek azok, amik árnyékolni tudnak, amik hűtik a városi közeget, és a másik nagyon fontos, ez a vízgazdálkodásnak az átállítása. Tehát például a városban is, hogyha csapadékvízzel gazdálkodnánk és visszatartanánk, és két hete még voltak nagyobb zivatarok, hogyha ezeket a vizeket társasházak szintjén is akár, de összvárosi léptékben is, hogyha ezeket vissza tudnánk tartani, és ilyenkor ezeket el lehet párologtatni, ki lehet juttatni a zöld felületekre, az nagyon tudja segíteni, hogy egy város mennyire felkészült az éghajlatváltozás hatásaira.
1: Farkas Viktor, Mátyás klímaszakértő, köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van. csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, másik nevén a Semmelweis nap. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hol halt meg Semmelweis Ignác, az anyák megmentője? Start 1. Elmegyógyintézetben. Start 2. Amerikai emigrációban. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Erős két hét után véget ért a labdarúgó világbajnokság csoportköreinek hosszú és végeláthatatlan sora, bár az első egyenes kieséses mérkőzést, aki végig tudta szenvedni, még egy csoportmeccset is vissza tud sírni. Ugye ez a Kanada-Dél-Afrika mérkőzés volt. Hát pusztító volt, ennél csak jobbak lesznek. Sahin Tóth Róberttel fogunk beszélgetni, sportújságíró kollégával, akit jó rég láttam, úgyhogy örülök neked.
2: Szervusz, jó reggelt kívánok, szervusz!
1: És hát nem tudom, te végig szenvedted ezt a Kanada-Dél-Koreát, hát ilyen meccseket az NB3-ban is láttunk némi túlzással.
2: Végig szenvedtem, pontosabban végignéztem természetesen, de én azért annyira nem szenvedtem. Nekem ez egy világbajnokságon ezek a mérkőzések beleférnek, ugye izgalmas válogatottakat látunk, arról nem is beszélve, hogy ahogy az egyenes kieséses szakasz elindult, és jött a dráma, úgymond, hogy ugye a 92. percben dőlt el a továbbjutás, úgyhogy én élveztem.
1: Mondjuk Dél-Afrika egy lövésével talált kaput a mérkőzésen, ez kevés esélyt ad arra, hogy tovább jusson egy csapat.
2: Meglehetősen kevés esély, de nem vagyok benne biztos, hogy Kanada olyan sokáig fog jutni, úgyhogy hát az izgalmak innen indulnak, a dráma valójában most kezdődik.
1: Na nézzük, Argentina, Franciaország és a rendező Mexikó a veretlen és pontveszteség nélküli csapat. Ebből a pontveszteség nélküliség a legfontosabb. Jelent-e ez valamit, vagy a csoportmeccsekből ne vonjunk le következtetéseket?
2: A csoportmeccsekből ugye következtetéseket mindenki levon, hiszen dacára annak, hogy 2,5 hete tart a világbajnokság, és elképesztő mennyiségű mérkőzést láttunk. Ez egy meccs maraton. Már most több mérkőzés volt, mint a legutóbbi tornán összesen, de valójában ugye semmi sem dőlt el. Annyit mindenképpen jelent, hogy az egyik cég, a statisztikai mutatókkal foglalkozó cég rögtön egy kicsit átkalibrálta az esélyeket, és a franciák lettek, vagy kerültek az első helyre. Természetesen ez túl sokat nem jelent, hiszen az összes többi nagy csapat ott van rögtön mögöttük. Ugye a spanyolokról beszélünk, Argentína, Anglia, és így tovább, és így tovább.
1: Jó, csak hát ugye itt vannak azért a sorsolásban is különbségek, és az nem mindegy, hogy az argentinok az Ausztrália-Egyiptom csata továbbjutójával játszanak majd. A franciáknak jön a svéd, a német és a holland sorozat, hogyha papírforma szerint megy minden a maga rendjén. Azért ez így nem van. Mindegy.
2: Az egyik ág az sokkal-sokkal acélosabbnak tűnik. Valóban az argentinoké, azt mindenki kiemeli, hogy az argentinok sorsolása, pontosabban nem sorsolás, hanem ahogy ugye milyen ágra kerültek, az övék a legjobb. Nem hiszem, hogy a zöldfoki szigetek köztársaság csodája tovább folytatódik, látva az argentinok, ugye a címvédő argentinok, és hát ugye elsősorban Lionel Messi formáját. Úgyhogy valószínűleg ez a tündérmese majd véget ér. De hát tényleg izgalmas, hogy fantasztikus, tehát rengeteg mérkőzést láttunk, és tulajdonképpen semmi sem dőlt el, és abban is biztos vagyok, hogy dacára annak, hogy 72 csoportmeccsen túl vagyunk, az igazán emlékezetes pillanatok azokra, amikre majd évek múltán is emlékszünk, a drámák, a fordulatok, a továbbjutások, az utolsó pillanatban kiharcolt győztes gólok, azok még ugye előttünk vannak.
1: Fix egyes meccsek, Brazília, Japán, Németország, Paraguay, ez a két mai mérkőzés, ami vár ránk, meglehetősen korán kezdődő meccsek egész emberi időpontban. Na, ugye ez a másik. Tehát Európa a meccsek nagy részéből gyakorlatilag ezzel a lebonyolítási renddel ki volt zárva a csoportmeccsek során. Talán most majd az egyenes kieséses rendszerben ez egy kicsit másképp lesz. Ugye mai is este 7 és este 10.
2: Igen, de aztán ne felejtsd el, hogy 3 órakor már Hollandia-Marokkó, ami egyébként egy egészen fantasztikus mérkőzés. Nem csak azért, mert két nagyszerű csapatról van szó, ugye a hollandok most nagyon jó arcukat mutatják, Marokkó pedig ugye legutóbb világbajnoki elődöntőt játszott, hanem azért is, mert a győztes nem csak a 16-ban, hanem a következő körben viszonylag könnyű ellenfél találkozik, úgyhogy szinte a 8-ban van. Úgyhogy lesznek itt azért hajnali mérkőzések, de hát valóban így van, ahogy mondtad, hogy aki nézni akarta a mérkőzéseket, az vagy nem ment másnap munkába, vagy igen-igen álmosan ment.
1: Mondtad az Zöldfoki szigeteket, mint szenzációt, és hát valóban, tehát gyakorlatilag veretlenül egyelőre. És ott volt Curaçao, amelyik egy lesajnált, nagyon lenézett, és hát szegények mit fognak itt csinálni csapat volt. És hát igen, az első meccsük az tényleg egy nagy pofon volt, de alapvetően azt lehetett látni, hogy még egy Curaçao típusú csapat is egy-egy meccsre képes összekapni magát. Ilyenkor fáj különösen, hogy mi nem vagyunk ott.
2: Hát rettenetesen fáj, és az emberben óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy vajon ebből a 48 csapatból mennyit tudnánk legyőzni, és én tartok tőle, hogy ez a szám, ez két számjegyű, és szerintem ez nem az optimizmus mondatja velem, de hát ilyen a selejtező rendszer, ugye Európából 16 csapat jutott ki, megmutatja egyébként az erőviszonyokat, hogy a 16-ból 13 túlélte a csoportkört, tehát ugye a törökök meglepetésszerű kiesése az egészen furcsa, a skótok ugye nem túlságosan jók, a csehek pedig hát ők se nyújtottak túlságosan jó játékot, de ugye 13-an ott vannak. Egyébként, amit mondtál, hogy Curaçao és Zöldfoki köztársaság, számomra ez a legizgalmasabb része egy világbajnokságnak, hogy olyan csapatokkal találkozunk, amelyekkel korábban sosem. Egyrészt, másrészt pedig ne felejtsük el, hogy a Zöldfoki szigetek, amely ugye valaha volt legkisebb nemzet válogatottja, ha jól nézem, 525 ezeren élnek, ezen a kis...
1: Hát Curaçao még kevesebb, azt hiszem, hogy ők 125 ezeren.
2: Valójában csak, igen, abszolút így van, csak ugye az Zöldfoki szigetek válogatottja két korábbi világbajnokkal játszott döntetlent, és egyetlen veresége sincs. Tehát ugye 3 döntetlennel jutott tovább. Mondom, tartok tőle, hogy Argentina ezt a mesét, ezt lezárja.
1: Hát tartasz tőle, de közben ott van ez a Messi nevű csoda, akit élmény nézni még 39. életévében is, úgyhogy azért annak is megvannak az öröme. És Sahintót Robert, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, minden jót.
1: Jó meccsnézést kívánok önöknek, meg kellemes napot, és holnap reggel megvárok mindenkit, akár megbeszélhetjük azt is, hogy mit csináltak a brazilok éjszakában. Szép estét akkor, és jó reggelt most, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esély című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
6: A Corvinis Duna Plázában rólad szól a nyár! Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd! Vagy egy Samsonite bőröncettet! Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért! Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény! Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Tovább fokozódik a hőség. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Júliustól drágul, és már csak mobillal fizethető a parkolás a fővárosban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A kulák üldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napi rendelőt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitatkoznak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások és hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A folyamatosan frissülő lista a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkavállalót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Jelentős van. A kormány minden érintett munkavállalót arra kért, hogy ahol

0: tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. A fürdőváros centrumában 4 helyszínen lesznek tematikus programok, zenetánc és mozgásművészet, valamint képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség, főként helyi vagy térségbeli amatőr csoportok és feltörekvő művészek zenekarok előadásában. Hétvégén kezdetét veszi a Gyulai Várszínház 63. nyári évada is. Az augusztus 18-áig tartó összművészeti fesztiválon lesz a bemutatója Ifja Vidnyánszky Attila újrendezésének, a Volt egyszer egy című családi mesejátéknak. Az előadás a Várszínház és a Kárpátaljai Megyei Drámai Színház újabb koprodukciója. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben lehet egy-egy zápor vagy zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Bánjunk jobban egymással, adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez a Nem Oké, egy új műsor itt a Spirit FM-en, amit láthatnak természetesen a YouTube-on is, és követhetnek majd különböző más platformokon is. Egy kampányhoz csatlakozunk ezzel a műsorral, ami nem új keletű, ez már az elmúlt évben, sőt talán az elmúlt két évben is jelen volt a magyar közéletben, a Nem Oké kampány, ami az iskolai egymás közötti bántalmazás, és ezt mindjárt kifejtjük, hogy ez mi mindent jelent, elleni kampány, és hát ennek készült már zenei változata, készült videóklip, megszólaltak közéleti szereplők, és ebben a műsorban is olyan szereplők szólalnak meg, akik egyrészt értenek hozzá a saját élettapasztalatuk alapján, másrészt értenek hozzá, mert ez a szakterületük, ez a munkájuk valójában. Ülési sorrendben fogom bemutatni az itt lévőket, Szlankó Violát, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatóját. Örülök, hogy itt vagy, Viola. A Tarján Zsófit, a Hanibiszt énekesnőjét, és Csingiszt, akinek a vezeték nevét én nem merem kimondani, de te majd megteszed, aki tartalomgyártóként neveztetik, hát a TikTokon és az Instán téged nagyon sokan követnek és ismernek. A vezeték nevedet mondd el.
3: Dorcerem, Jane nélkül.
2: Ez nem olyan nehéz.
3: Nem, csak így elsőre ilyen meghökkentő, és tulajdonképpen az én esetemben egyébként, ha már így bele is vághatunk, ez volt tulajdonképpen az alapja az én történetemnek, ugye félig mongol, félig magyar származásom miatt, ugye Veszprémben nőttem fel vidéken, és ott ez kifejezetten, hát egy ilyen olyan dolog volt, ami mellett nem tudtak elvenni az iskolában.
2: Iskolai bántalmazás, iskolai kirekesztés, mondtam, hogy szakértő, hát Viola szakértője ennek a témának, az UNICEF gyermekvédelmi igazgatójaként, és akkor egy kicsikét azzal is kezdeném, hogy határozzuk meg, hogy ez micsoda. Tehát mi szülők sokszor értetlenül állunk a gyerekek történetei előtt, hogy tényleg ezt csináljátok egymással, miközben teljesen hétköznapi módon bántják egymást, és ha belegondolunk, már a mi életünkben, a mi gyerekkorunkban is teljesen természetes volt egy idősebb generáció esetében, magamról beszélve. Viola, tiéd a szó, igazából hogy tudjuk ezt leírni?
4: Igen, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy időről időre előkerül ez a téma, hogy ez egy új keletű jelenség, vagy régen is jelen volt az iskolai bántalmazás, több van-e most, mint régen, durvább-e a helyzet, mint akár pár évvel ezelőtt, szóval azt hiszem, hogy akár irodalmi példáinkból is tudjuk, hogy a kortárs bántalmazás, vagy a gyerekek egymás közötti bántalmazása, az tulajdonképpen mindig jelen volt.
2: Légy jó, mint halálik, hogy ne menjünk igen, sokkal
4: pontosan.
2: Tovább.
4: Igen, az, hogy az elmúlt évek mondjuk ez intenzívebbé vált, azt azért mondhatjuk. Egyébként a HBSC kutatások szerint, ami az iskolás körű gyerekek egészség magatartását vizsgálja az 5-es, 7-es, 9-es korosztályban, az alapján azt mondhatjuk, hogy az elmúlt években azért jelentősen nőtt a kortárs bántalmazás. Nyilván ennek hát számos oka van. Én szeretem azt felhangosítani, hogy az egyik oka biztos, hogy az, hogy a közélet, a felnőttek közti nagyon durva a kommunikáció, nagyon intenzív, akár gyalázkodó, személyeskedő kommunikáció, ami ugye mindenhol jelen van, az nagyon, nagyon könnyen, vagy nagyon egyszerűen eléri a gyerekeket is. Úgyhogy hogy is definiáljuk a bántalmazást? Hát ugye hagyományosan úgy szoktuk definiálni ezt,

0: hogy akkor beszélünk bántalmazásról, amikor hosszú időn keresztül tudatosan a bántás szándékával valamilyen hatalmi helyzetben, vagy a hatalommal visszaélve keletkezik konfliktus a gyerekek között.
1: Mit az erőpozíciója az igazán kérdéses abban a közegben, ahol ez megszületik. Ti, amikor ezt átéltétek, Zsófihoz fordulok, meg Csingészhez perce, akkor azt éreztétek, hogy nagyon egyedül maradtatok abban a közösségben, amelyik szembe fordult veletek, vagy amelyik kipécézett benneteket? Tehát, hogy ilyenkor nincs, aki melléd álljon? Azt is meg kell élned?
2: Hát először akkor mondom, én nagyon egyedül éreztem magam, amikor jöttek ezek a problémák, de alig vártam, hogy hazamenjek. És amikor otthon voltam, akkor ki tudtam ezt az egészet zárni, tehát gyakorlatilag egy tagadásba kerültem, és akkor nem számoltam be róla. Tehát a szüleim nagyon sokáig nem tudtak arról, hogy én az iskolai környezetben nem érzem jól magam. És annyira ki tudtam zárni, hogy ahogy átléptem az otthonnak a kapuját, akkor el is felejtettem azt, hogy mi volt a suliban. Csak az volt egy érdekes jelenség, hogy például vasárnaponként én nehezen tudtam elaludni, és nem azért, mert nem írtam meg a leckét, vagy nem tanultam volna meg bármit, de nem a tanórák miatt izgultam, hanem azért, mert iskolába kellett menni.
1: A másnap.
2: A másnap, igen. Aztán kedden már egy kicsit könnyebben aludtam, szerdán már el tudtam aludni, de alig vártam, hogy hétvége legyen, hogy egy picit fel tudjak töltődni otthon.
1: Ez úgy van, hogy ez egy ilyen folytatólagosan elkövetett bántalmazás? Tehát egy beszólásból óhatatlanul jön az összes többi is, ha nem tudod magad megvédeni?
2: Szerintem igen, tehát velem így volt. Én nem tudtam, egy szenzoros gyerek voltam. Mindenre érzékeny voltam, beszólásokra, de a szenzorosság az azt jelenti, hogy fényre, hangokra, sőt, magába a közösségbe levés, tehát kellett volna egy kis idő, hogy fel tudjak töltődni, tehát az úgynevezett me time, vagy saját, az én idő, az arra nagyon szüksége van szerintem egy ilyen gyereknek, vagy legalábbis nekem szükségem lett volna. De 90-es években voltam gyerek, és akkor erre úgy nem figyeltünk annyira. Tehát most kezd szerintem az embereknek kinyílni a szeme.
1: Nem akarom elvinni másfelé, de viccesnek gondolom mégis, hogy énekesnő lettél a fények és a hangra érzékeny.
2: Ezen én is gondolkodtam.
1: Ez egy nagyon fura dolog.
2: Én is gondolkodtam, és arra jutottam, hogy talán ezt kompenzálja, hogy meg kellett, hogy találjam azt a közeget a fénybe és a hangba, ami nekem jó, és ahol én érvényesülni tudok. És a színpad mellett kell nekem egy feltöltődési időszak. Tehát vagy az óriási fénybe és hangzavarba létezem, vagy pedig visszavonulok a saját kis lakásomba, és ott egy kvázi remete életmódot élek az erdőben.
1: Csingész, neked meg ugye egy adottság az, amivel téged piszkáltak, tehát azon nem tudsz változtatni, hogy félig mongol vagy, nem tudsz változtatni, azon tudsz, hogy mi a neved, de miért lennél kénytelen változtatni ezen. Ezekkel az adottságokkal iszonyú nehéz mit kezdeni, és az ember akkor úgy éli az életét, hogy ez így van és kész.
3: Én arra emlékszem, egyébként Zsófihoz hasonlóan én sem mondtam el otthon. De másik dolog, hogy otthon a szüleim anyagi nehézségekkel küzdöttek, tehát hogy éppen az volt a tét, hogy utcára kerülünk-e vagy nem. Úgyhogy ezért én ezt nem mondtam el. Én arra emlékszem, hogy ahogy én néztem az osztálytársaimat, úgy mindig úgy figyeltem, volt egy srác, aki így a központja volt így az osztályközösségnek, hogy milyen könnyedséggel létezik. Tehát, hogy neki nem kell, mert én mindig kérdezgetem kisgyerekként apát, hogy apa, akkor én most magyar vagyok, vagy mongol vagyok? Tehát, hogy az én életemben ez egy kérdés volt, és mindig olyan ámulattal néztem az osztálytársaimat, hogy nekik ezt így nem kell meghatározni, mert ők tudják, hogy mondjam, milyen érdekes, hogyha én elmegyek mondjuk Mongóliába, akkor én vagyok a magyar gyerek, ha én vagy én Magyarországon élek, akkor én vagyok a mongol gyerek.
1: És milyen érdekes, hogy ezt nem erényként kezelik azok, akik emiatt téged piszkálnak, hogy milyen jó neked. Te mongol is, vagy magyar is, vagy mongolul is tudsz, magyarul is tudsz. Két világod van, hanem ez egy szégyen.
3: Igen, egyébként nem beszélek mongolul, de...
1: Jó, hát az most egy más kérdés.
3: Jó, igen, de hogy például a magyar himnusz tanulva, ugye, hogy most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, vagy a magyar történelmet, de egyébként ez tök érdekes, hogy most nem akarok itt szőrszál hasogatni, de hogyha belegondolunk a magyar történelembe, egyszer írta valaki kommentben, hogy te magyar és mongol vagy, akkor tulajdonképpen te 100%-ban magyar vagy, mert hogy az ősök azok tulajdonképpen ugyanonnan jönnek, úgyhogy, de igen, ez főleg vidéken, akkoriban, én 95-ben születtem, akkoriban vidéken is, talán mai napig is az, hogy valaki külföldi, az ott nem egy hagyományos dolog, tehát nagyon megnézik az embert, és ez elegendő volt ahhoz, hogy ez elkezdődjön.
1: Az nagyon erősen bologatta, amikor Csingiz említette, hogy van az az egy minden közösségben. Neked is megvolt az az egy?
2: Abszolút. A fiúk között és lányok között is voltak ilyen hierarchiai közösségek, és hát valamilyen oknál fogva én mindig kicsit a szélére sodródtam ezeknek. Én úgy hívtam, hogy falka vezér, vagy vezéregyéniség, de igen, volt egy valaki, aki köré csoportosultak a többiek, és igen, fölhozott egy pár emléket.
1: Ezt hogy nem látják szülők, pedagógusok? Hogy nem látják a visszahúzódóbb, mondhatni épeszőbb gyerekek, hogy van valaki, aki sportot űz abból, hogy a többieket kipécézve alázza, gúnyolja, céltáblává tegye. Miért nem látjuk? Miért nem akarjuk meglátni? Akkor inkább így kérdezem.
0: Hát szerintem sokszor látjuk, tehát azért sokszor... Tehát nyilván azért van az a családi közeg, ahol elmondják a gyerekek adott esetben otthon, hogy mi történik velük az iskolában, talán amiatt, mert valahogy nyugodtabb otthon az élet, mondtad, hogy nektek eleve egy kicsit ilyen zaklatottabb volt, tehát lehet, hogy úgy érezted, hogy nem akarod még ezzel is terhelni a családi dinamikát, ilyesmi, nem akarom ezt itt nyilván túlelemezni, de hogy biztos van olyan, hogy a gyerek haza tudja ezt vinni, és akkor tud erről beszélgetni otthon. Egyébként ez már egy hatalmas védőfaktor a gyereknek, hogyha ha mondjuk azt érzi, hogy otthon elmondja, és azt így elfogadják a szülei, megértik, együttérzőek vele, nem pedig azt mondják, hogy hát szedd már össze magad, és menj az iskolába, és akkor tedd rendbe ezt a helyzetet. Szóval már az is egy óriási védőfaktor a gyereknek, ha együtt érez vele valaki, akár a szülő, akár bárki a családban, akár az iskolában valaki.
1: Az a gyerek azt várja, bocsáss meg, hogy közbevágok, hogy tegyek is valamit szülőként.
0: És akkor nyilván a következő lépés az, hogy mit tud tenni ez a szülő. Ugyanígy az iskolában is azért sok tanár, és szóval vannak már iskolai közösségek, akik tudatosan küzdenek a bántalmazás ellen. Nyilván az más kérdés, hogy amit mondtam, egy olyan társadalmi közegben, ahol mindennapos gyakorlatilag a bántalmazás, ott hogyan tud az iskola mondjuk egy ilyen mikroközösségként, biztonságos közegként funkcionálni, de hogy azért vannak erre jó gyakorlatok, hogy lehet az iskola kultúráját valamennyivel biztonságosabbá tenni. Persze nehézsége is vannak, hiszen mondjuk a bántalmazás gyakran most már az online térben folytatódik, ehhez például a legtöbb tanárnak, hát hogy is mondjam, tehát azt gondolják, hogy ehhez nem sok köze van, tehát ahhoz van köze, ami az iskolában történik, és ahhoz kevésbé, ami ugye iskola után az online térbe, holott ugyanazokkal a gyerekekkel vagy gyerekek között történik. Úgyhogy hát szerintem az, hogy az iskola mondjuk milyen kultúrát terem, tehát mi a norma egy adott közösségben, tehát hogy mondjuk egy iskola úgy gondol magára, mint hogy tehát rögzíti tulajdonképpen azokat a szabályokat, azokat a normákat, azt az iskolai klímát, amiben nem oké, ugye az, hogy egymást bántjuk, egymást zaklatjuk, stb., vagy hogy hogyan beszélünk egymással, vagy inkább az együttműködésre épít, azért ott lehet elérni eredményeket, de nem csak ilyen explicit dolgokkal, hanem egyszerűen az is számít, hogy maga az iskola, tehát nem csak mondjuk a közvetlenül a bullyingra épít, vagy arról szól a pedagógiai eszköztár, hanem mondjuk azok a dolgok, hogy egy iskola mondjuk mennyire versenyeztető, vagy mennyire vár el nagy teljesítményt a gyerekektől, mennyire stresszelnek ott a diákok, az is rengeteget számít, hiszen tudjuk a kutatásokból, hogy minél inkább versenyeztető egy iskola, minél nagyobb az elvárás a gyerekeken, minél nagyobb ezáltal a stressz, annál inkább alakul ki a gyerekek között bántalmazás. Tehát, hogyha például ezeknek tudatában van egy iskola, vagy egy tanár, akkor már ezzel is nagyon sokat lehet hatni.
1: A szülőket emlegettem az előbb, azt, hogy hazaviszed, és valahogyan kéne reagálni, amikor nem viszed haza, de mégis szembesül előbb-utóbb édesanyád, édesapád azzal, hogy helyzet van. Az nagyon gyakran egy szemrehányásba torkolik. Miért nem mondtad el? nekem nem mondod el, teszi fel a kérdést, ami ugye egy újabb stressz a gyereknek, mert megint nem, itt sem felel meg. Nemhogy az iskolában, a többieknek, még otthon se. Beletek az megesett, hogy megpróbáltátok elmondani? Mert ez egy nagyon fontos határa ennek a történetnek, hogy mikor lépsz ki, mikor mered elmondani, és miért mered elmondani.
3: Annyira igaz, amit az előbb mondtam, mert hogy, de nem csak, tök érdekes, mert nem csak a szülők, hanem az egész közösség, úgyhogy hát, hogyha én ezt tudtam volna, akkor biztos megvédtelek volna, és közben az én
1: miért
3: esetem...
1: Miért nem szólsz?
3: Igen, miért nem szóltál? Egyébként a volt sportársaim is ugyanezt mondták. És tök érdekes, mert hogy amikor meg történik, ugye ez egy ilyen csoport kohéziós erőként, ez úgy működik, hogy először, nem tudom, egy pár ember szekál, meg pár ember ver meg idézőjelesen, és utána ez a csoport kohéziós erő egy ilyen helyzetben, ez a félelem, mindenki félti a saját biztonságos helyzetét, és te vagy az, a kipécézett ember, aki a végén egyedül maradsz, és akkor ugye ilyenkor nagyon nehéz azt nem mondani, hogy miért nem szóltam, hát ezt 4 éven keresztül nézte egy egész iskolai közösség, hogy tehát, hogy az osztálytársaim, kétféle reakció van, amikor erről beszélek, az volt osztálytársaim részéről, ez tök érdekel, hogy egyébként hát ez hogy van, Zsófi, hogy van az, aki konkrét eseményekre emlékszik, és van, aki azt mondja, hogy hát én ebben az egészben nem láttam semmit, hogy évekig zajlott. Tehát, hogy ez a miért nem mondtad el, az én szüleim esetében, aztán később 23 voltam, amikor először erről nyilvánosan beszéltem, ott nyilvánvalóan ugye ez egy másik, őket külön kezeltem, mert ők a létfenntartásért harcoltak, tehát, hogy, de mondjuk a többi ember reakciója az teljesen ez volt, hogy miért nem szóltál.
1: De a szüleid például 23 éves korodban tudták meg, hogy neked volt egy ilyen trauma gyerekkorodban?
3: Igen, akkor volt egy TED konferencia, és én ott, amikor felköltöztem Budapestre, akkor beszéltem először erről, és hát az nekik kemény volt. De szerintem ez így szokott történni, hogy ezt egy közösség nézi, és akkor utána az a reakció, hogy miért nem mondtad.
1: Megszólított Csingiz Zsófi, úgyhogy akkor most te jössz.
2: Megszólalni, mert azért bullying és bullying között is van különbség, tehát engem például nem vertek meg, én általában ilyen szóbeli, engem csúfoltak, meg átvertek, én nagyon naív gyerek voltam, tehát mindenféle dologba belehajtottak, aztán pedig rajtam röhögtek, amik egy elég komoly lelki sérülést hagytak rajtam. Én 35 évesen meséltem erről először édesanyának, amikor nagyjából a könyvünket, vagy írtuk közösen, a Ne maradjon kettőnk között című könyvet. Akkor kristályozódott ezt ki, egyébként sejtették, hogy ez volt, hogy nekem nem volt jó kapcsolatom annyira az iskolai közösségemmel, de az, hogy konkrét dolgokat meséljek, ez ilyen 30-as éveimben, akkor tudtam megnyílni, tehát igazából az, hogy engem csúfoltak, vagy különböző szituációkba kergettek bele, amiken aztán rögtek, és nevetségesét tettek, ez azért volt, mert én egy picit máshogy működtem, mint a többiek. Tehát én saját magamnál gyanítok egy spektrumzavart például, meg ADHD-t. Tehát én eleve nehezebben tudtam kapcsolódni a közösséghez. És amikor ez történt, akkor általában voltak ilyen meldányaim, amik ugye szolgáltatták az aktuális műsort a gyerekeknek, ami lehetett ugrálni. Én egyébként nem a gyerekeket hibáztatom, hanem azt, hogy azt a szituációt, hogy erről nem volt előadás, vagy nem edukálták a gyerekeket arról, hogy ilyen van aki érzékenyebb, spektrumzavarról akkoriban még nem beszéltünk, figyelemzavarról talán igen, de tök jó lett volna, hogyha egy picit érzékenyítik a gyerekeket egymás felé. De amúgy kívülről is megtapasztaltam ezt. Tehát például nekem volt egy olyan osztálytársam már gimnáziumban, tehát nem én voltam az, akit csúfoltak, hanem volt egy vélhetően oxigénhiányos állapotban lévő osztálytársam, aki ezek a jelek meglátszottak, és egyfolytában szekelték őt, és én, aki tapasztaltam azt, hogy milyen csúfolva lenni, egyszer egy osztályfőnök órán rákérdeztem arra, hogy mi van ezzel az osztálytársammal, valaki mondja már ki, egyébként tényleg nem volt ott, tehát akkor lehetett volna róla beszélni, egy picit kitisztítsuk ezt a dolgot, hogy tudjuk azt, hogy ő miért ilyen, és akkor talán nem fogjuk őt, én nem voltam benne egyébként ezekben a bántásokban, mert tapasztaltam, de szóval az információ az nagyon fontos lenne szerintem, hogy tudjuk, hogy minek mi az oka, és akkor talán kevesebb lenne a bullying is.
1: Csomó fontos dolgot mondtál, ezek folytatnám is, majd mi is egy pici zenét hallgatunk, és akkor innen jövünk vissza, mert hogy például az, amit említettél arról, hogy te saját magadban is látod a hibást azért, amit te átéltél, szerintem egészen tipikus. Erről majd gondolom Violának meg is van a maga véleménye. És nyilván nagyon fontos mindkettőtök tapasztalása, hogy felnőttként kell végül ezzel szembenézni, és ez rengeteg embernek az életére lehet hatással gyerekkorán túl, felnőtt korban is. És akkor még nem beszéltünk arról a részéről, amit szintén most megemlítettél, hogy nyíltabban kéne beszélni a gondokról. Arról, hogy valaki egy kicsikét másképp működik, mit hoz magával, akár orvosi, akár családi okokból. Úgyhogy szerintem ezekkel folytassuk, jó? Okay. Köszönöm.
4: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárónál, illetve a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márka utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A 3. kerületben a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétényi partelep felé a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Szlanko Viola, Tarján Zsófi és Csingiz. Folytatjuk a Nem Okét itt a Spirit FM-en. És hát előbb egy végső összefoglalóként az első rész végén elmondtam, hogy én mivel folytatnám, és akkor Violához fordulok először folytatás reményében. Én azt hallom, ugye Zsófitól is, meg Csingisztől is, hogy ahhoz el kellett jutni egy felnőttkori átlátás képességéig, hogy tudjanak beszélni arról, hogy velük mi történt hajdanában 10 évvel, 15 évvel korábban. Ez egy fura dolog, mert igazából a gyereken kéne segítenünk, de végül a felnőtt az, aki saját magán segít.
3: Igen, hát meg ugye elhangzott itt, hogy hogy gondolkodunk ezekről a történetekről, és szerintem ez az egyik ilyen kulcs a megküzdésben is. Ugye azért, amikor ez történik egy gyerekkel, hogy célpontjává válik a bántalmazásnak, akkor nagyon könnyen arra a következtetésre jut, hogy vele valami baj van, hogy ő selejtes, hogy ő tehát hogy így tehát hogy magában keresi az okokat.
2: De ez és mi is felnőttként, szülőként megtesszük a magunkit, hazajön a gyerek, elmondja, hogy ő vele valami történt, és te mit csináltál, hogy veled ez történt?
3: Igen.
2: Hát tehát rögtön megkeresik, hogy nem te vagy a kiváltó ok?
3: Ja, Hát bízom benne, hogy nem minden szülő ilyen most már, tehát biztos, hogy van egy ilyen ösztön a szülőben, vagy a pedagógusban is, vagy nem tudom, tehát hogy persze, ez egy ilyen egyszerű reakció, de hogy szerintem most így talán ez számomra nagyon megindító is, amit mondtok, hogy meg tudom, vagy tapasztaltam én is, hogy ez így van, hogy így gondolkodik magáról egy gyerek ennek kapcsán, hogy ők bántják, és akkor valahogy ez az önhibáztatás, meg az önértékelés, ez nagyon mélyre tud menni. Tehát ez az a tapasztalat, ami valójában pusztító egy ilyen bántalmazásban. Tehát nem csak maga az esemény, ami nyilván szörnyű, hogy minden nap meg kell élni azt, hogy bántanak, de az, hogy ez így hatással van az identitásra, hogy elkezdek magamról úgy gondolkodni, hogy akkor velem baj van, én ilyen vagyok, én kilógok a sorból, én engem nem szeretnek, tehát valahogy az elkezd így felépülni az identitás, és hogy amikor az ember, és talán ez később történik meg, van abban az érettségben, és ezek szerint később történik meg, hogy valahogy át tudja ezt keretezni, tehát nem arról van szó, hogy én voltam a hibás, vagy ennek én voltam az oka, vagy én selejtes vagyok, hanem hogy én ebbe a helyzetbe kerültem, de attól még én ez is, tehát hogy valahogy külön válik az, hogy mi történt velem, és én milyen vagyok. És szerintem ez az egy, vagy hogy én mi, tehát igen, ez, hogy akkor valahogy ez az önhibáztatás, vagy ez a negatív önértékelés így egy kicsit elkezd hát javulni, gyógyulni.
2: Zsófi, neked a sikerek, amik jöttek aztán szépen,
4: ezért azok, a zene.
2: Azok mennyit segítettek? Nagyon azon, hogy át tud gondolni önmagadat, hogy ki vagy valójában.
4: Igen, én közben ezen gondolkodtam, hogy valószínűleg én ezért is választottam ezt a hivatást, mert a zenei hivatást, mert be tudtam magamnak bizonyítani, hogy képes vagyok arra, hogy sikereket érjek el egy olyan világban, ahol idézőjelben menőnek kell lenni. De az a lényeg, nem az a lényeg, hogy menő legyél, hanem az, hogy magadnak legyél menő, hogy te tudd magadat szeretni. Ezzel még küzdök egyébként.
2: Még most is?
4: Persze. Lehet, hogy egy életfeladatról beszélünk, de tök jó, mert akkor van miért élni.
2: Például egyébként, jó mondat.
3: Igen, bocs, hogy itt ehhez hozzá, csak hogy szerintem így a sikeresség, vagy ez a, hogy azért emögött gyakran van valami hasonló tapasztalat, valami olyan típusú felhajtó erő, nem, ami pont ebből táplálkozik, hogy be akarom bizonyítani, hogy én jó vagyok, értékes vagyok, szomjazom ugye a társadalom akár széles körétől ezt a pozitív visszajelzést, és hogy újra is, tehát tulajdonképpen egyfajta ilyen korrekciós élményre vágyik az ember, ami egy fantasztikus egyébként, hogy nektek ez sikerült, és hogy most ezzel nem azt akarom mondani, hogy a siker, tehát nem csak ebből lesz a siker, tehát jó lenne nyilván elkerülni azt, hogy ilyen gyerekkori tapasztalatokra épüljön a siker.
2: Tapasztalatok után valószínűleg egy felfokozott szeretetéség is van, akár egy felnőtt emberben is még. Tehát, hogy akarom, érezni akarom, hogy fontos vagyok nekik. Ugye a színpadról ezt könnyű megélni, ezt az érzést, szeretnek. Hát ott állnak, azért jöttek. És most már neked is könnyű, mert a magad közösségében te a sztár vagy, akit dédelgetnek, szeretnek, reagálnak, válaszolnak, kapcsolataid épültek.
5: Szerintem egy ilyen általános bizonyítási vágy így kialakul, ez a majd én megmutatom, egyébként az édesanyád mondta nagyon jól egyszer, hogy mesélt erről, hogy volt ilyen tapasztalata, és hogy megmutatom, hogy csak azért is nektek. És ez, szerintem ez egy ilyen, ha ebben így éveket így eltöltesz, akkor ez így a személyiségednek a része lesz, hogy te nem azért fogsz 120%-on teljesíteni, mert alapból ilyen vagy, hanem meg akarod mutatni. És például ez nálam, de akkor a Zsófinál is ugye, ahogy ez elmondta az előbb, így volt, hogy ez a személyiséged része lesz így az évek után, vagy az évek alatt, és ez egy ilyen általános motiváltság lesz. Igen.
2: Ti beszéltetek arról, hogy mit éltetek át. Sokan jelentkeztek, akik sorstársak, és egyrészt nyújtottatok nekik valamit azzal, hogy ezzel kiálltatok, és bátran elmondtátok, hogy van egy ilyen nehézségekkel sújtott gyerekkori élményetek, másrészt meg nekik maguknak is van, és kapaszkodnak a ti élményeitekbe. Ez fontos szerintem, hogy másoknak tudjatok támasztodni.
4: Igen.
2: Ha már vállaltátok ezt.
4: Igen. Rengetegen jelentkeztek. Én egy festményemet posztoltam ki a Facebook oldalamra, és akkor írtak egy csomóan, meg akkor jött egyébként a felkérés a Nem Oké kampánnyal kapcsolatban is. És rengeteg levelet kaptam, hogy erőt ad maga a festmény, meg hogy én nyilatkozom ezzel kapcsolatban, meg magában a színpadi kiállásomban, a zenénkben is hallatszik, illetve észrevehető az, hogy van egy olyan alapja az egész milliónak, amihez lehet csatlakozni, és nagyon sokan jelzik azt vissza, hogy olyan, mintha róluk szólna a zenénk, és ettől szinte nem is kell több.
2: A zenék rólad szólnak?
4: Rólam is. Bencsi Kovács Zoltán írja a szövegeket és a dalokat, és nagyon, nagyon összecseng a mi világunk, meg a véleményünk a világról, és hát már több mint 10 éve, lassan 15 éve vagyok a Henny Bízben, és ezért nagyon sokszor ráismerek a saját történetemre is már a zenékben.
2: Gingiz, akartál valamit mondani az előzőhöz? Csak aztán visszakérdeztem még Zsófi.
5: Ja, már nem elfelejtettem, mi volt.
2: Nem baj. Akkor én kérdezek inkább Violától most, mert azért az egy tanulsága mindkettejük történetének, és Csingiszének is, és Zsófiének is, hogy fel tudtak nőni úgy, hogy igazából ezzel senki nem foglalkozott, hogy mi történt velük, és ez nem arról szól, hogy nekik rosszak a szüleik. Ez arról szól, hogy elnézünk a gyerek feje fölött, mert hogy a sajátunkkal vagyunk elfoglalva, a mindenféle bajunkkal, és a gyerek ezt tolerálja, és inkább nem teszi ki elénk. Hogyan tudjuk azt észrevenni, mi szülők, hogy baj van még akkor is, hogyha 1000 bajunk van nekünk magunknak is?
3: Hát egy kicsit így mindig zavarba vagyok ennél a kérdésnél, hogy honnan vesszük észre, hogy baj van, és szerettünk el, mert én úgy, tehát én abban hiszek azért, hogyha valakit szeretünk, valakivel együtt élünk, valakivel együtt, hogy mondjam, tehát oda érdemben odafigyelünk, olyan nem tudom, családi közösségben időt töltünk sokat, minőségit, mennyiségit tényleg együtt, hogy tehát ahogy tehát, hogyha ha figyelünk, ténylegesen figyelünk, akkor valószínűleg azért észre fogjuk venni, hogy a gyerekünkkel valami baj van. Ahogy észrevesztük azt is, hogyha a férjünkkel, feleségünkkel, tehát hogyha odafigyelünk, akkor azért tapasztalhatunk jeleket, úgymond, de hogy nem is ilyen bonyolult jeleket. Persze ilyenkor ez szokás mondani azt, hogy nem tudom, megváltozik az iskolai teljesítmény, bezárkózik a gyerek, romlanak.
2: Közben ráfogjuk a kamaszkorra.
3: Igen, nyilván ez ami tényleg egy ilyen valós veszély, úgymond, hogy összekeverednek a normális kamaszkori viselkedéses minták azzal, hogy mondjuk tényleg, mert mondjuk egy kamasz gyerek az valóban jellemző, hogy akár 12 órát szeret egyedül tölteni, bezárkózik, apátiában van, stb. Tehát abban az életkorban biztos, hogy nehezebb így felé, meg szükségszerűen eltávolítik a szülőtől, és kevésbé avatja be mondjuk a dolgaiba, de ha rendszeresen beszélgetünk a gyerekkel, rendszeresen töltünk vele időt, akkor azért szerintem, tehát én nagyon hiszek abban, hogy akkor meg tud nyílni az a gyerek, tehát hogyha van rá energia, idő, tér, figyelem, erőforrás egy családban, hogy mi történik a gyerekemmel, akkor nagy valószínűséggel el fogja mondani, vagy ki fog derülni.
2: De ez nem az a kérdés, hogy na, mi bajod van már?
3: Igen,
2: tehát
3: kérdés. Nem megyünk messzire, de hogyha máskor is, meg más kapcsán is töltünk együtt időt, meg olyan dolgokat csinálunk együtt, amiben mindkettő fél feloldódik, és biztonságban érzi magát, és megnyugszik, és már nem arról kell szólni, hogy, vagy arról szól az élet, hogy rohanunk éppen valahova, stb., hanem valóban el tud jutni a kapcsolat egy olyan szintre, hogy érdemben beszélgessünk egymásról, akkor szerintem ez előkerül ez a téma. És ami az iskolát illeti, ott ugye az, hogy mondjuk van egy iskolának gyermekvédelmi irányelve, az erre is vonatkozik. Tehát, hogy minden ideális esetben, gyerekvédelmi szakellátásban egyébként már van ilyen, de tudjuk, hogy enyhén szólva ott sem működik jól ez a jelzőrendszer, de hogyha egy iskolában mondjuk a gyerekek megtanulják azt, hogy egyrészt a bántalmazás különböző formáit, másrészt azt, hogy hol vannak ezekben a határok, tehát mi az, amit még el kell viselni, úgymond, vagy része a normális szocializációnak, és mi az, ami már nem, és aztán azt is megtanulja, hogy hova kell fordulni ezzel a problémával, és milyen módon kérhet segítséget, akkor azért ezzel tudunk eredményeket.
2: Mondjuk a pedagógusnak sem könnyű, mert azzal a helyzettel is kezelni, azt a helyzetet is kezelnie kell, hogyha szól neki valaki, akkor ő árulkodik. Igen, és hogy egyébként... ezt a közösség ne így értelmezze, és még árulkodik is.
3: Igen, egyébként ez az, ami, és aztán átadom a szót itt a többieknek, csak hogy ez az árulkodás az, amit mi most szeretünk így átkeretezni segítségkérésnek. Igen. Tehát, hogy azt tanítani a gyerekeknek, hogy az nem árulkodás, hanem segítségkérés. Tehát, hogyha valaki bánt, akkor neked ezzel nem kell egyedül megküzdened, hanem oké, segítséget kérni ebben.
2: Legyél olyan bátor.
3: Okay.
2: Na, akkor a keresztkérdés. Nektek az lehet, hogy felszabadító volt, hogy erről mertetek, tudtatok már beszélni. Biztos. De megoldást is jelentette. Szóval le tudja egy felnőtt ember rakni a gyerekkori traumát azáltal, hogy már meg tud nyílni róla, hogy már egy TEDx előadáson el tudja mondani, hogy könyvet szentel neki, hogy elmesélje a gyerekkorát. Vagy azért ez ennél bonyolultabb?
4: Szerintem itt fokozatok vannak. Minden egyes ilyen dolog, hogy akár egy TED, vagy egy könyv, vagy egy zene, vagy egy festmény, ezek mind-mind lépcsőfokok. És szerintem minden egyes ilyen lépcsőfok egy-egy megoldás, de talán lehet, hogy 100%-ig ezt nem lehet megoldani. Viszont, hogyha ezzel lehet segíteni embereken, a zenékkel, a TED-del, a könyvvel, akkor már megérte. Uh-huh. Én szerintem.
2: Te hogy vagy, Csingisz?
5: Én jól vagyok, elmondtam, hogy vagy.
2: Köszönöm szépen, remélem jól.
5: Én megmondom őszintén, hogy ugye, amikor én ritkán jövök el ilyen beszélgetős műsorokba, ha eljövök, akkor azért szeretek erről beszélni, mert hogy ez az, amit én hitelesen tudok képviselni, és ez fontos nekem, viszont mindig azzal találkozom, hogy amikor az ember erről beszél, akkor van egy ilyen nagyon érdekes, tehát, hogy a Zsófi és én már így hátra tehetnénk a kezünket, és azt mondhatnánk, hogy köszi, mi jól vagyunk, de hogy ennek ellenére mi beszélünk róla, és amivel nagyon sokszor találkozom, az, hogy kétféle reakció van, az egyik, hogy nagyon sajnálom, hogy veled ez történt, de hogy most már így nem kell sajnálni, nem azért jön el az ember egy ilyen beszélgetésbe, hogy akkor, ja, képzeljétek el velem, ez történt. A másik pedig az, hogy mit siránkozik ez így. És hogy ez a mit siránkozik...
2: Még mindig itt tartasz. Még,
5: igen, hogy ez a mit siránkozik, ez annyira mutatja azt, hogy hol tartanak, és most nem, nyilván nem mindenki, de hogy egy nagy része a társadalomnak még mindig ott tart, hogy az ember beszél erről, meg eljön, meg azért, hogy legyen valami változás, mert hogy például nekem is vannak olyan, és most nyilván nem akarok itt az ismert emberek nevét itt most felsorolni, hogy kik azok, akikről tudom, hogy van hasonló tapasztalatuk, de nem akarnak róla beszélni. Igen. És van néhány kevés képviselője ennek a témának, aki meg eljön és beszél, és akkor, hogy mit panaszkodik ez itt. De akkor, amikor meg olvassa valamelyik hírportálon, hogy melyik gyerek ugrott a vonat elé, volt ez a fiú, ugye, aki kiment az erdőbe, fölkötötte magát a fára, az a kislány, akit a súlya miatt csúfoltak, az ágy szélére kötötte, akkor ledöbben egy egész ország. De hogy amikor meg próbáljuk erre fölhívni a figyelmet, akkor meg mindig így falakba ütközik az ember, legalábbis én ezt tapasztalom, és akkor nyilván persze van az a réteg, aki meg tök jól reagál erről, vagy erre, ahogy kell. Én egyébként még egy nagy ilyen dobást szentelek ennek, most jelenleg én is írom az első könyvemet, ami tulajdonképpen erről nem magamról akarok 600 oldalon keresztül beszélni, hanem erről az útról, ami egy panel 8. emeletéről indul, egy anyagi nehézségekkel bántalmazotti múlta, vagy olyan dolog miatt, amit nem tudok változtatni, a származásomon nem tudok változtatni, hogy jut el oda valaki, hogy aztán most nekem az én esetem az, hogy mondjuk 500 000 ember követ Magyarországon, a Zsófi esete az, hogy teltházas koncertje vannak, de hogy magáról az útról szól. Még ezt az egy úgymond dobást megteszem ezért az ügyért, és nyilván, hogyha van lehetőség, akkor még eljövök, de
2: legyen,
5: a legjobb a közlemény.
2: Lehetőség az legyen rá, hogy eljöjj. El tudtok jutni oda, hogy ne legyen álmotok már az, hogy mi történt veletek?
4: Én szerintem biztos, hogy nem fogok eljutni. Nekem mindig vannak, és szerintem lesznek is visszatérő álmaim, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy bele tudjuk vésni egy picit jobban az emberek tudatába az, hogy nem lehet tudni az, hogy milyen, lehet egy egész apró pici dolog is, ami valaki másnál beteríti azt a bizonyos poharat, és attól az apró pici, picike dologtól ő úgy dönt, hogy elég, és öngyilkos lesz. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy mi jár a másiknak a fejében, hogy ő éppen hol tart. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy informáljuk az embereket arról, hogy érzék, hogy bocsánat, nehéz megszólalni a témával kapcsolatban, de hogy nagyon kevéske is elég lehet ahhoz, hogy valaki véget vessen az életének. És muszáj, hogy ezt tudatosítsuk az emberekbe, hogy nem jó a bántás, nem megoldás, és egy apró kis bántástól is lehet egy végzetes következmény.
2: Az, hogy a gyerekek ilyenek tudnak lenni egymással, azt már az oviban tudjuk. Hát milyen kegyetlenül tudnak viselkedni néha a gyerekek egymással. Ők tőlünk tanulják a viselkedés mintát, hozzák, és nekünk kellene megmagyarázni felnőttként, hogy ez nem. Uh-huh. Vagy nekünk kellene példát mutatnunk, hogy ez nem. Hogy látod, Viola?
3: Igen, tehát, hogy ahogy Vekerdi mondja, nincs nevelés, csak együttélés. Úgyhogy szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy milyen mintát mutatunk a gyerekeknek, és ez érvényes a családra, a kisközösségre és a társadalomra egyaránt. Tehát, hogy nem érdemes csodálkozni az iskolai közösségekben tapasztalható viselkedésen, hogyha ez egy egyértelmű következménye annak, vagy tükre tulajdonképpen annak, ami a társadalom egyéb szegmenseiben zajlik. Úgyhogy én ebben abszolút hiszek. Csak azt akarom nektek még mind a kettőtökre reflektálni, hogy ugye ennek az egész bántalmazásnak valahogy az az alapélménye, hogy az ember egyedül van, nem? Tehát, hogy egy ilyen nagyon erős magányérzést tapasztal. Tehát nem csak a szégyen, vagy nem csak a félelem, hanem egy ilyen nagyon nagy magányérzést él át, ami szerintem egy nagyon... Tehát ez az egyik legpusztítóbb érzés. És amit ti mondjuk csináltok ezzel kapcsolatban, akár zenével, akár a népművészetnek egy ilyen sajátos formájával, amit te csinálsz, Csingisz, aminek én eszméletlen rajongója vagyok egyébként, szóval innen is köszönöm szépen. Illetve annak, hogy így kiálltok ezért a témáért, szerintem ez az a fajta együttérzés, ami rengeteget számít, és a magányt nagyon csökkenti. Tehát, hogy amikor az ember, a gyereke rajtatok keresztül, akár a zenén, akár a videókon keresztül megtapasztalja, hogy nem vagyok ebben egyedül, mással is megtörtént, ráadásul ilyen sztárokkal, úgymond, akkor szerintem az nagyon-nagyon sokat tud segíteni. És a művészet, és ez a népművészet tényleg, amit te csinálsz, az ezért csodálatos. Egyébként a Nem Okéhoz is ezért csatlakoztunk, ahhoz a Darás című színdarab kapcsán jött ez az egész együttműködés az UNICEF és a Delta produkció között, és épült rá aztán a Nem Oké, mert az is, ugye, tehát a művészeten keresztül szerintem nagyon sok emberhez el lehet jutni, nagyon-nagyon, tehát ezt a magányérzést csökkenti leginkább a művészet is, mert amikor egy iskolai foglalkozás van, meg egy ilyen edukációs anyagot adunk a gyerekeknek, szülőknek, stb., az is jó, meg megvan a helye, de ha ezt ki tudjuk egészíteni azzal, hogy valahogy átéljük ezeket a helyzeteket, akár úgy, hogy mi nem vagyunk igen, személyesen részvevője, akkor az szerintem az az igazi lehetőség arra, hogy aztán megváltozzunk.
2: Jó, hogy itt voltatok, és fontos dolgokról beszéltetek, beszéltünk, köszönöm. A Nem Oké kampányhoz csatlakozik ez a műsor, ilyen módon persze a Spirit FM is, úgyhogy tartsanak velünk, mert ennek folytatása lesz. Más körben, de ugyanerről a témáról másképp fogunk beszélni. Még Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója, Tarján Zsófi és Csingiz, köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltatok, gyertek máskor is.
3: Köszönjük szépen.
2: Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Újabb túlélőket találtak a venezuelai földrengés után. Jelentősen drágul a parkolás a fővárosban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Ismét túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. A hétvégén rajtuk kívül még legkevesebb 30 embert mentettek ki. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csak nem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított a földrengés károsultjainak megsegítésére. Az izraeli hadsereg felrobbantotta a Hezbollah egyik alagútját Dél-Libanonban. A több mint 200 méter hosszú létesítmény az Irán által támogatott síta milícia egyik legfontosabb katonai támaszpontja volt. Fegyvereket, drónokat, robbanóanyagot tároltak 25 méter mélyen. Mivel a detonáció akkora erejű volt, hogy téves földrengés riasztást is kiválthatott volna, a környéken élőket előre figyelmeztették. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell. Ma is nagyon erős lesz az UVB-sugárzás, 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungaromet adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UV-sugárzás. A rendkívüli hőség miatt a már meglévők mellett 22 ideiglenes ivókutat helyeztek üzembe Budapest legforgalmasabb terein. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszer használatos poharat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszer használatos poharat,

0: hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísér zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Itt a gazdasági magazin, Rónai Egon vagyok. Jó napot kívánok mindannyiuknak, és hát ajánlom figyelmükbe azt a beszélgetést, amivel rögtön nyitjuk a mai műsort, mert hogy főleg, hogyha valaki cégvezetőként azon gondolkozik, hogy kedvezményes kamatozású hitelt venne fel a cégének, nos, lejárnak a határidők, tehát ideje kapkodni egy kicsikét, sietni egy kicsikét, mondjuk úgy kapkodni, hogy okosan. Hazafi Dávid szerkeszti a mai műsort, és hogy kivel kezdjük, dr. Márton Zoltánnal, a Credit Expert ügyvezetőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Gondolom, sokan értesültek róla, hogy a Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntött arról, hogy egyes likviditási célú konstrukció kamatkondíciói megváltoznak. Kezdjük ezzel, talán aztán a teendőkről is beszéljünk.
3: Rendben. Június 19-től már nem lehet befogadni 3%-os fixált kamatozású, szabad felhasználású hitelkérelmeket. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy az utolsó nap az június 18-a volt, amikor a Kavosz irodák még befogadtak ilyen kérelmeket, és ezeket a kérelmeket július 14-ig a bankoknak le kell szerződniük. Tehát az ügyfeleknek nagyon kevés idejük áll rendelkezésre ahhoz, hogy valamennyi szerződéskötési feltételt teljesítsenek, és a dokumentum, vagy az esetleges banki adatkérés az hiánytalan legyen.
2: Mennyire volt nagy a roham az utolsó napokban?
3: Hát mondhatjuk azt, hogy elég sokan utolsó pillanatban kaptak észhez, és a kollégáinkat is rengetegen hívták aznap, amikor a bejelentés érkezett. Ugye ez napközbeni bejelentés volt, és estig még lehetett regisztrálni Kavosz irodákban, tehát az utolsó lom, azt mondhatjuk, hogy nagy volt.
2: Hogyha valakinek sikerült az utolsó pillanatban még célba érnie, akkor ez még nem a cél, ugye? Pont arra hívja fel a figyelmet az előző néhány mondata, hogy itt azért vannak még teendők, például gyorsan be kéne szerezni egy nullás igazolást.
3: Igen, adott esetben nagyon fontos az, hogy a kamat befogadás az egy hiánytalan dokumentációt takar, de ettől függetlenül a bankok kérhetnek adatszolgáltatást, plusz adatokat, plusz információkat, illetve hogyha az a NAV nullás igazolás mondjuk lejár pont a szerződéskötés napjára, akkor ezt érdemes frissíteni, valamint azok az ügyfelek, akik mondjuk a NAV közhatalásmentes adózói adatbázisban, ami kiváltja a NAV nullás igazolás szerepelnek, figyeljenek rá, hogy benne maradjanak, mert ez az adatbázis ez havonta frissül. Ezen kívül én azt javaslom mindenkinek, hogy szóljon a könyvelőjének, hogy most van egy folyamatban lévő banki szerződéskötés, és hogyha kérnek könyvelési plusz dokumentációt, esetleg a bírálathoz még, mert ugye a bírálat is még most is zajlik, ma is kaptunk még rengeteg értesítést, hogy tudjanak időben pontos adatokat szolgáltatni. A bankok nagy terheléssel működnek, tehát ilyenkor az történik, hogy a nem hiányos, vagy a nem hiánytalan dokumentációt a bank hátrasorol, és azzal foglalkozik, mert azzal tud foglalkozni, amelyik hiánytalan és teljes.
2: Hogyha valaki erről a lehetőségről most lemaradt, és hát azt feltételezem, hogy vagy az élethelyzete, vagy a cég helyzete, vagy éppen a napi adott pillanatban meglévő igényei nem tették lehetővé, vagy nem adtak okot rá, hogy erre az utolsó pillanatos lehetőségre rácsapjanak. Számukra milyen kedvezményes kamatozású hitel maradt?
3: Hát kijelenthetjük továbbra is, hogy a Széchenyi folyószámlátevő és likviditás hitel, tehát a szabad felhasználású konstrukció továbbra is a piacinál jelentősen kedvező kamatozással érhető el, ugyanis a termék 3 havi buborhoz került árazásra, ahhoz rögzítették. Ugye a 3 havi bubor az alapvetően a jegybanki alapkamathoz igazodik, tehát az jelen pillanatban

0: 5,74%-os szinten áll, hogyha jól emlékszem. És ugye a jegybanki kamatpálya csökkenésének köszönhetően, várható csökkenésének köszönhetően ennek a kamatozása is, ennek a tervnek a kamatozása is csökkenő pályára állhat. De arra fel kell hívni az ügyfelek figyelmét, hogy immáron a szabad felhasználású konstrukciók tekintetében megszűnt a termék fixált kamatozása. A beruházás hiteleknél viszont továbbra is elérhető a 3%-os fixált kamat.
1: Illetve hát a másik lehetőség, hogy mondjuk beballagnak önökhöz, vagy egy kaoszirodába, és ott érdeklődnek, hogy egyáltalán mi van, hogyha nem a mi adásukból akarnak értesülni, hanem ennél részletesebb információk is kellenek. A Széchenyi mikrohitel max az változatlanul megvan?
0: Igen, a beruházási hitelek, tehát a Széchenyi beruházási hitel és a Széchenyi mikrohitel max plusz, ami ugye a nagyobb és kisebb cégeknek a beruházásait hivatottak támogatni, de továbbra is fixált 3%-os kamatozással érhetők el, tehát ott jelentős kamatelőnye van az ügyfeleknek a piaci kamatokhoz képest. Várakozásaink szerint, és ugye ez a kommunikációból is ez olvasható ki, hogy ehhez nem kíván hozzányúlni a kormányzat. Ettől függetlenül mi minden ügyfelünknek azt javasoljuk, hogyha van beruházási hiteligényük, akkor azt ne halogassák, hanem kezdjenek el foglalkozni, mert is adják be a kérelmüket.
1: A Credit Expert ügyvezetőjét, Márton Zoltánt hallották, köszönöm szépen.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Van itt egy történet, mondanám, hogy kalandos, de hát ez nem kaland, ez egy rémálom azoknak, akik benne vannak. A Kincsen Parknak van egy bérháza, ez az úgynevezett szürkeház, amely 2021-ben került az államtól egy magáncég tulajdonába, és az ott lakó volt lovis dolgozók ügye akkor vált kifejezetten bonyolult. Ha ebből a szempontból gondolom, ez a történet olyan, mint egy állatorvosi ló, egy egykori állami épületben laknak azok az emberek, akik akkor ott jogosultak voltak, majd piaci bérlővé váltak onnantól kezdve, hogy a piacra került maga a ház is. Dr. Szatmári Andrea, az utcajogász jogásza és társelnöke a vonalban. Jó napot kívánok, Andrea!
2: Jó napot kívánok! Pontosítanék, hogy most már nem vagyok társelnök.
1: Na, mi történt?
2: Csak évente rotálódik, hogy ki a főnök. De igazából annyira állatorvosiló ez a történet, hogy vissza is lehet menni még az eredeti rendszerváltáshoz. Ugye a rendszerváltás után 93-ban született a mostani hatályos lakástörvény, amit ugyan sokszor módosítottak, de az a része az sohasem lett rendezve, hogy vannak ugye az állami meg az önkormányzati tulajdonba került lakások, ezekre mindenféle speciális szabályok vonatkoztak. Például időközönként meg lehetett őket vásárolni kedvezményes áron, illetve a felmondásnak az okai is sokkal tizenáltabbak, vagyis szigorúbbak, és hogy ami a legfontosabb, hogy a tartós bérletek esetén a rendes felmondásnak csak akkor van helye, hogyha cserelakást biztosít az önkormányzat, illetve az állami vagyonkezelő. Na most aztán van ez a köztes kategória, amikor voltak 100% állami tulajdonban lévő cégek, pontosabban hát gyakorlatilag minden nagyobb cég állami tulajdonban volt a rendszerváltás előtt, és aztán ezek cég szabályok szerinti cégekké alakultak, amik azután is még hosszú ideig sok ilyen cég 100% állami tulajdonban volt, ilyen volt ez a lóversenypályavállalat is. És így aztán ezek a lakások, amik nagyon sok cégnek szolgálati lakás céljára rendelkezésre álltak, ezek állami tulajdonból céges tulajdonná váltak, tehát nem közvetlen állami tulajdonban, hanem a 100% állami tulajdonú cég tulajdonába kerültek, és innentől fogva, mivel cég, mindenki a tulajdonos, olyanná váltak, mint egy bármilyen másmilyen lakás. Most ehhez képest a lóversenypálya az hosszú ideig ezeket korrekt módon kezelte. A benne lakó többnyire ott dolgozók, illetve ezeknek a különféle házastársa, gyerekes, a többi emberek számára normális, megfizethető áron biztosította a lakásbérletet. Egészen addig így volt ez, ami 2021-ben egy ténylegesen ehhez a területhez semmilyen módon nem kapcsolódó magán ZRT megvásárolta az egész házat egészben. És ugye itt, ami a jogszabályi hiányosság, az, hogy ha ez mondjuk egy önkormányzati lakás lett volna, ami ugye véletlenen múlik, hogy valaki a szocializmus ideje alatt éppen önkormányzati, állami vagy egy állami cég tulajdonában álló lakásban kapott lehetőséget a lakhatásra. Tehát ezek a lakók nem rendelkeztek elővásárlási joggal, mint ami az önkormányzati lakásoknál, vagy az állami lakásoknál például fennáll. És hát ezért lehetett az egészet így kvázi dolog összességként mindenféle elővásárlás nélkül értékesíteni, és ugyanez egy nyilvános árverésen történt, nemzeti vagyonkezelő bonyolította. Mégis jelentősen kedvező áron sikerült a jelenlegi tulajdonosnak megvásárolni ezeket a lakásokat.
1: Aki nyilván kapott az alkalmon, és azt mondta, hogy na, de hát nem annyiért adjuk azt a bérlakást, mint amennyire eddig bérelték, hanem legyen annak piaci ára.
2: Hát igen, csak ugye ebben az a visszás, amire ugyanis jogszabályt nem tudok mondani, de az embernek az igazságérzetét mindenképpen sérti, hogy arra tekintettel vásárol egy cég nagyon olcsón lakásokat. Most, hogy tisztába tegyük, ez 35 darab 50 négyzetméter körüli lakás egy épületben, amit összesen 270 millió forintért sikerült megvásárolni.
1: 35 lakást 270-ért?
2: Így van, és ugyan elég rossz állapotban van a ház és a lakások is, de...
1: Na de hát azért ez 7 millió forint lakásonként.
2: Hát pontosan, és ugye a lakók azt mondták, hogy hát 7 millió forintért ők is megvásárolták volna, csak ugye itt az elővásárlási jog az másképp működik, mint az önkormányzati lakásoknál. Tehát, hogy az, amire az előbb ki szerettem volna lukadni, hogy azért arra tekintettel vásárol valaki mélyen piaci ár alatt, hogy a házban egyébként bérlők vannak, majdnem az összes lakásban, akik viszonylag alacsony bérleti díjon bérelik ezeket a lakásokat, tehát erre tekintettel alacsony az ár. És akkor ezután viszont azt mondja a befektető, hogy hát akkor most viszont minél többet hozunk ki belőle, és egyből egy háromszoros lakbéremeléssel indított.
1: Hogyha valaki nem tudja a háromszoros, vagy nem akarja a háromszoros lakbért fizetni, akkor jön neki a kilakoltatás, mint rémálom?
2: Hát igazából ez itt ebben az esetben úgy kezdődött, hogy a egyoldalú lakbéremelést hajtott végre a tulajdonos. A bérlők ezt nem karták, és nem is tudták volna megfizetni. Ugye ezekből ilyen úgynevezett fizetési meghagyásos eljárás lett, tehát ugye a tulajdonos kiküldte a szokásos, nem tudom, 50 ezer helyett a 150 ezeres számlát, és utána, mivel nem érkezett be ez az összeg, ezért fizetési meghagyásos eljárást indított, amire a lakók ellentmondtak, és így lett belőlük per. Amiben persze minden egyes lakó esetében a közel azonos szerződésekről van szó, kimondta a bíróság, hogy az egyoldalú emelésre vonatkozó pontja a szerződésnek az érvénytelen, hiszen a szerződésnek az a lényeg, hogy két fél köti, és minden módosításban is a két félnek meg kell egyeznie egymással. Tehát nem lehet egy oldalon háromszorosra emelni, úgyhogy ezek voltak az első körös perek, amiket az utcajogász egyesület önkéntes jogászai, ugye közöttünk többen ügyvédek vagyunk, ezért meghatalmazást vettünk fel ezeknek a pereknek a vitelére, és az összes ilyen pert megnyertük. De hát a tulajdonosnak ez nem fért bele, hogy most igazából arról van szó, hogy körülbelül 10 lakás van laknak még, vagy 11, a 35.
1: Már az eredeti bérlők.
2: Igen, tehát nagyon sokan a vegzálástól elköltöztek, mert mondjuk volt nekik hova, ugye, akik most ott vannak, ők már tényleg azok, akiknek semmilyen lehetőségük nincsen sehova a nagyon kicsi nyugdíjukból elköltözni. Tehát, hogy azért, akik évtizedeken keresztül egy állami lóversenypályán dolgoztak nagyon alacsony bérért, és utána egyből következőleg egy nagyon alacsony nyugdíjuk van, ők nem tudnak hirtelen váltani a piaci lakbérre. És tehát az a lényeg, hogy amikor ezek lezajlottak ezek a perek, némelyiknek másodfokú folytatása is volt, tehát fellebezések is voltak, már úgy értem, hogy a cég fellebezett, azokat is megnyertük, és akkor ezután jött egy újabb kör, ahol a tulajdonos azt szerette volna elérni, hogy oké, akkor ha ő nem tud emelni, akkor a bíróság módosítsa a szerződést a felek között, mivel hogy nem tudnak ugye megegyezni, és a bírósági szerződés módosítás révén emelkedjen a lakbér. És ugye ezeken a pereken is már nagyjából túl vagyunk, még kettőnél várunk, egynél ítéletre várunk, egynél pedig a másodfoknál tartunk, tehát hogy igazából a bíróság helyesen a perek egy részében kimondta, hogy nincs módja szerződéses kapcsolatba beavatkozni, tehát bírósági szerződés módosítást alkalmazni, mivel nem állnak fenn a feltételek. Ugye ez egy nagyon kivételes eset, mégiscsak a piacgazdaságban élünk, és a szerződő feleknek az akarata az elsődleges. És nem módosította, vagy ahol mégis, ami szerintünk tévesen, de úgy döntött, hogy módosítja, ott sem emelte arra az összegre, hanem csak jóval alacsonyabbra, ami a lakóknak egyelőre még megfelel.
1: Azon gondolkozom, hogy itt ugye nem egyenlő súlyú felek küzdenek egymással, hogyha önök nincsenek. Tehát például az utcajogász, vagy egyáltalán olyan jogi képviselet, amely képviselet képes összefogni az ügyeket, és átlátni ezt az egészet, akkor egy sokkal nagyobb gazdasági súllyal rendelkező céggel szemben egy ilyen helyzetben lévő bérlő mit tud tenni? Mennyire kiszolgáltatott ma?
2: Hát ez is egy nagyon sokrétű kérdés, mert elméletileg létezik az állami jogsegély azoknak, akinek kevés a jövedelme. Most arról azt kell tudni, hogy egyrészt nagyon szigorúak a feltételei, és sokszor aki nagyon szegény és nem tudna ügyvédet megfizetni, attól még nem fog beleesni feltétlenül ebbe a kategóriába, és a másik, hogy ez ilyen állami jogsegély, ami ingyenes, az csak néhány órát biztosít. Tehát nyilvánvaló, hogy évekig tartó perekben évekig nem fog mellett állni egy ügyvéd egy ilyen állami kifizetés mellett, tehát hogy nagyon sok pénz kell hozzá. És akkor mielőtt még belemennénk abba, hogy az ügyvédeknek meg miért kell ilyen sok pénzt fizetni, itt nem arról van szó, hogy az ügyvédek nem normális pénzeket kérnek, hanem arról van szó, hogy ez egy olyan szakmunka, aminek megvan a kialakult ára, és sajnos a nagyon sok embernek a jövedelme pedig ehhez nem elegendő. Hát ugyanúgy, mint hogy a magánorvosi ellátásra se feltétlenül elegendő, hogy mást mondjak. Tehát hogy az a lényeg, hogy ügyvéd nélkül ezek a perek viszonylag gyorsan befejeződtek volna, mert azokat a jogi természetű érveket, amiket itt elő kell adni, azokhoz szaktudás szükséges. Ezért is vállaltuk fel mi az utcajogászban, hogy foglalkozzunk ezzel, mert mélységesen igazságtalannak éreztük, hogy azok az emberek azért veszítsék el a lakhatásukat, mert mindenféle szempont figyelembevétele nélkül egyszer csak úgy döntött a lóversenyvállalat, hogy a házat eladja a fejük fölül egy magánvállalkozónak. Tehát, hogy
1: azért azt szögezzük le, mert azért azt fontos, hogy a lóversenyvállalatnak ehhez joga volt. A magánvállalkozó nyilván azzal a tudattal, reménnyel veszi meg, hogy üzletet tud ebből csinálni. Tehát még az ő álláspontja is érthető, itt a mérték az, mint általában egyébként az életben, ami elcsúszott, ugye?
2: Hát igen, egyrészt azt gondolom, hogy a szószoros értelemben véve joga volt hozzá mind a kettőnek, tehát hogy joga volt árverésen értékesíteni, joga volt ilyen olcsón eladni, hiszen ez egy árverés volt, tehát senki nem adott magasabb árat, akkor elvitte ez, aki a legnagyobb árat ajánlotta, és ahhoz is joga van, hogy a lakókkal a szerződést közösen módosítsa, de mint ahogy a bíróság kimondta, ahhoz nincsen joga, hogy egyoldalúan fölemelje a háromszorosra lakbért, egyértelműen azzal a szándékkal, hogy kiszorítsa onnan a lakókat. Tehát, hogy ugye mindig az van a háttérben, hogy jó lenne, hogyha azt szeretné, hogy olyan lakók legyenek, akiknek a mai piaci árakon tudja bérbe adni a lakásokat.
1: Bérbe adja, vagy eladja egyébként ezeket a lakásokat? Mi a tapasztalata?
2: Hát úgy hallottuk a lakóktól, hogy volt olyan, amit eladott, és van olyan is, amit bérbe adott piaci áron.
1: Tehát ez egy vegyes működtetésű ingatlan lesz valószínűleg hosszabb távon is.
2: Hát igen, ez a verebek azt csiripelték korábban, hogy eredetileg az volt volna a szándék, hogy ez valahogy egészben lett volna hasznosítva, és ugye nyilván ez meghiúsul, de én úgy gondolom, hogy üzleti szempontból ez is egy nagyon eredményes vállalkozás.
1: Sok hasonló ügyük van? Már sok ilyen kilakoltatás szélén álló bérlő kétségbe esetten küzd az ingatlanért?
2: Hát azt lehet mondani, hogy a végrehajtási ügyeken kívül ez a leggyakoribb, mivel hogy ugye a profilunk szerint elsősorban a lakhatási szegénységben élőkkel foglalkozunk, az ő jogi problémáikkal, tehát lakáskiürítésekkel gyakran szoktunk találkozni. Azt is meg kell, hogy mondjam, hogy az esetek többségében itt a bérbeadó az inkább önkormányzat, vagy néha ugye más állami cégek is felmerülnek, mondjuk a MÁV például, amelynek még ma is viszonylag sok szolgálati lakása van. Tehát ugye azt kell, hogy mondjam, hogy magánfelek közötti szerződések nem nagyon szoktak a látóterünkbe kerülni, ennek megvannak az okai. Én azt gondolom, hogy valószínűleg ezeket jogon kívüli eszközökkel szokták a felek intézni, és ezt a szokásos jogi utat ezt jellemzően inkább az önkormányzatok és más ilyen hivatalosabb szervek szokták csak alkalmazni.
1: Köszönöm, hogy ezekről mesélt nekünk, mert szerintem igen, úgy kezdtük, hogy állatorvosi ló, és hát minden bizonnyal, úgyhogy hát egyrészt körültekintően, másrészt bátran a joggal, mert hogy a jog nem csak arra való, hogy bajban legyünk általán, hanem hogy védelmet is kapjunk, és hogyha máshogy nem megy, akkor pedig itt vannak önök, akikhez lehet fordulni, hogyha valaki megszorul, akkor segíteni tudnak. Az utcajogász, jogászát, önkéntesét, dr. Szatmári Andreát hallották. Köszönöm, Andrea.
2: Én is köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, a Rákóczi úton befelé, illetve a Szélkálmán tér környékén. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márka utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A 3. kerületben a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál mától a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. Egyirányosították a 11. kerületben a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétényi partalap felé a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

uram, őrizd meg még addig szentségben. Thank you.

0: Köszönöm azt, hogy te vagy az erőm, a győzelmem. A kereszten túl nem kell más terheket fölvennem, te ott vársz az út végén túl, a szenvedésen, gyötrelmen, az örökké valóra a múlandó létet föltettem. Mert nem a szolgasság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Azt mondja a kormány, legalábbis a pénzügyminiszter hangján, hogy még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát. Ez nagyon hivatalosan hangzik, és nagyon komolynak tűnik, és egyébként az is, mert hogy ez kell az euró bevezetéséhez, ez azt az utat fogja vázolni, amit Magyarország, a magyar kormány vállal azért, hogy 2030-ra eljussunk idáig. Azt mondta a múltkor Bot Péter Ákos, és most kérdezem, hogy így látja-e változatlanul, hogy azért ez egy göröngyös út lesz. Jó napot kívánok, professzor úr!
3: Jó napot kívánok! Nyilván nem egyszerű, de a költségvetési pályát így is úgy is fel kell vázolni, mert nem egy évre szól a költségvetés, addig törvény, de a kitekintés az egy régi gyakorlat, az további évekre szól. Most ebben az esetben az a sajátosság, hogy nem úgy általában készül egy 27-es költségvetés, plusz még mondjuk 2-3 év kitekintés, hanem egy olyan, aminek a végén valami más, mint csak az, hogy normális pályán halad a költségvetés, azon a végén, hogy teljesülnek azok a gazdasági, pénzügyi, makropénzügyi feltételek, amelyeket Maastrichti kritérium néven ismerünk, és amelyek kellenek ahhoz, hogy ország bekerüljön az euróövezetbe.
2: Hogyha mi oda bekerülünk, az mindenféleképpen jó lesz minden egyes polgárunknak?
3: Hát olyan nincsen, hogy minden mindenkinek jó legyen, például aki a deviza spekulációból él, az elveszti a spekuláció tárgyát. Így van.
2: Hát most spekulál másik devizára.
3: És na most nincsen már sok, és pontosan ez az oka, hogy már megkésve ugyan, de most már nagyon-nagyon jó volna bekerülni, mert egy deviza nagyon ki van téve a spekulációnak, minél kevesebb van, annál kevesebb marad, amivel játszani lehet, és a többi például meglehetősen stabil. Tehát például a dán koronával nem igen lehet spekulálni, mert praktikusan hozzá van kötve az euróhoz. A cseh korona az egy kicsit mozog, de hosszabb időt nézve az is meglehetősen stabil. Ami nagyon rángatózik, az például a forint. A környéken nincs is más, ilyen még a román le is némileg kisebb amplitúdóval mozog.
2: Na de, oké, értem, hogyha spekuláns vagyok, akkor nem örülök. De hogyha egyszerűen itt dolgozom, én egy cég munkatársa vagyok, és holnaptól euró lesz, az nekem, hogyha a fizetésemet várom, hogyha fizetni akarok a boltban, hogyha utazni akarok, vagy hogyha egyszerűen csak élek, az jobb lesz úgy?
3: Ez a kérdés azért, hogy is mondjam, már idejét múltam, mert ez körülbelül 25 éve hallottam először, és akkor ez egy naív kérdés volt, de jogos, hogy mi lesz akkor, képzeljük el azt a világot, ha. De ugye most már nem kell.
2: Na jó, azóta sem történt azon kívül más, mint hogy elképzeljük.
3: Na de most már látjuk, hogy rajtunk kívül néhány ország már ezt megcsinálta. Mi történik? Először is ugye nem másnap lesz hirtelen euró, hanem egy olyan 4-5 éves folyamatnak a végén, ami alatt hozzá lehet szokni a gondolathoz. Aztán pedig most is már van, aki az euró világában él, aki például egy ingatlant ad el, vesz ki, egy ipari létesítményt, vagy megköt egy szerződést, a szerződések jelentős része euróban van. Tehát most már nem azt kell elképzelni, hogy milyen világ lenne euróval, hanem azt kell elképzelni, hogy mi lenne, hogyha nem lenne forint. És akkor ugye az lenne, hogy egy gonddal kevesebb lenne, mert most minden üzleti kalkulációban az a kérdés, hogy jó, de mi lesz addig a forinttal? Tehát ha valaki köt egy szerződést, megrendel valamit, bejön neki Kínából vagy bárhonnan az áru, és akkor kérdés most az, hogy mikor teljesíteni kell a szerződést, vajon addig hol tart a forint? Na ez a kérdés elmúlik. Tehát egy más világ lesz, mert egy világot könnyű elképzelni, mert egyszerűen arra kell gondolni, hogy most is a magyar gazdaság nagyon erős mértékben euroizálva van.
2: Hogyha ezt a göröngyös utat végigjárjuk, azon keresztül rengeteg olyan buckán vezet az út, ami hát korábbi szóhasználattal, és ezt minden politika és minden politikus mindig kerüli, olyan megszorításnak is látszódhatna. Ki tudjuk-e ezt a megszorítást kerülni azáltal, hogy közben meg a gazdaság megindul, hogy jönnek az uniós források, hogy több a befektetői bizalom Magyarországon belül és Magyarország felé külföldről?
3: Ja, megszorítás szóval visszaéltek az elmúlt években, mint olyan sok mindennel. Ugye migránst mondtak, miközben lehetett volna gondolni vendégmunkásra, lehetett volna gondolni menekültre, lehetett volna gondolni valamilyen jogtalan erre kószálóra. Tehát egy olyan szó, ami nem írja le a valóságot, a megszorítás is valami azt sugallja, hogy ott meg a nyakát elkezdik szorongat, ne legyen neki jó. Itt ugye arról van szó igazából, hogy a költségvetést rendbe teszik-e. Amikor rendbe tesznek valamit, kitakarítanak egy ilyen istálót, akkor az egy tisztogatás. De miért kell kitakarítani? Azért, mert piszkos. Szóval azért kell megszorítani, mert előtte valamit túl az árra engedtek. Ennek a húz meg, erez meg játéknak vett véget részben az euróbelépési pálya, mert az egy előre viszonylag jó felrajzolható makropálya, részben pedig, amikor már bekerül valaki az euróvezet, de onnantól kezdve, mert elvileg, csak fenn kell tartani a költségvetési rendet. Tehát a rendteremtésnek mondanám inkább magyar esetben, és még az a plusz ebben, hogy a mi mostani szituációban így is úgy is a költségvetést helyre kell ütni, de most az a plusz, és itt a kormány szerintem nagyon jól ráérzett a közhangulatra, hát erről adataink vannak, hogy még értelme is van a költségvetési rendteremtésre, nem úgy általában, mert ez a pénzügyminiszteren kívül mást annyira nem izgat, de azt lehet mondani, hogy a folyamat végén ott van bónusznak az euró. Tehát rendteremtés, költségvetési egyensúly, helyreállítás, féleség, és egy olyan folyamat, aminek a vége nem csupán egy fogyókúra, aminek a végén ott van, hogy valaki be tud nevezni a kisváltó súlyban, ott akar elindulni, mert most nagy a pocakja, most így nem tud elindulni. És akkor utána ebben ez az ő kedvenc súly, akkor ő abban fogott legénykedni.
2: Nagyon szeretem a hasonlatait, professzor úr. Egy másik téma, ami ettől nem független, de azért végül is mégiscsak más. Itt az elmúlt 16 évben felnőttek vállalatóriások, amely vállalatóriások nem utolsó sorban az államon csimpaszkodva nőttek ekkorára. Itt a következő időszak kérdése, az egyik nagy kérdése a magyar gazdaság számára talán az lesz, hogy ezek képesek-e talpon maradni, vagy pedig először egy elbocsátás hullám után össze fognak töppedni. Ön hogy látja?
3: Ez egy roppant izgalmas, ugye ez ugye 26-nak, 27-nek az egyik megoldatlan kérdése, és akkor többfajta szenárió van. Az egyik az, amit láttuk, hogy valaki csak az államból él, mondjuk hirdet, és az állam, és rajta keresztül hirdet, és most már többet nem hirdet rajta keresztül, és kiderül, hogy neki nincs más bevétlen, nincs más létjoga, és akkor ez egy fájdalmas és keserű könnyekre fakasztó helyzet. A másik helyzet az inkább az, hogy közel van a tűzhöz, elvállalja a munkát, háromszoros áron, vagy csak 30% többlettel elvállalja, utána kiadja azoknak, akik gürcölnek. Na most, ha ez az utóbbi a helyzet, akkor hát meg kell szabadulni attól, aki a tetején van, és akkor rá kell bízni a folyamatot azokra, akik eddig is csinálták, gürcöltek, tehát ott helyettesíteni lehet a pénz elszívó, kreált nagyvállalatot, mert igazából nem is nagy vállalatról van szó, hanem egy olyan piramisról, aminek a tetét leemeljük, és alatta pedig hát ott nem rabszolgák ugyan, de hát ugye jönnek, mennek, tevékenykednek a Teszös város. Szóval én azt gondolom, hogy különböző esetek vannak. Van azonban, amiről nem beszéltünk, ami működőképes, csak nem nagyon hatékony. Na, az a zombi vállalat, mert ott az a gond, hogy az nem omlik össze rögtön, mehetne tovább, de nem nagyon látszik a kifutása, és most ebben van nem csupán ilyen NER vállalat, hanem én azt látom, hogy külföldi tulajdonú is, hát idehozott nagy kínai koreai nehézipari cégek, amelyek a ifjú koromat idézik, akkor is voltak Magyarországon nagy nehézipari vállalatok, és amikor megszűnt az a bizonyos rezsim, ami őket idehozta és életbe tartottak, az a kérdés, hogy mit csináljunk ezekkel. Túl nagyok, hogy összedőljenek, csinálnak valamit, tehát nem is egy lufiról van szó, de nincs bennük sok fantázia. Tehát három különböző ügyről van szó, tehát egy balázsi típusú látszatvállalkozásról. A második, amikor ezt gondolom, ez a mészáros típus, amikor van a tetején valaki, aki lefölözi a pénzt, de egyébként alatta folyik a munka, azt szét kell darabolni, és a harmadik, hát azt nem tudom, az kell egy jó gazdasági miniszter, aki meg tudja különböztetni az életképtelent az életképestől.
2: Ha már a piac nem szabályozza magától addig, de hát lehet, hogy ez sokkal egyszerűbben megoldódik.
3: Hát igen, na most a megoldódik, csak azért azt láttuk 90-ben, hogy az mindenfajta bajokkal jár. Például...
2: Lásd, munkanélküliség.
3: Részben munkanélküliség, részben nem fizetés. Hát nem tudom, még fel tudja idézni azokat az hősi időket, amikor volt egy körbetartozás. Amit, ugye az volt, hogy az egyik cég nem nagyon tud fizetni, és a mögötte levő 22 középvállalat pedig hanyatt esik. Na most... Lépjen be az állam, államosítson, még ez is lehet. Most ugye vagyonelvételi szervezetet épít az új kormány, én ebben látok egy nagyon erős politikai motivációt, és vannak mindenfajta kételjeim is, de az nem, hogy egy APVRT vagy ÁVÜ típusú vagyonkezelő intézményre szükség lehet, pont azért, hogy azt az előbb említett 2-3-4 típusú vállalat ügyet valaki kezébe vegye, és mindaddig, amíg nem tudja visszavezetni a piacgazdaság a klasszikus terénumára, valamit kezdjen ezekkel észszerűen. Hát izgalmas ügy, nem kellett volna csinálni, megint azzal küzd az ember, azzal az ostobassággal, amit annak a következményeivel, amit ugye maga előállított, de hát ilyen van.
2: Nehéz időszak előtt állunk most e tekintetben, egyébként sem lesz könnyű, de hát azért Mészáros Lőrinc például mindig arra hivatkozott, hogy ő 100 000-nyi embernek ad munkát.
3: Na most az a nagy különbség 90-hez képest, hogy azért a gazdaság többi része az piacgazdaság. Tehát az a forradalomféle, ami 26-ban katapultálta a Tiszát a hatalomba, a mögött én láttam és személyesen találkoztam tucatjával, de mondhatnék százával vállalkozókat, akik egyébként szeretnének talpon lenni, és azt is látták, hogy ő közöttük és a boldogulásuk között ott volt a NER rendszer. Tehát itt most nem egészen arról van szó, mint 90-ben, hogy nincs még piac, és gyorsan kellene jönni, de nincs még tőzsde, mert még csak most hozták létre, nincs még bevezetve tőzsdei cég, mert még ahhoz is kell 2 év. Tehát nem 90-t írunk, hanem ugye 26-ot, ezért azt gondolom, hogy a magyar piacgazdaság életképesebb, és ezért a zökkenő talán nem lesz annyi. Hát nem fenyegetésképpen, 90-ben azért néhány év kellett, amíg visszajutottunk a krízis előtti GDP szinthez, tehát a gazdasági teljesítmény szinthez, most kell talán 6 hónap vagy másfél év, nem tudom, utólag majd okosabbak leszünk, tehát egy nagyon nagy kihívás, de a gazdaság többi része húz, és akkor még amiről nem beszéltünk, hát közben azért divatba jött Magyarország, tehát dől be a tőke, ezért most azt gondolom, hogy a forint egy kicsit túl erős is emiatt, hogy itt egy megújuló pozitív erő, meg amit hát megemlítettünk, egy csomó ilyen zombi, meg hátrahagyott probléma küszködik, egy nagy plusz, néhány mínusz, az egyenlege az nem nulla, hanem valamennyi, hát nagyon reménykedünk, hogy pozitívum, de talán nem 26-ban, hanem inkább 27-ben, 28-ban.
2: Bot Péter Ákos, köszönöm szépen, jó pihenést a hétvégére, önöknek pedig kellemes napokat kívánok, elbúcsúzva a professzor úrtól, és elbúcsúzva önöktől erre a hétre. Jövő héten találkozunk a Gazdasági Magazinban ismét, remélem velünk tartanak, addig meg vigyázzanak a meleggel, a napsütéssel, csak hideg fejjel tudják, de hát ezt másra szokták mondani, nem feltétlenül a meleg időjárásra. Minden jót kívánok mindannyiunknak, Róna Jégot hallották, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Újabb túlélőket találtak a venezuelai földrengés után. Jelentősen drágul a parkolás a fővárosban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Ismét túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. A hétvégén rajtuk kívül még legkevesebb 30 embert mentettek ki. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csak nem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított a földrengés károsultjainak megsegítésére. Az izraeli hadsereg felrobbantotta a Hezbollah egyik alagútját Dél-Libanonban. A több mint 200 méter hosszú létesítmény az Irán által támogatott síta milícia egyik legfontosabb katonai támaszpontja volt. Fegyvereket, drónokat, robbanóanyagot tároltak 25 méter mélyen. Mivel a detonáció akkora erejű volt, hogy téves földrengés riasztást is kiválthatott volna, a környéken élőket előre figyelmeztették. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell. Ma is nagyon erős lesz az UVB-sugárzás, 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungaromet adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UV-sugárzás. A rendkívüli hőség miatt a már meglévők mellett 22 ideiglenes ivókutat helyeztek üzembe Budapest legforgalmasabb terein. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszer használatos poharat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a déli utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Azon keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Vogyerák Anikóval.
2: Köszöntöm Önöket, Vogyerák Anikó vagyok, és ma délelőtt én várom az Önök véleményét és hozzászólását. Most is megjelöltünk három témát, perceken belül kezdődik a fővárosi közgyűlés, amit egyébként az ATV Extrán majd élőben fogunk közvetíteni. Sok mindenről döntenek, például a taxis tarifákról is, aztán tusványos. Orbán Viktor úgy tűnik, hogy már biztosan ott lesz, viszont Magyar Pétert nem látják szívesen, ezt jelezte Németh Zsolt. És hát kell-e mondanom, hogy hőség van, nagyon vigyázzanak magukra, az egész országra érvényes a riasztás most már. Igen, sokan lehetnek rosszul, figyeljenek egymásra. És Tibort köszöntöm elsőként, jó reggelt kívánok!
3: Egy csókolom, üdvözlöm. Hát, érdekes.
2: Hallgatom, Tibor.
3: Hát, érdekes dolgokra figyeltem fel itt a napokban, hogy nézegetem a tévét. Benne a csatornákat váltogatom, ilyen mindenevő vagyok. Hát láttam és hallom egy megjegyzését ott az egyik, nem tudom, a központi statisztikai

0: hivatalnak vagy a kereskedés hitelbanknak valamelyiknek volt egy olyan megjelenítése a médiában, hogy a magyarok ellenálló képessége a forinttal szemben nagyon erős. Megerősödött a magyarok ellenálló képessége. Ugyanakkor a másik meg azt mondja, hogy a magyarok két, vagyis egy harmadának egy hónapra való tartaléka van. Itt ezen a részen, ahonnan én telefonálok, képzelje el, itt nincs élet. Mi nem élünk, mi csak létezünk. Mert aki él, annak jut egy évben egyszer elmenni a Balatonra, vagy elmenni az Adriára. Itt nekünk nem jut. Itt ez a rész az országnak, azt mondta az egyik kedves barátom, hogy a jó Isten bánatába teremtette ezt a részt, tehát ez annyira el van maradva. Nem elég, hogy el van maradva, az a 16 év az egy kegyetlen dolog volt erre a részre lebontva. Úgy néz ki, tessék el képzelni, meg képzeljék el a hallgatók is, hogy itt Tiszabecstől északra egészen Záhonyig, vagy fejebb a Zemplénig is, minden faluba az ukránok vannak gyakorlatilag, hát ha nem is többségbe, de az összes olyan ingatlant, amit más nem, mert mindent felvásároltak. Tiszabecstől lefele, Algyőig, vagy ott meg a románok, nem a székelyek, a románok vásárolták fel az összes ingatlant, mi egymást adják rá. Tehát itt olyanokról beszélnek bizonyos emberek, amiről fogalm sincs. Ülnek ott, bent az országházba, szidják egymást, leveszik egymásról a szennyes dolgokat, amit egyszerűen oda nem volna szabad bevinni. Olyan emberek, akik nem tudják elfogadni azt, hogy 16 év után nem ők dirigálnak. Hát változott a világ. Mint minden. Minden változik. Tehát ott van az nem nevesíteném meg, hogy véleményem arról a Pócs Jánosú, aki a testvéreimet bezárta a pincébe, mozgásában korlátozta.
1: Tibor!
0: És akkor van popája kiállani oda, hogy ő micsoda nagy hazafi, hogy ő a demokráciát hogy félti.
1: Tibor, megtaláltam azt a kutatást egyébként, amit említett, és valóban lesújtó adatok vannak benne. Ez szerint minden ötödik magyarnak egy hónapra vagy kevesebb időre elegendő tartaléka van, és a legrosszabb helyzetben a falvakban élők vannak, a nők és az alacsonyan iskolázottak. És ön ugye most említette az elmúlt 16 évet meg a felvásárlást, de a falvak esetében sokszor beszélünk arról, hogy ezek a települések sajnos elnéptelenedtek gyakorlatilag, mert hogy a fiatalok inkább a nagyvárosba készülnek. Ez önöknél is jellemző? Tehát azért volt mondjuk ennyi eladó ingatlan?
0: Ez is az egyik lényege. A másik az, hogy itt a kedves képviselő urak, most ellenzékiek, az a hőbörögnek, hogy teremtettek 1 millió munkahelyet. 16 év alatt teremtettek mondjuk 5 vagy 600 ezeret a nyugatnak, akik kimentek, itt hagyták az országot. A másik dolog az, hogy azt mondja, hogy a kedves képviselőasszony is, Szalai Piroska, kormánybiztos vagy jogi tanácsadó, nem volt. Tudom milyen titulusa volt, hogy felszámolták a szegénységet, hogy nincs Magyarországon, nincs szegény ember, nincs szegény gyerek.
1: Hát hajléktalanság sincs, Tibor, az egykori hivatalos kommunikáció szerint.
0: Tehát ezek az emberek nem a Földön élnek, nem Magyarországon élnek. Ezek még mindig az álomvilágban azt kergetik, hogy amit ők mondanak, a Szentírás, hát én nézem itt ezeket a portálokat, amit a Tisza mond, azt senki nem hiszi el, nem mondom meg még tévcsatornán, az nem, amit az ő emberi mondok, az Szentírás. Mindegy, hogy százszálon bizonyítható, hogy hazugság, amit mond. De az Szentírás, amit a Szentírás mond, az megint nem, az nem számít. Hát hogy képzeli azt magáról egy olyan ember, aki most került be a parlamentbe, hogy ő még tud politizálni is. És mondanám még gyorsan, hogy azt mondta az egyik nyugati a Britániában, tehát az Egyesült Királyságban az egyik miniszter, hogy 8 év egy politikusnak bőven elég, de a népnek is elég 8 év, hogy valaki ott legyen a politikában. Tehát olyan emberek, mint ott van a mi hazánkban, a Novák család.
1: De ön nem hisz abba, hogy létezik olyan politikus, aki egyébként mondjuk tehetséges és jól képviseli, akár hogyha egyéniben jutott be. Egyébként Rónai Egon pont ezt vetette föl nálunk az Egyenes Beszéd című műsorban Magyar Péternek, amikor erről a korlátozásról volt szó, hogy 12 vagy 8 év mondjuk a képviselőknek a mandátuma, hogy ez legyen a maximum. Hogy mi van azokkal, és a Tiszának ugye a jelentős része, akik nem egy párt listáról kerültek be, hanem őket egyéniben juttatták be, tehát mondjuk az önök településen indult valaki, aki önöknek nagyon szimpatikus, és akkor ezek szerint a polgármesterek, meg ezeknek a képviselőknek is korlátoznák a mandátumát. Tehát, és erre Magyar Péter maga is azt mondta, hogy lehet, hogy ezt át kellene gondolni, igen, hogy akiket mondjuk közvetlenül önök választanak be képviselőként, azokra más vonatkozzon, mint a pártlistásokra.
0: Na de hát, kedves elnézést, hát de egy olyat, amit említettem önnek, a mi hazánkot. Ott van a Novák házaspár. Havi 15 millió forintot vittek haza az én gyerekeim adójából.
1: Nem tudom, hogy ők hány millió forintot vittek haza, értem, hogy mit mond, hogy vannak, akik mondjuk ön szerint érdemtelenek arra, hogy sok éven keresztül ott legyenek, csak akkor hogy tesz különbséget? Tehát hogy tudja, erre szokták mondani, hogy ne öntsük ki a vízzel együtt a gyereket a kádból, hogy nehéz azért azt mondani, hogy te meg te nem, a többiek meg igen.
0: Hát én egyikkel sem értek egyet, azzal értek egyet, hogy igenis legyenek korlátozva. Tudnélik, nekünk is van egy polgármesterünk, aki 20. éve polgármester. Még az elején 10-12 évig igencsak foglalkozott a községgel. Most el fog menni nyugdíjba, hát hogy ne mondjam csúnyán, egyszerűen nem érdekli a falu sorsa, tehát...
1: Sajnos vannak rossz példák. Tibor, ne haragudjon, de muszáj elköszönnünk, hogy még egy kis idő jusson a következő telefonáról. Nagyon szépen köszönöm nagyon a véleményét, sok kérdést vetett fel. És Sándor szólítom, még van 5 percünk. Üdvözlöm! Jó reggel, Sándor!
2: Hát én a taxis ügyről nem mondanák semmit. A tusványossal kapcsolatosan szeretnék egy pár szót szólni. Kíváncsi lennék, hogy milyen pénzből és kinek a pénzéből tartják ezeket a dzsemborikat tusványosan. Megmondom én körülbelül, hogy sejtem is, hogy honnan van a pénz. Ha megnézik a békemenetet, a békemenetnek az első sorában egy dévai politikusok, tusványoson is megjelenő emberkék, egy hatalmas keresztet cipeltek, mellettük is a marosvármegyei politikusok voltak, és az első sorban. Na most eltellett két hét, nem két hét, nem tudom konkrétan mennyi, ezeket az embereket Orbán Viktor a saját házában, a saját stadionja előtt találkozott velük, és fényképezték le őket, és ha minden igaz, nem mentek haza üres zsebbel, 8 milliárd...
1: De ezt hol olvasta, vagy hol látta egyébként ezeket a fotókat?
2: Ez egy-két alkalommal megjelent a tévében, az interneten is fönn volt, és utána úgy elhallgattak vele az összeget, most nem akarok hülyeséget mondani, vagy 6 vagy 8 milliárd forinttal tömték ki a zsebüket, és avval mentek haza. Na most ebből tusványosra bőven
1: de ezek feltételezések, azért. Nem Sándor? Tehát, hogy ez nincs bizonyítva? Tehát nem mondhatjuk azt, hogy így mentek
2: ezt
1: haza,
2: hanem... Ezt nem találtam ki. Ezt én a saját két füllemmel hallottam.
1: Hát jó, csak lehet, hogy sokan mondanak sokfélét, tudja, pont ebben a műsorban is sokszor beszélünk arról, hogy nem mindegy, hogy milyen csatornán hall az ember valami.
2: Nem ebben a műsorban hallottam, és a televízió egyéb műsorában, és mondom, nézzék meg, az Orbán Viktor fogadta ezeket az embereket a saját stadionja és a saját háza előtt. És ebben a fényképpel kapcsolatosan meg hangzott el az is, hogy 8 milliárdot kaptak, de lehet, hogy csak 6-ot, akkor elnézést kérek, szegényebb lesz a műsor egy kicsit tusványosabb. Úgyhogy azért, ha 17 milliárdból lehet, hogy jutott oda is. Úgyhogy azért nem vagyok
1: most én ebben 17-nél biztos. Tartunk, Sándor?
2: Nem, hát a 17 milliárdból, amit szétszórtak...
1: Az az NKA, amiről beszél, ugye?
2: Hát tök mindegy, az NKA. Ne felelem, akárminek is nevezhetjük. A lényeg az, hogy szétszórtak ebben az országban pofára 17 milliárd forintot, anélkül, hogy bárkitől valami konkrét elvárást még a belátható időn belül elvártak volna, de ezt nem tették. Úgyhogy azért mondom, hogy azért talán a Magyar Péternek is egy széket ujjátnének oda, és az is elmondhatná a véleményüket, hogy ezekkel a pénzekkel, amit a európai uniós pénzekből lecsippentettek ide-oda, azoknak a Kárpát-medenceieknek juttatott pénzekkel, hogy számolt el valaki is, soha senki meg nem mondta.
1: Hát ezeket nyilván most mind sorra kivizsgálja majd ugye az új kormányzat, és egyébként ugye Németh Zsolt volt az, aki beszélt tusványossal kapcsolatban, és ő úgy magyarázta, hogy azért nem hívják meg Magyar Pétert, mert minősítetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit és partnereit, köztük a kőhoni magyar vezetőket is.
2: Nem ok nélkül, ezt is mondanám a német úrnak, hogy megtettek érte mindent, hogy így beszéljen róluk, és adjanak hálát az Úristennek, hogy megnyerte az ellenzék a választásokat, mert ebbe az országba, ha nem nyert volna meg, és a Fidesz még egyszer bármilyen kicsi arányba is megnyeri a választásokat, itt egy év múlva polgárháború lett volna.
1: Hát azért reméljük,
2: adjanak
1: hogy nem.
2: Adjanak hálát az Úristennek, hogy így jártak, és hallgassanak csak szépen boldogan, mert ami ebbe az országba ment, ezt egyszerűen tűrhetetlen volt, és remélem, hogy még egyszer, és hallgassák szépen, meg örüljenek neki, hogy csak ennyivel megúszták.
1: Hát, és úgy látszik, hogy így döntöttek a választók is, hiszen láthatjuk a kétharmados eredményt. Sándor, nagyon köszönöm, hogy betelefonált, várom vissza önöket.

0: most. Műsorajánló.
1: Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a Kőbányai úton kifelé a Prongrác út előtt a belső sávban. Lezárták a 15. kerületben a Székelyelek úti vasúti átjárót a jelzőlámpa meghibásodása miatt. A 170-es autóbusz Rákospalota-Csömöri patak és Rákospalota-Székelyelek út között nem közlekedik. Mától hétköznapokon délután 5 órától, másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György előtt a belső sávot szintén lezárták. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. A 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határút között. A Határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Vogyarák Anikóval.
3: Köszöntöm Önöket, Vogyarák Anikó vagyok, és ma délelőtt én várom az Önök hívását és hozzászólását. Ahogy megszokhatták, három témát most is megjelöltünk Önöknek. Ezekben a percekben is zajlik a fővárosi közgyűlés, amit egyébként az ATV Extrán élőben követhetnek. Több fontos döntés lesz, például a taxis tarifákról is fognak dönteni, ezek emeléséről. Korábban a taxisok azt szerették volna, hogyha egy 27%-os egységes emelés lenne, ez aztán nem jött létre, nem szavazták meg, most 18%-kal megelégednek, ami nekünk utasoknak azért szintén érezhető, és egy jelentős emelés lesz. Erről is döntenek a közgyűlésben, de arról is, hogy az óriás plakátokat és ezeket az épülethálókat, tudják, amerre megyünk, láthatjuk, ezeket kitiltanák egységesen a fővárosból. Sok minden egyébről is, úgyhogy követjük az eseményeket. Aztán témánk lehet az is, hogy Tusványos kapcsán Németh Zsolt azt mondta, hogy Magyar Pétert nem látnák ott szívesen, mert hogy olyan stílusban beszél a politikus társaival, ellenfeleivel, illetve a külhoni magyarokkal is, ezt mondja Németh Zsolt. Orbán Viktor viszont várhatóan ott lesz majd. És hőség van, ugye az egész országra kiadták a riasztást, vigyázzanak magukra, iszonyatosan meleg van, és ilyenkor ugye különösen az idősek azok, akik veszélyben lehetnek egyéb betegségek miatt. József van itt a vonalban, jó reggelt, köszöntöm!
4: Köszönöm, sokkolom! Először beszélek önnel, de azért igyekszem a hölgy mi voltán úgy túltenni magam. Na, a lényeg az, hogy amit mondani szeretnék az, hogy én Magyar Péterre szavaztam, mint ahogy sok millió van az országban. Én messze, még most is 100%-osan egyetértek a lépéseivel. Nyilván itt most nem nagyon lehet sorolgatni azokat az érveket, ami miatt én erre gondolok, de azt a 16 évet, ami a hátunk mögött volt, nem olyan egyszerű lebontani. Azokra a vitathatónak tűnő intézkedésekre bizony-bizony szükség van. És a két ciklus a miniszterelnök kapcsán, 12 év a képviselők kapcsán, ennek a alátámasztására tökéletesen ad példát Orbán Viktor személye, ahogy betege lett a hatalomnak. Ha két ciklus után emelt fővel leköszönt volna, esetleg szó volt annak idejéről, hogy köztársasági elnöké válik hirtelen, azt mondom, mégiscsak emelte fővel lett volna, mint ez a veszőfutás, amiben belekényszerült, és most bizony keresgeti a saját egyéniségét, de nem igazán találja, és nem is nagyon fogja már találni. Ami a képviselőket illeti, a Orbán példáján kívül a képviselőkre is van egy példa, önök alá is tudják támasztani. A választások előtti parlamenti ülésekről, amikor nem volt szavazás, játszanak be néhány felvételt. 10 ember ült a parlamentben. Akkor hirtelen mindenkinek országos fontosságú dolgai voltak, amiért a képviselők nem tudtak bemenni a parlamentbe. Egyszerűen beleuntak abba, jól éltek, beleuntak abba, és a harmadik ciklusban a parlamenti ülések, mondom, ahol nem volt szavazás, gyakorlatilag üresek voltak. Fölállt a Rétvári, és elmondta a véleményét az üres parlamentnek. Hozzáteszem, nyilván a médiának szólt, de akkor meg nem kell a parlamenti képviselőket fizetni. Én a Magyar Péter döntéseivel többek között ezért értek egyet. Na most, ha ezt a mostani helyzetet nézzük, akkor azért itt szép csendben kiderülnek a dolgok. Én nagyon ennél a csatornán is annak idején érintett média személyiség volt, börtönben ül azért, mert rábizonyították, hogy ő volt a fölbojtó. Na most, ha ezek a vizsgálatok oda jutnak, mert ahogy hallom, meghallgatnak már most magasabb rangú személyeket is, hogy ennek a indítója valamilyen szinten bizonyítást nyert, hogy esetleg ki volt az, én nálam elég egyértelmű mondjuk, akkor attól a pillanattól kezdve ugyanúgy mindennek a média személyiségnek az eljárásában, ugyanúgy a miniszterelnöknek vagy minisztereknek az életében is ez a fajta jog kéne, hogy érvényesüljön, már úgy értem negatív szempontból, hogy bizony őket is kérdőre lehessen vonni. És ezt ki fogják egyébként nyilván jogászkodni, nem vagyok én jogász egyébként, de azt mondom, hogy a jog erejével erre simán föl lehet lépni. Mert azt nekem senki nem mondja, hogy az ukrán pénzszállító konvojnak az elfogása az azért annak a néhány rendőrnek, vagy készenlétes rendőrnek, vagy nem tudom kinek volt az ötlete, azoknak volt egy parancsnokuk, parancsnoknak volt egy parancsnoka, aztán annak volt egy minisztere.
5: És ezt most vizsgálják is, ugye, József, úgyhogy ezt szerintem a következő napokban is tovább görög ez az ügy, abszolút látjuk, hogy nap mint nap új sztori van ezzel kapcsolatban. Megengedő még a képviselői mandátum maximalizása kapcsán visszakérdezzek, hogy akkor az nem lehetne megoldás egyébként, amit ugye pont felvetett, hogy üres a parlament, hogy innentől kezdve kötelező X órát bent tölteni. Tehát úgy, mint az iskolába, hogyha hiányzik valaki, akkor csak nem tudom, 3 napot lehet igazolni, most mondok egy példát.
4: Volt itt a választások után egy nagy álmom. Arra gondoltam, hogy a parlament fiatal, igen csinos vezető asszonya, országgyűlés asszonya, a felszólaló Kövér Lászlót hülyére bünteti a felszólalás stílusa miatt. Na most ez azért nem jött létre, mert a Kövér László félt bevonulni a parlamentbe. Visszatérve arra, amit mondott, hogy a kötelező, nem kötelező jellege meglegyen, azért talán ilyen mélységig én ugye nem mennék vissza, de azt a fajta jogi kiskaput, azt nagyságrendekkel szigorítanám, amikor arra való hivatkozással nem voltak benne emberek a parlamentben, hogy valami országos fontos ügyben voltak távol. Ezt a Kövér a fideszesektől minden fogadta. Egyetlen egy fideszes parlamenti képviselőt nem hallottam én eljárásnak alávetve azért, mert rendszeresen nem járt a parlamentbe. Bezzeg, amikor szavazás volt, véletlenszerűen ott volt mindenki. Na most a kettő között lenne szerintem az igazság. Az a képviselő, aki valamilyen oktál fogva tényleg nem tud bemenni, iskolát avat, egészségügyi probléma, sodolgattam én ezeket, ez megint jogászok dolga, de egy ilyen szituációt azért kiskaput hagyni kéne. a többivel, hogy be kell járni, hát az kétségtelen, ez így van, az országgyűlési képviselő fölvállalt valamit, nagyon szép ígéreteket kaptunk, amiből szerintem nagyon sok meg is fog valósulni, csak ismételten mondom, 16 évet néhány hét vagy hónap alatt nem lehet rendezni. Itt olyan szinten be vannak toposodva vezetői állások, nagyon magas szintű vezetői állások, olyan szintű pénzekért, olyan szintű korrupció van a háttérben, hogy ezeket a dolgokat felszámolni évekbe fog kerülni, hanem évtizedekbe, de inkább maradjunk annyiba évekbe. Én úgy megkérdezném azt a sok-sok elvakult fideszest, hogy vajon 16 évig hogy a bánatba tudtak folyamatosan rájuk szavazni? Hogy? Milyen sötétség kell ahhoz, hogy...
5: József, ne minősítsük azokat, akik máshogy gondolkodnak, én azt kérem.
4: Rendben van. Egyébként én magam is ismerek nagyon tisztességes fideszes szavazókat, vitáink vannak, stb. Ez kétségtelen. De ahhoz kellett valami furcsa érzés, hogy az ember napról napra elhiggye azt, hogy Orbán olvassa a Tisza, nem létező Tisza programot, az Orbán mondja, hogy katonákat küldtünk Ukrajnába, hogy foglaljuk el Brüsszelt, meg szóval ezeket a marhaságokat így összerakva, azért hát egyszerűen döbbenetes. És ezek az emberek tudtak nyugodni, sőt, hát most egyszer-kétszer, most itt rátérek még a vízdíjra befejezésül, és a vízdíj emelése kapcsán is már egy kicsit a Karácsony Gergelyre ez ígyben neheztelek, mert egyszer én kedvelem őt, bár nem lakom már a fővárosban, több évtizedig ott laktam, de egyszer alátett volna a Magyar Péterék rendezvényének a választás utáni időszakban. Most megnyilatkozott úgy a vízdíjjal kapcsolatban, hogy gerjesztett egy problémát, amire nyilván nem lesz azonnal megoldás, mert csak jegyzem meg, hogy vízes probléma nem csak Budapesten van. Vízes probléma Győrbe, Sopronban, meg a kis tanyákon is van. És ezeket a kérdéseket persze most itt fölmerül bennem, hogy vajon miért kellett 26 ezer stadiont építeni, és nem foglalkozni a környezetvédelemmel.
5: Igen, azt azért pontosítsuk, hogy nem tett volna alá Karácsony Gergely, hiszen pont az lett a vége, hogy egymás utáni napon lett volna két rendezvény, és aztán Karácsony elengedte az ő...
4: Hát, de miért kellett ebbe a szituba kerülni?
5: Hát, mert ő jelentette be hamarabb, én így emlékszem egyébként. De megoldódott, tehát hogy ez szerintem a szándékosságot, hogy ő alá akar tenni, ezt azért ne feltételezze.
4: Visszatérve a vízdíjra, ugye Karácsony pedzegette a főváros vízellátási gondjait, és én arra akarok csak utalni, hogy igenis majd a vízdíjhoz is hozzá kell nyúlni, de az elejét a vízdíj emeléssel kapcsolatos történeteknek el is felejtik közben, a médiában se hallottam róla, hogy ebben a tervezetben állítólag az is van, hogy néhány köbméter a családok függvényében első lépcsőben ingyenes lesz. És ez azért nagy különbség, hogy utána meg úgy emelkedik a vízdíj, hogy ki hány fürdőmedencét tölt meg, ki hány fürdőmedencében cseréli a vizet két naponta, és egy nagyon buta kínai ország, illetve nagyon buta kommunista országban, Kínában, ott már nagyon régen építenek olyan lakásokat, aminek kettős vízháztartása van. Van egy úgynevezett ipari víz, és van egy úgynevezett ivóvíz, az utóbbi isszák és főznek vele, stb. Az egyebekkel meg a mosdót tartják karban, vagy a...
5: És másáron van.
4: Na, szóval ezeket a dolgokat is megint csak ott tartok. Ha az eszement futballőrület nem lett volna, és akkor csak térjünk vissza a stadionokra, és támogatták óriási pénzekkel a magyar labdarúgást, bár nem tudom, hölgyként mennyire van képbe a foci ügyében, de sok-sok millió, milliárd forint folyt ide ki, és semmi eredménye nem volt a focinak. Mert a hozzáértőek, talán akkor ön is, megállapíthatja hétköznapi módon, hogy az A divízióból kiesett a csapat, oda került a B divízióba, de ezt tároljuk, ugyanakkor óriási fizetést adunk. Egyetlen egy klubcsapat nem jutott messzire. Annak a Ferencvárosnak, amit most sikeresen könyvelnek el, hogy néhány fordulót végigélt, többszörösen túlárazott költségvetése volt. Szóval annyira beteges dolgok ezek, hogy ezt rendbe tenni, türelem kell hozzá, és ezt én ezúton is, ha félre nem értik nagyon, kérném én a saját szavazóbázisunktól, hogy sokkal nagyobb türelemmel és megértéssel kell lenni, mert amit most tehet a Magyar Péter, az egy óriási lehetőség.
5: József, nagyon köszönöm, hogy elmondta nekünk mindezt. Legyen nagyon szép napja, és még Irént szólítom röviden, aztán majd folytatjuk vele. Irén, jó reggelt!
6: Jó napot kívánok!
5: Köszöntöm!
6: Irén vagyok. Amit én most elmondok önnek, már elmondtam egyszer a kollégájának, de nem történt semmi. Most arra szeretném kérni, hogy amit én elmondok, valakinek juttassa el, mondjuk Magyar Péternek, vagy a szociális miniszternek, mert nekem nagyon kéne a segítség. Elmondom, hogy volt nekünk a harmadik kerületben egy lakásunk, a nagymamával laktunk egy ilyen szolgálati lakásban, aki 50 évig volt ott házmester, és bekerült a mama a kórházba, és elvette a Tarlós úr volt akkor a polgármester, és ígérte, hogy majd ad helyette valamit, de nem adott semmit. Na most akkor albéletbe mentünk. Akkor elmentünk a 13. kerületbe, Pestre, az egy albérletbe, egy rokonhoz, már amit hát ki tudtunk fizetni, már hozzáteszem, hogy hárman vagyunk nyugdíjasok, mind a hárman rokkantók vagyunk. Van egy fiam, 50 éves, az gyámság alatt van, és beadtuk ott az igénylést a 13. kerületbe. 5 évig vártunk rá, mert mondták, hogy 5 évet kell, és mikor letelt az 5 év, nem fogadták el a kérelmemet, hát nem is értettem, kétszer visszamentem, mert nem tudtam felfogni, hogy jól hallottam-e, hogy leghozták a visszamenőleges törvényt, hát ugye volt kitűnt tanulni ezt, hogy egyik napra másik egyet gondoltak, aztán más lett a törvény. És csak hogy az állandó lakásokat, akik be vannak jelenkezve, úgy csak az. És ugye nem tudtunk mit tenni, hát nem engedtek ugye nyilván állandóra egy albérletbe bejelentkezni, a rokon, hanem, és azóta is össze-vissza vagyunk, és azért szeretnék én Pestre eljutni akárhová, hogy én úgy érzem, hogy nekünk kell, hogy ott megérdemelnünk egy szociális lakást, mert nagyon beteg vagyok, és a Semmelweis Egyetemre járok én felvonattal, és hát most nem akarom elmondani, hogy mennyiféle bajom van, kétszer volt sztrókom, 6 hónapig nem tudtam megmozdulni.
5: Irén, köszönöm, hogy megosztotta a történetét velünk, majd most muszáj lesz elköszönnöm öntől, mert szünetre megyünk. Hát én magam nem tudok Magyar Péternek szólni, vagy a szociális területnek, mert hogy nem ez a feladatom, meg nem ez a tisztem. Kerületi szinten tud valóban önkormányzathoz fordulni, illetve ami eszembe jutott egyébként, hogy vannak ingyenes jogsegélyszolgálatok, akik tudnak segíteni a hasonló helyzetben lévőknek, úgyhogy érdemes lenne egy ilyennel, egy jogásszal felvenni a kapcsolatot, remélem segít, vagy hogyha most van valakinek más ötlete, aki hallja önt, ezt majd várom vissza pár perc múlva.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni. Megkezdődött a Gyulai Nyár program sorozata. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Több mint 130 ezer liter vizet osztottak ki a hétvégén a szabadtéri rendezvényeken. Országszerte több száz párakapu működik, 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni. A tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az elmúlt két napban egyetlen tervezett műtét sem maradt el. 5 intenzív osztályon ugyanakkor meghibásodott a klímaberendezés, amelyek javítását azonnal megkezdték. A közférában a lehetőségekhez mérten otthoni munkavégzést rendeltek el mára és holnapra, valamint arra kérték a munkáltatókat, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. A kormányfő ismét arra kérte a vendéglátóhelyeket, hogy adjanak egy pohár vizet a rászorulóknak, és szükség esetén engedjék be őket a mosdókba. A rendkívüli hőség miatt a már meglévők mellett 22 ideiglenes ivókutat helyeztek üzembe Budapest legforgalmasabb terein. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszer használatos poharakat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot és újra tölthető palackot használjon. Az ideiglenes ivókutak listája a fővárosi vízművek Facebook oldalán érhető el. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Bagyó Sándor, a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a déli utcákban 300 forintot kell majd fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-ben vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. 4 helyszínen lesznek tematikus programok. Zene, tánc, mozgásművészet és képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség. Hétvégén kezdetét veszi a Gyulai Várszínház 63. nyári évada is. Az augusztus 18-áig tartó összművészeti fesztiválon lesz a bemutatója. Ifja Vidnyánszky Attila új rendezésének, a Volt egyszer egy című családi mesejátéknak. Az előadás a Várszínház és a Kárpátaljai Megyei Drámai Színház újabb koprodukciója. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísér zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak.

0: is lehet témánk. Orbán Viktor ugye ott lesz, mint meghívott, Magyar Pétert viszont nem látják ott szívesen, ezt Németh Zsolt mondta. Korábban már beszéltünk erről a fórumai adásaiban, és akár a hőség kapcsán is várom a véleményüket, ötletüket, hozzászólásukat. Józsefet szólítom, üdvözlöm.
1: Kedves sokan. Nekem sokkal kisebb hordaő gondolataim vannak, ezek mind nagyon fontosak, amiről tetszett szólni, hogy ezek lesznek a témák. Következőt kérdezném, hogy tetszik tudni arról, hogy a régi személyigazolványokat augusztus 20-ig ki kell cserélni, vagy cserébe kötelezettek a tulajdonosai.
0: Nem, nekem új van, de rögtön nézek utána, figyelem önt.
1: A korosztályos témáról beszélünk. Ez a téma ugye a 70 fölöttieket érinti, akinek eddig olyan végtelen személyigazolványuk volt, hogy ezt nem kell cserégetni idáig. És most előírtek, hogy ez a korosztály is cserélje ki. Tulajdonképpen a lényeg a következő is, amiben érintett vagyok, hogy az én szüleim, pontosabban anyám, egy idős otthonba fekszik tőlem 150 kilométerre. Sajnálatos módon már azért egy ápolási otthonba. Sajnálatos módon azért, mert nem tud magáról. Ugye ezt mondták, hogy ebben az esetben, hogyha olyan időse van szó, hogy nem tud befáradni az okmányirodába, akkor vesz egy mozgó csoport, aki kimegy. Na most, aki járt már, és nagyon javaslom annak a hivatalnoknak, aki ezt felvetette és végigvitte, meg megszavazták ezt az igazolványcserét, hogy menjen el egy ilyen ápolási központba, ahol általában jobbára 80, tehát van fiatal ember is, 80 fölötti magáról nem tudó demens emberek vannak, és nagyon sok olyan, aki gyakorlatilag élőhalott státuszban van benn magába egy rácsos ágyba. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy lehet ezt megoldani, és milyen értelme van, hogy ezeknek az embereknek most személyigazolványt cseréljük. Azon túl, hogy bizonyos cégeknek munkát adnak.
0: Ez egy kötelező uniós szabályozás most, ahogy utána néztem, és augusztus 3-áig kell ezt végrehajtani, tehát ezt nem a magyar kormány találta ki, hanem ez egy...
1: Én hivatalokról beszéltem, ott is van egy csomó nagy eszű.
0: De uniós szabály.
1: Ettől még várom azt a lehetőséget, hogy ennek mi értelme van ott azok, akiről beszéltem. És hogy fogják megoldani.
0: És egyébként azt írják, hogyha, hát ha ez segítő információ, hogyha van bárkinek bármilyen más típusú érvényes igazolványa, útlevele vagy jogosítványa, akkor annak nem kötelező ez a csere.
1: Világos, képzelje, hogy a demens emberek nagy többsége már ilyen igazolványa nem rendelkezik.
0: Persze.
1: Ugye 92 az én anyám, és akik benn vannak, hasonló korosztályban vannak, 90, 80, 90, és konkrétan a megváltó halál között. Tehát ezért mondom, most mindegy, hogy unió találta ki ezt, hogy uniós emberek találták ki kötelezően. Ettől függetlenül egyik maximum a tajkártyája van, ami érvényes. Azt mondom, az végtelenségével van. Ha ez megvan, ez a lehetőség, csak mondjuk, hogyha elhalazik valaki, és nincs, és ugye ez bekövetkezhet bármikor, és nincs igazolvány ott, akkor kicsit problémás a dolog. Tehát azért kérdezem, hogy milyen megoldást talál ki akkor a nagy eszű unió erre a témára.
0: Beszélt esetleg egyébként az érintett kormányhivatallal? Hogy ők mit mondanak?
1: Bocsánat, a kormányhivatalokban nem tudom a választ.
0: Tehát próbálta, csak azt választ kapta.
1: Próbáltam, de a válasz az, hogy nem tudom, majd meglátjuk címmel, mert ugye föl volt dobva ez a mozgó csapat, aki kimegy a helybe, az okmányi helyi, tehát a adott városba kimegy, de hát az idős otthonokba fekvő, vagy kezelt, vagy ápolt emberek nem feltétlen a saját lakóhelyükön vannak, hanem mondjuk 100 kilométerre, ahol éppen olyan megfelelő, vagy egyáltalán volt hely arra, hogy elhelyezzük őket. És ott azok az emberek, bocsánat, hogy járt már ilyen helyen?
0: Szerencsére nem.
1: Csak egyszer javaslom, ezután a beszélgetés után nyilván, hogy ez nem feltétlenül kötelező, meg nem is akar az ember szívesen bemenni, egyszer menjen el bármelyik jóhírű dologba, ilyen

0: ápolási központba, és nézzen körül, megváltozik a világról a véleménye. Ez az én saját véleményem. Tehát ez a kérdésem tulajdonképpen, hogy ezekkel az emberekkel, akik nem tudnak magukról, konkrétan úgy higgy el, hogy fekszik az ágyba, a rácsos ágyba, fönnakad szemmel, infúzia a karjába, és mintha kómában lenne, csövön keresztül tápálják. Ezek az emberek élő emberek, még a jog szerint. Őróluk hogy készítenek képet, hogy csináltak képkészítés, hogy ez lesz benne az igazolványképük, de?
1: Igen, nyilván egy fontos dologra hívja fel a figyelmet, nyilván rájuk nem vonatkozik valószínűleg ez a kötelezvény, vagy mit csinálnak, hogyha nem cserélik le egyébként a mondjuk lejárt igazolványokat, igen, tehát hogy valószínűleg nem fogják őket megbüntetni. Tudja, erre szokták azt mondani, hogy vannak egyes akár törvények, vagy meghatározó dolgok, amik nem életszerűek. Tehát ez például ebben az esetben nem életszerű,
0: hogy... De itt már Hitler tök kellett volna egy lábjegyzetnek lenni, amikor ezt kihirdették, ezt a törvényt.
1: Köszönöm, hogy felhívta a figyelmet erre, mert valóban egy olyan dolog, amiről ritkán beszélünk.
0: Szerintem érdemes lenne, mert az augusztus ugye gyorsan itt van, és az ápolási otthonban se tudnak róla, hogy mi lesz a teendő. Mert ugye őket is, hátra, mint intézmény, ők kapnak.
1: József, én megjegyeztem a témát, és szerintem a reggeli műsorban fogunk majd ezzel foglalkozni augusztusig, úgyhogy köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmet. Szép napot, és Istvánt szólítom. Ha István van itt, akkor mindjárt a kollégák megpróbálják Istvánt visszahívni. Amiről Józseffel beszélgettünk, az, hogy augusztusban érvényüket vesztik a régi, ezek a könyvformájú személyi igazolványok, személyi azonosító igazolványok. És ez valóban ugye egy uniós szabályozással összhangban lévő rendelet, augusztus 3-áig kell ezeket az igazolványokat egyébként lecserélni ezekre az új kor kártyás igazolványokra. És ugye, ahogy mondtam, Józsefnek is kivételt jelent az, hogyha az érintett személy rendelkezik más érvényes igazolvánnyal, például ugye ezzel a kártyás jogosítvánnyal, vagy akár egy útlevéllel, akkor nem kötelező ennek a kiváltása, díjmentes, minden 70. életévét betöltött polgár számára. És ugye ezt tudtam Józsefnek is mondani, hogy azoknak, akik egészségügyi okból, vagy valamiért nem tudnak ügyet intézni, ott azt kéri a belügyminisztérium, hogy az illetékes kormányhivatalt keressék meg, és hívják föl. A kormányhivatalok.hu oldalon egyébként van elvileg elérhetőség minden érintett kormányhivatalhoz, és ők azt ígérik, hogy segítik a kollégák ezeket a hozzátartozókat a mobil ügyintézésben. Az megint egy más kérdés, hogy mondjuk hogyan lehet mondjuk fotót készíteni ezekről az emberekről, akár személyiségjogi kérdések is felmerülhetnek, úgyhogy érdekes téma, majd ezzel fogunk foglalkozni. Kérdezem közben, hogy István megérkezett. Halló, halló! Még azóta nem értük el őt. Akkor mondok önöknek néhány friss hírt, ami az elmúlt pár órában történt. A Telexen például olvasható az, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy 37 külképviselet vezetőjét visszahívja. A változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, és a külügyminiszter azt mondta, hogy a cél egy professzionális diplomáciai kar felépítése. Aztán közben megérkezett György, úgyhogy vele tudjuk folytatni. Köszöntöm!
2: Üdvözlöm a hallgatókat és a műsor résztvevőit. Egy rövid felhívást szeretnék tenni közérdekből. Ugyanbár e-mailben stb. Jeleztem a ilyen-olyan kormányhivataloknak, miniszterelnöknek stb. Hőségriadó van vörös, kék, stb. Sárga, meg mindenféle értelmezhetetlen jelű kód. Tehát röviden arra kérek mindenkit, aki hallja és egyetért vele, minden elérhető módon gyakoroljanak nyomást a illetékesekre. A nyíltvízi strandokat 14 órától, ami eddig fizetős volt, azonnal nyissák meg. Körülbelül ez lenne egy vörös riasztásnak a megoldása. Köszönöm szépen, lenne még ezzel mondani valóm, de nem teszem, ezt tartom most legfontosabbnak. Plusz, amikor hangsúlyozzák, hogy az időseket, gyerekeket, stb. Így úgy védjék, még tegyék hozzá, hogy az állataikat is. Köszönöm, minden jót kívánok.
1: Köszönjük a hozzászólását Györgynek, és valóban ugye a hőség az az idősekre, gyermekekre, kismamákra, szerintem egyébként kb. Mindannyiunkra hatással van. Vasárnap egyébként csak akkor fog tetőzni ez a hőhullám. 41,9 fokos melegrekord van, és azt várják, hogy akkor ez is esetleg megdőlhet. Egyébként nem csak nálunk, ugye, hanem Európában, több városban. Itthon például az államigazgatásban már home office-t javasoltak, hogy ne kelljen bemenni. Vitézi Dávid mondta, hogy sebességkorlátozások várhatók ugye a vasút területén. Tudják, ilyenkor sokszor beszélünk arról, hogy a sínek akár deformálódhatnak is. Úgyhogy aki tehet, igen, nem mozduljon ki, bár ezt jónak. Ha azoknak mondom, akik mondjuk panelban vannak légkondi nélkül, akkor lehet, hogy ők pont nem így gondolják. De ilyenkor jó alkalom arra, hogy mondjuk ezekben, ha fővárosban vannak, ugye, akár plázákba bevenjenek, patikákba, ahol szoktak lenni. Ilyenkor mindig tesznek ki ugye vizet ráadásul, és sok helyen próbálnak segíteni azzal, hogy mondjuk légkondicionált helyen lehessen egy kicsit megpihenni, vagy levegőt venni. Amíg nincsen újabb hívónk, addig nézek önöknek újabb híreket majd, de közben János itt van velünk vonalban, köszöntöm.
3: Kezdi csókolom.
1: Üdvözlöm, János.
3: Hát nem csak ezekről szeretnék, hanem igazándiból a volt kormánnyal kapcsolatosan szeretném azt. Hát ugye itt az ATV műsorában különböző elemzők úgy nyilatkoznak, hogy hát a Fidesz nem érzékel, de hogy ugye esetlegesen a választások során veszthet. Hát én pedig azt mondom, hogy te igenis érzékel, te nagyon kőkeményen. Azok az intézkedéseket, amelyeket azzal a faldumával hozott meg a Fidesz, hogy a családok, meg a lakáshoz jutás, meg az ilyen, meg az olyan, aztán még azt is kiterjesztette. Hát ezek mind gyakorlatilag azt célozták, hogy még jobban üjítsék az embereket. Bocsánat, a szója, de ezt kell, hogy mondjam, mert a Fidesz miután az első 4 év kormányzását követően elvesztette a választást, rájött arra, hogy itt valami cselet kell alkalmazni, hogy ő meg tudja tartani a hatalmát, és most finoman fogalmaztam.
1: Hát tudja, ezt cselnek hívjuk, de lehet, hogy pusztán ez a politika egyébként. Na most milyen intézkedéseket hozzunk, hogy megtartsuk a hatalmat?
3: Na most itt van a probléma az ellenzéknél is, mindig politika, mert a politikában nem szokták úgy, mint ahogy a Magyar Péter. Hát ez egy szégyenletes dolog, hogy a politikában a politikusok nem beszélnek olyan őszintén és nyíltan és szabadon, mint a Magyar Péter. Hát a választók ezt akarják hallani. Azt akarják hallani, ami van. Ezért kéri azt, hogy nyomozzon az ügyészség, ezért kéri, hogy nyomozzon a rendőrség, ezért kéri, hogy dolgozzanak az emberek. Azért intézi a klímákat, hogy tessék normális körülmények között a betegeket gyógyítani, és akik ott dolgozok, azok is szolgálás körülmények között. Nem magyarázkodik, mint annak idején is tenyugodt, hogy a Kásler miniszter volt, aki azt mondta, hogy hát ő 40 vagy 50 fokban is működött. Hát micsoda dolog volt az a Fidesz részéről, hogy ilyen kommunikációval próbálta azt az elhanyagolt területet gyakorlatilag ilyen ledegradálni, hogy jó, hát ilyen volt akkor is. Hát ilyen nem lehet.
1: Ilyen nem lehet. János,
3: mert
1: köszönöm.
3: Előfordul. Igen?
1: Köszönöm, hogy elmondta a véleményét. Hogyha még van mondandója, akkor szóljon a kollégáknak, és akkor egy rövid szünet után folytathatjuk. Egyelőre most muszáj befejeznünk.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten a 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György előtt a belső sávot szintén lezárták. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. A 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamospálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határút között. A Határút és a Lajos-Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak.
1: Köszöntöm Önöket ismét. Van három témánk, ugye, amit megjelöltünk, de ettől el is térhetünk, úgyhogy biztatom Önöket, hogy még telefonáljanak és beszélgessünk. És Jánost félbeszakítottuk, úgyhogy ő még folytathatja, ha hall engem. Üdvözlöm, János.
2: Itt vagyok, köszönöm. Na, visszatérve, tehát itt a Fidesz ugye elvesztette a választásokat az első 4 év után. És akkor ugye azt beszéltük, hogy akkor itt hát ilyen politikai lépések voltak, ezek ugye a fidelitást, egyebeket itt kiépített. És hát lassan, miután úgy megnyerte újból a választást, szépen elkezdtek építeni a védfalakat. Ugye hát gondolok itt az általa olyan helyzetbe hozott vezetőkre, mint a főügyész, alkotmánybíróság, bíróság elnök úrja, stb. És akkor érdekes módon a fideszesek közül és a KDNP-sek közül senki nem aggódott a jogállamiságért. Meg akkor sem, amikor mondjuk 11 órakor éjjel beterjesztettek egy módosítást, és mondjuk reggel vagy két nap múlva már a közül nem megjelent.
1: A rendeleti kormányzással, ugye? A veszélyhelyzet miatt.
2: Igen. Hát arra mi szükség volt például? Akkor sem aggódtak, hogy hú, hát akkor most miért kell ez? Hát ez minden egyes dologba belenyúlt a Fidesz erőszakosan, és félrevezetten minden egyes szituáció, minden egyes ügy témába, minden egyes ügykör, bármit nézünk, bármilyen területet, csak a handabanda, a hülyítés volt is. Ezt egy darabig kajálták az emberek, de rájöttek. Ugye ott van például a takarékszövetkezetek megszüntetése. Hát ugye annak idején ez nem esett le az embereknek, hogy ez azért van, mert itt valami van a háttérben. Hát mi lett a háttérben? Lett helyett egy MDH-bank. Mészáros Lőrinc úrunk. Tulajdonásával, ugye, mert ő is tulajdonosabban. Akkor a másik, ugye, meg van szorulva az ország, problémák vannak, hát elvette a magányúzi megtakarításokat. Azt mondta vissza, hogy visszaadta, nem. Mert azt mondta, hogy hát megvédjük a fiatalokat, nem engedjük mi, hogy a magyar gyerekek betegek legyenek, és cigarettázanak, meg cigarettát versenek. Hát ezért majd nemzeti dohány volt lesz. Na tessék megnézni, hogy mit csináltak ebben. Hány családot tönkretettek?
1: Ezeket a koncesziókat is egyébként felülvizsgálja az új kormányzat.
2: Hát felül is kell. És most fel van lázadva mindenki, hogy Magyar Péter. Hát amit a Magyar Péternek, a Tiszának el kell végezni, hát nem is tudom, hogy elég lesz rá 8 év vagy 12. Hát ez 16 év alatt gazemberkedtek. Sajnos egy ilyen, egy 20 évet ennek a rendszernek a nem is tudom, hogy minek nevezzem. Működés alatt, vagy rablás alatt, vagy átverés alatt működtem, éltem. Hát mi kell meg a cirkusz, és egy jót nevetek, mert valaki egy ügyes produkciót csinál. Hát ők úgy csinálták ezt is. Persze. Hát így országot leépíteni, embereket egymásnak fordítani, és ennyire félrevezetni embereket. Hát most rájuk szavaztak, azt mondják, 2,5 millió. Hát igen, mert félrelítették az embereket. Hát meg persze, hogy féltek az emberek. A benzinára fenyegették, a háborúval fenyegették, mindennel fenyegették. Itt nem tűnt fel a fideszeseknek, vagy egyáltalán nem gondolkodtak el, hogy azért az nem jó, hogyha mi mindig azt mondjuk, hogy az jó csak, amit mi mondunk. Hát ilyen nincs a világon, hogy mindig az lenne jó, amit én mondok. Hát ez egyszerűen hihetetlen. Ugye? Hát a magyar emberek többsége április 12-én hangot adott elégedetlenségének, igen komoly számba, aminek nagyon örülök, és azt mondta, hogy ez elég.
1: Mert János, és igen, van mit felülvizsgálni és helyre tenni. Köszönöm, hogy folytatta és elmondta a véleményét. Legyen szép napja. Köszönöm. Józsefet szólítom, üdvözlöm.
3: Köszönöm, hogy folytatta és elmondta a véleményét. Legyen
1: szép napja. József?
4: Köszönöm szépen, hallgattam a tévét. Jó, József vagyok. Hát először a feleségem kívánságát szeretném teljesíteni. Azt kéri, hogy Magyar Péter egy kicsit fogja vissza magát, de félti őt, hogy ebben a nagy melegben nagyon sok feladatot vállalt, és szükség van rá még 8 évig, úgyhogy legyen egy kicsit óvatos. Köszönöm.
1: Hát, hogyha hal minket, akkor ez sikerült eljutatni ezt az üzenetet.
4: Igen.
1: Na, most hallgatom önt.
4: A másik, ami jelent értem, az az, hogy ugye Orbán Viktor tusványosra megy. Hát én azt mondanám, hogy maradjon is ott. Mert a közgazdasági egyetemen, ha jól emlékszem, Juhász Gyula volt az, aki a diplomácia magyar történetét tanította, vagy később átkerült a várba, a könyvtárnak lett a vezetője, sajnos már elhunyt. Ő azt mondta, hogy Erdélynek lenni nem nemzet, hanem szakma. Na most, ha a Magyar Péternek van annyi ereje és bátorsága, hogy megnézi, hogy az Orbán kormány a 16 év alatt hány 10 forintot, vagy 26 vagy milliárdot juttatott az erdélyi magyaroknak iskolára, könyvtárra, útfelújításra, hasonló egyébre, magánvárak építésére, akkor ez megnyugtatná a magyar közönséget, a hallgatóságot, hogy ez a pénz csak arra volt jó, hogy Orbán Viktorra szavazzanak az erdélyi magyarok. Először is az Orbán Viktornak meg kellene szondázni a Hunoron keresztül, nem jut eszembe milyen Hunor, Hunoron keresztül az erdélyi magyarokat, hogy ők hogy gondolják ezt a szavazást. Változatlanul szeretnének-e Magyarország belpolitikájára, külpolitikájára szavazni, anélkül, hogy ők az itteni eseményekbe a szavazatuk eredményét, vagy nem viselik. Hát ők csak szavaznak, azt a jó szakát. Na ezt jó lenne, ha megoldanánk. Valamikor én megkérdeztem a Klubrádiótól, hogy hát ugye mennyi az a pénz, amit a költségvetésben való szerepele az az összeg, amit átutalnak Erdélyre. Hát persze nem tudták megmondani, hogy ez milyen nagy összeg, és ez az összeg hol szerepel, az a magyar adófizetők milyen áldozatot hoznak azért, hogy ők szavazhassanak. Mert ugye egyszer kijelentette a véradó központnak a vezetője, hogyha ezt megnyerjük, akkor be leszünk havazva, vagy bele, meddig leszünk, 16 évig sikerült megoldani ezt a feladatot. Van ehhez véleménye, vagy mondhatom tovább, amit akarok?
1: Nem gondolom, hogy ezt véleményeznem kell, és szerintem magukat, az Erdélyben élőket nem feltétlenül mossuk össze azzal, hogy akkor innentől kezdve ők mindannyian Fidesz szavazók, meg az sem biztos, hogy valószínűleg sokan vitatnák azt, hogy azért Magyarország támogatása az, hogy például ott bármi nemű támogatást kaptak a kint élő magyarok, az is azért sokak szerint mondjuk nem vitatható, hanem hogyha Magyarország tud, akkor segítsen azoknak, akiket elszakítottak egykor tőlünk. Hallgatom még nagyon röviden, mert van még egy betelefonálónk a másik témában.
4: A másik kérdés az, ugye, hogy Magyar Péter a parlamenti beszédében utalt Rákosira. Hát Rákosi, mint minden kormánynak, van jó és rossz tulajdonsága. Sajnos Rákosi a II. Világháború után megörökölte a lerombolt Magyarországot. És mi voltunk az utolsó csatlósok, akik a németek oldalán a háborúban maradtunk. Mert Magyarország belépett a háborúba, a németek oldalán Donkanyarba védtük a magyar határt, erre nem lett volna szükség akkor, hogyha és ennek a következménye az lett, ami sok magyar ember nem vesz tudomásul, lett gulág, orosz megszállás, és ebben nem csak Stalin volt a bűnös, hanem Eisenhower is, meg Churchill is megszavazták, hogy az Európát ki milyen megszállási területe legyen érdekel. A Balkánt Stalin kapta meg Magyarországot is. Stalin kinevezte Rákosit, Rákosinak újjá kellett építeni a vasutat, a vizet, a villanyt, a mindent. Le kellett söpörni a padlást, mert a Manci hidat valakinek meg kellett heggeszteni, először pedig munkások kellettek. És van egy közmondás, hogyha a parasztot este megkopasztod, az reggelen kitolvasodik. A parasztnak a csuvakúba ott volt, valaki már nem is tudja, mi az, hogy csumakú, ott volt a disznó, a másik csumakúban ott volt a boroskordon.
1: Ne haragudjon, de...
4: A munkás az meg semmilyen nem volt. És Rákosi adta az nyugdíjat a munkásoknak.
1: Köszönöm, hogy ezt is elmondta. Azért muszáj megszakítanom, mert maradt 4 percünk, és szeretném, hogyha Marika is szóhoz jutna még, de hogyha gondolja, akkor délután majd még telefonáljon vissza Szlazsánszky Ferenc kollégámnak. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta ezt. Marikát szólítom még gyorsan.
5: Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm!
5: Marika vagyok, röviden azt akarom mondani, hogy érint most engem ez a
1: személyigazolvány, igen.
5: De 92. évenben vagyok, és betelefonált az unokám, hogy nem tudok elmenni.
1: Igen.
5: És akkor azt mondták, hogy e-mailbe küldték valami papírt, aztán meg még a házi orvosnak is kell egy olyan, hogy nem tudok járni, hogy kimenni, és lépcsőn lemenni, meg hasonló, és hogy ahhoz még külön a házi orvostól is kell papírt kérni. A másikat, amit meghallgattam, oda nem kell másik kerületbe, ez a 18 kerület, hogy még az orvoshoz is. Ez az egyik, a másik egy régi fájdalmam, csak elmondom röviden, hogy a Providentet nagyon hirdetik, és közben 5 éve vagy hány éve én adtam kölcsön az unokámnak pénzt, és azt mondta az OTP, hogy minek nekem az a sok pénz, most alkalom van, 1 milliót beteszek, és duplája lesz 5 év múlva. Hát 5 év múlva bementünk a fiammal, és akkor meg azt mondták, nincs az OTP-nél, hanem átutalták a Providenthez. És akkor kaptam érte 100 000 forintot. Hát ez nem becsapás. Most én mindenkinek azt mondom, ne tegyen be az izében, mert így becsapják az embereket.
1: Még azt mondja nekem végszóra, hogy hogy bírja a meleget? Van önnél valami légkondi legalább, ha már nem tud kimozdulni?
5: Nincsen. Jó vastag falu ház, és családi házba élek egyedül, és nővér jár ki hozzám, hogy az segít nekem, de úgy a gyerekek távolról, amit kell, elintéznek, de ha én nem tudok velük elmenni, akkor mit csináljak? Csak ők ezért látnak el, mosnak rám, elviszik, meg hozzák az ebédet, de ők is mind dolgoznak a fiatalok, hogy állandóan itt lenni, de ahhoz ezért mentő kéne, hogy én engem bevigyenek ide vagy oda, ezért, a cseréért.
1: Igen, ez a mobil.
5: És akkor azt mondták az unokámnak, hogy már nem lehet, már betelt a ezért, hogy majd még egyszer aztán akivel lett beszélve, hogy ezzel lesz mozósítva, hogy nem tudok, augusztus 3-áig szó lett. És hogy addig nem tudjuk, de állítólag meg lesz hosszabbítva. Hogy nehogy aztán ne tudjon az orvos fogadni, hogy nincs személyim, vagy lejárt. Mert nekem még az a nagyon régi személyim volt.
1: Igen. Marika. Nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondta, és hozzátette azt, hogy akkor fontos ezek szerint, hogyha felmentést kérünk, akkor orvosi igazolás is kell hozzá ezek szerint kvázi. Fogunk ezzel a témával foglalkozni, ígérem majd a startban, a reggeli műsorunkban is. Marika, vigyázzon magára, jó egészséget, és mindenkinek, vigyázzanak a hőségben. Köszönöm, hogy ma itt voltak velünk. Délután pedig Szlazsánszky Ferenc megszokott módon várja hívásaikat. Szép napot, viszontlátásra!
0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is Szlazsánszky Ferenccel.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sarvarfürdo.hu
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Ma tetőzhet a hőség. Az adószakmai elnök helyettes veszi át a NAV vezetését. Venezuelába utazik a baptisták mentőcsapata. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a vártnál rosszabb helyzettel szembesültek a korábban Lázár János vezette építési és közlekedési minisztériumnál. Az ország infrastruktúrája, útjai, hídjai, vonat közlekedése nagyon rossz áll. Van. Például a hidak közül 91-nek kritikus az állapota. Tovább javítják a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedését, jelentette be a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatott, júliustól első ütemben Érd, Bác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, valamint több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A tárca vezető emlékeztetett, korábban a BKK-val közösen újra gondolták az éjszakai hálózatot, így a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé. Az eddigi adószakmai elnök helyettes lesz a NAV új elnöke. Tamásné Cinege Csilla célja a jogkövető adózóknak egyszerű és kiszámítható ügyintézés biztosító, továbbá a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt hatékonyan védő adóhivatal kialakítása lesz, közölte a pénzügyminisztérium. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon, a vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor felhívta a figyelmet arra, a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. Elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat mentőcsapata, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtott a térségben. Bázisuk a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával. A mentőcsapatok még a hétvégén is találtak túlélőket, több mint 30 embert mentettek ki a romok alól. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A sok napsütés mellett legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
3: Tiszteltel köszöntöm Önöket. Gazdaságról lesz szó elsősorban, de nem csak a következő előttünk álló 3-4 órában. Nem is akárkit hívtunk hozzá, szakember a vendégünk, természetesen ismerkedjünk is meg vele.
4: Szalai Berzevici Attila, közgazdász, fotóművész. Tanulmánya és karrierje is nemzetközi és hazai intézmények váltakozásával indult. A közgazdász, fotóművész. Tanulmánya és karrierje is

0: Beszélgettünk mi hónapokkal ezelőtt arról, hogy geopolitika és a világgazdaság hogyan alakul át, és hogy hogyan mozgatja a geopolitikai meggyőződés sok-sok állam működését, és akkor itt említettük, hogy Kínával mi a helyzet, és hogyan formálja a saját arcára az ázsiai térséget, vagy próbálja a befolyásjövezetévé tenni. Beszélgettünk az Egyesült Államok terveiről, és hát rám csak ez a hormuzi szoros körüli történet, ez valahogy ezt a kettőt, a kínai befolyást, ami ugye Iránban elég egyértelmű, és az Egyesült Államok szándékait, és akkor itt beszélhetünk Izraelről is, egészen közel egy ütköző zónába hozta össze. Úgyhogy amiről beszéltünk, igazad lett.
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy amit nem remél, vagy bíztam, hogy nem kerül a világ ilyen helyzetbe, abba az amerikaiak lekormányoztak mindannyiunkat, mert most kialakult az a helyzet, hogy igaz, hogy úgy néz ki, hogy kitört a béke, megállapodott a két fél, de az biztos, hogy innentől kezdve tudja mind Irán, mind a világ, hogy Irán bármikor lezárhatja a hormuszi szorost, és még az amerikaiak se tudják újra nyitni. És ez egy teljesen új helyzetet teremt. Ha máshol nem, akkor a Perzsa-öböl régióban, ami viszont eléggé meghatározó energetikai szempontból, meg nyilván az agrárium szempontjából is. És ez bizony egy győzelem Kínának is, mert hát főszövetségese Irán. És azt gondolom, hogy ez viszont leértékeli az Egyesült Államok több szövetségesét is ott a régióban, mert innentől kezdve az a hit, ami korábban gazdaggá tette az Egyesült Arab Emirátusokat, Szaúd-Arábiát, Kuvaitot, Katárt az olajon kívül, az a hit, hogy biztonság van és kiszámíthatóság. Ez innentől nem igaz.
0: Ha baj van, majd megvéd minket az Egyesült Államok, de hát lám csak.
1: És nem tudja az Egyesült Államok, sőt, az ő jelenléte komoly kárt okozott ezeknek a golf államoknak az életében.
0: Igazából itt az Egyesült Államok vereséget szenvedett, csak megpróbálja eladni győzelemnek?
1: Ezt azt hiszem így kimondhatjuk.
0: Aminek nyilván hosszú távú következménye van. Például a világ egy jelentős részének el kell gondolkozni rajta, hogy a hormuzi szoros nélkül hogyan tudja maga kőolaj ellátását biztosítani a következő évtizedekben. Mert hiszen ez innentől kezdve egy veszélyövezet számára.
1: Így van, tehát most újra elindultak a hajók a hormuzi szoroson, de a kockázat mindig ott lesz, hogyha Iránnak valamilyen problémája van a világgal, akkor fogja, és gyakorlatilag egy verbális intervencióval, mert nem is kell az aknákat kihelyezni, tulajdonképpen csak egy verbális intervenciót végrehajtva bejelenti, hogy le van zárva a hormuszi szoros, és megáll a világ.
0: Van itt egy másik kérdés, ami tulajdonképpen az alapja ennek a konfliktusnak, Izrael és Irán kapcsolata, illetve az iráni atomfenyegetés Izrael irányába, amire Trump elnök, hát igen, finoman azt a mondatot mondta az előző nap, a beszélgetésünkhöz képest előző nap, hogy hát, hogyha hagytuk volna Iránt, akkor Izrael 10 percen belül nem lenne.
1: Nyilván ez az, ami tisztázandó, ez majd a jövő mondja meg, hogy egyrészt az atom kérdése az mennyire játszott valóban szerepet ebben a mostani háborúban, és ez az atom kérdés mennyire lett a problémazónából kiemelve ezzel a mostani konfliktussal.
0: Ez már nem látszik, őszintén szóval, nem, mert erről nem beszélnek a felek.
1: Nem látszik, hát ugye a megállapodás állítólagos egyik eleme, hogy Irán nem fog nukleáris fegyvert előállítani. Azonban Irán két példát láthat maga előtt, az egyik Észak-Korea, akinek lett nukleáris fegyvere, azt az országot mindenki békén hagyja, és a másik Ukrajna, aki önként feladta a nukleáris fegyvere arzenáját, és azóta folyamatos háborús zónában van.
0: Hát és a világnak van még egy fenyegető képe erről, hogy Irán már többször megígérte, hogy nem fog atomfegyvert előállítani, de folyamatosan haladt azon az úton, ami oda vezet.
1: Hát ugye ez az amerikai narratíva, ez az, amit nem tudunk teljes biztonsággal, van az atomenergia ügynökség folyamatos jelentése, tudjuk, hogy az uránium dúsítása az elérte azt a kritikus szintet, de ami már a harcászathoz kell,

0: Ami biztos, hogy az amerikai és az iráni fél konfliktusában azért 1979 óta az amerikaiak többször faképnél hagyták az irániakat, ami az ígéreteiket illette, úgyhogy ez egy nagyon terhelt kapcsolat, ahol a bizalom az már régóta nincs egyik oldalon se. Tehát most örüljünk annak, hogy a fegyverek elhallgatnak az öbölben, én csak azt akarom mondani, hogy ez hosszú távon nem adottság, nem lehet adottságként kezelni.
1: Te a geopolitikai jóslatokban jó vagy.
0: Nem tudom.
1: Múltkor is elég jól bejött. Úgyhogy kérdezem, hogy ez most mennyire formálja át az erőviszonyokat? Kína, Egyesült Államok is, hát mindig elfelejtjük manapság már, de hát Oroszországnak is vannak igényei, az azért a mozgásukból látszik, ugye haderőket telepít az északi határvidékére a NATO közvetlen közelébe, tehát olyan, mintha úgy gondolná, hogy fenyeget vagy fenyegetik.
0: Hát az Egyesült Államoknak kéne valamelyest letisztázni önmagának is, meg a világ felé is, hogy most mi az ő politikája. Mert egyfelől érthető, hogy Kínát főriválisnak tartja, de közben pedig, és készül egy esetleges háború elkerülésére a Csendes-óceániában, de ebbe az egész felkészülésben nem fér bele, hogy közben Grönlandon kihívjuk az európaiakat magunk ellen, sőt, olyan stílusban kommunikálunk Európával, hogy az gyakorlatilag az egész kontinenst elidegeníti, a NATO-ba vetett bizalom az megkérdőjeleződött. Nem lehet úgy háborúba menni Venezuelába és Iránba, hogy ezt mindenki az újságokból tudja meg.
1: És szóval, hát közben fenyegeti Kubát, ami
0: igen,
1: szintén szóval, egy izgalmas
0: miközben a trumpi politika arra épült, úgy jött a Fehérházba, hogy békét teremtünk. Közben úgy néz ki, hogy Ukrajnában lassan a háború végéhez ér, és nem az amerikaiak miatt, hanem az európaiak miatt.
1: Mire gondolsz?
0: Hát az, hogy az európai stratégia bejön, hogy Ukrajnát támogatni kell addig, amíg ők harcolni akarnak a hazájukért, mert az oroszok nem fogják bírni.
1: Itt a szankciók valóban olyan hatással lehetnek az orosz gazdaságra, mint hogy azt sokan várják, vagy inkább a másodlagos hatás?
0: Nem, hát a szankciók összességét kell venni, és ezek lassan, de folyamatosan amortizálják, darálják le az orosz gazdaságot. A legfontosabb két csapásirány az, hogy korlátozzák az export lehetőségeiket, tehát a bevételeiket, másik pedig a beruházásokat lehetetlenítik el. Mind a harctéri eszközök, mind az energetikai eszközök, mind a repülőipar eszközei leginkább nyugati alkatrészekkel, nyugati beszerzéseken keresztül működnek. Ezek a csatornák el lettek vágva, és ezért egyre nehezebb például most az oroszoknak a finomítói kapacitásaikat megújítani az állandó ukrán dróntámadások következtében, ugye jelentős károk okozódnak. Ma már legalább a különböző elemzések szerint az orosz finomítói kapacitások 20%-a elpusztult. Úgyhogy ez radikálisan formálja át a harctéri helyzetet, és bizonyítja azt, hogy az európaiak stratégiája volt a megfelelő.
1: Van egy érdekes képlet még ebben, hogy ugye nagyon sokáig az volt a hírmagyarázók véleménye, hogy mert hogy vidékről viszik el a katonákat Oroszországban, a nagyvárosi orosz ember, amelyik a véleményformáló, alig találkozik a háborúval. De hát most már, hogy Szentpétervárt támadja az ukrán drónsereg, vagy meg éppen Moszkvát,
0: igen.
1: Azért ez most már egy közvetlen fenyegetés, megérkezett a háború Oroszország mélyére.
0: Abszolút. És most már 1600 kilométer távolságra szabadon repkednek az ukrán drónok, ráadásul olyan drónok, mert ugye hihetetlen fejlesztéseket hajtott végre Ukrajna, amik már kezelő vagy vezető nélkül, földi vezető nélküli kapcsolat hiányában is pusztítóan tudnak hatékonyak lenni.
1: Az Orbáni politika, és akkor térjünk kicsit közelebb a mi világunkhoz, egy utolsó, hát majdnem évtizedben. Abból indult ki, hogy az Európai Unióval vitatkozunk, de azokkal a nagyhatalmakkal jó kapcsolatot építünk ki, amelyek a világ meghatározói. Kína, Oroszország, a Trumpi Egyesült Államok, és akkor nem kell majd nekünk az Európai Unió. Ez a gazdasági elképzelés, és ugye összekötöm a te geopolitikai okfejtéseddel, ez életképes lehetett volna egy jobb gazdasági környezetben, amikor nincsen Covid, nincs ilyen infláció, nincs ilyen uniós gazdasági visszaesés, vagy pedig eleve életképtelennek látszik, mint ahogy most látjuk?
0: Én mindig nagy kritikusa annak számítottam, nyilván nem nyilvánosan, de a saját környezetemben, meg amikor egy-egy interjúban ennek hangot adhattam, akkor igenis hangot adtam, hogy nem értek egyet az Orbáni külpolitikával, és nem értek egyet az Orbáni gazdaságpolitikával. Mind a kettő egy látszatcselekvés, és zsákutcába viszi az országunkat. Nem igaz, hogy az Egyesült Államokkal jobb lett a kapcsolatunk. Elnöki szinten egy adott személyhez kötődően igen. Én azt nevezem jó kapcsolatnak, amikor az Egyesült Államokkal a kapcsolat úgy adottság, hogy tök mindegy, melyik oldal vezeti a Fehérházat, vagy kiül a Fehérházban. Itt föltettünk egy emberre mindent. Ha az nem jött volna be, akkor ma nézhetnénk az Egyesült Államokkal kapcsolatot. Ilyen nincs. A világon nincs még egy ország, aki megengedheti magának ezt a luxust, hogy a világ egyes számú hatalmával a kapcsolata egy emberen múlik. Ugyanez igaz Oroszországgal, hogy egy emberhez fűződődik a kapcsolat, ha ő bukik, akkor megy az egész. De hát ugye láttuk a választások után, hogy ez semmit nem jelent, mert a kapcsolat folytatódik, a politika nem barátságokról szól.
1: A politika
0: szól,
1: az nagyon racionális, hanem azonnal kiderült, hogy...
0: Így van, érdekekről szól, tehát ez nem volt egy különleges helyzet, viszont aminek az eredménye ennek a politizálásnak lett az ország számára az, hogy elkezdtek a saját szövetségi rendszereinkből minket lassan kitolni, mert megbízhatatlan szövetségesekké váltunk. És ez egy probléma, és örülhetünk, ha ennek nincsen hosszú távú hatása.
1: Miért nem érdekelte ez vajon a kormányt? Ugye nem. Számokból dolgozik a gazdaságpolitika, akkor is, ha egyetértünk vele, meg akkor is, ha nem. Tehát nyilván látniuk kellett az, hogy az uniós konfliktusok, azok nem segítik az országot.
0: És nem csak az uniós konfliktus, hanem az ukrajnai háború maga. Tehát az elfogadhatatlan, hogy Oroszország a náci Németországhoz hasonló inváziós agressziót hajt végre egy békés országon. És mi az elmúlt 4 évben egy rossz szót nem mondunk az oroszokra, hanem teljes tűzerővel az ukránokat
1: támadjuk. Támadjuk, ugye nem is hadi eszközökkel, persze.
0: Tehát ezzel én sose tudtam mit kezdeni, ez annyira szörnyű külpolitika volt.
1: Az nem furcsa, hogy bár ugye az ellenzék hallotta a hangját, de végső soron itt az elmúlt évtizedben, mondjuk nevezzük egy évtizednek, ugye a migrációs hullám megjelenésével lettek ezek a konfliktusok különösen élesek. Tehát ma látjuk, hogy a társadalom éhes volt arra, hogy valami változzon, valami történjen, de mégis alapvetően tűrte. Ott is volt még 2 választás, 18-22, ugyanúgy behúzta a Fidesz. Tehát, minthogyha bár különböző okoknál fogva volt elégedetlenség, az ukrán kapcsolat miatt is volt elégedetlenség, de mégis azt mondta a többség, hogy
0: sok minden összeállt. Ne felejtsük el, 22-es választások idején még csak néhány hetes volt a háború. Akkor még a kormány nem döntötte el, hogy miként áll az orosz-ukrajnai kapcsolatokhoz. 4 évvel később már egyértelmű, hogy mi minden erőnkkel az oroszok oldalán voltunk, és az oroszoknak drukkoltunk, és az ukránokkal és az Európai Unióval szembe. És ezt a felállást, ezt a külpolitikát elutasították a magyarok. ezt is. Tehát ez gyakorlatilag ez a szakasz lezárult a külpolitikánkba, és egy vélhetőleg és remélhetőleg egy normalizálódó, megbízható szövetségesi külpolitikai külpolitika fog érvényesülni a következő években, és soha többet ilyen nem történhet, hogy egy agresszornak leszünk mi az aktív támogatói a világgal szemben.
1: Gazdaság, látunk számokat, hát tudjuk, hogy elborzasztó helyzetben 90% fölötti államháztartási hiánnyal, gyakorlatilag üres kasszával kapta meg a Tisza a kormányzást. Ugyanakkor a valóságban ez a gyakorlatban mit jelent? Ez tényleg azt jelenti, hogy üres a kassza, vagy egy államnak soha nem üres teljesen a kasszája?
0: Hát nem, főleg ha az állam maga nyomtatja a saját pénzét, tehát akkor nem tud valós államcsődbe, de ilyen helyzetem nincs. Tehát nem az a probléma a magyar gazdaságon belül, hogy krízis közelében lennénk, vagy államcsőd közelében, ilyen nincs. Hát nyilván pont ez az, ami miatt a forint is, és a magyar tőkepiaci eszközök is egyre értékesebbek a külföldi befektetők szemében. Egy növekedési válságban voltunk, vagy kerültünk, és vagyunk, és ebből való kitörés most a kulcskérdés, hogy ezt hogy oldja meg az új kormány, hogy ez a egy helyben dagonyázásból kitörünk, és ha elindul a növekedés, akkor ez miként hozza rendbe a költségvetés helyzetét. Másik fontos, hogy a külső finanszírozási helyzetünk az viszonylag jó. Tehát ez a másik, ami miatt most könnyebben fektetnek be a forintba is, meg a magyar értékpapírokba is a külföldi befektetők. Tehát nem egy totális kivéreztetett válsághelyzetben vagyunk, mint mondjuk voltunk 2009-10 körül.
1: Az nagyon súlyos volt, annyira, az mint hogy az Orbán kormány utóbb mondta? Tehát ott tényleg államcsőd közeli helyzetben voltunk?
0: Amikor a Bajnaiék vették át, akkor voltunk a mélyponton. És akkor Bajnai Oszkó kettős már egy emelkedő pályán adta át az Orbán kormánynak 2010-ben, de hát nyilvánvalóan a kedvező hatásaira még sok évet várni kellett a lakosságnak. De a mélypont az a Gyurcsány távozása. Akkor
1: uniós pénzek, ugye most itt a napokban gyorsított eljárásban próbálja a parlament is elfogadni azokat a törvényeket, amelyek kellenek ahhoz, hogy az Európai Unió folyósítani tudjon. Ezeket utána nem elég elfogadni, a gyakorlatba is kell ültetni, de tételezzük fel, hogy ez rendben van. Azt várja szerintem most mindenki, annyit halljuk ezeket az elképesztő számokat, hogy és akkor most hús, egy pillanat alatt rendben leszünk. De hát ezek a pénzek sem rögtön érkeznek, így kezdődik.
0: Nyilván nem rögtön, ezért inkább azt mondanám, hogy azokat a költségvetési lépéseket kell megtenni az új kormánynak, amelyek a bizalmat tényleg ki is érdemlik. Most van egy megelőlegezett bizalom, hogy ez a kormány felelős gazdaságpolitikát fog, felelős költségvetési politikát fog folytatni. Van egy nagyfokú bizalom Varga Mihály iránt, hogy ott a Matolcsi éra után egy felelős monetáris politika folyik, és azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki üdvözli azt, hogy Kármán András és Varga Mihály között egy teljesen jó munkakapcsolat van. Ezt ahogy kívülről mindenki látja, ellentétben azzal, amikor az Orbán kormányba a Nagy Márton, a Varga Mihály és a Matolcsi között hát minden volt, csak nem harmonikus kapcsolat.
1: Az is szórakoztató volt, mert a nyilvánosság.
0: Csak hát ez a bőrünkre egymásnak ment, hát és igen. Főleg ott a Matolcsi meg a Nagy Márton volt a két, ma már úgy mondom, két közgazdasági sarlatán. Akik az egész Orbáni gazdaságpolitikát egy zsákutcába vitték. És aminek az eredményeképpen ugye egy Európa rekorder, sőt világrekorder inflációs helyzetbe találtuk magunkat.
1: De álljunk meg egy kicsikét, mondod, hogy sarlatának voltak. Mi az, amit ebből, ahogy éltünk az elmúlt években, azonnal meg kell változtatni? Mi az, ami nem megy tovább, vagy amit nem lehet így csinálni, mint ők csinálták.
0: Hát az egyik, az nyilvánvalóan az úgynevezett prociklikus gazdaságpolitika, ami magába hordozta a hatalmas inflációs kockázatot. Ami azt jelentette, hogy amikor a növekedési és a jóléti évek voltak, akkor mi nem tartalékoltunk, hanem még inkább a gázra léptünk, és amikor beborult az ég a világ felett, és ugye két hullámba jött velünk szembe a krízis, először a Covid, aztán az energiaválság az ukrajnai háborúval, akkor pedig nem voltak a költségvetési tartalékaink, hogy támogassuk a gazdaságot. Tehát volt ez a gazdaságpolitika, volt egy felelőtlen, pazarló költekezés, és a harmadik pedig a piaci folyamatok és a versenyhelyzetnek a teljes felszámolása és kiszorítása. Egy haveri kapitalizmus. És ez a három együtt olyan mértékben beszűkítette a gazdaságpolitikai lehetőségeinket, fölélte a tartalékainkat, ami miatt a növekedés, még ha az inflációt sikerült is menedzselni, nem annyira magunknak, mint egyszerűen helyreálltak az energiaárak még az iráni háború előtt, ami miatt most a növekedés nehezen indul. Elveszett a bizalom, elment ezzel a beruházási kedv, a állandó jogi környezet, tehát érő változások, a jogbizonytalanságok, ehhez hozzáadódva nem igazából ösztönözték arra a piaci szereplőket, hogy a megtermelt javaik, jövedelmeiket újra beruházzák Magyarországon. És ha ez több évig így van, akkor bizony nehéz a növekedés újraindítása. A növekedés nélkül meg nincsen költségvetési bevételek, adók.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód Magyarországon. Több mint 130 ezer liter vizet osztottak ki a hétvégén a szabadtéri rendezvényeken. Ismét túlélőket találtak Venezuelában. A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat. A szociális munkások és hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre, emellett a lakosságot is erre kérik. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás országszerte. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőség szerint senki ne tartózkodjon a tűző napon. Ideiglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 ideiglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. A fővárosi vízművek ezeknél nem biztosít egyszer használatos poharakat, ezért azt kérik, hogy mindenki saját kulacsot vagy újra tölthető palackot használjon. A folyamatosan frissülő lista a fővárosi vízművek közösségi oldalán érhető el. Több mint 130 ezer liter vizet osztottak ki a hétvégén a szabadtéri rendezvényeken. Országszerte több száz párakapu működik, 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni, a tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az elmúlt két napban egyetlen tervezett műtét sem maradt el. 5 intenzív osztályon ugyanakkor meghibásodottak nyilván a berendezés, amelyek javítását azonnal megkezdték. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Ismét túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a múlt hét szerdai földrengés után. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at. Több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csak nem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok. Az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított a földrengés károsultjainak megsegítésére.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Találkozva egy befektetési tanácsadóval azt mondja, hogy egy csomó olyan nagy multinacionális cég vezetőjével van kapcsolata, akik anyacégeket képviselnek itt Magyarországon, és hogy mindegyiktől azt hallja, hogy azt kérdezik tőlük, hogy mi beruházzunk be, mi befektessünk be most Magyarországon. Ami azt mutatja, hogy az elmúlt években ezt teljesen visszafogták, vagy majdnem teljesen visszafoghatták, de hát voltak éppen ott a lehetőség. Kérdés az, hogy és akkor most mit csináljunk a magyarokkal?
3: Hát mindenkinek, ez nem, na ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem a kormányt kell megkérdezni, ezt az etatista szemléletet kell kiírtani a magyar gazdaságpolitikai szereplők hát gondolkodásából.
2: Ezért kérdezik ők is a saját vezetőiket, tehát itt vannak, nézzétek meg.
3: Így van, tehát a kormánynak azt kell megteremtenie, hogy egy versenyképes gazdaságot hozzon létre. Oktatás, egészségügy, ez az alap. Innen kezdődik, és sok évvel később fog hatni. Aztán a beruházások ösztönzésében Nyilván nem az összeszerelő üzemeket kell ösztönöznünk, és főleg nem egy adott szektorra föltenni minden zsetonunkat, hogy vagy bejön, vagy nem, ha nem, akkor így jártunk, hanem sokkal inkább a jövő gazdaságát kell támogatásba részesíteni. Olyan beruházásokat kell támogatni, amelyek elsősorban hozzáadott értékben kimagaslóak, vagy pedig a természetünk, természetvédelem kapcsán fontosak, vagy pedig kutatásfejlesztésekben nagyon intenzívek. Az összes többit azt hagyni kell a piaci folyamatoknak. Nyilván a KKV szektor az, amelynek a támogatása fontos, mert sok jó ötlet az elején tőke hiányában tud odavészni, de ezt is egy sokkal inkább szakmai piaci alapon, és nem pedig kapcsolat és lojalitás alapon történő finanszírozással kell megoldani.
2: Azt el tudod képzelni, hogy állnak a dollár és euró milliók arra várva, hogy hogy jöhetnek be Magyarországra?
3: Vannak azok a dollármilliók, amelyek megnézik, hogy milyen az állampapírhozam, mik a kilátások, milyenek az osztalék kilátások a budapesti értéktőzsdén, milyenek az ott levő cégek növekedései, és vannak, akik azt gondolják, hogy megnézik, hol van a jegybanki alapkamat, hol van a forint árfolyama, és döntenek azonnal ezek vásárlásáról. Ezek a rövidtávú döntések, ezeknek a kedvező hatásait láthatjuk. Hát kedvező, ugye az is relatív, hogy a piaci hát szereplők melyik. Így van, ha épp nyaralásra készülünk, akkor nagyon örülünk ennek az árfolyamnak, ha exportra termelünk, akkor nem örülünk ennek. Ha multinacionális cégek vagyunk, nagy importtartalommal, akkor meg tök mindegy. De a hosszú távú beruházások az pont az egy hosszabb döntési folyamat. Annak a kérdése, megnézik, hogy a magyar munkaerő milyen képzettségben ott részesül, milyen területen van a magyar munkaerőnek kimagasló tudása, tapasztalata, hogy néz ki az adórendszerünk, mi az, ami a kormányzat szempontjából támogatást kap, mi az, ami nem, hogy néz ki Magyarország logisztikai erőssége, elhelyezkedése, és hogy néz ki az energia ellátottsága. Tehát, hogy ezek azok, amelyek a hosszú távon döntenek. És hát ezt az egészet pedig körbeveszi az a bizalom, amit úgy hívunk, hogy Európai Unió.
2: Hát hogy azt gondoljuk, a politika is egyébként.
3: Hogy az, és itt a legfontosabb kérdés, hogy a piaci szereplők, a nemzetközi azt gondolja, hogy Magyarország örökre biztos tagja marad az Európai Unió közösségének, vagy épp az mindig a kérdés, hogy vajon minket löknek ki, vagy magunkat akarjuk kiléptetni. Tehát ez egy kulcskérdés. A másik kulcskérdés, hogy állunk az euróhoz. Tehát ez a két fontos elem, ami meghatározza Magyarország helyzetét a bizalmi skálán.
2: Te a Budapesti Olimpiáért mozgalom alapítója vagy.
3: Igen.
2: Most volt itt a NOB elnökasszonya. És ez az olimpia dolog, ez azt gondolom, hogy pontosan azt szimbolizálja, hogy nem beszélünk meg semmit egymással igazán. Tehát be lett hajítva a hajdalában, hogy legyen olimpia, jött a Momentum, azt mondta, hogy legalább legyen népszavazás, azt mondta a kormány, akkor nem. És most függetlenül attól, hogy nem nagyon szokás sikeres népszavazásokat rendezni olyan kérdésekben, amik eldöntendő gazdasági kérdések, mert akkor az emberek inkább azt mondják, hogy köszönöm, nem kérem, de mégiscsak ezt a kérdést például meg kell beszélni a társadalommal, és nem csak azon a módon, hogy akarunk-e mi büszkék lenni arra, hogy Budapesten leng az olimpiai zászló, mibe kerül, mit kell csinálnunk érte, és meg tudjuk-e csinálni. És most itt vannak az uniós források, rengeteg olyan fejlesztést ígér az unió, és általa a kormányzat, amely pont ahhoz kellene, hogy ilyen nagy léptékű rendezvényeket, eseményeket Magyarország meg tudjon rendezni. Neked, mint alapítónak felcsillant a szemed?
3: Természetesen, hisz az EU-s pénzek alapvetően fontosak Magyarország, az országos és a fővárosi közlekedés fejlesztéshez. Ha ezeket sikerrel tudják lehívni, és Vitézi Dávid végigviszi a programját, akkor azt jelenti, hogy egy 10 éves távlatban Magyarország megérkezik ahhoz az állomáshoz, ami meg van jelölve abban a koncepcióban, amit a háttérben most már lassan 2 éve dolgozik a főváros és a Magyar Olimpiai Bizottság.
2: Karácsony Gergely nagyon támogatólag beszél mindig az olimpiáról, és az olimpiai esélyéről. Tehát nem véletlenül. Egy olyan titkot, igen, ő ebben benne van, ez lehet.
3: Tehát a kedves hallgatók és nézők viszonylag keveset hallhattak, sőt semmit a 2036-os olimpia ügyéről, mert a választásokig volt egy tudatos csönd ebben az egész ügyben, de azt gondolom, hogy most eljött az a közeledik az a pillanat, szerintem a nyári szünetek után, amikor ki kell jönni és meg kell ismertetni az országot azzal a koncepcióval, amit az elmúlt 2 évben ki lett tárgyalva a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal.
2: Azért pár dolog csak kiszivárgott, tehát van nektek egy ilyen dunamenti koncepciótok, ami hát... Azt gondolom, hogy adja magát a Kárpát-medencéből és az ország fekvéséből, de nem egyedül rendeznénk, és szerintem ez például egy nagy dolog.
3: Én az egész koncepció részleteit majd akkorra hagynám, amikor a főváros és a MOB azt mondja, hogy kész van, de azt gondolom, hogy annyi azért már köztudott, hogy Budapest egy régióban gondolkodik, tehát továbbra is Budapest a pályázóváros és a rendezőváros, csak az támogató városok lehetnek országhatáron túliak is. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy közös rendezés
2: de nem
3: más országokkal, de nem lenne egyedül. Ez azért lényeges, mert a reptéri kapacitások, a szállodai, főleg azon belül az 5 csillagos szállodaszobák mennyisége, és a szükséges sportinfrastruktúrákban való tehermegosztás mégiscsak egy jobb helyzetet teremt a magyar pályázat és a magyar rendezés szempontjából, és ami még fontosabb, hogy az is fontos, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szempontjából ez miért jó, vagy miért lenne jó, miért lenne egy regionális pályázat, ami még eddig igazából nem volt. A labdarúgó világbajnokságok esetében látjuk, hogy van, működik egyelőre hibátlanul. Ugyanakkor arra is ügyelni kell, hogy ami a labdarúgó VB esetében kevésbé fontos, az olimpia esetében annál inkább, és ez egy fájdalmas élmény volt a milánói Cortinai téli olimpia esetében, akik esetleg személyesen ott voltak. A távolságok szuper közlekedési kapcsolat nélkül megölik azt az eseményt. És ugye hát az olimpiai játékok szerkezete és napi tartalma azért sokkal másabb, mint a labdarúgó világbajnokságoké. Tehát a távolságok növelése az alapjába véve szembe megy azzal a szellemiséggel, amit egyébként úgy szeret az mindenki az olimpiai
2: viszont olimpiával egy ilyen terv beszorít minket abba, hogy egy világszínvonalú közlekedést kell létrehoznunk, ami hát az egyik legnagyobb nehézségünk most éppen.
3: Így van.
2: Hogy ez mennyire hiányzik.
3: Én a kezdetektől egyébként, tehát a 2 hetes sportesemény, meg a 1,5 hetes paralimpia az a jutalom, az a habatorta. De nem ez a lényeg. Engem soha nem ez emiatt izgatott ez a projekt, hanem azért, mert akkor egy olyan fejlesztési folyamatonba kényszerítjük be magunkat, amit egyébként képtelenek lennénk megtenni. Részben azért, mert 4 éves egy parlamenti ciklus, másrészt pedig ezek az infrastruktúra fejlesztések önmagukban nem hoznak szavazatot semmelyik politikai pártnak. Nem ettől. A hosszú távú hatásai azok kreálhatnak egy gazdaság, egy kellemes gazdasági környezetet, amelyben gazdagabbnak érezhetjük magunkat, elégedettebbek lehetünk a általunk választott politikai erővel kapcsolatban. De az, hogy most megépítek egy metrószakaszt, attól nem lesz egy politikai párt népszerű.
2: Pedig mennyire kellene néhány metrószakasz? Van elég pénzünk ehhez? Ez egy állandóan visszatérő kérdés. Mindig azt látjuk, hogy a gazdag országok jó olimpiát rendeznek, a szegény országok meg bajba kerülnek. Ugye a görög példát szokták mondani.
3: Igen, a görög példa az szerintem egy teljesen tévhitre alapuló eset. A görögök nem az olimpiájuk miatt kerültek bajba, hanem a fiskális politikájuk, a gazdasági szerkezetük, a hatalmas katonai finanszírozásuk és a euró idő előtti bevezetése miatt. A maga az olimpia az anticiklikus gazdasági erőként hatott, ami azt jelentette, hogy ugye a világ 2000-ben a Nasdaq lufi kirobbanása, 2001-ben a tornyok összeomlása miatt recesszióba került. Az egyetlen ország, ami gazdasági növekedést produkált, az Görögország. De mindegy, ezt tegyük is félre, ez a görög példa. Nekünk kettő nagy költségvetési fejezetet kell értenünk, értelmezni. Az egyik a maga az olimpia rendezése és szervezése. Ennek és a koncepció szerint is ez egy nullszaldós, nem költségvetési pénzekre építkező történet.
2: Várjátok a magántőkét?
3: Így van, és nemzetközit. Tehát nem csak magyarországi, hanem nemzetközi, és ebbe tartozik a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól kapott most már több mint 2 milliárd euró, az az összeg, ami jár ezért. Ebbe van ugye a tévé közvetítési jogokért kapott pénzek, ide tartozik a licencjogok értékesítése, jegyértékesítés, szuvenír értékesítés, és a többi. És a kiadási oldal pedig minden tartalmaz, ami csak és kizárólag az olimpia miatt van. És akkor van egy nagyobb fejezet, ami a költségvetést érintő dolog, és ennek kell, hogy egy jelentős része legyen az EU fedezete. Ide tartozik a Bécs-Budapest autópálya kiszélesítése, ami megtörtént, a reptérnek a kapacitásainak a növelése, a balatoni közlekedésnek a Balaton felé történő közlekedés fejlesztése, amelyekre szükség van olimpia nélkül is? Azt gondolom, igen. Tehát az, hogy háromsávos legyen az autópálya Bécsbe, és ne ott caplassunk egy kétsávos autópályán, amiből az egyiket elfoglalják a kamionok. Ez szerintem egy közérdek olimpiától függetlenül. Az, hogy ne egy kétszer egysávos út vezessen ki a reptérre, ahol ha valakinek balesete van, akkor az egész légiforgalmunk megáll. Ez is azt gondolom egy közérdek, nem az olimpiához köthető. De mégis 36 évig nem tudtuk ezeket megcsinálni.
2: De azt remélhetjük, hogy ilyen értelmesen beszélgetünk majd erről? Tehát, hogy ezek az érvek, ezek szerintem teljesen ezek valós érvek.
3: Így van, és én alig várom, hogy megkezdődjön a társadalmi egyeztetés. Az egész koncepció hivatalos bemutatás, ezt a Főváros és a Magyar Olimpiai Bizottság. És ehhez kell nyilván majd a szervezetet felállítani, hát nyilván az ember nem lepődik meg, ha vár, ezek a stakeholderek várnak arra, hogy a kormány is elfoglalja a helyét, legyen valamiféle viszony ehhez az egészhez, azzal nagyon egyetértek, hogy ez egy nemzeti ügy, és annak is kell lenni. Ez nem lehet egy párt vagy a kormány ügye, ezért nagyon fontos, hogy ezt a főváros, a résztvevő városok önkormányzatai és a Magyar Olimpiai Bizottság vigye, ami mögé majd beáll, nyilván be kell állni a magyar kormánynak is.
2: Hiszen egy csomó finanszírozni valója lesz.
3: Hát így van, és a terveket össze kell egyeztetni, hogy a végén minden 2036-ban összefusson.
2: Mert azért ez 10 év, tehát hogyha a 36-os olimpiáról beszélünk, akkor ha a magyar gazdaság mostani helyzetét nézzük, számos fontosabb ügy van. Rendbe kell rakni az egészségügyet, rendbe kell rakni
3: az oktatásügyet. Ezek párhuzamosan futó dolgok.
2: Tehát, hogy itt azért vannak olyan dolgok, amik most legalábbis, ha a tőkét nem is, de a figyelmet elvonják.
3: A maga az olimpiával kapcsolatos döntés az 29-re várható. Tehát az elkövetkező időszakban, ha nagyon egyszerűen akarom felvázolni a teendőket, akkor Vitézi Dávidnak van rengeteg feladata majd. Tehát neki az a saját fejlesztési, a vasút fejlesztési és közlekedési tervét kell végrehajtani, ahhoz a forrásokat megszerezni, és akkor minden rendben lesz. A maga az olimpiával kapcsolatos teendők, azok nyilván majd, ha megnyertük, 29 után kezdődnek, és hát akkor 7 év lesz arra vonatkozóan, hogy teljesítjük.
2: Úgyhogy azt nem... szoktuk mondani, hogy a sportinfrastruktúránk pont megvan.
3: Ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor a velodrom és a teniszközpont hiányzik az egész pályázati anyagból, de ha nagyon szakmai akarok lenni, akkor természetesen mindegyik meglévő infrastruktúránkon is van mit tenni, alakítani, de a fő elemek azért mégiscsak, amelyek tudtak BL döntőt, úszóvilágbajnokságot, atlétikai világbajnokságot idehozni, és ami nagyon fontos, hogy kialakított egy olyan tapasztalt munkaerőbázist, ami mellett a külföldiek joggal hiszhetik azt, és bízhatnak, hogy mi képesek vagyunk nagy világversenyeket nagy számban is megrendezni, mert tudjuk, miről beszélünk.
2: Van ahhoz magyar működő tőke elegendő, hogy ezt az olimpiát lebonyolítsuk, vagy valóban az történik, és az a normális is, hogy a nemzetközi tőkéhez fordulunk, tehát hogy jöjjön a magántőke bárhonnan is.
3: Nemzetközi tőkéhez kell fordulnunk. Nyilván van néhány oszlopos magyar vállalat, a budapesti értéktőzsde húzó cégei, de nem elvárható, hogy mindent tőlük várjunk el. Magyarország mégis egy növekedési régiónak a tagja, most már remélhetőleg tényleg hozzá is ad a növekedési átlaghoz, nem elvesz. És ennek sok kedvezményezettje van. Ha másokra nem gondolunk, akkor elsősorban az osztrák és az olasz vállalatokra, meg a németekre lehet itt számítani, akiknek igenis egy olimpia Budapestet, Magyarországot és a régiót is egy más polcra tenni.
2: Mondod a tőzsdét, és hát igen, ott van néhány olyan cég, amelyik a NER-hez köthetően lett ilyen hatalmas és erősödött meg ennyire. Ha már ebbe így belekapunk néhány mondat erejéig, ott nem látod azt a veszélyt, hogy a következő időszak e tekintetben a tőzsde számára is megrendítő lehet?
3: Nem. Nyilván mind a geopolitikában, mind az aktuál politikában, gazdaságpolitikában folyamatosan vannak olyan események, változások, amelyek kihatással vannak mindegyik tőzsdei cég életére. Az a kérdés, hogy egy adott cég mennyire készül fel a különböző szenáriókra. Tehát azok a cégek vannak bajban, akik úgy pozícionálták magukat, hogy a NER a világ végtelenéig tartani fog. És semmi más nem kell csinálnunk, csak igazából rácsatlakozni.
2: Már látszik néhány ilyen. Talán
3: azok,
2: nem is
3: azok, nyilván azoknak át kell gondolni a tulajdonosi szerkezetüket, a stratégiájukat, a működési modelljüket. De azt gondolom, hogy a cégeink döntő többsége a budapesti értéktőzsdén, azok a gazdaságpolitikát, vagy hogy mondjam, a politikai kurzustól függetlenül egyre inkább nemzetközi terepen versenyezve működnek, és nem hoz igazából, nem lehet őket zavarba hozni, csak azért, mert van egy politikai kurzusváltás.
2: Ezt a Mészáros Lőrinchez köthető papírok esetében is így gondolod?
3: Hát ott ugye van egy bank, ami végül is a piacról él, tehát itt nyilván az egy nagy kérdés, hogy fog ez kinézni a jövője, de nem lehet kérdés, hogy ez az ország egyik legnagyobb bankja, az volt, lesz és működni fog. Más cégeket nem szeretnék kommentálni, mert nem ismerem a konkrétan a működési modelljüket, de majd a piac már elkezdte természetesen árazni az osztalékpolitika kilátásokat, a megrendelési oldal, hogy fog alakulni, és a többit, szóval be lesznek árazva ezek a cégek, de hát a tőzsde ilyen, világon mindenhol, hogy vannak cégek, amik jönnek, vagy esetleg eltűnnek.
2: És vele sok esetben magánvagyonok is. Mert hát ez ilyen műfaj. Persze,
3: de maga a budapesti értéktős, de azt hiszem, hogy egy fantasztikus pálya előtt áll, és egy cégek eltűnnek, de jönnek újak, mert a gazdaság ilyen. Ha megnézem az Egyesült Államok két nagy tőzsdéjét, Nasdaqról most nem is beszéljünk, mert az viszonylag egy új tőzsde. Számomra az mindig egy érdekesség a New Yorki tőzsdével kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok területén soha nem volt világháborús cselekmény, nem volt az országot elpusztító, most leszámítva a 19. század civil háborúját, vagy polgárháborúját, nem volt háborús cselekmény, nem volt rendszerváltó forradalom. Mégis 100 évvel ezelőtt megnézzük a Dow Jones kosár összetételét, és összehasonlítjuk a maival, és nincsen egyetlen cég, talán a JP Morgan bankon kívül, ami akkor is volt, és most is. Tehát, hogy három generációkon túl nem tovább örökíthetők sem a vagyonok, sem a vállalatok, sem a vállalatok brendjei.
2: Hát ez nyilván egy másik kérdés, amire most nem fogunk belemenni, de az, hogy hogy újul meg egy cég, és mikortól nem tud már megújulni, vagy hogy vásárolják fel adott esetben erősebbek, ez már egy másik beszélgetésre való. Mondtuk ezt a 2036-ot, ez egy eldöntött dátum? Hogy akkor akarunk olimpiát rendezni?
3: Ez a következő kiadó. Az sincs eldöntve, hogy a Nemzetközi Olimpia Bizottság egy, vagy kettő, vagy esetleg három olimpiát oszt. Ki. Azt tudjuk, hogy a németek a fő ellenfelünk, a riválisunk inkább, és ők a 2040-et szeretnék megszerezni.
2: Varsó is jelentkezik, ugye?
3: Nem tudunk.
2: Valami ilyesmiről volt szó.
3: Volt ilyen média zaj, de nem látjuk jelét, hogy Varsó komolyan gondolta volna. A régióból egyedül mi vagyunk azok, akik mondjuk részt veszünk ebbe az egyeztetésbe a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal.
2: És ez 2036-ról szól.
3: Így van.
2: Hát legyen úgy.
3: Meglátjuk.
2: Beszélünk mi még erről. Köszönöm szépen ezt a mait is. Köszönöm szépen. Jutottunk a világpolitikában, és közel jutottunk a saját dolgainkhoz. Szalai Berzovici Attila volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
2: Önök figyelmét is, jövünk legközelebb is, tartsanak velünk, nézzék a húzost. Minden jót, viszontlátásra.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma tetőzhet a hőség, drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést az új kormány. Venezuelába utazik a baptisták mentőcsapata. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzséhiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. Az eddigi adószakmai elnökhelyettes lesz a NAV új elnöke. Tamásné Cinege Csilla célja a jogkövető adózóknak egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosító, továbbá a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt hatékonyan védő adóhivatal kialakítása lesz, közölte a pénzügyminisztérium. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter, mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az országos mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat mentőcsapata, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtott a térségben. Bázisuk a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával. A mentőcsapatok még a hétvégén is találtak túlélőket, több mint 30 embert mentettek ki a romok alól. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Végéhez közeledik a hantavírus járvány, közölte az Egészségügyi Világszervezet. Spanyolországban és Hollandiában is lezárult valamennyi érintett számára a karantén és a megfigyelési időszak. A járvány egy holland luxus üdülőhajón tört ki, amelynek fedélzetén mintegy 150-en voltak. A hantavírussal összesen 13-an fertőződtek meg, közülük 3-an meghaltak. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értünk. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, én Tóth Peti Lili vagyok, ez pedig az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunk itt a Spirit FM-en. Minden állatnak megvan a maga nyelve, így igaz ez a lovakra is. Ám a nagy kérdés inkább az, hogy hogyan akarjuk mi emberek beszélni ezt a nyelvet. Megértéssel vagy pedig erővel? Az erőszakmentes lóki képzésről fogunk most beszélgetni Pataki Katával, Monty Roberts instruktorral. Köszöntelek nálunk!
3: Köszönöm szépen a meghívást!
2: Hogyan kell elképzelni a hétköznapokban a munkádat? Nyerekből is zajlik ez az idomítási forma?
3: Zajlik, igen, de főleg az én napjaim azért a földi munkával telnek. Van egy-két ló, akit azért napi szinten lovagolok, de inkább a maga a kiképzés része, meg a fiatal csikónak az elindítása, tehát tulajdonképpen ez a fő vonal, amit én itthon képviselek, illetve elég sok lovat rehabilitálunk, viselkedés problémás lovat, és azért az mindig a földről kezdődik. Úgyhogy főleg a földről folyik a munkám.
2: Az Az erőszakmentes lókiképzéssel mikor találkoztál először? Szerintem kijelenthető, hogy Magyarországon az elsők között kezdtél el ezzel foglalkozni.

0: amiben nem szerepelhet a bántalmazás. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen abszolút személyiségjegyem, hogy azt nem.
1: Volt esetleg az életedben egy olyan momentum, amikor számodra ez egyértelművé vált, vagy mindig is tudtad, hogy kell lenni egy másik útnak?
0: Igazából sokszor volt ilyen felismerés, hogy mondjuk nekem elég régóta volt már saját lovam, és akkor ugye sokszor mondták, hogy jó, ha nem csinálja meg, akkor verd fejbe kétszer, meg rúgjál alá kettőt, és akkor majd biztos jó lesz, de hogy mindig inkább úgy voltam vele, hogy nem, akkor megpróbálok rájönni, hogy hogyan tudnám rávenni őt arra, vagy hogyan tudnám megértetni vele, hogy mit szeretnék, és lehet, hogy 2-3 órával tovább tartott, de azért úgy sikerült, tehát hogy volt nekem ebben egy olyan meggyőződésem, hogy kell, hogy legyen erre egy módszertan.
1: A módszernek a titka miben rejlik? Hogyan kell elképzelnünk? Megérkezel a helyszínre, először felméred a lovat?
0: Igen, de hogy igazából ennek minden foglalkozásnak az a titka, hogy nekem kell tudnom a lóval kommunikálni. Tehát, hogyha én ismerem az ő motivációját, a kommunikációját, az egész evolúciós fejlődését a fajnak, mert hogy mindent meghatároz, és tudom azt, hogy ők hogyan tanulnak, és milyen tanulási formák vannak, akkor ugye így tudok felvenni egy kapcsolatot az adott lóval. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, a ló tanulási folyamatai, mert hogy sokszor hallom azt, hogy igen, mert hogy makacs, meg szemét, meg nem jó fej, de hogy ez nem igaz. Tehát, hogy ezek egy emberi megfogalmazások, ezek emberi mondatok, és ami viszont a lóra igaz, az, hogyha nem jól időzítünk, akkor egészen más tanul meg, mint amit mi szeretnénk. Tehát minden, ami az ember számára kellemetlen, az egy tanulási forma, és egy nem jól berögzült viselkedés.
1: Tehát akkor, ha jól értem, az ilyenfajta félrenevelés egy emberi tükröt is tart tulajdonképpen, mindig. Hogy mi mit rontunk el, gazdák?
0: Igen, mindig. Tehát, hogy ez a legnehezebb szembesülés egyébként, azt gondolom ebben a szakmában, hogy mindent mi rontunk el. Tehát, hogy minden azon múlik, hogy mi nem jól kommunikálunk az adott lóval, és mivel ők nem vokálisan beszélgetnek velünk, mert ugye vokális nyelv az nincsen, hanem testbeszéddel, és nagyjából 600 kiló egy ló, tehát amikor ők elkezdenek úgymond kiabálni, akkor ez a testbeszédnek a nyomatékosítását és annak a, tehát maga a mozdulatoknak az emelését, a fizikai jelzését fogja a ló eszkaláltatni, és ugye ezáltal érezzük mi azt, hogy ez nagyon veszélyessé válik, de ő így tud beszélgetni, hogy egyre nagyobb mozdulatokkal szól, hogy valami nem tetszik.
1: Amikor megérkezel a helyszínre és elkezded felmérni a lovat, első blikre tudod, hogy mi általában a probléma, vagy azért idő kell az ismerkedéshez?
0: Idő kell az ismerkedéshez, mindenképpen azért kell nekem is egy jó pár perc, de azt mindenképpen elmondhatom, hogy a legtöbb probléma tényleg abból van, hogy az emberek, a lovasok nagy része egyáltalán nem tudja, hogy miért alakulnak ki a problémák, és ugye csak azt hallom, hogy nem csinálja, és szemét, és ugye rossz napot akar nekem, de hogy ez egyáltalán nem lószerű, tehát hogy a legnagyobb probléma abból van, hogy a lovasok nagy része nem tudja, hogy hogyan tanulnak a lovak.
1: Hogyan zajlik a tanulási folyamat egy lónál? Lát valamit, érzékel, ebből levon következtetést, vagy hogyan történik ez?
0: Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy a legnagyobb, tehát ugye asszociáció útján tanulnak. Tehát van egy kérésed, annak van egy engedése, és az az engedés határozza meg azt. Tehát, hogy mondok erre egy példát, hogyha most én nem tudnék itt veled beszélni, de szeretném, hogyha kijönnél velem a folyosóra, akkor mondjuk oda megyek hozzád, megfogom a kezed, és elkezdelek húzni. Tehát van egy vezetésem, hogy légy szíves, gyere ide. És ha egyfolytában húzlak, akkor neked ez nem jelent semmit, csak az, hogy engem egyfolytában rángatnak, de hogy pontosan mit szeretnék. De hogyha elvezetlek egy ajtóhoz, és azt mondom, hogy itt most abba hagyom a húzást, akkor te ezzel asszociálni tudsz, hogy ja, akkor lehet, hogy ide kellett volna jönnöm. Ha rosszul időzítek, nem jókor adok egy választ, akkor viszont a ló mindig az engedésből tanul. Tehát, hogyha én odazárom a lábamat az oldalához, megszorítom, ugye ez azt jelenti, hogy indulj el. De ha rajta hagyom a lábamat, és folyamatosan szorítom, van egy folyamatos szorítás, akkor a ló elkezd gondolkodni, hogy vajon hogyan tudom ezt a szorítást megszüntetni, mit kell csinálnom. Elindul, gyorsít, megáll, fordul, egy csomó dolgot kipróbál, hogy vajon mi lehet a megoldás. És ha nem szűnik meg maga ez a nyomás, akkor vagy feladja, vagy teljesen összekavarodik, és kiakad, hogy valaki mondja már meg, hogy mit csináljak. De ha mondjuk te elérsz valameddig, mondjuk 5 méter után elengeded a lábaddal, vagy elindul ügetésbe, és azt mondod, hogy oké, most elengedlek, akkor az információ fog berögzülni, hogy ha szorítanak, el kell indulni, és amikor megyek, akkor elengednek.

0: És erre összvisz 3 másodpercünk van.
1: 3 másodperc.
0: Igen. Ennyi az, amit össze tudnak kötni a lovak az engedésre, vagy ugye egy korrekcióra, vagy egy utalmazásra, tehát nem sok. És hogyha ezt lekéssük, akkor teljesen más fog megtanulni a ló, mint amit szeretnénk. Tehát az én kérésemet addig tartom fönn, amíg nem kapom meg rá a választ.
1: Mennyire sokfélék tudnak lenni a lovak kapcsolódás szempontjából, személyiségben is akár?
0: Hát, mint mi emberek.
1: Tényleg?
0: Igen, igen. Nagyon, nagyon sokféle ló van, nagyon, ugye mindent meghatároz ez is, hogy hogyan nőtt fel csikóként, hogy milyen kapcsolata lett az emberrel, hogy mennyire volt ő megértve, hogy mennyire kellett mondjuk küzdenie azért, hogy jó kapcsolatban legyen az emberrel, hogy bántották-e, hogy választották le. Tehát igazából pont olyan, mint nálunk embereknél. Meghatároznak dolgok egyébként tenyésztésben is, vannak helyzetek, amikor tudom mondjuk, hogy egy vérvonalra mi a jellemző, egy híresebb vérvonalra, hogy viselkedésben ugye az örökletes dolgok azért itt is működnek.
1: Ugyan, de nálunk is.
0: Pontosan, tehát, hogy a mintakövetés az nagyon fontos, és ahány ló annyiféle. Tanulási képességben is, személyiségben is, de mindegyik ugyanarra törekszik, és ez a biztonság.
1: Ez a versenysportba is beilleszthető mód például a lóképzésre, szerintem mindannyian emlékszünk a 2021-es Tokiói olimpiára, amikor Annika Szlój versenyző, hát minősíthetetlenül bánt versenytársával, méghozzá Saint Boy nevű lovával, amit hát nem is a saját lova, mert sorsolják az öt tusa lovakat. Mit tanított nekünk ez a szituáció?
0: Hát ugye ez egy azért nagyon érdekes dolog, mert itt két résztvevő van. Az egyik a sportoló, én 20 évet úsztam versenyszerűen, tehát hogy pontosan tudom, hogy mi a tétje annak, amikor ott áll az ember az igazi megmérettetés előtt, és ott kell teljesíteni. Tehát ugye ez nyilván egy olyan helyzet, ami őt magát, az, hogy most nyugodjon meg és gondolja át, hogy itt mi legyen, az eleve valószínűleg egy kizárt szituáció. Tehát ugye van adott az ő állapota. Adott a ló állapota, amihez, tehát hogy ahhoz, hogy egy ilyen lóval lehessen menni, ugye ez egy nagyon, nagyon összetett dolog, mert hogyha ő ismernék, ugye a lovasok nagy része, nem ismerem a hölgyet, nem ismerem a hátterét, de hogy ez egy abszolút olyan szituáció, ami egyébként nem csak az olimpián fordul elő, hanem még akár olyan díjugrató versenyeken is, ahol az emberek évekig dolgoznak ugyanazzal a lóval. Mert a ló letükrözi az embert. Ez egy túlélési ösztön. Tehát ez úgy kell nagyjából elképzelni, hogy ők szinkronizálódnak egymással, a lovak, egy csapaton belül. És ez úgy terjed ki az emberre is, hogy ők szinkronizálódnak az emberrel is, hiszen tudniuk kell azt, hogy van-e egy vezető. A vezető a megbízható a csapatban. Ő az, aki egyértelműen kommunikál, aki elmondja, hogy merre menjünk, hol állunk meg, kiviselkedik rosszul, kiviselkedik nem. Tehát van egy jó vezető. Ennek a jó vezetőnek az a legfontosabb tulajdonsága, hogy mindig nyugodt és nagyon kiszámítható. Ugye erre törekszenek a lovak, ebben keresik a biztonságot. És ami még a leges-leges legfontosabb dolog a lovak és az emberek kapcsolatában is, hogy mindig az a vezető, és az áll följebb a hierarchiában, aki a többieknek a mozgását tudja koordinálni. Ezt úgy kell elképzelned, hogy állatira egyszerű egyébként, ha felülök egy lóra, én mit szeretnék, minden lovas mit szeretne, vagy akár felül a kocsira mögé, teljesen mindegy hogyan, de azt szeretném, hogy az a ló az én kérésemre akkor oda és abba az irányba menjen, amit én szeretnék. Tehát a mozgását akarom ugye koordinálni, szeretném, ha lenne arra hatásom, ugye finoman. És amikor ez nincsen meg, akkor én kontrollvesztésben vagyok. Egyébként a legtöbb probléma, tehát nem is a legtöbb, minden probléma ebből jön, hogy a ló meg tudja mozdítani fizikailag az embert, de ez az ő kommunikációjuk, tehát ez nem úgy működik, hogy az én lovaim otthon tudják, mert sokat foglalkozom velük, hanem ez egy lószerű kommunikáció, aki a többit mozgásra bírja, az van följebb a hierarchiában, annak ugye az ad egy biztonságot, mert irányítja a többi lovat. A lovak alapvetően követő állatok, tehát hogy nem úgy kell elképzelni, mint egy ragadozót, hogy van egy falka vezér, és akkor majd az ott mindent.
1: Tehát akkor bennük megvan a kapcsolódásra való hajlam, vagy az érdeklődés?
0: Abszolút, igen, és ez fontos is a számukra, hiszen ha ez nincs, akkor a csapat szétesik, és sokkal kevesebb az esély a túlélésre. Tehát ők ebben gondolkodnak. Olyan, mint dominancia, nagyon ritkán fordul elő. Ez is egy nagyon emberi és nagyon divatos megfogalmazás, hogy nagyon domináns ló. Vannak erőteljesebb személyiségű lovak, amelyeket jobban meg kell arról győzni, hogy te igenis érdemes vagy arra, hogy veled együtt működjön. És akkor visszakanyarodok erre a dologra, hogy azon a lovon semmilyen kontroll nem volt. Tehát olyan, mint amikor beülsz egy autóba, és se kormányozni nem lehet, se a féket nem lehet megnyomni, és se a gázt, tehát, és sebességet se lehet váltani. És ugye ez a ló szempontjából ez egy olyan dolog, hogy az ember nem tudta, hogy ezt hogyan tudná elérni. Gondolom lett egy 200-as pulzusa az embernek, a ló ezt átveszi, ami neki egyetlen egy információ van ebből, hogy ezzel az emberrel biztos, hogy meghalunk, mert az se tudja, hogy mit kéne csinálni. A másik dolog, ami egy fontos része, hogy nyilván ez egy tanult viselkedés, hiszen a ló megtanulta, hogy ő ezt meg tudja tenni, és neki semmilyen más érdeke, tehát hogy most a lovak nem tudják, hogy verseny van. Ez is rendkívül fontos információ. Tehát ők nem tudják, nem olyan fejlett az idegrendszer, hogy ő azt kitalálja, hogy ott áll a steward, meg a pályabíró, meg a pályaépítő, meg a versenybírák, és hogy akkor megszólal a gong, és verseny van. A mi testünkből jövő információ az, ami az egyetlen fontos a ló számára. Tehát ha egy ló nem működik a versenyen, az azért van, mert az, aki lovagolja, az abban a pillanatban elveszti a kontrollt a saját teste fölött. És ez az, ami adja a problémát. Valószínűleg nem lehetett volna megoldani azt a helyzetet azzal a párossal akkor az olimpián. De az is lehet, hogy mondjuk valaki felül, akinek semmilyen tétje nincsen azon a versenyen, és körbe lovagolja úgy azt a lovat, hogy a lónak egy kérdése sincsen. Tehát minden lehetséges, de a legfontosabb ugye ebben az egész dologban, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció. És a lovak egyébként eljutnak nagyon hamar egy olyan állapotba, hogy kétféle szituáció tud előfordulni, egy ló feladja, és egy tanult tehetetlenség állapotába kerül, és azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálsz velem, nem érdekel.
1: Teljesen rezisztensé válnak.
0: Igen, rezisztensé válnak, vagy azt látod, hogy csinálja a dolgát, de hogy valahogy nincs ott. Nincs benne az élet, amit várnál egy menekülő állattól egyébként. Tehát az életet nem szabad, nem érzéketlenítünk el soha annyira egy lovat, hogy te ne tudd az életet kivenni, előhívni, mert az nem egy partnerség. A másik helyzet meg az, amikor egy ló azt mondja, hogy most volt elég. Tehát elég volt, mert mindenki össze-vissza információkat ad nekem, az egyik megdicsér, a másik megbüntet ugyanazért, úgyhogy most volt elég, úgyhogy menjetek el a hátamról, és nem megyek egy lépésre, és mivel ló 600 kiló, erre nem lehet rávenni.
1: És ez egy ilyen szituáció
0: volt. Ez egy ilyen szituáció volt, igen.
1: Na de hogyha ez a szituáció így kamerák tüzében, ha így lehet fogalmazni, nem jön létre, akkor szerinted lett-e volna előrelépés abban, hogy kivonják ezt a számot az öttusából?
0: Hát nem tudom, ebben nem igazán vagyok én kompetens, de mivel ez egy olyan, az öttusának egy olyan eleme volt, ami nem is tudom, hogy lehet-e fair play-ként emlegetni akármikor, mint egy olyan teljesítmény helyzetet, ami mondjuk egy futás, vagy egy úszás, vagy valami olyan dolog, amire valóban, ami csak én rajtam múlik.
1: Igen.
0: Itt a ló egy társként működik, és ugye, azt kell nekünk tudni emberként, hogy a lovak tényleg, tehát vannak olyan emberek, akiknek van olyan energiájuk, hogy a lovak és minden állat azt mondja, hogy fú, ez tök jó. De ez nem sok ilyen embert ismerek, aki alapjáraton ezzel megvan áldva. Na most ugye csinálhatnánk egy mátrixot, hogy ebből hányan öttusáznak, de hogy az egész világon, de hogy gyakorlatilag kell egy kapcsolat, és kell egy bizalmi dolog, mert a ló ugye akadályokat ugrik, mindenféle, hogy mondjam, ilyen gondolkodás nélkül megcsinálják az embernek, de azért ez egy nagyon összetett sport, itt tudni kell úgy lovagolni, tehát ugye tényleg sokan éveket szánnak arra, több százezer lovat lovagolnak, nyilván nem ennyi, de hogy nagyon-nagyon sok lovat, nagyon sok verseny, tehát hogy
1: az életüket teszik föl erre a pár percre.
0: Igen, és még úgy sem mindig sikerül. mert egy távolságot kell nézni, jó helyről kell elugratni a lovat. Tehát ugye én is, nekem is a lányom egyébként díjugratásban versenyzik, és itt is vannak olyan lovak, amelyek bátrabbak, és azt mondják, hogy mindegy, ez az ember annyira nem tudja, hogy mit kéne csinálni, de bevállalom. És van olyan, amit kétszer-háromszor rosszul vezet oda az ember az akadályra, nem sikerül neki a mozdulat, vagy megüti magát, vagy nem jól ér oda, túl nagyot kell, nem jó érzés, elbizonytalanodik, és azt mondja, hogy köszöni szépen neki, ezt így ő nem ugrik többet. Tehát ezek a lovak, amik befejel, ami megáll, ami rohan a pályán, mert fél, tehát ugye ezek mind olyan dolgok, hogy nem egy egyszerű dolog ez, és főleg úgy, hogy ezeknek a versenyzőknek, tehát ez az ember szempontjából is egy rettenetesen nehéz szituáció, hogy egy olyan lóval kell egy viszonylag nehéz pályát menni, amelyikkel neki nincs semmilyen kapcsolata. Tehát ez egy, és nyilván ebből adódott ennek a sportágnak a szépsége, hogy ki az, aki ezt meg tudja csinálni, csak azt gondolom, hogy ugye a tenyésztés is, meg az egész ugye az állatoknak a jóléte eljutott egy olyan szintre, amikor már azt mondjuk, hogy ezt nem kéne csinálni.
1: Valóban. Mit gondolsz egyébként, hogy jogos volt, akkor kijelenthető egyértelműen, hogy szerintem szerinted igen. Is jogos volt igen. Ennek a lovas ágnak a kivezetés az öttusából.
0: Igen, én úgy érzem, hogy igen. Nyilván, ha öttusáztam volna, akkor vérezne érte a szívem. Tehát, hogy ugye az is egy olyan dolog, hogy én ezt a ló szempontjából tudom így mondani. Én egyébként imádtam az öttusát, néztem is mindig, amikor még ugye több napig tartott, tehát mondjuk így a barcelonai olimpián, vagy ugye még előtte, vagy a Szöult is, akkor még jóval tovább tartott, meg több napig versenyeztek. Most már azért eléggé lerövidült az utóbbi időben, de hogy vagy egy nagyon nagy reform kellett volna. Tehát ugye ez is egy olyan nehéz dolog, hogy ki az, aki vállalja azt, hogy olyan lóállományt biztosít minden öttusa versenyre, ahol egyformán, nagyjából egyformán tudnak versenyezni a lovasok.
1: Fontos kérdés, szerinted lehet-e etikus és állatbarát a lovasport?
0: Lehet. Egészen addig, ameddig ugye nem arról szól a dolog, hogy mennyi pénzt lehet ezzel keresni.
1: Hát de sajnos pénzorientált világban él.
0: Ez nagyjából mindenre igaz. Igen, abszolút, tehát hogy magas szinten nem tudom, hogy mennyire, de ugye ott meg van már egy olyan szelekció, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy maguktól csinálják a lovak, tehát hogy egészen elképesztő szintre fejlődött a sportlótenyésztés, úgyhogy szerintem minden az emberen múlik. Tehát azon múlik, hogy én nekem mi a szándékom, és mondjuk ugyanúgy kell kezelni a lovat ezekben a sport szakágakban, mint egy versenyző. Tehát neki ugyanúgy, mint egy élsportolóval a takarmányozását, a pihenését, a regenerációt, a regeneráció rendkívül fontos. Az, hogy milyen felszereléssel lovagolunk, hogy a nyergeknek a 80%-a nem jó. Tehát, hogy ez egy nagyon, ugye külön mindenféle olyan dolgok vannak, hogy nem kérünk egy olimpikon maratonfutót, hogy egy három számmal kisebb cipővel legyen kedves versenyezni. Tehát, hogy ez a lovakra ugyanígy vonatkozik a felszerelés, főleg a nyereg, elképesztően fontos dolgok ezek, úgyhogy ha ez mind figyelembe van véve, akkor igen, és akkor nagyon magas szintet, magasabb szintet el lehet érni, mint egyébként.
1: Visszatérve a módszeredre, hogyan tekintenek ránk a lovak, akár barátként is ki lehet építeni egy ilyen kapcsolatot?
0: Abszolút ki lehet építeni, és ugyanúgy meg kell érte dolgozni, mint egy barátságért, vagy egy szerelmi kapcsolatért. Tehát, hogy igen, és egy nagyon komoly partnerséget, és egy megbízható vezetőt, meg egy partner tudnak látni az emberben. Maga az érzelmi része, ugye, mert mindenki tőlem is nagyon sokszor kérdezik, hogy jaj, hogyha akkor tanulok nálad, és megtanulunk a lóval beszélgetni, akkor ugye fog engem szeretni. Más a motiváció, de egy nagyon komoly ragaszkodás, az abszolút megvan a lovakba, de ugye az ő érzelmi intelligenciájuk az nem olyan fejlett, mint a miénk, és nagyon sok mindent másképp gondolkodnak. Az én nekem van egy lovam, ő egy 18 éves, most 18 éves Quarter Horse Julcsi névre hallgat. Julcsika 13 éve van velem, nem, 15, bocsánat, és azt érzem, hogy most jutottunk el oda, hogy bármit kérhetek bármikor. Van, hogy néha azért így visszakérdez, hogy biztos vagy ebben, de hogy nagyon sok munkánk volt benne, sok csalódással, nem úgy működött, miért nem úgy működött, rájöttem, hogy én miattam nem úgy működik, és ugye ezeket a a tanulásokat számomra le kell vonni a következtetést, hogy ezen csak én tudok változtatni.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy a pályád során volt-e esetleg olyan kemény dió, amit mondjuk nem úgy sikerült megoldani, ahogyan te azt szeretted volna?
0: Volt egyébként, hál' Istennek nem olyan nagyon sok. Ugye ez is egy nagyon összetett dolog, tehát mondjuk mondok erre egy példát, és akkor úgy szerintem elég jól lehet érzékeltetni, hogy van egy problémásnak nevezett ló, az a probléma, hogy nem lehet rá felülni. Mert 3000 másodperc alatt lekerül róla az ember, vagy nem is tudod átrakni még a lábadat sem. Vagy át tudod rakni, de utána életveszélyesen elszalad, és látszik, hogy óriás pánikban van a ló. És elkezdtünk ezzel foglalkozni, 3 hónapig tökéletesen működött a dolog, nem akart elszaladni, megértette a feladatokat, a világ legcukibb lova volt, tényleg egy gyönyörű, szép 3 éves ménről beszélünk, és a bemutató napján, amikor be akartuk mutatni a lovasnak, aki átvette volna, akkor előjött ez a probléma, addig 3 hónapig nem. És gyakorlatilag teljes kontroll nélkül, mintha soha nem csináltunk volna vele semmit, elrohant a lovassal, aki egyébként a párom volt, és hát ő sem nagyon értette ezt, mert egyedül ment vele terepre előtte, és hál' Istennek voltak videófelvételeim, én minden lovat fölveszek videóra, amellyel dolgozunk.
1: Elemzed? Visszanézed?
0: Vissza is nézem, meg hogy ugye tudjam mondjuk a gazdájának videón küldeni, hogy itt tartunk, mert nem mindenki jár el megnézni, hogy áll a lóképzése. És ez volt az a pont, egyébként ez tavaly nyáron volt, amikor még Monty Robertset is fölhívtam, tehát nekem van egy elég jó kapcsolatom vele, ő egyébként 92 éves már.
1: Utána néztem.
0: És abszolút lehet, tehát hogy szoktam egyeztetni a feleségével, és akkor megbeszéljük, hogy holnap reggel 8-kor telefonálok.
1: Aktív ő még egyébként?
0: Igen, tehát azt tudom mondani, hogy szellemileg teljesen, a mozgása az már nem, de a körkarámnál ott ül, és a versenyekre, sok versenyre eljár, úgyhogy abszolút, hál' Istennek még jól van. És ő mondta azt, hogy egyrészt így nagyon nagy dicséretnek vettem, mert mondta, hogy abszolút úgy hangzol, mint aki tudja, hogy mit csinál. Hú, de jó.
1: Megnyugodtál.
0: Abszolút megnyugodtam. De hogy most tudtam egy olyat mondani neki, amire így csípőből nem tud válaszolni. És hogy ennek is ugye nagyon sok összetétele van. Tehát ugye vannak olyan embertársaink, akik tényleg rettentő nagy pánikot tudnak csinálni olyan dolgokból, amit mi nem is értünk. És látod azt, hogy konkrétan az egész teste a túlélésre hajt. És ugye lehet ez egy típus, lehet az, hogy ebből neki sikerült elmenekülni, lehet, hogy fáj valamie, lehet, hogy egy ideg becsípődése van, ami azt az információt adja, hogy így nem most menekülni kell. De a lényeg az, hogy nem igazán sikerült ezt megoldanunk, tehát, hogy időről időre előjött ez a probléma, most már más lovagolja egyébként, és hát nem mondom, hogy 100%-os lett, de valamennyire lehet vele dolgozni. Tehát, hogy ez is egy olyan, nem is tudom, hogy hány embert kérdeztem meg így a környezetemben, akikben megbízom, és tudom, hogy nagyon sok ilyen lóval dolgoztak, hogy mi lehet, és nagyjából mindenki ezeket mondta, hogy vagy fent tudsz rajta maradni, mindig. Ami ugye mondta is, azt mondta nekem, hogy ez egy olyan ló, aminél soha többet nem lehet hibázni. Ami nem egy egyszerű helyzet.
1: Hát nem, valóban.
0: Tehát, úgyhogy nagyjából ő, volt egy másik, aminek aztán kiderült, hogy van egy ilyen agyi kémiai folyamat diszfunkciója, ami miatt egyszer csak lefeküdt a lovassal, és utána meg teljes őrületben akar tovább menni. Ez egy biológiai dolog, tehát, hogy ezen igazából nem nagyon tudtunk változtatni, úgyhogy megoldani azt nem lehetett. Vannak látásproblémás lovak, ami ugye meggátolja a képzést, tehát, hogy elég összetett, de azért hál' Istennek a legtöbb lóval boldogultunk eddig.
1: Mi emberek mit tanulhatunk a lovaktól?
0: Hát elsősorban az önazonosságot, mert ugye az a legjobb dolog a lovakkal, hogy nem tudod megjátszani, hogy te milyen állapotban vagy, mert ő azt leolvassa, és vissza is tükrözi. Tehát sokszor hallom azt, hogy jó, de én nem izgultam, de. Tehát, hogy ezt a ló megmutatja, hogy de, én is jártam ebben a cipőben. A pillanatban lenni, mert ők csak a pillanatban tudnak lenni, tehát, hogy abban a helyzetben, amiben éppen vannak, tehát nem jár közben azon az agya, amiközben rágcsálja a szénáját, hogy mikor jön az ember, és mi lesz a mai feladat, vagy majd a Bélát ott a sarokban délután egy kicsit meghajkuráztam. Tehát, hogy nincs ilyen, az van, ami éppen történik. És az erőszakmentes kommunikáció, meg az asszertív kommunikáció, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy én nagyon sok lószállító problémás lóval dolgozom, és ott tényleg úgy kell elképzelni ezt a párbeszédet, hogy a ló örjön, hogy nem akar, én meg halálnyugodtan ismételgetem, hogy értem, de most ez lesz a feladat, és ez 3-4 órán keresztül tud működni.
1: Akkor a célidegzettel rendelkezel is türelemmel.
0: Igen, a lovakkal abszolút, tehát hogy tényleg volt fizikailag is ez nagyon kimerítő, mert ugye ő a 600 kilójával mondja, hogy nem, én meg a nem 600-en mondom, hogy de ugye ennek vannak technikái, hogy... Nem mondom, hogy nem visel meg főleg így öregszem már azért, és az ízületeim így másnap a kezemet, amikor nem tudom a kávémat megfogni reggel, azért emlékeztet, hogy ez már nem 20 éves vagyok, de hogy nekem addig kell kitartanom, amíg a ló azt mondja, hogy jó. És még egy nagyon érdekes dolog, hogy ők ugye képekben gondolkodnak, tehát úgy kell elképzelni, hogy van a fejében egy film, hogy ez eddig hogy működött, hogy mi az, amivel ő meg tudta szüntetni az ember kérését. Ez lehet ágaskodás, lehet az, hogy tehát tényleg hanyat veri magát, mint egy gyerek a bevásárlóközpontban, és őrjön, csak a ló ugye hanyat veri magát, ágaskodik, hátra megy, jobbra megy, húzgálja az embert, és amikor ez a film, ami így berögzült az agyába, ez lefut, és én még mindig ott állok, akkor így rám szoktak nézni, hogy akkor most mit szeretnél tulajdonképpen, még mindig itt állsz, ez nem így szokott történni. És ugye ezeknek a helyzeteknek a legnehezebb része, amikor ugye valaki tulajdonosként el akar jutni mondjuk egy versenyre, és nem tudja föltenni a lószárítóra a lovat, és egy ilyen pillanatban abba hagyja, akkor ezt úgy kell elképzelned, hogy a legnagyobb örjöngés meg van jutalmazva, és a következő alkalommal onnan kell indulni. Tehát, hogy ezért kell kitartani nyugodtan. És egyébként az erőszak, az működik, mindannyian tudjuk, ideig, óráig. Az, hogy az milyen maradandó károsodást okoz, azt inkább hagyjuk, de tud működni sokszor, és aztán egyszer csak vége, és nem működik többször. Tehát, hogy ugye az, amit mi csinálunk, annak az a lényege, hogy megértse a ló, hogy magától, tehát ne akarjon nekem, vagy ne tudjon elmenni tőlem, hanem ne akarjon tőlem elmenni, mert velem jó lenni, és azokat az információkat és instrukciókat, amiket én adok, azt meg lehet érteni. Tehát ez a törekvés, és ez szerintem az emberi kommunikációban is nagyon hasznos tud lenni, bár az emberek sokkal hamarabb felidegesítenek, mint a lovak. Úgyhogy...
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és egy kicsit körbe kalauzoltál minket ebben a témában.
0: Nagyon köszönöm a meghívást.
1: Pataki Katát hallhatták.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Az állatvilág néha egészen elképesztő dolgokat képes produkálni, a különböző állatfajok pedig egészen érdekes, különleges képességeket és tulajdonságokat sajátítottak el az evolúció során, így aztán számos rekorder született. Na de hogy melyik állat rendelkezik a legerősebb harapással, melyik a leggyorsabb és melyiknek a legfejlettebb a kommunikációja, erről rántjuk le a leplet Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állatkert és Növénykert szővivőjével. Köszöntelek nálunk.
3: Szervus, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát tényleg ez egy elég izgalmas téma.
2: És nagyon örülök, hogy tényleg eljöttél hozzánk, mert nagyon izgalmas valóban a téma. Na de kezdjük is a legelején szerintem, amivel a leges legtöbbet, hát hogyan is mondjam, zajlik találgatás, hogy melyik a leggyorsabb állat, mert én nagyon sok verziót olvastam.
3: Igen, hát erre a kérdésre általában az szokott lenni a válasz, tehát hogyha mondjuk ez egy kvíz kérdés lenne, akkor valószínűleg a gepárd lenne erre helyes megfejtés, legalábbis azért a szárazföldi állatok közül, és hát tudjuk, hogy akár 90-100, sőt 110 km/órás sebességgel is tud ő száguldani. Persze azért azt is hozzá lehet tenni, hogy azért ezt a tempót nem bírja olyan nagyon sokáig, de ez kell ahhoz, hogy hát ő általában ilyen kisebb gazellák, neki az a megfelelő mérettartomány így a zsákmány tekintve, és akkor hát bizony ahhoz, hogy őket utolérje, ahhoz ez a sebesség is kell. Na most, ami ebben igazából érdekes az az, hogy ha így belegondolunk ebbe, hogy 90-100-110 km/h, akkor hajlamosak azt mondani, hogy hát igen, ez futásnak tényleg gyors, tehát az olimpikonok se tudnak így gyorsan futni, de tulajdonképpen azért ezt a technikai eszközeinkkel ezt lefutjuk. Hát azért autópályán ennyivel menni az nem egy nagy kunsz, még csak nem is illegális feltétlenül. Igen, ám csak én mindig hozzá szoktam tenni, hogy oké, csak ez terepen van. Tehát nem ám tükör sima aszfaltúton, az ország nem is esne jól igazán a gepárdnak, meg a karmainak. De hogy azt kell mondjam, hogy a szárazföldi járműveinkkel, amelyek terepre alkalmasak, ott igazából nem sikerült még elérni nagyon ezt a sebességet. Tehát az, hogy ott üzembiztosan lehessen menni a terepen valami terepjáróval ennyivel, hát szerintem műszakilag nagyjából a képességeink határán van, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy jó, hát a technikai eszközeinkkel ezt a szintet mi már azért elértük, ha nem is saját izomból, de így a műszaki haladás segítségével. Úgyhogy ez egy elég érdekes dolog. De most nálunk a budapesti állatkertben ugye most nincsen gepárd, tehát akkor ha a budapesti állatkert állatait nézzük, akkor nem lehet azt mondani, hogy hát akkor a gepárd a leggyorsabb, mert az utoljára 90-es évek elején voltak gepárdjaink. De azért a jaguár is, a nagymaskák általában, ugye nekünk leopárdunk, oroszlánunk, meg tigrisünk van, ami a nagymaskákat illeti, hát közülük azért valószínűleg a leopárdok azok, akik a legfürgébbek. Meg ugye ez, hogy gyorsaság,
2: ez relatív, ugye?
3: Meg nézőpont kérdése, hogy most egy hosszabb, vagy legalább egy rövid táv futásba nézzük ez, vagy arra, hogy milyennek az állat reakciója, és milyen gyorsan képes valamilyen reakcióra, mert ugye, hogy mondjam, egy ilyen karnyújtásnyi távolságra, amilyen gyorsan mondjuk egy mérges kígyó kivág, hát az is azért elég gyorsan, szabad szemmel nem is nagyon lehet követni. De hát ugye az azért nem arról szól, hogy elkezd a kígyó futni, ugye nincs is neki nagyon mivel. Úgyhogy az, hogy az állatok sebességét hogy nézik, az ezen is múlik. Egyébként az ezzel kapcsolatos kísérletek azok általában úgy néztek ki, hogy hát volt valami kiinduló pont, és akkor koncentrikus körök, hogy a távolságot mérik, és akkor onnan elindítottak egy állatot, aki próbált is elspurizni, és akkor mindegy, milyen irányba indult, tehát akkor lehetett mérni a sebességet, meg hát ma már azért vannak olyan optikai eszközök, hogy egy filmfelvétel során is lehet ezt mérni. Egyébként még a nagymaskákon kívül azért a patások között vannak ilyen nagyon gyorsan, tehát azért egy zebra, gazellák, ők is, hát azért kell a gepárdnak is nagyon gyorsan futni, mert a gepárdok is nagyon gyorsak, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi van a tengerekben, meg mi van a levegőben, ahol ugye kicsit más a közeg. A madaraknál általában a vándorsólymot szokták a legsebesebben repülő állatnak, a rekordernek kikiáltani, különösen zuhanó repülésben, mikor rácsap a zsákmányára, akkor bizony még a 200 km/h sebességet is meghaladhatja. Wow. És a tengerben ez sokkal nehezebb, az egy sűrűbb, nagyobb ellenállású közeg, mint a levegő, De azért a, hát ugye a delfinek is, cápák közül is vannak sokan, akik akár csak rövid időre is, de nagyon gyors mozgásra képes, azért általában a rekordernek így a vitorlás, kardos hal és
2: ezt
3: ilyen típusú állatokat szoktak kikiáltani, akik bizony, hát ott talán ők azért inkább alulról súrolják ezt a 100 km/h, és nem felülről, mint mondjuk amit esetleg a gepárd képes, de pontosan a víznek a nagyobb közeg ellenállása miatt, de a vízben azért az nagyon gyorsnak számít.
2: Javarészt ragadozókról beszélgettünk, és feltételezem, hogy ezek közül kerül ki a legerősebb harapású rekorder is. Ez melyik állat?
3: Igen, hát...
2: Ez is megoszlik, ugye?
3: Megoszlik, meg hogy ezt akkor pontosan hogyan is mérjük, fizikailag mérhető-e, de hogy van-e olyan eszköz, amivel ezt tényleg pontosan meg is tudjuk mérni a különböző fajoknál, azért ez sem mindegy. Ugye itt, amiről szoktak beszélni, azok egyrészt különböző cápafajok, bár ehhez tudni kell, hogy nem feltétlenül minden cápa úgy táplálkozik, vagy úgy harap, ahogy ezt a filmekből is, nem tudom, ilyen cápa című Spielberg filmekből, igen, meg ilyesmikből elképzeljük, hogy jön, és akkor így a száját, és a fogaival harap, mert ilyen típusú cápák is vannak, de vannak olyanok is, általában azért saját maguknál jóval kisebb táplálékot fogyasztanak, hogy ők így beszippantják a táplálékokat, nem beszélve arról, hogy egyébként a legnagyobbra nővő cápafajok, azok tulajdonképpen planktonevők.
2: A tehát cápák,
3: így van, úgyhogy azok meg aztán teljesen ártalmatlanok is az emberre. Ja, valójában több mint 500 különböző cápafaj van, és ezek közül nagyjából 31 néhány azoknak a száma, akikről valaha is feljegyezték, hogy valamilyen sérülést okoztak embernek, most ezt akár a karcolást is ebbe a körbe vehetjük be, és a cápa támadásoknak a száma, amik, aztán, tehát amik már súlyosabb következményekkel járnak, az azért 4-5 cápafaj számlájára írható, de annyira azért nem kell rettegni a cápáktól, tehát évente úgy átlagosan 100 és 200 közötti cápa támadás van az egész világon, ennek nagyjából a fele provokál, tehát hogy odaúsznak, szelfizni akarnak vele és egyebek, és ugye ezekben a, ebben a statisztikában az is benne van, ami tényleg csak valami karcolással jár, prédatévesztés, ilyesmi. Ugye a halálos cápa támadások száma évente az egész világon 5 és 10 között szokott lenni, ami persze borzasztó dráma, hogy egyébként pont nemrég volt a hírekben egy Sydney-beli esetről elég sok szó, bár mégis ott aztán, ha jól emlékszem, már nem volt halálos kimenetelű, de azért nem esett jól, az biztos. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a közúti baleseti statisztikákat, szóval
2: sőt, talán lehet, hogy előbb nyerek a lottón, mint hogy cápa.
3: Igen, hát az a fajta reakció, hogy úristen, cápa, hát most akkor ettől félni kell, akkor hát előbb kéne ilyet mondani egy autó látványára, hogy úristen, autó.
2: Sőt, én még azt is elmondhatom a hallgatóknak, hogy én aktívan búvárkodom éves szinten több hetet, és sose volt még szerencsém Egyiptomban cápával találkozni,
3: igen,
2: sajnos.
3: Hát a Vörös-tengerben azért előfordulnak olyan cápák is, amire azért érdemes, mondjuk tigris cápa például, amire azért érdemesebb odafigyelni, de hát azért a legtöbb cápa, amivel mondjuk egy búvárkodási szituációban is találkozhat az ember.
2: Macska cápa és a kisebb
3: testület talán. Igen, szírcápák, akkor esetleg dajka cápát, attól függ, hogy hol merülünk, azok meg aztán nem csinálnak különösebben nagy problémát. Meg tényleg ezek általában cápák részéről is, ami cápa támadás van, az vagy ezek a provokált dolgok, hogy valami tévedés, félreértés. Na a lényeg az, hogy hát ugye egyrészt az ő, azoknak a cápafajoknak, amik ilyen nagyon aktív ragadozók, tehát nagy fehér cápa, tigris cápa, ezeknek tényleg nagyon erős a harapásuk, és a másik, amiről még itt szoktak beszélni, hogy hát a krokodilok. Mert hogy ott ugye az van, hogy ha elkapják a zsákmányt, akkor nagyon szilárdan kell tartani, hogy ne szökjön. Időnként krokodilok saját magukhoz képest is elég nagy zsákmányt tudnak megragadni, és akkor ugye hát a víz alatt kell tartani, és a vízbe folytani, és ilyesmiben mesterkednek ezek a krokodilok. De az az érdekes, hogy azok az izmok, amelyek összecsukják a krokodilok száját, azok sokkal erősebbek annál, mint amik kinyitják. Mert ugye fogni kell, ahhoz kell erő, kinyitni csak ahhoz kell erő, hogy fizikailag meg tudják mozgatni a saját állkapcsukat. Ezért aztán, amikor hát állatkertekben valami krokodillal vagy aligátorral kapcsolatos beavatkozásra van szükség. Hát régebben ez egyébként úgy történt, hogy volt néhány kollega, azok oda mentek egy kockás pléddel a krokodilhoz, akkor rádobták a fejére, akkor úgy nem nagyon látta, hogy mi van, akkor egyszerre ráugrottak, hát attól függ, hogy mekkora volt a krokodil, de mondjuk 60-70, jól lefogták, és akkor először mindig a száját kellett átkötni. régi időkben akár ez egy nadrágszíjjal is történhetett, uh-huh. és akkor az már úgy blokkolja ezt, tehát, mert ugye fontos, hogy olyan állapotba hozzuk az állatot, hogy nyilván ő se legyen egy sérülésveszélyes helyzetbe, de hát a gondozóknak a biztonságára is törekedni kell, míg mondjuk, hát ez általában azért volt, mert mondjuk a téli szállására a nyárira kellett uh-huh. mozgatni, akkor még nem volt közvetlen összekötetés a kettő között, most már van, és akkor ilyen helyzetekben kellett ezt alkalmazni. Én jó néhány éven már annak is, hogy láttam egy olyan, hát volt egy felvétel, ami bejárta az egész világot, hogy ott valamelyik dél-kelet-ázsiai állatkertbe kellett egy krokodilnál, nagyobb testű krokodilnál egy beavatkozást végrehajtani, és ott hát azt altatásban csinálták, és ott hát valahogy menet közben azért mégiscsak fölébredt, és az állatorvosnak lekapta a félkezét. És én nagyon csodálkoztam, hogy hát ha altatásban is, hát miért nem az az első, hogy átkötjük a száját.
2: Igen,
3: és
2: akkor igen.
3: Aztán lehet, hogy a beavatkozás pont azt a területet érintette, ezt már nem tudom, a részletekre már nem emlékszem, hogy lehet, hogy nem is derült ki akkor. Na az a lényeg, hogy az izmok máshogy működnek a krokodilnál, uh-huh. hogyha be akarja csukni a száját, meg hogyha ki akarja nyitni a száját, de biztos az, hogy nekik is elég nagy és erős harapásuk van. Ja, talán a legnagyobbra növő ilyen faj a bordás krokodil, sósvízi krokodilnak szokták még hívni, ez ugye Ausztráliában él olyan területeken, ahol édesvizekben is valójában, meg ezeken a mangróvés területeken, és néha még a többé-kevésbé nyílt tengerre uh-huh. is képes kiúszni ez a krokodil.
2: Sőt, ha jól tudom, ők ugye, amit mondtál is, hogy a különböző izmok náluk máshogy van a szájukban, hogy nem is tudnak rágó mozdulatokat végezni, ezért van, hogy egy ilyen körkörös pörgést csinálnak maguk körül, hogy apró cafatokra tudják tépni a húst, ugye?
3: Pontosan így van, de ez egyébként a hüllőkre általában jellemző, tehát az emlős állatok nagy találmányok, hogy úgy tudnak rágni, mint mi, és örlőfogak is vannak, és egyáltalán valójában ez egymással összefüggésben alakult át a fogazat, meg az, hogy hogyan kapcsolódik az alsó állkapocs a koponya többi részéhez. Ez egyébként egy nagyon izgalmas, őslénykutatók ezt mondjuk ősemlősöknek kifejezetten sokat vizsgálják. Úgyhogy egy külön műsor tudnának erről mondjuk az őslénykutatók tartani. Nagyjából én is ismerem az ilyen folyamatot. De az a lényeg, hogy valóban a hüllőknél ott inkább csak az a része megy a fogak meg a száj által, ha vannak egyáltalán fogak, mert ugye nincs, és minden hüllőnek foga, hogy vagy a növényt leszakítsa, vagy ha ragadozó, akkor hát a zsákmány állatból, vagy akkora megragadja, és egy akkora darabot valahogy kitépjen belőle, amit aztán le tud nyelni, és hát utána minden más már ott belül történik. Tehát nincs ez, hogy szépen alaposan megrágja, kisfiam rág meg jól az ételt, mielőtt lenyeled, ez nem működik ezeknél a hüllőknél. Nincsenek is egyébként ilyen típusú fogaik. A hüllők világában a krokodiloknak elég fejlett fogaik vannak, de őrájuk is az jellemző, hogy hát ezek nagyjából egyforma fogak. Tehát nincsen ilyen alkalmazkodás, hogy akkor vannak metszőfogak, meg szemfogak, meg örlőfogak, mint az emlősöknél. De a hüllőknél talán nem is kell, tehát ők változó testhőmérsékletű, ahogy népszerűen mondják, hidegvérű állatok. A hidegvérű szervezet fenntartása az nem kell annyi energiát bevinni táplálékkal, ezért van az, hogyha jól belaknak, akkor nagyon sokáig, hetekig, akár hónapokig, mondjuk óriás kígyóknál kibírják táplálék nélkül. Az emlősöknek az anyagcseréje sokkal gyorsabban pörög, ott nem lehet ezzel vacakolni, ott rendszeresen kell lenni, és azt jó alaposan meg kell emészteni, és az jó alaposan meg kell rágni. Úgyhogy bár a krokodilok nem ezt csinálják, és valóban próbálnak kitépni darabokat mondjuk egy nagyobb zsákmányból, és ebben segíthet az, hogy elkezdenek forogni a saját testük körül, ezt egyébként akkor is csinálják, mikor veszélybe érzik magukat.
2: Wow.
3: Halálforgásnak szokták ezt nevezni, hogy ilyen nagyon hollywoodi módon hangzik így ez az egész dolog.
2: Igen.
3: De ez pont abban is tud segíteni, hogy darabokat a zsákmányból ki tudjanak tépni. Mesélnek ilyen sztorikat Ausztráliában is, hogy aztán a modern természettudomány ezt azért némi kétkedéssel fogadja, de mondjuk az északi területen, hogy azért össze lehet futni kocsmákba ilyen történetmesélő figurákkal, akiket azt igen, hogy a nagy bordás krokodil, és ugye ők Saltwater krokodilnak hívják, és hogy akkor megragadja a zsákmányát, és leviszi valami gyökér alá, bedugja, és akkor ott még érleli egy darabig, hogy a rothadás miatt ott egy kicsit uh-huh. puhuljon meg. Hát mindenféle ilyen történeteket mesélnek. Igen, hát egyébként tulajdonképpen logikusan hangzik, és előfordul, hogy ilyen is van, de azt gondolom, hogy az azért nem szükség. szükségszerű minden esetben.
2: És hogyha már rémsztorikról beszélünk, ne térjünk el a cápáktól is, mert hát sajnos ők is eléggé rosszul vannak megítélve, pedig egy rendkívül fantasztikus állatfajról beszélünk általánosságban gyűjtőfogalomként, hiszen nagyon különleges képességeik vannak.
3: Igen, a cápákra azt lehet mondani, hogy egyszer valamikor nagyon régen, még a dinók kora előtt az anya természet összerakta a cápát, és olyan jól sikerült, hogy az azóta is, az a séma nagyjából működik. Sláger. Persze, több különböző cápafaj van, meg jönnek létre újak, ugye. De hogy maga a séma, hogy néz ki egy cápa, és hogy működik, az nagyon megy. És ez, hogyha ugye az érzékelésről meg indultunk, meg a rekordokról, meg ilyenekről, és hát vannak ilyen rekord érzékelési képességeik is, vagy ilyen különleges érzékelési képességeik is. Eleve a vízben a halak, hát ugye a cápák is halak, még hogyha ugye porcos halak is, azok, hát ugye nem csak azok a klasszikus érzékek vannak meg, amit mi is ismerünk, hogy van a látás, meg van a szaglás, és ráadásul a szaglásról mindenki tudja, a cápák nagyon-nagyon szuper szaglásuk van, messziről kiszagolják a vért.
2: És a rémsztorik.
3: Egyébként a szárazföldi állatok között is vannak nagyon jó szaglások, a jeges medvének például kifejezetten jó a szaglása. De hát ez a cápákra is igaz, tehát jó a szaglásuk is, valószínűleg az jobb, mint a látásuk, de hogy ugye a vízben élő állatok, azoknak különleges képességük van arra, hogy a víz áramlását is érzékeljék. Ugye egy klasszikus halnál az oldalvonal szerszolgál erre, ami tulajdonképpen tapintással működik, de az a lényeg, hogy a víznek a fodrozódását, a nagyon apró nyomás különbségeket tudják észlelni. Ugye a rajban úszó halak is ez alapján tudják tartani a helyüket a rajon belül, hogy a többiek által keltett áramláshoz képest igazítják magukat, igen. És ugye a cápák is tudnak ilyen áramlási meg nyomás viszonyok változását érzékelni. De ugye amit még tudnak, hogy nekik van egy elektromos érzékszervük, a szájuk körül van Lorenzini ampulának nevezett dolgok. De az elektromos érzékszervnek nem az a lényege, hogy megtalálják, hogy hol fut a falban a vezeték. De természetben ugye ilyenre nekik nincs szükségük. Nekünk otthon a háztartásban ez néha jól jön, de hát arra vannak külön műszerek, nem kell cápát a hónunk alá csapni ehhez. Viszont a cápáknak ez azért jó, mert a zsákmány állatok izommozgása az részben egy elektromos folyamat, tehát nagyon kicsi elektromos, mert elektromágneses tér jön ott tulajdonképpen létre. Azok az állatok, amelyek ilyen híresen elektromos áramtermelők, mint az elektromos angol, elektromos rája, valójában azok is módosult izmokból jött létre az a szervük, ami ezt az elektromosságot előállítja. De ez eredetileg minden izommozgásra, ha nagyon gyenge elektromos tevékenység is, de jellemző. És ezt a cápák képesek érzékelni, és hát bárki, aki úszik, kapálódzik, mindegy, hogy az embere, vagy valami pici rák, vagy hal, akkor azt is elektromosan tudják érzékelni. Valójában azt is érzékelik, hogyha mondjuk egy fémtestű hajó valahol nincsen rendesen lekenve, lefestve korrózióvédő anyaggal, és maga a fém közvetlenül érintkezik a tengerrel, ott van egy elektrokémiai folyamat, még mérgező fémsok is keletkeznek, nem nagy mennyiségben, de ott is egy elektromos folyamat játszódik le, és ezt is tudják érzékelni a cápák, tehát az is egy ilyen furcsa dolog nekik, hogy akkor jön egy fémhajó, és akkor lehet látni ilyen felvételeket, hogy ilyen hajóknak a víz fölé lógó csöveibe, fém hegesztett vascsövekbe beleharap, meg ilyenek. Ez is ezért van valószínűleg. De egyébként nem csak a cápák rendelkeznek ilyen elektromos érzékszerre, a kacsacsőrű emlősnek is. A kacsacsőre az ugye nem csak tapintásra jó, mert ő ilyen zavaros vizekben szeret apró élőlényeket, kicsi rákokat, férgeket keresni a víz alatt, rovarlárvákat, és ő is érzékelni tudja ezt a nagyon finom zsákmányállatok izomzata által keltett mozgást. Illetve hát vannak olyan állatok, amelyeknek az elektromos érzékszerveik azért különlegesek, mert az nem passzív, tehát hogy próbálja érzékelni más állat elektromosságát, hanem aktív, tehát egy elektromágneses teret gerjesztenek maguk körül, az említett elektromos angolna például pontosan ezt csinálja, de van mondjuk elefánt hal, ami nem nagy, hanem ilyen ormányszerű képlet van az állán, és akkor ezért nevezték el elefánt halnak. Ilyen a budapesti állatkertben is van. Egyébként elektromos angolnánk is. Szóval, hogy ők azt csinálják, hogy ezt az elektromágneses teret gerjesztik maguk körül, és aztán úsznak, és érzékelik, ahogy a közelükben lévő terettárgyak torzítják ezt az elektromágneses teret, és az alapján tudnak, így van, az alapján tudnak képet alkotni az őket körülvevő környezetről, és hát pláne ezzel az elektromos szerve még azt is tudják csinálni, hogy ilyen nagyobb kisüléseket hoznak létre, ami aztán megmérítja a zsákmányállatot, és akkor könnyebben felfalhatóvá teszi.
2: Hát egészen horror sztori. Na de hogy a cápák védelmére is kell egy kicsit. Nagyon rossz a látásuk, ezért is fakad ebből, hogy sok a tévesztés, amit említettél is korábban. Elsősorban szerintem amúgy a búvárokat támadják meg, pláne a szörfösöket, mert ahogyan fekszenek a deszkán, az elsődleges préda forrásra emlékeztetik őket, a fókára. Bizony. Pontosan.
3: És azért is van nagyon sok ilyen horrorisztikus kép, hogy ugye oldalról beharapott szörfdeszkák és egyebek. Valóban, tehát aztán igazából az a tapasztalat, hogy a fóka az valószínűleg nagyon finom a fókára specializálódott cápáknak, mert az egy jó zsíros dolog, meg minden. És igazából az a tapasztalat, hogy hát az ember az annyira nem is ízlik a cápáknak tulajdonképpen.
2: El is engedik,
3: rájönnek, hogy ja, ez nem az, akkor bocs. Csak hát ugye addigra már lehet, hogy komoly sérülést okoznak. Tehát az, aki kifejezetten még utazik is az ember, az meg aztán végképp annyira ritka, hogy tényleg egy kicsit túl van tolva ez a... Nyilván van egy-két eset, amikor hát azok tényleg tragikusak, és akkor hát csak a család iránti részvétel tudunk gondolni rá, de hogy ezek olyan elenyészően ritkák, hogy tényleg az, amit a cápákkal szemben van, az azért enyhén túlzás. Nyilván van, ami erre rátett egy lapáttal, ez a Péter Benzsének a regénye, amiből ugye a film, a Spielberg film, meg hát annak ugye folytatása is voltak.
2: Igen. 75-ben volt az első film, és még azóta is rettegünk tőlük.
3: Igen, bár már a film készítői is egy kicsit ugye azt mondják, hogy hát valójában már ők is inkább a cápák védelmére kellene.
2: Túlöttek rajta, igen.
3: Így van. De szerintem azért egyre többen tudják meg minden olyan helyen, ahol egyébként foglalkoznak cápákkal, ott próbálnak is ezekre, tehát a cápákkal kapcsolatos valós igazságukra fölhívni a figyelmet. Mi is ezt tesszük egyébként, ugye nekünk van egy, először is Magyarországon mi mutatunk be legrégebb óta 1912 óta tengeri állatokat, és az azóta többé-kevésbé folyamatos. És van egy cápasulink is, az 2018 vége óta működik, és ott egyébként minden nap délben van egy cápás programunk, ez heti 4 alkalommal még merüléses cápa etetéssel is együtt jár, de nem kell mindig új dolgozókat fölvenni hozzá, hanem jó viszonyban vannak a cápák,
2: ki.
3: Így van, és akkor hát erről akkor meg is lehet nézni, meg tudunk is róla mesélni, hogy valójában mi a helyzet a cápákkal, hogy ne csak az ilyen horrorfilmek legyenek a meghatározók a cápákkal, az való viszonyunkra. Valójában egyébként, ha ember és cápa találkozik, és ott esetleg meghal valaki, az leginkább a cápa szokott lenni, mert az ember és cápa találkozásokban benne vannak a cápa halászat, a cápa fogás, a cápa úszony leves miatti vadászatuk a cápáknak, aminek hát vannak ilyen nagyon kegyetlen megoldása is, hogy kialásszák a cápát, levágják az úszóját, mert igazából az kell leves, ez aztán magát a cápát visszadobják, ami persze a biztos halála számára, így már megcsonkítva, de azért még visszadobják. Úgyhogy szóval valójában ha valós történéseket nézik, a cápáknak sokkal több félnivalójuk van tőlünk emberektől, mint fordítva.
2: Egészen állati sztorikat hallhattunk, szerintem megérne egy folytatást majd a jövőben ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzám.
3: Köszönöm, hogy itt lettem, és hát a folytatást meg majd megbeszéljük, nagyon szívesen jövök máskor is. Köszönöm szépen.
1: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: A mai adás zárásaként pedig érkezem Fogadj örökbe rovatunkkal. Ezúttal a Herosz budapesti állatotthon két kedvencét mutatom be a nagy közönségnek. Kezdem is Tappancsal, egy 10 éves ivartalanított kuvasz keverék úrfival, aki gazdája elvesztése után került gondozásba. Eleinte nehezen nyílt meg, de mára örömmel fogadja az ismerős embereket, és szeretetteljes csupaszív kutyává vált. Tapasztalt gazdit keres, aki időt és türelmet ad neki az újrakezdéshez. Más kutyánk mellett nem érzi jól magát, így egyedüli kedvencként költözne legszívesebben kertesházba, ahol mindig történik valami. Ő egyébként már 2020 óta várja, hogy végre újra legyen egy saját embere. Második gazdikeresünk pedig Bessi Cica. Ő egy 10 hetes játékos és kíváncsi kislány, aki testvérével együtt egy gyermekotthon udvarára került kidobásra. Már megkapta az első oltását, szobatiszta és mindenkivel gyorsan összebarátkozik. Így most már készen áll arra, hogy szerető családba költözzön. Bízom benne, hogy valamelyikőjük felkeltette érdeklődésüket, és kedvet kaptak ahhoz, hogy személyesen is megismerjék őket. Ez volt a mai Egyesét állatvédelmi műsorunk. Hallgassák legközelebb is. Tóth Peti Lili búcsúzik Önöktől. Viszontlátásra!
1: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat! Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Folytatódik a hőség. Magyarország visszatért Európába, jelentette ki Magyar Péter. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. 50 nap alatt Magyarország visszatért Európába, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter a Tisza kormány eddigi eredményei között említette a visegrádi együttműködés újraindítását, elérték a kárpátaljaiak jogainak visszaadását. A kormányfő emlékeztetett, hogy elindították hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és világossá tették, hogy a kormány nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A segítség az otthonukat elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. A hőség fokozott odafigyelést igényel, itatással a vadkár is mérsékelhető, írt a közösségi oldalán az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Buna Szabolcs kiemelte, a hosszantartó forróságban a vadállomány számára megfelelő mennyiségű, jó minőségű ivóvíz biztosítása életmentő. A bejegyzés szerint a vadászatra jogosultak kiemelt feladata, hogy a vadászterületeken minél több az állatok igényeihez igazodó itatóhelyet alakítsanak ki, és folyamatosan gondoskodjanak ezek vízellátásáról. Lengyelországban csaknem 130 vasúti járatot töröltek hétfő délelőtt. Az állami vasúttársaság a felső vezetékhálózat működési zavaraival és a vágányok deformációjával indokolta a közlekedés szüneteltetését. Egyes szakaszokon pótlóbuszok viszik az utasokat. Vasárnap 40,5 fokkal megdőlt a lengyelországi melegrekord. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
6: Ez a vendégváró tehát, hogy a Szignálból is hallották, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, üdvözlöm Önöket. Tóth Peti Lili szerkeszti a mai műsort, és Tokajba fogunk menni, mi bajunk lehet, jó kis borokat fogunk kóstolgatni, és egy gyönyörű tájat járhatunk végig. Rögtön vár minket Várhelyi Péter, aki a Hímes udvar pincészet tulajdonosa, ez egy családi pincészet, igaz? Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is Tokajból.
6: Kata, Beáta és Péter, önök hárman jelentik ezt a családi pincészetet a tulajdonosokat tekintve. Önök is dolgoznak rajta?
7: Igen, mi még mindig itt dolgozunk a pult mögött is.
6: De mindenhol is, igaz?
7: Így van, igen.
6: De a szőlő is az önök gondja, vagy azt másra bízzák?
7: Gyakorlatilag saját dolgozóink művelik a szőlőnket, tehát egy abszolút egy kis családi vállalkozásról van szó. Mi öten dolgozunk a pincészetben, az értékesítésben, a napi vendéglátásban, és kettő kollégánk, aki a szőlőt műveli, a szőlőt csinálja. Igazából itt 3 hektár szőlőről van szó, amire azt szoktam mondani, hogy hát hobbinak ez már egy kicsit túl nagy, de azért még egy közepes gazdaságtól is messze van. De egy ilyen kis családi pincészetet csinálunk gyakorlatilag a 80-as évek végétől.
6: Ez a családias hangulat, ez egyébként is jellemző Tokajra, illetve hogyha az ember sétál Tokajban pincéről pincére megy, akkor ezt tapasztalja. Ez talán a hagyomány is, nem?
7: Természetesen ugye azért a szőlőművelés mindig kicsiből indult ki az évszázadok során, de azért egy idő után jellemzőek voltak, jellemzően kialakultak azért nagyobb birtokok is, hát ugye az elmúlt 500 évben egy idő után jellemzően kialakultak

0: 300 olyan pincészet van a borvidéken, ugye az elterülő 27 településen, ahol palackozott topolyi borokat készítenek.
1: És hát ráadásul most már nem csak azt a hagyományos klasszikus desszertbort, hanem egyre inkább mindenféle mást is. Megváltozott a divat, megváltozott az igény, ennek próbáltok majd megfelelni önök is?
0: Én nem feltétlenül hiszek ebben, hogy nekünk teljesen más irányba kell menni, tehát azt azért én úgy gondolom, hogy tudni kell, hogy a tokai borvidék 500 éves története az édesborról, és ugye ezen belül a főképp ugye a tokai aszúról szólt. Ez az, ami híressé tette Tokajt, és ez az, ami jelen pillanatban is napirenden tartja a borvilágban. Lehet azt mondani, hogy van egyfajta elmozdulás a szárazborok, jelen pillanatban ugye a buborékos borok irányába, de én nem feltétlenül hiszek abba, hogy nekünk most rögtön perceken belül föl kell ülni ezekre a trendekre. Én úgy gondolom, hogy a tokai édes borokhoz kell megfelelő kedvet csinálni, ami nem egyszerű feladat, tehát ez főképp már inkább egy marketing feladat, amiben sokszor a borászoknak a bicskája is beletörik.
1: Hát igen, ezt egyenként ráadásul iszonyú nehéz, ezt nagy összefogással, egyfajta borvidéki együttműködéssel lehet valahogyan kordában tartani vagy kezelni. Hogyha odalátogat a turista önökhöz, akkor nyilván bejelentkezéssel borkóstolón is részt vehet, ez manapság valamennyi pincének a sajátja. Önöknél hogy zajlik egy ilyen?
0: Mielőtt magunkra térnénk, azért elmondom azt, hogy Tokajhegye ugye a 90-es években kezdődött itt a privatizáció, és az első pincészeteknek a nagy része az úgy gondolta, hogy majd fölépíti a termelést, a pincészetet, a szőlőbirtokot, és ugye kereskedelemben fogja eladni a borokat, exportálni fog. Ez azért nem volt ilyen egyszerű, azért az elmúlt évtizedekben ez bebizonyosodott, tehát a kereskedelem sem és az export sem túlzottan egyszerű. Nagyon sok pincészet, illetve javarészben nem akartak turizmussal, vendéglátással foglalkozni, mert az egy kicsit nyűgös. Tehát ugye nyitva kéne lenni hétvégén, nyitva kéne lenni esténként, ez mind munkaerő, munkabér járulék, tehát azért ez egy elég költségigényes műfaj. De az elmúlt években ezt mindenki tapasztalta, hogy muszáj e felé nyitni a pincészeteknek is, mert még a lojális vedők is szeretnének elmenni és megnézni a pincét, hogy ahonnan bort vesznek, akár egy áruházban, az hogy néz ki, hogy működik. Tehát hál' Istennek azért egyre többen nyitnak a turizmus és a nyitott pincék felé. Visszakanyarodva magunkra, mivel mi egy kis pincészet vagyunk, és mi Tokajnak a belvárosában vagyunk, nálunk a koncepció az abszolút arra épül, hogy a Tokaj városába érkező, érdeklődő turistákat próbáljuk megfogni. Mi körülbelül 20 ezer palackbort készítünk évente, és ezt gyakorlatilag mind helyben adjuk el. Tehát sehová nem viszünk, nincs kereskedelmi kapcsolatunk, nem viszünk éttermekbe, egy-két helyi éttermet kivéve. Abszolút a borturizmusra rendezkedtünk be, mi az év minden napján nyitva vagyunk, tehát hozzánk nem kell bejelentkezni, meg nekünk nem okoz gondot, hogy most csak ketten vannak, vagy éppen február 12-én szerdán jönnének. Tehát mi erre készültünk föl. Ez egy nagyon melós része a borértékesítésnek. De mi évente 13 ezer vendéget fogadtunk az elmúlt időszakban, ami szerintem egy nagyon szép szám, és természetesen egyfajta vendéglátóhelyként működünk, tehát be lehet jönni egy pohár borra, ne talántán egy kávére vagy egy szörpre is, de természetesen vannak borkóstoló programjaink, ezeket gyakorlatilag minden nap fix időpontokban indítjuk, van egy 11 óra, meg egy délután 3 órakor, ilyenkor ide lehet jönni, lehet csatlakozni, de ezt minden nap garantáltan.
1: Mi itt az igazi siker, hogyha úgy megy el a vendég, hogy be is vásárolt?
0: Hát természetesen igen, próbáljuk azért afelé terelni az embereket, hogy vásároljanak is, de hát azért ugye itt nem raklapszámmal vásárolnak, valakinek csak maga az élmény, hogy egy borkóstoló részt vehet, megnéz egy pincét, beszélget a borásszal, valaki egy-két palackot vesz.

0: Ezt de valaki több kartonnal is képes elvinni.
1: Na,
0: természetesen az utóbbiak hozzák jobban, inkább
1: hát a... Nyilván, meg, hát ő nyilván megkóstolta, igen, és tudja, hogy ezt akarja inni mostantól kezdve. Sok ilyen vendéget így kívánok. A Hímes így udvarból van, hallották Várhelyi Pétert Tokajból. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen is a beszélgetést, minden jót kívánok.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban. Gyalogosan. Vagy otthon. Egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Kiszédülünk egy borpincéből, ugye hallották, például a Hímes udvarhoz ellátogathatunk minden további nélkül, de kellene nekünk egy jó szállás, és hát ott sem kell nagyon messze menni. Egyrészt ott van Tokajban a Mercure Tokaj Center, másfelől pedig nem szólva arról, hogy ez maga egy borhotel, az év borhotele, tehát ott is fogunk kapni megfelelő minőségű tokaji borokat, ez egészen biztos. Boncsér Beáta, a Mercure Hotel Tokaj Center sales menedzsere. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánom, üdvözlöm Önt és a hallgatókat is.
1: Milyen az a borhotel? Ott a csapból is bor folyik?
2: Bárcsak az is, onnan is az folyna, viszont azt tudom mondani, hogy egy zseniális lokációban lévő négy csillagos szálloda vagyunk. Mi 2022-ben nyitottunk meg a kapuinkat, és 55 légkondicionált erkélyes szobával várjuk a vendégeinket Tokajnak a szívében.
1: Ez a belvárosban van?
2: Teljes mértékben a belvárosban van. A legnagyobb erősségünk szerintem a lokáció, mert pont a Bodrognak és a Tiszának a találkozási pontjánál húzták fel a szállodánkat.
1: Az szép!
2: A gyönyörű lenyűgöző kilátás nyílik a szobáinkból, mind a városra, mind pedig a folyók találkozására.
1: Ez egy wellness szálló, ahol lehet bort is inni, vagy a borhotelsége az a tokaji borvidékből fakad?
2: Mind a kettőt tudom mondani, egyrészt wellness szálloda is vagyunk, kültéri és beltéri medencékkel is rendelkezünk, wellness szolgáltatásokkal, mint masszázssal, szauna szeánszokkal, illetve mindazonáltal remek borokat kínálunk. Próbáljuk felsorakoztatni a teljes tokaji borrégiót, mind a 27 településnek a legnagyobb borválasztékát bemutatni gyakorlatilag.
1: Ilyenkor ez hogy van, amikor a bőség ilyen módon kínálja magát? Van a háznak saját bora, vagy teljesen felesleges, mert hát annyiféle bort lehet rendelni, hogy hát majd választ a kedves vendég.
2: Azt tudom mondani, hogy saját borunk nincsen, viszont remek pincészetekkel dolgozunk együtt. Mindazonáltal, hogy tudjuk egy picit segíteni a vendégeinket, borszemináriumokat szoktunk tartani a hotelben, ami úgy szokott kinézni, hogy helyi borászokat hívunk be, amivel meg tudják mutatni gyakorlatilag a saját borsoraikat, és ezzel a szálló vendégeink is úgymond egy koreografált borsort kapnak borbemutatóval.
1: Hogy egy borszálló az év borszállója, gratulálok ehhez.
2: Köszönjük szépen.
1: Az mivel jár? Minek kell tudni megfelelni?
2: Azzal kell megfelelni gyakorlatilag, hogy a felhozatalunk tükrözze a tokaji borrégiónak a jellegzetességeit, illetve hogy hozzá egy olyan millió társuljon, ami méltóan fel tud nőni a tokaji borokhoz.
1: Jól gondolom, akkor a tokaji gazdák is, az elmúlt időszakban elég sokkal beszéltem közülük, egy másik műsorban van nekünk egy borászati magazinunk is. Uh-huh. Szóval, hogy ők azon dolgoznak, hogy ne csak borvidék, hanem turisztikai központ legyen ez a vidék, mert hogy nekik is az az érdekük. Mennyire dolgoznak össze?
2: Mindenképpen együtt dolgozunk, és a szállodánknak is hasonló céljai vannak. Több hasonló kommunikáció is van a borászok, illetve a helyi turisztikai szolgáltatók között, és mindazonáltal, hogy Tokaj evidens, hogy így a bor az egy nagyon-nagyon erős sarkalatos pontja ennek a területnek, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyre inkább dominánsabb az aktív turizmusnak a betörése is, és mi is próbálunk erre alapozni, hogy Tokaj és a környező régió nem csak a bort tudja nyújtani így a vendégek számlára, hanem az aktív turizmus is feltörekvőben van, mint például a biciklis túrák, vizitúrák, kiránduló turizmus, mert maga a tokaji régió nem csak a borról szól, hanem a környékről, az élővilágról, illetve a festői tájakról.
1: Szerveznek például utakat a Bodrogra, ami egyébként gyönyörű és egészen különleges vidék.
2: Igen, együttműködésben dolgozunk más cégekkel, akik például kajakos és kenus túrákat szerveznek. Van egy nagyon-nagyon jó kis bodrogos kenu túrájuk is, amivel fel tudják fedezni a Bodrognak így a rejtett kincseit, illetve az élővilágát.
1: Azon gondolkoztam, hogy bringával azért ez melós, tehát dombvidéken megyünk le és föl, és hát ha lementünk, akkor föl is kell valahogy, úgyhogy azért abban van munka. Az elektromos bicikli mennyire terjedt el arra felé?
2: egyre inkább elterjedőben van, illetve a mi szállodánkban is elektromos bicikliknek a bérlésére van lehetőség, illetve indítunk vele különböző gasztrotúrákat is. Magának az e-bike-oknak az volt a célja nálunk is, hogy ne csak a legfittebbek tudják bejárni ezt a gyönyörű régiót, hanem azok is, akik csak belépőek így a sportolásnak a világában, ők is körbe tudják járni a desztinációt, és hát teljesen más felfedezni bicikliről a tájat, mint autóból.
1: Hát nyilván ez pontosan így van. Ráadásul biciklivel meg lehet állni azoknál a borospincéknél, az autóval tilos, ugye?
2: Pontosan. Rengeteg borospince található így a környékünkön, illetve a szervezett útjainkon is vannak borospincés megállunk is. Mindazonáltal a felelős alkoholfogyasztás itt is szem előtt van tartva, mind ajánljuk így a vendégeinek, mind pedig a vezetett túráinkon, viszont érdemes megállni és megpihenni egy-egy ilyen pincébe, ha más nem, hűsölni egy kicsit, felfedezni, akár elviteles borokat is tudnak vásárolni így a pince tulajdonosok.
1: De lehet, hogy mondja a felelős alkoholfogyasztást, hogy én vagyok olyan társasággal megáldva, akik így működnek, de egyébként, minthogyha ez terjedne, tehát szerintem egy ilyen túrán azért manapság már elég ritkán lehet látni pocsolyára leittasodott vendéget.
2: Ezt meg tudom erősíteni, én is, ahogy Tokajban szoktam sétálni, vagy biciklizni, vagy akár autóval haladni, hála jó égnek nem találkozok ilyenekkel, amilyen rossz példát mutatnám.
1: Hát és ráadásul az egésznek a hangulatát tönkreteszi, miközben ennek a településnek és ennek a tájnak a hangulata az pontosan inkább felemelő, hogy úgy mondjam. Na, meg az önök szállodája is, ez egy friss, egészen fiatal szálloda. 2024-ben lett az év borhotele, 25-ben az év hotele versenyen a régió legjobb szálláshelye. Mi ennek a titka?
2: A titka az mindenféleképpen a hozzáállásunk így a vendégekhez. Mint ahogy említettem, nagyon nagy erősségünk a lokációnk, és mindamellett egy elegáns, emberközeli szállodát szerettünk volna létrehozni itt Tokajnak a szívében, ahonnan elérhető igazából az összes környező turisztikai látnivaló.
1: Őrizzék meg ilyennek, és köszönöm, hogy mesélt róla. Boncsér Beátát hallották, a Mercure Hotel Tokaj Center sales managerit. Köszönöm.
2: Minden jót, köszönöm, viszont hallásra.
0: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták.

Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Tokaj környékén járunk, és ha Tokaj vidékét egy kicsikét tágabban értelmezzük, mint magát a település, mondjuk a borvidékre magára tekintünk ki, akkor elvetődhetünk minden további nélkül a karámbor és gasztró elnevezésű helyre, amely Bodrog keresztúron található hivatalosan, de alapvetően ott van a Bodrog partján, és az egésznek a hangulatát, az, hogy milyennek képzelik a mai fiatalok a tokaji borvidék gasztronómiáját, vendéglátását, azt hiszem tökéletesen illusztrálja. Taskó Ádám a vonalban, jó napot kívánok!
2: Jó napot mindenkit! Innen hegy aljáról. Hogy aki hozzánk ellátogat, azt mi mindig szeretettel várjuk itt a hegy alján. A mi kis településünk az Bodrogkeresztúr nem egy nagy létszámú falu, de hál' Istennek egyre több a turista, úgyhogy
1: mi volt a gondolat a karám mögött, amikor ezt kitalálták? Mi volt az, amiért ez ilyen lett?
2: Maga a sztori az úgy alakult, hogy én arra jártam mindig autóval, akkor még Tokajban dolgoztam, és ezt csak néztem, hogy itt van ez a szép épület. Aztán megint eljöttem kocsival, megint megálltam, és akkor mondom, hogy most nem bevegyek. És pont itt volt a tulajdonos úr az épületnek, és akkor utána leültünk egy szép beszélgetésre, és hát ez ilyen 24 májusra lehetett. Nagyon gyorsan megegyeztünk, aztán igazából ilyen június környékén meg is nyitottuk magát a helyet. És próbáltunk egy olyan atmoszférát varázsolni, amilyenek úgymond mi is vagyunk, vendéglátás tekintetében mi nagyon közvetlenek vagyunk, és nagyon szeretjük a jó dolgokat, a minőségi dolgokat, és ezt szeretjük volna átadni, nem csak a velünk dolgozóknak, hanem
1: a vendégeknek is. Mi az, amit más kínálnak, vagy másképp kínálnak, mint mondjuk a környéken mások?
2: Hát arra, mi mások vagyunk, az elsősorban ez a közvetlenség, ez a fajta hangulat, amikor, hát ez így nehéz átadni telefonba. Azt szokták mondani a vendégek, amikor megérkeznek hozzánk, hogy na igen, most mi tényleg megérkeztünk.
1: Hát ez jó hír.
2: Hogy ez az a pont, amikor így azt érzi, hogy minden egyben van. Nem csak a külseje, hanem a belseje is. Szóval, hogy teljes mértékben.
1: Mennyi programot kell szervezni ahhoz, hogy a vendégek, a turisták becsábuljanak? Kell-e egyáltalán program, vagy elég, hogyha híre van már a karámnak?
2: Hát persze a program az mindig kell, meg ugye mi is szeretjük azt, hogyha aktívak vagyunk, és pont ezért egyébként létesítettünk egy olyan dolgot, hogy a boldogot szeretjük volna kihasználni, és vettünk egy ilyen elektromos katamarán.
1: No csak.
2: Nagy segítséget nyújt nekünk azokban a dolgokban, mint a például a program. Úgyhogy például most júliusban, minden hétvégén jön hozzánk egy borászat, és ezt a borászatot a katamaránon mutatjuk be a kedves vendégeknek.
1: Hát mekkora ez a katamarán? Mennyien férnek el rajta?
2: Hát azért annyira nem nagy, de egy ilyen 12 személy elfér rajta.
1: Aha.
2: Úgyhogy ezzel próbáltuk, illetve decemberben mi nyitottunk egy másik helyet, Miskolcon a Lepsent, és szeretjük volna azokat a vendégeinket is, akik kicsit komolyabban foglalkoztak az gasztronómia, őket egy kicsit jobban megfogni.
1: Mennyire fontos manapság az, hogy helyi alapanyagokra épüljön egy koncepció a gasztronómiában, és mennyire követelik ezt meg a vendégek? Mennyire számít ez nekik?
2: Szerintem a helyi az mindig fontos. Azt, hogy egymást erősítsük, az egy, hát nálunk ez egy ilyen alap dolog. De nyilván oda kell figyelni arra is, hogy olyan termékeket dolgozunk együtt, amik számunkra is megfelelőek. Úgyhogy mi nem csak helyét használunk, hanem inkább sokszor hatom külföldi, most mondok egy példát erre. Mi előszettetel dolgozunk Kaviára és Osztrigával.
1: Hát az a Bodrogban nincs valóban.
2: Igen, de nagyon szívesen használjuk mondjuk a helyi mangalicát, vagy a helyi sajtokat. Úgyhogy mi...
1: Egyfajta fúziós konyha. Időnként nagyon rosszul hallom, úgyhogy kicsit kétségbe esettek, kérdezem tovább.
2: Igen,
1: hogy...
2: most hát elég szeres most itt a terület.
1: Szeres és meleg, gondolom. Miért lenne ott kevésbé meleg, mint máshol az országban? Szóval azt akarom még kérdezni, hogy igazából a Karám behozta-e azt a várakozást, nem is feltétlenül üzletileg, de akár úgy is, amit egy fiatal vállalkozó elvár egy ilyen helytől. És hogyan lehet, milyen marketinggel lehet jelen lenni ma a piacon?
2: Szerintem behozta. Marketingben én mindig azt mondom, hogy szerintem a közvetlen marketinggel nincs jobb. Az, amikor szájról szájra terjed, az nálunk ezt hozta meg egyébként szerintem a sikert. Az, hogy ott voltunk mindig látástól Mikulásig, minden egyes napon, minden nap nyitva vagyunk, mi mindig szívesen várunk mindenkit, ha este 10-kor jön be, akkor este 10-kor fogadjuk, ha reggel 9-kor, akkor reggel 9-kor, és még egyszer mondom azt, hogy személyesen ott vagyunk, ez sokat számít, ez szerintem többet ér, mint egy jól beállított Facebook reklám.
1: Hát lehet, igen, lehet.
2: Amit mi egyébként nem is nagyon használunk, szóval nálunk, én úgy gondolom, hogy nálunk ezt hoztam meg a sikert, meg azt, hogy olyan csapatot tudtunk magunk köré varázsolni, úgymond, akik azt próbálják átadni, azt adják át, amilyenek mi is vagyunk, amit a hely képvisel.
1: A Karám Borisz gasztróról beszélgettünk, ez Tokajhegyalja a Bodrog partján, egészen pontosan Bodrog keresztúron, keressék őket, Taskó Ádámék várják szeretettel a turistákat. Köszönöm szépen, Ádám!
2: Köszönjük, minden jót!
1: Minden jót kívánok, hogyha Tokaj környékén járnak, jussanak eszükbe ezek a helyek, amiket ajánlottunk a figyelmükbe, akár a tokaji dűlők és az aszúk a Híves udvarnál, akár egy jó szálloda, hogyha éppen azt keresik, ugye a Merkur Hotelt ajánlottuk figyelmükbe, vagy éppen a Karám Borisz gasztró, hogyha egy jót ennének és vágynak egy katamarános bodrogi túrára. Ez volt ma a Vendégváró. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a Vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
5: Árkád.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Folytatódik a hőség, a kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, gyérítik a szúnyogokat az ország több pontján. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Az Európai Unió 5 millió eurós segélyt nyújt a venezuelai földrengések okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A segítség az otthonukat elhagyni kényszerültek menedékének és egészségügyi ellátásának biztosítására összpontosít, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a pénzügyi segély mellett az Unió humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Lengyelországban csaknem 130 vasúti járatot töröltek hétfő délelőtt. Az állami vasúttársaság a felső vezetékhálózat működési zavaraival és a vágányok deformációjával indokolta a közlekedés szüneteltetését. Egyes szakaszokon pótlóbuszok viszik az utasokat. Vasárnap 40,5 fokkal megdőlt a lengyelországi melegrekord. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
5: A gazdasági magazint hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, és Meszlényi Zsófi szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Arról rengeteget hallunk mostanában, hogy a Velencei tónál mekkora baj, és hogy milyen állapotban van maga a tó, ugye most a mai adat szerint 48 cm, a 140 cm kívánt mélység helyett a közepes vízszint a Velencei tónál. A Balatonról kevesebbet beszélünk, talán a szabályozottabb körülmények miatt egyrészt, másrészt azért, mert talán kisebb is a baj. De hát a Balatonnál sincs sok víz, de még éppen elegendő, mondják. Vonyalcvacsegy polgármestere Pali Róbert a vonalban, nem tudom, megerősíti-e a fentieket. Jó napot kívánok!
7: Tiszteletem! Először is köszönöm a keresésüket. Minden olyan, a Balatoni Szövetségnél ugye 92 tagönkormányzat van bent, tehát polgármester asszonyok, polgármester uraknak a több mint 120 éves fennállása óta a szövetségnek, mindig is a Balaton volt az elsődleges érdekképviselet, és sajnálatos módon ugyanolyan problémákkal küzd a Balaton és a térsége, mint a Velencei tó esetében, tehát időszerű azonnal elkezdeni a tervezését és a kivitelezésre való felkészülését. Ez elodálkodatlan, tehát ennyire sürgető a helyzet. Még ha most azt látjuk, hogy körülbelül 15-20 év múlva van szükség, mind a pesszimisták, mind az optimisták állítása szerint is, a kutatók szerint a víz utánpótlására, és de ennek a monitorozására, felkészítésére mindenképpen halaszolatlanul el kell kezdeni a lehetőség szerint már ebben az évben a tervezést, ha már eddig ezt így nem tettük meg. Azt hozzá kell tennem, szerkesztő úr, hogy Magyarország tekintetében kiváló vízügyi vagy éppen nemzeti parkos kollégák vannak a szakemberek, megkockáztam, hogy Magyarország Európa világszinten is, tehát elmondható, hogy a világon az egyik legkutatottabb tó a Balaton, ez így is van, helyes is, mert össze lehet hasonlítani, hogy a világon az egyik legkutatottabb tó a Balaton,

0: akár miniszteri viszonyt olyan szintre emelni, mert nemzetgazdasági érdekünk is, meg hát ugye a nemzeti kincsünk is.
1: Hát
0: úgy is kéne vele foglalkozni. És nagyon fontos szerkesztő, ne hagyjuk ki a Kis-Balaton, mert a szerves Ős-Balaton része a Kis-Balaton, amit hozzá kell tennünk, hogy a legnyugatibb fekvő medence van a Balatonnak, ez a vízvédelmi rendszere több mint 40 éve készült el, a világon egyedülálló, mégis országunk egyik leghánytatottabb sorsú vizes élőhelye.
1: Hát, ha most önt hallgatom, akkor ez egyáltalán nem megnyugtató, amilyennek önök ott az ezzel foglalkozók látják a Balaton jövőjét. A mai kép viszont azért a Balatonról nem ez, tehát az ember elkezd sétálni a tóparton, akkor nem látja, hogy bármi gond lenne. Ami az önök helyzetét is nehezíti nyilván, mert a Velencei tónál most elég megállni a parton, és az ember látja, itt ma tenni kell valamit. A Balatonnál ez elodázhatónak látszik, mert nem ilyen a látvány.
0: A helyzet az, hogy ezt kb. 10-15 évvel ezelőtt ugyanúgy a kutatók már nagyon helyesen már leírták ennek a jóslatát a Velencei tó esetében is. Ugyanez a Balatonnál is. Ha elodázzuk, ha nem foglalkozunk vele, hanem azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen, és mindenki tisztelt a kivételnek a saját kis tortaszeletét veszi ki a Balatonból, de nem egységben, mint egy nagy pázül. Ez egy nagy pázül a Balaton és a térsége. Ami azt jelenti, hogy ez egy kirakós, össze kell rakni nem csak a tudást, hanem a tudások közti összefüggéseket. Hát kb. 3-4 vízügy van, aki most például a Vonyazvas egy esetében, ahova tartozunk. Ezért mondjuk azt, hogy kormány biztosan kiemelten, mert ekkora értéket képvisel. Jelen pillanatban jó a Balaton vízminősége összhatásban, tehát mind a helyi lakosok, mind az idelgáltó vendégek részére, viszont nálunk a szövetségnél van egy alaptézis, az azt jelenti, hogy a területi egyenlőség. Tehát ugyanolyan fontos a Balatonparti település, az a 43, és nagyon fontosak a nem balatonparti települések. Kifejezetten a térségben gondolkodunk, tehát nem csak táblától tábláig, és a döntéshozóknak, politikai formálóknak és a döntéshozóknak szeretnénk segíteni a tudásunkat átadni, a jelenlegi demokratikusan megválasztott kormányunknak is szeretnénk segíteni. Ebben keresünk az ő segítségüket, egyeztetésüket, amit jelen pillanatban szorgalmazunk.
1: Hát most van egy környezetvédelemért felelős miniszter, ez egy óriási előrelépés, még hogyha nem is feltétlenül ez a neve a tárcájának, de minden esetre a miniszter úr igen nagy lelkesedéssel vetette a munkába magát. Velencei tó ügyben is, gondolom a Balaton esetében ugyanez lesz. Önök látják a megoldást? A Velencei tónál ugye leírtak háromféle módszert, a dunai vízpótlástól a karsztvízig, illetve a szennyvíz tisztítása utáni visszaeresztéséig, ami ugye teljesen tiszta víz lenne. Ez utóbbit mégis a lakosság tiltakozása kíséri. Önöknél mi lenne a megoldás?
0: Ahogy említettem, a világon egyik legkutatóbb tó a Balaton. Tehát a szakemberek leírták már ezt a dolgot, bennünket, mind a Balatoni Szövetséget, együttműködő partnerként az állami számbevőszék hívott be még idén bennünket ellenőrzés céljából a vízügyet. A Tiszató kapcsán, vagy a elnézést a Velencei tó kapcsán, hogy lehetett így elodázni, akkor itt összegbe került volna most ennyi. Tehát cselekedni szükséges, cselekedni kell, ez a legfontosabb a tervezésben, az előkészítésben, mert az időből ki fogunk futni a jelennek, meg a jövő generációnak. Ezért örülök a hívásának, vagy a keresésnek, mert ez ennyire fontos most jelen pillanatban, hogy egy olyan magasabb szintű, mindig az országos pártpolitika fölé kerüljön a nemzeti kincsünk, mert ekkora nemzeti gazdaság érdekünk fűződik hozzá, hogy egy mindig költség soron legyen a kormánynál, hogy a Balaton jó vízminőségének és utánpótlásnak a fenntartása, megelőzése. Mert ha nem így van, akkor ugyanúgy el fogjuk odázni 5, 10, 15, 20 év, 40 évre, ami már nem ezt az állapotot fogja mutatni, ami jelen pillanatban.
1: Mennyire sikerült az elmúlt évtizedben leamortizálni a Balatont? Gondolok itt arra, hogy kempingekből lettek lakóparkok, nádasokból kikötők, köstrandokból magánstrandok, hatalmas szállodák létesültek a vízparton. Szóval mennyit sikerült ártani annak a környezetnek, ami a Balatont körülvezi?
0: Maga a Balaton az emberi behatás nélkül is folyamatosan változik. Pláne most, hogy látjuk az elmúlt csak a 10 évet, ha megnézzük, hogy mekkora változáson ment át az éghajlat, a klímaváltozások, ehhez hozzátesszük mi az emberi beavatkozásainkat, akár a beépítéseket, a part közeli beépítéseket, akár az üzemeltetés.

0: rendelkezésre való kevés anyagi forrásnak a biztosítását az elmúlt 23 évben, hiszen 2003-ban fejeződtek be a Balaton vízminőségi kotrások, és onnantól nem volt ilyen jellegű állandóan, de jóval több, mint egy kotrási folyamat a Balaton vízminősége, ez egy átfogó kérdés. Ezért is mondtam ezeket a puzzle-öket. Ezeket ki kell rakni olyannak, aki szereti a Balatont, érti a Balatont, és cselekedni akar ebből. Ezért kell hozzá pénz és politikai akarat. Ez a legfontosabb. Mindent már is tudunk a Balatonról és a környezetéről. Bátor cselekedetre van szükség, és minél jobban a lakosságot, mint a helyi lakosságot, mint az odaérkező kedves vendégeket tájékoztatni erről a helyzetről.
1: Azt tudja, hogy ez rengeteg érdeket fog sérteni. Azt mondja Vasas Gábor, aki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója, hogy minden, amit megtehetünk a Balatonnal, azt már megtettük. Amit korábban beleférő építkezésnek vagy betonozásnak gondoltunk, az már a klímaváltozás miatt egyértelműen fenntarthatatlan és vállalhatatlan. Ezek a mondatok nekem azt mutatják, hogy itt vagy visszabontás, vagy legalábbis nagyon komoly korlátozás lenne az egyik lépés, amivel a Balaton menteni lehetne.
0: Egyetértek ezzel a kérdéssel, hogy a vízparti terv elkészült a tavalyi évben, nálunk is az egyik legszigorúbbat hoztuk meg beépítetőség szempontjából, viszont el kell mondani, hogy amit mindig a kormány mondjuk elhatároz, hogy mi, mekkora legyen a beépítetőség, de ott megvan a minden településnek az egyéni felelőssége, a helyi építési szabályzat. Abban le lehet rögzíteni plusz olyan terheket, vagy olyan kritériumokat, amivel nem lehet ezeket a településeket megtenni. Meg a település képibe is. Ez nagyon fontos. A másik, amit ön is említett, hogy nekünk, mi embereknek, mi mit teszünk hozzá, ne csak, hogy mit ad nekünk a Balaton, vagy éppen a hazánk, vagy Magyarország, vagy éppen a településünk, hanem, hogy mi mit teszünk érte. A Balatonból ilyen nap, mint ma is például 30 fok felett, egy centiméter fog elpárologni. Az azt jelenti, hogy 6 millió köbméter egy nap alatt. Tavaly júniusban 11 centimenttel, az 66 millió köbméter. Azzal, hogy a vitorlásokból, esetleg az ott felhalmozódó szennyvizet nem a megjelölt helyekre rakják ki, hanem mondjuk a Balatonba, óriási nagy felelősség. Az, hogy a nem mossuk le magunkról a naptejet, ahogy bemegyünk, az több tonna megy bele a Balatonba. A horgászatnál felülvizsgálni a bojlis esetleg tápanyagot, amit terhelünk. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a kutatók, mindenféle kutatók, mint a limnológia, vagy a kutató egyetemek is egyetértsenek ezekkel a dolgokkal, ne különbözőek legyenek, hanem egy kézben legyenek ezek, és mi ezt támogatjuk, a kutatásokat, támogatjuk azt, hogy az összehasonlítást a régi adatokkal, az újakkal, és minél nagyobb társadalmi szélességben elmondani azokat a dolgokat, amire igenis odafigyeljünk, és mi is hozzátegyük a magunkét. Azt szoktam mondani, hogy ha annyian tudnának példát mutatni, ahányan véleményt alkotni, akkor nem lenne mire vitatkozni, tehát lenne mindenki a saját házatáján köpörgetni, és oda tenni, hogy ő mit tesz megérte, és ne csak a kezét nyújtsa, meg azt a tortaszeletet vegye ki, ami éppen a település előtt van, vagy távolabb. Mi ezt a programot, vagy ezt a szemléletet visszük magunk előtt, és segítjük a döntéshozókat, hogy még jobban tudjanak dönteni.
1: Úgy legyen. Egy hete elkezdődött a szezon azzal, hogy véget ért a tanév. Hogy indult Vonyarcvashegyen a szezon idén?
0: De tavaly évben a Balaton legjobb strandja is lehettünk a zsűrizés alkalmával. Minden egyes strandnak, ami a Balaton környezetében megvan, a maga természeti és adottságai, az épített, mindegyik lehet kiváló, mindegyik lehet csodás, attól függ, hogy viszonyul hozzá a településnek a vezetősége, maga a településeink. Mi elmondhatjuk Vonyarcvashegyen, hogy mi 4 évszakosra tervezzük a strandjainkat. Ugye nyáron is megvannak, de olyan elemeket próbálunk berakni, amit 2-3-4 évszakon keresztül lehet használni. Tehát az a kirakatunk, és erre is tesszük a legnagyobbat. Ezért mi a tavalyi évhez viszonyítva, mindig az elmúlt 5 évet amúgy nézem a statisztikáit, de a tavalyi évhez képest mi egy kicsit most meg is haladtuk a tavalyi standi bevételeinket. Igaz, hogy egy kicsivel, az üzemeltetési összegek nőnek. Ezt nem tudjuk minden esetben rá tenni a jegyárakra, ezért éppen csak mértéketesen, és rengeteg a kedvezményünk benne. Ezzel viszont a szezon tényleg elindult. Az, hogy mindenkinek, a helyi vállalkozóinknak, a helyi lakosságnak és az idetérő vendégeknek is az a szemléletünk, hogy mindenkinek úgymond fontosnak kell, hogy érezze magát ebbe a folyamatba, úgy lehet jó partnerségeket, meg együttműködéseket kötni, és jó üzleteket is, a mindenkinek a megfelelőt ki tudja venni magának.
1: Úgy legyen, kívánok minden Balatonparton dolgozónak sikeres nyarat, nekünk jó pihenést a tóparton, és hát hosszú életet a mi Balatonunknak. Pali Róbert, Vonyarszvecses polgármestere aggódott a tó jövőjért, engem egy dolog vigasztal, az a tó annyi mindent túlélt, már talán minket is.
0: Igen, tegyünk is érte, ahogy mondtam, példával tegyünk érte, és mindenki a saját házatáján tud igen is hozzárakni ehhez, és utána ne csak táblától tábláig, hanem gondolkozunk településben, ugye családban, településben, térségben, Balatonban és Magyarországban, ez a lényeg, legyünk büszkék arra, hogy nekünk milyen értékes kincsünk van, és tegyünk is érte, cselekedjünk érte, az a lényeg, cselekedni kell, ez a pontos ebben az egész beszélgetésben.
1: Polgármester úr, köszönöm szépen!
0: Köszönöm.
1: Minden jót.
2: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között mától hétköznapokon 17 órától zárják le másnap hajnali 5 óráig, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Távhővezeték felújítás miatt mától a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. A 11. kerületben a Villányi úton a Budörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik, az 56-a a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárták a külső sávot átépítés miatt. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben az Akadémia utcában. Mától lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani az Arany János utca és a Széchenyi István tér között. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: 40 fok feletti csúcshőmérsékletek mindenfelé az országban, hát ehhez képest fogunk fagyizni a következő percekben, kinek ne esne jól ilyenkor. Mondjuk fagyit csinálni is nehéz lehet ilyen melegben, úgyhogy ezt már rögtön kérdezem is Erdélyi Balázstól, a cukrász ipartestület szakmai elnökétől. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Hát igen, ilyenkor azért kínlódnak a gépek is, meg a kollégák is, de azért bírjuk, dolgozunk szépen.
2: Volt verseny ismét az évfajdaltja verseny, Hajdúszoboszlón rendezték, ez önök verseny a Magyar Cukrász Ipartestületé. 5 kategóriában 72 fajdalattal próbálkoztak a cukrászdák. Voltak meglepőek?
3: Szerintem voltak, illetve voltak nagyon kiemelkedő versenyzők. Ugye volt azért pár olyan cukrász, aki hát mondhatjuk, hogy tarolt, hiszen több kategóriában is nyert érmet, és hát abszolút teljesen kreatív módon álltak hozzá a versenyzők. Gyakorlatilag szinte nem volt olyan alapanyag, akár magyar, akár egzotikus, ami ne került volna be valamelyik fagylaltba. Úgyhogy szerintem így a kaffirlime levéltől kezdve a nyári szarvasgombán keresztül a bacon ropogósig mindent felhasználtak.
2: Az igen. Mi volt az első, amit mondott?
3: Kaffirlime levél.
2: Ja, lime.
3: Igen. Úgyhogy izgalmas volt. Ugye nekünk az ehető erdő kategória volt talán, ami aztán tényleg nagyon izgalmas volt, hiszen ott ugye ez volt a kiírásban is, hogy Magyarország erdeiben található alapanyagot használjanak föl, úgyhogy gyakorlatilag a fenyőrügy, a luszpúder, vagy akár a tölgymak is, ugye hát azért nem egy szokványos alapanyag a fagyiban.
2: De finom-e? Szóval azt én értem, hogy mindent bele lehet keverni egy gombócba, de aztán a végeredmény az milyen?
3: Egyébként igen, tehát nagyon ügyesek a magyar kollégák, úgyhogy szerintem igazából mindegyiket teljesen jól tudták, harmóniát tudtak alkotni a fagyikkal, fagyikban, ezekkel az izgalmas alapanyagokkal is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a felhozatal az nagyon erős volt, zsűritagokat kérdeztem, és hogy nagyon élvezték a zsűrizést, akármelyik kategóriában is beszéltünk, nyilván vannak erősebb és gyengébb versenymunkák is, de összességében nagyon jó volt a felhozatal.
2: A győztes egy mediterrán trópusi ízvilággal rendelkező kókuszféle fagyi, de hát nem, az sem egy kókuszfagyi, csak úgy egyszerűen.
3: Igen, érdekes egyébként, teljesen vicces számomra ez a történet, hogy ugye Hajdúszoboszló strandon a mediterrán tengerparti medence közepén, ha mondhatjuk úgy, hogy a színpadon ott zsűriztek ebben a kategóriában, és hát a végeredmény meg az, hogy tényleg egy ilyen trópusi mediterrán ízvilágú fagyi nyert, vagy ha úgy nézzük, akkor egyébként egy szorbé, mert ugye ez egy kókusz szorbé, tejmentes kókuszfagylalt, és egy ilyen kurkumás, gyömbéres mandarin varigátó, egy ilyen öntet van benne, ami egyébként még nem is csak mandarinból áll, hanem van benne egy pici yuzu, kb. Ez is egy citrusféle fűszerként, és van benne ananász is, és egy ilyen kókuszos, ropogós kekszmorzsát rakott még hozzá, úgyhogy hát egy egyöntetű volt a zsűri véleménye, hogy ez volt idén a legjobb fagylalt.
2: Ami azért is érdekes, mert azért ez nem egy hétköznapi alapanyagokból álló fagyi. Itt rögtön akkor nekem két dolog is eszembe jut. Az egyik az, hogy a Marika fagyizóban valahol egy kis településen vajon ezt mikor fogják megkóstolni tudni az emberek? Van-e rá igény egyáltalán? A másik, hogy ez mennyiből jön ki?
3: Hát akkor mondom az első részét. Gyakorlatilag most ezen a héten egy tesztelés lesz az ipartestület tanműhelyében, ilyenkor mindig elkészítés zsűrik előtt gyakorlatilag nulláról a fagylaltot az összes alapanyaggal, és hogyha ott minden rendben van, akkor nem kell elvennünk a díjat, ami azért egy jó hír, és ebbe tartott mindent a versenyző, és utána kiküldjük az ipartestület tagjainak a receptet, úgyhogy mindenkit egyébként akár cukrász, akár vásárlója arra szoktunk búzítani, hogy kérje a kollégát, hogy készítse el, hiszen a rendelkezésre áll majd a recept, úgyhogy megkapják. Nyilván lesz benne egy-két olyan alapanyag, amit esetleg lehet, hogy nincs az ő repertoárjában, de be lehet szerezni, nincs benne semmi olyan extra, amit Magyarországon még ne lehetne beszerezni.
2: És az ára? És kérdezem azért, mert hogy ezek azért kurkumás, gyömbéres, mandarin variegót, az szerintem nem egy hétköznapi alapanyag. De nyilván többe kerül, hogy a nem tudom, a vaníliánál.
3: Igen. Főleg most, hogy lement, hál' is ennek a vanília ára. Valóban nem olcsó, de én azt gondolom, hogy ez a 6-700 forint közötti áron ezt a fajdalatot is lehet nyugodtan kínálni. Nagyjából ez az idei átlagos árunk. Szerintem ilyen 600-650 forint körül van ugye a legtöbb helyen, 700-750 esetleg ilyen kicsit exkluzívabb helyek, vagy esetleg aki annyira olyan alapanyagból készíti a fagylaltot, ott lehet ennél picivel drágább. Ugye ezek az elriasztó 1200-1500-ös gombócárok, ezek nem létező dolgok, tehát ilyen nincsen. nem emelkedett drasztikusan idén sem az ár, nagyon sokan egyébként a tavalyi áron kínálják, szerintem 600 forintért is nagyon jó fagyikat, egyébként Hajdúszoboszlón is 600 forintért kínáltunk egy adag fagylaltot.
2: Az, hogy mi az éppen adott korra jellemző fagylalt divat, azt mennyire szabják meg a cukrászok, és mennyire valóban a vásárlók igénye határozza ezt meg?
3: Na, a kettő valahogy együtt, és azt gondolom, hogy egész jól működik együtt. Hát valami olyan a trendeknek az igényét is megpróbálják nyilván kiszolgálni a kollégák, tehát hogyha mik elmegy egy ilyen közösségi médiában valamilyen, akár láttuk, hogy dubai csokit, vagy a realisztikus deszerteket, gyümölcs deszerteket, akkor nyilván azt készítik a kollégák. A fagylaltban is azt gondolom, hogy vannak trendek, de ami nagyon jó, hogy a minőségi fagylalt iránt is egyre nagyobb a kereslet. Nyilván azért a szülők is szerintem eljutnak odáig, hogy nem mindegy, hogy ezt a fagylaltot, amit odaadok a gyermekemnek, az milyen beltartalmi értékekkel rendelkezik, és már nincs is nagy árdifferencia. Tehát, hogy itt szerintem ilyen 50 forintos, max. 100 forint per gombóc árkülönbség lehet egy silányabb fagyi meg egy minőségű fagyi között, és egyre több helyen lehet azért nagyon jó minőségű fagylaltot kapni, és hál' Istennek egyébként van erre igény is, úgyhogy ez így nagyon jól tud együtt fejlődni.
2: Az biztos, hogy én azt a vitát a gyerekeimmel ott adtam fel, amikor az egyik a hupikék, törpikék fagyit kérte, a másik pedig a pókember ízűt. Szóval ott nálam eltört valami.
3: De nem szabad. Tehát én eljutottam hál' Istennek a lányommal úgy, hogy olyan szintre, hogy apa, itt melyiket ehetem? Tehát, hogy idomítani kell, megterelgetni kell őket. Nyilván valamiért ez a kékfagyira így érzékenyek, meg rá szoktak erre nyúlni, de lehet áfonyából is csinálni ilyen kékes lilás fagyit, aminek nincs benne festék, nincs semmi, és mégis van egy élénkebb színe.
2: Ezek is olyanok voltak. Higgyük azt,
3: de ugye erre fele kell inkább terelgetni, mint a rágógumi.
2: Na jó, de hát magának könnyű, hát cukrász, és tudja a gyerek, hogy ért hozzám. Nekem nem fogja elhinni, hogy az nem annyira finom, hanem egyél inkább valami hagyományosabbat. Na mindegy, úgyis a végén a gyerek dönt.
3: Tehát abszolút persze.
2: Ezt gondolom,
3: hogy csak terelgetni.
2: Csak terelgetni
3: egy picit.
2: Na hát kurkumás fagyit nem biztos, hogy mindenki fog enni idén nyáron, de jó fagyizást mindenkinek kívánok. Erdélyi Balázsnak pedig köszönöm szépen, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökét hallották.
3: Nagyon szépen köszönöm, én is minden jót kívánok.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Bütl Ferenccel folytatjuk, közgazdász egyetemi oktatót kerestünk. Jó napot kívánok, szervusz!
2: Jó napot kívánok, szervusz!
1: A Medián azt mérte, hogy Magyarországon elsöprő a támogatottsága az euró bevezetésének, ami azért is érdekes éppen most, mert hogy az új kormány szintén elsöprő erővel indult neki ennek az útnak. Bejelentkezett, bejelentette, tárgyalásokat folytat, kritériumokat szab meg, és ha minden igaz, akkor egy pályát is leír majd, aminek a végén csatlakozhatunk az euróvezethez. Na ez mind nagyon szép, csak ennek ára van. Erről is beszéltünk már ebben a műsorban. Sok teendőnk van azért, hogy elérhessük ezt a célt. Igaz?
2: Ez így igaz. Annyit hadd jegyezek meg kommentálva ezt a hivatkozott népszerűségét ennek az ötletnek, ugye az euró bevezetésének Magyarországon, hogy azért ez viszonylag régóta egy erős támogatottságú téma. Tehát én nem nagyon emlékszem olyan felmérésre az elmúlt 20 évből, amelyik ezt 60% alatt mérte volna. Tehát itt mindig is, amióta létezik az euró, attól kezdve, és visszavezethetjük ezt a, nem tudom, a német márka iránti erős bizalomra akár, de amióta euró van, azóta mindig is erős volt a bizalom Magyarországon az euró iránt, és nyilván ebben benne van a forintnak akár a 90-es évekbeli magasabb inflációs időszaka, vagy a mostani adatban benne van akár a 2023-as magasabb inflációs időszak, tehát sok minden szerepet játszhat, de mindig is erős volt ez ennek a támogatottsága Magyarországon. És valóban, ahogy mondja, hát jó sok teendő van addig, amíg ténylegesen csatlakozni tudunk. És még egy adalék, hogy ugye lehet mondjuk úgy alibiből elvégezni ezeket a teendőket, látszatra vagy látszólagosan megfelelni kritériumoknak. Ezt láttuk Görögország esetében, hogy hát ennek aztán később megvan a böltje, sérülékeny lesz az ország pénzügyi értelemben. Úgyhogy valószínűleg nem érdemes csak úgy tessék-lássék és alibiből elvégezni a házi feladatot, hanem tényleg el kell végezni a házi feladatot.
1: Hogyha azt vesszük alapul, hogy a görögöknek hogy sikerült, akkor az nem túl jó referencia. A szlovákok talán egy fokkal közelebb állnak hozzánk, és hát azért az ő történetük némi buktatók átlépésével hosszasan sorolhatóan sikertörténet.
2: Ez így van. Fontos azt is látni, hogy egyébként, hogy mondjam, az euró önmagában nem garancia semmire, ami az állam működését, vagy az állami gazdaságpolitikát jelenti. Az eurónak nagyon sok előnye van, de azért azok az előnyök alapvetően a piaci szereplőknél csapódnak le, részben akár a lakosságnál is lecsapódhatnak, de hogy az állam jól működik-e, vagy a gazdaságpolitika jól működik-e, az nem az eurón múlik. Tudunk olyan országot mondani, például Csehország vagy Lengyelország, ahol nem euró van, nem is nagyon merül fel az elmúlt években, hogy bevezessék az eurót rövid távon, de mégis példaértékűen jól működik az adott ország gazdaságpolitikája, és tudunk olyan országot mondani, ahol meg euró van, de hát azért a gazdaságpolitika azért az elmúlt években inkább döcögősebb volt, nem tudta kihasználni azokat a lehetőséget, egyébként részben Szlovákia is ide tartozik, nem teljesen, de bizonyos szempontból igen, de akár lehet mondani dél-európai országokat ezzel kapcsolatban, hogy hiába van euró, azért vannak gazdaságpolitikai problémák, tehát ez fontos látni, hogy az euró egy gazdaság számára alapvetően a gazdasági szereplőknek lehet jó, ott jelentkezik nagyon sok előny, de hogy mondjam, az országot működtető politika, a gazdaságpolitika szempontjából egyéb követelményeknek kell teljesülni ahhoz, hogy jó kormányzás legyen. vagy nem teljesülni, és akkor rossz kormányzás lesz. Az euró az nem garancia a jó kormányzásra.
1: Magyar Péter ma reggel közölt egy Facebook posztban, gondolom a most elindult parlamenti ülésen is szóba fog ez kerülni, hogy sokkal rosszabb állapotban kapta meg az ő kormánya a magyar gazdaságot, mint ahogy azt Orbán Viktorék állították korábban, és ehhez számokat is csatolt, miszerint is például 8%-os lenne a költségvetési hiány, hogyha nem érkeznénk meg az uniós pénzek, amiket nyilván nem azért kapunk, hogy a költségvetési hiány csökkentsük, de hát mégiscsak számszakilag ez megtörténik általában. Ez a 8% ez nagyon kiugróan, nagyon-nagyon soknak tűnik, és hát ehhez képest volt egy szinte nullás növekedés, tehát nem növekedés. Ez így együtt hogy lett volna folytatható az Orbán kormány számára, hogyha minden marad a régiben?
2: Ez nagyon jó kérdés. Ugye sok közgazdász azt mondta a választások előtt, hogy bizonyos értelemben akár Tisza kormányunk lesz, akár Fidesz kormányunk lesz, mindenképpen valamilyen kiigazítás várható, hogy az egyik esetben a kiigazítás az inkább a kiadási oldalon jelentkezik, de azt mondja, hogy bizonyos kiadási tételeket kihúzok, nincs szükség szuverenitásvédelmi hivatalra és az ő költségvetési sorára, központi költségvetésben, stb. Illetve az uniós források érkezése a bevételi oldalon jelenti a kiigazítást. A másik esetben hát valami kreatív ötlet, gondolom, már ott lapult valakinek az íróasztalában ezzel kapcsolatban. Ugye itt azért a Fidesz gazdaságpolitikáját, illetve a korábbi években azt láttuk, hogy valamilyen különadó, valamilyen extra profitadó, valamilyen olyan adó, amiről ugye az a kommunikáció, hogy ezt a lakosság majd nem fogja érezni, mert csak azt a szektort érinti. Történik, ugye ez az én sejtésem, hogy valami ilyesmi következett volna be, hogyha a Fidesz viszi tovább a kormányrudat, illetve hát el tudom képzelni, hogy esetleg olyan típusú hitelfelvételek hiányfinanszírozás szempontjából olyan hitelfelvételek tervek lehettek, ami inkább Kína felé távol kelet, vagy akár közel-keleti országok felé devizakötvény kibocsátás, vagy Egyesült Államok, ugye a sokat emlegetett pénzügyi védőpajzs kapcsán lehetett ilyen tapogatózás. Tehát szerintem, hogyha a Fidesz ment volna tovább, akkor is lett volna kiigazítás, csak akkor inkább ez a szokásos különadók, illetve hiányfinanszírozás devizakötvény kibocsátása.
1: Most viszont ugye nem a Fidesz van, itt van a Magyar Péter által vezetett kormány, itt majd augusztusra ígérik azt, hogy lesz egy új költségvetése ennek az évnek, amely nagyjából szembenéz a valósággal, és októberre a következő költségvetést. Az, hogy mi várható erre az évre az új költségvetésben, azt gondolom nagyjából azt leírja, hogy nincs pénz, de meg kell próbálni valahogy kihúzni. De a következő évi költségvetés vajon miből tud kiindulni egy ilyen nehéz helyzetben?
2: A következő költségvetésre vonatkozóan, ami talán a két legfontosabb elem, az az egyik oldalon, ugye az Európai Uniós források beérkezése, a beinduló programok, ugye itt már így körvonalakban látjuk, hogy az RRF-nél, ugye a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül lesz nagy tőkejuttatás, ugye a gazdaságfejlesztési tárcától jött a szélerőművek kapcsán, hogy majd lesz, nem tudom, hány százmilliárdos pályázat. Tehát ezek a források, ezek gazdasági növekedést eredményeznek. Tehát az mindenképpen egy fontos eleme a következő évi a 27-es költségvetésnek, hogy ott már lehet érdemi gazdasági növekedésre számolni, ami 3% körüli gazdasági növekedésre szerintem lehet számítani, ami ugye a bevételi oldalon forrás többletet jelent. A másik pedig, hogy ami egy vállalt feladat, és amit a pénzügyminisztériumnak produkálni kell, hogy az SZIA oldalon ugye az adókulcsok csökkentése az alacsonyabb kereseti kategóriákban, és talán ezt egyébként ellentételezendő, bár ugye nem látjuk még pontosan, hogy mi mennyibe kerül, vagy mi mennyit hoz, a másik oldalon pedig a vagyonadó bevezetése, amiről én egyébként nem vagyok biztos, hogy a 2027-es költségvetésben már teljes mértékben meg fog jelenni, de azt gondolom, hogy legalábbis valami irányt, valami nagy vonalakban valami hát utat kell, hogy mutasson a pénzügyminisztérium meg a költségvetés arra nézve, hogy akkor ezt hogyan is képzeljük el majd.
1: Böttl Ferencnek pedig köszönöm szépen, hogy segített nekünk ezt elképzelni, még nem vagyunk ott, de majd képzelődünk. Az nekünk jól szokott menni a magyar gazdaság fejlődéséről, ezt hallgatjuk hosszú évtizedek óta. Ugye még emlékszünk rá, hogy Ausztriát mikorra fogjuk elérni, azt hiszem 2030 volt a dátum, hát van még addig 4 évünk hátra. De ha nem, akkor majd egy következő dátumot találunk, igaz-e?
2: Így van.
1: Köszönöm.
2: Én is.
1: És köszönöm az önök figyelmét is, kedves hallgatók, ez volt ma a Gazdasági Magazin, itt a Spirit FM-en, Róna Jégon vagyok, Meszlényi Zsófia volt a szerkesztő, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Folytatódik a hőség, drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a kormány, csoportos létszámcsökkentés várható a Richternél. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. A politikus emellett kifogásolta, hogy az ígért azonnali 25%-os pedagógus béremelés helyett egy 0,4%-os béremelés történt. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter, mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Zavartalan a vízellátás Miskolcon és környékén, de takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot az önkormányzat. A szolgáltató ugyanúgy, ahogy másutt az országban, azt javasolja, hogy senki ne töltsön ivóvízzel medencét, az automosást halasszák el, a kerteket pedig a reggeli és esti csúcsidőszakon kívül öntözzék. Eddig 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni az országban. Megdőlt a meleg rekord ma délelőtt. Aszódon 38,5 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet ZRT. Az eddigi rekord ezen a napon 38,4 fok volt, amit 2022-ben Dévaványán mértek. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ha valaki szereti a szép szecessziós tárgyakat, akkor az ünnep felé haladunk számára, mert hogy április 19-éig meg lehet nézni a nagy közönség előtt talán először Virág Judit és Törő István több évtizeden át gyűjtött zsolnai magángyűjteményét a Virág Judit galériában, mondom természetesen szinte. Törő István a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hogy született, vagy hogy került a birtokába az első zsolnai, arra emlékszik?
4: Hát arra emlékszem, hogy 1992-ben kezembe került Csenkei Éva zsolnai szecessziós kerámiák című könyve, ami olyan volt, mint egy villámütés. Ez volt az első ilyen a szecessziót bemutató zsolnai kiadvány. És hát akkor végiglapoztam, és azt gondoltam, hogy nekem nagyon nagy szükségem lenne ilyen kerámiákra.
1: Egyszerűen kell.
4: Szükség van rá, igen.
1: De miért?
4: Hát mert gyönyörűek. Szóval akkor semmit nem tudtam erről. Egyszerűen az a primér érzés szorította össze a szívemet, hogy ez valami egész fantasztikus dolog. És hát ez több mint 30 éve volt, és hát azóta azért megtanultam a zsolnairól egy és más.
1: Az elsők közül az egyik az úgy került a birtokába, hogy maga Virág Judit hozta a külföldről, és ön megtudta, és azt mondta, hogy hát akkor ezt ön megveszi?
4: Igen, hát ez ugye ezt valami ez érdekes, hogy ennyire ismeri ezt a történetet, de ez valóban így volt, és ugye ez volt az a momentum, ami aztán később egy mély kapcsolattá vált, ugye mi már együtt élünk több mint 30 éve, és hát ebből jött létre a Virág Judit Galéria, és a Virág Judit Galériának köszönhető nagy részben az a gyűjtemény, amit most kiállítunk.
1: Hát ugye én is azért ismerem, mert ez a galéria eredet története tulajdonképpen, tehát ilyen módon vált számomra ismerté. Az, hogy van ez a galéria, ami aukciós házként is működik, oda visznek be emberek mindenféléket. Azt gondolom, a gyűjtés nagyban elősegítette.
4: Hát hogyne, természetesen. Tehát mi már az első aukciótól kezdve rendszeresen árultunk zsolnai kerámiát, és ez azért elég hamar kialakított rólunk egy imást, mint egy zsolnai központ, egy kereskedelmi központ, és szépen lassan megjelentek a külföldi vevők is, a külföldi beadók is, úgyhogy ez egyre jobban kibontakozott, és ugye ma már nyilvánvalóan egyértelmű, mi vagyunk a zsolnai kereskedelmi központja világban.
1: Ami azért is nagy dolog, mert hogy a zsolnai...
4: Nyilvánvalóan egyértelmű, mi vagyunk a zsolnai kereskedelmi

0: ugye ezt fejlesztették évek keresztül, és ugye ez volt az alapja annak az átütő világsikernek, amit 1900-ban a párizsi világkiállításon értek el, és utána nagyjából 10 éven keresztül a világvezető kerámia cégének számítottak. A Monarchián belül a legnagyobb gyár volt, a Monarchia kerámia forgalmának a 23%-át produkálták. Egyszerűen azt az élményt és azt a formavilágot, amit a kerámia stúdió művészei, illetve az EOSIN jelentett, ezt senki nem tudta utánozni és utolérni. És ugye ez tulajdonképpen az első világháborúig tartott, ami hát radikálisan megváltoztatta Magyarország viszonyait, és ezzel együtt a zsolnai gyárét is. De ami nagyon fontos, épp most néztem, hogy most kerestem egy 10 perce az interneten, és mondok 3 nevet.
1: Igen.
0: Suli Prudhomme, Theodor Mommsen, és nem mondom a harmadikat, senki nem tudja, hogy ők kicsodák. Ők az első irodalmi Nobel-díjasok 1901-ben és 2002-ben. És ezt azért mondom el, mert a műkereskedelem virága is egy bizonyos értelemben a divat világa, tehát földob művészeket, különböző csoportokat, akik uralják a piacot, és aztán néhány év alatt eltűnnek, és senki nem emlékszik rájuk. És ugye a zsolnainak az a titka, hogy nem csak 1900-ban volt világhírű és eltűnt hullócsillagként, hanem amint ön is mondta, ma a legdrágább szecessziós kerámia a világon. Tehát a zsolnai időtálló lett, és gyakorlatilag 120 éven óta őrzi a presztízsét, ami egyre nagyobb világszinten.
1: A mai kollekciókat is gyűjti, vagy kifejezetten a régiekre specializálódott, és csak az érdekli?
0: Mi csak a szecessziót gyűjtünk, ez gyakorlatilag a millenniumtól az első világháború kezdetéig tart.
1: Akkor a maiak nem is érdeklik ebből a szempontból?
0: Hát ugye tehát az első világháború az katasztrófát jelentett a teljes magyar gazdaságnak, így a zsolnai gyárnak is, tehát a zsolnai gyár a két világháború közt többé-kevésbé bukdács volt, néha jó periódusai voltak, néha válság helyzetei, tehát azt a művészi szintet messze nem tudták produkálni, amit az első világháború előtt, és ugye arról, hogy a 48-ban az államosítás után mi történt, hát arról megfölösleg.
1: Jobb is nem beszélni róla. Igen. Több száz tárgy van a birtokában. Vannak olyanok, amikről pontosan tudja, hogy senki nem tud annyit ajánlani érte, hogy odaadja, vagy hát olyan nincs?
0: Hát azt hiszem, hogy nagyjából ez az egész gyűjteményre jellemző. Tehát amit most kiállítunk, abban van legalább 15-20 olyan tárgy, amiről a jelenlegi tudásunk szerint egy van a világon, tehát ezek extrém értéket jelentenek.
1: Hogyan lehet ezeket okosan tárolni, úgyhogy az ember közben gyönyörködni is tudjon benne? Én valószínűleg rettegnék a közelébe menni is, mert egy rossz mozdulat is mekkora kárt okozok?
0: Hát azt mondhatom, hogy a gyűjtemény egy része a lakásunkban van, másik része a galériában, a harmadik trezorban. Mi nem félünk ettől, tehát ott élünk a zsolnaik között, és fölneveltünk 8 unokát, úgyhogy hogy egyetlen zsolnai sem tört össze.
1: Na jó, de az unokák tudták, hogy mi a dolguk? Azért gondolom.
0: Hát az unokák szertelenek, úgyhogy azért néha oda kellett mordulni, vagy egy kicsit óvatosabbak legyenek.
1: Jó, de hát micsoda értékek között szaladgáltak nyilván. Szóval Virág Judit és Törő István gyűjteménye a Virág Judit galériában látható, a szecessziós zsolnai remek művek című kiállítás. Ez a címe, ugye?
0: Igen, hát tulajdonképpen a varázsló kertje, ami egy csát asszociáció. A varázsló az zsolnai Vilmos, a kert meg a belső világ.
1: A kiállítás pedig 6-án nyílt. Nagy érdeklődés kíséri?

0: gyakorlatilag tárlatvezetéseken nem fértek be a látogatók a galériába.
1: Ez a legjobb visszaigazolás. Örülök, hogy beszéltünk. Törő István, műgyűjtő, galéria tulajdonos, a Zsolnai Kerámiák nagy tudója és gyűjtője volt a vendégünk itt a Kultúrában. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: És hát március 6-ától április 19-ig a Virág Judit galériában várják önöket ezzel az egyedülálló kiállítással.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ha én jól tudom, miközben színházról fogunk beszélni, meg mindenféléről, de valójában én egy agrármérnököt hívok most. Nem vagyok benne biztos, hogy teljesen így van, de megkérdezem, Simon Boglárka a vonalban, kétszeres anyuka, talán agrármérnök és Mary Poppins.
2: Igen. Fontossági sorrendben. Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Valóban jól értesültél erről. Amióta nem beszéltünk, azóta lett 2 csodálatos gyerkőcöm, 3 diplomám.
1: Három?
2: Igen, én rájárós időmben így a gyerekek születése alatt, várandóság alatt, meg a gyesen otthon lévő anyukaként én szépen tanultam, illetve nyilván a Mary Poppins előadásuk szüneteiben is olykor tanultam, mert viccet félretéve igen, szereztem 3 diplomát, az egyik egy agrármérnök, a második az vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzés, és a harmadik pedig egy agrármérnök mestertanár.
1: Az komoly. Mindenhez van diplomát, csak ahhoz nem, amiért szeretünk, ismerünk, tudunk rólad, amitől dől a közönség a színházba, tehát színésznő vagy, meg énekes.
2: Igen.
1: Énekes színésznő, tehát hogy erről nem papír kell, ehhez tehetség, erre szokták mondani.
2: Meg szív.
1: Azt mondod?
2: Szív. Én azt mondom. Tehát kell nyilván az, amit meg kell tanulni, a gyakorlati része az nagyon-nagyon fontos, de ha az a kis plusz, az odaadás, amikor az ember felmegy a színpadra és azt érzi, hogy most övé a világ, ha az nincs, akkor szerintem nem tud olyan hiteles lenni. És valószínűleg azért szeretnek a nézők, amiért nagyon hálás vagyok nekik értelemszerűen, de lehet, hogy ezt érzik. Azt érzik, hogy most a szülés után visszamentem próbálni, most nem fogom eltitkolni a legkedvesebb szerepemet, és a pályám csúcsát egyben.
1: Ez a Mary Poppins az?
2: Ez a Mary Poppins, aha, bizony, igen.
1: Na erről akkor majd mesélj. De igen, folytasd az előzőt.
2: Visszamentem próbálni, és a végén, amikor ugye Mary Poppins elrepül, akkor ott a kis könnyeim csorogtak az arcomon, mondom épp a fönt a... akik várnak ugye fent az egyik repülőtős jönnek, hogy hú, mondom, most ez vagy még a hormonok, a hormonhatás, vagy tényleg annyira kedves nekem a szerep, és hát nyilván költői volt, kedves nekem ez a szerep nagyon. Azt szokták mondani, hogy minden színésznek az életében van egy álomszerep. És akkor vagy megkapja, vagy nem kapja. És én egyszer hangosan kimondtam azt, amikor a Madár Színházba kerültem, akkor még nem játszottam a Mary Poppins, csak cover voltam, hogy ha megadná jó Isten nekem egyszer azt, hogy ezt a szerepet eljátszhassam, én soha többet nem kérek másikat. És ezt megadta a jó Isten is, és hát nyilván Szirtes Tamás tanár úr is, akinek nagyon hálás vagyok ezért, és tényleg nincsen más olyan nagy szerepálmom, vágyam.
1: Én azt ráadásul mondtam, hogy ez sokkal játszható, neked ezzel mázlid van, tehát ez nem mázlid kell 20 évesnek lenni, és annak maradni évtizedeken keresztül. Egy tanárnő végül is lehet 20 éves is, meg 40-es is.
2: Igen, picit olyan kortalan.
1: Igen.
2: Ez jót tesz neki. És ráadásul fiatalon is kaptam meg viszonylag a többiekhez képest.
1: Tehát, ez most úgy van, hogy otthonról hazamész a Madácsba?
2: Igen.
1: Hiányzott? Abszolút.
2: Hiányzott, de hogy mondjam, én nagyon teljesnek érzem az életem a gyerekekkel, és mondták kollégák még az első gyerkőcöm születése előtt, hogy úristen, nem félsz, hogy lemaradsz valamiről, valamilyen szerepről, és mondtam, hogy nem. Tehát azt nyilván tudjuk az eszünkkel, hogy az évek múlnak, és ahogy említetted, nem kell, és nem is akarunk 20 éven keresztül 20 évesek lenni, mert az egy idő után már amúgy is teher, hogy erőlködni kell, hogy annyinak nézzek ki, pedig nem az vagyok, és már lélekben, meg mentálisan sem az vagyok. És így én mondtam, hogy nem félek semmitől. Hát, hogyha valamit el kell játszanom, azt úgyis el fogom játszani, és én úgy éreztem mindig, hogy a Madásba vissza tudok menni, és ez így is van, és vissza tudok menni, és nincs semmilyen retorzó, hogy jaj, most akkor te elmentél. Ráadásul már kétszer. Úgyhogy nem... Azt gondolom, hogy így teljes, és így nagyon jó ugyanakkor megható volt most ott lenni újra. Tehát nyilván az is az életem részévé vált, és nyilván a Madár Színház az anyaszínházam, és mindig az is lesz. És tudom, hogy majd évről évre, ahogy öregszem, biztos kevesebb feladat lesz, vagy kevesebb ilyen szerep lesz, így a zenés berkekben az általában így van, de nem baj, mert azt érzem, hogy így teljes. mindig lesz hova menni egy kicsit játszani, jól fogom érezni magam, és egyébként a másik szakmámmal, a tanárral tanítok is, úgyhogy tudok Mary Poppins lenni a színpadon, meg tudok Mary Poppins lenni egy kicsit.
1: Elkezdtél tanítani?
2: Iskolában. El bizony. El, igen.
1: Tanítottam. És a tanárnőnek vagy művésznőnek szólítanak?
2: Hát a tanárnőnek.
1: De tudják. De tudják, hogy bármikor igen, képes igen, vagy arra fakadni, és egy esernyővel a kezedben elrepülni.
2: Igen, tudják, néha kérik is, de szoktam mondani, hogy ahhoz fel kell utaznotok, drágáim, Budapestre, hogy ebben a kegyben részesüljetek.
1: De ez nagyon menő a te történeted. Mert hogy ritka ennyire kiteljesedni, látni valakit. Hogy ott van a család, ott van két különböző, nagyon különböző munka, nagyon különböző érdeklődés, de mind a kettőben sikeres vagy, meg otthon vagy. Tehát, hogy ez azért ritka a te szakmádban.
2: Sokan irigykedtek is ezért a kollégáim közül, hogy hú, de jó, hogy csináltam valami mást is, mert az a félelem, ami akkor jön el, amikor jaj, most a következő darabban nem kerültem bele, most mi lesz velem, ugye nyilván ez a szabadúszó élet velejárója, de hogy ez a para, most mondjam ilyen divatos szóval, ez teljesen elmúlik, feloldódtam belőle. És én azt gondolom, hogy azzal, hogy van egy másik lábam, meg mindig van hova nyúlni, meg van egy ilyen B-terv, ez érződik abban, hogy nem vagyok görcsös. Semmilyen szerepben nem vagyok görcsös a színpadon, hogy jaj, most akkor teljes, meg kell mutatnom és teljesítenem, hanem abszolút át tudom magam adni az aktuális szerepnek, mind érzelmileg, mind mindenhogy, és olyan, tudod, mint hogyha, ahogy mondtad, hazamegyek a madácsba, és úgy szórakozni is kicsit, tehát abszolút nem lesz munka, szaga.
1: Igen, nincs görcs benne, hogy itt helyt kell állnom, mert nincs más.
2: Nincs, és ettől olyan jó, és úgy én is úgy érzem, hogy szárnyalok, és azt érzem a nézőkön, főleg a Mérinél tényleg, hogy annyira hálásak a végén, olyan nagyon olyan szívmarkoló a jó tapsokat szoktunk ott kapni, nem csak én értelmszerűen, de azért, amikor ott leszállok a harmadikon, és a gyerekkezek nyúlnak felém, és csak úgy megérinti a szoknyámat, vagy megsimogatja a kezemet, azért az olyan nagyon-nagyon jó érzés. Tehát tényleg
1: azért azt tegyük hozzá, hogy könnyű ilyen érzelmeket kiváltani a nézőkből egy olyan darabbal, ami a szeretetről szól valójában. Tehát amikor a végén a tapsrendhez eljutunk, addigra gyakorlatilag a falakból csöpög a szeretet.
2: Igen, és katarzis hátán. Ugyanakkor van egy olyan, mindig azt szoktam mondani az ismerősöknek, aki úgy kérdezi, hogy milyen, hogy jöjjön-e megnézni, hogy mindenféleképpen jöjjön megnézni. Ugyanis a szeretetről szól, meg egy olyan nagy valóságról. Lehet, hogy közhelyes leszek, de hogy nem, az üzenet nem, az, hogy nem minden a pénz, nem minden az, hogy jaj, menjünk és hajtsunk, és a munka, és az...
1: A hivatal.
2: A hivatal, hanem az, hogy ennél vannak fontosabb dolgok, és ez az én életemben tökéletesen visszaköszön. Uh-huh. Mert elhangzik a darabban, hogy a legfontosabb dolog nekem mától a család. És a fiam születésével én azt éreztem, hogy a legfontosabb dolog nekem mától a család. De azért egy érdekeset elmondjak, hogy nekem is és a családomnak is ez a szerep mit jelent. Karácsonykor a férjem bekapcsolta az eredeti Julie Andrews-os Mary Poppins filmet, és a kisfiam a szőnyegen ott legozgatott, és akkor így felnézett, rám nézett, és megkérdezte, hogy anya, amikor ezt fölvettétek, akkor én a maminál voltam. És ott a karácsonyban tövébe fogyogta, hogy könnyen, édes Istenem, hogy annyira elhiszi a mesét a saját gyerekem, aki látja, hogy fölöltözöm az öltözőben, látja, hogy paróka kerül a fejemre, mégis olyan varázsa van a darabnak, és olyan hatással van rá, hogy ő azt gondolja, hogy senki más nem lehet az, csak én.
1: Hát mert hogy te vagy, hát már bocsika, te vagy. Hát ennyi. Na jó, akkor beszélj a nagyfiúról, meg a picilányról valamit, kérlek.
2: A nagyfiam csodálatos, egy matek érdeklődésű, egészen más beállítottságú gyerkőc, mint amilyen én voltam. Egy valamiben nagyon hasonlít rám, iszonyat sokat tud beszélni, és imádni való. Hatalmas szíve van, imádja a húgát. Amikor megszületett a húgja, akkor sírva fakadt. Szóval na, tényleg egy csodálatos nagy lelkű kis emberke. Néha úgy rácsodálkozom, hogy milyen. És hát érkezett egy iszonyat cuki, ugyanakkor elég erőteljes jellemű hugi, A kisfiamat Sebestyénnek hívják, a Hugikát Zsuzsikának hívják, hatalmas összhang van közöttük, mindenki egészséges és boldog, és azt gondolom, hogy ez így kerek is.
1: És ha jól értem a szavaidat, az van a családban, amit a legkisebb akar.
2: Persze, természetesen.
1: Sima ügy.
2: Persze. Na-na.
1: Ő volt már a Madách Színházban?
2: Nem, ő még nem.
1: Hát lassan.
2: Ő még csak 6 hónapos.
1: Hát lassan viszed magaddal megmutatni a kollégáknak.
2: Igen, lassan-lassan.
1: Hát ugye.
2: De ő a Sebi olyan volt, hogy ott lehetett. Tehát ő fürdött az Erkel Színházban, az öltözőben, a Kiskádban, meg Miskolcon a színházban, a Kiskádban, szünetben, meg elaludt bárhol a babakocsiban. Zsuzsikám nem egészen ilyen. Tehát ő szereti a kis saját közegét, nem igazán értékeli, hogyha nagyon ki van rángatva, úgyhogy ilyen óvatosan, ilyen edzéssel. Tehát kicsit edzünk majd rá, és akkor el lehet vele is indulni.
1: Azért most mondtál valamit, hogy elgondolkoztam rajta, hogy milyen illúziók vannak a nézőkben, amikor elmennek egy színházi előadásra, és mondjuk megnézik a Mary Poppins-t a Madácsban, ugye ez pont most lehet, 22-ig szériában minden nap játszátok. És, hát, hogy belegondolok abba, hogy hát, és mit csinálhat Mary Poppins itt a szünetben? Mi az, hogy mit csinál? Hát fürdet, meg pelenkáz.
2: Füldet, pelenkáz, hát, vagy esetleg a delfin betűt tanulja a nagyjal.
1: Tehát hogy ez mennyire nem az az illúzió, amit beletáplálunk a helyzetbe, hogy ti vagytok ott a színpadon, a Mary Poppins meg a többiek, hanem hát ez az élet, ami ott is zajlik a szünetben is.
2: Igen, ott zajlik nagyon, és hogy mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más. És
1: csak elvarázsoltok minket jobb napokon.
2: Én ennek nagyon-nagyon örülök, hogyha ezt így érzitek, mert ez a cél. De egyébként az elvarázsás együtt mi is rendkívül jól érezzük magunkat.
1: Így legyen, és ezt az örömöt tartsd meg magadban, amikor színpadra lépsz, minden estére ezt kívánom, mert ez a legjobb ebben a munkában.
2: Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, és várunk mindenkit szeretettel a Madách Színházban a Mary Poppins előadásokra.
1: Bogi, örülök, hogy beszéltünk. Igen, a Madách most felújította, és egy új sorozatba kezdett március 4-én pár nappal ezelőtt, és 22-ig meg is nézhetik. Vadászni lehet még a jegyekre, mert épp azt néztem, hogy ha erősen vadásznak, akkor talán még lőnek is. Úgyhogy hajrá, nézzék meg a Mary Poppins-t Simon Bogival például. Bogi, köszönöm, örülök, hogy itt voltál velünk.
2: Én is nagyon köszönöm, minden jót kívánok.
1: És örülök önöknek is, hogy velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is, amikor újra ugyanezekben az időpontokban délelőtt-délután jelentkezik a Kultúra, a Spirit FM kulturális magazinja. Cserdi Zsolt szerkesztette a mait, Rónai Egon vagyok, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak.

Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Mit a kultúra? Jó napot kívánok! Somodi Sörmös Eszter szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok. Könyvekkel indítjuk a mai műsort, sok-sok könyvvel és egy könyvszakértővel, Ludwig Orsolyával, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatójával, akitől annyi jó könyvötletet kaptunk már, úgyhogy én reménykedem abban, hogy ez a mai nap is így telik majd. Szervusz, Orsi!
3: Szervusz, nagyon fogok igyekezni.
2: Légy szíves, köszönöm szépen. Szóval, azt tudom, hogy a valóság sokkal kapcsolatban készültél valamilyen anyaggal, de nekem a valóság sok meg a könyv, az tulajdonképpen inkább egymással szembe menő két fogalom. Tehát nem sok irodalmi témát talál az ember a valóság sok környékén.
3: Hát nem így kell nézni, hanem igazából a valóság sok mélyére kell ásni, hogy miért is létezik egyáltalán ez a műfaj, illetve hogy miért tetszik az embereknek, amennyiben tetszik. Mondjuk én rendkívüli mértékben nem vagyok rajongója, de amikor így utána gondoltam és beszélgettünk a kollégákkal erről a témáról, tényleg rá kellett jönnöm, be kellett látnom, hogy nagyon sok irodalmi mű valójában ugyanazon az alapon működik, mint a valóságsó, azzal a biztonságos környezettel, hogy ott nem valóságos embereknek az életébe kukucskálunk bele, vagy az ő reakcióikba, az együttműködésbe, együtt nem működésbe, hanem ezt fiktív karakterek megteszik helyettünk. De igazából, hogyha belegondolunk mondjuk Agatha Christie-nek a 10 kicsi néger című történetébe, vagy Orwellnek az Állatfarmjába, vagy pedig a Legyek urába, vagy Janet Teller Semmije, akkor ezek pont azon az alapon működnek, ahogy a valóságsók is. Ugye a valóságsó miről szól? Különböző tematikákba ültetik azt, hogy egy random vagy ilyen véletlenszerűen összeállított csoportot, amiben lehetőleg mindenféle karakter kell legyen, ezeket összezárnak valamilyen helyszínen, de a lényeg az, hogy elszigetelve a szélesebb környezettől, és utána elkezdik figyelni őket, és ráadásul mindenféle kihívások elé állítják őket, nehézségekbe kerülnek, na és akkor hogyan reagálnak, hogyan tudnak együttműködni, ki az, aki vezérszemélyiség lesz, ki az, aki rögtön az áldozat személyisége lesz, tehát valójában a regényekben ugyanez megtörténik. Amit én nem szeretek a valóságsóban, az, hogy itt valódi emberekkel kísérleteznek, a regényekben legalább ezt nem valódi emberekkel tesszük.
2: De annyit mentségül, meg szemrehányásul egyúttal a valóság sok mellé, hogy hát ezek azért nagyon gyakran megrendezett helyzetek, amikben valódi emberek szerepelnek, de nem feltétlenül valódi szituációkban.
3: Ez egész biztos így van, ezzel együtt azért egy, hát ez a kukucskálás dolog és ennek a kiszolgálása, ez nyilván ott van.
2: Hát a kukucska az meg mi vagyunk, hogy ennél a szónál maradjunk. Tehát ez az, ahogy átnézünk a szembelevő házra, kicsit elhúzva a függönyt, hogy jobban lássunk. Tehát ez gyakorlatilag ez vagyunk mi.
3: Erre hogy... muszáj elmesélnem egy viccet neked, bocsánat, és remélem a hallgatóknak is majd tetszett ősrégi szakállas vicc, hogy a Gizi néni mondjuk felhívja a rendőrséget, és bepanaszolja, hogy a szembelévő házba egy férfi mesztelenül mutogatja magát, és micsoda felháborító dolog, kijön a rendőr, odáll a néni ablakához, hogy hölgyem, itt én nem látok semmit a szembelévő ablakba. Innen nem is, de ha fölmászik a szekrény tetejére, teljesen látszik.
2: Igen, azt hittem, hogy távcsőben.
3: Szóval azért ilyesmi.
2: Hát ez a valóság sok titka valóban. Meg igen, az, hogy én azt hiszem, hogy majd én eldöntöm, hogy ki marad bent, ki marad ki, szavazással lehet, ugye, meg az, hogy itt zárt helyszínen vannak, tehát be vannak zárva. Ezeket mondjuk Agatha Christie például hibátlanul működtető, hogy mondjuk megérkezik a kastélyba a társaság, és aztán kiderül valami.
3: Bizony, bizony. Tehát ez, mondom, maga az alapvető mechanizmus, az megvan a regényekben, pontosan így helyeznek karaktereket egy kísérleti keretbe. Ugye nem csak ilyen történetek vannak, mert vannak a szabadon mozgó karakterek is, ahol jönnek-mennek a mellékszereplők, de pont Agatha Christie-nek több ilyen története van, a nyaralógyilkosok is ilyen, a gyilkosság az Orient Expressen is ilyen, hogy ott van egy zárt közösség, mindenféle ember, az alaphelyzetben nem tudjuk, hogy van-e közöttük kapcsolat, és aztán szépen bontakozik ki, hogy egyáltalán hogyan kötődnek egymáshoz, ki lehet a gyilkos, stb. Szóval ő ennek szerintem kifejezett mestere, és érdekes tényleg, ha az ember így belegondol, hogy valójában ugyanaz a mechanizmus, mint a valóságsók.
2: Sőt, hát Orwell szinte az Állatfarma írt egy valóságsó történetet, tehát az aztán tényleg az, csak nincsenek kamerák.
3: Hát pontosan, tehát ő is mestere ennek. Azért azt hozzá kell tenni, hogy Orwell valóságos helyzeteket próbált meg leírni, tehát ő azért a kommunista diktatúrát erőteljesen megjeleníti, tehát lehet, hogy ott ugye az állatokat nevezi meg, de valójában azért több karakter mögött lehet sejteni, hogy milyen valóságos személy volt.
2: De ez így van a valóságsoknál is, ha már itt tartunk, hiszen ott a producer, a szerkesztők különböző karaktereket vizsgálnak és választanak. Igen. Ki szereplővé. Nem mindegy, hogy milyen összetétel találkozik aztán egy valóságsó első napján.
3: Igen, pontosan, tehát erre nyilván pszichológusok is figyelnek, hogy vajon milyen kapcsolatok jöhetnek létre, kik azok, akik szövetkezni fognak, kik azok, akik tuti ellenségesek lesznek, és ugye egy show sikeréhez mindegyikre szükség van. Hát aztán higgyük el, hogy mennyire valódi vagy nem valódi.
2: Valójában szerintem ezen a néző rég túl van, tehát aki a valóság sok lelkes híve, ő pontosan tudja, hogy megrendezett jelenet, de egy idő után, hogyha jó a valóság show, akkor ezt el is felejti. Már ugyanis a karakterekkel van elfoglalva, és nem annyira a jelenetekkel. Az irodalom hasonló témákat, azokon túl, amiket ugye klasszikusként az előbb említettél, lásd például Agatha Christie vagy Orwell, hoz manapság?
3: Nagyon is. Én két történetet, vagy két hát világot szeretnék megemlíteni. Biztosan ismerik az Éhezők viadala sorozatot a kedves hallgatók. Feltételezem, hogy filmen még többen látták, mint ahogy olvasták.
2: Finom romantikus mondanom, történet, igen.
3: Hát,
2: ismerjük, persze.
3: Kedves vagy, hogy ezt az aspektusát emeled ki, de azért valójában ez egy elképesztő erős társadalomkritika, és tökéletesen illik a mai világunkra is. Pont amikor a nagyobb gyerekeim voltak, kisiskolások, akkor jött be az első vagy a második film, és hát teljesen oda voltak, hogy fú, hát ezt meg kell nézni. És én úgy szoktam lenni az ilyen filmekkel, hogy én megnézem előre, és aztán meglátjuk, hogy ez szabad-e. És ennél a filmnél pont azt éreztem, hogy szerintem tényleg nagyon komoly mondani valója van, de egy gyerek ezt még nem fogja érteni, hanem ő azt fogja látni, hogy itt kegyetlenkedés van, ugye az Éhezők viadala esetleg valaki nem ismerné, ez ugye egy ilyen disztópikus jövőkép. Nem, ez nem zombi, hanem ugye egy teljesen disztópikus társadalom, és ebben minden évben megrendeznek egy olyan viadalt, ahol a különböző körzetekből fiatalokat, még akár gyerekeket is kisorsolnak, mindenhonnan egy fiút, egy lányt, elhurcolják egy zárt környezetbe, egy ilyen, hát nem is tudom, mint egy aréna körülbelül, csak hát annál jóval nagyobb, meg természeti környezet, és akkor ott életre halálra meg kell küzdjenek, de mindezt folyamatosan közvetítik kamerákkal, manipulálják is az eseményeket, manipulálják azt, hogy a közönség ezt hogyan látja, és hát nyilván ez egy nagyon komoly diktatórikus világban játszódik, ahol ugye Snow elnök a központi személy, és hát elképesztő plasztikusan meg tudja jeleníteni, hogy a média, ugye itt is, ahogy közvetítik magát a viadalt, az teljesen hogyan tudja befolyásolni a közönség véleményét, és akár teljesen más képet is mutatni, mint a valóság. Pedig hát valódi kameraképet mutatnak, tehát hogy abban nincsen manipuláció, hogy ne, az, nem az történik, amit a kamera mutat, csak éppen úgy mutatja meg olyan szögből, akkor olyan kontextusba helyezve, hogy tökéletes manipuláció. Na én ezért nem engedtem a gyerekeknek, mert én azt gondoltam, hogy ezt ők még nem értik. Egy felnőttnek szerintem nagyon tanulságos, könyvben is, filmen is megnézni.
2: Na pont ezt akartam kérdezni, hát egy könyvben nem. Pont úgy felnőtt történet, mint ahogy filmen, ugye a film ebből a szempontból sokkal keményebb tud lenni.
3: Igen, itt azért én azt gondolom, hogy mondjuk azért egy fiatal 16-17 éves már tud ezzel mit kezdeni, főleg, hogyha a szülő beszélget vele erről a könyvről. Én amúgy is szoktam javasolni, hogy a nehezebb könyveket azért jó, ha megbeszéljük velük. A másik könyv, amit majd még szeretnék ajánlani, az szintén olyan, hogy azzal nem szabad a gyerekeket egyedül hagyni. Az éhező fiadala szerintem szintén ilyen, amivel nem szabad még egy 16 évesre egyedül hagyni. 25 fölött szerintem ezzel már akkor már van annyi tapasztalata az embernek, hogy ezt jobban tudja önállóan is kezelni. Hát Janne Tellernek a Semmije, amit még így utoljára szeretnék megemlíteni, ezt nem tudom, hogy ki ismeri, szintén létezik filmen is.
2: Borzasztóan, ez nekem nincs meg.
3: Borzasztóan kegyetlen történet. Ez arról szól, hogy egy gyerektársaságból egy fiú fölmászik egy fára, és nem hajlandó lejönni, mert közli, hogy semminek nincs értelme, és neki így úgy van elege a világból, ahogy van. És akkor a gyerekek először ártatlan módon, de megpróbálják neki bebizonyítani, hogy dehogy nem, hát azért van érték, van értelme a dolgoknak. És ez a próbálkozás, ez relatív kedvesen indul, de elképesztő mértékben elfajul, tehát a Legyek urához hasonlóan elfajul. Döbbenetes dolgok jönnek ki a gyerekek természetéből is, és hát gyakorlatilag meg is semmisítik lelkileg önmagukat. Szerintem egy nagyon-nagyon megterhelő történet. Érdekessége, hogy Hollandiában született maga a könyv. Először betiltották, majd pár évtizeddel később most meg kötelező olvasmány, és én egyikkel se értek egyet, tehát szerintem butasság mind a kettő, tehát ezt kötelező olvasmánnyá tenni, hát akkor nagyon remélem, hogy ott alaposan felkészítették a tanárokat, hogy ezt átbeszéljék, és hogyha Magyarország, ez egy slágerkönyv lett azóta, tehát ha ezt valaki látja, hogy a gyerek olvassa, akkor mindenképpen beszéljenek róla. Felnőttként is érdemes elolvasni, de nehéz olvasmány lesz előre.
2: Valójában egy thriller, igaz?
3: Hát nem is tudom, hogy milyen kategóriába merjem sorolni. Hát egy nyomasztó lélekdráma, én inkább ezt mondanám, de nagyon komoly téma, tehát, hogy főleg a mai világban a fiatalok szorongásaival, nehézségeivel, ahogy találkozunk, ez tényleg el tud fajulni egészen messze menőkig, szóval jó, ha tisztában vagyunk vele, de nem szabad magára hagyni ezt a történetet, tehát ez biztosan egy olyan, amit át kell beszélni, fel kell dolgozni. De szerintem a többi is ilyen, tehát valójában a valóság sok, meg az ilyen valóság alapú történetek. Agatha Christie kivételével, mert ott nyilván a végén meg lesz egy gyilkos, és akkor van feloldozás vagy egyebek, de ezek a mai kortárs történetek, amik hasonlítanak a valóságsókhoz, azért ott nagyon komoly lélektani dolgok kerülnek leírásra, hogy ne túl szép magyart használjak. Szóval azzal szerintem senkit nem szabad egyedül hagyni, beszélgessünk róla. Viszont beszélgetni meg kell, mert ezek a dinamikák körülvesznek
2: minket.
3: Hát
2: ez a világunk része, nyilván.
3: Igen,
2: hát,
3: igen.
2: Ugye a média által befolyásolt világnak aztán különösen része, tehát még az sem baj, ha értjük, hogy hogyan működnek, akár a valóság sok, bár nem ezeken keresztül kell ezt megérteni, de valóban beszélni meg, igen. Orsi, köszönöm.
3: Én is.
2: Nem túl szívderítő, de izgalmas olvasnivalókat ajánlottál nekünk, bár mondjuk egy Agatha Christie az mindig szívderítő, tehát ő mesél, az
3: én
2: más.
3: Team Agatha Christie vagyok, szóval always.
2: Így. Ludwig Orsolya, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatója. Köszönöm, Orsi.
3: Én is neked, szia.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, megdőlt a meleg rekord. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedülélőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és házi állatot parkoló gépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátra levő egy-másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat is. Zavartalan a vízellátás Miskolcon és környékén, de takarékos ivóvíz használatra kéri a lakosságot az önkormányzat. A szolgáltató ugyanúgy, ahogy másutt az országban, azt javasolja, hogy senki ne töltsön ivóvízzel medencét, az automosást halasszák el, a kerteket pedig a reggeli és esti csúcsidőszakon kívül öntözzék. Eddig 110 településen kellett vízkorlátozást elrendelni az országban. Megdőlt a meleg rekord ma délelőtt. Aszódon 38,5 fokot regisztráltak, közölte a Hungarometer ZRT. Az eddigi rekord ezen a napon 38,4 fok volt, amit 2022-ben Dévaványán mértek. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Holnap a Dunától keletre alakulhat ki zápor, zivatar. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg. Éjszaka 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap napközben 36 és 42 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszobany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: A forró kánikulai provokatőr külön kiadás, mert hogy ilyen melegben még sosem készítettünk műsort, de megrendeltük ezt a kalahári sivatagból, ezt a meleget, mert mi szeretünk melegben lenni, bár itt a stúdióban nincs annyira meleg. Kunhalmi Ágnes, korábbi országgyűlési képviselő a vendégünk, szia!
3: Hello! Üdvözöllek. És üdvözlöm a hallgatókat is!
2: És köszönjük szépen, hogy tegeződhetünk, mert megegyeztünk, tehát nem csak úgy belevágtunk ebbe, vagy belevágtam ebbe. Szia, Dévény István!
4: Üdv! Tudod, miért van itt a meleg? Közben rájöttem a szerencsétlen felvezetőt végig gondolva, hogy mi így segítünk. Tudod, van ez a Magyarország segít program, és akkor így áthúzzuk a meleget onnan, és akkor érted, nem ők jönnek, hanem a meleg.
2: Jó. Na? Én onnan érzem, hogy öregszem, hogy bármilyen időjárás változást egyszerűen kényszeresen le kell narrálnom. Nem? Nem? Tehát, hogy ez öregségnek az első jele, hogy aha, persze,
3: nem is
2: esik rajta. Az eső, hogy fúj a szél, jó, de meleg. Nem, hát ez ilyen...
3: De azért most extrém a hőmérséklet, és valóban extrém követelményeket támaszt minden emberrel szembe. Pont arról beszélgettünk adáskezdés előtt, hogy van mindkettőnknek kutyája is, hogy mennyire jobban aggódunk az állatainkért, hogy nehogy túlmelegedjenek, mert nagyon könnyen fel tudnak hevülni, ezért egyébként ma, holnap, meg hát amíg meg nem jön a hűs, meg a vihar, addig mindenki vigyázzon magára, az állataira, egymásra, és ha valaki bajban van, az segítse.
2: Arra kérnélek majd egy picit közelebb a mikrofonhoz, bocsánat, csak közben nekem meg elment a hangom. A legjobb pillanatban érkezett egy kis kérés onnan kintről a technikus kollégáktól, szerintem tökéletes lesz. Vágjunk is bele, mert hogy nem elég a meleg, hanem itt van még nekünk Magyar Péter is, aki beszélt méghozzá arról, hogy hát katasztrofális állapotban van a gazdaság, ő sem gondolta volna, romokban 7-8%-os hiány, ha nem jönnének az EU-s pénzek, akkor még rosszabb lenne, akkor már Armageddon lenne, és akkor innen indítjuk ezt. Itt most az a kérdés, hogy ez egy elővágás-e, mit szimatolunk egy reális helyzetértékelés, bár tudjuk, hogy a politika az nem így működik, hanem minden üzenetnek van valamilyen célja. Vagy pedig egy elővágás, ha már belekezdtem ebbe a mondatba, hogy nem biztos, hogy tudják azt teljesíteni, vagy azokat az ígéreteket teljesíteni, amit ők elmondtak még a kampányban, hanem lehet, hogy abból nagyon sokat nem, vagy annak csak a töredékét, de hogy szűk hónapok, esztendők következnek.
3: Hát szerintem első blikre nyilván majd később fog kiderülni ez, mint volt politikus, mondhatom, hogy a politikusok mindenre képesek, de alapvetően azt gondolom, hogy ez egy reális kép. Reális kép, most hiába mondja azt a Fidesz, hogy már a megszorító politikát készíti elő, azért a Fidesz nagyon sok aknát elhelyezett ebben a költségvetésben, amiről korábbi ellenzék sem tudott. Nem tudjuk, hogy milyen szerződéseket kötött a Fidesz különböző államokkal, nem tudjuk, hogy milyen űrt hagy maga után. Ez valóban most az új kormánynak lesz, vagyis van egy rálátása erre. Uh-huh. Az egy eredmény. Ezt el kell ismerni, hogy az, hogy az Európai Uniós források megnyíltak és megnyílnak, az egy nagyon-nagyon fontos dolog minden magyar állampolgár számára, az egész magyar gazdaság számára. Hogy ebből a nap végén mi realizálódik, az egy másik kérdés, de én azt látom, hogy ebben óriási az elkötelezettség, nem csak a magyar kormány és a miniszterelnök részéről, hanem az Európai Unió részéről is. Tehát óriási a bizalom, nagyon nagy a befektetői bizalom, látszik, hogy vásárolják a forintot, ugye, hanem az Európai Unió részéről is. Tehát óriási a bizalom, nagyon nagy a befektetői.

0: amiben meg kell felelni nyilvánvalóan annak is, amely feltett szándéka, például az euróhoz való csatlakozás az új kormánynak. Ugye az új gazdasági miniszter már elkezdte aktívan a tárgyalásokat is, és mindannyian tudjuk, nem csak azért, mert tanították az iskolába, de a Maastrichti kritériumok azok azért nagyon kemények. Azok mindig azt mondják, hogy ez egy nagyon kemény, megszorító csomag. Hogy ebben meg tudja a Tisza kormány találni az egészséges, jó egyensúlyt, ez lesz az igazi nagy kihívás.
1: Ugye arról beszélt Magyar Péter, hogy korábban azt vállalták, lesznek nyilvános kormányülések is, és hogy már egy utólag sajnál, hogy ez nem az volt, mert hogy a miniszterek előadták a saját területüknek a száraz adatait, az azt mondta, hogy hát nem csak neki, de a maguknak a tárcavezetőknek is sokkoló volt, tehát ők sem voltak felkészülve arra. Na most persze, majd mindenki úgy is azt hisz, amit akar, tehát hogy a Tiszás tábor azt fogja gondolni, hogy ez így van, és Armageddon, a Fideszes tábor azt fogja mondani, hogy amit már mondanak is, hogy ez a várható megszorításoknak az előkészülete, és nem akarják betartani a választási ígéreteket, meg stb. Én azért látnék szívesen részleteket. Tehát én is azt gondolom, hogy most így eszembe jutott, hogy milyen témákkal foglalkoztunk, hogy mikről írtunk cikkeket. Tehát itt tényleg úgy mentek el a 100 meg 1000 milliárdok magántőke alapokba, teljesen felesleges beruházásokba, és itt nem a földszintes magaslesről, meg a lombkora nélkül lombkorona sétányról van szó, hanem mondjuk a Tiborcz István féle irodaépítések, és akkor ott már nem is a milliárd volt, hanem ott már a 10 milliárd volt a váltó pénzt, tehát ott már azzal szoroztunk mindig. És ezt lehetne sorolni hosszasan. És hát az a gazdaságpolitika, hogy amit keleti nyitásnak neveztek, de hogy nem nagyon láttuk ennek a keletről érkező előnyét, ellenben a nyugat felé való lezárás, vagy lezáródásnak a hátrányait azt tapasztaltuk. Tehát ez mind valószínűleg hozta is azt, hogy egy nagyon súlyos helyzetben van valószínűleg, mondom, hát valószínűleg, mert ugye a részleteket mi nem látjuk, tényleg biztatom a kormányt, hogy lássuk, mert számokat, hogyha látnánk tényleg, akkor mégiscsak korrektebben lehetne erről beszélni, de az előzmények alapján én azt gondolom, hogy nem túlzott Magyar Péter, és aztán még amikor ilyeneket sorolt, hogy milyen fura, hogy például én is, aki sokat járom vidéket, így tisztában voltam vele, hogy milyen a vidéki úthálózat, hát milyen lettem volna tisztában vele, állandóan ilyen 5-6 számjegyű utakon szoktam karistolni, mikor melyek egyik kis faluból a másikba riportot csinálni. De valahogy így megszokja az ember. Tehát, hogy annyira majdnem egy olyan szót mondtam, ami nem HH kompatibilis. Annyira vacak, de az meg nagyon gyenge, a magyar úthálózat, hogy fel se tűnik, hogy annyira vacak. Egyszerűen, mert folyamatosan annyira vacak, és most ebből kiderült, hogy nem is tudom, ott a számot nem írtam fel, hogy valami 100 vagy több száz olyan híd van, amit azonnal fel kellene újítani. Hogy a közúthálózatnak a 60%-a az gyakorlatilag balesetveszélyes. És tényleg csak hozzászoktunk. Tehát most mindenki nézzen magába, amikor ő vezet A pontból B-be, és egyik kátyúból a másikba csapatja bele az autóját, hogy valahogy úgy van vele, hogy ez van, nem? Ez
0: hát igen, van. A jó párszor pártelnökként is, de képviselőként is évekig jártam az országot, tehát hogy ez egy alapfeladat volt, hogy non-stop mentünk, és hát ez csak az egyik probléma az úthálózat. Ott van például a vízkérdés, nagyon aktuális, ha az időjárással kezdtük. Hát én Kiskumajsán születtem, hát ott posza homok, oda tényleg a termelőszövetkezetek is csak a vízgazdálkodás és az öntözési rendszer megoldásával tudtak bármit csinálni a rendszerváltás előtt is. Magyar Péter többször járt Kiskumajsán egyébként, és tényleg azt kérték tőle, hogy fakasszon vizet, és most itt nem negatív, pejoratív értelemben mondom, hanem valóban Magyarországon meg kell oldani a vízgazdálkodást, mert nagyon nagy bajba lesz ez az ország. És akkor még beszélhetnénk a lakásválságról, a bérlakásépítés programjáról, amit megígért, vagy mondhatnánk az egészségügyet, ami vérzik 500 milliárd minimum kellene évente. Az oktatás GDP-ét fel kéne vinni, amit ráfordítunk GDP arányosan 6%-ra, és sorolhatnánk, a Velencei Toki van száradva, percek alatt kiszárad, és a környékbeli ott élő emberek gazdasága, ipara teljes, most megy tacsra totálisan. Tehát rengeteg probléma van, és valóban az igazság szerintem a kettő között lesz. Tehát nem lesz igaz az, hogy ő megszorító politikára kényszerül, de valahol valamit neki tenni kell azért, hogy valamilyen plusz bevételhez jusson.
2: De hogy? Tehát hát
0: nem hallottunk például semmit még az adórendszerről.
2: Tehát igen, nekem nagyon úgy tűnik, hogy vége a mézeseteknek, és megérkeztünk a megszorítások előszobájába, és ennek az előkészülete történik. És ez nem most szopom az ujjamból, ezt már a kampány során lehetett hallani, még háttérbeszélgetéseket folytattunk mi is fideszesekkel, és akkor már akkor

0: röhögtek a Markukban, jó néhányan, újságírók is, hogy pontosan tudták, hogy ha itt mégis kormányváltás lesz, akkor itt egy olyan gazdasági helyzetbe érkezik meg Magyar Péter, hogy neki majd kellett lemagyarázkodnia kell, és olyan megszorító csomagot kell majd átlöknie, amiről most még a kampány során...
1: Fideszesek ezen röhögtek? Hát akkor tudod, akkor mit a szájukba? Mert akkor pontosan tudták, hogy milyen rakat trágyát nem. hagynak hátra maguk után, nem? Tehát, hogy itt tisztában voltak vele, és akkor azzal rögtek, hogy fiam, mi nyerünk, valahogy megoldjuk, ha ezek a szerencsétlenek nyernek, akkor meg belebuknak.
0: Nem felmentve őket, de úgy voltak vele, hogy itt mondhat bármit Magyar Péter, de nincs tisztában azzal, hogy mit vár a nép tőle. És ő mit kínálhat ehhez képest, és milyen állapotban van az ország. Szerintem Magyar Péterék is tudták, hogy itt gatya, ez a gazdaság, és ez sem egy...
2: Hát tudni, ha nem is tudták, hiszen azért most derül nagyon sok mindenre. Amíg nem vagy miniszterelnök, addig nem tudsz miniszterelnökké válni. Senki nem az anya hasába tanulja meg. Amikor te kormányra... Nem,
0: ezt tudtuk, hogy milyen állapotban van a gazdaság. Én azt gondolom,
2: a gazdaságot hogy... lehetett tudni, de ha még plusz aknák kiderültek, az még súlyosbítja a helyzetet. Én azt gondolom, hogy...
0: Bocsánat, csak befejez a gondolatmenetet, ezért röhögtek ezen a fideszesek, mert tudták, hogy ha Orbánék viszik tovább ezt, akkor is itt egy nagyon súlyos, komoly, megszorító csomagnak kellett volna következnie. A másik gondolat pedig, amit itt elindítanék, hogy lehet, hogy a Gyurcsány kártya mintájára ez az Orbán kártya, ez most válik így láthatóvá, amit majd be lehet váltani, mert ugye MSZP 2002-ben Orbán kormány csontvázaira mutogatott, a Fidesz 14 éven át tudott élni a múlt baloldali bűneiből, és mintha Magyar Péter most megnyitotta volna ezt a 2026 előtti adminisztráció tehet mindenről nevezetű korszakot.
2: Ez nem személyekhez köthető, szerintem ez a politika alaptermészete. Tehát persze. Minden rendszerváltás, mert ezt is sokan annak nevezik, valaki annak nevezi, valaki nem annak nevezi, mindig az előző rendszer.
0: Hozzáteszem, ha jó állapotban lenne a gazdaság, ugyanezt kellene mondani a Magyar
2: Péternek. Én azt gondolom, hogy ez a politika logikájából, hogy önmagát mindig jobbnak tekinti, mint az előző rendszer, és hogyha valami problémával szembesül, akkor ez mindig az előzőeknek a hibájából fakad.
1: De azért ezt most még Magyar Péter nyugodt szívvel mondhatja.
2: Hát,
1: nyugodt főleg 16 év ilyen kormányzás után.
2: Szerintem évekig fogjuk azt látni, hogy egyébként mik fognak kibukni csontvázak, mert hogy valóban a korábbi ellenzéknek sem volt semmilyen tudomása arról, hogy kivel milyen szerződéseket kötött, milyen állammal, milyen megállapodásokat kötött. Tehát itt még csak a jéghegy csúcsa szerintem az, amit kapargat Magyar Péter is. Szerintem ő maga is, és a kormány is nagy szemekkel fog rácsodálkozni egy pár dologra. De hát akkor is azért választották meg, hogy neki ezt meg kell oldania. Tehát egyszer ez egy kommunikációs harc, és kemény pénzharc, mert az emberek a zsebükkel is szavaznak, és fontos lesz számukra, hogyha megígérte a 13. és a 14. havi nyugdíjat, akkor annak mennie kell. Hogyha megígérte a dupla családi pótlékot, akkor annak mennie kell. Ha 500 milliárd kell az egészségügyre, már pedig azt mondta, hogy kell, akkor annak mennie kell, és ki kell fizetni. Itt is itt az a kérdés, hogy egyrészt tud-e az Európai Unióval valamilyen módon türelmet kérni ahhoz, hogy például az elvárásokon, mondjuk ha a Maastrichti kritériumokat akarjuk teljesíteni, akkor valamilyen módon tud-e valamilyen dílt kötni, egészséges módon, ami segíti őt, mert aki időt nyer, életet nyer. A másik pedig az, hogy például, hogy milyen lesz egy adórendszer. Mert én nekem szociáldemokrataként, baloldaliként fáj az, hogy ma a tőke alacsonyabb adókulccsal adózik, mint a egy polgár. A tőke 9%-on adózik Magyarországon, mint a polgárok 15%-on. Tehát az emberek munkáját nagyobb arányba sújtja az adó, mint a tőkét. Itt például lenne mozgástere egyébként szerintem Magyar Péter úrnak és a kormánynak, hogy plusz bevételhez jusson. Mert nem lehet az, hogy a tőkét is támogatom, meg az embereket is. Szerintem új egyensúlyt kell neki megtalálnia ebben.
1: Hát említeg lesz vagyon adó, nem? Tehát, hogy ott valami bejött, bár nem tudom, hogy mekkora összeg, mert erről még a legtisztásabb szakértők is nagyon óvatosan nyilatkoznak, hogy azt mondtattam, hogy szerinted ez az a megszorítások előszobája, meg az a kérdés, hogy mit nevezel te megszorításnak? Hogy például a választási ígéretek be nem tartása, az mondjuk tekinthető-e egyfajta megszorításnak, mert akkor még nagyjából egyet is értenék veled, mert szerintem konkrét megszorítások az nagyon necces lenne. És hogy honnan lesz pénz? De most derül majd ki, amiről nagyon sokat beszélgettünk, és még akkor szigorú elmélet volt, hogy ha megszűnik az állami szintű korrupció, tehát jön az oligarcha off, az mennyit jelenthet? És most nem is a vagyon visszaszerzésre gondolok, mert az egy baromi hosszú, meg bonyolult folyamat. Ki tudja, hol áll meg, meg kit talál meg, de a maga az, hogy ez a NER-nek a gazdasági alapját adó oligarcha működést, ha nem is lehet nullára, mert ugye a teljes ágazatokat tettek magukével, tehát egyszerűen nem lehet őket kizárni, de hogyha sikerül valamelyest letekerni az ő pénzszivattyú működésüket, az mennyi pénz hozhat, plusz mellé az uniós pénznek a magyar gazdaságot, hát az inkább katalizáló, mert hogy abból nem igazán lesz így közvetlenül gazdasági növekedés, hanem inkább csak rásegíthet, hogy ez a kettő mennyi. És majd most kiderül, hogy kinek volt igaza. Én ugye még amikor kampány volt, akkor én mindig azt mondtam, hogy ebből azért még lehet is valami, ebből az oligarchaovból, de aztán ott nagyon kíváncsi vagyok. Ha nem lesz belőle semmi, akkor viszont tényleg gondban lesznek, meg még amit mondtatok, az jutott eszembe, hogy ugye, vagy te mondtad, Tomi, hogy a fideszesek röhögtek, meg hát azt is mondták, hogy a Orbán kormány vitte volna tovább, nekik is valamiféle megszorító csomagot kellett volna életbe léptetniük, de hogy nézett volna ki az, mert szerintem Orbánék se nyúltak volna hozzá egyik jóléti intézkedéshez sem, nem? Tehát annyiszor ismételgették, annyira erre épült a propaganda, meg a politikájuk is, hogy
0: hát mert a jóléti intézmények lerohadtak.
1: De nem tudtak volna mit visszavenni, akkor mit csináltak volna, akkor hozzányúlhattak volna az inflációhoz, megint az megint veszélyes fegyver, mert egyszer már megtekerte őket rendesen, hiszen az benne volt vastagon a választási időben, vagy pedig mindent leállítanak. Az égvilágon az utolsó milliméter fejlesztést is lelőik.
2: Itt hangzott el egy kulcsmondat, hogy Orbánék lerohasztották az állami intézményrendszereket és szolgáltatásokat. Orbán úgy szorított meg, hogy azt nem vette igazán észre az ember. Tehát voltak látványos, szimbolikus jóléti juttatásai, ami társadalmi csoportoknak kedvezett, és állandóan azt csugalta, hogy ha mást választatok, akkor még ez se lesz meg, ez se marad meg. Igen. Tehát, hogy Magyar Péternek ahhoz, hogy ezt a 4 évet túlélje, az kulcskérdés, hogy a kritikus mennyiség a jóléti intézkedéseknek, és a kulcs szimbolikus ígéretek azok megmaradjanak, mert különben el fognak pártolni azokat, és az a társadalmi közeg, ami egyébként is színes és sokszínű és heterogén, akit őt megválasztotta.
0: Magyar Péternek lezáró gondolat ez a témakörhöz, mert egyébként is már nem sok időnk maradt abból, hogy ezt kitárgyaljuk. Most kell majd szembenézni azzal, hogy miért is választották meg. Mert ha tényleg hozzá kell nyúlni a bizonyos adókörökhöz, ha olyan intézkedéseket kell hozni, hogy ne adj Isten, és akkor most én leszek ilyen populista államcsőd elkerülése érdekében kell majd konkrétan megszorításokat végezvinnie, akkor kiderül az, hogy azon túl, hogy büntesse meg az előző rendszert, tehát hogy egy bosszúvágy hajtotta valamiféle programot, elszámoltatást végigvigyen, azon túl az emberek főként, lehet, hogy azért választották őt meg, mert már nem értek olyan jól, mint ahogy szerettek volna, és ezen akartak változtatni. Ha ezt nem tudja megadni, akkor ott lehet, hogy nagyon hamar elpárolog egyébként ez a szerelem. Mondom, és szerintem ez lesz a próbája. Passz. És én erre leszek kíváncsi.
1: Passz.
0: És én örülnék annak, ha...
2: Nem csak te, hanem 3 millió ember.
0: Ha a társadalmi ellenálló képesség sokkal...
1: Fideszesek is kíváncsiak. Mindenki. Egy egész ország támogatja a kíváncsiságodat.
0: Hogy tényleg látnak-e benne valamit, vagy csak a remény, aki majd hozzásegít engem ahhoz, hogy tudjak egy új nyaralót venni a Balatonra.
1: A kampány időszaknak a hangulatából, hát nem tudom, még talán múltat se igazán lehet olvasni, nem hogy jövőt. Ezért nagyjából kötszurkálás és visszamenőleges hatályú kötszurkálás, csak hogy még kevésbé legyen értelme annak, amit mondom, hogy...
0: Az egyszerű szavakat is használhat István.
1: Hülyeség. Teljesen értelmetlen, amit mondani fog, az teljes marhaság. Nem tudom, tehát nekem az volt a hangulatom, és innentől kezdve válik teljesen érdektelenné, hogy mi. Nekem az volt a hangulatom a kampányban, hogy több volt az emberekben ez a demokrácia, polgári, akármi, vissza a helyes útra, Európai Unió, mint az, hogy most én rosszabbul élek, és jobban akarok élni.
0: Szerintem meg ez volt a fedő sztori. Mert azt beismerni, hogy én csak jobban akarok élni. Hát tudom, de hát erről mennyit beszélgettünk mi már az Istvánnal egyébként, meg majd mi is sokat fogunk erről, hogy azok a szimbolikus események, amelyek itt felháborították az országot, a gyermekvédelemtől, ez is még mondhatnék néhány példán, amögött elismerem, hogy vannak olyanok, akik ténylegesen felháborodtak, csak éppen békeidőben nem nagyon érzékelem azokat a felháborodásokat, amik segítségével mondjuk gyermekvédelemben dolgozóknak a a társadalmi megsegítése az végbe mehetett volna. Gondolok itt arra, hogy mondjuk az LMP, amikor azzal kampányolt, hogy egyébként a gyermekotthonokban dolgozók bérét emeljük, azt egy olyan időszakban tette, amikor már lecsengett az első botrány, és már nem nagyon figyeltek úgy rájuk egy csöppet sem.
1: Ja.
0: Tehát én azt tudom mondani, hogy mindig, amikor valami politikai üzenetet is meg lehet azzal fogalmazni, hogy ennek segítségével le tudjuk váltani az éppen regnáló hatalmat, akkor nagyon sokakat érdekel. Amikor egy közvetlen ilyen kapcsolás nincs meg, akkor viszont ezek az érdekvédelmi szervezetek, civil szervezetek hiába jártatják a szájukat, és mondják, hogy ezzel probléma van, mínuszos hírek maradnak.
2: Hát nagyon sok tekintetben igen, de nem csak akkor kell erről beszélni, amikor egy-egy ügy miatt kibukik, és akkor a figyelem középpontjában van, és éppen a sajtóban egy hullámlovaglás van ebben a valamelyik témában, hanem azért el tudnám mondani azt, hogy voltak olyan korábbi ellenzéki képviselők, például Szabó Tímea, aki már akkor elkezdett foglalkozni a gyermekvédelemben lévő visszásságukkal, amikor még kis túlzással a saját politikus társa is azt mondták, hogy az egy kicsit túlzás, amiről beszélsz, és plám-lám, neki lett igaza. Akkor még senki nem foglalkozott vele, senki nem beszélt erről, de ő már akkor felszólalt a parlamentben. Tehát nagyon sok olyan képviselőtársam van, aki egy-egy ügyet folyamatosan vitt évekig, évtizedig, mire abból, és lámlám pont a gyermekvédelem lett az egyik olyan sarka.
0: A szegény mit ért vele, nem sokat. Hát általában az viszi el utána a sztár státuszt ebben az adott témában, aki meglovagolja a hullámot.
2: Én azt gondolom, hogy Tímea nem azért volt képviselő, de Hatházi Ákos sem, és én sem, hogy érjünk vele el sokat, abban az értelemben, hogy politikailag mi becsülettel végeztük a munkánkat. Tehát én egy iskolát mentettem meg a kormányzati bezárástól, az is nagyon sokszor mínuszos hír volt, és nem is tudtak róla az emberek. De Tímea volt az, aki megmentette a római partot, hogy az oligarchák kezére kerüljön. Hatházinak a munkáját meg ugye nem kell bemutatnom. Szóval nyilvánvalóan könnyű és olcsó azt mondani, hogy mindenki megélhetési politikus volt a korábbi ellenzékben, és hogy sok hibát követtek el, de nagyon sokan nagyon becsületesen dolgoztak.
0: Nagyon rövid szünet, és innen folytatjuk. Tényleg 20 másodperc? Nagyjából ennyi lesz.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
1: Itt vagyunk újból, és ha már meleg, akkor klíma, és ha már klíma, akkor Kapitány István, aki...
2: Már várjál, írtam gyorsan egy provokatív állítást, mert mindig akkor elfelejtjük.
1: Igen.
2: Na, Kapitány István hőgutát kaphatott, hogy bele akar szólni a magyarok szuverén klíma szokásaiba.
3: ez fideszes is mondhatta.
2: Igen, mert úgy csináljuk, hogy igen, bármit. Egyébként igen, egy fideszes mondta.
3: Ezt ő mondta annak is.
2: Ez a Fidesznek a fő csapásvonala.
3: Ja, igen, és a rezsicsökkentést is egyből elkezdték.
2: Ez meg a kettő együtt, igen.
1: Na most akkor én is provokálok tovább. Nem biztos, hogy ezt Kapitány Istvánra kellett volna bízni. Akiről ugye kiderült, hogy kőgazdag, és irtózatos pénzeket keresett. Most felmondom azokat a mantrákat, amiket egy átlagember, vagy mondjuk egy fideszes ilyenkor elmondanak.
2: Ruf Bálinnak kellett volna, és akkor mindenki egyből megy, és mielőtt kijön.
1: De tényleg egy szerethető figurának, egy hétköznapi embernek, egy közülünk érkezett valakinek kellett volna szerintem a szájába adni ezt az üzenetet. Ha már annyira fontos, hogy ezt elmondják, de én nem érzem úgy, hogy Magyarország közvetlen energiabiztonságát veszélyeztetné az, hogyha ezt most 6 és 9 óra között lekapcsoljuk, vagy sem, de ha mégis, mondom, akkor ezt egy... Akkor nem a Jockey Ewingnak kellene ezt mondania, és akkor a másik érvem pedig ezzel kapcsolatban az, hogy ő, tudom, hogy a Shell-nél dolgozott, és globális alelnök, és a zöldítésért felelt, na de a Shell mégiscsak az elmúlt 30-40 év egyik legkörnyezetpusztítóbb cége. És akkor ezt is mellé teszem, hogy nem biztos, hogy az ő szájából jó ez, ha
3: lehet, hogy valamelyik kormányszóvívő asszonynak kellett volna mondani, de szerintem amit mond, az reális. Én azt hiszem, hogy ő egy nagyon nagy tudású ember, azért ő neki a múltja, az egy hatalmas karrier, és ez nem lebecsülendő. Az, hogy majd miniszterként mit csinál, az egy másik kérdés, és hogy mire lesz lehetősége, de alapvetően azért ilyen helyzetben nem voltunk. És amikor 90%-os a kihasználtsága, és túlfeszítettek a hálózataink, azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt időszakban a Fidesz pont a rezsicsökkentés miatt többek között, meg a nem törődömség miatt, elfelejtette korszerűsíteni a hálózatokat. Tehát itt azért nagyon-nagyon ráférne a magyar hálózatokra, hogy rendbe tegyék őket, és hát most tényleg van egy olyan extrém időjárási viszony, ami iszonyatosan túlfeszíti ezt a rendszert, Pakshoz is hozzá kellett nyúlni, folyamatosan csökkenteni kell. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy ki szól, de valaki szóljon. Az lett volna a probléma, hogyha ezt valaki nem vállalja magára, és szerintem ő helyesen teszi azt, hogy beszél erről a magyaroknak, mert ha csak 10-ből 2 ember azt gondolja, hogy hát lehet, hogy ebből baj lesz, nem biztos, hogy megfogadja, de akkor is szerintem sokkal tudatosabban kellene Magyarországon is például az autókat használni, sokkal tudatosabban kellene a tömegközlekedést fejleszteni, a vasutat fejleszteni, sokkal tudatosabban kellene az energia, amiből hiány lesz, és most gyűrűzik be Európába az, ami sok tekintetben már az Amerikai Egyesült Államokban megjelent, hogy erre vigyáznunk kell, és ebből problémánk lesz. Tehát persze, erről el kell kezdeni beszélni.
1: Na, ez a kulcs. El kell kezdeni beszélni, és nem így kell elkezdeni beszélni, hogy amikor már itt a baj, akkor a legnagyobb hőség közepén azt mondom, hogy léci, kapcsoljátok már le 6-kor. Mert nem jön ki jól, mert az embernek a komfortérzete nem ehhez szokott. Egy jó kormányzati kommunikációban nézik az időjárás jelentéseket, az előrejelzéseket, tudják, hogy mi fog jönni, hány napig tart, és már hetekkel korábban elkezdik a, nagyon hülyén hangzik utálam ezt a szót, de érzékenyítést erre a témára, hogy
3: na jó, időfaktor
2: miatt
3: azért ez most kampányolta Tisza még hetekkel
2: ezelőtt. Igen, elméletileg igazad van, de gyakorlatilag jelen helyzetben mikor?
3: Majd a következő ciklusukban. Vagy jövőre.
1: Amikor már nekik dolgozom.
3: Jövőre számon lehet ezt kérni.
2: Ezek után?
1: Na, dehogy nem. Nem, hát Kapitány István nagyon jól mondja. De tényleg jól mondja, csak mondom még egyszer. Én vagyok a kommunikációs szakember. Ott lehet, hogy más.
2: Megleplek, mert egyetértek veled.
3: Egy jól működő közszolgálati világban például erről nagyon sok műsor születik, erről nagyon sok szakembert megkérdeznek, előre gondolkodás van, tehát hogy
2: hát igen, csak ugye
3: még az is.
2: A látens klímatagadó Fidesz által működtetett közszolgálatban hát sok mindenről szó lehetett, csak mondjuk pont erről nem. Szóval egyetértek veled a kapitányos részben, tényleg lehetett volna szerencsésebb megszólalót is találni. Én utána azt néztem, hogy ennek a kérésnek, mert ugye ez még csak nem is bejelentés volt, hát pláne nem kötelezés.
1: Követelés is.
2: Tudom, hogy a kommunikációs utóélete is az gyönyörű, tehát hogy azért az, ott mindenki beletette a magáét. A tényleg, amit a Fidesz művelt ezzel, villámgyorsan eljutottak oda, hogy fideszes influencerek arra szólították fel a követőiket, hogy csak azért is érted. Tehát, hogyha lefagy a fejed, ha egész a csapatsodat.
3: Ezzel akarják megbuktatni a Tiszát két hónap után, hogy
2: így van. Ez a, tehát a rendes szuverén magyar az most 3-asra csapja a ventilátort, 3-as fokozatra, kinek mennyi a max, és a turbógombot is benyomja 6-tól 9-ig.
3: Hát lássuk, ez nem az egészséges vita,
2: hát erről is fogunk majd beszélni, hogy bár azt mondják, hogy majd ők próbálnak most már normálisan kommunikálni, úgy tűnik, hogy még nem megy a fideszes nyilvánosságba. Szóval, hogy amit kapitány kér, egyébként az meg leginkább a naperőműveknek a működési szisztémájával, meg amit mondtál Ágnes, ugye a lerohadni hagyott hálózatokkal van összefüggésben, mert hogy a lakossági csúcsfogyasztás időszak 18 órakor kezdődik, akkor érnek haza az emberek, és a többi, és a többi. Viszont a naperőművek az pedig pont ilyen 18 óra után kezdenek el egyre kevésbé termelni, sőt, ugye a radikálisan értelemszerűen, hogy a naplemente, ez akárhogy is nézzük, az nem egy napkollektor barát ilyenkor este. Úgyhogy, és ennek a kettőnek az összefüggése az, hogy ha olyankor csökken a lakossági felhasználás, akkor az jót tehet a hálózati terhelésnek. Nagyjából ennyi lett volna azt. Ebből hova sikerült eljutni? Tényleg. Már csodálkozom, hogy nem dobálnak, tudom én.
3: Hát jobb, hogyha megelőzik inkább, mint hogy beleszaladjunk egy olyanba, hogy akkor tényleg már látom, hogy nagyon sok helyen áramszünet van, tehát, hogy megírta a sajtó, több helyen olvastam.
2: Ja, hát most már Budapesten is. Na jó, de egy fideszes influencer nem érez akkora
3: felelősséget a saját nemzete iránt.
2: Abba a pillanatban belém szakadt a kérdés.
3: Hogy nem 22 fokon, hanem mondjuk 26 fokon.
2: Az se rossz, de nem erre gondoltam, hanem arra, hogy amikor csak meghallgatja, vagy elolvas, hogy mit mondott Kapitány István. Bár szerintem én azt gondolom, hogy már ebben is optimista vagyok. Szerintem pont nagy évbe letolják, csak valamit kapott, hogy nő az a hülye kapitány, ez le akarja kapcsolatot nézni. De tegyük fel, hogy megnézi, meghallgatja, amit mondott a miniszter, hogy ilyenkor nincs az benne, hogy nem csak hülyét magamból, meg a követőimből.
3: Már az influencer?
2: Aha.
3: De szerintem soha nem érdekelt ez őket.
2: Nem, ez lehet.
3: Nem ez volt.
1: Igen, ezek az erőltetett összekötések valóban az látszik, hogy még semmit nem tudnak arról, hogy merre mozduljanak.
2: Szerintem rosszabb. Tehát én most, amit a maradék Fidesz nyilvánosságban látom,
1: ugyanaz.
2: Hát én látok negatív elmozdulást.
1: De külön beszélhetünk majd róluk.
2: Jó, bocs,
1: akkor merre, meg hogyan mozdulnának. Írja egy kedves vagy kedvetlen kommentelő, hogy Boros, nincs igazat, te most tényleg azon kattogsz, hogy tudatosabb áramfelhasználás javasolt a miniszter, illetve megkért mindenkit, aki megteheti, hogy ne a csúcsidőben hűtsön, ebben minek belekötni.
2: Tekerje vissza a kedves hallgató.
1: Nem, én a kommunikációról beszéltem. Egyébként a saját nem véletlenül említettem meg, mert ha már így rákérdezett a kedves kommentelő, akkor beszéljünk arról is, hogy az egyéni áramfogyasztás, áramfelhasználás az a nagyipari multinacionális cégek áramfogyasztásához, környezetszennyezéséhez képest egy kerekítési hiba. És erről egyébként tök jó lenne, ha a kapitány István már a Shell-es múltját maga mögött hagyva elmagyarázna, hogy igen, kedves felhasználók, lehet szemetet gyűjteni, lehet a műanyag palackok helyett olyat vásárolni, amit aztán utána visszavihetünk. Ezerféle módja van, csak éppen ez egy átverés. Ezt hívják úgy, hogy corporate gaslighting. Mi megpróbáljuk áttolni a felhasználóra a felelősséget, ezt csinálják egyébként cégek, ebből még több pénzt tudnak lefölözni, mert hogy ők jó színben tűnnek fel, mert foglalkoznak a földbolygó jövőjével, miközben az ő tevékenységük, amit a földbolygó ellenében végeznek, az mondom még egyszer, összesen hasonlítható azzal, amit mi így felhasználóként csinálunk. Tehát ami összefoghat mind a, hány milliárdan vagyunk? Nagyon sokan, 8-9 milliárd ember ezen a földbolygón, akkor sem tudnánk megközelíteni sem annak az 50 környezetpusztító cégnek a napi környezetszennyezését, akiket most nem sorolok föl, érdemes utána nézni. Egyébként kb. 20-30 cég van, amely a teljes környezetszennyezésnek a háromjedért felel. Na, ha valaki ebben a témában megszólalhatna, mert belelát is rálát, az kapitány István. Tehát tök jó, hogy ezt így elmondta, igaza van, csak ezt tegyük mellé. Hogy ne érezze már magát az átlag felhasználó. Minden nap rosszul, hogy rajta
2: múlik. De elképzelem ezt a miniszteri kérést, de ez nem rossz egyébként. Jó estét kívánok. Az a helyzet, hogy akkor aki teheti, az 18 és 21 óra között, és ne töltse a telefonját.
1: És te is el.
2: És az az igazság, hogy mi ott a Shell-nél, tehát olyan kis porba fingók vagytok, tehát az összes lekapcsolja a klímát, az észre se veszünk, hát embereket.
3: Valóban erről beszélni kell.
2: Nehéz, de közben meg, bocsánat, csak annyit, hogy szerintem meg én is ezt érzem egyébként. Tehát amikor kiviszem a PET palackot, meg sűrítek, meg mindenfélét csinálok, amit elvár tőlem a modern társadalom, akkor, és utána megnézem a híreket, meg hát nem vagyok teljesen lökött, tehát azért valami akkora képen van mégiscsak erről az egész globális világról, meg az iparról, vagy a fast fashion például, ami az egyik legszennyezőbb, hála néked, Zara, köszönjük, hogy megteremtetted, nagyon hiányzott még ez a műfaj is. És én is azt érzem, hogy tök felesleges, amit csinál. De hogyha minél több emberben megszületik ez a gondolat, az hathat vissza a fogyasztásra egy idő után
3: szerintem.
2: Nagy tökére
3: is visszahathat egyébként, mert emberek sokasága, ha nem kezdenek vásárolni olyan termékeket pillanatban, ez egy adott tőkés iparágat is tönkre tud akár tenni. Tehát kapitány Istvántól várhatjuk azt frissen beiktatott miniszterként, hogy oldja meg az összes nagyipari felhasználónak az elvárásait, és hogy vállalja magára is, mert ő Shell-es volt, akkor most minden a világnak az összes problémáját és visszásságát vállalja magára, de neki neki miniszterként most az a feladata, hogy amikor van három napunk, vagy négy napunk, amikor extrém a felhasználás, a Fidesz amúgy se korszerűsítette a hálózatot, akkor igenis valakinek a kormányba ki kell mondani az, hogy emberek, kicsit figyeljetek oda, tudom, hogy rossz, mert azt is mondta, és nyilván fog arról is beszélni, hogy a kormány a nagyipari felhasználókkal milyen egyezményekbe fog majd belépni, milyen. Pont azért, mert Shell-es volt, egyébként ne vitassuk el tőle azt, hogy egyébként gondol erről valamit, meg kéne hívni, és erről kellene kérdezni.
1: Persze.
3: És erről beszélnie kell, és szerintem tud is majd beszélni.
1: És én nem azt mondom, hogy most csinálja, csak pontosan tudjuk, hogy erről nem fog egy hónap múlva sem.
3: És nyilván lesz egy környezetvédelmi élő környezetminisztérium, és amikor a gazdasági minisztérium, a környezetvédelmi miniszter, meg a pénzügyminiszter leülnek, hogy a nagyipari vállalatokkal akkor mit kéne csinálni, merre menjen Magyarország, például az adózás tekintetében lehet majd kompenzációt kérni a nagy olyan cégektől, ahol meg pont a polgárokat lehet majd visszakompenzálni, hogyha egy kicsit többet adóznának azok a cégek, mindig idejük adok vissza, mert nagyon alacsony a cégek adóztatása Magyarországon. Magyarországon nagy globális cégekről gondolok, ami például vissza tudja kompenzálni a polgároknak azokat az erőfeszítéseit, a nap végén lesz rá pénz, hogy például kevés erőfeszítéssel is lehessen környezeti hatékonyságot élni, egy petpalac visszavitel, vagy például ne egy olyan mohú legyen, ahol tényleg minden négyzetmilliméterének jónak kell lenni az üvegnek ahhoz, hogy visszavegye, és bocsánat a mohútól, de hát én annyira vigyázok az üvegekre, és így se veszi vissza, pedig már rá lehelni sem merünk rá otthon.
2: Mert lehet, hogy van egy ilyen retinaszkenner is.
3: Lehet, hogy pont csak engem.
1: Ó, baloldali. Tényleg,
3: kezdek összeesküvés, egyik pillanatban ki akarnak zárni a 12 éves szabályon, a másik pillanatban már mohú se veszi vissza a palackokat, amit összegyűjtök otthon.
1: Tehát nem létező komment, Kunhalmi Ágnes nem elég, hogy milliárdokat lopott össze magának a parlamentben, még a PET palackból is kell az a nem tudom,
2: elveszi a népelől.
1: Nem, hogy odaadná másnak, és hogy más válthassa vissza. Na ezért nem engedi a gép egyébként.
3: Na tessék.
2: Szkenneli a bankkártyát.
1: Olvasd be a kommenten Boros a prioritásra. Olyan szépen kértett Kristóf, hogy nem tudok ellenállni, mert egyébként nagyon jó dilemmát ír az egyik kedves emberkénk, aki néz minket. Prioritás. Mi a fontosabb? Milliárdokat lopó maffia kormány, csalások sorozata, bilincsben mennek, nem haza, versus. Ma például Kapitány István azt mondja, hogy ne fűtsenek, de hűtsenek, erre gondolt.
2: De nem értitek a dilemmát. Értjük a dilemmát, de nem ezt mondtad, tehát most itt nincs dilema igazából.
3: Nincs, nem lehet felállítani
2: ezt. Van egy fél dilema, meg egy félreértés mellé rakva, hát ezzel nem tudsz, ez nem egy egyenletrendszer.
3: Almát a körtével, tehát nem.
1: Igen, meg szerintem ez a véleménykorrupciónak a meleg ágya, amikor valaki így gondolkodik, hogy hát könyörgöm, hogy 16 évig mit csináltak, akkor most meg minden. Ez ment egyébként az első, nem tudom, néhány évében a Fidesznek is 2010 után, hogy jó, de legalább nem a Gyurcsányék. Nem. Próbáld ki a függetlenséget, majd jól fog esni, hidd el. Hegedűs Zsoltról picit beszélhetünk. Előre nem beszéltük meg ezt a témát, de ugye nagyon hasonló vonalon mozog, mint Kapitány István. Ő azt mondta, hogy hát a sürgősségi osztályokat nem, most nem fogom pontosan idézni.
2: Hát, hogy csak az menjen, akinek valóban szüksége van.
1: Hát erre is ráugrottak elég keményen.
2: Igen, ez neccesebb, mert ez kommunikációs szempontból nehezebben védhető.
1: Ez sem az ő szájába adtam volna. És egyébként tényleg neccesebb.
2: Mert, és miközben meg igaz, mert tényleg van tehát a... De ez is érthető, tehát hogy miért mennek sokan a sürgősségére, azért, mert olyan bizonytalan az egészségügyi ellátás, hogy nagyon sokan azt gondolják, egyszerűen ez programozva lett az elmúlt másfél évtizedben, sőt, rendszerváltás óta, de még lehet, hogy a rendszerváltás előttről is, hogy bármi bajod van, menj a sürgősségére, mert ott biztos, hogy rád néznek.
3: Valamit csinálni kell.
2: És ez így generációsan át van örökítve, ez mindannyiunkban benne van, bármi akkor. Szerintem erre akart utalni egyébként a miniszter, csak ezt nagyon nehéz eladni, és ezzel szemben nagyon könnyű ezzel szemben fellépni, mert hogy olyan a téma. Egyszer volt már egyébként hasonló, akkor a házi orvosokat akarta valamelyik miniszter egy kicsit mentesíteni, de már nem emlékszem, hogy melyik kormány, meg melyik miniszter. Mind a kettő a múlt homályába vész. Igen, teljesen mindegy. Ott az volt, hogy megpróbálták megkérni az idősebb pácienseket, hogy tényleg csak akkor menjenek, hogyha tényleg valami bajuk van, mert hogy valóban ott is volt egy ilyen szokás, hogy egy kicsit el megcsacsogni. Tehát, hogy nem nézhet rám az unokám, tudom, egy hónapja, és akkor majd a doktor úr olyan kedves.
3: Közösségi térré váltak sokak
2: igen. Na, de most ezzel is hogy lépsz fel, tehát, hogy ez egy kicsit hasonló, hát ez nem lesz könnyű megnyerni ezt a kommunikációs küzdelmet. Mert a Tiszapártnak azt gondolom.
1: Ilyenkor érdemes valamit helyreigazítani Hegedűs Zsoltnak? Hát, nem? Ezt el kell engedni?
2: Az a baj, hogy elkezdett kifejteni az igazságnak, vagy hogy úgy azt gondolt, nem, most gondolj bele, hogy hazamész, előadsz egy sztorit otthon, mert látod, hogy nem jött be, és akkor tudom, egy nap múlva elkezdett mondani, de figyelj, tegnap láttam a szemedben a bizonytalanságot, amikor ezt mondtam, hogy tehát az volt a mélyén ennek az egésznek, hát az inkább már olyan, hát az nem árok betemetés lesz, hanem árok mélyítés.
1: Kincses Gyula, Magyar Orvosi Kamara korábbi elnöke, még a COVID idején mondott ilyesmit, amiről te beszéltél, hogy ne menjenek személyesen a házi orvosi rendelőkbe az idősebb betegek, mert a váróterem, a fertőzés.
2: De az más, tényleg volt egy ilyen szociális.
1: Ónodi Szűcs Zoltánnak, egészségügyi államtitkárnak is volt, aki pedig a magányos idősek esetéről beszélt, 2016-ban.
2: Na, akkor lehet, hogy az lesz az, lehet.
1: hihetetlen agyad van egyébként, én ezt már teljesen elfelejtettem, hogy az idősebb generáció jelentős része nem feltétlenül a szomatikus betegsége miatt megy el a házi orvoshoz, hanem mentális vagy szociális okokból. Egyszerűen azért, mert egyedül van, magányos, és ott törődnek vele. Ez mindig azért nehéz téma, és talán ezt meg tudod Ágnes erősíteni, hogy egy csomó-csomó olyan dolog van, társadalmi lecsapódás, érzet, ami tudjuk, hogy hogy van, de akkora tabu téma, hogy egyébként jót tenne a társadalomnak, és magának az országnak is, ha ezekről a tabukról tudnánk mesélni, csak az konkrétan szavazat mennyiségvesztéssel jár.
3: Ezek társadalmi tabuk, ez egy jó szó rá, ez a tipikusan fizeted az egészségügy biztos, tehát a biztosítás, magánegészségügy kontra állami egészségügy. Ez a tipikus esete a 300 forintos vizitdíjnak, ugyanerről szóltak a viták akkor, hogy mennyire fel voltak háborodva az emberek, most pedig át van alakítva az egész rendszer, szinte mindenki a magánba szalad a középosztály részéről, pedig akkor 300 forint, ami ott maradt az egészségügyi intézménynél, bért és eszközöket lehetett volna fejleszteni, akkor a Fidesz csinált egy népszavazást rá, és nem tudta megvédeni önmagát az akkori kormány, hogy az egy, tehát a vitát se tűrte el a magyar. A magyar azt kérje, hogy az ő általa befizetett TB-ért kapjon normális egészségügyi ellátást. Pont. Ez egy tabu, ez egy alap értelmezés a magyar társadalomnak, ezt nem tűri se szocialista, se jobboldali kormánytól, és a Fidesz itt volt ugyan gátlástalanabb, hogy úgy alakította át és vitte a magánegészségügyi rendszerben, rohasztotta le az állami egészségügyi ellátást, és vitte át, tulajdonképpen kényszerítette be tulajdonképpen az embereket a magánellátásban, mert tulajdonképpen sokszor már nem kap ellátást, jó minőségűt, vagy azt, amire szüksége van az államiba, ezért eladva a családi ezüstöt mennek a magánba a magyarok, tehát átalakította a rendszert, pedig ha akkor egy vita lett volna erről, akkor hogyha 300 forintonként megyünk egyik lépcsőfokról a másikra, a kormányokon átívelő, akkor majd lehet, hogy egy jobb egészségügyi ellátórendszerben élne a magyar társadalom, és nem ebben, de ez nem menti fel a Fidesz, sőt, az egyik legnagyobb bűne, hogy az ellátórendszereket ennyire hagyta tönkre menni.
2: És milyen kőkemény publicisztikákat írtam annak idején a vizitdíj ellen.
1: Majd elmeséled egyszer.
2: Kis de szünet. Volt abban is logika.
1: Kis szünet.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Elkezdődött a dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idősembert és háziállatot parkológépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátralevő egy-másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat is. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Web alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Folytatjuk a Provokatőrt, és azért most, mert hogy a Pride-dal fogunk foglalkozni, és ugye ilyenkor törekszünk arra, hogy valami provokatív állítást megfogalmazzunk, de hát már maga a rendezvény is kellően provokatív, bármiféle értékítélet nélkül.
3: Sunyit a Tiszapár, hogy igen. Inkább kormányülést tartottak,
2: és hol?
3: Sem a Pride-on.
2: Az sem Budapesten, ugye?
3: Így van.
2: Hát igen.
3: Tessék.
4: Én ott voltam.
2: Mert még melyik a kormányülésen?
4: Nem, ott nem szeretné. Úgy látom, ott nem szeretnének látni. Úgyhogy én a Pride-ra vettem részt, mint évek óta mindig, és nagy örömmel láttam, hogy a rekkenő hőség ellenére mégis nagyon sokan, több mint 50 ezeren kint voltak, több hírforrásból is olvastam. Én szerintem ebben pozitív irányba fog változni az elmúlt 16 évhez képest az LMBTQ emberek élete. Egyrészt nagyon jó érzés volt fenyegetettség nélkül, bár azok a jogszabályok, amiket korábban a Fidesz életbe léptetett, még mindig hatályban voltak, de mégis eloszlani látszanak azok a sötét felhők és fekete fellegek, amiket az LMBTQ közösség elszenvedett az elmúlt 16 évben Magyarországon a Fidesztől. Adós még a Tisza kormány azzal, hogy a jogszabályokat rendezze, itt a gyülekezési jog és egyéb más gyermekvédelmi törvény, tehát sok olyan törvény van, amit egyszerre kell rendezni ahhoz, de én azt gondolom, hogy ezt nyilván megelőzte az uniós források hazahozatala, tehát egy csomó minden, ezt szerintem rendezni fogják. Az én elvárásom minimum az lenne, és beszélve LMBTQ közösség tagjaival is, hogy legalább a 2010 előtti állapotokat állítsák elő, illetve én szerintem tovább is lehetne menni, és itt Magyar Péter úrra hivatkoznék, a miniszterelnök úrra, aki már tett megjegyzést arra, hogy például az örökbefogadással kapcsolatban tovább lépni, és szerintem jól is teszi, hiszen a magyar társadalom is ez irányba már tovább lépett. Minden kutatás azt mutatja, hogy melegpároknál a gyerekek családban jobb, ha felnőnek, mint hogyha egy rideg intézményrendszerben vannak, ahol kiszolgáltatottak, amely intézményrendszert is sok tekintetben kellene fejleszteni és rendbe tenni Magyarországon, finoman szólva, és remélem, mert jó kezekben van most az is, reméljük, hogy ebben is nagy léptekkel haladunk majd előre. De hogy nem szabad, és itt a családok menete, amit a Dúró Dóráék szerveztek, ez a Mi Hazánkos, tehát én nem értek velük egyet, hogy ezt szembeállítják egymással. Egész egyszerűen az LMBTQ emberek nem tanulják ezt a folyamatot, ők kapták ezt az élettől. Miért kell őket bántani? Békén kellene őket hagyni. Ők ugyanolyan állampolgárai, mint te vagy én, vagy bármelyikünk, adófizetők, GDP termelők, dolgozni, élni szeretnének a saját országukban, és nem jogfosztottan, megalázkodva, szemlesütve. Egyszerűen nem kell szembeállítani ezt a kettőt. Nagyon örültem annak, hogy rendkívül, sőt, szerintem még most is többen vannak heterók, akik felvonul. Azt hiszem a Billognak, a burgeresnek, az a hamburgerező, a Billog burgernek a tulajdonosa jött ki egy hatalmas táblával, hogy ne féljetek, melegek, megjöttek a heterók, ugye a háborúnak az egyik nagy visszatérő szlogánja, hogy ne féljetek, magyarok, itt vannak a cigányok. Szóval, hogy szerintem lehet békésen egymás mellett élni a magyar társadalomban, annélkül, hogy megbélyegeznénk a másikat. Úgyhogy ez erről szól, és szerintem megérett a magyar társadalom erre sok tekintetben, hogy előre lépjünk ezekben a kérdésekben, és ne visszafelé.
3: Az egyik kedvenc filmem az a Büszkeség és bányász életre fordított film, ami az első Pride története, ahogy a londoni meleg közösség elkezd pénzt gyűjteni a vidéki angol bányászoknak, mert hogy Margaret Thatcher akkor hajtja végre ezt a bánya bezárás és iparosítás visszafogós gazdasági programját, ugye ami miatt is Vaslédi lett a politikai beceneve, és hogy ez a két egymással az égvilágon semmilyen részhalmaszt nem alkotó közösség. Tehát ez a vidéki észak, és hogy ez a két egymással az égvilágon

0: hogy ennek kéne lennie mindig is a Pride-nak, egy ilyen jókedvű, felszabadult, kötetlen tulajdonképpen happeningnek, ami kis kb. Ennyi. És a politikai tartalmat meg szerintem a szélső jobb teszi mögé. Tehát szerintem egy Pride az égvilágon semmit nem fog kiharcolni sehol a világon. Az egy esemény lesz. Ha betiltják, akkor sem, ha engedélyezik, akkor sem, az egy esemény, és mondom nekem mindig az jut eszembe, hogy honnan is indul az egész, és ennek olyannak kéne lenni, annak a klónjának kéne lenni évről évre. És a politikai küzdelmet, meg az emberjogi küzdelmet, azt nem a Pride fogja megvívni, és szerintem nem is tesz hozzá egyébként, mert ez egy alkalom. És tényleg azt gondolom, hogy ilyen szigorú keretet, meg ilyen politikai dimenziót, azt a szélső jobb ad neki, pont ezekkel a tiltakozásokkal, és innen megy át aztán politikai vitába.
1: Hát és az egy.
0: És nem is akármilyen politikai vitában, mert primitív politikai vitában.
1: És hát egyetértek, primitív, és egyre inkább szélre toródó Fidesz tette mögé igazán a nagy problémákat.
0: Hát ők meg aztán az állami támogatást is korlátozással, igen.
1: Állampolgárokat, és a jog korlátozása az mindig nagyon veszélyes. Tehát ott a jog, azt kell megérteni, hogy a joguralma az, és az intézmények azok, amelyek védik a nap végén a hétköznapi emberek becses életét is abban, hogy jó életet tudjanak élni, és ne legyenek kiszolgáltatva. Valóban a Pride szimbolikája ennek az egésznek, és mindig egy kicsúcsosodott esemény, de azért a Pride szervezői, illetve Magyarországon különböző civil szervezetek nagyon sokat tesznek azért, hogy ne csak a társadalmi béke megvalósuljon, hanem a politika szereplőivel megértessék, illetve elérjék, hogy különböző jogokat adjanak. Tehát háttérben van egy nagyon komoly szakmai.
0: De én ezt tudom, és nem is ezt mondtam.
1: Tudom, hogy tudod.
0: Én csak azt mondom, hogy pont a szélső jobbnak a Pride ellenes fellépése miatt érzik azt nagyon sokan, hogy a Pride az valami több, mint maga. Igen, egy Pride. Hogy majd ott, hogyha a Pride az ilyen lesz, vagy olyan lesz, akkor az hozzátehet. Én ezt nem érzem benne, meg szerintem nem is ott kell eldőlni. Tehát, hogy én ezt visszaengedném oda, hogy a fesztiválok soraiba úgymond, egy különlegesebb fesztivál, egy másfajta fesztivál, de hogy tényleg ezt a politikai részt, ezt a szélső jobb adja mögé, és hát közben pedig az, hogy a magyarországi melegeknek a jogai azok most milyenek, olyanok, mint ahogy a KDNP, meg a Mi Hazánk látja, hogy igazából minden ugyanaz, és ugye ők ezt mondják, és egyébként meg ilyen bűnös dolog, amit tesznek. Hát ugye ez az egyik szélsőség, a másik meg az, hogy nem másik szélsőség, csak az, hogy közben tényleg van egy csomó joghátrány. És emlékszem, amikor a legutóbbi műsorban beszélgettünk erről, és akkor mondtam neked, hogy olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt erről, hogy mindenki ezekkel a jogszabályokban, meg paragrafusokban fogalmazott jogokkal van elfoglalva, teljesen jogosan, tehát persze, ez nagyon fontos, ugye, hogy örökbe fogadhat-e, meg felveti a nevét, meg és a több, amiről szintén beszéltünk az előző műsorban.
1: Látogathatja kórházba például a szeretjét.
0: Igen, rengeteg.
1: Családként kezeli a társadalom azokat az embereket.
0: Így van, és hogy ugye ott sérülnek ezek a jogok kapásból. Azokat nagyon könnyen rendbe lehet rakni, ha a jogalkotó úgy akarja, a jogalkotó attól fogja, azt rendbe rakja, kész. Egyébként a magyar társadalom a legutóbbi felmérések szerint még támogatná is ezeket a törekvéseket.
1: Sokat változott, nagyon pozitív.
0: De hogy a hétköznapokban, és hogy szerintem bár nem tudom, mert nekem nincs ilyen élményem, de szerintem a hétköznapokban, amikor az embert az emberi létében éri valami sérelem, a sokkal rosszabb, és a sokkal nehezebben kikalapálható. És ugye erre mondtam azt a példát a múltkor műsor után, hogy például egy heteroszexuális munkatárs egy olyan irodában, ahol sokan dolgoznak egy légterben, simán kirakja az asztalára a családjáról a fotókat. Egy homoszexuális, vagy egy leszbikus munkatárs, vajon kirakhatja-e azt a fotót, ahol ő a meleg leszbikus párjával van együtt? Igen. És ugye ezt azt gondolom, hogy Skandinávországban nem probléma, Nyugat-Európában sok helyen nem probléma, de még egy kis településen, vagy egy vidéki településen már lehet, hogy, bár ott meg, na, szóval nem tudom, hogy kezel a társadalom, erre nincs, de hogy Magyarországon ez például nem egyértelmű, abban egészen biztos vagyok.
1: Hát
0: és ezeknek, szerintem ezek lennének, igen, a fontos lépcsőfokok. Azt nem tudom, melyik tyúk meg a tojás, tehát hogy a jogszabálynak kell előbb meglennie, és azt követi majd a társadalom, vagy a társadalomnak.
1: Szerintem párhuzamosan, tehát hogy ebben a politikának nagyon-nagyon nagy szerepe van. A politika hangneme, a jogalkotásnak, hogy hogyan beszél ezekről az emberekről, hogy mit sugall, hogy ezeket beteg embereknek apostrofálják a megafonosok és a fideszesek és a szélsőjobb, rendes ugyanolyan állampolgárként beszélnek róluk, mint mindenki másról. Tehát a politikának óriási a közbeszéd alakulása. Ez egy rendkívül fontos dolog, mert a politika az befolyásolja a magyar

0: társadalomnak a viselkedését. És hát az értelmiség. Azok, akik megszólalhatnak a televízióban, rádióban, akik írhatnak, az író emberek, az újságírók, meg akár a diplomások itt beleértve, hogy hogyan állnak ehhez a kérdéshez hozzá, nagyon-nagyon fontosnak tartom.
1: Annyira át van politizálva ez az egész téma, hogy nem lehet értelmesen hozzányúlni, úgy hozzányúlni, ahogy a téma megérdemelné, és ami közvetlen jogalkotáshoz vezethetne. Amíg ez a konzervatív nemzetvédők, adott esetben fajvédők kontra liberális, progresszívek háborújára van felhúzva, addig nincs menekülés, és én azt látom, hogy a politika pont ezt csinálja. Beszélgettünk mi is az örökbefogadás témájáról, amit Torockai László és Magyar Péter vívott meg, és nekem már korábban is problémám volt ezzel a fajta politikai dilemma állítással, amit egyébként Magyar Péter is csinált, hogy vagy drogos holland, nem tudom, szülőknél leszel, vagy pedig egy szerető meleg párnál, melyiket választja, és akkor ezzel próbálja meg csuklóztatni Torockai László. Torockai László meg azt mondja, hogy hát itt van 300 000 heteró meddő pár talán, vagy nem tudom, egyén, már bocsánat, majd elmondom, hogy miért nem fontos amúgy a szám. És hogy ezzel kéne foglalkozni, hogy ők, először ők fogadhassanak örökbe. Na most ilyenkor kérném meg a képviselőket arra, vagy ha nem is őket, de valakit a parlamentben, hogy ezt a két szereplőt ilyenkor szembesítse azzal, hogy mindketten, amit csináltok, azzal ezt a témát ellehetetlenítek, hogy normálisan lehessen róla beszélni. Csak egy példa. Lehet, hogy van 300 000 meddő pár, de abból nem következik az, hogy közülük hányan szeretnének egyébként örökbefogadni. Mert jelenleg az örökbefogadásra jelentkező párok száma Magyarországon 2-3 000. Hány gyermeket adnak évente örökbe? 2-3 000. Mekkora a várakozási idő? Gyakran évek. Mert mindenki 3 év alatti gyermeket szeretne, és nem roma gyermeket, vagy a legtöbb ilyen pár. Igen, hozzáteszem, pont a melegek azok, a melegpárok, akik befogadóbbak, akik lehet, hogy mondjuk a romák irányába nyitnának. Hogy 2-3 000-es számokról beszélünk, nem 300 000. Mi ez a 300 000 meddő? Hogy jön ez ide a témához, amikor 2-3 000 ember jelentkezik egyáltalán arra, hogy örökbe fogadna gyermeket? Ezzel kéne foglalkozni, hogy a 20 000 állami gondozásban lévő gyermekhez képest miért csak 2-3 000 az örökbe fogadható?
0: Ez egy jó kérdés. Ez egy nagyon fontos kérdés.
1: Ennek megvannak az okai, amúgy.
0: Ezt kell feltárni, és ehhez kell egy új rendszer.
1: De a durva felállítani. Az, hogy tudjuk. Igen. Tudjuk, mert hogy a vérszerinti család elsőbséget élvez, ha már az apuka vagy anyuka havonta egyszer telefonál vagy ajándékot küld, azzal már a kötelék megvan, az állam nem bonthatja fel ezt a kapcsolatot. És akkor még sorolhatnám. Igen. De hogy erről kéne beszélni, nem arról, amit a politikusok csinálnak a parlamentben, hogy minden erre a ultimate fight-ra van felhúzva, hogyha ezt választod, akkor ilyen vagy, hanem azt, hanem együtt próbálják ezt a problémát megoldani. És ilyenkor jön be a képbe az, hogy amikor Torockai és Magyar Péter összecsap, nem akarnák ezt a problémát megoldani.
2: De nem
1: megoldani.
2: Csak Torockai. Tudom, csak a Fidesz most... és a KDNP is ugyanolyan partner. Nekem hát ebben a témában a Fidesz, a KDNP és a mi hazánk egy az egyben ugyanaz.
1: István,
2: sőt, a KDNP tolja.
1: Teljesen
2: igazad van. Csak azért, mert közben gondoltam, hogy miért kapaszkodnak ennyire ebbe, de ez amúgy nem csak nálunk jelenség, hát ez elég sok országban jelenség, hogy a jobb oldal egy ilyen, hát nem csak politikáját, hanem ilyen identitásképző valamit gyárt abból, hogy viszonyulunk a melegekhez, meg a melegek jogaihoz, és ha belegondolsz, hogy Magyarországon a romávert Fidesznek, a icipici mi hazánknak és a nem létező KDNP-nek milyen maradt? Tehát ugye ezek a pártok mind a három kifejezetten szereti az ilyen szimbolikus küzdelmeket, amikor nem valóságos problémákat kell megoldani, meg arról vitatkozni, hanem bele lehet állni ilyen úgymond sztorikba, ilyen politikai sztorikba.
0: Ezek régi identitásviták, amelyre ideológiák épültek évszázadok alatt, tehát ezek egy nagyon hosszú lenne az adásidő, és kevés lenne arra, hogy erről beszéljünk, nem is erre akarok mondani, csak egy megjegyzést szeretnék tenni, hogy egyetértek, de a parlamenti vita műfaja nagyon kevéssé alkalmas arra, hogy értelmesen, árnyaltan, körültekintően fogalmazzanak egy-egy adokkapokban, hanem ott inkább kiélesítik azokat, és kihúzzák szélre azokat az identitás elemeket, és azokat a véleményeket, amivel megkülönbözteted magad a másik politikai ellenfelettől.
1: Ágnes, én ezt értem, tudom, csak ebben a helyzetben a lájkok
0: az
1: populizmus fontos, az mindent felülír.
0: Az a kérdés, mi jön ezután?
2: Az
0: a kérdés, hogy mi jön ezután, hogy egy kétharmados kormány egyébként megcsinál-e erről egy társadalmi egyeztetést, van-e akarata, én most azt látom, hogy egyébként igen, leül a szakmai szervezetekkel, leül az érintettekkel, leül egyébként azokkal a szervezetekkel is, akik adott esetben nem ért egyet, és megnézi azt, hogy ma a társadalomban a felmérések szerint, hogy te is említetted, hogy ma már sokkal előrébb tartunk és elfogadóbb a magyar társadalom. Egyébként a Fidesz szavazók, főleg a liberális fideszesek, a nagyvárosi fideszes, főleg a fiatalok sokkal inkább megértőbbek, és nem igazán szerették azt, hogy bement a hálószobájába a Fidesz, és megmondta azt, hogy olyan kellene élni, miközben sorra buktak le ők maguk is, hogy hogyan nem élnek úgy. Tehát, hogy...
1: Ugye most sorban jönnek ki az ezzel kapcsolatos felmérések, hogy egyáltalán nem olyan homofób a magyar társadalom, mint azt, vagy amibe a Fidesz próbálta beletolni. Ez számomra megint csak azt mutatja, igen, hogy itt mély meggyőződések. Igen. És most visszatérek erre a témára, és keserű lesz a példám, de akár a gyermekvédelem ügyében, akár abban, hogy utáljuk mondjuk-e a cigányokat, vagy a melegeket, hasonló, nagyon hasonló a folyamat, hogy ezek nem mély meggyőződések, hanem politikai termékekhez csomagolt valamik, amiket követnek az emberek. Azzal, hogy megjelent a Tisza kormány, hirtelen megváltozott már is a társadalom hozzáállása.
2: Nem, addig se volt annyira vészes.
1: Nem érdekelte az embereket.
2: De akkor mi a bánattól fél a mindenkori politika? Jó, hogy a Fidesz nem foglalkozott ezzel, és nem volt pozitív, és nem volt támogatója a meleg jogoknak. Hát azt megértjük, pont erről beszéltünk az ebből, hogy identitás. De az a párt, ami végtelenül népszerű, legalábbis per pillanat, és azt látja a felmérések, hogy a társadalom jelentős többsége nem okozna problémát az, hogyha ő támogatólag lépne fel ez az ügybe, akkor mitől fél, mire vár? És én nem azt mondom, nem sürgetem a Tiszát egyáltalán, hogy na most azonnal ez legyen az első, is oldják meg, csak hogy magát a folyamatot, hogy mikor van az a pillanat, amikor meg lehet lépni, mert itt akkor nem kell olyan nagy társadalmi egyeztetést lefolytatni, hiszen a közelmény kutatások ott vannak. Vagy le kell...
0: Meg kell alkotni, vagy meg nem kell, tudom. Tehát rendbe kell tenni azokat a jogszabályokat, amelyeket a Fidesz hozott. Nagyon-nagyon valószínű ez a háttérmunka egyébként szerintem zajlik. Nem mintha beszéltem volna most például a Pride szervezőivel, vagy azokkal a civil szervezetekkel, akikkel az elmúlt években mi ugye a parlamentben megalakítottuk azt az LMBTQ közösséget, pártoló frakciót tulajdonképpen, ami velük folyamatosan tartotta a kapcsolatot, minden egyes javaslatunkat lesöpörte. Ezt történelmi jelentőségű volt. Ilyen nem volt a rendszerváltás óta, sőt, nem volt Magyarországon, hogy összeálltunk különböző frakciókból képviselők, akik érintettek, illetve mi heterok is, és segítettük azt, hogy ez a közösség túléljen először is lelkileg ebben az országban, ilyen 16 évet, illetve azokat a jogszabályokat csokorba foglaltuk.
1: Aztán a politikának kéne csinálni, és bocs, de emögött nincs más, csak számítás, lájkok, populizmus.
0: Én azt hiszem, hogy...
1: Egy civil szervezetet kéne támogatni a politikának,
0: hogy ha valami nem volt népszerű nagyon sokáig, akkor ezt ha valamiért nem a lájkokért csináltuk, mert ezzel nem lehetett a választókat...
1: Ez mikor jelent meg ez az összefogás?
0: Ezt pontosan az évszámot nem tudom.
1: Hány éve kb?
0: Nem. Abban az már 5 éve is.
1: Öt éve is? Hát
0: igen.
1: Progresszív
0: felfröccsenés idején. Ez mindig nagyon-nagyon megosztó volt, és a lényeg az, hogy megalkottuk azokat a jogszabályokat, amit egy kormányváltás idején egyébként csak valóban le kell porolni, mert a szakmai szervezetek ezt összerakták, és tulajdonképpen csak tulajdonképpen el kellene fogadni, ebben egyetértek veled, hogy ebben nagy megoldás már nincsen. De hát nyilván
2: Mikor ér oda,
0: azt nem tudom.
2: Mert hogy persze egyeztessenek mindenféle szervezetekkel, igen. De hogyha a társadalom támogatottsága egyébként is megvan, akkor ez lehet adott esetben egy rövidebb folyamat is. Közben meg valahol itt a kis ördög azért itt ücsörög a vállamon, és azt sutyorogja, hogy hát baromira nem fognak ezzel foglalkozni, biztos nem, tehát ez nem az a téma.
0: Azért, ha még a jövő Pride, jövő alkalommal is még nincsenek ezek a jogszabályok rendezve, akkor baj van. Szerintem addig ez meg fog.
1: De ez most tényleg nem szexi téma. 5 éve az volt?
0: 5 éve nagyon az volt.
1: Hát de Amerikából akkor jött ez a hullám.
0: Nem.
1: A progresszív hullám. Most,
2: nincs a csúcsán a mozgalom.
0: Most is egyébként kitettem egy képet, hogy ott vagyok, és nagyon, tehát amiket alatt a kommenteket kaptam, megfogadtam, hogy nem fogom elolvasni, de hát döbbenetes, hogy az emberek miket írnak, hogy miért tanítod meg a gyerekeknek, hogy melegnek kell lenni, amiközben ezt az emberek, ez az eldől az anyamében, ez nem tanulható.
2: Ágnes, hogyha...
0: Tehát, hogy egészen döbbenetes, amiket az emberek sokszor írnak.
2: Az, hogy téged, mint MSZP-s politikus még meglep az, hogy milyen a körülötted lévő közhangulat, az engem meglep, de hogy ha tényleg magadra akarod húzni az internet csőcselékét, akkor rak ki bármilyen apró pici melegeket támogat. Én annyit raktam ki.
1: Azt hiszem, akkor gyere el, gyakrabban vendégnek
2: hozzá. Elkezdték ugye bedobálni, hogy hétfőn magyar zászlók kedden, szivárványos zászlók hét szerdán, magyar zászlók, és akkor ment ez az Erzsébet hídi csata, és ez tényleg halálnevetséges, és groteszk kivált az egész.
0: Számomra
2: ugye,
0: sokkal.
2: És kiraktam azt, hogy kompromisszus megoldásként, amíg nem megy le a Pride, csináljuk már azt, hogy egy magyar zászló, egy szivárványos, egy magyar. A galaxis söpredéke átjött a Star Wars-ba, de tényleg hiánytalanul.
1: Voltam a Nyílt Sisak című műsorban a Mi Hazánk ugye podcastjében, és ott mondtam azt, hogy hát olyan zászló kellene, aminek egyik fele magyar zászló, másik fele szivárványos.
2: Hú, az kemény.
1: Az kemény, szerintem az egyéb jó.
0: De vannak ilyen zászlók már egyébként, pont azzal demonstrálja a közönség, hogy ők nem kevésbé magyarok, és nem kevésbé szeretik a hazájukat, és becsülik meg a hazájukat, de nekem az a kép, amit kiteszek minden évben, sokkal fontosabb, hogy a saját LMBTQ közösséghez tartozó barátaim és szeretteim, azok lássák azt, hogy sokan vannak, akik kiállnak mellettük, és hogy nincsenek egyedül ebben a küzdelemben.
1: Ámen. Köszönjük szépen. Ez volt a mai adás, és a holnapi is lesz majd.
2: Holnapra egy nagyon jó kérdésem van nyitásként, Ágneshez.
1: Okay. Hát ha másért nem, akkor ezért érdemes lesz legalább az első 10 másodpercét megnézni a holnapi adásra.
2: Amikor te beszélsz.
1: Direkt jól elhúzza, hogy algoritmus szeresse a videónkat. Köszönjük. Viszontlátásra.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Katona dolog. Bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katona dolog. A stúdióban Bogyarák Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Még lehet jelentkezni az acélkocka tiszti képzésre, hogy ez pontosan mit akar, mik a jelentkezés feltételei, és akik már végeztek, mit csinálnak. Erről is fogunk a mai adásban beszélgetni. Lássuk, hogy kikkel. Itt van velünk Csájéné Horváth Csenge őrmester, aki az MH anyagellátó raktárbázisánál van most, és az egyik végzős, hogyha minden igaz, köszöntöm. Józsa Gergely őrmester, aki az MH Kis József 86. helikoptertandárnál van, és szintén egyébként ugye végzett ezen a képzésen, és majd elmeséli a tapasztalatait, és Zsíros Tamás is itt van velünk, aki vezénylőzászlós, és majd rögtön elmeséli, hogy összességében egyébként ez az acélkocka képzés, ez mit jelent, és talán induljunk innen, és aztán beszéljünk majd arról, hogy ki miért jelentkezett, és egyébként most éppen mit csinálnak.
2: Üdvözlöm. Ugye ez két dolog miatt érdekes. Egyrészt ugye a Magyar Honvédség vezénylő zászlósaként felelős vagyok az acélkocka hadtiszt képzésért. Másrészt mielőtt ebbe a beosztásba beültem, azelőtt én voltam az acélkocka hadtiszt képzőközpont, tulajdonképpen az hadtiszt képzőközpont parancsnoka, és benne a kezdetektől 2019-től miután átvettünk erre az hadtiszt képzési formára, azóta benne vagyok ebben a rendszerben, úgyhogy eléggé képben vagyok, hogy éppen mi történik. Igazából ez az acélkocka hadtiszt képzési forma egy gyakorlatorientált képzési rendszer. Az acélkocka az a civilből bejövőkre szokták érteni, de alapvetően ez egy komplett rendszer. Az őrmester képzéstől, a legénységi képzéstől egészen a vezető altiszt képzésig minden magába foglal. Most leginkább arra törekszünk, ugye a vendégek is ugye a úgynevezett kiskocka rendszerben szocializálódtak, tehát a civil életből bejött acélkocka altiszt képzésen vettek részt. Ez három részből áll, egyrészt az alapkiképzésből, másrészt az alapaltiszti felkészítésből, ez egy 14 hetes vezetői képzés tulajdonképpen, ahol megkapják azokat a vezetői ismereteket elég gyakorlatorientáltan, ugye a 14 hétből több mint 12 hét gyakorlati foglalkozás van, pontosan azért, hogy a gyakorlati körülmények között, a viszontagságos körülmények között képesek legyenek döntéseket hozni. Majd ezt, hogyha ezt elvégzik, akkor a következő, az utolsó része pedig a szakmai képzés, ami a különböző alakulatoknál történik. Ez attól függ, hogy van egy beosztás, egy pályaválasztási rendszer, a képzésüknek, illetve a tanulmányi eredményüknek megfelelően, és ennek megfelelően kerülnek az előképzettségük alapján a különböző alakulatokhoz. Lásd az egyik ugye Szolnokra, a másik egy logisztikai területre a szakmai képzettségének meg a eredményei alapján, és az alapján fog kiderülni, hogy a szakmában mit fog elérni, és mit fog tapasztalni. Azért a szakma képzi őket szakmailag, mert ugye így az alakulatnál megismerik az ottani rendszert, megismerik az eljárásrendet, megismerik a kollégákat, megismerik azt az eljárásrendet, amivel fognak tapasztalni fognak, miután kikerülnek, és utána, amikor felavatódnak ugye a hősök terén, utána tulajdonképpen egyből ugyanarra a szakterületre, ugyanahoz az alakulathoz fognak kerülni. Tehát így épül fel a teljes rendszer. Ebben végeztek ugye a fiataljaink.
1: Majd vissza fogom még dobni a szót a részletekért, de akkor picit beszélünk arról, hogy ha jól értem, a civil életből érkeztek mindketten. Előtte egyébként mondjuk mivel foglalkoztak, és honnan jött az ötlet, vagy honnan jött a hír, hogy van egy ilyen képzés, és miért gondolták úgy, hogy ezen részt vegyenek. Csengen?
3: Üdvözlök mindenkit. Én középiskola után tartalékosként vonultam be, ott voltam 11 hónapot, ÖKSZ-esként, és az idő alatt kerültem ide föl Budapestre, akkor még katonai közlekedési központ volt, és én onnan leszereltem, és elmentem az Altiszti Akadémiára.
1: Azt mondja, ugye, hogy rögtön igazából iskola után lett tartalékos. Igen. Miért? És akkor nyilván felmerül a kérdés, ami ma már talán nem is annyira divatos, hogy akkor egy lány, ez miért gondolja azt, hogy akkor a hadsereghez bármilyen formában csatlakozik? Szóval önnek mi volt az az indítatás, ami miatt úgy döntött, hogy érdemes bármilyen szinten, akár először tartalékosként belépni a honvédségbe?
3: Rendészeti középiskolában kezdtem, sportoló voltam, élsportoló, és vittek honvédségi versenyekre, honvédelmi országos bajnokságokra, és ott tetszett meg.
1: Gergely, honnan csöppent bele ebbe az életbe?
4: Hát nekem egy kicsit talán szertágozóbb, én közgazdászként végeztem, és a Covid idején sikerült is elhelyezkednem gyakornokként, tehát friss diplomásként, és ott jöttem rá, hogy ez nem biztos, hogy nekem való, hogy egy... irodában.
1: Mi a bezárcsák? Covid alatt mindannyian otthon voltunk.
4: Én ehhez egy kicsit klausztrofóbiás voltam, és igazából mindig is kacérkodtam a katonaság gondolatával. Én is küzdősportoltam, technikailag 10 éves korom óta váltott stílusokban, éppen mi volt az adott lakhelyemen, és akkor úgy gondoltam, hogy itt az alkalom, miért ne? Még elég fiatal vagyok hozzá, hogy rendes karriert építsek itt is akár, és így kerültem így. Így jött a honvédség, és egy rokonom révén hallottam azt, hogy lehetek hadtiszt. Ha jól tudom, jól emlékszem, beszéltem egy toborzó tisztel, aki szintén ismerőse volt ennek az ismerősnek, és így jött ez a célkocka.
1: Nem most végeztek, most éppen mivel foglalkoznak, hol vannak, milyen pozícióban?
4: Én a 86-os helikopter dandár előretolt repülés irányító központ repülés irányító altisztja vagyok. Ez egy nagyon érdekes szakma, ég és föld között. Technikailag a baráti erők relatív közelségében hajtunk végre levegőföldtüzeket, tehát légicsapásokat, rácsapásokat, illetőleg koordináljuk az adott légtér minden aspektusát. Beszélek itt tüzérségi tüzekről, drónokról, illetve természetesen a repülőeszközökről, mind merevszárnyas, mind forgószárnyas, tehát helikopterek, vadászgépek, bombázók, drónok, minden, ami repül a mi légterünkben, azért mi vagyunk a felelősek.
1: Csenge?
3: Én az anyagellátó raktárbázisnál vagyok, központi szállító zászlóajnál beosztott altiszként, mint ellátó altiszt. A kis zászlóajunknak én vagyok az ellátója. Ami felszerelés van a katonáknak, azt általában én adom ki, meg még egy-két kollega, hogy fel legyenek szerelve, ha gyakorlatra, vagy éppen közúti kísérésekre mennek ki, akkor a speciális felszereléseik meglegyenek.
1: Két teljesen más helyről érkező fiatal ül itt velünk, és teljesen más területen is vannak. Mennyire sokrétű egyébként a jelentkezőknek az önéletrajza, és utána az, hogy dől el, hogy ki hogyan találja meg azt, hogy mivel fog utána foglalkozni?
2: Az altisztképzés ilyen szempontból nagyon jó, mert a pont nem az, hogy specifikusan csak katonai kollégiumból vagy katonai szakterületről lehet jönni, hanem szerte az országból, a bármilyen középiskolából, legyen ez gimnázium, technikum, ne adj Isten valahol, mint a kolléga is valamilyen szakmát végzett már előtte, és mégis úgy dönt, hogy csatlakozna a haza védelméhez. Tehát ilyen szempontból nagyon sokrétű, vannak olyanok, aki 10 évet lehúzott bármilyen másik szervezetnél, már ilyen másik cégnél, és mégis úgy döntött, hogy ő vállalja a haza védelmét, mert ugye ez nem egy munka, ez egy hivatás, tehát itt elköteleződnie kell valamilyen szinten az embernek, és ez a legfontosabb. Pont jó, hogy két ilyen szélsőséges, hogy van egy harcoló, aki tényleg a harc támogatására van, tehát olyan feladata, ahol inkább gyakorlati orientáltabb, de ott a másik terület, ami a logisztika, ami nélkül meg egy harcoló alakulat, vagy egy gyakorlatorientált feladatot nem lehet végrehajtani, ha nincs meg a megfelelő támogatás, úgyhogy ilyen széles spektrumban működik az altiszt képzés is, tehát körülbelül 40 különféle szakterület van, ahova mehetnek manapság tényleg az úgymond adminisztratív munkakörtől egészen a különleges műveleti katonai beosztásokig. Természetesen nem egyből valaki oda kerül, mert nem arra születik. Ez ugye, amit mondtam is korábban, hogy az alapkiképzés, az alapaltiszti felkészítés, vagy éppen a szakmai felkészítés teljesítménye alapján kerül valahova, valaki oda. Nagyon-nagyon fontos, hogy nyelvből, szakmailag, illetve fizikailag olyan standardek vannak, ami ha megfelel, egy altisztnek meg is kell, mert tulajdonképpen ez a feladata, ahogy a többiek is elmondták, hogy elég sok gyakorlatra járnak. Emiatt ez a három az alapja annak, hogy valaki jó altiszt lesz, mert ha ezekkel rendelkezik, manapság a fiatalok azért a gimnáziumokból azért valamilyen nyelvismerettel érkeznek, ami nagyon-nagyon fontos manapság. Ha ezeket tovább tudják fejleszteni, akkor különböző területeket az első, a top 10% tulajdonképpen még választhat is, hogy mit is szeretne csinálni az eredményei alapján, ami nagyon-nagyon fontos.
1: A képzés alatt gondolom, hogy máshonnan jöttek, más csinálnak, lehet, hogy más is volt maga a kihívás, tehát mi az, amit mondjuk kihívásként éltek meg? Gondolok itt arra, hogy, és akkor visszakérdezek, hogy az alapkiképzés az mindenkinek egyforma, ugye nem?
2: Így van.
1: Azt jól tudom. Tehát például, hogy mondjuk az volt az, ami kihívás volt, vagy a következő tanulmányok, volt olyan pont egyébként, amit így meg tudnak fogalmazni?
3: Szerintem az első, ami legfontosabb, egy teljesen új helyszínre oda megy egy teljesen civil ember, új közegbe, egy teljesen más napirendi pontokkal felépített rendszerrel, azt azért meg kell szokni.
1: És alkalmazkodni teljesen más.
3: Igen. Nekem például még az, hogy a fizikai része, attól függetlenül is sportoló voltam, de egy nőt meg egy férfit, attól függetlenül, hogy a honvédségben nincsen nő meg férfi, a fizikális megterhelés az azért.
1: Az azért kihívás nyilván. Hiába van egyenjogúság, azért vannak fizikai korlátok. Gergely, meg tud ilyet fogalmazni?
4: Én igazság szerintem a küzdősport az nagyon jó alap volt így a fegyelem megteremtésére. Kifejezetten biztonságosnak éreztem azt, vagy úgy van egy ilyen mentális megnyugvás, amikor az ember tudja, hogy jó, akkor most 7:15, következő napi rendi pont az 9:30, és addig ezt fogjuk csinálni. Tehát ez egyfajta ilyen könnyedség is lehet, kinek mi ezek szerint mások a kihívások. Nekem igazából a mostani alakulatomnál volt talán inkább a nagyobb kihívás, hogy ezt a légierős nyelvezetet megtanuljam, mert azért ez egy kicsit más.
1: Speciális.
4: Igen, eléggé. Illetve nagyon sok olyan információ van ebben a szakmában, amit úgy tudni kell ahhoz, hogy ezt el tud végezni. Tehát hatalmas lexikális tudás szükséges ahhoz, hogy irányító lehess, és talán az volt az, hogy így hopp, hirtelen arcon csapott, hogy itt még nagyon sok mindennek kell tanulni.
1: Amikor jelentkeztek, akkor egyébként már így körülbelül tudták, hogy mi az, amivel majd később, hogyha sikeresen elvégzik ezt a képzést, akkor azzal szeretnének foglalkozni, vagy közben jött az a képzés alatt, hogy mondjuk ez is érdekel, meg az is, de valószínűleg ez az, amiben én jó lennék. Gergely?
4: Hát nálam azért fix volt, hogy én valamilyen harcoló beosztásba szeretnék kerülni. Magáról, erről a szakmáról csak később, tehát már katona voltam, akkor szereztem tudomást, és aztán jöttek is az alakulattól, minden alegység és hát pontosabban nagyon sok alegységhoz beszélgető partnereket, akiktől lehet kérdezni, tartanak előadást, és egy ilyen pályaorientációs beszélgetés keretében nagyon sok alegység megjelenteti magát már a Tiszti Akadémián, és egy ilyen előadás után mentem oda, hogy ez amúgy érdekelne, ez érdekesen hangzik, ez mik itt a feltételek, hogy lehet ide kerülni, és igazából azt mondtam, hogy ez tetszik.
1: Mennyire tudatosak a jelentkezők egyébként összességében? Tehát van olyan, aki mondjuk már úgy jelentkezik erre a képzésre, hogy én tudom, hogy na, ezt szeretném, és aztán lehet, hogy közben kiderül, hogy tök vagy nem alkalmas rá személyiségéből, vagy fizikumából adódóan, vagy egy teljesen más dolog tetszik meg neki. Tehát mennyire rugalmas ez a rendszer?
2: Rugalmas, ugye a felviteli eljárás során, vagy a pálya választás során azért feltesszük azt a kérdést, hogy egyáltalán tisztában van-e mi az a Magyar Honvédség, tisztában van-e, hol vannak alakulatok, mert azért vegyük azt is figyelembe, hogy eléggé, különösen a Covid után eléggé röghöz kötöttek lettünk, hogy szeretnénk ott valahol a családunk környékén maradni, illetve, hogy mégis mit szeretne csinálni, itt van-e valami elképzelése. Ez is elég szélsőséges, valaki tudatosan tudja, hogy na már most én lövész katona leszek, és akkor az lesz. Valakit ugye a filmekből, vagy a gyerekkori, vagy a számítógépes élményeiből azt mondja, hogy már pedig én kommandós leszek, ezzel sincs baj. Folyamatosan a képzés során ugye az értékeléseknél szinte hetente vannak értékelések, kiderül, hogy az, amit ő eltervezett, az mennyire fekszik a Magyar Honvédségnek, illetve mennyire van párhuzamban, vagy pedig olyat ajánlunk neki, hogy lásd mondjuk informatikusként, ő azt mondta, informatikát tanulta a gimnáziumban, de megmondta, hogy őt például az abszolút nem érdekli, és irányítgatjuk arra a területre, ahol végül is most már egyre több olyan eszköz van, ami informatikai alapismeretet kell, hogy biztosítson, akár egy harcjárműnek a technikai berendezései, mert olyan szinten vannak, hogy mindenkinek újra kellene tanulnia tulajdonképpen. Tehát a szélsőségek ellenére is megtalálja mindenki azt, amit keresne, és utána az alakulatnak a felelőssége, hogy olyan szakmát adjon neki, hogy utána ővelük fog foglalkozni.
1: Milyen további lehetőségeik vannak? És akkor nyilván tudom, hogy terület specifikus lehet ez, de azon túl, hogy lesz mondjuk egy megbízható munkájuk egy olyan területen, ami tényleg hozzájuk passzol, azon túl még mi jöhet karrierben, tanulmányban, nemzetközi küldetésben, bármiben?
2: Most vehetném a saját karrieremet, hogy...
1: Vegyük!
2: 96-ban kerültem a Magyar Honvédséghez, én is az Altiszti Akadémián kezdtem, utána Szolnokra kerültem mélységi felderítő katonaként, ejtőernyősként, és az évek során voltam több misszióban, voltam NATO beosztásban, voltam számos alkalommal különböző külföldi tanfolyamokon, elvégeztem az összes vezetőképző iskolát, ami tulajdonképpen predesztinál arra, hogy ott ülhetek, ahol most, és akár adott esetben valaki eljuthat a legmagasabb rendfokozatig, természetesen meg főszolgálati idővel. Tehát ezen felül azért azt kell mondjam, hogy a mai fiatalságnak óriási lehetősége van a mai acélkocka képzésre jelentkezőnek, nyelvtanfolyamokkal, missziókkal, a külföldi vagy hazai nemzetközi gyakorlatokkal, ahol, amit mondtam is korábban, hogy a nyelv nagyon-nagyon fontos. Most már egyre több szakterület is megköveteli azt, hogy úgynevezett subject matter expert, tehát szakmailag kompetens és tapasztalt emberek legyenek, és most már törekszünk is erre, hogy ezeket a képzéseket megkapják. Tehát olyan tanfolyamrendszer, illetve iskolarendszer van kidolgozva, amivel szerintem más kevésbé vetekszik, még akár egy főiskola is.
1: Nagyon röviden, önök mivel bátorítanák azokat, akik gondolkodnak egy ilyen jelentkezésen?
3: Legyenek felkészültek fizikálisan, mentálisan, és az altiszt avatáson a végén ott a cél, amikor kiabálja mindenki az esküjét, hogy igen, ezt megcsináltuk, és szerintem minden percet megér.
1: Gergely?
4: Mi az, amivel bátorítanám őket?
1: Uh-huh.
4: Ez egy jó élet. Altisztként lenni, nem? Tehát, hogy én már próbáltam sok mindent. Katona mi voltam előtt, és összességében vannak nehezebb napok, de...
1: De nem tévedtél.
4: De nem tévedtem.
1: Nagyon röviden még mondjuk el azt, hogy milyen feltételekkel, és hol, hogyan lehet jelentkezni, ugye július végéig.
2: Így van, tehát a határidő 2026. július 31-e, a jelentkezési határidő. Ezt követően kétnapos felvételi eljárás lesz Szentendén augusztus 11 és 12-én. Addig a toborzó irodákban a helyös, vagy ugye a lakóhelyhez legközelebbi toborzó irodában kell jelentkezni. Ott elirányítják majd, ugye elküldik majd orvosi vizsgálat a pszichológiai felvételire, tehát tulajdonképpen ezekkel kell megrendelkezni. Kötelező az érettségi, a büntetlen előélet, a nyelvismeret, illetve a jogosítvány előnyt jelent, tehát ezek is nagyon fontos tényezői, és ahogy fogalmaztak a kollégák, mentálisan és fizikailag fel kell készülni, amit mondtam is korábban, ez egy hivatás, ezt a hazát fogja szolgálni, erre fel kell készülni. Akik felkészülnek, azok pedig ilyen karriert tudnak befutni majd utána.
1: Köszönöm, hogy itt voltak.
2: Mi köszönjük.
4: Köszönöm.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztenynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Utazók podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. Mai vendégünk Sánta László, színész és szinkronszínész. Már 12 évesen színpadra lépett a Légy jó, mint halálikban Nyilas Misiként. A zenés színház meghatározó alakja lett, játszott a Pannonvár Színházban és a Budapesti Operett Színházban. A Madách Színházban már 16 éve koptatja a színpad deszkáit. Főbb darabjai közé tartozik a Vámpírok bálya, a Szépség és a szörnyeteg, amivel egy európai turné keretein belül bejárta a német nyelvterületek legnagyobb színházait. Valamint a Madách Színházban az Operaház fantomja, a József és a Színes Szélesvásznú Álomkabát, Macskák, Ludas Matyi, Aranyoskám, Mary Poppins, Pretty Woman. A Nyomorultak és a Jégvarázs. Szinkron színészként is aktív, hangja számos filmben és sorozatban hallható, de sok rajzfilmben is énekelt már. Nagy szeretettel köszöntelek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Örülök, hogy gondoltál rám, köszönöm.
2: Végre beszélgetünk is, bár mi azért elég sokat szoktunk beszélgetni, sokat utazunk fellépni, és akkor mindig beszélgetéssel telik az idő, de ez azért egy kicsit más
3: egy
2: lesz.
3: Egy kicsit más lesz, de a hangulatát tekintve remélem nem.
2: Én is remélem. Ebben a podcastben mindenki választ egy filmet, vagy rajzfilmet, és ebből indul ki a beszélgetés. Te is választottál egyet, az én nagy kedvencemet, ez nem más, mint a Macskafogó. Ez egy régi rajzfilm, de én azt hiszem, hogy ez még ma is nagyon aktuális, ezt nagyon eltalálták szerintem ezt a rajzfilmet. Hogyha valaki véletlenül nem látta, akkor néhány mondatban a rajzfilmről, ez a jövőben játszódik, és a macskák kőkeményen elnyomják az egereket, vagyis ezt ők így gondolják, mert aztán a végén kiderül, hogy az egerek nagyon furfangosak, és túljárnak a macskák eszén.
3: Mert hogy készítenek egy macskafogót.
2: Így van. Hogyha valaki nem látta, vagy már régen látta, akkor ajánlom, hogy újra nézze meg. A macskák által fenntartott hierarchia nem csak hatalmi struktúra, hanem egy önmagát igazoló rendszer, amely nem lát rá a saját korlátaira. Mi a véleményed azzal a szakmai közeggel, ami abszolút jellemző a színház világára is, ahol a struktúra sokszor fontosabb, mint az igazság? Hogyan kezeled ezt?
3: Nézd, a maga a színház, és neked erről nem kell prédikálnom, vagy neked nem szemkebben mutatnom, de hogy ez egy ilyen nagyon komoly hierarchikus rendszer. Ott van egy igazgató, van egy rendező, és akkor mi színészként, és ebbe beletartozik az összes műszaki dolgozó, a világosítók, a hangosítók, a műszaki dolgozók, bármilyen területek, kellékesek, igazából mi az ő alattvalói vagyunk. Tehát, hogy nekünk lényegében, és egyébként ez egy nagyon fura élethelyzet ma, a mai, és ez nem minden területre igaz, de azért a mai magyar színjátszásban én szerintem nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy inkább ilyen rendezőközpontú színházak vannak. Tehát, hogy egy rendezőnek van egy álma, van egy víziója, és azt kívánja megvalósítani. A tapasztalataim szerint a legtöbb, tehát, hogy másképp fogalmazok. Nekem leginkább olyan rendezőkkel volt szerencsém dolgozni, akik nagyon szerették volna a saját vágyaikat megvalósítani, és kevésbé érdekelte, hogy én mit gondolok arról a szerepről. Kevésbé érdekelte, hogy én jobbra mennék, nem balra. Hogy én ezt másképp kérdezném. Vannak természetesen, vannak kivételek, meg vannak próbaidőszakok, ami messze, messze kivétel, akár egy emberről, akár egy rendezőről beszélgetünk. Tehát, hogy dolgoztam olyan rendezővel, aki mondjuk mit olyan játszottam, nem akarok hülyeséget mondani, 6 darabjában, és abból 5 az egy az egybe ilyen volt, tehát, hogy ki volt találva pontosan, hogy ki mit csinál, mikor, hova megy, adott esetben milyen hangsúlyjal mond egy mondatot, de volt egy olyan próbaidőszak, ahol ő hátradőlt, és azt mondta, hogy igen, másképp szeretnéd, tessék, akkor mutasd meg, hogy. És ez mindig annyira inspirálóan tudhatni egy színészre, hát hiszen tulajdonképpen én értem, hogy egy rendezőnek van egy vágyálma, de hát igazából én is ott vagyok. Tehát nekem is van erről, tulajdonképpen én értem, hogy egy rendezőnek van egy vágyálma.

0: neked mindig mindenről van véleményed.
1: Ezt mire alapozod ezt a kijelentésedet?
2: Én azok közé a férfiak vagy színészek közé tartozom, akik általában kimondják, amit gondolnak, akkor is, hogyha ezt nem biztos, hogy kellene. Mindig kettővel több kérdésem van a kelleténél.
0: Igen, és akkor igen, később ez leesik, hogy ez már nem kellett volna.
2: Fél már 20 pár évvel ezelőtt is azt kaptam, hogy majd 2020 karácsonyán, jó, majd akkor megcsináltad. Majd a mit mondtak régebben, hogy milyen, nem tudom, milyen kis színházban majd megvalósíthatod a saját ötleteidet. Most ez a koreográfia, most ez a rendezés. Tehát ezt már 20 évvel ezelőtt is megkaptam. Ami a mondjuk 20 évvel ezelőtti gondolkodásom és a mai gondolkodásom közötti különbség, az mindenképpen az, hogy egyrészt nagy túlélő vagyok. Nem tudom, hogy ezt hogy csinálom. Tehát van nekem így belülről egy ilyenem. És azt hiszem, hogy rendkívül jól tudok alkalmazkodni ezekhez az élethelyzetekhez. Hogy ez most a túlélés miatt van, vagy az ember félti tudatalatt a saját pozícióját, a saját munkahelyét, vagy egész egyszerűen csak szeretek megfelelni egy-egy rendezői kívánalomnak, mert hogy ez is bennem van. Nagyon ritkán, ilyen pacekban nagyon ritkán kérdőjelezek meg, nem tudom, a rendezői instrukciókat, vagy elveket, vagy ha nem is értek azzal egyet, akkor is ma már biztos, hogy várok egy-két napot, és tehát megnézem, hogy igaz vagy nem igaz. Mert egy rendező alapesetben hetekig, hónapokig foglalkozik egy produkcióval, mielőtt odajön hozzád, és azt mondja, hogy légy szíves, ezt így mondd, és balra menj ki. És lehet, hogy te még nem érted, hogy miért kell azt csinálni, és fel vagy háborodva. És azért mondok egy ilyen banális példát, miért balra kell kimennem, amikor jobbról? És aztán eltelik egy pár nap, átveszed mondjuk az egész első felvonást, az egész második felvonást, vagy 3-4 jelenetet egybe, és rájössz, hogy nem is volt igazam, hát neki van igaza, hiszen az nagy egészet, a nagy összefüggést tekintve neki van igaza. Úgyhogy hát ez a korral az ember kicsit átgondoltabbá válik.
0: Aha. És gondoltál-e arra, hogy mondjuk rendeznél? Neked szerintem az is menne, nem?
2: Nem rég, 2 évvel ezelőtt elég rég jelentkeztem a drámainstruktor rendező szakra a Színház és Filmészeti Egyetemre, és akkor ott nagyon kicsivel, de lecsúsztam a felvételiről, tehát hogy nem vettek fel. Abban az időszakban nagyon komolyan elkezdett ez a dolog érdekelni, úgyhogy maga így a rendezés az igazából érdekel, az erre a felvételre való felkészülésem alkalmával el kellett több drámát olvasni, és ennek a több drámának az összefüggésében kellett egy produkciót kitalálni fejben, és akkor erről kellett beszélni, tehát ez egyik része volt a felvételének, és engem ez nagyon, nagyon inspirált, engem ez nagyon, nagyon feldobott. Ettől függetlenül valahogy az élet nem alakult még úgy, hogy így rendezzek. Nem tudom, hogy képes lennék-e rá, de ha érdekel, az biztos.
0: Uh-huh. Az életben inkább a közösségből merítesz erőt, vagy pedig saját magadból?
2: Szerintem is. Tehát ezt nem tudom külön választani. Egyrészt nagyon fontos számomra, és ezt nyugodtan kimerem jelenteni, hogy a Madách Színház nekem ilyen, az egy ilyen második család. Az egy olyan közösség, ahova szívesen megyek be. Tudom önmagamat adni, tudom a saját éppen aktuális energiaszintemhez képest magamat adni, akkor is, ha kevésbé van jó kedvem, vagy valami problémám van, és ez látszik rajtam általában, meg akkor is, hogyha nagyon vidám és nagyon optimista vagyok. Tehát, hogy tudok nagyon önazonos lenni ebben a társaságban, de ez a társaságtól is függ, ez nem csak tőlem függ. Másrészt viszont hiszek abban, hogy nagyon kell a töltekezés. Tehát nagyon kell az, hogy van egy szabad délelőtted, és konkrétan semmit nem csinálsz. Hanem, hogy így ülsz, olvasgatsz, megiszol egy teát, egy kávét, és azon elmélkedsz, hogy hol tartok, mit csinálok? Szóval, hogy nekem az egyedül létemből is az is egyfajta töltekezés, és nekem a korral rájöttem, hogy nekem arra is szükségem van.
0: És van még egyéb dolog is, amiből tudsz töltekezni?
2: Mindenképp. Az a neve, hogy Lacika. Uh-huh. Tehát azért most már 10 éves is elmúlt a kisfiam, és azért a vele töltött idő nagyon inspiráló, nagyon töltekező, nagyon felvillanyozó. Azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot, ez nagyon sok ember megélheti ezt a dolgot, és lehet, hogy ez veled is így van, hogy azért úgy iszonyú tükröt tart a gyerek.
0: Hogy?
2: Hogy így ránézel, és Jézusom, hát ez csak tőlem tanulhatta, hát ki mástól, hát nem könyvből olvasta, vagy nem tudom, YouTube-ról nézte le, hogy milyen szófordulatokat használjon, vagy hogy egy-egy reakciójában, egy-egy rácsodálkozásában felismerem saját magamat, és akkor ez mi?

0: mind olyan, olyan izgalmas. Aztán szeretek vele lenni.
1: És ő hasonlít rád? Most nem külsőleg gondoltam, mert úgy igen, hanem
0: belül. Én azt gondolom, hogy
1: belül.
0: Nagyon is. Igen? Azt gondolom, hogy nagyon is. Nagyon is. Nagyon temperamentumos. Rád nagyon makacs.
1: Makacs?
0: Mindig azt szoktam mondani, hogy kire ütött ez a kölyök.
1: És neki is mindenről van véleménye,
0: igaz? Mindenről. És már 10 évesen olyan dumái vannak, hogy az ember esze megáll. Nem irigylem a tanítónéniket.
1: És mi lesz majd belőle vajon?
0: Jó, jó kérdés. Remélem, hogy egy talpra esett ember, egészséges talpra esett ember. Aztán, hogy mi lesz a foglalkozás, azt nem tudom.
1: A macskafogó humora gyakran elfedi a fenyegetettséget, olyan, mintha a nevetés valami védekezés lenne. Milyen esetekben szoktál védekezni humorral?
0: Azért nagyon fura ezekre a dolgokról beszélni, mert ugye tényleg nagyon jól ismerjük egymást, tehát kicsit olyan veled erről beszélgetni, mint ha magyaráznám a bizonyítványod. Mégis idehozok, ide csempészek egy nagyon új dolgot, amit szerintem te se tudsz rólam, hogy én elvégeztem egy trénerképzőt nem olyan régen, egy ilyen üzleti trénerképzőt, és most tartok, csinálok egy második ilyen, nem tudom, szakmát, vagy képzést, ez a coach képzés, és a coach képzésnek most az alap szintjét végeztem el nemrég, már csak egy ilyen záróvizsga van hátra, és van egy következő lépcsőfok, vagy egy következő szint, amit szintén nagyon szeretnék elvégezni, már csak tényleg egy kis pénz kell hozzá, és az is meg lesz. És ezt most azért hozom ide, mert a napokban hallgattam egy podcastet arról, hogy a humor mennyire hiányzik, hogy a humor, mint coach elem, a humor, mint bizalmi faktor, a humor, mint általános közlekedés, mondjuk a biznisz világban, tehát hogy az üzleti életben. Aha. Na de hát a hétköznapi életemben én ezt csinálom. Tehát, hogy rendkívül sok, és ez a válaszom a kérdésedre, rendkívül sok helyzetben a szelet bizonyos emberek vitorlájából én azt a humorral veszem el. A humorral próbálok tompítani. Ez nem ennyire nagyon tudatos, csak most, hogy ezzel a kócsággal elkezdtem foglalkozni, és nyilván ez egyfajta öntanulás is egyben, tehát egy ilyen hihetetlen önismereti fejlődési lehetőség, amivel én messze menőkig nagyon szeretnék élni. Sokáig nagyon féltem szembenézni önmagammal, meg a saját pozitív és negatív tulajdonságaimmal, de hát ez közben annyira izgalmas, ez olyan szexi, amikor az ember így rájön, hogy úristen, de béna vagyok ebbe vagy abba. Vagy rájön arra, hogy hú, ez nekem nagyon megy. Na és ez a humor, ez nekem ilyen. Nekem ez csípőben ment, nem tudom, amióta az eszemet tudom, hogy így tudok a humorral bánni. Igen. Uh-huh. Igen.
1: Uh-huh. Vagy jól szóval, használni.
0: És ez nagyon fontos, hogy ugyanarra gondoljunk, hogy nem valakin, hanem valakivel együtt
1: így
0: nevetni
1: van.
0: Bizonyos dolgon.
1: Mennyivel könnyebb lenne az életünk, hogyha több humor lenne a hétköznapjainkban is. De sajnos nem tudom. Túl komolyak vagyunk, vagy túlságosan el vagyunk foglalva a problémáinkra, és ez szünkbe sem jut.
0: De nem találkoztál azzal, hogy nem szabad? Ezen. Nem mered? Hát ezért ott ül veled szemben az igazgató rendező, nem engeded meg vele szemben ezt, vagy azt a viccet. És aztán egy idő után rájössz, hogy de miért ne engedném meg? Hát ő ugyanolyan ember. Ez nem ő ellene van, nem a társulat ellen, nem valaki, hanem egyszerűen csak eszedbe jut egy vicc, egy humor. És most csak a legdurvábbat mondom, és ez ha mondjuk egy tréneri szemüvegen keresztül nézve, egy főnök beosztott viszonynál, ez mennyire igaz? Nem, tehát háromszor átgondolod, hogy inkább nem mondom, hogy félreértse, miközben alapja lehetne egy sokkal gördülékenyebb kommunikációnak, aminek a segítségével a közösen elvégzett munka is jobb lehet, és annak a minősége pedig automatikusan hatványozottan jobb tud lenni.
1: Igen.
0: Szóval most ebben nagyon benne vagyok ebben a dologban, úgyhogy csak benyomom ezt a gombot, és reggeli tudnék beszélni a humor és a coachság és a kommunikáció összefüggésében. De hogy ez a válaszom a kérdésedre, hogy a humor az nekem ilyen lételemem.
1: És a coachsággal mi a terved? A színészethez miért kell ez?
0: Egy jó coaching folyamatban, Sánta Coach László, aki vagyok, az most megmondja neked, van egy, nagyon sok modell van, de például van ez a GROW modell, ami azt mondja, hogy kell legyen egy célod, kell tudnod értékelni a jelen helyzetedet, fel kell tudnod ismerni, hogy mi a, hogy hova szeretnél eljutni, és ehhez a bizonyos dologhoz el kell tudnod köteleződni, és nem baj, hogyha szétszálazod, és mondjuk a célodhoz vezető útat bizonyos tekintetben kis célokra vagy lépésekre bontod, és akkor azt megpróbálod elérni. Most éppen ott tartok, és ez nagyon mai dolog, hogy ennek a modellnek a segítségével, és ehhez kell ez a bizonyos feltöltődős jó pár szabad délelőtt, hogy át tudjam gondolni, hogy pontosan mit akarok kezdeni ezzel a coachsággal. Vannak hosszú távú céljaim, semmiképpen nem akarom ezt elengedni. Úgy hiszem, hogy mint színész nagyon sokat tudok a kommunikációról, nagyon sokat tudok adni. Mondok egy banális példát, de ennél sokkal sokszínűbb, csak hogy olyan egyszerű legyen ezt megfogni. Mondjuk egy olyan cégvezetőnek, aki be van parázva attól, hogy neki már megint meetinget kell tartani, hogy neki kell a prezentációt tartani. Adott esetben mondjuk egy régiós, egy európai szinten az európai vezetők előtt kell egy prezentációt tartania, mit tudom én, miről, teljesen mindegy. De hogy nem mernek ezek az emberek megszólalni, félnek attól, hogy milyen fellépni, előadást tartani, beszédet tartani egy nagyobb tömeg előtt, mondjuk 5 ember előtt. És nagyon sok ilyen ember van, nagyon sok ilyen. Szóval azt gondolom, hogy e tekintetben van keresnivalóm. De ennél mélyebb céljaim is vannak. Valahogy is, ezt most kezdem felfedezni magamban, úgy hiszem, hogy ennek a coachságnak köszönhetően, vagy a saját élettapasztalataimnak köszönhetően fogok tudni segíteni embereknek. Nem tudom még az utat, ezt majd, ha kitalálom, majd mondom. De valahogy azt érzem, hogy ebben nekem van keresnivalóm. Ez engem egyre inkább érdekel.
1: És a színészet az hogy jött? Azt is valamikor egyszer csak érezted, hogy neked ezt kell?
0: Hiszek abban, hogy nincsenek véletlenek. 11 és fél vagy 12 éves lehettem körülbelül, amikor van egy ilyen lemez, amit mindig felszoktam ilyenkor tenni, és akkor most ezt lejátszom neked, ezt a lemezt. Szóval van egy nagyon cuki történet, hogy általános iskolás voltam, és szaladgáltam a folyosón, amikor megállított egy tanítónéni, és azt mondta, hogy Radnai Hilda, hogy mit keresel még mindig itt? Már rég a színházban kellene lenned, a többiek is ott vannak, most van egy meghallgatás. Nem is voltam előtte még színházban. Azt se tudtam, mi az, hogy meghallgatás, de szófogadó kisfiú voltam, már akkor is. És hát elmentem a színházba, elmentem erre a bizonyos meghallgatásra, oda, ahova mondták, nem tudtak róla a szüleim, egyszerűen csak így történt, véletlenül. És akkor ezen a meghallgatáson én úgy leszerepeltem, hogy végül én lettem a Légy jó, mint haláliban a Nyilas Mihály, aki ugye az előadás főszereplője. Az volt a kérés, tisztán emlékszem, elmondtam egy verset, és azt kérték tőlem, hogy és akkor a vers végére pedig kezdjek el sírni. És elkezdtem újra a verset mondani, és azon gondolkodtam, hogy mi az, hogy sír? Ez hogy kell sírni? Magától az ember hogy kezd el sírni? Mire gondol, hogy sírjon? És akkor az utolsó két sorban pedig így elkezdtem zokogni. Nagyon fura élmény volt. És ennek köszönhetően én bekerültem tényleg egyik pillanatra a másikra egy ilyen színházi világba, a sűrűjébe, felnőtt, meglett, szőröstökű színészekkel kezdtem el próbálni 12 éves korom ellenére. Én voltam az előadás egyik főszereplője. Így záporoztak az események az életemben, és megmaradt. Tehát, hogy olyan mély szerelem lett ez a színház, hogy kisvárt, még egy ideig pilóta akartam lenni, repülőgép pilóta akartam lenni, de aztán nagyon gyorsan kiderült, hogy engem annyira érdekel a színház, hogy színész szeretnék lenni.
1: És akkor a szüleid hogy álltak ehhez hozzá?
0: Az édesapám nagyon támogatott, bár azt mondta, hogy kisfiam, egy autószerelőre mindig szükség van. Tehát, hogy végezz már el egy szakmát, bármi lehetsz utána, érted, de azért egy esztergály, és egy villanyszerelő, egy autószerelő, tudod? Az édesapám kétkezi munkás, ő egyébként fémesztergályos, tehát amit így meg lehet fogni, akkor az így van. De az, hogy elénekelsz egy dalt, és akkor azért te pénzt kapsz, az nincs. Tehát az nem létezik az ő számára. Legalábbis akkor, 30 évvel ezelőtt. Jó, kicsit több, mint 30. És az édesanyám viszont teljes merszélességgel, anélkül, hogy bármelyikük is tudott volna bármit a színházról, a színházi világról, erről az egész színészkedésről, ő messze menőkig támogatott engem. Úgyhogy volt egy ilyen kettőség.
1: Akkor nem lett szakma, hanem lett a színész.
0: Igen, hát az lett a szakmám végül is. Igen. De egyébként viszonylag gyorsan mindketten belátták azt, hogy egyszerűen való nekem ez. Támogattak ők, csak az édesapámnak volt egy ilyen két lábbal a földön kell állni kisfiam gondolkodása, amit egyébként teljesen értek, mert hát most neked mondjam, szülőként az a dolgod, hogy megóvd a gyerekedet, hogy a lehető legjobbat add neki.
1: Meg most már azt látja az ember, hogy nem baj az, hogyha több lába van az
0: ember. Hát ma már, igen.
1: Tehát ez egy nagyon praktikus dolog. Ha van ilyen szakmája is, meg igen. Olyan szakmája is.
0: Sánta László tréner, színész, coach. Mi a sorrend, már nem is tudom, igen.
1: A macskafogó világában a veszély állandó, mégis működni kell benne. Te hogyan tudsz veszélyes helyzetekben, vagy tartós bizonytalanságban működni?
0: Nagyon rosszul működöm. A tartós bizonytalanságban.
1: Beparázol?
0: Azonnal azt kezdem érezni, hogy valami velem van a baj. Tehát, valamit érontottam el, hogy itt tartunk. Valami baj van velem.
1: És akkor ebből hogyan tudsz kikászálódni?
0: Nem tudom. Én oldom meg magamnak. Szóval megpróbálom megtalálni azokat a bennem rejtett, vagy még fel nem tárt képességeket, aminek a segítségével én visszatalálok a
1: tudsz kapaszkodni, hogy te állandó túlélő vagy.
0: Igen, tehát egy csomó olyan dolog van, amire így rájössz, hogy tehát megpróbálod elemezni, egyébként is egy ilyen nagyon elemző csávó vagyok. Megpróbálod elemezni a helyzetet, hogy mi történik most igazából, és akkor felkeresni, és most nem mint leendő coach, vagy mint coach tanonc mondom ezt, hanem hogy egyébként is azt csináltam, hogy megpróbáltam felfedezni, hogy mikor voltam már hasonló szituációban, akkor mit csináltam, akkor mi segített abban a dologban. Valahogy visszatalálni ahhoz a belső önbizalomhoz, nyugalomhoz, és akkor egyszer csak így történik valami. Nagyon régóta nem volt hasonló szituáció, mert önmagában, most a szakmai dologról beszélek, tehát önmagában az, hogy 16. éve, vagy lehet, hogy már lassan 17. éve vagyok a Madách Színházban, az önmagában egy olyan biztonságos közeg, egy olyan biztos horgony az életemben, ami semmihez se hasonlítható. És segítség lehet a magánéletben is, és vice versa, tehát hogy a szakmai életemben is segítség tud lenni egy bizonytalan helyzetben az, hogy a magánéletemben már megoldottam hasonló szituációkat, szóval, hogy hát valahogy így, magamban keresem.
1: Milyen félelmeid vannak? Vannak-e
0: félelmeid? Már békén? Milyen félelmek?
1: Nincsen?
0: Hogy ne lenne? Rengeteg van. Rengeteg van. A legnagyobb félelmem, hogy szar apa leszek. Hogy hosszú távon valami rosszat tanítok a gyereknek. Az egyik legnagyobb félelmem. Nem lesz munkám. Hogy egy idő után nem, kinek kell színész ma már? Ilyen félelmeim azért vannak. Hogy mi van adott esetben, mi van, hogyha van egy igazgatóváltás abban az intézményben, ahol dolgozol, akkor kijön, neked ott lesz-e munkád. Ezek. Ilyesmi félelmeim vannak.
1: És ezeken úrrá tudsz lenni, vagy ezek folyamatosan ott motoszkálnak a
0: fejedben? Hullámzó, de ahogy mondtam, tehát, hogy a következő 10 másodpercben tudom azt mondani, hogy de figyelj, ennyi előadásba szerepeltem, reménykedjünk benne, hogy ez jelent valamit ma ebben a szakmában, vagy elkezdek egy valami másik úton mocorogni, és akkor hirtelen felfedezem, hogy jé, ez a trénerség milyen érdekes. Wow, ebben a coachságban, ebben mennyi izgalmas dolog van. Most nem tudom, hagyadik könyvet olvasom el ezzel kapcsolatban, és egyszerűen azt érzem, hogy falom ezeket a dolgokat, mert egyszerűen annyira érdekel. Úgyhogy úrrá tudok-e lenni rajta? Mondom, hullámzó. Van, amikor igen, van, amikor nem, de ez a folyamatos mozgás, ez azért segít, mert nem egy azon állapotban vagy, se nem nagyon fönt, se nem nagyon lent, hanem mindig van egy ilyen kis hullámzás.
1: Van neked olyan, hogy illeszkedési zavar, tehát hogy nem tudsz illeszkedni valamihez, vagy valakikhez?
0: Andi, nekem van illeszkedési zavarom? Én nem
1: te
0: tudom.
1: Tudod.
0: Hát te látod kívülről ezt.
1: Én azt látom, hogy te ügyesen csinálod.
0: Én nekem általában nincs ezzel bajom. Ha más nem, a humorom az mindig kéznél van.
1: Hogyan látod az egyensúlyt? Az egy folyamatos újrakezdést jelent számodra, vagy pedig állandó nálad az egyensúly? Mennyire vagy te egyensúlyban saját magaddal?
0: Hogyan az egyensúly össze a Folyamatos állandó újrakezdéssel, ezt nem értem.
1: Hogyha az ember nincs egyensúlyba önmagával, akkor azt érzi, hogy mindig újra és újra kell kezdene, mindig előről, tehát a, mit tudom én, a társasjátéknál mindig megyek a startmezőre. Aha. Így értettem ezt.
0: Akkor én nagyon egyensúlyban vagyok.
1: Nem kell menned a startmezőre.
0: Mindig a startmezőre kell mennem, de ez nem azt jelenti, hogy ne lennék egyensúlyban. Megpróbálom ezt kicsit kézzelfoghatóban megmagyarázni. Az, hogy mi színészként nem egy klasszikus társulatnak vagyunk a tagjai, hiszen a Madách Színháznak nincs szerződtetett társulata, az önmagában egyfajta bizonytalanság. Az, hogy időről időre a legtöbb bemutatóba belekerülök, mert castingok útján a Szirtes Tamás igazgató úr beletesz ezekbe az előadásokba, az önmagában is egy egyensúlyban tart. Uh-huh. Ugyanakkor viszont annak idején, amikor nekem el kellett válnom, az önmagába fölborított az egész gondolkodásmódomat, az életemet, a magamról alakított képemet, akkor a startmezőre kerültem. De annak köszönhetően rájöttem, hogy igazából ki vagyok én, igazából mit akarok én, igazából én milyen ember vagyok, mit akartam én, mit csináltam jól, mit rontottam el, abból én tudok-e tanulni, azt én tudom-e egy másik párkapcsolatban adott esetben átkonvertálni, uh-huh, átkeretezni, uh-huh. És tudom-e másképpen tekinteni a párkapcsolatot, a páromat, magamat, stb. Úgyhogy mind a kettő igaz, de az, hogy szerintem az önmagában egy egyensúlyi helyzet, hogy hogyan értékeled magadat. Uh-huh. És ez a fajta önismeret, vagy ez a fajta önértékelés szerintem az alapja úgy általában a létezésünknek. Ha én folyamatosan, és azért merem ezt így kimondani, mert tudom, hogy mit csináltam mondjuk 30 éven keresztül magammal. Tehát ha én folyamatosan azon a szemüvegen keresztül nézem magamat, hogy én nem vagyok elég jó, én ezt nem csinálom elég ügyesen, én ehhez nem vagyok elég ügyes, akkor mit csinálsz? Elkezded azokat a szituációkat bevonzani, ahol te azt éled meg, hogy te nem vagy elég jó, nem vagy elég ügyes, nem tudsz olyan magasra ugrani, nem tudod azt a hangot úgy kiénekelni, ahogy de hát csak én vagyok a saját magam gátja. Nyilván vannak, soha nem fogok egy négyvonalas C-t kiénekelni, mert egy férfi vagyok, és nem kontratenor. Tehát az ember elkezdi felismerni a saját fizikai, testi, lelki korlátait, határait. De ehhez kell egy fajta folyamatos oda-vissza, ilyen önismereti kérdezősködés saját magaddal. De amikor eljutsz egy bizonyos szintre, akkor már úgy tisztában vagy magaddal, hogy bizonyos pillanatokban, most mondok egy nagyon, nem is biztos, hogy jó példát, bizonyos pillanatokban valaki csúnyán beszél velem, akkor az most engem jellemez, én voltam a hibás, vagy neki volt szarnapja. És akkor hirtelen ennek a saját magaddal történő sok-sok-sok monológnak köszönhetően már tudod, hogy de hát én tényleg nem akartam neki rosszat, hát én csak egy adott szituációban tettem, mondtam valamit, amire neki volt egy reakciója, vagy benyomtam egy gombot, amit nem is tudtam, hogy neki. És akkor ennek köszönhetően, mivel jobban ismerem magamat, egyensúlyi helyet. Magabiztosabb az egyensúlyi állapotom, a belső egyensúlyom. Kicsit és ilyen ambivalens volt a válaszom.
1: Önmagad tudom. Megismeréséhez gondolom a szerepeid azért hozzájárultak, illetve segítettek. Melyik volt az a szerep, amiről azt gondolod, hogy ez nagyon-nagyon sokat segített ahhoz, hogy eljussak Sánta Lászlóhoz?
0: Mindegyik szerep, van egy ilyen hitvallásom a színházzal kapcsolatban évtizedek óta. Hiszem azt, hogyha mondjuk a Szépség és a Szörnyeteget vesszük, vagy a legközelebbi bemutatót, az Evita című előadást vesszük, az Evita című darabnak, aminek szeptemberben lesz a bemutatója a Madách Színházban, nem az a cím, hogy Evita, hanem annak a darabnak az a cím, hogy Magáldi. Mert én a Magáldi című feladatot fogom eljátszani. A Szépség és a Szörnyetek, Löfu voltam a Szépségben. Tehát az nem a Szépség és a Szörnyetek volt, annak a darabnak a címe az volt, hogy Löfu, Das Musical. És nem azért, mert én egy ilyen nagyképű, nagymellényű csávó vagyok, egyébként ide, hanem azért, mert ha engem ez a dolog érdekel, akkor a közönséget is érdekelni fogja, hogy én mit csinálok a színpadon. De ha ki kell emelnem egyet, hogy mi az, ami engem közelebb vitt saját magamhoz, az mindenképpen az Aranyoskám című előadás volt. Nekem az Aranyoskám az egy ilyen ajtórárugós minden szempontból az volt. Engem nem hívtak meg arra a castingra, illetve nem arra a szerepre hívtak meg ezen a bizonyos meghallgatáson, és én nagyon szemtelen módon rendkívül magabiztosan mondtam, hogy én ezt a szerepet hoztam. Én ezeket is megtanultam véletlenül, azt is tudom, úgyhogy ha nem veszik sértésnek, akkor ezt is megmutatnám, elmondanám azt a monológot és azt a két-három dalt, amit meg kellett tanulni. Nyilván azokra is felkészültem, amikre hívtak. És ennek a fajta túlzott magabiztosságnak, vagy szemtelenségnek, huncutságnak köszönhetően, vagy nem tudom minek köszönhetően, én megkaptam ott egy nagyon, nagyon komoly, nagyon, nagyon nehéz szerepet. Ugye az Aranyoskám az arról szól, hogy van egy fiatalember, az Aranyoskám című filmnek a színpadi musical adaptációja, Dustin Hoffman volt a főszereplője, hogy van egy srác, akivel rohadt nehéz együtt dolgozni, mert egy ilyen nagyon magas igazságérzettel rendelkező srác.
1: Na hát!
0: Aki hát rákényszerül arra, mivel kurvára nincs munkája, bocsánat, rákényszerül arra, hogy egy női szerepbe bújva elmenjen egy castingra. Ugye a filmben az egy napi sorozat, a musicalben, a színpadi változatban az pedig egy éppen aktuális musicalnek a meghallgatása, és hát női ruhába bújik, elénekel női hangon egy női számot, ahol elmond egy női kis rögtönzött monológot, és hirtelen az, ami eddig nem működött, az egyszer csak működni kezdett. Csak azért, mert ő ugyanaz az ember, ugyanaz a férfi volt, csak éppen most azt játssza, hogy egy nő, de az igazságérzete, a dekadenciája, a véleménye, a szemtelensége, ez a fajta emelt, nem is tudom, hangnem, ez a fajta bátorság, ez ugyanúgy ott volt benne, csak egy picit áttransformálva, hiszen éppen akkor nőt játszott. Ennek a szerepnek a segítségével én nagyon sokat megtanultam saját magamról, nagyon sokat megtanultam a nőkről, nagyon sokat megtanultam a férfiakról. Akarva, akaratlanul is kívülről kell nézned a te férfiasságodat, a te benned élő nőt, hogy az milyen, és nekem nagyon sokat adott az a szerep.
1: Sokat kellett dolgoznod vele? Nagy kihívás volt?
0: Nagyon sok tekintetben igen. Nagyon sok tekintetben igen. Nagyon sok tekintetben igen, de ugyanakkor viszont van egy velem, bennem élő olyan finomság, amit meg föl tudtam használni, mint színpadon létező nő. Tehát szerettem, hogy persze, de nekem az nagyon sokat adott. És tudom, hogy a karrierem szempontjából is az nagyon sokat adott. És nagyon sokat adott, és most visszakanyarodok az előző kérdésedhez, nagyon sokat adott az én saját megítélésemhez, és az egyensúlyi állapotomhoz, hogy hát ezt is meg tudtam csinálni.
1: Megveregetted a válladat.
0: Igen. Szerintem volt veled olyan, hogy elfelejtetted azt mondani magadnak, hogy fie Andi, ezt most rohadt jól csináltad. Fú, most büszke vagyok rád. Hogy egyszerűen megdicséled magadat.
1: Ez nagyon fontos szerintem, amikor az ember meglép ilyen nagy dolgokat, akkor utána meg kell dicsérnünk saját magunkat.
0: Én azt mondom, hogy én tökéletes vagyok, sőt, egyáltalán nem. De azért a magam módján, a magam képességeihez képest én most egy nagy dolgot tettem le az asztalra.
1: Igen.
0: Kutya kötelességem hálásnak lenni magamnak, megköszönni magamnak ezt a dolgot, és szerintem az önismeretnek ez is egy fontos állomása.
1: A történet egyszerre abszurd és valóságos. Mi jut neked erről eszedbe? Milyen abszurd élethelyzetekben voltál már?
0: Na, volt egy-kettő.
1: És van olyan, ami publikus, mondjuk.
0: Abszurd élethelyzeteket nem tudom. Szerintem önmagában abszurd ez, hogy te egyszerre vagy egy felelősségteljes, vagy próbálsz felelősségteljes férfi és édesapa lenni, és közben meg a következő pillanatban bemész bohóckodni a színpadra, vagy bemész és eljátszol egy hős katonát, aki a 48-as szabadságharcban elveszíti az életét, viszont ő kiáll a magyarságáért, a hazájáért, vagy most nem tudom milyen, vagy éppen egy hóembert alakít a következő pillanatban a Jégbarázs című előadásban. Szóval, hogy ez önmagában abszurd, de imádom. Imádom az életemet.
1: Térjünk vissza egy kicsit a macskafogóra. Szerinted mi a macskafogó tanúsága?
0: Az, hogy hülyék, ezek egy női kocsit csóztak ránk.
1: Nyomja meg a piros gombot, és nyugodjon békében.
0: A tanúsága, hát nem tudom, hogy sose ad föl, hogy soha ne becsüld le,
1: saját magadat, bármilyen se, kicsike is vagy.
0: Meg ugye az ellenfeledet se. Szóval, hogy azért a macskák ebben a tekintetben, és most nem akarnék semmilyen nagyobb összefüggést, mögöttes tartalmat emögé a dolog mögé, de hogy szóval a macskák ebben a rajzfilmben szerették lebecsülni az egereket.
1: Igen, abszolút.
0: És kibukott?
1: Hát ő.
0: A macskák, akiket megevett egy macskafogó gépezet, akik aztán egyébként tök cukik lettek, és aztán tök jól tudtak együtt élni, de hogy szerintem ez egy nagy tanulság lehet, hogy kicsi a bors, de erős.
1: Uh-huh.
0: Vagy az összefogás, vagy nem tudom. Ilyesmi.
1: És te melyik karaktert játszanád el szívesen? Grabowski?
0: Képzeld, hogy nem.
1: Nem?
0: Én a négy patkány közül lennék az egyik. Aha. És a négy patkány közül is a legbutább lennék legszívesebben, mert annak vannak a legjobb poénjai. Képzeld.
1: Na.
0: Tehát aki azt mondja, hogy te hallod őket? Persze, kabócák. A motoros rendőröket a nagyon hülye. Persze, le lehet a pifi. Ő a Billy. Ez a Billy nevű karakter. Nekem ő áll a legközelebb én hozzám, a Billy nevű karakter. Tehát, hogyha úgy alakulna, akkor a Billy-t szívesen eljátszana.
1: Na, hát még lehet.
0: Ki tudja?
1: Hiszen van belőle már musical
0: igen,
1: is,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen.
1: Mik a jövőbeni terveid? Gondolom van egy csomó.
0: Hát a leges-leges legfontosabb jövőbeni tervem, hogy megpróbálok a gyereknek mindent megadni, amit megtehetek. És itt nem csak az, vagy hát főleg nem az anyagi javakra gondolok, hanem hogy olyan biztos lábakon álljon a földön, az életben úgy megállja a helyét. Az nagyon fontos számomra, ez mindenek fölött áll. Ugyanakkor viszont a saját magam fejlődése, vagy a saját magam felfedezése szempontjából ez a trénerség, ez a coachság, ez tényleg nagyon érdekel, ez nagyon piszkálja a fantáziámat.
1: És ebből mennyi van még hátra?
0: Hát ez egy...
1: Vagy ezt folyamatosan lehet tanulni, ez is egy olyan szakma,
0: ja, nincs ugye? Vége soha, persze. Uh-huh. Ez mint a kertes ház. Szóval valamit mindig csinálni kell. Abban az iskolában, ahol én elkezdtem, ott a második szint az még egy ilyen 8 hónapos elfoglaltságot uh-huh, jelent, uh-huh. Úgy az még hátra van igazából. Ez nagyon érdekel. Ilyen üzleti trénerség, csapatépítés, vezetőfejlesztés, kommunikációs előadás technika, prezentációs technika, váratlan helyzetek kezelése, tréningek. Szóval ez nagyon érdekel. És hát közben ugye mégiscsak színész vagyok, tehát hogy nem fogom föladni a szakmámat. Remélem, hogy nem fogok erre rákényszerülni. Bár az élet mindig jobban tudja, hogy mire van szükséged. De a következő nagy terv az, hogy a bemutatja a Madách Színház a Magáldi című musicalt, ahogy ezt mondta. Igaz, Evita is ott lesz jó, de annak szeptemberben van a bemutatója, úgyhogy most arra kezdtünk el dolgozni a Madácsban. Hát ezek a céljaim.
1: És remélem, hogy még rengeteg fellépésre is megyünk együtt.
0: Céljaim igen, között van, hogy Mahó Andrával nagyon sokat
1: énekeljél. Igen. Hát tervezzük, úgyhogy remélem, igen. Hogy...
0: Tudod, hogy nem rajtam hogy múlik azért ez az esetek túlnyomó többségében.
1: Rajtam se. Az nem rajtunk múlik. Az életem múlik egyelőre, de reméljük a legjobbakat. Igen. A végére tartogattam neked néhány villámkérdést.
0: Oh my gosh.
1: Nem fog menni szerintem, mert ezt is túlagyadod. Na, figyelj, klasszikus vagy modern?
0: Hát, de miben, érted, miben?
1: Bármi. Mi jut elsőre eszedbe?
0: Is, ez jut elsőre eszembe, hogy bizonyos tekintetben ez, bizonyos tekintetben az.
1: De most megpróbálok. Tudtam én, hogy nem fog menni.
0: Figyelj, most nem gondolkodom, tessék, jöhet a következő.
1: Ez nem az a játék, ez egy másik. Itt gombot nem kell nyomni, jó? Bátorság vagy túlélés?
0: Bátorság.
1: Na, látod, hogy megy ez? Szabadság vagy kényelem?
0: Szabadság, bármi a második.
1: Szó vagy tett?
0: Hát, tett.
1: Tett?
0: Igen. Aztán. Tudod miért? Azért, mert nagyon sokszor szóval oldottam meg, és aztán rájöttem, hogy hosszú távon úgyis csak az marad meg, amit teszel.
1: Na, tessék.
0: De ehhez kellett az elmúlt 32 és fél évem.
1: Szív vagy ész?
0: Szív.
1: Igazság vagy béke?
0: Fú, igazság.
1: Harag vagy megbocsátás?
0: Úristen, de nem szeretlek téged.
1: Miért? Szeretsz haragudni, ne mondj már így.
0: Sok tekintetben haragtartó vagyok, képzeld el. Nem vagyok rá büszke. Igen, sok tekintetben. De most azt mondom, hogy béke. Megbocsájtás.
1: Egyén vagy közösség?
0: A közösségnek mindig nagyobb ereje van.
1: Sors vagy választás?
0: Szerintem az én sorsom, az én döntésem és az én választásom nagyba befolyásolja a sorsomat.
1: Örökség vagy újrakezdés?
0: Hát újrakezdés.
1: Lázadás vagy alkalmazkodás?
0: Lázadás, de hiszek az alkalmazkodásban.
1: Illetve tanulod az alkalmazkodásban. Erő vagy sebezhetőség?
0: Sebezhetőség.
1: Jelen vagy jövő?
0: Jelen.
1: Győzelem vagy méltóság?
0: Hú, méltóság.
1: Jó lány vagy rossz lány?
0: Te olyan jó lány vagy, úgyhogy jó lány.
1: Aj, köszönöm szépen. Jó lány vagyok?
0: Nagyon jó, de jó lány vagy. Nagy... Vagy hát azt mesélték.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy
0: köszönöm
1: itt
0: a lehetőséget.
1: Voltál. Végre így is beszélgettünk.
0: Itt volt az ideje.
2: Lemaradtál a beszélgetésről? Az Utazók Podcast Mahó Andreával YouTube csatornán végighallgathatod a teljes interjút.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, a Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntetőeljárásoknak, mondta a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva. Gulyás Gergely azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztenynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-től a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Hazudott az Orbán kormány a költségvetésről, amelyet déli bábokra, hazugságokra alapozva terveztek, jelentette ki Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint kiderült, hogy az uniós források nélkül a 8%-ot is meghaladná a GDP arányos költségvetési hiány. A Fidesz frakció vezetője szerint a kormányfő képtelenebbnél képtelenebb számokat mond. A helyzetet Kócián Péterrel és Szakonyi Péterrel értelmezzük. Szilas Kincső lett a Momentum új elnöke, aki az eddigi ügyvezető elnöktől, Rózsa Andrástól veszi át a párt vezetését. Szilas Kincső azt ígéri, most újra előre fognak lépni, és demokratikus ellenzékként ellenőrizni fogják a Tisza párt kormányzati munkáját. Vendégünk Szilas Kincső. A tartós extrém forróság nagyon megterheli az ország elektromos energiahálózatát. Tegnap például több budapesti kerületben és a főváros környéki településeken volt hosszabb-rövidebb időre áramkimaradás. A 40 fokos kánikulában a paksi erőmű hűtése is problémás. A Szódi Attillával beszélgetünk. Heves vita alakult ki a kormány polgármesteri fizetéseket befagyasztó javaslata körül. A Tisza párt szerint az intézkedés a takarékosabb önkormányzati gazdálkodást szolgálja. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége azt kifogásolja, hogy a kormány a javaslat benyújtása előtt nem egyeztetett az érintettekkel. Gyémesi Györgyöt kérdezzük.
3: Kezdődik a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Szakonyi Péter és Kócián Péter. Mind a kettőtöknek boldog névnapot, most jut eszembe, hogy Péter van. Szervusztok, újságírók. Ja, általában 100 nap türelmi időt szoktak adni egy új kormánynak, ugye általánosságban el szokták mondani, most a fele ennek letelt az első 50 nap. Magyar Péter is megemlékezett erről, azt mondta tegnap, hogy nagyon büszke erre az 50 napra, sokkal több felszabadult és mosolygos embert látni az utcákon. Ti hogy látjátok az új kormány első 50 napját?
4: Az a felsorolás, amit Magyar Péter a parlamentben megtett, az szerintem imponáló. Ha más nem tett volna, mint hogy csak azt, hogy hazahozza az Unióból azt a 6000 milliárd forintot, akkor már azt gondolom eredményesnek minősíthető ez az 50 nap. De nagyon feszített és nagyon kemény tempót diktál, és nagyon sok olyan dolog van, olyan feladata van, amit párhuzamosan kell megoldani. Tehát egy válságkezelés, egy olyan közigazgatási átalakítás, ami azt gondolom az elmúlt 20 évben nem volt, 16-ban biztos, hogy nem. Csak egyre utalok ezzel kapcsolatban, olyan minisztériumok jöttek most létre, amik 16 évig nem voltak. Tehát és egy minisztériumot fölépíteni, nem csak jogszabályokkal, hanem munkaerővel, ez borzasztó nagy kihívás, és úgy néz ki, hogy ez is jó úton van. 50 nap alatt ezt sem lehet felépíteni, de úgy tűnik számomra, hogy ezzel is meg tud birkozni az új kormány.
3: Péter, te hogy látod, ezt a felsorolást mondjuk, van, ami neked hiányzik belőle, vagy ugye most én ezt nem tudom felsorolni, mert rengeteg dolgot felsorolt Magyar Péter, de egyébként ezzel kezdte, 6000 milliárd forintos uniós pénzt hazahozatalára volt, de benne van az infláció, évek óta a legalacsonyabb, és a többi, és a többi, egy csomó eredményt felsorolt.
5: Hát elképesztő tempót diktál, nagyon akar bizonyítani, szerintem ez is ebben benne van, és van egy stratégiai célja szerintem a Fidesznek a minimum az eltompítása, az, amit ugye abszolút színháznak nevez mindenki, az valójában arról szól, hogy egy sokpályás letámadás minden szinten, a személyes ilyen becsületbeli dolgoknak az emlegetése, de gyakorlatilag mint egy ilyen sámán, aki mindenkit meg akar vudúzni, mindenkinek a tekintetét el akarja kapni, és nem akarja, hogy máshova nézzenek, és mást gondoljanak, ezt csinálja. És eközben nyilván egy csomó, ugye vannak olyan dolgok, amiket nyilván előkészítettek ez az európai pénzeknek az elfogadása. Egyáltalán a Magyar Péteri politikai programnak az elfogadása, nyilván nem két nap alatt tárgyalták le és beszélték ezt meg. És egy csomó olyan dolog, azt gondolom, hogy ami hiányzik ebből a kormányzásból, és még egy ideig hiányozni is fog, és szerintem ez az európai pénzekkel függ össze, az azoknak a kritikus, a megszorító intézkedéseknek most egyszerűen szólva, illetve azoknak a kérdéseknek az elnapolása is történt, amelyek az Orbán rendszernek a vívmányai, tehát az adókedvezmények 25 év alatt, az anyáknak nyújtott adókedvezmények, semmi olyat nem csinál a miniszterelnök, továbbra sem, ami bárkit is zavarna abban, hogy jól érezze magát, nem kérdőjelezi meg az orbáni vívmányokat, és nem megy el a Pride-ra, tehát akkor tart kormányülést, amikor a Pride van, minthogyha egyébként annyira indokolt lett volna a hétvégén 3-t, amikor a Pride van, minthogyha egyébként annyira indokolt

0: szólt, hogy akkor Pride-on, és azt mondta, hogy akkor foglaljuk el magunkat egy kormányon.
1: Péter, szerinted?
2: Ugye egy új kormánynak békeidőbe, idézőjel békeidőbe is 100 nap türelmi időt szoktak adni. Ez a magyar politika közelmúltjában is így történt. Érdekes, hogy már 50 napnál húz egy vonalat. És szerintem sok olyan dologról nem beszélt, nem azért, mert olyan szerény lenne, hanem azt gondolta, hogy nem annyira fontos. Miközben én úgy gondolom, hogy az, hogy a parlament úgy dolgozik most, ahogy dolgozik, hogy élvezetes, érdekes, és valóban élettel teli lett a parlament, ez nagyon érdekes, mert fiatalok mondják nekem, hogy nézik a parlament adásait. És nekem, mint öreg rókának, aki a rendszerváltás korán 88-89-től 93-ig szinte bennéltem a parlamentbe, ez borzasztó nagy öröm. De lehet, hogy ez csak egy felszíni jelenség.
1: Pont ez lett volna a kérdésem, hogy ez azért van, mert most még csak 50 napnál tartunk, és ugye folyamatosan azért odaszól a Fidesznek, folyamatosan elmondja ezeket az intézkedéseket, hogy mindjárt ezt a vagyonvédelmi, most itt van ez a tisztító tűz akció, és a többi, és a többi, és ezt hiányolják az emberek. Ez a fülbevaló volt, megint lesz egy TikTok videó, már volt egy. Szóval, hogy ezért van, vagy azért, mert egyébként kritika is éri ezt, hogy nem igazi munka ez tulajdonképpen, ami ott történik, hanem ez egy show vagy filmszínház.
2: Igen, de Lattman Tamásnak volt egy aranymondása a közelmúltban valahol, amikor a Jogi Egyetem egyik előadója, akitől órát vettek, éppen mondta, hogy egy alkotmányosság, parlamenti munka, minden, és akkor rákérdezett, mi hiányzik ebből? És mondja, hol marad az előadás? Hol marad a show? És kell a show, igenis kell, mert annál rosszabb nincs, mint hogyha az embereket nem érdekli, hogy a parlamentben
1: így vonódnak, vagy így vonódnak be, mert így nézik, Péter.
0: Én nem választom szét a pszichológiai aspektusokat, a pszichológiai tetteket, a szimbólumokat, a beszédet. A magyar politika lebecsüli a beszédnek a jelentőségét, pedig a beszéd az a politikában egy aktus, tehát az a cselekvés, hogy ki mit mond, hogyan reagál, vagy mi hogyan tematizálja a dolgokat. Ez nem a látványos show műsor része. Általában azt is mondjuk, hogy a kormányzás akkor kormányzásunk ilyen racionális és döntés nevű dolgokat hoz. Én szerintem meg a politika az, ez is, meg az is, hogy kapcsolatban vagyunk a választókkal, hogy hatunk rájuk. Hogy, és mint a Magyar Péternek az a kormányzati stílusa, vagy az lesz szerintem, hogy ugyanott folytatja, ahol a kampányban abba hagyta. Ugye én már a kampány időszakában mondtam azt, hogy visszatér majd a kora középkori királyoknak ez a negyed ország részekben gyűléseket tartunk, és akkor ott intézzük a dolgokat. Magyar Péter ugye mondta, hogy augusztus 20-a után újabb országjárás lesz. Mondta már a kampányban is, hogy majd kitelepül az egész kormány, hogy nyilvánosan fogunk kormányülést tartani. Szerintem ő egy újfajta kapcsolatot akar kialakítani az emberekkel, és ennek része ez az erőteljes parlamenti fellépés. Most túl azon, hogy van egy objektív dolog, amiket akar, ahhoz rengeteg parlamenti munkára van szükség.
1: Egyébként a mai naphoz mit szóltok? Bocsánat, tiéd egyébként a szó, csak a mai napról is beszélünk, mert azért érdekes volt a mai ülés is.
2: Hagyj tegyek hozzá, az Péter mondott. Borzasztó sok munka, ez volt az utolsó mondat része, amit mondott Péter. Elképesztő az a tempó, amit diktál, személyesen is. Én nem tudom elképzelni, hogy mit szed, de ez valami olyan munkabírást, szellemi és fizikai igénybevételt jelent, amit én nem láttam az elmúlt 31 néhány évben magyar politikustól. Előtte meg ugye azért nem, mert erre az abszolút nem volt szükség Kádár János idejében.
0: Orbán Viktor, azért emlékszem arra, hogy tudott hasonló időszakokat produkálni, amikor
2: szerintem
0: ugye egy éjszaka alatt mentek át a dolgok, amikor kitaláltam, amikor 800 dolgot
2: csinált.
0: Jó, de
2: ilyen hosszú időt, ez több mint 2 éve megy?
0: Szerintem azért is kell csinálnia, mert ebből nem lehet leállni. Ez nem a miniszter, ez az emberi dolog, hogy ezt, meg hát, hogy mondjam, most van az az agenda, amiért az egészet csinálta. Ez ugye abban az értelemben is igaz, hogy kegyelmi pillanat van most még azt csinál, amit akar, és mindent

0: akar ebbe szuszakolni, túl azon, hogy szerintem egy permanens ilyen rendszerváltást akar csinálni. Tehát ez nem egy, nekem az a tippem, hogy ez nem ennek az időszaknak lesz a sajátossága, hanem a 4 évet az valami másnak, a létezőnek a lerombolására és egy másnak a felépítésére fogja használni. Szerintem ez csak az előjáték, vagy így fog folytatódni ez a dolog.
1: És ennek van egy másik része is, mely, hogyha szimbolikáról beszéltél, ugye szimbolikusnak tekinthető az, hogy az 51. napon, vagy az 50. napon a kerül sor meggyanúsít a TEK főigazgatójának meggyanúsítására. Tehát ugye eddig volt egy pár kisebb-nagyobb ügy, nagy, kisebb, nagyobb, hát sok milliárdos ügyek, de igazi nagy hal még nem került horogra, ma pedig ebben is egy határt átlépett.
2: De ez olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy ez direkt.
1: Hogy ez meg volt rendezve, azt mondanád, de nem azt mondom.
2: Azt kérdezem, hogy nem ezt mondod,
1: nem ezt mondom. Így alakulnak a dolgok. Egyébként én azt vártam, hogy a kormány megalakulását követő egy hónapon belül hullanak majd a fejek, de ez elmaradt. Tehát ebben egy kicsit visszafogta magát, mert ezt erre ígéretet tett, hogy itt nem marad következmények nélkül semmi.
0: De ez utalhat arra is, hogy az vannak olyan színfalak, amelyek mögött vannak olyan tárgyalások, amelyek az Orbán rezsim, a NER, az új rendszerben való elhelyezkedéséről, hogy ilyen semlegesen fogalmazzak, ezek a tárgyalások erről szólnak. Tehát lehet, hogy azért nem történt ez meg, mert túl nagy a falat egyszerre, MHB bank, ugye? Az MBH, bocsánat, MBH. Igen, állandóan összekeverem. MBH bank, 237 milliárdos nyereség tavaly, második legnagyobb főösszeg banki tőkében, stb. És még lehetne sorolni, koncessziók fenntartása egyebek. Lehet, hogy ez azért nem esett mindenkinek neki, azon lista szerint, amit mindenki gondolt, hogy Mészáros Lőrinc, és akkor megyünk lefele.
1: Matolcsi, stb.
0: Csak Matolcsi, mert lehet, hogy tárgyalás. Nem tudom, tehát csak felvetem, hogy egy ilyen tempó mellett annyiban igaz a Látványszínháznak a gondolata, hogy az látszik, hogy minden nap kell történnie valaminek, látványosnak kell lennie. A parlament is azért jó, hogy ott lehet jól szerepelni. Tudja, hogy nagyon erős ebben a szereplésben. Tudja, hogy a Fidesz frakció az pszichológiailag meg van verve, tehát képtelenek arra, hogy összeszedjék magukat, és ezt most kiélvezi, de ennek mondom, szerintem stratégiai okai is vannak.
2: Hogyha már az új kormány első 50 napját véleményeztétek, akkor a végén maradt még azért néhány percünk, az ellenzék 50 napját hogy látjátok?
0: Maguk alatt vannak. Én egyébként nem értem, hogy olyan emberek, akik 10-20 éve politizálnak, és ha máskor nem, akkor a választás másnapján szembesülniük kellett azzal, hogy ezt most elvesztették, azok az elmúlt 50 napban miért nem tudták összeszedni magukat személyesen, miért nincs stábjuk, ami beszédet ír, válaszokat fogalmaz meg. Szemben mondjuk itt van ez a 8-12 éves korlátozása a parlamenti képviselőknek, Gulyás azt mondja, Gulyás Gergely, hogy ez alkotmányellenes, ez a politikai erő kiszorítását szolgálja, stb. Ez egy gonosz szándék. Lázár János meg azt mondja, hogy hát ez egy meggondolandó ötlet, erről lehetne beszélni, nem ebben a kontextusban, hogy a Magyar Péter beszél. Most ezt esetleg megbeszélhettek volna előtte. Szerintem, hogy így nyilatkozunk, mi mindenki ilyen, ha kérdezik őket, ha ülnek a parlamentben, meghökkent arccal ülnek ott, hogy úristen, most itt nekünk mit kéne mondani.
2: Hát régen voltak már ellenzékben, nyilvánvaló egyrészt,
0: másrészt. Tudás, rutin, tapasztalat.
2: Tehát, hogy nem mindegy, hogy mekkora az a vereség, amit elszenved.
1: Igen,
2: az ellenzék.
1: Nem tudják, még most se tudják, hogy mi történt. Ez amit mindenki az utcán tud, aki rádiót hallgat, televíziót néz, netán újságot olvas, tudja mindenki, kivéve a Fidesz és a nem létező kereszténydemokrata néppártnak a tagjait, akik kitágult szemekkel bámulnak rá az utca forgatagára, és fogalmuk nincs, hogy hol élnek. Nem is tudják, a párt akarat, a központi bizottság akarata, hogy így mondjam, ugyanis most nem ad nekik semmilyen támpontot, hogy merre kell nézniük, és mit kell mondaniuk. Az, amit Péter mondott, hogy hát most mondok valamit, de hát hogy jó vagy rossz, ezt nem mondta meg nekünk most senki.
0: Továbbra is az van, hogy amíg Orbán Viktor nem szedi össze magát, és nem dönti el, hogy akkor hogyan kormányozza az ellenzékbe került ellenzéki erőket, mínusz Mi Hazánk, addig jól láthatóan itt semmi nem fog történni. Tehát javaslatok elhangzanak, Navracsics Tibornak van ötlete, meg mindenkinek van ötlete arról, hogy mit kéne csinálni a Fidesznek ezután.
2: Akkor mindenki Orbán Viktorra vár, azt mondod.
0: Hát vár vagy nem vár, lehet, hogy azt gondolják, hogy hát akkor már nem rá kéne várni. Én nem azt mondom, hogy ez egy osztatlan népszerűség. Hát egyrészt Orbán Viktor lehet tud lenni a takarító, tehát aki a romokat összeszedi, rendbe rakja a lakást, és közben nem szélet szét a Fidesznek a holdudvara sem, meg a politikusi köre sem. Annyira se vesznek össze, hogy utána már nem tudjanak együttműködni. De hát ehhez valószínűleg Orbán Viktor... Az a kérdés, hogy lesz-e olyan, aki azt mondja, hogy én a nyakamba veszem, megkockáztatom, hogy én szerintem a Fidesznek erre kéne mennie. Megkockáztatja azt, hogyha Orbán visszajön, akkor őt vagy lemészárolják, vagy elküldik a fáskamrába a fadarabokat számolni. A magyar politikában nincsenek ilyen figurák, a magyar politikában nem készült föl senki erre a szerepre, úgyhogy szerintem... Én most se látok olyat, aki ezt vállalja.
1: De nincs igazad, van, aki fölkészült.
0: Ki?
1: A NER burzsoázia. Totálisan felkészült, több mint egy éve menti ki a vagyonát, és most látványosan kiállt.
0: Mekkora részét tudták ennek a vagyonnak kimenteni? Mert itt
1: hát
0: a
1: nem tud.
0: Mert a hajót azt kimented, de
1: nem
0: pénzt,
1: a hajó az csak a karácsonyfa dísz.
2: Korábban még ki lehetett a számlát.
1: Lehet, hogy ki lehetett menteni, persze.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.
1: Köszönjük.

0: Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Szilas Kincső lett a Momentum új elnöke, aki az eddigi ügyvezető elnöktől, Rózsa Andrástól veszi át a párt vezetését. Szilas Kincső azt ígéri, most újra előre fognak lépni, és demokratikus ellenzékként ellenőrizni fogják a Tisza párt kormányzati munkáját. Vendégünk Szilas Kincső.
2: Szilas Kincső a Momentum új elnöke, aki egyébként a párt kispesti önkormányzati képviselője és a nőügyi érdekképviseleti csoport vezetője is. Jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy köszöntöm a kedves nézőket.
2: Jó estét, ugye a hétvégén volt tisztújító kongresszus, Rózsa András után pedig ön veszi át a Momentum vezetését. Miért pályázta meg?
3: Azért pályáztam meg, mert az elmúlt fél évben nagyon-nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy megtörténjen a kormányváltás. Azt nem tudják a kedves nézők, hogy a Momentum körülbelül egy évvel ezelőtt eldöntötte, hogy visszalép, és azért tesz, hogy leváltsa ezt a rendszert. Ennek a rendszernek most vége, és elérkezett a poszt-orbáni világ. És én már fiatalkorom óta foglalkozom érdekképviselettel, és azt gondoltam, hogy most itt az ideje belépni abba a politikába, mert végre lehet valamiért politizálni, és nem valami ellen.
2: Ugye,
3: ezért.
2: Azt mondja, hogy nem fogadhatják el, hogy mostantól a Fidesz és a Mi Hazánk a Tisza egyetlen ellenzéke. Úgy tűnik, hogy ugye, egyelőre ez van, legalábbis parlamenten belül, és a Momentumnak is köszönhetően, tehát önök nem indultak el a választáson. Nem véletlen ez a két párt, az ellenzéki párt.
3: Ez külön kell, az volt a cél, hogy leváltsuk ezt a rendszert. Nem tudhattuk, hogy mennyire lesz sikeres a Tisza, azért is kopogtattunk, pultoztunk billegő körzetekben, mert nem tudhattuk, hogy tényleg sikeres lesz ez a kormányváltás, és az többet ért nekünk, hogy megtörténjen ez, mint az, hogy a Momentum bent legyen a parlamentben. Momentum előtte is a parlamenten kívül, előtte is aktívan politizált, jelen voltunk a közéletben, ezután is jelen leszünk a közéletben. A parlament egy eszköz, de nem lehet egy cél.
2: Egyébként azt mondja, a kampányban segítették folyamatosan a Tiszát, pultoztak, és a többi, és a többi. Amikor lezárult a kampány, akkor ez megszakadt ez a kapcsolat, vagy volt egyáltalán a Tisza és a Momentum között?
3: Hivatalos kapcsolat nem volt, persze helyben mindig vannak összefogások, nagyon sok Momentumos segített helyben, de hivatalosan nem volt egy közös közreműködés. Természetesen a kapcsolat úgy nem szűnt meg, hogy ugyanaz a Magyarországon választások előtt és választások után is, tehát a helyi kapcsolatok természetesen megvannak.
2: Most is úgy látja, hogy helyes döntés volt, hogy nem indultak el?
3: Én azt gondolom, hogy igen.
2: Azt mondja, hogy ezek a szélsőséges politikai pártok, ezt ugye a Fideszre mondja is a Mi Hazánkra, nem alkalmasak a Tisza demokratikus kontrolljára. Miért nem?
3: Így van. Én azt gondolom, hogy kettő ellenzéki párt van jelenleg a parlamentben, az egyik a Fidesz, amíg az elmúlt 16 év bűneit fogja védeni a következő 4 évben. Nem tudnak más csinálni. Gyakorlatilag romba döntötték az országot, és ők igazából ezzel lesznek elfoglalva. És van egy Mi Hazánk, ami pedig a szélső jobboldali populista narratíváját tolja. Ez nem lehet konstruktív ellenzék egy kormánynak.
2: Na, de azt demokratikus mondom, úton jutottak be a parlamentbe.
3: Én azt értem, de azt gondolom, hogy ők nem fognak konstruktív módon működni, mert egyszerűen képtelenek adottságaikba fogadóan. Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan javaslat van, amit a Tisza remélem, hogy meg fog csinálni, és Momentum már korábban javasolt. Ilyen volt például az, hogy 8 év legyen a miniszterelnök a mandátuma. Ezt a Momentum 2017-ben mondta, és a Tisza megcsinálta. És ennek mi nagyon örülünk, és ezt ki kell mondani. Köszönjük szépen, hogy ez megtörtént. De azt is ki kell mondani, amikor valamit nem tesz meg a Tisza, pedig meg lenne rá a lehetősége. Én például a szívhangrendelet, aminek az eltörlésére várunk. Momentumban mindig is kiállt, hogy ezt el kell törölni. Gyakorlatilag Hegedű Zsolt miniszter is kimondta, hogy itt a politika megerőszakolta a szakmát. És mégsem törölték, még mindig el.
2: Ugye egyelőre az látszik, hogy a magyar választók nem kértek sem a baloldali, sem a liberális, sem egyéb értékrendekből, maradtak a jobboldali pártok a parlamentben. Válságban van a hazai balliberális oldal? Ezt hogy látja ön?
3: Azt gondolom, hogy a balliberális bélyeget, mint szitok szó, ezt a Fidesz kreálta és rányomta erre az oldalra. Én nem szeretném bélyegekbe bekategorizálni a magyar társadalmat, szerintem a magyar társadalom nagyon sok liberális ember van. Az emberek 60%.
2: A párt milyen? Én nem a magyar társadalomra értettem, hanem a Momentumra. Tehát akkor a politikai értelemben.
3: Momentum egy liberális párt.
2: Ezt kérdeztem, válságban van a liberális, mert hogy nincsenek ott a parlamentben, sem baloldali párt nincs a parlamentben, sem liberális párt nincs a parlamentben.
3: Így van, ez egy feladat. A nagyobb cél az volt, hogy megtörténjen a kormányváltás, és 4 év múlva pedig az a cél, hogy legyen plurális, plurális demokrácia. Legyen egy több párti parlament, és ne csak liberálisok legyenek benne a parlamentben. Legyenek bent centristák, legyenek bent konzervatívok, legyenek bent baloldaliak. Azt gondolom, hogy ez a következő 4 évnek a feladata. Most mindenki beáraszta a kormányváltást, 16 év után végre azt választottuk, hogy leváltjuk az Orbán rendszert, és 4 év múlva pedig lesz egy új feladat, hogy remélhetőleg lesz egy arányosabb választási rendszer. Ezt a Momentum követelni fogja a következő években, mert azt gondolom, hogy enélkül gyakorlatilag nincsen lehetőség arra, hogy megújuljon ez az ország, és nagyon remélem, hogy 4 év múlva ott lesz a Momentum is a parlamentben, és még más, akár új pártok is.
2: Ugye azt mondja, hogy konstruktív ellenzéki párt, miért van szüksége ön szerint valójában a Momentumra? Tehát mit tudnak mutatni, vagy adni a választóknak, amit mondjuk most a Tisza párt nem tud a következő években? Ugye felsorolt jó pár dolgot, hogy vannak konzervatívok, vannak jobboldaliak a parlamentben, és hát ugye a baloldal vagy a liberális oldal hiányzik, tehát Tisza most egy ilyen ernyő pártként maga alá gyűjtötte ezeket a szavazókat is. Tehát miért szavazna a Momentumra mondjuk?
3: Momentumnak az a feladata, hogy azokat a liberális értékeket képviselje kívülről. Azt gondolom, hogy nagyon sok liberális szavazott a Tiszára, szerintem nagyon, nagyon helyesen, de ettől függetlenül nekünk azt lehetővé kell tenni, hogy tényleg megcsinálja ezeket a Tisza. És nem csak beszélni kell, ez egy nagyon fontos, nagyon jó dolgok történnek a parlamentben, nagyon sokan nézik a parlamenti közvetítést, és ez nagyon helyes, de a Tiszának van egy kétharmados felhatalmazása. És például a szívfangrendelet kérdésében ez egy miniszteri rendelet. Ezt bármikor el lehet törölni. Ott van az azonos neműek házasságának a kérdése, vagy ott van az azonos neműek örökbefogadásának a kérdése. Az azonos neműek örökbefogadása 2021 előtt lehető volt. Ezt a Fidesz megváltoztatta, gyakorlatilag mi azt szeretnénk, hogy ezt Tisza visszacsinálja, és megvan rá minden felhatalmazása. Egy mondatot kéne kitörölni a magyar polgári törvénykönyvből, és még mindig nem történt meg.
2: Ugye felsorolt most pár dolgot, amit szeretnének, pont az imént az újságíró kollégák értékelték az első 50 napot, mert hogy annyit telt el ugye az új kabinet működéséből. Ön hogy értékeli konstruktív ellenzékiként? Most két dolgot mondott, amit hiányol, de az eddigi lépésekből van, amiben mondjuk kritikája van?
3: Én azt gondolom, hogy például most a 12 éves mandátum kérdés az most felmerült. Szerintem ebben például lehetett volna társadalmi egyeztetést kezdeményezni sokkal szélesebb körben. Ez sajnos nem történt meg. Nekem ez egy hiányérzetem volt, hogy ezt...
2: De csak, ezt hogy nem volt róla társadalmi egyeztetés, vagy nem ért egyet vele a párt?
3: Én nem értek vele egyet, és a pártunk nem ért vele egyet, hogy ezt 12 évre korlátozzunk. Azt gondolom, hogy én értem, hogy mi volt a cél. Az volt a cél, hogy ezek a fideszesek, akik már évek óta gyakorlatilag szinte van aki fel se szólalt a parlamentben, hát ezt tudjuk, és felvettek horribilis fizetéseket, ők ezt már ne tudják megtenni. De ezzel ellehetetlenítünk például olyan politikusokat is, mint Hatházi Ákos, aki valódi felhatalmazással rendelkezett, és azt gondolom, hogy becsületesen végezte az elmúlt években a parlamenti munkáját. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben lehetett volna társadalmi kezdeményezés, társadalmi egyeztetés sokkal szélesebb körben.
2: Parlamenten kívüli pártként hogyan akarják a választókat elérni, megnyerni, eljutni hozzájuk? Azt mondta, talán itt is úgy kezdte, hogy a választások előtti visszalépések után most aktivizálja magát a Momentum, de hogyan?
3: Egyrészt nekünk van egy országos hálózatunk, egy nagy közösségünk, nyilván a mi közösségeinket is meg kell erősíteni, és én is azt próbálom erősíteni a közösségünkben, hogy most végre kinyílik egy tér. Megtörténik az, amiért 16 évig vártunk, és most van lehetőség tényleg valamiért politizálni, a mi értékrendünkért, egy új szabad elvű Magyarországért. Úgyhogy azt gondolom, hogy erre van lehetőség, és van tér, úgyhogy várom a következő időszakot nagyon.
2: Legközelebb, ha minden igaz, akkor ugye önkormányzat és EP választások, azon elindul a Momentum?
3: Elindul. Az európai parlamenti választás egy tisztálistás választás, úgyhogy én nagyon várom, hogy a Momentummal már a kampányt el tudjuk kezdeni, és elindul a Momentum természetesen.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: A tartós extrém forróság megterheli az ország elektromos energiahálózatát. Tegnap például több budapesti kerületben és a főváros környéki településeken volt hosszabb, rövidebb időre áramkimaradás. A 40 fokos kánikulában a paksi erőmű hűtése is problémás. A Szódi Attilával beszélgetünk.
3: Szódi Attila, a BMN Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára, Paks 2 kormánybiztosa a vendégem, volt kormánybiztosa, jó estét kívánok.
4: Így van.
3: Hány fok most a Duna Paksnál? Frisset kell nézni, én néztem tegnap, 25 volt, de hát ma volt 41 fok megint csak, tehát most már biztos.
4: Hát az a levegő hőmérséklet volt, én megnéztem a vízügyi adatokat, a vízügy szerint ma este 18 órakor 28,3 fok volt, 11 órakor hiszen 27 fok, tehát hogy nagyon-nagyon magas a hőmérséklet. Ugye azt látni kell, hogy minden hőerőmű igényel hűtést, különböző módon vesznek hűtővizet. Nyilván az óceán partján lévő erőművek az óceánvizét használják, egy folyó mentén lévő erőmű a folyóvizét használja. Itt tulajdonképpen két technológia létezik. Ha van valahol hűtőtorony, akkor a vizet elpárologtatják. Hogyha nincsen hűtőtorony, akkor pedig a vizet közvetlenül használják fel a hűtésre. Ez azt jelenti, hogy az erőműnek a kondenzátorába be kell vezetni ezt a vizet, és körülbelül 10 fokkal megmelegíti a kondenzátorban a hőátvitel a vizet, és ezt a magasabb hőmérsékletű vizet visszabocsátják a folyóba.
3: És lehet, hogy butaságot kérdezek, hogy ez egy körfolyama. Tehát az erőmű, ahogy mondta, kiszívja a vizet a hűtéshez, a felmelegedett vizet meg visszaengedi, mert a folyó ez elfolyik. Ez egyben melegíti is a vizet, de akkor csak alatta. Tehát fölöttem ennyi most a Duna. Tehát mi az a kritikus, mert hogy nem mindegy, hogy...
4: Abszolút nem mindegy. Tehát itt azt kell látni, hogy jelenleg olyan 1250 köbméter per másodperces a vízforgalom, tehát 1250 köbméternyi víz érkezik másodpercenként a paksi szelvénybe. Ebből 100 köbmétert vesznek ki, tehát kevesebb, mint a 10%-át, és ezt melegíti meg az erőmű 10 fokkal körülbelül, és ezt a meleg vizet aztán visszabocsátja néhány száz méterrel lentebb, és ez a meleg víz, ez ott találkozik a főáramban mozgó jelenleg 1100 köbméternyi maradék vízzel, és ott természetesen elkeveredik a határérték, normál esetben az, hogy a visszabocsátási ponttól mért 500 méteres szelvényben, a teljes szelvényben nem lehet magasabb a hőmérséklet, mint 30 fok, és tulajdonképpen ez ütközik bele a magas hőmérséklet miatt a korlátba. Ez nem az erőmű nukleáris biztonságát befolyásoló tényező, hanem az üzemet korlátozó tényező, mert hogy ezt a környezetvédelmi határértéket, hogy 500 méterre, a visszabocsátási ponttól mért 500 méterre legyen a hőmérséklet 30 fok alatti, ezt hívja ki ez a magas.
3: Tehát környezetvédelmi okok vannak a visszamenő víz miatt, tehát nem azért történik ez az egész, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy nagyon magas a hőmérséklet, és nem tudja már hűteni.
4: Nem erről van szó. A technikailag mind a normál hűtés, mind az üzemzavari hűtés ennél a magas hőmérsékletnél is lehetséges. Egyszerűen a Dunára vonatkozóan, illetve minden élővízre vonatkozóan vannak határértékek, különböző anyagokra és a hőterhelésre is, és ez a hőterhelési korlát ütközik ilyenkor bele egy határértékbe.
3: Most ez a 30 fok, ez már nagyon közel van ahhoz, amit mondott, és még holnap nagyon-nagyon meleg lesz. Most ez mit jelent?
4: Tehát ugye a helyzet az, hogyha a Dunának az alaphőmérséklete 25 fokot eléri, vagy afölé megy, akkor az erőmű életbe léptet egy különleges protokollt, ami azt jelenti, hogy minden nap megmérik ebben az 500 méteres szelvényben a hőmérsékletet. Itt most már ugye napok óta 25 fok fölött van, ugye az előbb mondtam, hogy napközben akár a 28 fokot is meghaladhatta. Ilyenkor az a szabály, hogy megmérik ebben a szelvényben, ebben az 500 méteres szelvényben, és ha 29,5 fok fölé menne ez a hőmérséklet, akkor elkezdik visszaterhelni a blokkokat, és ez a visszaterhelés egyébként 10 fokonként 80 megawatt. Én megnéztem az adatokat, szombaton 243 megawattal, vasárnap 320 megawattal terhelték vissza az erőművet, és a mai napon is még történt egy 40 megawattos visszaterhelés. Ez összességében azt jelenti, hogy az erőmű névleges teljesítménye 2000 megawatt, ebből a 2000 megawattból 600 megawattnyi visszaterhelés történt az elmúlt három napban a magas hőmérséklet miatt, de mindez még nem elegendő ahhoz, hogy ezt a 500 méteres szelvényre vonatkozó 30 fokos korlátot tartani lehessen, ugyanakkor az erőmű leállítása nem lenne lehetséges, sem műszaki, sem pedig ellátásbiztonsági szempontból. Úgyhogy hát itt van egy ilyen nagyon komoly kihívás, hogy akkor ebben a helyzetben mi a teendő.
3: Na, mi a teendő? Van egy friss hír, azzal kezdtem, hogy látta-e.
4: Igen.
3: Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter a Mavir kezdeményezésére egyébként. Mára és holnapra, tehát 30-ára ellátásbiztonsági okból részleges felmentést adott az erőmű számára a további teljesítménycsökkentés alól. No, ez mit jelent? Tehát akkor innentől kezdve mínusz 600 megawatt, és több nem lesz?
4: Igen, tehát az a helyzet, hogy egyrészt a klímaváltozás hatását sajnos egyre jobban érezzük, ezt már az elmúlt években is érzékelni lehetett. Ugye egy nagyon meleg nyár volt 2018-ban, akkor alacsony vízállással járt együtt ez a meleg nyár, de azóta is voltak kritikus időszakok, és tulajdonképpen a tavalyi nyár az szintén egy ilyen nagyon, nagyon határértéken mozgó nyári időszak volt, amikor persze megúsztuk a komolyabb műszaki problémákat, de felhívta a figyelmet az időjárás arra, hogy vele foglalkozni kell. És akkor, tehát egy évvel ezelőtt az Energiaügyi Minisztérium kidolgozott egy eljárásrendet erre a helyzetre, ugyanis tehát két probléma van. Egyrésztről egy atomerőművet nem lehet teljes egészében leállítani, mert ez műszaki problémákat okozhat, és a visszaindítása korlátokba ütközhet, illetve kell a villany. Tehát itt az a helyzet, hogy bár napközben nagyon nagy a napenergia betáplálás, de este 6 után radikálisan leesik, és aztán este 7-re meg is szűnik tulajdonképpen a napenergia betáplálás, és este nagyon kell a villamos energia. Tehát ugye néhány nappal ezelőtt a kapitányminiszter úr már kommunikálta, hogy takarékoskodjunk az esti órákban, mert ki van feszítve a villamos energiarendszer.
3: Beszélünk is még erről, de most ez a 600 megawatt, amit mondott, hogyha ennél többet, vagy több állna le, vagy több...
4: Tehát az lenne a probléma, hogy akkor nem lenne meg a gerince a magyar villamosenergia ellátásnak, hogyha leállítanánk az erőművet, vagy jelentősen alámennénk ennek a jelenlegi 1400 megawattnak. És amikor este erre a nagy visszaterhelési igényre szükség van, akkor ez nem biztos, hogy lehetséges lenne.
3: Ez világos, emiatt de akkor mi történik a folyóvízzel két nap múlva, mert holnap még marad ez, tehát akkor biztos, hogy 30 fok fölé fog menni? Az ez a terhet ró a környezet?
4: Nagyon-nagyon logikusan kérdezi. Igen, ebből az következik, hogy a 500 méteres szelvényben ilyenkor 30 fok fölé megy a hőmérséklet. Az elmúlt időszakban nagyon részletes vizsgálatok történtek azzal kapcsolatban, hogy honnan jön a 30 fok, ugyanis az 40 éve 30 fok, ez van beírva a rendeletbe, de nem nagyon volt világos, hogy ez honnan jön, 40 évvel ezelőtt miért írta le valaki konkrétan ezt a 30 fokot. Ugye nyilván ez nem egy természeti állandó, hanem egyszer valaki beleírta a szabályozásba. És mi van akkor, hogyha a 30 fok fölé megy. Ugye itt azt kell látni, hogy a Duna egy nagyon hosszú folyó, aminek egy 500 méteres darabjáról beszélünk. Ebben a darabban mindig is a nyári időszakban 30 fok fölött volt a hőmérséklet. Most tulajdonképpen ez a 30 foknál magasabb hőmérsékletű szakasz, ez most valamennyivel hosszabb, mint a megszokott 500 méter. A mai napon is voltak egyébként kint mérések, vizsgálták, hogy a halak hogyan viselkednek, még a kifolyónál, ahol jelentősen 30 fok fölötti volt a hőmérséklet a mai nap folyamán, ott is tudtak halat fogni.
3: Tehát nem éri visszafordíthatatlan káre miatt ott a környezetet.
4: Nem, és igazándiból az a lényeg, hogy korlátozva legyen időben ez az állapot, hogy a 30 fokot az 500 méteres szelvényben meghaladja a hőmérséklet. Hogyha ezt időben korlátozni tudjuk, egyébként az európai szabályozás is tartalmaz egy ilyen nagyjából két hétnyi időszakot, hogy olyankor lehet mentességet adni a korlátozás alól. Tehát, hogyha időben korlátozzuk, akkor a vizsgálatok azt mutatják, hogy ez nem okoz visszafordíthatatlan károsodást a dunai élővilágban.
3: Mi a rosszabb, ha nincs víz, mert mondjuk a vízállás is borzalmasan alacsony, vagy egy ekkora meleg, mondjuk együtt jár nyilván egy kicsit, de a vízállás is nagyon rossz most.
4: A, A vízállással egyelőre nincsen probléma, ez az 1250 köbméter per másodperces vízhozam, ez kellő vízállást biztosít, de teljesen igaza van abban, hogy kérdések merülnek fel, hogy mi lesz a következő hetekben. Most egyébként én úgy látom, hogy az előrejelzések, a vízügyi előrejelzések egy pici emelkedést mutatnak, sőt...
3: Hát igen, de még június van, mert nem sokáig, pontosan, de június van.
4: Tehát hogy június van, és hogy augusztus végére mi lesz, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Az elemzések egyébként azt mutatják, hogy a legalacsonyabb, eddig legalacsonyabb vízhozamnál is az erőmű hozzá tudott férni a vízhez, de kétségkívül, ha száraz a nyár és együtt jár a meleg állapot és az alacsony vízhozam, akkor az kihívásokat jelent. Én azt gondolom, hogy a megoldás valójában egy műszaki megoldás kell, hogy legyen. Tehát hosszú távon ezt nem jó így hagyni. Nagyon sok olyan erőmű van a világban, ahol kombinált hűtést alkalmaznak, tehát ki van építve a friss vízhűtés, mint itt, de vannak valamilyen hűtőtornyos megoldásra lehetőségek. Ez akár természetes húzatú, akár mesterséges húzatú hűtőtorony rendszer is lehet, és ezeket használják ezekben a meleg időszakokban. Nagyon érdekes,
3: hogy... Ez mekkora beruházás lenne? Mondjuk itt Paks 1 esetében, úgyhogy Paks 2 meg kellene működnie, de hát tudjuk, hogy nem működik, és óriási csúszásban van. Vagy mennyit változtat majd az a helyzetem, mert hogy van itt egy ilyen projekt is.
4: Ez egy nagyon komoly beruházás. Eleve a Paksegynek az üzemidő hosszabbításához kapcsolódóan a melegvíz visszavezetéssel kell egy műszaki intézkedést megvalósítani, mert az a műtárgy, amin keresztül a víz visszafolyik a főmederbe, az el van öregedve, és emiatt muszáj ott egy alternatív műtárgyat kialakítani. De ehhez a beruházáshoz kapcsolódóan, tehát az üzemidő hosszabbításhoz kapcsolódóan lehet egy alternatív melegvíz csatornát építeni, egy viszonylag rövidebb szakaszt, és akkor ennek az alternatív melegvíz csatornának a partjára lehet telepíteni ezeket a hűtőcellákat. Ez 80-100 milliárd forintos nagyságrendbe esik, de én úgy látom, hogy mindenképpen szükséges valamit tennünk, mert a villamos energiára szükség van, és ellátásbiztonsági okokból ez abszolút indokolt. Meg hát az üzemidő hosszabbítás így lesz rendesen kihasználható.
3: Látjuk, hogy mit okoz a klímaválság itt a mindennapokban, már júniusban is. Na most 600 megawatt, ugye erről beszélünk, ennyivel csökkentették a teljesítményt. Egy ekkora csökkentés mellett meddig működik az ország energiaellátása zavartalanul? Ugye már több helyen is voltak az esti órákban áramkimaradások. Nem nagyon lehet tudni, hogy ez most annak volt köze hozzá, ennek a teljesítménycsökkentésnek, vagy nem. Ön szerint annak volt köze hozzá Zuglóban, vagy az agglomerációban például?
4: Én is láttam tegnap este ezeket a híreket, hogyha ez az átviteli hálózatot érintette volna, akkor a MAVIR biztosan, tehát a rendszerirányító biztosan kommunikálta volna. Tehát én azt gondolom, hogy ez területi probléma, valószínűleg a fogyasztási körzetben volt vagy túlterhelődés, vagy ott valamilyen műszaki eszköz meghibásodott, transzformátor, vagy valamilyen más eszköz. Tehát nem gondolom, hogy az erőművi oldallal volt a probléma ezeknél a konkrét eseteknél. Ugye azt se felejtsük el, hogy tényleg nagyon meleg van, tehát elképzelhető, hogy egy ottani az ellátás biztosító eszköz egyszerűen túlmelegedett, és ezért állt le. Tehát alapvetően, hogyha a Paksi atomerőművet üzemben tudják tartani ezen körülmények között is, akkor az ellátás bár ki van feszítve, és egy akármelyik üzem, akármelyik erőműben, vagy valahol a hálózatban előforduló üzemzavar komoly gondot okozhatna.
3: Ez mit jelent, hogy ki van feszítve? Tehát, hogy ez eléri, vagy a határán van, tehát közel vagyunk egy olyan állapothoz?
4: Ez, hogy ki van feszítve ez alatt, azt értem, hogy tulajdonképpen az összes környékbeli országban ugyanilyen a meteorológiai helyzet, és ugyanúgy a villamosenergia rendszer a tartalékainak a szélére ért, és egy ilyen helyzetben, hogyha mondjuk kiesik egy nagyobb erőmű, vagy történik mondjuk az átviteli hálózatban mondjuk a határmesszégi kapacitások tekintetében egy üzemzavar, egy műszaki probléma, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az ellátás, a folyamatos ellátás feltételei az egész régióban biztosíthatóak. Tehát ez egy tényleg
3: ez elég rémű. De akkor hány nap van még ebben benne? Mert hogyha hihetünk, akkor szerdától valóban jön a lehűlés.
4: Ez egy kicentizett helyzet. Mindenképpen Magyarországon és a környékbeli országokban több tartalékra lenne szükség ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket nagyobb biztonsággal át lehessen hidalni. Én úgy látom az előrejelzésekben, hogy a meteorológia egy picit hátrébb tette a felfrissülést, tehát most már nem szerdára, hanem csütörtökre várjuk. Ez egy kiélezett helyzet, egy kiélezett időszak. Nem csak nálunk egyébként, Svájcban is visszaterheltek atomerőműveket, Franciaországban is visszaterheltek atomerőműveket. Nagyon hamar jött igazándiból, szerintem a mostani helyzetben az a meglepő, hogy még júniusban vagyunk, úgyhogy mindenképpen koncepcionálisan kell ezzel a helyzettel valamit kezdeni.
3: Hát tavaly is ez volt, igen. Sok beszélgetést csináltunk erről, a klímaváltozás van, igen, hogy már májusban hőkupola van, megismerjük ezeket a szavakat. Kapitány István a múlt héten bejelentette, hogy 22 tagállammal közösen építünk európai energiatárolókat, összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását várták 28-ig, ebből Magyarország 700 megavatot. Mennyit segít egy ilyen beruházás, egy ilyen helyzetben? Ugye a tárolás nagy kérdés, mert hogy napközben van, este van a probléma.
4: Igen. Ugye ezek a tárolók, ezek akkumulátoros tárolók, és a napon belüli átcsoportosításra tesznek lehetőséget, vagy adnak lehetőséget, tehát tulajdonképpen a fogyasztása eltolását teszik lehetővé napközbenről estére. Ezek nyilván segítenek valamennyit, de tudnia kell, hogy napközben a mi rendszerterhelésünk valahol 8000 megawatt környékén van a sok napenergia betáplálással együtt, tehát ennek ugye egy történ része lesz ez a 700 megawatt, és azt is látni kell, hogy ezek az akkumulátoros tárolók, ezek a szezonális tárolást nem tudják megvalósítani. Tehát ezzel villamos energiát nyárról télre nem tudunk átvinni, de mindeset bármi tároló az rugalmasságot visz a rendszerbe, tehát segít, az összes problémát nem oldja meg, de segít.
3: Akkor azt mondja, hogy tulajdonképpen most elsődleges lenne, vagy a legfontosabb az a beruházás, amit említett az állam, vagy hogyha visszatérünk egy picit a kormány szerepére.
4: A Paksi atomerőmű folyamatos üzemeltetése szempontjából én azt gondolom, hogy a kisegítő hűtésnek a megvalósítása abszolút fontos lenne azért, hogy ezeket a nyári időszakokat biztonsággal át lehessen vinni, hiszen az atomerőmű egy alaperőmű, tehát ő tudna gyakorlatilag folyamatosan működni, akár ezekben a helyzetekben is, hogyha a hő egy részét a levegőbe tudnánk elvezetni, nem pedig a Dunába kellene ilyenkor, amikor ennyire meleg a Duna.
3: Köszönöm, hogy itt volt, és elmondtam ezt.
0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után. közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani. Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. Az ország és a világ bármely pontján szól. Spiritfm.hu. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Heves vita alakult ki a kormány polgármesteri fizetéseket befagyasztó javaslata körül. A Tisza párt szerint az intézkedés a takarékosabb önkormányzati gazdálkodást szolgálja. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége azt kifogásolja, hogy a kormány a javaslat benyújtása előtt nem egyeztetett az érintettekkel. Gémesi Györgyöt kérdezzük.
3: A MÖSZ elnökét, Gödöllő polgármesterét, jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
3: Mindjárt kérdezem, erről ígérem, de Gödöllő, hogy áll a vízzel? Aszódi Attila volt itt az előbb a vendégem, ugye a Paksi atomerőmű miatt, mert gondok vannak a hűtéssel, pontosabban a Duna most már annyira meleg, 30 fok fölé fogott menni, és hát itt a hírekben olvasom, Veres Egyházon Szadán erdőkertesen lajtos kocsikat állítottak szolgálatba, a Páty egyes részein 6 órára is leállhat az ivóvíz szolgáltatás. Mi a helyzet Gödöllőn?
6: Gödöllőn egyenre még nem esett el. Szada ugye, ahogy az előbb említette, az sajnos fél településen nincs víz, lajtos kocsikkal viszik. Érdeklődtem a polgármester úrnál, Veresnél a település egyharmada. Úgyhogy komoly gondok vannak, mi ugyanazon a vonalon vagyunk rajta, nekünk annyival van jobb helyzetünk, hogy nekünk saját kútjaink is vannak, és az egyharmada, vagy több mint az egyharmada a víznek a saját kútból érkezik. Tehát ezzel még tudjuk pufferolni a dolgot, de ma
3: meddig?
6: Hát ez a kérdés az időjárástól függ. Ma el kellett rendelnem a másodfokú vízkorlátozást a DMRV javaslatára. Ez azt jelenti, hogy öntözni nem lehet, kocsit nem lehet mosni. Gyakorlatilag az ivóvíz a mosás, étkezés, fürdéshez való víz biztosítva van, de gyakorlatilag nagyobb ilyen jellegű ivóvíz felhasználása az most be lesz korlátozva.
3: Mit kellene tenni? Mert hogy évről évre beszélgetünk, igen, erről, igen. Csak általában nem júniusban, hanem augusztus környékén, ha jól emlékszem, de hát ez tavaly is nagy probléma volt.
6: Ugye ez még június végén azért is probléma, mert még nem mentek el az emberek nyaralni, tehát otthon használják a vizet, hogyha elmennek nyaralni, azért ott egy nagyon komoly csökkenése lesz a terhelésnek, ha nem is fogja megoldani a helyzetet, de ott van egy csökkenése a terhelésnek. A másik dolog pedig az, hogy ezek a vezetékek a régiek. Tehát egyrészt elmegy a föld alá, nálunk is a víznek majdnem a 30%-a, 25-30%-a, másrészt olyan rosszak a vezetékek, hogy rengeteg csőtörés van. Tehát, és erre áldozni kell. Ha ezt nem fogják beinvestálni a rendszerekbe, akkor ez a állapot ez konstansá válik, tehát újra is újra vissza fog térni. Az is igaz, hogy a fővárosból ugye hosszú évek alatt kiköltözött 300 ezer ember az agglomeráció, az ugyanúgy fogyasztja a vizet, ráadásul kertes házakban van, öntözni kell a kertet, füvet, ott vannak a medencék, tehát egy csomó minden többletteher van most az agglomerációs vízhálózaton, és ugye ezt nem lehet kompenzálni a jelenlegi rendszerben.
3: Többletterek, és hát állítólag ugye elmaradtak a karbantartások, a felújítások 2011-es rezsicsökkentés óta, akkor már mondták a szolgáltatók, hogy ebből baj lesz.
6: Hát ha nem fedezi a költséget, tehát nem fedezi a ivóvíz előállítás költségét és az amortizációt, az ivóvíznek a díja, akkor azt valakinek be kell tenni. Ezt részben az állam innen-onnan pótolgatta, de a többi részt azt nem rakta be. Ez az egyik dolog. A másik része, hogy a ivóvíz társaságok egy része önkormányzati fenntartású, de nem akarják odaadni az államnak, de már ők sem bírják bepótolni azt a amortizációs költséget, amivel legalább szinten lehet tartani magát a rendszer.
3: Hát erről még sokat fogunk beszélni, de valószínűleg arról is, amire most rátérek. Amikor utoljára itt volt Neményi Andrással, akkor pont arról kérdeztem önöket, hogy mit szólnának, ha csökkenne a bérük. Ugye a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában beszélt erről, és hát volt egy találkozó fejlesztési miniszterrel, Lőrinc Viktóriával. Azt mondták, hogy nem volt erről szó, igazából ez egy bemutatkozó találkozó volt. Azóta aztán kiderült, hogy a fizetés nem csökken, hanem a 24-es szinten befagyasztják, és az egyéb illetményeiket, vagy a havi költségtérítési jogosultságukat megszüntetik. Mi a szövetség, vagy az ön álláspontja, mit szólnak ez?
6: Hát egyrészt kb. 20%-kal csökken a jövedelem, 15-20%-kal. Parlamenti képviselőknek is kétségen kívül, hogy nekik ezt a úgynevezett növekményt, az átlagbérhez viszonyított növekményt, ezt megtartották, ezt elvették nálunk, ez jelenti a befagyasztás. Nem a bérről...
3: De egy pillanat, ezt magyarázza még egyszer? Tehát 24-es szinten fagyasztják be a bér, igen. De akkor ez miért mínusz 20%?
6: Nem. Van egy költségtérítés, ami a...
3: Ja, és az a 15%, az a 20%.
6: És a befagyasztás pedig az idei növekmény elvétele, így összesen 20%. És ezt azért nem értjük, és azért egy kicsit furcsa, mert a parlamenti képviselőknél viszont megvan ez a típusú emelkedés, hogy az átlagbérhez, ha növekednek az átlagbérek, akkor ahhoz igazítják az ő fizetésüket, és automatikusan növekszik. De nem ez a lényeg egyébként. Ma a 8 országos önkormányzati érdekszövetség elnökei találkoztunk Gödöllőn, megbeszéltük azt, hogy együtt fogjuk érdekeket képviselni, az önkormányzati érdekeket, mert valóban találkoztunk miniszterasszonynal, ígéret volt arra, hogy június vége, július közepéig valamikor találkozni fogunk a szövetségekkel. Ez egyelőre nem történt meg, meghívást nem kaptunk, most azon dolgozunk, hogy azokat az anyagokat, amiket elkészítettünk eddig, ezt összefésüljük, legyen egy egységes álláspont, ebben nagyon elkötelezettek az elnökök, mert mindenképpen azt gondoljuk, hogy tárgyalni kell a kormánnyal. Magyar Péter, miniszterelnök úr a választások előtt is és után is azt mondta, hogy minden tekintetben az önkormányzatokkal is és más szektorokkal is tárgyalás lesz. Nem feltétlenül neki kell lebonyolítani, lebonyolíthatja ezt az illetékes tárca minisztere, de erre se került sor. Annak
3: meg volt az ígéret? Én emlékszem, itt tudták, hát, Neményi Andrással azt mondta, hogy június végén folytatják ezt.
6: Igen.
3: Akkor semmi hírük erről.
6: Egyenlőre semmi hírünk nincs erről. Én még türelmes vagyok, de előbb-utóbb erről beszélni kell, mert 2026-os szálakat el kell várni. Van egy csomó olyan település, aki nem fogja év végéig ki tudni fizetni a számláit, nem fog tudni működni az év végéig. Szálakat el kell várni. Van egy csomó olyan település, aki nem fogja év végéig

0: menti képviselőségnek három ciklus, ezeket ki kell beszélni. A 8 szövetség elnöke az lefedi az egész országot, a hozzájuk tartozó településeken keresztül, és nagyon szeretném hangsúlyozni, nem az én vagy a másik béréről van szó, tudomásul veszük, ha a nemzetgazdasági helyzet olyan, akkor ezekről a forrásokról mondjuk el, hát azért megkérdezzék minden magyar embert, hogyha az ő fizetését mondjuk 20%-kal csökkentenék, mi szólna hozzá. De ez sem, mondom, ez sem, mert nem ez a fő probléma. Mi tárgyalni szeretnénk, és leszeretnénk legalább a 2026-os kérdéseket zárni. Mi az esélye annak, hogy túlélje egyik vagy a másik település? Nagyon kivoltunk és ki vagyunk véreztetve, nem mindenki, de itt a főváros kérdése nincs rendezve. Ott van kis települések kérdése, nincs rendezve. Tehát ezt mindenféleképpen végig kell beszélni, hogy mik az okok és mik a lehetőségek, és akkor azt gondolom, hogy el lehetne indítani azzal a párbeszédnek a mentén a együttműködést, amiről a miniszterasszony beszélt ezen az informális találkozón, mert gyakorlatilag csak erről beszéltünk, hogy akkor most már innentől kezdve együttműködés párbeszéd lesz, ennek semmi jelét nem látjuk.
1: Most önök várnak a miniszterasszony hívására, vagy keresik?
0: Mi nem várunk, mert van dolog. Tehát mi most megpróbáljuk az anyagainkat szintetizálni, tehát hogy legyen egy egységes képviselet, és nem csak a MÖSZ nagyon erős, ugye a legerősebb lakosság, arányosan a legerősebb szövetség, de ott van a települési önkormányzatok szövetsége, ott van a megyei jogvárosok szövetsége, ezek azért erős szövetségek, erős önkormányzati érdekérvényesítők. Most a falu szövetség, községek szövetsége, leültünk, végbeszéltük, és ma gyakorlatilag ki is adtunk egy nyilatkozatot arról, hogy együtt fogunk menetelni ezen a területen, hogy lehessen látni, hogy egységes a véleménye az önkormányzati szektornak, legyen az kicsi település, legyen az a főváros, vagy adott esetben a többi.
1: A MÖSZ-nek volt javaslatcsomag, erről beszéltünk itt, mondjuk legalábbis a sűrűbb, az összes pontról nyilván nem, de a sürgős dolgokra igen, ebben egyet tudtak érteni?
0: Tehát... Nagy részt igen, de most leültek a szakértők, a héten összefésülik a tervet, tehát összefésülik a dolgot, letesszük a tervezetet, akkor leülünk egy elnöki szintű újabb konzultáció, és kész lesz az az anyag, amit így adott fogunk tudni a kormánynak, hogy ezekről szeretnénk beszélni.
1: A polgármesterek ciklusának korlátozásáról?
0: Én az nem tartom szerencsésnek. Ugye én elmondhatom nyugodtan, mert én már biztos, hogy nem vagyok ilyen kétciklusosban érdekelt vagy érintett, hogy egészen más, mint a parlamenti képviselő. Egyrészt ugye nekünk a felelősségünk is más, mi naponta írunk alá 50-60-80 számlát. Parlamenti képviselő nem ír alá számlát, neki politikai felelőssége van, nekünk meg gyakorlati felelőssége, hogy kinyisson a bölcsőre, kinyisson az óvoda, hogy legyen ivóvíz, és a többi. Én ma ezzel az ivóvízzel a fél napom elment azzal, hogy egyáltalán kommunikáljunk az emberekkel, hogy milyen megoldások vannak, hogy holnap legyen ivóvíze mindenkinek az asztalon. Tehát ez egészen más dolog, nyilván a Tiszának nincsenek polgármesteri, nincs ebben képben, de szívesen segítünk, együtt szeretnénk működni, mert mi viszont képbe vagyunk, hiszen mi a Fidesz ellen is meghoztuk azokat a döntéseinket. Nem ellen, hanem ellenében meghoztuk azokat a döntéseiket. Erősítettük azokat az önkormányzati érdekeket, ami ahhoz kell, hogy az a 9,5 millió ember, aki a mi településeinken lakik, annak legyen ivóvize, annak legyen bölcsődéje, annak legyen óvodája, annak legyen útja, ne legyenek kátyúk azokat, ez számos olyan dolog van, ez egy egészen más felület. Ezt nem nagyon látják nyilván a mai vezető politika, ami nem baj, félreértés ne essék, mert honnan tudnák ezeket a dolgokat. Tehát mi nem ellenségek vagyunk, mi egy bizonyos tekintetben érdek ellentétben vagyunk egymással, mert ugye mi szeretnénk forrásokat kapni a feladatainkhoz, nem szeretnénk, hogyha lenyúlnák a pénzeinket és elvinni a kormányzat a forrásainkat, de szeretnénk működtetni, és ha mi sikeresek vagyunk, akkor ők is sikeresek.
1: Polgármester úr, köszönöm, hogy
0: én is köszönöm szépen.
1: Most jön az Aktuál Balázsa, szervusz Balázs, mik a témáitok, miről beszélgettek, és kikkel?
2: Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket. Egészen friss hír, hogy gyanúsítottként hallgatták ki Hajdú Jánost, a TEK korábbi főigazgatóját, az ukrán pénzszállítóval kapcsolatos manőver kapcsán, amelyben a gyanú szerint hétrendbeli a fogvatartottak sanyargatásával elkövetett jogtalan fogvatartás esete merülhet fel. Természetesen reagált Orbán Viktor és Magyar Péter is erre a hírre, és fogunk mi is beszélgetni majd erről a műsorban, mint ahogy arról is, hogy az államháztartási hiány az így is el fog szállni, de még jobban elszállna, hogyha nem volnának EU-s források. Erről beszélt a miniszterelnök. Aki viszont volt, amit nem tudott végigmondani a parlamentben, mert Forsthofer Ágnes házelnök elvette tőle a szót, mivel állítása, mert a házelnök állítása szerint eltért a tárgytól, és ez a házszabály szerint nem lehetséges, erre replikázott természetesen. Magyar Péter, erről is fogunk majd beszélni. Gyükeri Mercedes, a HVG újságírója, Szalma Botond, az MMM elnöke, és Zeke László ügyvéd lesznek a vendégeim néhány perc múlva.
1: Balázs, köszönjük neked, nézzék az Aktuált, holnap este is lesz egyenes beszéd, köszönöm figyelmüket.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Tisztító tűz akció. Így törölnék el végképp a Fideszt. Milyen lesz a jövő futballja? Interjú Dénes Ferenccel. Ki nevel a végén? Lehet-e világnézetileg semleges az oktatás?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
2: Ön szeretné, hogy az emberek közvetlenül választanak köztársasági elnököt? Igen vagy nem, lehet szavazni. Kíváncsi vagyok én is az eredményre, direkt nem néztem meg előre. A kommenteket viszont igen, mert ehhez a témához is vártuk a hozzászólásaikat, és azok közül válogattam, be fogjuk majd mutatni, és beszélünk is majd erről a témáról, de van itt még más is. Mutatom, hogy kikkel és hogy miről lesz szó.
3: Étrendbeli a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettével gyanúsította meg Hajdú Jánost a fővárosi nyomozó ügyészség. A TEK volt vezetőjének az aranykonvoj ügy miatt kell felelnie. Az előző kormány annyira túlköltekezett, hogy az EU-s források nélkül 8% lenne az államháztartási hiány, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter jelentős lépéseket sorolt a kormány első 50 napjáról, Németh Balázs fideszes képviselő szerint önkényuralom épül. Forsthofer Ágnes egy interpellációs válasz közben elvette a szót Magyar Pétertől, aki szerint ez a lépés nem volt jogszerű. Ma esti vendégeink: Gyükeri Mercedes, a HVG újságírója, Szalma Botond, az MMN alelnöke és Zeke László ügyvéd.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs.
2: Ön szeretné, hogy az emberek közvetlenül válasszak köztársasági elnököt? Nézzük a szavazást, hol tart most. Majd még visszatérünk rá adás közben. 82% azt mondja, hogy igen, 18% pedig azt, hogy nem. Köszöntöm Önöket otthon, vendégeimet pedig itt a stúdióban. Sziasztok, örülök, hogy eljöttetek hozzánk. Nézzük is rögtön azt a hírt, ami nem régiben jelent meg, és egy érdekes fordulat az aranykonvoj ügyben.
3: Gyanúsítottként hallgatták ki Hajdú Jánost a fővárosi nyomozó ügyészség szerint hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettét követte el. A TEK korábbi főigazgatójának az aranykonvoj ügyében kell tisztáznia magát. Az ukrán pénzszállítókat március 5-én állította meg az M0-ás autóúton a terrorelhárítási központ, annak ellenére, hogy az adóhatóság pár órával korábban Hegyeshalomnál még mindent rendben talált náluk. Az ukránok szemét a tekesek eltakarták, kezüket hátra bilincselték, majd fogva tartották őket, miközben nem gyanúsították meg őket semmivel. Hajdú János a műveletet személyesen felügyelte, de egy állítólagos ügyészségi dokumentum szerint Orbán Viktor meghallgatása is szükséges az ügyben.
2: Reagált a miniszterelnök, tudjuk mutatni, azt írja Orbán Viktor, és az egészet fel fogom olvasni, lehet, hogy egy fél perc is elmegy rá. Elindult a Tiszás politikai leszámolás, a miniszterelnök utasítására eljárást indítottak Hajdú János tábornok a tekkorábbi parancsnoka ellen a háború kiterése óta Ukrajnába, és Ukrajnából több ezer milliárd forint értékű valuta és arany áramlott keresztül az ukrán titkosszolgálat és az ukrán katonák közreműködésével Magyarországon. A magyar hatóságok ennek véget vetettek, és a TEK közreműködésével elfogtak egy ukrán szállítmányt. Minden rendes országban ezért kitüntetés és elismerés járt, a Magyarországon hatósági zaklatás, a mostani magyar kormány az ukránok érdekében jár el. Hajdú János minden hazáját szerető ember számára példakép, kiállunk mellette, tábornok úr. Ezt írtatott Orbán Viktor, vannak itt érdekes, csak érdekes dolgok vannak benne. De az, hogyha itt több ezer milliárdot szállítottak keresztül, ennek a magyar hatóságok véget vetettek. Miért? Nincs benne, hogy jogszerűtlen lett volna a szállítás. A TEK közreműködésével elfogták az ukrán szállítmányt, aztán az ukrán pénzszállítókat nem gyanúsították meg semmivel, kiutasították őket az országból, és még az Orbán kormány adta vissza a lefoglalt szállítmányt az ukránoknak. Ezek után nagyon érdekes ez a közlemény. Mit gondoltak erről?
4: Sima utonállás. Ezt így lehet lefordítani egyszerű hétköznapi nyelvre. Ugye felvetődött már akár még a terrorcselekmény is, más egyéb dolgok ebben a témában, ebben a témakörben. Az viszont biztos, hogy ezek a lényeges tényállási elemek, hogy jogellenes lett volna a szállítás, vagy bűncselekmény követtek volna, és ha igen, akkor miért vannak elengedve, miért nincsenek letartóztatásban, miért nem hallgatják meg őket.
2: A bűnjelet miért adja vissza még az Orbán kormány az ukránoknak?
4: Ez nagyon-nagyon sok sebből vérző dolog. És hát nyilván a helyszínen tartózkodó parancsnok, aki vezeti ezt az akciót, én szerintem teljesen meggondolatlanul, hát az most óriási nagy bajban van. És hogy ő most fog-e valamit mondani arra, hogy ő ezt magától találta ki, ezt a butaságot, vagy ezt mondta neki valaki, esetleg éppen Orbán Viktor, az majd ezután fog kiderülni.
2: A sértettek sanyargatásával elkövetett jogtalan fogvatartás. Ez szerepel az ügyészségi dokumentumban. Olyan kámzsát húztak a fejükre, ami a bankrablós filmekben majd ki van vágva a szemük, de csak meg volt fordítva, hogy sötétben legyenek, hátra bilincselt kézzel, tanúként, ennek ellenére így tartották őket hosszú órákon keresztül.
4: 2-8 évig terjedő szabadságvesztés.
2: Úgy, hogy mielőtt a TEK megállította volna őket az M0-áson, előtt, amikor beléptek a határon, a NAV mindent rendben talált náluk, átvizsgálták a kocsiukat, nem volt náluk fegyver, teljesen bevett gyakorlat volt. Volt, hogy magyar, egyébként NER közeli cég szállította ezeket az ukrán pénzeket, vagy éppen a rendőrség biztosította.
5: Hát én Orbán urat tudnék rögtön reflektálni. Orbán úr azt mondta, hogy a miniszterelnök utasítására ez történt. Szerintem meg az előző miniszterelnök utasítására utonállást követtek el. Terrorcselekmény meg akkor követtek el, de ezt jogászként jobban tudod, hogy ezzel utána zsaroltak egy államot, már pedig zsarolták Ukrajnát a gázzal, hogy addig nem lesz, amíg nincs megindítva a gáz, addig ez nem lesz visszaadva. Ez egy szimpla utonállás volt, és hogyha a Hajdú úrhez asszisztált, és amiket egyre elmondtál, ez megtörtént, hogy 80-an keresztül megbilincselve voltak ezek az emberek, tehát tényleg terroristák lettek volna, vagy tényleg pedofilok lettek volna, vagy anyagyilkosok, azért ez felháborító. És mivel ez a úriember egy tábornok volt, neki tökéletesen kellett tudni, hogy mit cselekszett, és milyen parancsot ad, mert ő felelt azért a csapatért, tehát mivel ő felelt mindenre, most ne játssza a szűzgyereket, Orbán úr meg azért ne játssza, mert az ő testőr volt az a bácsika, akiből csinált egy dandártábornokot, vagy nem tudom kicsodát. Tehát most ne csináljunk úgy, hogy egy utonállást, amivel utána zsaroltuk a szomszéd államot, és hazudoztunk a magyar embereknek, azt most a szegény szerencsére áttoljuk a másik színpadra, és ez a csúnya magyar Péter, meg az ügyészség eljárást indított. A katonai ügyészeknek, meg az ügyészeknek, meg a nyomozó ügyészeknek az a dolguk, hogy nyomozzanak. És teljesen mint, hogy ki van hátra mögött egy miniszterelnök, egy takarítónéni, vagy a TEK volt parancsnoka, és hogy a bűncselekményt követett el, kapják el, és sitteljék le. Ennyi.
2: Mercedes.
6: Én továbbra is arra lennék kíváncsi, hogy mi volt ezzel a cél. Mert ezért nyilván látszott az, hogy ugye áttételesen arra próbáltak akkor utalni, hogy az a pénz az valahogy a Tiszához fog kerülni. De hogy ez már akkor is mindenki számára hihetetlen volt, és már akkor is látszott, hogy ez semmit nem fog eldönteni a választáson. Tehát, hogy az egész akciónak mi volt a célja. És nyilván ugye az volt a terv, hogyha megnyerik a választást, akkor elsimítják, hogyha nem nyerik meg a választást, akkor meg majd, mit tudom én, visszaadják a pénzt, és akkor szintén elsimítják, ami megint csak egy ilyen taktikai hiba volt. És én azért nem értem már az első pillanattól, hogy nem hozott semmit, ellenben nagyon veszélyes volt, ami most be is bizonyosodott, hogy azért vihet. Vagy hát...
2: Azt is írja a miniszterelnök, volt miniszterelnök Orbán Viktor, azt is írja, hogy normális esetben egy ilyen műveletparancsnokának kitüntetés járna. Miért nem adtak akkor neki kitüntetést? Volt még több, mint egy hónap a választási, tehát azonnal is ki lehetett volna tüntetni. Ott azért még 40-et aludni kellett a választási.
5: Nem tudom, hogy Orbán úr emlékszik rá, de az az N+1 akció volt, amit az ukránok végrehajtottak, és az N1-10-nél nagyobb szám. Tehát tudtunk róla, a titkosszolgálat is tudott róla, a NAV is tudott róla, a TEK is tudott róla.
2: Hivatalosan bejelentett
5: róla, folytak. Teljesen hivatalosan. Ez nem egy lopott pénz volt, nem rabolták ki a kaszinót Bécsbe, hanem készpénzzel látta el a Raiffeisenen keresztül az ukrán bankot. És van egy rossz hírem, ugyanezt megcsinálják az Amerikai Egyesült Államokban is, Magyarországon is, meg Zimbabvéban is. Tehát semmilyen extra cselekmény nem történt, utonállást követtünk el, hazudtunk az embereknek, becsaptuk a választókat, és feleslegesen szórakoztunk egy szomszéd háborúban álló állammal. Ennyi történt.
2: Most ugye bizonyos fajta összefüggéseket sejtett az, hogy az információs hivatal, az alkotmányvédelmi hivatal, a legfőbb ügyészség, a NAV és a TEK koordinált akciója volt, amiben én nem nagyon értek az ilyen különböző szervezeti struktúrákhoz, de hogyha ilyen nagy volumenű szervek koordinált akciót folytatnak, akkor kell, hogy legyen egy koordinátor. Máskülönben nem tudna működni. Legalább utasítás szintjén, vagy a szándékcél, vagy egy célszemlélettel, de valahogy kell, hogy legyen egy koordináció.
4: Orbán Viktort ugye sokan nem értjük, de én talán valamit érteni vélek a stílusból legalábbis. Tehát ő sokat emlegeti korábban is, meg most is ezt a betyár dolgot, ezt a betyáros, kurucos mentalitást. Tehát ha már utonállásról beszélünk, tehát ez ilyen Ruzsa Sándor típusú dolog ez.
2: Ja, hát az népihős
4: lett. Is lehet most kultuszt építeni rá, és lehet őt tisztelni, de hát mégiscsak egy betyár volt, aki bűnöző volt, bűncselekményeket követett.
5: De te voltál katona?
2: Nem voltam katona.
5: Én voltam
2: viszont
5: katona.
2: Viszont jártam 4 évi katolikus fiúgimibe, úgyhogy szerintem az elég sok minden kivált.
5: Hát azért lennék a kiképzett, de most nem is erről beszélgetünk. Tökéletes volt, amit mondtál, azért kérdeztem. Tehát aki volt katona, vagy aki egy fegyveres testületnél, vagy bármilyen, hogy úgy mondjam, testületnél volt, ahol parancsuralmi rendszer van, azt tudja, hogy bármi van, kell lenni egy fejnek, aki kiadja az utasításokat mindenkinek, aki koordinál a NAV-nak, megmondja, mi lesz, a megfelelő parancsnoknak, és azok elvégzik a saját munkájukat. Itt a NAV-osok többször jelezték, ha igaz, hogy nem gyanúsítanak senkit. És nincsen sem bajuk ezzel az egésszel. És kérik, hogy vegyék le a bilincseket. Most nem vették le az emberekre a bilincseket. Tehát ez embertelen dolog valakit csukjába tartani, mint a kivégzés előtt, hogy ezért bárkit, és hátra bilincset kézzel tartani, úgyhogy a vécére nem engedik ki.
2: Ráadásul bármiféle gyanúsítás nélkül. Ez az egészen elképesztő a történetben.
4: Meg volt egy cukorbeteg talán.
2: Igen.
5: Igen,
2: aki egyébként sokkot is, és akkor hívtak hozzá, mert hogy valamilyen szert beadtak nekem, amitől sokkos állapotba került. Nem volt a helyszínen orvos, a beszámolók szerint, illetve az ügyvédjük Horváth Lóránt szerint úgy történt a dolog, hogy a tiltakozás ellenére beadtak neki valami szert, ezt mai napig nem tudjuk, hogy mi, sokkos állapotba került, és csak ezután hívtak orvost, majd nyilván az eljárás egyéb szakaszaiban ez megállapítást nyert pontosan, percre pontosan.
6: Jó, de ugye beadnak egy szert azért, hogy nem tudom, ne hazudjon, de ha nem hazudik, akkor mit mond? Tehát, hogy én továbbra sem értem az egészet.
5: Elnézést, ne adjanak be semmilyen szert. Tehát jó, 21. században az Európai Unióban élünk, itt semmilyen szert senkinek ne adjanak.
6: Ja,
5: itt hallgassák ki egy tolmáccsal, vagy nem tudom kivel, az ügyvédjével, a nagykövet, bárhogy, ez nem értek, az ügyvédek jobban értenek ezt, de könyörgöm, hát nem Ruzsa Sándor korában élünk. Hát miről beszélgetünk? Hát szerencsére már nem. Tehát, hogy a miniszterelnök úrnak, aki jogvégzett ráadásul, nem tudom, hogy ment át az államvizsgán, de mindegy, Dajs Tamás is átment végül, és ugyanolyan diplomában, mint neked. Tehát ez azt jelenti, hogy itt védünk egy ilyen elképesztően tapló, tahó, semki által nem megmagyarázható bűncselekményt. Hát ez borzalom.
2: Az a része, bocsáss meg, és azért jó, hogy van jogászunk is itt, az hogy minősül, hogy miután ez az akció megtörténik, utána hozzák meg azokat a jogszabályokat, amik lehetővé teszik például a szállítmánynak a megtartását. Tehát nem volt jogalap rá akkor, amikor ez megtörtént, utólag hoztak rá egy jogszabályt.
4: Hát ez nem kell különösebben jogásznak lenni hozzá, hogy ez óriási nagy hülyeség. Tehát ilyet nem csinálnak jogállamban. Tehát ilyen nincs. Tehát most nagy vita van ugye a visszamenőleges hatályról, ugye a 8 év kapcsán, hogy miniszterelnök 8 éves mandátum után nem lehet újból miniszterelnök, tehát az a jövőre nézve vonatkozik. Ott meglátják valahogy a visszamenőleges hatálynak a logikáját, hogy mintha ez visszamenőleges hatály lenne, itt meg nem. Tehát egy ilyen szituációban, tehát ez teljes képtelenség.
2: Mi lehet a kifutás? Hajdú Jánosnak esetleg lehet-e olyan mondandója? És ezt nem álnaivan kérdezem, hanem tényleg komolyan kérdezem. Lehet-e olyan mondandója a hatóságok előtt, amelyek még további cselekményeket is megalapoznak?
4: Nyomatékos enyhítő körülmény az őszinte, beismerő, feltáró, saját bűnösségre is kiterjedő vallomás, amely egyébként a komolyabb elkövetővel szemben bizonyításra alkalmas adatot szolgáltat.
2: Vádalkú, úgy hívják ezt?
4: Hát szerintem ez már nem egészen, tehát ebben a szituációban vádalkút kötni, ez, szerintem ez nem működik, de a nyomatékos enyhítő körülmény az azért működne egy ilyen szituációban.
6: Ez mekkora büntetés jelentene az esetében?
4: Hát ugye ez egy eléggé bonyolult tényállás, ez is azért minimum 2-8, de ez inkább azért 5-15.
5: Tehát, jó, de én két dolgot szeretnék, ami nagyon fontos, hogy Hajdú János kihallgatás is legyen szabályos, teljesen szabályos, ami a európai meg a magyar jognak megfelel, és vizsgálják meg tényleg, mi történt. Nem érzem őt a leggyengébb láncszemnek a Fideszbe. Énekel már egy pár ember a Fideszbe. Lásd fű dolgok mindenféle önkormányzatoknál, lásd egy-két közbeszerzés, ez az amaszt, tehát kezdtek énekel a második, harmadik körbe, de Hajdú János azért keményebb katona gyerek vagy rendőr gyerek, nem ő fog először énekelni a főnökére. Van egy ilyen érzésem, így első ránézésre nem úgy látom, nem azt látom, hogy ő fog először énekelni, de fognak énekelni, de nem érdekes. Ha Orbán Viktor nem is tudott a tekről, és életében nem is hallott Hajdú Jánosról, én azt is elhiszem neki, de azt nem, hogy ez nem volt bűncselekmény, amit elkövettek, és ezt vizsgálják ki, nem érdekel, ki állt a háta mögött.
2: Ugye az akció napján beszélt arról nyilvánosan a miniszterelnök, Pontos. Az akkori miniszterelnök Orbán Viktor, hogy nem alkuval, nem megegyezéssel rendezzük a kérdést, hanem erővel, az ukránokkal, tehát ott már utalta arra, ami aztán később bekerült.
5: Jó, sikerült.
6: Jó, de én sem menteném fel Hajdú János, de azt gondolom, hogy egy felbújtót akkor is kell találni ebben az ügyben.
4: Na most, ugye arról volt szó, éppen előtte kérdezgették Orbán Viktort arról, hogy nem kellene valami másik politikát, másfajta arculatot adni ennek a politikának Ukrajnával kapcsolatban, és ő akkor felvetődött ez a békepipa lehetősége. Akkor ő erre mondta, hogy Tomahawk, őnek ez a módszere. Tehát ő inkább a csatabárdot veszi elő. Na most ez a kérdés, hogy most mi is a büntetési tételét, különböző bűncselekményekről beszélünk. Tehát amit a Hajdú elkövet potenciálisan, ugye amiről gyanú szól, az egy ilyen sanyargatással elkövetett jogellenes fogvatartás. Amiről ő úgymond énekelhetne, az meg ennél sokkal, de sokkal súlyosabb. Tehát az, hogy most terrorcselekmény esetleg, annak egy eléggé minősített esete egy ilyen szituációban. Esetleg, ha a kampányt bevesszük ebbe a történetbe, ugye a választási csalás része a történetnek, hiszen ez egy felépített kampány része lehet, legalábbis így tűnik azokból az elemekből, amit ugye itt már sokan elemezgettek.
2: Azonnal meg volt a fideszes sajtóban is a bekészített narratíva ezzel kapcsolatban, szófordulat szintjén. Legalábbis úgy tűnt, vagy az újságíró kollégák úgy reagált, egyszerre rezonáltak a
5: kérdés. Hát bocsáss meg, te újságíró vagy, ők nem voltak újságíró, csak propagandisták, tehát saját magadat ne vidd le erre a szintre. Ez egy nagyon fontos dolog.
2: Jó udvarias voltam, majópaszban vagyok.
5: Kapta egy piros pontot a Fidesztől, de van egy nagyon fontos dolog, hogy teljesen mindegy, hogy mi volt bekészítve, mert ugye minden be volt készítve. Orbán Viktor nem vette észre, és a mai napig sem, úgy látszik, most se vette észre, meg az emberek se vették észre, hogy a vonatjuk elment, ez már senki nem hiszi el, és akármennyi Tomahawkot fölkapott, ott mindig utána az ő fejébe vágták bele. Itt történt az EU-ban, itt történt Lengyelországban, itt történt Ukrajnában, és nem tudtuk olyan országba menni, Kínát, Moszkvát és Szerbiát kivéve, hogy normális emberként tekintettek volna ránk. Tehát gratulálok ehhez a Tomahawkhoz, szerintem tegye el, vagy kell vegye elő a békepipát, vagy maradjon rohadtul csöndbe.
2: Csak Laciba belefolytottam a szót az előbb, még itt a jogi környezetnek a megállapítása, a választási csalásnál ott tartottam, hát még odáig is elnyúlhat akár.
4: Igen, tehát hogyha logikusan gondolkodunk, hogy az események logikus láncolatát végigvesszük, akkor ez beleillett egy ilyen kampány történetbe. Tehát hogyha a kampányhoz is felhasználnak egy ilyenfajta akciót, tehát nem csak ahhoz, hogy most itt kényszerítsenek valaki Tomahawkkal, vagy egyéb zsarulással, vagy terrorcselekménnyel, hanem ahhoz is, hogy a Fidesznek a választási narratíváját erősítsék egy ilyen történettel, akkor ez is bejátszik.
2: Ez önmagában választási csalás?
4: Nem.
2: Tehát azért egy kampányban azért ott elhangzik minden, és igazából azt ott meglehetősen tágan értelmezi mindenki, hogy tehát addig, amíg konkrétan nem mondjuk hamis vád, vagy bűncselekményre bújt fel, vagy becsületsértő, vagy mit tudom én mi, akkor azért ott elég sok minden belefér egy kampányba. Az, hogy megénekli ezt az egyik politikai közösséghez tartozó nyilvánosság a maga szája íze szerint az önmagában a választási
4: csalás. Önmagában nem, de hogyha azt is nézzük, hogy miből énekli ezt meg, milyen pénzből, milyen ráfordításból, milyen szervezésben talán.
2: Régebben az volt, hogy elő kellett szednünk nekünk újságíróknak, meg kellett próbálni kitúrni informátorokon keresztül egyéb helyekről információkat, amik bent belső körben történnek, és úgy tűnik, hogy egyrészt most már van nyilvános ügyészségi kommunikáció ezzel az üggyel kapcsolatban aránylag részletesen, aztán hogy nem oda röppent a 444-hez múlt héten egy olyan dokumentumnak a fotója, ami állítólag egy ügyészségi belső cselekvési programot tervez, vagy nevez meg, amelyben a miniszterelnök meghallgatását is szükségesnek tarthatják ebben az ügyben. Mit gondoltok, mire tippeltek? Lesz-e olyan, hogy a miniszterelnököt is először csak talán tanúként, aztán lehet, hogy gyanúsítottként is meghallgatják? Merci.
6: Hát szerintem az jó kérdés, hogy...
2: A miniszterelnök, a volt miniszterelnök.
6: Jó kérdés, hogy azok, akiket most meghallgatnak, azok mit mondanak. Tehát, hogy ebből a szempontból is kulcs lehet az, hogy például Hajdú János mit mond. És valóban én is azt gondolom, hogy ő azért nagyon lojális figura, és kifelé biztos, hogy nem fog beszélni, de nem vagyok abban biztos, hogy akár a kihallgatásán mennyire nyíltan beszél, és én sem akarok semmit sugallni, de nyilván egy adott ponton valóban felmerülhet akár a miniszterelnök felelőssége is, legalábbis abból, amit látunk.
2: Hogy néz ki egy ilyen kihallgatás? Mégis olyan embert kell meghallgatniuk, hatósági embereknek, akik akár napi szintű munka, személyes kapcsolatban állhattak azzal, akit most ki kell gyanúsítani, és aki nagyon magas rangban volt, nagyon befolyásos volt.
4: Ebben a kiszivárgott ügyészek közötti levelezésben szerintem pont az a legérdekesebb és a legproblémásabb, legcikibb, inkább így mondanám, hogy arról szól ez, hogy tanúként nem akarják meghallgatni, mert nem tanúként kellene meghallgatni, a dolgok jelenállása szerint mondja ezt az az ügyész, aki a legtöbbet tudja per pillanat erről az ügyről. Tehát magyarán a tanú meghallgatásnak akadálya az, hogyha valaki potenciális gyanúsított. Tehát ezt ugye nem csak nem illik, hanem a törvények szerint nem is lehetne, bár megjegyzem, a gyakorlat általában az, hogy valakit először tanúként hallgatnak meg ismeretlentettes ellenfolyó ügyben, majd ami tanúként elmond, azt is felhasználják ellene az eljárás során. Itt pont az van, hogy nehogy ilyenfajta eljárások hiba legyen, nehogy tanúként hallgassák meg, hanem már eleve gyanúsítottként kellene meghallgatni.
2: Ez gyanúsítottként nem köteles még csak igazat mondani se.
4: Így van.
2: Tanúként viszont igen, ha az igazmondás kötelezettségét megszegi, az önmagában is bűncselekmény.
5: Jó, hát az
2: nem szigorú ebből a szempontból? Nem
5: az Orbán Viktor nem áldani igazat mondom, mert azért leszokott.
2: Nem, most, de nem erre gondoltam, csak az, hogy éppen emiatt, a minősítés miatt, illetve a cselekmény későbbi megítélése miatt nem erősebb az bizonyos esetben, hogyha tanúként hallgatják meg?
4: Igen, csak nem jogszerű. Tehát aki ellen indul, vagy akire folyik egy nyomozás, azt tanúként meghallgatni úgy, hogy tudják, hogy meg fogják gyanúsítani, ez nem jogszerű. Akkor is, ha egyébként a gyakorlat nagyjából ez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem magát az érintettet kell önvádra kötelezni valamilyen csellel, hanem éppen a beosztottakat, éppen a többieket, éppen a kisebb halakat kell meghallgatni. És úgy látom, vagy úgy hallom, hogy logikusan most éppen ez zajlik.
2: Szerepelni fog még ez a hírekben, biztos beszélgetni is fogunk róla. Ön szeretné-e, hogy az emberek közvetlenül válaszolnak köztársasági elnököt? Ez a mai kérdésünk. Nézzük így a szünet előtt, hogy állnak a válaszok. Az arányuk ugyanaz, 83-17 az igenek javára. Aztán majd érdekesek lesznek a kommentek is, amit ehhez fűztek. Ne nagyon menjenek sehova, lesz néhány perc szünet, aztán pedig beszélgetünk arról, hogy az elmúlt 50 napnak mi a mérlege. Természetesen radikálisan eltér a Tiszás és a Fideszes narratíva. Ide fogjuk idézni majd őket. Tartsanak velünk a továbbiakban is.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek és a dallamok összekötnek. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: rum and Coca-Cola. Egészségedre.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
2: Önök szeretnék, hogy az emberek közvetlenül válasszanak köztársasági elnököt? Ez a kérdésünk. Nézzük, hogy mire jutottak a szünetben, 83, igen, 17% nem. Szerintem japán brazilt néznek. Gyükeri Mercedes-szel, a HVG újságírójával, Szalma Botonddal, a Mindenki Magyarország a néppárt alelnökével, valamint Zeke László ügyvéddel folytatódik az Aktuál. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk. Nézzük, hogy az államháztartással, illetve annak a hiányával kapcsolatban miről volt ma szó a parlamentben.
3: A miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában kormánya első 50 napját értékelte. A költségvetés kapcsán hozzátette, az uniós források hazahozatala nélkül a hiány a GDP 8,3%-a lenne. A kormányfő szerint az előző kabinet pontosan tudta, hogy a következő kormányra több ezer milliárd forint elhallgatott költséget hagynak. Gulyás Gergely szerint a Fidesz kormányoknak számtalan eredménye volt, mint például az átlagbér növekedése, vagy éppen a szegénység csökkenése.
2: Arról is beszélt egyébként Gulyás Gergely, hogy ők is hazahozták volna uniós forrásokat. Erre mondta azt ugye Orbán Viktor, ha jól emlékszem, talán ő, hogy csak hát nem úgy, hogy így alkudozunk, vagy teljesítjük a Brüsszelnek a zsarolását, hanem a költségvetés, a 7 éves uniós költségvetés vétójával, illetve azzal való fenyegetéssel hoztuk volna haza ezt.
4: Igen, ugye az előző 7 éves költségvetésnél is éltünk vétóval, aztán az utolsó pillanatban elálltunk tőle. Ugye érdemes tudni, hogy ott csak egy hangulag lehet dönteni, logikusan, hiszen mindenkinek az érdekeiről van szó. Én azt hiszem, hogy azért ott lett volna egy olyan megoldás, hogy lenyomják Orbán Viktort, ahogy egyébként mindig lenyomják Orbán Viktort. Tehát, hogy ez egy annyira falsér, hogy úgy lett volna pénzünk, hogy a következő költségvetést is blokkoljuk, mint minden más blokkolunk. Pláne, hogy egyébként a helyreállítási alap, az ugye augusztus 31-ig el kellene költeni. Erről azóta nagyon sok szó esett. A költségvetési alkudozás az meg majd várhatóan legkorábban az év végére pörög fel. Tehát, hogy azt a pénzt biztos, hogy elbuktuk volna. Ennyit erről az érvelésről.
2: 8% az nagyon sok, 8,3, azt mondja Magyar Péter, hogy amikor látták a számokat, abból az jött ki, de így is 7% körüli költségvetési hiány lesz. Nagyon. Ez az alaphangon is nagyjából a duplája annak, mint ami az eredeti tervben szerepelt, amit aztán már többször módosítottak, és sikerült is áprilisra a teljes betervezett, már megemelt költségvetési hiányszintet kimeríteni. Lényegében egy az egyben.
5: 8% nagyon magas. Hogyha ráadásul mondjuk az euróbevezetésről beszélgetünk, ugye ez olyan magas szám, hogy amiről lemegyünk három alá, az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és akkor a másik kettőről még a Maastrichti kritériumokról nem is beszélgettünk. Megint az a baj, hogy hazudtak, tehát ugyanúgy érzem magam, mint amikor fölállt a parlamentben annak idején Antal József, és közölt, vagy nem német, akkor még német volt a miniszter, és azt mondta, hogy elnézést, de már 20 milliárdos államadósságunk, és dollárban van, nem forintban, azt is hozzátették. Most pont ugyanúgy érzem magam, hogy minden szép, minden jó, amit mondtál, hát ma, mi is hazahoztuk volna, erre megint csak azt tudom mondani, hogy majdra a zsidó se ad, tehát nem tudom, hogy hazahozták volna, de semmit nem hoztak haza. Amit hazahoztak, azon háromszor annyi pénzé vettek rollereket a gyerekeknek, vagy odaadták Zsülikének, vagy nem tudom kinek, egy fényképésznek 500 milliót, tehát értem, hogy osztották el. Súlyosan eladósították az országot, elinflálták a forintot, nagyon magasan tartották a kamatokat, aminek később fogjuk megfizetni az árát, és ez a 8% annyira magas, hogy egy csomó dolgot nem tudunk majd finanszírozni, amit kéne finanszírozni. Magyar Pétereknek ugye az oktatást, az egészségügyet, a közlekedést, egy csomó dolgot a gazdaságban finanszírozni kéne. És ez azért most veszélybe került. Plusz a pénzpiacokon, hogyha pénzt szeretne Magyarország szerezni, még a bizalmatlanság miatt nagyon magas az a margin, amin pénzt kaphatunk. Tehát olyan helyzetben lavírozták ezt az országot nagy elvtársal, aki olyan volt, ugye, mert ezt többször elmondtuk, mint a legrosszabb meteorológus, életében nem talál semmilyen időjárást. Ma lehet, hogy ma eltalálta, hogy 40 fok lesz, ez lehetséges. Tehát minden szám rossz volt, amit beadott, minden szám hamis volt, és körülbelül az egyharmadát mondták meg annak, ami van. És most visszatérnék arra, hogy becsapták az összes választót, az összes embert, az összes adófizetőt.
2: Eközben az van, hogy a forint az nagyon erős. A kötvénypiacokon jól állunk, olcsóbban tudjuk most finanszírozni az államot, mint ahogy tudtuk korábban, tehát mint a pénzpiacok, a nemzetközi tőkepiacok, azok nem úgy reagálnának erre, de ezzel egyébként simán, tehát egy 7%-kal simán belecsúszunk egy túlzott deficit eljárásba.
4: Benne vagyunk.
2: Mert benne vagyunk, igen, csak hát tehát így nem is nagyon fogunk kijönni, tehát ez stabilizálja ott a helyünket. A nemzetközi hitelminősítők továbbra sem minősítik föl Magyarországot. Volt egy 25 bázispontos jegybanki alapkamat csökkentés. Tehát egyfelől vannak olyan számok, amik elkezdenek egész jól alakulni, másfelől ott van egy nagy hiány, ami mellett nem szoktak ilyen jól alakulni ezek a számok, és az uniós források még nincsenek itt. Nem látom át teljes mélységében ezt a kérdést, csak azt látom, hogy amikor ilyen számokat láttam, azok mindig valahogy nem azt a végeredményt hozták ki, mint amit most látunk, hogy van egy általános bizalomnövekedés.
6: Ez a pszichológia része a dolognak. Tehát ez olyan, mint a felfutó részvények árfolyama. A befektetői bizalom, az az eufória, amit látunk 12-én, az valamilyen szinten a nemzetközi környezetre is kiterjed. Egyébként az, hogy most ide jutottunk, ilyen rettenetes számolatok vannak, az én nekem abban a helyzetben, amit mondjuk a bíró Ferenc integritás hatóság részéről tálalt. Ugye ő úgy fogalmazott, hogy a konzervatív esélyek szerint 60 ezer milliárd forint korrupciós csatornákon folyt el. Annak ez törvényszerűen a vége. Tehát én hiszek a bíró Ferencnek, megmondom őszintén, tehát én valamelyest ismerem az ügynek a részleteit, ismerem azt a 40 oldalas anyagot, amit ő vallomásként előterjesztett a vele szemben felhozott vádak kapcsán, és én hitelt adok annak, amit ő ebben a környezetben mond. Engem nagyon nagy meglepetésként ez nem ért, és nem úgy érzékelem most, hogy ez az elmúlt 8 évezésnek a új változata az elmúlt 16 évezés, hanem úgy gondolom, hogy ennek ez sajnos ennek ez az ára.
5: Igen, csak...
2: Bocsáss meg, csak Mercibe kicsit az előbb belefolytottuk a szót. Meg hát ugye volna itt az a kérdés is, hogy lehet kimozogni és leszorítani ezt a költségvetési hiányt, bár Magyar Péter Orbán Viktorhoz hasonlóan azt mondja, hogy a megszorítás szó az nem szerepel a szótárunkból, hát akkor milyen másik szót használjunk?
4: Ugye megszorításnak tekintik a politikai nyelvezetben azt, amikor közvetlenül a lakosságot érik a takarékossági intézkedések, és ugye a Fidesznek az volt a kommunikációja, hogy amíg külön adókkal a vállalatokat adóztatjuk meg, addig nem közvetlenül a lakosságot. Azt tudjuk, hogy ez mennyire volt álszent, hiszen a külön adókat végső soron a lakosság fizette meg. Abban biztos vagyok, hogyha a Fidesz megnyerte volna a választást, akkor 2022-höz hasonlóan, mi egyébként ugye egy sokkal jobb konjunkturális helyzetben, de ugyanígy érte a Fideszt, hogy iszonyatosan kiköltekeztek a választások előtt, utána úgy tettek, mintha minden szuper lenne, miközben ugye már egy energiaválság érett és egy inflációs sok érett a háború miatt, és elkezdtek szépen nagyon durva megszorításokkal élni. Ugye akkor volt a Katának a nagyon durva megszigorítása, akkor volt ugye a rezsicsökkentésnek a megszigorítása.
2: Igen, a rezsicsökkentés.
4: És rengeteg ágazati különadó. azért van nehéz helyzetben most a Tisza kormány, mert ugyan ott van az a bizalom, amit te is említettél, és ami nagyban javítja az államháztartás, vagy javíthatja az államháztartás helyzetét, akár úgy, hogy például korábban vásárolt kötvényeket kedvezőbb feltételekkel tudnak ugye átváltani, viszont nem tudnak olyan eszközökkel élni, amivel a Fidesz élt. Tehát valahogy úgy kéne az egészet kimozogni, hogy a befektetői bizalom megmaradjon, és ugye közben ugye a választóktól sem lehet már többet elvenni. Tehát, hogy ezért lehet az, hogy egyelőre nem nagyon fogunk látni szerintem radikális változásokat, tehát például ugye a vállalati különadókat, vagy az ágazati különadókat nem fogják kivezetni, erről már az Európai Bizottságnak is beszéltek, viszont azok a pozitív ígéretek, azoknál sem, vagy azok sem lesznek szerintem olyan nagyon gyorsan teljesítve. Tehát, hogy például...
2: Bárcsak azért, azok is 1000 milliárdokba kerülnek.
4: Persze, abszolút. Tehát, hogy például, és ezt ma szóvá tette az ellenzék is, hogy mi van az áfa csökkentéssel. Én azt gondolom, hogy az 5%-os áfa, amit például az élelmiszereknél beígértek, hát az majd
2: az egészséges élelmiszereknél, ugye
4: az, ez igen, íz. Bocsánat. Szóval biztos, hogy lenne helye, de azt gondolom, hogy azért azzal még várni fogunk.
2: Nézzünk két idézetgyűjteményt, és ráadásul ezek is csak részlegesek. 50 nap ennyi ideje van hivatalban Magyar Péter kormánya, és maga a miniszterelnök tegnap ezzel kapcsolatban elég hosszú az a poszt, egyébként el tudják olvasni, néhányat kiemeltünk belőle. 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról állapodtak meg, alacsony infláció, 5 éves csúcson a forint, akkor a tisztító tűzművelet, mint korrupció ellenes intézkedés csomag, nemzeti vagyon visszaszerzési hivatal, a miniszterelnöki mandátumot 8 évben korlátozzák, és egyébként önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumokat hoztak létre, és még van egyébként több más, és ezt, hogyha akarják, akkor belemehetnek. Németh Balázs, a Fidesz frakcióból, szintén értékelte az elmúlt 50 napot, azt mondja, hogy visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítás Orbán Viktor kiiktatására, aztán lemondott Magyarország a semlegességéről az orosz-ukrán háborúban, szűkítették a kis- és középvállalkozások kedvezményes hitelfelvételi lehetőségeit elségéről az orosz-ukrán háborúban, szűkítették a kis-

0: mérleg megvonásról, akár egyik másik részről, Laci.
1: Én azt gondolom, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi mindent elérni, ami ténylegesen elért eredményt, tehát amit itt objektíve látunk, ezt én legalábbis a rendszerváltást követő időszak óta, én akkor végeztem az egyetem, amikor ez a rendszerváltás történt, én nem tapasztaltam ilyet. Tehát az, hogy másfél nap alatt megalakul a kormány, és már ilyen eredmények vannak, amiről itt beszélünk, itt már alkotmánymódosításon túl vagyunk, itt hivatalok felállításán túl vagyunk, itt azok az eredmények, amit a Magyar Péter felsorolt, én ezeket hitelesnek és objektívnek látom. Hogy ez megvalósul úgy, hogy egyébként mondjuk az országosi képviselők egyikkel másikkal személyes kapcsolatban lévén, én azért azt tapasztalom, hogy mondjuk még irodája nincs, még stábja nincs, még titkársága nincs, még most lesz kibérelve valami, ahol majd esetleg fogadja a fogadórán a választópolgárokat. Szóval itt tartanak még, talán még fizetés sem kaptak, meg költségtérítést sem, és az is le lesz csökkentve annak a mértéke, és már itt tartunk, ez szerintem káprázatos teljesítmény. Én ezt megnyugtatónak érzem minden egyéb aggállyal szemben. Az pedig, hogy folyik a propaganda a másik oldalon ilyen butaságokkal, azt én olyan nagyon szóra se érdemesnek tartom.
0: Szűkítették a kis és középvállalkozások kedvezményes hitelfelvételi lehetőségét, ez egy tárgyszerű megalapítás Németh Balázstól, ugyanis a forgóeszközhitel, ami 3%, ez a Széchenyi programon ezt belül volt, ez a forgóeszközhitel 3%-on, ezt szűkítik. A beruházásikat azokat nem. Ugye itt több kritika ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy a vállalkozók így olyan forráshoz jutottak, amit átcsoportosítva mondjuk bírtak belőle venni. Ha nem ebből, hanem akkor a meglévő tőkéjükből, amit ezzel váltottak ki, mondjuk 7%-ért állampapírt. Pontos. Tehát az állampolgárok fizették a kedvezményes hitel lehetőséget, aztán pedig fizették a kamatot az állampapírok után. De ettől függetlenül a forgóeszköz hitelben tényleg ezt, erről ír, ezt csak aki belevesz a mondatba, annak így elmondtam, hogy a hátterében ez áll annak, amit Németh Balázs.
2: A Németh Balázsnak meg kell bocsátanunk, szerintem egy meleg van ma, kettő meg azért...
0: Nem, én nem haragudtam.
2: Ezekhez a dolgok azért nem ért, de hogyha a kekvák, persze részére fantasztikusan működtek a kekvák, mert ő is meg egy csomó hajra fényesen élt belőle. Meg kéne kérdezni az egyetemeket.
0: Neki nem volt kekva érdekeltsége.
2: A Fideszről beszélgetünk most. Nem, mert ő csak a szószólója szegény, még nem tudja, ő csak mindig felolvas, amit leírtak, neki tud olvasni. Tehát a másik, hogy amikor egy ávó, én nem nevezem ávónak, amikor 60 ezer milliárd forintot vissza szeretnénk szerezni, és van egy nagyon fontos másik fele ennek a cégnek, vagyon megtartás, tehát a vagyon védelem is ott van. Tehát igenis védjék a mindenkori magyar állami vagyont, mert eddig nem védte senki az elmúlt 30 évben. És a másik, hogy 50 nap után nem kell semmilyen mérleget vonni, de ha már mérleget vonunk, föláll 16 minisztérium, és nem egy ember tartozik négy, hanem a oktatási minisztériumot oktatási szakember vezeti, a belügyminisztériumot egy olyan ember vezeti, aki talán jól tudja majd csinálni, a külügyminisztériumot egy olyan ember vezeti, aki 50 nap alatt visszatette Európa térképére Magyarországot, és újra kultúrembernek tekintik minden magyar diplomatát, és még tudnám ezt sorolni. Tehát ez azt jelenti, hogy 50 nap után még ez egy nagyon fellengzős dolog. Itt mondani, 6000 milliárd nem jött vissza, csak ugye politikai ígéret van rá, de talán visszajöhet, az országnak szüksége van rá. Tehát elindult a munka. És a 16 minisztérium elkezdett dolgozni, a parlament kultúrátán elkezdett dolgozni, okos felszólásokat hallunk, mert ugye azt is hallottuk, hogy 106 idiótát választott ki a Tisza, aki se beszélni, se írni, se olvasni nem tud. Azt mondja, hogy fölállt az oktatásért felelős egyik hölgy, és ugye a Rétvári Bencenek elmagyarázta, hogy kell oktatást csinálni 35 év tapasztalattal, aki ült, mint ez a bizonyos malac, aki éppen a dolgát végzi. Tehát ez azt jelenti, hogy elindultunk, jó fele indultunk el, és majd fogjuk bírálni biztosan a kormányt, mert minden kormányt lehet bírálni, de adjunk nekik lehetőséget arra, hogy a választóktól kapott feladatázással élve tényleges változtatásokat tegyenek, mert benne van az is, hogy leváltják a köztársasági elnököt, hogy újra dolgozhat a legfőbb ügyész úgy, ami a feladata, hogy visszarendenek egy csomó diplomatát, aki ugye egyszerűen futballista volt, és nem diplomata, és ez nagyon, nagyon jó dolog.
0: Az intézkedéseknek a jelentős részét egyrészt egy nagyon erős külpolitikai csomag nyilván az Európai Uniós források miatt az látható, az ukrán nyelvtörvény meg a nemzetiségi jogok kapcsán is volt egy erős megmozdulás, és van egy megint csak nagyon erős közjogi aktivitás a parlamentben, alaptörvénymódosítása a köztársasági elnökben kell, új hivatalnak a létrehozásával és a többivel, potenciálisan még a képviselői mandátumok hosszának a korlátozásával. És az ellenzéki kritika az,

0: a tárgyszerűre, hogy olyan intézkedések, amik az emberek mindennapjait pozitív irányban befolyásolnák, változtatnának, ezen olyan nincsen, és úgy tűnik, hogy ennek ellenére a választópolgárok azok jól el vannak ezzel, vagy támogatják a kormányt abban, hogy külpolitikai és közjogi az aktivitásnak az elsődleges fókusza.
1: Mert hogy az egész iszonyatosan gyorsan, tehát ahogy ugye a kormány nagyon gyorsan megalakult, ezek a dolgok is nagyon gyorsan lepörögnek. Tehát, hogy tényleg azt kérjük számon, hogy 50 nap alatt nem jutottunk el sehová, de hát általában eleve 100 napról beszélünk, és mondjuk tényleg azok a gazdasági intézkedések, azokat a Fidesz kormány meg tudta hozni 2 nap alatt, úgyhogy senki nem tudott róla, de hát szerintem ezt senki nem várja el. Tehát, hogy például amikor azt mondja valaki június közepén, hogy a Katával majd kezdünk valamit, akkor annak megvan az ideje, és hogyha januártól kezdenek valamit, akkor szerintem januári kitart a türelem, vagy novemberig, vagy októberig, amíg azt bejelentik. Most ehhez képest 4 éve azt láttuk, hogy bejelentették hétfőn, hogy megszigorítják, és gyakorlatilag napok alatt elfogadták a törvényt, majd következő hónaptól már szigor volt. Tehát, hogy szerintem a választók azok bizonyos dolgokban türelmetlenek, bizonyos dolgokban meg szerintem sokkal hitelesebb az, hogyha megvan az arra rászánt idő, hogy valamiről döntés szülessen.
0: Máshogy viszonyulunk most már a politikához? 2002-ben a Medgyessy féle 100 napos programnak az egyik fő eleme volt a közszolgálati dolgozók fizetésének 50%-os emelése. Megcsinálták. Volt, aki azt mondta, hogy hát ez az, amit a tipikusan a ciklus harmadik harmadára vagy negyedik negyedére kell időzíteni, hogy ennek legyen politikai értelme, de megcsinálták, azonnal volt egy pénzszórás, itt most minden van, csak pénzszórás nincs, és ezt most jobban díjazza a közönség, mint ahogy akkor díjazta a Medgyessy féle pénzosztást.
2: Szerintem sokkal tudatosabb a magyar polgár, és nekem ez egy óriási nagy megkönnyebbülés. Tehát az, hogy az emberek felnőttebb módon, felelősebb módon polgárként viszonyulnak a mostani viszonyokhoz, az nagy megkönnyebbülés. Azután főleg, hogy ugye azt tapasztaltuk a 16 év utolsó szakaszában, hogy az emberek be vannak tojva, félnek. Ugye nem volt véletlen a szlogen, ugye, hogy ne féljetek. Tehát, hogy nem indítanak eljárásokat, nem mernek megszólalni. Lájkot nem mer oda tenni, mert kirúgják a munkahelyéről. Egyfajta ilyen szolgalelkűségbe torkolott ez a dolog. Egyfajta ilyen feudális világ kezdett itt visszajönni a főispánokkal és más egyébben, vármegyékkel együtt. És hogy ez most egészen más. Én egy ilyen fellélegzésnek gondolom ezt a szituációt most. Már önmagában onnantól kezdve egyébként, hogy hát működik a parlament, ne felejtsük már el, hát 6 évig volt rendeleti kormányzás, hogy a parlament az egy szimbolikus, valamilyen nevetséges báb előadásnak a színtere volt, ahhoz képest, hogy most a parlament működik, és a parlamentben folyik a munka.
0: A legnézettebb műsorok közé tartozik a parlamenti között. Ezt sose gondoltam.
3: Meg ne felejtsd, hogy az emberek látták, hogy mit jelent az, hogy fék nélkül osztozkodás. Az elmúlt 4 évben biztosan látták a Fidesztől ezt, és nem szeretnék, hogy elszorják a pénzt mindenféle hülyeségekre, el tudják azt fogadni, hogy meg kell beszélni azt, hogy mi legyen a pedagógusoknak mondjuk a teljesítménymérési rendszerével, vagy hogy alakítsuk át a kórházakat, és tudják, hogy holnap reggel nem lesz sebész vagy nőgyógyász azért, mert eddig sem volt, de látják, hogy elindulnak abban az irányban, hogy fontos legyen, hogy jól működjék egy kórház. Hogy amikor egy gazdasági miniszter értelmesen elmondja, hogy miért kapcsolják le 6 és 9 óra között lehetőség szerint, nem parancsba adja, tehát nagy tévedés. Kérem, hogy, és értelmesen elmondja, hogy mit tegyenek. Tehát látják, hogy úgy lépnek fel a miniszterek, hogy szolgálják a nemzetet, úgy lép fel, vagy amit ma megcsinált Forthoffer Ágnes, ugye, hogy azt merte mondani, igen, a miniszternek, hogy elnézést, akkor most kikapcsolom a mikrofon.
0: Na, akkor erről beszéljünk külön, bár egy kicsit későbbre terveztük, de hogyha már szóba hoztad, akkor lehet erről is szó. Az történt ugyanis, hogy egy interpellációs választ mondott Magyar Péter, Torockai Lászlónak válaszolt, és eltért a tájtól, maradt még 2 perc erre. Azt mondja, Forsthofer Ágnes, a házszabályra való hivatkozása, hogyha eltér a tájtól, ezt ne tegye, mert csak az adott tárgyban szólalhat meg. Magyar Péter ezt nem hagyta abba a Forstófer Ágnes, pedig elvette tőle a szót. Erre aztán később válaszolt Magyar Péter, amikor már nem Forstófer Ágnes ült fönt a házelnöki pulpituson, hogy kár, hogy nem ő van ott, mert elmondaná neki, hogy az interpellálóra vonatkozik ez a fajta kitétel, és nem a miniszterre, aki erre válaszol. Én lehet, hogy rossz úton nem akarok jogászkodni, azt olvastam a házszabályban és az országgyűlési törvényben, hogy a képviselőre vonatkozik, azt hiszem így áll a fogalmazás, de tényleg nem akarok ebbe a dologba jogászkodni. Minden esetre Tiszás a Tiszásnak odaszólt a házelnök, a miniszterelnöknek odaszólt, és rendre utasította. Ez aztán ugye, hogy beszélték meg, azt nem tudom, de minden esetre, amikor ezt látjuk, akkor milyen képet látunk?
2: Én azt gondolom, hogy mindenki teszi a dolgát. És én azt gondolom, hogy még akkor is, hogyha valakinek esetleg nincs igaza. Mindenki teszi a dolgát, ez egy fontos dolog, én nekem egy nagyon pozitív élmény. Ez teljesen független attól, hogy kinek van igaza itt most a házszabályt illetően ebben a kérdésben. Itt azt láttuk, hogy nem egy kirakat, nem egy hajdanában Annabál szépe odaül és jól mutat, mert elegáns, decens, ápolt hölgy, aki jobban néz ki, mint a volt házelnök, hanem azt látjuk, hogy ott van valaki, aki dolgozik, működik a parlament.
0: Ezt body shamingben nem menjünk bele Kövér Lászlóval kapcsolatba se.
2: Jó, de hát de az a lényeg, hogy én nekem ez szimpatikus, ez nekem megnyerő, mondom, függetlenül teljesen attól, hogy most kinek volt ebben a konkrét vitában esetleg igaza. Mert dolgozik, mert gondolkodik, és mert használja azt az eszközt, hogy én most kikapcsolom a mikrofont, mert őneki ez a feladat, hogy erről döntsön, és hogy elvegye a szót akkor, amikor egyébként úgy ítéli meg, mindegy, hogy jó vagy rosszul, hogy most ezt most meg kell lépni. Nem bábuként dolgozik, azt akarom ezzel mondani.
3: Ez egy nagyon pozitív dolog, hogy azt meri mondani a levezető elnök valakinek, aki szerinte szabálytalan volt, hogy elnézést, megmondtam a szót, nem kiabált vele, nem sértegette, halálkultúráltan kikapcsolta a mikrofonját, és nem büntette meg 8 millió forintra, hogy csúny ember vagy, meg nem mondhatsz rosszat, hanem elegánsan, kultúráltan próbált rendet tartani, és már jó párszor rászólt az emberről, hogy elnézést, a háznak van egy rangja, legyenek szessek ezt tiszteletben tartani, és ez nagyon jó. Legyen ilyen, szóljanak rá a miniszterek, és a miniszterek legtől nem lesz semmi baja.
0: Merci.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy nyilván van egy ilyen beleszokási és nevelődési folyamat, aminek ugye része az is, hogy a parlament munkája hogy alakul át, és hogy valóban én is azt gondolom, hogy meglepően okos és professzionális hozzászólásokat hallhatunk ahhoz képest, hogy a parlamenti képviselők nagy része az korábban még csak nem is politizált, és ugyanígy a miniszterelnök és a házelnök részéről is látunk egy tanulási folyamatot, és ugye azt tudjuk, hogy a miniszterelnök szeret beszélni, és nyilván ugye tényleg... Hallottad már te is. Szóval, hogy nyilván függetlenül attól, hogy ebben az adott helyzetben éppen jogilag kinek volt igaza, azt gondolom, hogy csiszolódunk, vagy ők csiszolódnak, és hogy nekem ez valóban sokkal szimpatikusabb, amit Botond is említett, én is ezt mondtam volna, hogy ez sokkal szimpatikusabb annál, mint hogy akkor nem tudom hány millió forint büntetés.
3: És ez egy jó példa. Gondoljatok bele, ez egy marha jó példa arra, hogy a főügyész is dolgozhat főügyészként. Mindegy, ki a miniszterelnök. És a legfelsőbb bíróság elnöke is dolgozhat bírósági elnökként. És a rendőr nyomoz és nyomozhat, és a tanár taníthat. Úgy, ahogy megmondják neki. Tehát, hogy az országban nem az a parancsolói rendszer, hogy majd én eldöntem, hogy ki mit csinál, és az én bábom ül mindenhol, mindegy, hogy azt legfelsőbb bíróságnak hívom, vagy mondjuk alkotmánybíróságnak, hanem mindenki végezheti a dolgát, és senki nem szól rá azért valakire, mert valakit lájkolt valahol, vagy valakit megállított.
0: Ilyen értelemben nem, viszont hogyha azt nézzük, hogy a pedagógusok éppen amiatt tiltakoznak, hogy a köznevelési tárgyú törvényeket az ő megkérdezés, előzetes konzultáció nélkül terjesztették be, ez például csak egy dolog. Tehát vannak azért olyan dolgok, ahol érintettek, megszólalnak és kritikákat fogalmaznak meg. Azzal együtt egyébként, hogy van nyilván egy várakozás bennük is, hogy a fenében-e volna ilyen 16 év után várakozás.
3: 14 pedagógus van a Tiszánál a parlamenti frakcióban, és 40 orvos. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy végre, és mind szakember, tehát mind tanított, meg tanított. Tehát én azt mondom, hogy nagyon jó, hogy De az, hogy mindig lesz elégedetlen, tehát jót nem tudsz tenni. A Katát vissza fogják vezetni, és lesz olyan taxis, akinek ez nem tetszik majd.
0: Vagy ön szeretné-e, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül az emberek válasszák meg? Ez a kérdésünk, nézzük így az adás végén, hogy hogy áll a dolog, vagy leragadtak a foci VB-nél. 83% mondja azt, hogy igen továbbra, és 17% pedig azt, hogy nem. És akkor a kommentek közül néhány. Ágnes azt írta, hogy jó lenne, támogatnám, de ezt majd az alkotmány fogja tisztázni, amit pedig úgy tudom, népszavazás fog jóvá hagyni, legalábbis az eddigi közlésekből jól tudja Ágnes. István azt írta, hogy igen, de csak olyan személyt tudnék így támogatni, aki nem kapcsolódik egy politikai csoportosuláshoz sem. Hát szerintem ez felejtős, de mindegy, majd meglátjuk. Imre azt írta, hogy most nem aktuális ez, kétségtelenül most nem aktuális, de azért a jelenlegi alaptörvény módosítással kapcsolatban erről a parlamentben is volt már szó. Éva azt írta, hogy nem támogatja, olyat kell választani, aki szakmailag is képzett erre a feladatra, ezt nem tudom, hol képzik a köztársasági elnököket. Az új kormány tudni fogja, hogy ki a legmegfelelőbb ember. Hát legalábbis a kormánytörzség mindenképp eldöntheti. Zsolt azt írta, hogy nem támogatja, nálunk parlamentáris demokrácia van, nem elnöki rendszer. Na, bele lehetne menni, a kettő föltétlen nem zárja ki egymást, mert a közvetlen választás és a parlamentáris rendszer. Magdolna azt írta, hogy abban az esetben támogatnám, ha néhány megfelelő, a tisztségre méltó jelöltből kellene választani, tehát volna egy előszűrés, akkor legitim lenne a közvetlen elnök választás eredménye. Legalábbis jól értettem, hogy valamilyen fajta előszűrésre gondol. Katalin azt mondja, hogy szerintem igen, legyen közvetlen elnökválasztás, korábban is így volt, nem Katalin, soha a büdös életben nem volt így Magyarországon. Gyükeri Mercedesnek, a HVG újságírójának, Szalma Botondnak, a Mindenki Magyarországa néppárt alelnökének és Zeke László ügyvédnek köszönöm, örülök, hogy itt voltatok. Önöknek pedig köszönöm a késő estig tartó figyelmet, vigyázzanak egymásra és magukra, és jó éjszakát. Viszontlátásra.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A nagyváros.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Mondhatnám, hogy forró üdvözletem mindenkinek, de ebben a melegben szerintem azt senkinek nem hiányzik, hogy egyszerűen csak jó reggelt kívánok. Június 29-e van, ez egy hétfői nap, ma sem fogunk fázni, de azért köszöntsék fel a Pálokat és a Pétereket, ők fognak neki örülni akkor is, ha melegük van. Mint ahogy nekünk is tulajdonképpen. Elkezdjük ezt a beszélgetés sorozatot, ami a Startot jelenti egészen 8:30. Csillag Márton az első vendégünk, jó reggelt kívánok. A Budapesti Szakpolitikai Elemző Intézet vezető kutatója, örülök, hogy itt van.
2: Köszönöm szépen.
1: Munkaerőpiaci kérdésekről fogunk beszélgetni. A múlt héten elég nagy teret kapott az a hír, hogy a fiatalok nehezen találnak munkát. Az nem derült ki feltétlenül, hogy a frissen végzett egyetemet végzett fiatalok, vagy éppen mondjuk a középiskolát végzettek, de általában véve igaz ez a képlet?
2: Azt gondolom, hogy elsősorban itt a diploma nélküli fiatalokról van szó. Az elmúlt nagyjából 10 évben az derült ki, hogy akik diplomával rendelkeznek, ők elég jó helyzetben vannak a munkaerőpiacon, még a pályakezdők is. Tulajdonképpen itt ugye arról van szó, hogy már 2010 óta nem bővül azoknak az aránya egy adott népességcsoportban, a fiatalok körében, akik szereznének felsőfokú végzettséget. Ez ahhoz vezet, hogy ők nagyon jó helyzetben voltak a munkapiacon, mert Magyarországon 2010 és 2025 között nagyjából olyan 30-32% között azoknak az aránya, akik szereztek diplomát. Ugyanebben az időben, az Európai Unióban ez 32%-ról 43%-ra nőtt. Ugye ez azt jelenti, hogy feltehetően a munkáltatók között egyre nagyobb a verseny a jó készségű fiatalok iránt, vagyis egyre nagyobb volt a verseny a jó készségű fiatalok iránt, és ennek örömére ezek a jó készségű fiatalok, akik diplomát szereztek, nagyon jó eséllyel helyezkedtek el, és egészen gyorsan jó fizetési állásokhoz jutottak.
1: Ezek szerint a legnagyobb bajban azok vannak, akik egy érettségivel állnak, és az az érettségi mondjuk adott esetben szakmát sem adott.
2: Ez így van, és sajnos, amikor megnézzük az adatokat, azt látjuk, hogy a középfokú végzettségűek körében azok, akiknek viszonylag jók a készségeik, igencsak alacsony. Tehát nem csoda, hogy a munkáltatók a felsőfokú végzettségűeket keresik, mert az ő körükben mondjuk kétharmada ezeknek a fiataloknak olyan, akiknek jók a készségeik. A középfokú végzettségűek körében ez sokkal alacsonyabb, annak a csoportnak az egy negyede. Tehát itt egy nagyon fontos probléma van, az, hogy olyan készségekkel kerülnek ki ezek a fiatalok a munkapiacra, ami nem készíti föl őket a folyamatosan bekövetkező változások.
1: Hát meg ugye van itt egy másik probléma, és ez a mesterséges intelligenciával függ össze, hogy az érettségével bíró fiatalok, akik nem tanultak tovább, általában olyan adminisztrációs feladatokat igen. tudtak kapni, amiket most pont a mesterséges intelligencia.
2: Így van, sajnos ez könnyen lehet, hogy így lesz az elkövetkező 2-3-5 évben, és azt látjuk az adatok alapján, hogy egy dolog az, ami egy elég súlyos problémát jelent Magyarországon is, egyébként a többi kelet-európai országban is, az, amit úgy neveznek a szakemberek, hogy probléma megoldó készség. Tehát a probléma megoldó készség az arról szól, hogy egy nem várt helyzethez milyen gyorsan tud az ember alkalmazkodni, hogyan tud döntéseket hozni, és nyilván egy olyan környezetben, ahol egyre felgyorsulnak a munkapiaci változások, és egyre inkább kell tudni ezeket az új technológiákat alkalmazni, erre lenne szükség. De sajnos ezek a fiatalok, egyébként az idősebbek is, elég alacsony készségekkel végeznek az iskolában.
1: Tehát nincs más, mint az érettségi után szakmát tanulni.
2: Nem egyszerűen a szakma tanulás, mert az is fontos, hanem arra lenne szükség egy hosszabb távon, hogy folyamatosan fejlesszék önmagukat ezek a fiatalok, illetve a középkorúak
1: egyre idősebb fiatalok.
2: Egyre idősebb fiatalok, akár csak jó magam. Tehát erre lenne szükség, és sajnos Magyarországon azt látjuk, hogy ez sokkal kevésbé valósul meg, mint mondjuk Nyugat-Európában. Magyarán az ilyen közepes készségekkel rendelkező fiatalok viszonylag alacsony arányban képzik önmagukat, vagy viszonylag alacsony arányban képzik őket a munkáltatók.
1: Meg is kaptuk a választ arra, hogy milyen nehéz elhelyezkedniük. Mi van az egyetemit végzettekkel? Mennyire készíti fel a valós munkaerőpiaci helyzetre az egyetem ma azokat, akik végzősök?
2: Azt, hogy mennyire készíti fel, azt gondolom, hogy viszonylag jól, és egyébként lévén, hogy viszonylag kevés egyetemet végzett ember van, a munkáltatók óhatatlanul közülük válogatnak, és majd őket fogják tovább képezni vagy betanítani. Tehát az ő helyzetük, legalábbis az elmúlt néhány évig, egészen jó volt. Nagyon jó helyzetben be tudtak lépni a munkapiacra, és viszonylag gyorsan előre is tudtak lépni. Nyilván a munkáltatók körében ez egyfajta problémát okozhat, vagy okozhatott, mert hogy bérfeszültséghez vezet az, hogy belépnek fiatalok, akiknek viszonylag magas béreket kell fizetniük, és a náluk 10 vagy 20 évvel idősebbek meg azt látják, hogy az ő béreik ezekhez a fiatalokhoz képest nem annyival magasabbak. De tulajdonképpen ezeknek a fiatalokat, különösen akik ugye beszélnek valamilyen idegen nyelvet, jó esélyekkel rendelkeztek a munkapiacon.
1: Egy másik, szerintem ez nem kibeszélt téma, ami most nekem eszembe jutott, az pedig, hogy most elég sokan abban reménykednek, hogy majd az ő gyerekeik visszajönnek Nyugat-Európából, mondják az idősebbek, mert hogy megváltozott itt a hangulat, más lesz a gazdasági helyzet, stb. Stb. Ezt most nem részletezem, a kormányváltással függ össze. Na de felszívja-e őket a munkaerőpiac? Tehát várják-e azokat valóban, akik elmentek és máshol találták meg eddig a munkájukat?
2: Akik jól beszélnek idegen nyelveket és jó készségekkel rendelkeznek, természetesen ők fognak tudni találni munkát. Az, hogy ő nekik mennyire vonzó idejönni és azokat a típusú munkákat végezni, amikhez itthon juthatnak, ahhoz képest, amit külföldön, azt
1: itt a munka vagy a munkadíjazása a nagy különbség?
2: Mindkettő. Mindkettő. Tehát ugye nyilván a magyar bérek száma tevően alacsonyabbak, mint a nyugat-európaiak is. Egy csomó helyzetben olyan munka folyamatokat, olyan beosztásokban és olyan feladatokat végeznek itthon ezek a fiatalok és kevésbé fiatalok, amiket egyszerűen a nyugat-európai vállalatok, mivel ezek egyszerűbb feladatok, ide kiszerveztek.
1: Hát akkor ez nem egy vonzó alternatíva a legtöbbük számára.
2: Nem feltétlenül vonzó alternatíva. De akik itt végeztek és úgy döntöttek, hogy itt éljenek, ők még viszonylag jó állásokhoz tudnak jutni.
1: Az Orbán kormányzás egyik alapvetése volt az alacsony munkanélküliség. És hát ezt sikerült is elérni. Fenntartható ez?
2: fenntartható, de akkor, hogyha a közmunka és hasonló programok helyett a közepes és alacsony készségűeket megpróbáljuk képezni. Megpróbáljuk képezni abban az értelemben, hogy ahogy mondtam, egy csomó fiatal és középkorú embernek arra van szüksége, hogy fejleszik a készségeiket. És ez erre nem áll készen jelenleg sajnos a magyar felnőttképzési és munkaügyi rendszer. Tulajdonképpen arra lenne szükség, hogy a munkaügyi rendszer fejlesztésén keresztül eljussanak azok az emberek, akik esetleg a munkájukat elvesztik, ahhoz, hogy valamilyen készségfejlesztésen essenek át.
1: Ez mennyire a munkaadó feladata, és mennyire az állami? Nagyon sok helyen a továbbképzés maga a munkaadó biztosítja.
2: Is. Ugye a jelenleg a nyugat-európai példa azt mutatja, hogy az államnak és a munkaadónak együttműködve kellene ezeket a képzéseket beindítani. Mert ugye a munkáltatónak tulajdonképpen az lenne a jó, hogyha meg tudná tartani hosszabb távon ezeket a munkavállalókat, csak éppen nem feltétlenül áll készen arra, hogy megfinanszírozza, illetve hogy megszervezze, hogy hogyan képezze ezeket az embereket. Tulajdonképpen egy kisebb munkaáltatónak nincs erre kapacitása, hogy megszervezze ezt a készségfejlesztést, ezt a tanulást. Tehát ezért lenne szükség arra, hogy legyen egy olyan szereplő, például a munkaügyi szervezet, aki ezt a folyamatot koordinálni tudja. És nyilván arra lenne szükség, hogy valaki kifejleszen olyan jellegű képzéseket, amik nem egyszerűen egy szakma adása, hanem egy folyamatos, kisebb egységekből egymásra épülő tanulási folyamatot feltételez.
1: Mint egy modulrendszerben.
2: Gyakorlatilag igen, és arra is szükség van, hogy valaki, aki elveszti, vagy azelőtt áll, hogy elveszteni az állását, felmérje valaki azt, hogy tulajdonképpen mennyi képzésre van arra, ahhoz szüksége, hogy tovább tudjon lépni, vagy meg tudja tartani az állását. Mert nem feltétlenül kell egy teljesen új szakmát tanulni a mai világban, a mai munkaerőpiacon, mert nem feltétlenül kell egy teljesen új szakmát tanulni,

0: jóval.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
3: Hazudott az Orbán kormány a költségvetésről, amelyet déli bábokra, hazugságokra alapozva terveztek, jelentette ki Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint kiderült, hogy az uniós források nélkül a 8%-ot is meghaladná a GDP arányos költségvetési hiány. A Fidesz frakció vezetője szerint a kormányfő képtelenebbnél képtelenebb számokat mond. A helyzetet Kócián Péterrel és Szakonyi Péterrel értelmezzük. Szilas Kincső lett a Momentum új elnöke, aki az eddigi ügyvezető elnöktől, Rózsa Andrástól veszi át a párt vezetését. Szilas Kincső azt ígéri, most újra előre fognak lépni, és demokratikus ellenzékként ellenőrizni fogják a Tisza párt kormányzati munkáját. Vendégünk Szilas Kincső. A tartós extrém forróság nagyon megterheli az ország elektromos energiahálózatát. Tegnap például több budapesti kerületben és a főváros környéki településeken volt hosszabb-rövidebb időre áramkimaradás. A 40 fokos kánikulában a paksi erőmű hűtése is problémás. A Szódi Attilával beszélgetünk. Heves vita alakult ki a kormány polgármesteri fizetéseket befagyasztó javaslata körül. A Tisza párt szerint az intézkedés a takarékosabb önkormányzati gazdálkodást szolgálja. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége azt kifogásolja, hogy a kormány a javaslat benyújtása előtt nem egyeztetett az érintettekkel. Gémesi Györgyöt kérdezzük.
4: Kezdődik a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Szakonyi Péter és Kócián Péter. Mind a kettőtöknek boldog névnapot, most jut eszembe, hogy Péter van. Szervusztok, újságírók. Ja, általában 100 nap türelmi időt szoktak adni egy új kormánynak, ugye általánosságban el szokták mondani, most a fele ennek letelt az első 50 nap. Magyar Péter is megemlékezett erről, azt mondta tegnap, hogy nagyon büszke erre az 50 napra, sokkal több felszabadult és mosolygos embert látni az utcákon. Ti hogy látjátok az új kormány első 50 napját?
5: Az a felsorolás, amit Magyar Péter a parlamentben megtett, az szerintem imponáló. Ha más nem tett volna, mint hogy csak azt, hogy hazahozza az Unióból azt a 6000 milliárd forintot, akkor már azt gondolom eredményesnek minősíthető ez az 50 nap. De nagyon feszített és nagyon kemény tempót diktál, és nagyon sok olyan dolog van, olyan feladata van, amit párhuzamosan kell megoldani. Tehát egy válságkezelés, egy olyan közigazgatási átalakítás, ami azt gondolom az elmúlt 20 évben nem volt, 16-ban biztos, hogy nem, csak egyre utalok ezzel kapcsolatban, olyan minisztériumok jöttek most létre, amik 16 évig nem voltak. Tehát és egy minisztériumot fölépíteni, nem csak jogszabályokkal, hanem munkaerővel, ez borzasztó nagy kihívás, és úgy néz ki, hogy ez is jó úton van. 50 nap alatt ezt sem lehet felépíteni, de úgy tűnik számomra, hogy ezzel is meg tud birkózni az új kormány.
4: Péter, te hogy látod, ezt a felsorolást mondjuk, van, ami neked hiányzik belőle, vagy ugye most én ezt nem tudom felsorolni, mert rengeteg dolgot felsorolt Magyar Péter, de egyébként ezzel kezdte, 6000 milliárd forintos uniós pénz hazahozatalára volt, de benne van az infláció, évek óta a legalacsonyabb, és a többi, egy csomó eredményt felsorolt.
6: Hát elképesztő tempót diktál, nagyon akar bizonyítani, szerintem ez is ebben benne van, és van egy stratégiai célja szerintem a Fidesznek a minimum az eltompítása, az, amit ugye abszolút színháznak nevez mindenki, az valójában arról szól, hogy egy sokpályás letámadás minden szinten, a személyes ilyen becsületbeli dolgoknak az emlegetése, de gyakorlatilag mint egy ilyen sámán, aki mindenkit meg akar vudúzni, mindenkinek a tekintetet el akarja kapni, és nem akarja, hogy máshova nézzenek, és mást gondoljanak, ezt csinálja. És eközben nyilván egy csomó, ugye vannak olyan dolgok, amiket nyilván előkészítettek ez az európai pénzeknek az elfogadása. Egyáltalán a Magyar Péteri politikai programnak az elfogadása, ez nyilván nem két nap alatt tárgyalták le és beszélték ezt meg. És egy csomó olyan dolog, azt gondolom, hogy ami hiányzik ebből a kormányzásból, és még egy ideig hiányozni is fog, és szerintem ez az európai pénzekkel függ össze, az azoknak a kritikus, a megszorító intézkedéseknek most egyszerűen szólva, illetve azoknak a kérdéseknek az elnapolása is történt, amelyek az Orbán rendszernek a vívmányai, tehát az adókedvezmények 25 év alatt, az anyáknak nyújtott adókedvezmények, semmi olyat nem csinál a miniszterelnök, továbbra sem, ami bárkit is zavarna abban, hogy jól érezze magát, nem kérdőjelezi meg az orbáni vívmányokat, és nem megy el a Pride-ra, tehát akkor tart kormányülést, amikor a Pride van, minthogyha egyébként annyira indokolt lett volna a hétvégén 3 napig megbeszélni ezeket a dolgokat.
4: Ezért volt szerinted? Vagy szerinted ez egy kifejezetten ez volt a célja?
6: Vagy így jött ki. Ugye itt két dolog jött, lehet, hogy ez, de lehet, hogy ez is, hogy azt mondta, hogy 50 nap parlamentben én az 50 napot elő fogom adni, mint egy ilyen fontos pontot, és akkor már beszéljük át együtt a dolgokat a kormány tagjaival, hogy akkor hol tartunk, mit csináltunk, mit akarunk csinálni, mik a tapasztalatok. Az speciál, tehát az egyik változat az, hogy speciál beleesett a Pride, a másik meg, hogy valaki szólt, hogy akkor Pride-on, és azt mondta, hogy akkor foglaljuk el magunkat egy kormányon.
4: Péter, szerinted?
5: Ugye egy új kormánynak békeidőbe, idézve békeidőbe is 100 nap türelmi időt szoktak adni. Ez a magyar politika a közelmúltjában is így történt. Érdekes, hogy már 50 napnál húz egy vonalat. És szerintem sok olyan dologról nem beszélt, nem azért, mert olyan szerény lenne, hanem azt gondolta, hogy nem annyira fontos. Miközben én úgy gondolom, hogy az, hogy a parlament úgy dolgozik, most ahogy dolgozik, hogy élvezetes, érdekes, és valóban élettel teli lett a parlament, ez nagyon érdekes, mert fiatalok mondják nekem, hogy nézik a parlament adásait. És nekem, mint öreg rókának, aki a rendszerváltás korán 88-89-től 93-ig szinte benn éltem a parlamentbe, ez borzasztó nagy öröm. De lehet, hogy ez csak egy felszíni jelenség.
4: Pont ez lett volna a kérdésem, hogy ez azért van, mert most még csak 50 napnál tartunk, és ugye folyamatosan azért odaszól a Fidesznek, folyamatosan elmondja ezeket az intézkedéseket, hogy mindjárt ez a vagyonvédelmi hivatal, most itt van ez a tisztító tűz akció, és a többi, és a többi, és ezt hiányolják az emberek. Ez a fülbevalom volt, megint lesz egy TikTok videó, már volt egy. Szóval, hogy ezért van, vagy azért, mert egyébként kritika is éri ezt, hogy nem igazi munka ez tulajdonképpen, ami ott történik, hanem ez egy show vagy filmszínház.
5: Igen, de Latman Tamásnak volt egy aranymondása a közelmúltban valahol, amikor a Jogi Egyetem egyik előadója, akitől órát vettek, éppen mondta, hogy egy alkotmányosság, parlamenti munka, minden, és akkor rákérdezett, hogy mi hiányzik ebből. És mondja, hol marad az előadás? Hol marad a show? És kell a show. Igenis kell. Mert annál rosszabb nincs, mint hogyha az embereket nem érdekli, hogy a parlamentben
4: így vonódnak, mi megy. Így vonódnak be, mert így nézik, Péter.
6: Én nem választom szét a pszichológiai aspektusokat, a pszichológiai tetteket, a szimbólumokat, a beszédet. A magyar politika lebecsüli a beszédnek a jelentőségét, pedig a beszéd az a politikában egy aktus, tehát az a cselekvés, hogy ki mit mond, hogyan reagál, vagy mi hogyan tematizálja a dolgokat. Ez nem a látványos show műsor része. Általában azt is mondjuk, hogy a kormányzás akkor kormányzásunk ilyen racionális és döntésnevű dolgokat hoz. Én szerintem meg a politika az, ez is, meg az is, hogy kapcsolatban vagyunk a választókkal, hogy hatunk rájuk. Hogy, és mint a Magyar Péternek az a kormányzati stílusa, vagy az lesz szerintem, hogy ugyanott folytatja, ahol a kampányban abba hagyta. Ugye én már a kampányidőszakában mondtam azt, hogy visszatér majd a kora középkori királyoknak ez a negyed ország részekben gyűléseket tartunk, és akkor ott intézzük a dolgokat. Magyar Péter ugye mondta, hogy augusztus 20-a után újabb országjárás lesz. mondta már a kampányban is, hogy majd kitelepül az egész kormány, hogy nyilvánosan fogunk kormányülést tartani. Szerintem ő egy újfajta kapcsolatot akar kialakítani az emberekkel, és ennek része ez az erőteljes parlamenti fellépés. Most túl az, hogy van egy objektív dolog, amiket akar, ahhoz rengeteg parlamenti munkára van szükség.
4: Egyébként a mai naphoz mit szóltok? Bocsánat, tiéd egyébként a szó, csak a mai napról is beszélünk, mert ez egy érdekes volt a mai ülés.
5: Csak egy mondatot tegyek hozzá, az Péter mondott. Borzasztó sok munka, ez volt az utolsó mondat része, amit mondott Péter. Elképesztő az a tempó, amit diktál, személyesen is. Én nem tudom elképzelni, hogy mit szed, de ez valami olyan munkabírást, szellemi és fizikai igénybevételt jelent, amit én nem láttam az elmúlt 31 néhány évben magyar politikustól. Előtte meg ugye azért nem, mert erre az abszolút nem volt szükség Kádár János idejében.
6: Orbán Viktor, azért emlékszem arra, hogy tudott hasonló időszakokat produkálni, amikor egy éjszaka alatt mentek át a dolgok, amikor kitaláltam, hogy 800 dolgot
5: csinált. Jó, de ilyen hosszú időt, ez több mint 2 éve megy?
6: Szerintem azért is kell csinálnia, mert ebből nem lehet leállni. Ez nem a miniszter, ez az emberi dolog, hogy ezt, meg hát, hogy mondjam, most van az az agenda, amiért az egészet csinálta. Ez ugye abban az értelemben is igaz, hogy kegyelmi pillanat van most még azt csinál, amit akar, és mindent bele akar ebbe szuszakolni, túl azon, hogy szerintem egy permanens ilyen rendszerváltást akar csinálni. Tehát ez nem egy, nekem az a tippem, hogy ez nem ennek az időszaknak lesz a sajátossága, hanem a 4 évet az valami másnak, a létezőnek a lerombolására és egy másnak a felépítésére fogja használni szerintem. Ez csak az előjáték, vagy így fog folytatódni ez a dolog.
5: És ennek van egy másik része is, mely, hogyha szimbolikáról beszéltél, ugye szimbolikusnak tekinthető az, hogy az 51. napon, vagy az 50. napon a kerül sor a TEK főigazgatójának meggyanúsítására. Tehát ugye eddig volt egy pár kisebb-nagyobb ügy, kisebb-nagyobb, hát sok milliárdos ügyek, de igazi nagy hal még nem került horogra, ma pedig ebben is egy határt átlépett.
4: De ez olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy ez direkt.
5: Hogy ez meg volt rendezve, azt mondanád, de nem azt mondom.
4: Azt kérdezem, hogy nem ezt mondod,
5: nem ezt mondom. Így alakulnak a dolgok. Egyébként én azt vártam, hogy a kormány megalakulását követő egy hónapon belül hullanak majd a fejek, de ez elmaradt. Tehát ebben egy kicsit visszafogta magát, mert ezt erre ígéretet tett, hogy itt nem marad következmények nélkül semmi.
6: De ez utalhat arra is, hogy vannak olyan színfalak, amelyek mögött vannak olyan tárgyalások, amelyek az Orbán rezsim, a NER, az új rendszerben való elhelyezkedéséről, hogy ilyen semlegesen fogalmazzak, ezek a tárgyalások erről szólnak. Tehát lehet, hogy azért nem történt ez meg, mert túl nagy a falat egyszerre, MHB bank, ugye? MBH bank, 237 milliárdos nyereség tavaly, második legnagyobb főösszeg banki tőkében, stb. És még lehetne sorolni, koncessziók fenntartása, egyebek. Lehet, hogy ez azért nem esett mindenkinek neki, azon lista szerint, amit mindenki gondolt, hogy Mészáros Lőrinc, és akkor megyünk lefele.
5: Matolcsi,
6: mert lehet, hogy tárgyalás. Nem tudom, tehát csak felvetem, hogy egy ilyen tempó mellett annyiban igaza a Látványszínháznak a gondolata, hogy az látszik, hogy minden nap kell történnie valaminek, látványosnak kell lennie. A parlament is azért jó, hogy ott lehet jól szerepelni, tudja, hogy nagyon erős ebben a szereplésben, tudja, hogy a Fidesz frakció az pszichológiailag meg van verve, tehát képtelenek arra, hogy összeszedjék magukat, és ezt most kiélvezi, de ennek mondom, szerintem stratégiai okai is vannak.
4: Hogyha már az új kormány első 50 napját véleményeztétek, akkor a végén maradt még azért néhány percünk, az ellenzék 50 napját hogy látjátok?
6: Maguk alatt vannak. Én egyébként nem értem, hogy olyan emberek, akik 10-20 éve politizálnak, és ha máskor nem, akkor a választás másnapján szembesülniük kellett azzal, hogy ezt most elvesztették, azok az elmúlt 50 napban miért nem tudták összeszedni magukat személyesen, miért nincs stábjuk, ami beszédet ír, válaszokat fogalmaz meg. Szemmel mondjuk itt van ez a 8-12 éves korlátozása a parlamenti képviselőknek. Gulyás azt mondja, Gulyás Gergely, hogy ez alkotmányellenes, ez a politikai erő kiszorítással szolgálja, stb. Ez egy gonosz szándék. Lázár János meg azt mondja, hogy hát ez egy meggondolandó ötlet, erről lehetne beszélni, nem ebben a kontextusban, hogy a Magyar Péter beszél. Most ezt esetleg megbeszélhettek volna előtte. Szerintem, hogy így nyilatkoznak, mi mindenki ilyen, ha kérdezik őket, ha ülnek a parlamentben, meghökkent arccal ülnek ott, hogy úristen, most itt nekünk mit kéne mondani.
4: Hát régen voltak már ellenzékben, nyilvánvalóan egyrészt, másrészt.
6: Tudás, rutin, tapasztalat.
4: Tehát, hogy nem mindegy, hogy mekkora az a vereség, amit elszenved.
5: Igen,
4: az ellenzék.
5: Nem tudják, még most se tudják, hogy mi történt. Ez amit mindenki az utcán tud, aki rádiót hallgat, televíziót néz, netán újságot olvas, tudja mindenki, kivéve a Fidesz és a nem létező kereszténydemokrata néppártnak a tagjait, akik kitágult szemekkel bámulnak rá az utca forgatagára, és fogalmuk nincs, hogy hol élnek. Nem is tudják, a párt akarat, a központi bizottság akarata, hogy így mondjam, ugyanis most nem ad nekik semmilyen támpontot, hogy merre kell nézniük, és mit kell mondaniuk. Az, amit Péter mondott, hogy hát most mondok valamit, de hát hogy jó vagy rossz, ezt nem mondta meg nekünk most senki.
6: Továbbra is az mondja, míg Orbán Viktor nem szedi össze magát, és nem dönti el, hogy akkor hogyan kormányozza az ellenzékbe került ellenzéki erőket, mínusz mi hazánk, addig jól láthatóan itt semmi nem fog történni. Tehát javaslatok elhangzanak, Navracsics Tibornak van ötlete, meg mindenkinek van ötlete arról, hogy mit kéne csinálni a Fidesznek ezután.
4: Akkor mindenki Orbán Viktorra vár, azt mondod.
6: Hát vár vagy nem vár, lehet, hogy azt gondolják, hogy hát akkor már nem rá kéne várni. Én nem azt mondom, hogy ez egy osztatlan népszerűség. Hát egyrészt Orbán Viktor lehet tud lenni a takarító, tehát aki a romokat összeszedi, rendbe rakja a lakást, és közben nem szélet szét a Fidesznek a holdudvara sem, meg a politikusi köre sem. Annyira se vesznek össze, hogy utána már nem tudjanak együttműködni. De hát ehhez van szó Orbán Viktor. Az a kérdés, hogy lesz-e olyan, aki azt mondja, hogy én a nyakamba veszem, megkockáztatom, hogy én szerintem a Fidesznek erre kéne mennie. Megkockáztatja azt, hogyha Orbán visszajön, akkor őt vagy lemészárolják, vagy elküldik a fáskamrába a fadarabokat számolni. A magyar politikában nincsenek ilyen figurák, a magyar politikában nem készült fel senki erre a szerepre, úgyhogy szerintem én most se látok olyat, aki ezt vállalja.
5: De nincs igazad, van, aki fölkészült.
6: Ki?
5: A NER burzsoázia. Totálisan felkészült, több mint egy éve menti ki a vagyonát, és most látványosan kiállt.
6: Mekkora részét tudták ennek a vagyonnak kimenteni? Mert itt
5: hát
6: ez
5: nem tud.
6: Mert a hajót azt kimented, de
5: nem
6: pénzt,
5: nem a hajó. A hajó az csak a karácsonyfa dísz.
4: Korábban még ki lehetett a számlagadásra.
5: Lehet, hogy ki lehetett menteni, persze.
4: Köszönöm, hogy jöttetek.
5: Köszönjük.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Laco Adrián ügyvéddel folytatjuk, aki hát rendesen bedobta a követ a vízbe, azóta is veri a hullámokat. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye megnevezni azokat, akiknek a meghallgatását azért követelik, mert úgy érzik, hogy eleve lenne ott mit kapirgálni, az egy bátor húzás egy ügyvédtől a nyilvánosság előtt. Azt szokták mondani, hogy ilyet nem csinálunk, mert hogy utána majd a mi nyakunkba ömlik a rengeteg forró víz. Önök bevállalták ezt Horváth Lóránttal. Úgyhogy bátrak voltak?
2: Bizonyos szempontból igen, bátrak voltunk. Azt gondolom, hogy ez az ügy ez nagyon-nagyon sok szempontból rendhagyó. Ez is igen, egy rendhagyó aspektus. Általában az ügyvédek nem szoktak ilyen direktben nyilvánosan fogalmazni, de még beadványokba is ritkán. De ez az ügy, ez olyan mértékig felháborító, olyan mértékig jogtipró, törvénytelen, és olyan komoly a veszélye annak, hogy adott esetben lehet, hogy az igazi felelősök ki tudnak maradni belőle, hogy úgy gondoltuk, hogy egy picit igen, talán meg kellene kavarni az állóvizet. Dolgozzanak már meg azok a fiúk, hogyha tényleg ki akarják hagyni, ahogy attól tartunk, hogy ki akarják hagyni az igazi felelősöket, akkor azt próbálják meg megindokolni, és ezt nem titkolom, úgy gondoltuk, hogy a nyilvánosság ebben segítségünkre lesz.
1: Ugye a 444 birtokában jutott egy dokumentum az aranykonyvói ügy kapcsán, ami állítólag egy június 9-én született ügyészségi dokumentum. Önök meg tudtak-e bizonyosodni arról, hogy ez a dokumentum valódi?
2: Igazából ugyanúgy, ahogy a 444 nem cáfolta nekünk senki, és azt gondolom, hogy megcáfolták volna, hogyha meg lehetett volna cáfolni, tehát ebben az esetben a hallgatás az egyenlő volt a beismeréssel.
1: Meddig jutottak önök a vizsgálatban? Ugye megnevezték például Orbán Viktort, megnevezték a főügyészt, a TEK vezetőjét, a volt vezetőjét, Hajdú Jánost. Konkrét nevekhez konkrét cselekményeket tudnak már kapcsolni?
2: Nyilván minden információval nem rendelkezünk, egy kicsivel többel azért talán, mint a nyilvánosság, hiszen mi több emberrel beszéltünk, illetve jelen volt Horváth Lóránt, az irodavezető több tanú kihallgatáson is, nem mindent mondhatok el, de azt gondolom, hogy a józanész is azt diktálja, és ebből a dokumentumból is kiderül, hogy nem működhetett máshogy. Tehát itt ezeknek a szervezeteknek a vezetői, karöltve a miniszterelnökkel, karöltve Farkasos államtitkárral együtt tudták ezt elhatározni, máshogy ez az összehangolt akció nem jött volna létre. Tehát itt következtetnünk kell, és én azt gondolom, hogy azok az emberek, akiket meghallgattak már az eljárásban, amiket mi nem tudunk, mert ugye nem láthattunk mindent, azok biztos vagyok benne, hogy ezt alá is támasztották. Most már csak az a kérdés, hogy mire van akarat a szervezeten belül, hogy meddig indulnak el. Elindulnak-e fölfelé? Én szerintem most ajtóablak, tehát teljes mértékig rendelkezésre állnak a bizonyítékok.
1: Önök találkoztak olyan tanúvallomással, ahol arra, amit feltételeznek, arra látnak bizonyítékot? Tehát volt olyan tanúvallomás, ahol ezeket az említett urakat megnevezte valaki?
2: Tudok róla, hogy volt ilyen tanúvallomás, igen.
1: Tehát nem mondhatja azt az ügyészség, hogy ja, de hát mi ezt nem tudtuk.
2: Hát, hogy mit mondhat az ügyészség, és mit nem mondhat, eddig is volt nekem elég sarkos véleményem arról, hogy miket nem tehetne az ügyészség, és megtették, de én abban bízom, hogy most az ügyészségen belül már elindult a megtisztulási folyamat, tehát nem fogják hagyni, hogy bárki, beleértve akár a legfőbb ügyészt is, szőnyeg alá söpörje ezeket a bizonyítékokat.
1: Az önök nyilvános megszólalása az nyilván nem csak a nyilvánosságban zajlott, hanem közvetlenül eljuttatták a főügyészhez is. Kaptak-e választ?
2: Még nem.
1: Kellett volna?
2: Nem. Egyrészt nem ilyen gyorsan, és nem feltétlenül kell felénk reagálnia az ügyészségnek. Az ilyenfajta indítványok néha válasz nélkül maradnak, de azt gondolom, hogy a közeli napokban fogunk kapni rá választ, akár így, akár úgy. Nem feltétlenül úgy, hogy az ügyfélkapunkon landol egy ügyészségi átirat, inkább úgy, hogy értesülünk arról, hogy valamilyen nyomozati cselekményt végrehajtottak.
1: Mondta az előbb az ajtóablak kifejezést, tehát más szempontból is van itt ajtóablak. Magyar Péter azt gondolom, hogy örömmel fogadta az önök közlését, azon nyomban a főügyészhez is fordult. Egyrészt egy sajtótájékoztató, másrészt utána megismételve azt, hogy elvárja azt, hogy ez az ügy ez végigmenjen és kivizsgálják. Ez mennyire zavaró egy ilyen ügyben, hogy a politika megszólal?
2: Azért az már régóta tapasztalatunk, vannak politikailag frekventált ügyek, ez az ügy teljes joggal tartozik ebbe a körbe. Én azt gondolom, hogy amit a miniszterelnök mondott, az nem lépett túl semmilyen határt, ő nem közölte azt, hogy szerintem milyen eredményének kell lenni a büntető eljárásnak, azt se közölte, hogy valakit őrizetbe kell levenni, meg kell gyanúsítani. Azt azért a kormányfő kifejezheti azon óhaját, hogyha egy ilyen ügy van, akkor azt vizsgálják ki, és az, hogy a legfőbb ügyésztől elvárja, hogy erről részletes tájékoztatást nyújtson, a helyett a terelés helyett, amit mostanában hallunk tőle, szerintem azt is nyugodtan mondhatja egy kormányfő.
1: A közleményükkel volt egy kis kavar, hogy letartóztatását kezdeményezik a volt kormányfőnek, amivel aztán önök is jelezték, mások is jelezték, hogy ez nem így működik, tehát önök nem kérhetik a letartóztatást, legfeljebb a következtetést születik le, hogyha meghallgatják, ennek ez lesz a vége, ugye?
2: Ez teljes mértékig így van. Nyilván a sajtótermékektől meg nem elvárható, hogy ilyen finomságokra odafigyeljenek. Nyilván mi azt indítványoztuk, hogy történjen meg a gyanúsítás, történjen meg az őrizetbevétel. Mi kérhetjük az ügyészséget, hogy fontolja meg, hogy indítványozza a letartóztatást, de természetesen ügyvédként a közvetlen indítványt a letartóztatásra nem tehetjük meg.
1: Ez az ügy, ez most innentől kezdve előttünk, a mi szemünk előtt hogyan kell, hogy tovább menjen? Mit kellene nekünk most látnunk?
2: Hát én azt gondolom, hogy most már azért lassan gyanúsítást kellene látnunk. Tehát most már rengeteg bizonyíték egészen biztosan a központi nyomozó főügyészség kezében van. Én biztos vagyok benne, hogy most már eljött arra a pillanat, hogy olyan embereket is meggyanúsítsanak, akikről a nyilvánosságot tájékoztatni kell. Amennyire én tudom, ez eddig nem történt meg.
1: Van egy másik szála ugyanennek, az eredeti nyomozás, amely pénzmosásra vonatkozik. Hogyha visszaadták a pénzt, ha elengedték a ukrán szállítókat, akkor igazából milyen ügyben nyomoznak?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és az a baj, hogy némileg hozzánk eljutott információk alapján összeraktuk azt a lehetséges forgatókönyvet, és nagyon félünk attól, hogy ez a forgatókönyv esetleg másnak is eszébe jutott, hogyha azt a nyomozást még egy kicsit húzzák, és ne adj Isten, bizonyítottság hiányában szüntetik meg, nem pedig bűncselekmény hiányához kellene, hiszen semmiféle adat eleve nem volt pénzmosásra, akkor ráhúzhatják esetleg azt, hogy hát bizony a magasrangú intézkedők, beleértve mondjuk a TEK vezetőjét, a főügyészség vezetőjét, a ne adj Isten a miniszterelnököt, az akkori miniszterelnököt, ők mind akkor rosszul ítélték meg a helyzetet, de igazából utólag csak azt tudjuk mondani, hogy hát lehetett is, meg nem is. Tehát én azt gondolom, hogy azért húzódik még annak a büntető eljárásnak a sorsa, mert ebbe az irányba próbálják ezt a dolgot elvinni. Ha ez így van, az nagyon nincs jól, mert kristálytiszta és teljesen egyértelmű, hogy soha nem is volt gyanúja ennek a bűncselekménynek. Tehát ha nem bűncselekmény hiányában szüntetik meg a nyomozást, akkor az ellen nyilván azért fel fogunk lépni.
1: Ez a főügyész döntése lesz? Hogy így legyen, vagy ne így?
2: Igen. Ebben biztos vagyok, hogy a főügyésznek, a legfőbb ügyésznek ebben szerepe lesz.
1: Az ő pozíciója, hát finoman szólva is ingatag. Mondhatja, hogy már mindegy.
2: Én nem tudok az ő fejével gondolkozni, sok szempontból nem tudok, én semmit nem csináltam volna abból, amit ő csinált az elmúlt egy évben, amióta kinevezték, tehát persze, mondhat bármit, nyilván... Butaság lenne azt feltételezni, hogy a háttérben ezek a szereplők nem egyeztetnek egymással, tehát nyilván próbálnak kitalálni valami olyan forgatókönyvet, hogy a lehető legjobban jöjjenek ki belőle.
1: Azt mondja, hogy ha egy olyan forgatókönyvbe jutnak, amivel fel lehet menteni a felelősöket, akkor azt önök nem fogják hagyni. Erre milyen eszközük van?
2: Hát panasszal élhetünk. Abban az ügyben szerintem panasszal élhetünk, bár azt is el tudom képzelni, hogy olyan módon oldják meg, hogy ne legyen panaszjogunk. Nyilván mindent meg fogunk próbálni. Egyébként azért vannak még abban az eljárásban is ügyvédek számára lehetőségek, tekintettel arra, hogy abban azért az ügyfeleink igen súlyosan érintettek. Hát elsősorban az ukrán bankról beszélek, hiszen az ukrán állampolgárokat abban az ügyben meg sem gyanúsították, tehát ők nem ügyfelek abban az eljárásban, annak ellenére, hogy 30 órát töltöttek bilincsben.
1: Ez önmagában elég elgondolkoztató, tehát na jó. Ebben most már nem megyünk bele, ezt egyébként meg is beszéltük már többször itt ebben az adásban is, meg az estiben is. Laco Adrien, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

beteszem az ajtót. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porra lapadlón. Szeres úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szilas Kincső lett a Momentum új elnöke, aki az eddigi ügyvezető elnöktől, Rózsa Andrástól veszi át a párt vezetését. Szilas Kincső azt ígéri, most újra előre fognak lépni, és demokratikus ellenzékként ellenőrizni fogják a Tisza párt kormányzati munkáját. Vendégünk Szilas Kincső.
2: Szilas Kincső a Momentum új elnöke, aki egyébként a párt kispesti önkormányzati képviselője és a nőügyi érdekképviseleti csoport vezetője is. Jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok, köszönöm szépen, és köszöntöm a kedves nézőket.
2: Jó estét, ugye a hétvégén volt tisztújító kongresszus, Rózsa András után pedig ön veszi át a Momentum vezetését. Miért pályázta meg?
3: Azért pályáztam meg, mert az elmúlt fél évben nagyon-nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy megtörténjen a kormányváltás. Azt nem tudják a kedves nézők, hogy a Momentum körülbelül egy évvel ezelőtt eldöntötte, hogy visszalép, és azért tesz, hogy leváltsa ezt a rendszert. Ennek a rendszernek most vége, és elkezdett a poszt-orbáni világ. És én már fiatalkorom óta foglalkozom érdekképviselettel, és azt gondoltam, hogy most itt az ideje belépni abba a politikába, mert végre lehet valamiért politizálni, és nem valami ellen.
2: Ugye, ezért. Azt mondja, hogy nem fogadhatják el, hogy mostantól a Fidesz és a Mi Hazánk a Tisza egyetlen ellenzéke. Úgy tűnik, hogy ugye, egyelőre ez van, legalábbis parlamenten belül, és a Momentumnak is köszönhetően, tehát önök nem indultak el a választáson. Nem véletlen ez a két párt, az ellenzéki párt.
3: Ez külön kell be. Az volt a cél, hogy leváltsuk ezt a rendszert. Nem tudhattuk, hogy mennyire lesz sikeres a Tisza, azért is kopogtattunk, pultoztunk billegő körzetekben, mert nem tudhattuk, hogy tényleg sikeres lesz ez a kormányváltás, és ez többet ért nekünk, hogy megtörténjen ez, mint az, hogy a Momentum bent legyen a parlamentben. Momentum előtte is, a parlamenten kívül előtte is aktívan politizált, jelen voltunk a közéletben, ezután is jelen leszünk a közéletben. A parlament egy eszköz, de nem lehet egy cél.
2: Egyébként azt mondja, a kampányban segítették folyamatosan a Tiszát, pultoztak, és a többi, és a többi. Amikor lezárult a kampány, akkor ez megszakadt ez a kapcsolat, vagy volt egyáltalán a Tisza és a Momentum között?
3: Hivatalos kapcsolat nem volt, persze helyben mindig vannak összefogások, nagyon sok Momentumos segített helyben, de hivatalosan nem volt egy közös közreműködés. Természetesen a kapcsolat úgy nem szűnt meg, hogy ugyanaz a Magyarország van választások előtt és választások után is, tehát a helyi kapcsolatunk természetesen megvannak.
2: Most is úgy látja, hogy helyes döntés volt, hogy nem indultak el?
3: Én azt gondolom, hogy igen.
2: Azt mondja, hogy ezek a szélsőséges politikai pártok, ezt ugye a Fideszre mondja és a Mi Hazánkra, nem alkalmasak a Tisza demokratikus kontrolljára. Miért nem?
3: Így van. Én azt gondolom, hogy kettő ellenzéki párt van jelenleg a parlamentben, az egyik a Fidesz, amíg az elmúlt 16 év bűneit fogja védeni a következő 4 évben. Nem tudnak más csinálni. Gyakorlatilag romba döntötték az országot, és ők igazából ezzel lesznek elfoglalva. És van egy Mi Hazánk, ami pedig a szélső jobboldali populista narratíváját tolja. Ez nem lehet konstruktív ellenzék egy kormánynak.
2: Na de demokratikus úton jutottak be a parlamentbe.
3: Én azt értem, de azt gondolom, hogy ők nem fognak konstruktív módon működni, mert egyszerűen képtelenek adottságaikba fogadóan. Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan javaslat van, amit a Tisza remélem, hogy meg fog csinálni, és Momentum már korábban javasolt. Ilyen volt például az, hogy 8 év legyen a miniszterelnök a mandátuma. Ezt a Momentum 2017-ben mondta, és a Tisza megcsinálta. És Momentum már korábban javasolt. Ilyen volt például az, hogy 8 év legyen a miniszterelnök

0: maradtak a jobboldal, a pártok a parlamentben. Válságban van a hazai balliberális oldal? Ezt hogy látja ön?
1: Azt gondolom, hogy a balliberális bélyeget, mint szitok szó, ezt a Fidesz kreálta, és rányomta erre az oldalra. Én nem szeretném bélyegekbe bekategorizálni a magyar társadalmat, szerintem a magyar társadalomban nagyon sok liberális ember van. Az emberek
0: 60%. A párt milyen? Én nem a magyar társadalomra értettem, hanem a Momentumra. Tehát akkor a politikai értelemben.
1: Momentum egy liberális párt.
0: Ezt kérdeztem, válságban van a liberális, mert hogy nincsenek ott a parlamentben, sem baloldali párt nincs a parlamentben, sem liberális párt nincs a parlamentben.
1: Így van, ez egy feladat. A nagyobb cél az volt, hogy megtörténjen a kormányváltás, és 4 év múlva pedig az a cél, hogy legyen plurális demokrácia. Legyen egy többpárti parlament, és ne csak liberálisok legyenek benne a parlamentben. Legyenek benne centristák, legyenek benne konzervatívok, legyenek benne baloldaliak. Azt gondolom, hogy ez a következő 4 évnek a feladata. Most mindenki beáraszta a kormányváltást, 16 év után végre azt választottuk, hogy leváltjuk az Orbán rendszert, és 4 év múlva pedig lesz egy új feladat, hogy remélhetőleg lesz egy arányosabb választási rendszer. Ezt a Momentum követelni fogja a következő években, mert azt gondolom, hogy enélkül gyakorlatilag nincsen lehetőség arra, hogy megújuljon ez az ország, és nagyon remélem, hogy 4 év múlva ott lesz a Momentum is a parlamentben, és még más, akár új pártok is.
0: Ugye azt mondja, hogy konstruktív ellenzéki párt, miért van szüksége ön szerint valójában a Momentumra? Tehát mit tudnak mutatni, vagy adni a választóknak, amit mondjuk most a Tisza párt nem tud a következő években? Ugye felsorolt jó pár dolgot, hogy vannak konzervatívok, vannak jobboldaliak a parlamentben, és hát ugye a baloldal vagy a liberális oldal hiányzik, tehát Tisza most egy ilyen ernyő pártként maga alá gyűjtötte ezeket a szavazókat is. Tehát miért szavazna a Momentumra mondjuk 4 év múlva?
1: Momentumnak az a feladata, hogy azokat a liberális értékeket képviselje kívülről. Azt gondolom, hogy nagyon sok liberális szavazott a Tiszára, szerintem nagyon, nagyon helyesen, de ettől függetlenül nekünk azt lehetővé kell tenni, hogy tényleg megcsinálja ezeket a Tisza. És nem csak beszélni kell, ez egy nagyon fontos, nagyon jó dolgok történnek a parlamentben, sokan nézik a parlamenti közvetítést, és ez nagyon helyes, de a Tiszának van egy 2/3 felhatalmazása. És például a szívfogrendelet kérdésében ez egy miniszteri rendelet. Ezt bármikor el lehet törölni. Ott van az azonos neműek házasságának a kérdése, vagy ott van az azonos neműek örökbefogadásának a kérdése. Az azonos neműek örökbefogadása 2021 előtt lehető volt. Ezt a Fidesz megváltoztatta, gyakorlatilag azt szeretnénk, hogy ezt Tisza visszacsinálja, és megvan rá minden felhatalmazása. Egy mondatot kéne kitörölni a magyar polgári törvénykönyvből, és még mindig nem történt meg.
0: Ugye felsorolt most pár dolgot, amit szeretnének, pont az imént az újságíró kollégák értékelték az első 50 napot, mert hogy annyit telt el ugye az új kabinet működéséből. Ön hogy értékeli konstruktív ellenzékiként? Most 2 dolgot mondott, amit hiányol, de az eddigi lépésekből van, amiben mondjuk kritikája van?
1: Én azt gondolom, hogy például most a 12 éves mandátum kérdése az most felmerült. Szerintem ebben például lehetett volna társadalmi egyeztetést kezdeményezni sokkal szélesebb körben. Ez sajnos nem történt meg. Nekem ez egy hiányérzetem volt, hogy ezt...
0: De csak, ezt hogy nem volt meg. Róla társadalmi egyeztetés, vagy nem ért egyet vele a párt?
1: Én nem értek vele egyet, és a pártunk nem ért vele egyet, hogy ezt 12 évre korlátozzunk. Azt gondolom, hogy én értem, hogy mi volt a cél. Az volt a cél, hogy ezek a fideszesek, akik már évek óta gyakorlatilag szinte van aki felső szólalt a parlamentben, hát ezt tudjuk, és felvettek horribilis fizetéseket, ők ezt már ne tudják megtenni. De ezzel ellehetetlenítünk például olyan politikusokat is, mint Hatházi Ákos, aki valódi felhatalmazással rendelkezett, és azt gondolom, hogy becsületesen végezte az elmúlt években a parlamenti munkáját. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben lehetett volna társadalmi kezdeményezés, társadalmi egyeztetés sokkal szélesebb körben.
0: Parlamenten kívüli pártként hogyan akarják a választókat elérni, megnyerni, eljutni hozzájuk? Azt mondta, talán itt is úgy kezdte, hogy a választások előtti visszalépések után most aktivizálja magát a Momentum, de hogyan?
1: Egyrészt nekünk van egy országos hálózatunk, egy nagy közösségünk, nyilván a mi közösségeinket is meg kell erősíteni, és én is azt próbálom erősíteni a közösségünkben, hogy most végre kinyílik egy tér. Megtörténik az, amiért 16 évig vártunk, és most van lehetőség tényleg valamiért politizálni, a mi értékrendünkért, egy új szabad elvű Magyarországért. Úgyhogy azt gondolom, hogy erre van lehetőség, és van tér, úgyhogy várom a következő időszakot nagyon.
0: Legközelebb, ha minden igaz, akkor ugye önkormányzati és EP választások, azon elindul a Momentum?
1: Elindul. Az európai parlamenti választás egy tisztálistás választás, úgyhogy én nagyon várom, hogy a Momentummal már a kampányt el tudjuk kezdeni, és elindul a Momentum természetesen.
0: Köszönöm, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt tévénézőknek, rádióhallgatóknak, ugye a Spirit FM hallgatóit köszöntjük ilyenkor, kellemes hetet kívánok mindannyiuknak. Galgóczi Eszterrel fogunk elemezni, mert az elemző elemez. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És hát van nekünk 50 napunk, amit érdemes átnézni, ez a Magyar Péter vezette kormány első 50 napja. Ugye szokták ezt a 100 napozást mondani egy kormányváltás után, hogy adjuk meg a 100 nap bizalmat egy kormánynak. Ha ezt a 100 napot tekintjük alapul, és most vagyunk fél időben, az első fél idő hogy telik?
2: Én azt gondolom, hogy az első 50 nap az kifejezetten egyszerre telik gyorsan, meg egyszerre telik lassan. Nagyon sok minden történt ebben az időszakban. Nyilván a kormányon látszik, hogy megpróbálják minél hamarabb lepörgetni a saját ígéreteiket is, vagy legalábbis egy részét. Hogyha nagyobb tematikákra lehet bontani, akkor gyakorlatilag van egy elszámoltatás, ami egy valamilyen fajta elszámoltatás, legalábbis az ügyeknek a feltárása vagy bemutatása, ugye ez a kormánynak a reszortja, vagy ez az, amit ők megtehetnek önerejükből, ami folyamatosan zajlik, miközben egyébként az Európai Uniós pénzek hazahozatala az egy nagyon erős időnyomást helyez a kormányra, és nyilvánvalóan ebben is haladnak. Miközben ugye megkezdődik a parlamenti munka, azért abból is láttunk ízelítőt, nagyon sokan követik ugye élő adásban is, és ezeken felül egyébként már az alkotmányozás kérdéskörébe is talán bele tudunk menni, hogy az hogyan fog kinézni, de talán ami a napokban egy nagyon izgalmas kérdéskör, hogy az elején is meghirdetett társadalmi párbeszéd, és annak a miensége vagy a hogyansága az most jelentkezett, hogy hogyan képzelik el ugye a múlt héten, már azt gondolnánk, hogy ez is évekkel ezelőtt is így történt, de a múlt héten láthattunk belőle ízelítőt, hogy hogyan képzeli el a TISZA, nem feltétlenül azokra a szervezetekre vagy szakmai szervezetekre alapoz legalábbis, amennyit jelenleg láthatunk ebből, hanem kifejezetten az emberek véleményét próbálják meg feldolgozni, ugye ez most én azt gondolom, hogy egy gyakorló folyamat, amiben éppen vagyunk.
1: Mondjuk ez egy erős populizmus, mert az emberek nyilván többségükben általában arra szavaznak szívesen, ami a kedvező és nem feltétlenül a jó döntés. A kedvező az, ami neki jó. A jó döntés meg ami az országnak.
2: Igen, alapvetően itt egy nagyon erős kérdéskör lesz, ezért is mondtam, hogy szerintem ez egy ilyen gyakorló történet, és nyilvánvalóan a politikusokon fog múlni, hogy ők is hogyan értékelik ki mondjuk a jelenleg zajló eseményeket. Én is azt gondolom, hogy itt azért időben ez egy nagyon szép kezdeményezés, hogy az emberek véleményét kérjük ki. Nyilvánvalóan azért látszik is a különbség a nemzeti konzultáció meg a között, hogy én magamtól úgy dönthetek, hogy véleményezem azt, amit a kormány szeretne csinálni. Nyilván itt is lehet azt is felvetni, hogy ehhez mondjuk az állampolgároknak egy nagyobb aktivitásra van szüksége, ugye nem kapjuk készhez, hanem meg kell keresni egy honlapot.
1: Meg szempontokra. De... Te most csak bocsáss meg, hogy ha arról kell véleményt mondani, hogy hány év legyen egy képviselői mandátum, maximális időtartalma, 12 vagy 8, ugye Magyar Péter a múlt héten, amikor az egyenes beszédben járt, mondta, hogy csomóan írják, hogy 8 legyen. Hát erre lehetne mondani, hogy miért ne legyen 4? Egyszer már láttunk mennyire. Szóval, hogy kellenének szempontok, hogy igazából mi dönthet emellett, meg mi dönthet amellett.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy gyakorló fázis, így ez... Nyilván sokkal jobb ennek a honlapnak a szerkezete, mint mondjuk egy nemzeti konzultáció volt, ahol tudtuk, hogy mit kell, ha akarunk visszaküldeni, válaszolni a kérdésekre, mert ott egyértelműen irányítva volt.
1: És hát ilyen igen, vagy igen, ezek között lehetett választani nagyjából.
2: Igen, igen, vagy én egy rossz ember vagyok, tehát nagyjából ugye ezek voltak a válasz lehetőségek. Ehhez képest egy ilyen letisztultabb, egy egyszerűbb oldal talán mégiscsak célra vezetőbb lehet, vagy azt érezheti az ember, hogy valóban az ő véleményekre kíváncsiak. Én nekem az időrövidsége tűnik egyébként talán egy kicsit, nem is mondanám, hogy problematikusnak, csak nehézkesnek olyan szempontból, hogy igen, tehát hogyha a kormány azt mondja, hogy én ezt szeretném végrehajtani, ezért, és ez egy ilyen nagyon letisztult fogalmazási mód, akkor is legyen idő olyan társadalmi vitára, akár mondjuk civil szervezetek tudják megfogalmazni a saját véleményüket, akár az ellenfelek, ellenpolitikusok, ellenlábasok is tudják megfogalmazni a saját érveiket. Tehát én azt gondolom, hogy több időt hagynék egy pont egy ilyen horderek.
1: Te érveltél az időnyomással épp az előbb. Csomó dologban tényleg
2: én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben valóban van időnyomás, és ezekben a helyzetekben kifejezetten türelmesnek is lehet lenni. Az alkotmányozás folyamata, vagy annak az elkezdésében is nyilván láthatjuk, hogy mondjuk a Súlyog Tamás esetében megkezdődött vitát valahogyan le kell zárni. Itt én azt gondolom, hogy ez egy érthető folyamat, és tehát ilyen kérdéskörök mindig fel fognak merülni. De vannak azok a helyzetek is valóban, ahogy kiemelted a 12 éves cikluskorlátozás, amelyeknél azért gondolom, hogy az időnyomás talán nem tesz jót, mert még nagyon közel vagyunk ugye az elmúlt 16 évhez. Én azt gondolom, hogy nagyon sok érv inkább azért van az emberekben benne, mert érzelmileg reagálnak arra, hogy mi történt velünk az elmúlt időszakban. Amúgy is a politikus ez nem feltétlenül az az ember, akit a legjobban kedvelünk, tehát hogyha őket lehet ugye korlátozni, ez mindig egy nagyon becsületes és tiszteletre méltó történet.
1: Hát meg úgy könnyű, hogy most az összes tiszás új. Tehát minden nagyon jól láthatóan nem róluk szól.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontot fel lehet itt vetni, amelyek hát legalábbis átgondolásra vagy megbeszélésre érdemesek, de ilyen azért is mondtam, hogy mondjuk ebben a helyzetben nincsen időnyomás, tehát ebben a helyzetben talán az a legfontosabb érv, hogy erre még ráértünk volna, vagy ez lehetett volna a hosszabb alkotmányozási folyamatnak a része, illetve azért vannak arra utaló jelek, hogy itt tényleg a választási rendszertől kezdve a parlamentáris demokráciának a működéséig gyakorlatilag nagyon sok mindent fogunk átgondolni, és annak lehet ez egy eleme, amit hogyha külön-külön az elemeket próbáljuk meg összerakni, akkor az egy nehézkesebben működő történet.
1: Adjuk meg, amiben biztosan jól működtek. Tehát az Európai Uniós források hazahozatalával kapcsolatban az emberben óvatatlanul voltak kételyek, pontosan az időablak miatt, ami rendkívül rövidnek tűnt. Úgy tűnik, hogy kiválóan vizsgázott ezügyben a magyar kormány. Ugye a múlt héten el is fogadta az Európai Bizottság az előterjesztést. Hogyha ezt tesszük alapul, akkor ez egy óriási siker.
2: De azt gondolom, hogy ez az óriási siker, amely valóban javíthat az embereknek az életminőségén, ami valóban egy ilyen látványos javulást fogunk érzékelni, és valóban voltak kétségek, vagy lehettek kételyek az emberben, de sikerült mindent megoldani, de azért ezen kívül is egy kicsit más országban élünk. Tehát nagyon sok mindenen látszik ez, az emberek hozzáállásán is, ugye az embereknek a bizalommal fordulása a kormány felé, én azt gondolom, hogy kifejezetten hasznos, tehát nem csak arról van szó, hogy itt vannak ezek a pontok, elfogadtuk, hogy a kormány dolgozik, mi nem figyelünk oda, hanem pont ezért mondjuk, hogy ha csak a hőhullámokra gondolunk, ami most azért igenis betört az életünkbe, hogyha Kapitány Isten megfogalmaz egy kérést, azért jóval kevesebben mondják azt, hogy na én ezt biztos, hogy nem fogom megtenni. Tehát egy ilyen közösségi együttérés szempontjából, és én azt gondolom, hogy a kormánynak még azon nem feltétlenül döntései, de hogy ahogyan állnak a munkához, az is nagyon sokat javított az életünk.
1: Tisztító tűz hadművelet, azt mondja a Németh Balázs, had nélkül, igen. Azt mondja a Németh Balázs, hogy ez maga az AVH.
2: Hát,
1: ugye, hogyha idézünk egy fideszes véleményt is.
2: Igen, alapvetően itt azért látható, hogy a fideszesek próbálnak fogást találni a Magyar Péternek a kezdeményezésein, és még akár meg is fogalmazhatnak olyan kritikákat, amelyek relevánsak is lehetnének. Nem feltétlenül ez egy politikustól származó erős túlzás, vagy egy olyan...
1: Meg is kapta rögtön, hogy foglalkozom Mici Mackóval inkább. Ez ráragadt szegélyre.
2: Igen, tehát alapvetően azért a parlamentben elhangoznak nagyon kemény adok-kapokok, amiben talán a Fidesz még mindig hátrányban van, és ezt nem is fogja egy hamar levetkőzni. Hogy minden egyes ilyen válaszra azért mégiscsak azt lehet mondani, hogy pont maguk mondják ezt. Tehát azért láttuk ennek a tükörképét. A vagyon visszaszerzési hivatalnak a felállítása nem csak azért, mert ez egy ígéret volt, hanem azért, mert az ígéretek szerint ez ugye kivizsgálja alapvetően azt, hogy hogyan tettek el emberek közpénzeket, azért ez nem ugyanaz, mint amelyeket a fideszesek csináltak. például vizsgálni civil szervezeteket csak azért, hogy eltávolítsák őket a politikai palettáról, vagy kritikát ne tudjanak megfogalmazni. Nyilvánvalóan lehet ilyen erős költői túlzásokkal élni, és bizonyára vannak olyan emberek, amelyeknél ez akár táptalajra is talál, de nem gondolom, hogy ez egy nagyon produktív kritika, amit megfogalmaztak a Tiszával szemben. Valószínűleg produktívabb lenne, hogyha a Fidesz is inkább tényleg megpróbálna szakmai javaslatokkal hozzájárulni a parlamenti.
1: Lesz elmúlt 16 évezés, mint ahogy éltünk az elmúlt 8 évezés korszakában?
2: Hát ez nyilvánvalóan a politikusoknak a döntése, de alapvetően ez egy nagyon kényelmes eszköz arra, hogy a kritikákat, minden jellegű kritikát, nem csak az ennyire érezhetően inkább színpadias kritikákat, hanem alapvetően azokat is, amelyeket akár meg is lehetne fontolni, azokat is vissza lehet ezzel verni. Politikusok döntése, hogy élnek-e ezzel.
1: Önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztérium jött létre. Például ez is egy korábbi ígéret volt, teljesülni látszik.
2: Alapvetően én azt gondolom, hogy a nulladik pillanattól arra nagyon erősen odafigyelt a Tisza kormány, hogy azokat az ígéreteket, amelyek azért már hosszú éve kikívánkoztak a magyar társadalomból, és akár még az előző ellenzéki pártok is zászlajukra tűzték őket, és azok közül azok, amelyek nyilván valamiért vagy az idő miatt fel kell állítani a kormányt, és annak azonnal meg kell születnie. Ezeket tényleg igyekeztek mindegyiket pontról pontra végigvenni, és pontról pontra megvalósítani. Nyilvánvalóan majd hosszú távon látni fogjuk, hogy ezek hogyan működnek, vagy mennyire van autonómiájuk, és hogy gyakorlatilag milyen lesz ezzel együtt a kormányzás, de egyelőre azért mégiscsak azt látjuk, hogy Magyar Péter, mint hogyha nagyon-nagyon komolyan venné, talán egy picit túl komolyan is, hogy mindenképpen végig kell menni a programon, és azonnal teljesíteni kell arról majd, hogy nem minden pontot.
1: Na jó, csak hát itt van egy nagyon komoly különbség, tehát, hogy volt program, az elmúlt időszakban ehhez nem voltunk hozzászokva, és van következmény. Tehát a programból következnek dolgok, amiket végre kell hajtani. Nem vagyunk mi ezt hozzászokva.
2: Egyáltalán nem, és azt gondolom, hogy nagyon régóta az a problémája a magyar társadalomnak a politikusokkal szemben, hogy gyakorlatilag ígéreteket nagyon könnyű tenni, azokat az ígéreteket megtartani kifejezetten nem könnyű. Ezért is gondolom egyébként, hogy Magyar Péter vagy a Tisza kormány számára ez nagyon fontos, hogy megpróbálják visszaállítani a társadalom bizalmát, vagy az embereknek a bizalmát, azzal, hogy ők megmutatják, hogy talán máshogy is lehet.
1: Legyen úgy, és akkor talán máshogy is lehet. Eszter, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A tartós extrém forróság megterheli az ország elektromos energiahálózatát. Tegnap például több budapesti kerületben és a főváros környéki településeken volt hosszabb, rövidebb időre áramkimaradás. A 40 fokos kánikulában a paksi erőmű hűtése is problémás. A Szódi Attilával beszélgetünk.
2: Szódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára, Paks 2 kormánybiztosa a vendégem, volt kormánybiztosa, jó estét kívánok.
3: Így van.
2: Hány fok most a Duna Paksnál? Frisset kell nézni, én néztem tegnap, 25 volt, de hát ma volt 41 fok megint csak, tehát most már biztos.
3: Hát az a levegő hőmérséklet volt, én megnéztem a vízügyi adatokat, a vízügy szerint ma este 18 órakor 28,3 fok volt, 11 órakor hiszen 27 fok, tehát hogy nagyon-nagyon magas a hőmérséklet. Ugye azt látni kell, hogy minden hőerőmű igényel hűtést, különböző módon vesznek hűtővizet. Nyilván az óceánpartján lévő erőművek az óceánvizét használják, egy folyó mentén lévő erőmű a folyóvizét használja. Itt tulajdonképpen két technológia létezik. Ha van valahol hűtőtorony, akkor a vizet elpárologtatják. Hogyha nincsen hűtőtorony, akkor pedig a vizet közvetlenül használják fel a hűtésre. Ez azt jelenti, hogy az erőműnek a kondenzátorába be kell vezetni ezt a vizet, és körülbelül 10 fokkal megmelegíti a kondenzátorban a hőátvitel a vizet, és ezt a magasabb hőmérsékletű vizet visszabocsátják a folyóba.
2: És lehet, hogy butaságot kérdezek, hogy ez egy körfolyama. Tehát az erőmű, ahogy mondta, kiszívja a vizet a hűtéshez, a felmelegedett vizet meg visszaengedi, mert a folyó ez elfolyik.
3: Ez elfolyik.
2: Egyben melegíti is a vizet, de akkor csak alatta. Tehát fölötte mennyi most a Duna? Tehát mi az a kritikus, mert hogy nem mindegy, hogy...
3: Abszolút nem mindegy. Tehát itt azt kell látni, hogy jelenleg olyan 1250 köbméter per másodperces a vízforgalom, tehát 1250 köbméternyi víz érkezik másodpercenként a paksi szelvénybe. Ebből 100 köbmétert vesznek ki, tehát kevesebb, mint a 10%-át, és ezt melegíti meg az erőmű 10 fokkal körülbelül, és ezt a meleg vizet aztán visszabocsátja néhány száz méterrel lentebb, és ez a meleg víz, ez ott találkozik a főáramban mozgó jelenleg 1100 köbméternyi maradék vízzel, és ott természetesen elkeveredik a határérték, normál esetben az, hogy a visszabocsátási ponttól mért 500 méteres szelvényben, a teljes szelvényben nem lehet magasabb a hőmérséklet, mint 30 fok, és tulajdonképpen ez ütközik bele a magas hőmérséklet miatt a korlátba. Ez nem az erőmű nukleáris biztonságát befolyásoló tényező, hanem az üzemet korlátozó tényező, mert hogy ezt a környezetvédelmi határértéket, hogy 500 méterre a visszabocsátási ponttól mért 500 méterre legyen a hőmérséklet 30 fok alatti, ezt hívja ki ez a magas.
2: Tehát környezetvédelmi magas okok vannak a visszamenő víz miatt, tehát nem azért történik ez az egész, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy nagyon magas a hőmérséklet, és nem tudja már hűteni.
3: Nem erről van szó. A technikailag mind a normál hűtés, mind az üzemzavari hűtés ennél a magas hőmérséklet is lehetséges. Egyszerűen a Dunára vonatkozóan, illetve minden élővízre vonatkozóan vannak határértékek különböző anyagokra és a hőterhelésre is, és ez a hőterhelési korlát ütközik ilyenkor bele egy határértékbe.
2: Most ez a 30 fok, ez már nagyon közel van ahhoz, amit mondott, és még holnap nagyon-nagyon meleg lesz. Most ez mit jelent?
3: Tehát ugye a helyzet az, hogyha a Dunának az alaphőmérséklete 25 fokot eléri, vagy afölé megy, akkor az erőmű életbe léptet egy különleges protokollt, ami azt jelenti, hogy minden nap megmérik ebben az 500 méteres szelvényben a hőmérsékletet. Itt most már ugyan napok óta 25 fok fölött van, ugye az előbb mondtam, hogy napközben akár a 28 fokot is meghaladhatta. Ilyenkor az a szabály, hogy megmérik ebben a szelvényben, ebben az 500 méteres szelvényben, és ha 29,5 fok fölé menne ez a hőmérséklet, akkor elkezdik visszaterhelni a blokkokat, és ez a visszaterhelés egyébként 10 fokonként 80 megawatt. Én megnéztem az adatokat, szombaton 243 megawattal, vasárnap 320 megawattal terhelték vissza az erőművet, és a mai napon is még történt egy 40 megawattos visszaterhelés. Ez összességében azt jelenti, hogy az erőmű névleges teljesítménye 2000 megawatt, ebből a 2000 megawattból 600 megawattnyi visszaterhelés történt az elmúlt három napban a magas hőmérséklet miatt, de mindez még nem elegendő ahhoz, hogy ezt a 500 méteres szelvényre vonatkozó 30 fokos korlátot tartani lehessen, ugyanakkor az erőmű leállítása nem lenne lehetséges, sem műszaki, sem pedig ellátásbiztonsági szempontból. Úgyhogy hát itt van egy ilyen nagyon komoly kihívás, hogy akkor ebben a helyzetben mi a teendő.
2: Na, mi a teendő? Van egy friss hír, azzal kezdtem, hogy látta-e.
3: Igen.
2: Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter a Mavir kezdeményezésére egyébként. Mára és holnapra, tehát 30-ára ellátásbiztonsági okból részleges felmentést adott az erőmű számára a további teljesítménycsökkentés alól. No, ez mit jelent? Tehát akkor innentől kezdve mínusz 600 megawatt, és több nem lesz?
3: Igen, tehát az a helyzet, hogy egyrésztről a klímaváltozás hatását sajnos egyre jobban érezzük, ezt már az elmúlt években is érzékelni lehetett. Ugye egy nagyon meleg nyár volt 2018-ban, akkor alacsony vízállással járt együtt ez a meleg nyár, de azóta is voltak kritikus időszakok, és tulajdonképpen a tavalyi nyár az szintén egy ilyen nagyon, nagyon határértéken mozgó nyári időszak volt, amikor persze megúsztuk a komolyabb műszaki problémákat, de felhívta a figyelmet az időjárás arra, hogy vele foglalkozni kell. És akkor, tehát egy évvel ezelőtt az Energiaügyi Minisztérium kidolgozott egy eljárásrendet erre a helyzetre, ugyanis tehát két probléma van. Egyrésztről egy atomerőművet nem lehet teljes egészében leállítani, mert ez műszaki problémákat okozhat, és a visszaindítása korlátokba ütközhet, illetve kell a villany. Tehát itt az a helyzet, hogy bár napközben nagyon nagy a napenergia betáplálás, de este 6 után radikálisan leesik, és aztán este 7-re meg is szűnik tulajdonképpen a napenergia betáplálás, és este nagyon kell a villamos energia. Tehát ugye néhány nappal ezelőtt a kapitányminiszter úr már kommunikálta, hogy takarékoskodjunk az esti órákban, mert ki van feszítve a villamos energiarendszer.
2: Beszélünk is még erről, de most ez a 600 megawatt, amit mondod, hogyha ennél többet, vagy több állna le, vagy több...
3: Tehát az lenne a probléma, hogy akkor nem lenne meg a gerince a magyar villamosenergiaellátásnak, hogyha leállítanánk az erőművet, vagy jelentősen alámennénk ennek a jelenlegi 1400 megawattnak, és amikor este erre a nagy visszaterhelési igényre szükség van, akkor ez nem biztos, hogy lehetséges lenne.
2: Ez világos, emiatt de akkor mi történik a folyóvízzel két nap múlva, mert holnap még marad ez, tehát akkor biztos, hogy 30 fok fölé fog menni? Az akkor a terhet ró a környezet?
3: Nagyon-nagyon logikusan kérdezi. Igen, ebből az következik, hogy a 500 méteres szelvényben ilyenkor a 30 fok fölé megy a hőmérséklet. Az elmúlt időszakban nagyon részletes vizsgálatok történtek azzal kapcsolatban, hogy honnan jön a 30 fok, ugyanis az 40 éve 30 fok, ez van beírva a rendeletbe, de nem nagyon volt világos, hogy ez honnan jön. 40 évvel ezelőtt miért írta le valaki konkrétan ezt a 30 fokot? Ugye nyilván ez nem egy természeti állandó, hanem egyszer valaki beleírta a szabályozásba. És mi van akkor, hogyha a 30 fok fölé megy. Ugye itt azt kell látni, hogy a Duna egy nagyon hosszú folyó, aminek egy 500 méteres darabjáról beszélünk. Ebben a darabban mindig is a nyári időszakban 30 fok fölött volt a hőmérséklet. Most tulajdonképpen ez a 30 foknál magasabb hőmérsékletű szakasz, ez most valamennyivel hosszabb, mint a megszokott 500 méter. A mai napon is voltak egyébként kint mérések, vizsgálták, hogy a halak hogyan viselkednek, még a kifolyónál, ahol jelentősen 30 fok fölötti volt a hőmérséklet a mai nap folyamán, ott is tudtak halat fogni.
2: Tehát nem éri visszafordíthatatlan kár-e miatt ott a környezetet?
3: Nem, és igazándiból az a lényeg, hogy korlátozva legyen időben ez az állapot, hogy a 30 fokot az 500 méteres szelvényben meghaladja a hőmérséklet. Hogyha ezt időben korlátozni tudjuk, egyébként az európai szabályozás is tartalmaz egy ilyen nagyjából két hétnyi időszakot, hogy olyankor lehet mentességet adni a korlátozás alól. Tehát, hogyha időben korlátozzuk, akkor a vizsgálatok azt mutatják, hogy ez nem okoz visszafordíthatatlan károsodást a Dunai élővilágban.
2: Mi a rosszabb, ha nincs víz, mert mondjuk a vízállás is borzalmasan alacsony, vagy egy ekkora meleg, mondjuk együtt jár nyilván egy kicsit, de a vízállás is nagyon rossz most.
3: A vízállással egyelőre nincsen probléma, ez az 1250 köbméter per másodperces vízhozam, ez kellő vízállást biztosít, de teljesen igaza van abban, hogy kérdések merülnek fel, hogy mi lesz a következő hetekben. Most egyébként én úgy látom, hogy az előrejelzések, a vízügyi előrejelzések egy pici emelkedést mutatnak, sőt...
2: Hát igen, még június van, mert nem sokáig, de június van.
3: Tehát hogy június van, és hogy augusztus végére mi lesz, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Az elemzések egyébként azt mutatják, hogy a eddigi legalacsonyabb vízhozamnál is az erőmű hozzá tudott férni a vízhez, de kétségkívül, ha száraz a nyár és együtt jár a meleg állapot és az alacsony vízhozam, akkor az kihívásokat jelent. Én azt gondolom, hogy a megoldás valójában egy műszaki megoldás kell, hogy legyen. Tehát hosszú távon ezt nem jó így hagyni. Nagyon sok olyan erőmű van a világban, ahol kombinált hűtést alkalmaznak, tehát ki van építve a friss vízhűtés, mint itt, de vannak valamilyen hűtőtornyos megoldásra lehetőségek. Ez akár természetes húzatú, akár mesterséges húzatú hűtőtorony rendszer is lehet, és ezeket használják ezekben a meleg időszakokban. Nagyon érdekes,
2: hogy... Ez mekkora beruházás lenne? Mondjuk itt Paks 1 esetében, úgyhogy Paks 2 meg kellene működnie, de hát tudjuk, hogy nem működik, és óriási csúszásban van. Vagy mennyit változtat majd az a helyzetem, mert hogy van itt egy ilyen projekt is.
3: Ez egy nagyon komoly beruházás. Eleve a Paksegynek az üzemidő hosszabbításához kapcsolódóan a melegvíz visszavezetéssel kell egy műszaki intézkedést megvalósítani, mert az a műtárgy, amin keresztül a víz visszafolyik a főmederbe, az el van öregedve, és emiatt muszáj ott egy alternatív műtárgyat kialakítani. De ehhez a beruházáshoz kapcsolódóan, tehát az üzemidő hosszabbításhoz kapcsolódóan lehet egy alternatív melegvízcsatornát építeni, egy viszonylag rövidebb szakaszt, és akkor ennek az alternatív melegvíz csatornának a partjára lehet telepíteni ezeket a hűtőcellákat. Ez 80-100 milliárd forintos nagyságrendbe esik, de én úgy látom, hogy mindenképpen szükséges valamit tennünk, mert a villamos energiára szükség van, és ellátásbiztonsági okokból ez abszolút indokolt. Meg hát az üzemidő hosszabbítás így lesz rendesen kihasználható.
2: Látjuk, hogy mit okoz a klímaválság itt a mindennapokban már júniusban is. Na most 600 megawatt, ugye erről beszélünk, ennyivel csökkentették a teljesítményt. Egy ekkora csökkentés mellett meddig működik az ország energiaellátása zavartalanul? Ugye már több helyen is voltak az esti órákban áramkimaradások. Nem nagyon lehet tudni, hogy ez most annak volt köze hozzá ennek a teljesítménycsökkentésnek, vagy nem. Ön szerint annak volt köze hozzá Zuglóban, vagy az agglomerációban például?
3: Én is láttam tegnap este ezeket a híreket, hogyha ez az átviteli hálózatot érintette volna, akkor a MAVIR biztosan, tehát a rendszerirányító biztosan kommunikálta volna. Tehát én azt gondolom, hogy ez területi probléma, valószínűleg a fogyasztási körzetben volt vagy túlterhelődés, vagy ott valamilyen műszaki eszköz meghibá.